0: utolsó percekre a brazilok, és egy Fabinho szabálytalanság, ezzel el fog telni újabb egy perc, talán kettő is a mérkőzésből, 97. percben járunk, 10 perces a jelzett hosszabbítás, 1-1 a mérkőzés állása.
1: Természetesen ez a marokkóiaknak nagyon jöjjön, amikor van egy szabálytalanság, mert ezzel borzasztóan tudják ölni az időt. Hát elrúgta labdát azért először Fabinho, de nyilván nyújtott lábbal ment, ezt fújt el a játékvezető, és akkor lehet, hogy a marokkói csapatnak ez lehet esetleg a meccslabdája egy ível, és nagyon sokan vannak ott, és megbeszélik, hogy mi történjen. Nem lennék meglepve, ha Hakimi rúgná végül is középre, mert az előbb nem túl jól sikerült a beadás. Hát, nem tudom. Egyenlőre az biztos, hogy Alisson nagyon idegesen mutogatott, hogy ki hova álljon, és a nézőknél is láttuk a reakciókat, azt is tudjuk, melyik volt a brazil néző, melyik volt a marokkói. Nézzük most azonban ezt a beívelést. Jól jön középre a labda Alissonnak, mert hogy pontod emelik az ötösre. Közelben nem volt marokkói játékos. Hát ennél pocsékabb szabadrugás nem nagyon kell.
0: Ilyenkor szerintem kicsit komótosan végezte Alisson ezt a kirúgást, főleg úgy, hogy átrúgta egészen egyszerűen a marokkói kapushoz, de nem értem ilyenkor, hogy nem lehet. Hát Alissonnak ez az egyetlen hibája, hogy lábbal ő azért gyenge és nem számít a top kapusok közé, viszont a reflexei helyezkedése teszi oda őt ahova, de lábbal azért nagyon gyenge, ezt most is mutatta, ékes példája volt. Nem támadnak le annyira a brazilok, és azt hittük, hogy az utolsó 10 perc az övék lesz, hát ehhez képest nem tudnak átmenni az ellenfél térfelére, és még neki kell védekezni szabadrugásokat, szögleteket. Most is a saját térfelükön kell védekezni, hiszen marokkói lábakon jár a labda. Danilo Santosnak kell ott a brazil jobb oldalon védekezni, és milyen okosan ölik, tehát hazaviszik a kapusztól, Sadriát elküldi málnázni Rafinhát, ki a rokonok elé, aztán megkapja a labdát a bal hátvédő, visszaküldi Danilohoz, de rosszul szabadít fel Luis Enriquenek, meg tudja tartani, vagy elveszti. Na végre egy jó passz, Danilo Santos odaadja Viniciusnak, kinek másnak, Vinicius, Hakimi faltolja. Nem foltolja, megelőlegeztem ezt a játékvezető részéről, nem intette be Slavko Vincic ez sem, Vinicius nem boldog ettől az ítélettől, és ahogy hallják, a közönség sem támad, megint Marokkó, és már a hosszabbítás 9. percében járunk a jelzett 10 perces ráadáson túl. Ashraf Hakimi, Vinicius próbálja neki visszaadni, nem sikerül. Hova pattan a labda? Marokkói az egy lövés távolról, Alisson kipattan a labda! Hát még Marokkó majdnem megszerezte a vezetést és a győzelmet a végén.
1: De ezt miért akarta megfogni? Ez a labda mellé ment volna. Nézzük most azt az ismétlést. Igen, jobban eltekerik a labdát, elcsavarodott volna. Hát igen.
0: Szerintem mellé ment volna visszajátszásból ítélve is. És aztán, mint Sir Lancelot utána ugrik a labdának, nézzük meg, egy újabb kameraállásunk van, amiatt tudunk önöknek segíteni, mellé ment volna. Nem is kicsivel, egy labdányival mellé ment volna.
1: Annyira azért, hogy nem látta a visszajátszást.
2: Igen, biztosra akart menni, viszont így, hogy kiütötte a labdát, óriási veszély lett a marokkóiak előtt. Másodszor nagyon nagyot védett.
1: Eltalálhatta volna mondjuk a marokkói támadót ennél az akción, és akkor 11-es.
0: Azt hittük, hogy Brazília támadni fog és megnyerheti majd ezt a mérkőzést, de ehhez képest az utolsó 10 percet, a hosszabbítást, ezt végig kellett védekeznie. Most már csak fél perc van hátra a mérkőzésből. Egyértelműen Marokkó most már a győzelem megszerzéséért, Brazília pedig a döntetlen megtartásáért védekezik. Na nézzük, lesz-e még egy távoli lövés, vagy elveszti a labdát a marokkói. Nem lesz lövés, de nem is veszti el, haza Bonóhoz, és ezzel lehet, hogy le is fog pörögni. Innentől kezdve a jelzett 10 perces ráadás, Buaddi a labdával, ő vissza fogja adni Bonónak. A brazilok nem is jönnek föl letámadni, csak egy-egy szorványos brazil támadó játékos fönt a marokkói térfélen. Ebben lehet, hogy ennyi volt és elfáradtak. De ez azért veszélyes eredmény, mert tényleg, hogyha a skótokkal szintén nem nyernek, ami benne van egy kellemetlen skót válogatott ellen egy világbajnoki mérkőzésen, közben véget ér a mérkőzés 1-1-es döntetlennel, debütál a világbajnokságon Brazília és Carlo Ancelotti az első hivatalos mérkőzésén a Seleção élén. Hát Marokkó elérte azt, amiért jött, szerzett egy gólt, és utána ráült a mérkőzésre, és ezt tartották. Úgyhogy a C csoport nyitó mérkőzésén Brazília, Marokkó 1-1. A mérkőzés egyértelmű marokkói fölényben kezdődött, az első 10 percben több veszélyes akciót is vezettek az afrikaiak, a 21. percben pedig gólt ért egy támadásuk. Labdát szereztek, a saját térfelükön Mazraoui passzolta középre a kezdőkörbe Brahim Diazhoz, Brahim Diaz pedig egy művészi, mértani pontosságú labdát mért Saibari elé, nem is kellett igazítani a marokkói csatárnak, egyszerűen átemelte a kifutó Alissont a brazil kapus nagyjából 11 méterről, ezzel vezetett, tehát a 21. percben 1-0-ra Marokkó csapata. Aztán nem kellett sokat várni, egy bő 10 percet, egy Vinicius villanása. Beszélgettünk sokat róla, talán az volt a harmadik, negyedik labdaérintése az egész félidőben, viszont köszönte szépen, megverte a 16-oson belül ellenfelét, és 101 km/órás bombát eresztett meg a hosszú oldalra. A marokkói kapusnak, Bonónak esélye nem volt védeni, ezzel egalizált Brazília 1-1. Akkor a 32. percen még nem tudtuk, de mostanra biztossá vált, hogy több gól már nem született a mérkőzésen. A második félidő első fele egyértelműen a braziloké volt, volt lehetősége Igor Csiágúnak és Mateus Cunhának is, de még fel tudtunk egyezni egy veszélyes Rafinha kapuralövést is, viszont Vinicius már a brazilok legjobbja. Volt ugyan az első félidőben, de ő is eltűnt a második játékrészre. Az utolsó percek, az utolsó 10 perc például a jelzett hosszabbításban mind marokkói labdabirtoklás és helyzetet hozott. Brazília már nem is tudott átmenni a ráadásban az ellenfél térfelére. Úgyhogy, ahogy említettem, több gól már nem született a C csoport nyitó mérkőzésén. Brazília, Marokkó 1-1.
1: Ne feledjük azért, és láthattuk azt is, hogy lement a szövetségi kapitánya mindkét csapatnak, hogy Uabi volt az, aki sokkal boldogabb volt, Carlo Ancelotti elég dühös volt emiatt az 1-1 miatt, és azt se feledjük, hogy majd ebben a csoportban 3 órakor kezdődik a Haiti-Skócia mérkőzés, aztán majd reggel 6 órakor is rendeznek egy találkozót, az pedig a D csoportban az Ausztrália-Törökország mérkőzés, de mielőtt zárnánk ezt a mérkőzést, Laci, egy értékelés itt a végére.
2: A meccs egészét nézve nagyon jó kezdte a találkozót Marokkó. Mi nem látjuk őket ugye napi szinten játszani, de tudtuk, hogy 8-ból 8 mérkőzést nyertek a selejtezőbe. Abszolút meglepték a brazilokat, hiába készültek arra, hogy Marokkó egy jól felkészült technikás csapat, de erre nem számítottak, hogy így letámadják őket. Meg is szerezték a vezetést, igaz, hogy egy helyezkedési hiba következtében. Szájbári gyönyörű gólt szerzett. Utána volt egy olyan 10 perc, amikor Marokkó teljesen ráerőltette az akaratát a brazilokra, és meg is szerez, mentek a második gólért. Akkor itt több megszólalásnál is ti is, meg én is jeleztem, hogy Brazíliát nagyon megfogta a marokkói vezető gól, és ha most gólt kapnak, akkor el is úszhat a mérkőzés. De hát ilyenkor kerülnek elő a sztárok, és ilyenkor jön, amit beszéltünk szintén meccsen, egy Vinicius Junior, egy Rafinha. Itt egy előre vágott labdát Vinicius Juniors lekényszerítőzött a társával, visszakapta. Hiába volt ott két marokkói játékos, tudták, hogy visszafele fog cselezni tükörszélsőként. Az alapvonaltól visszafelé tolta meg a labdát, és egy olyan az ötös sarkától kijebb 7-8 méterről gyönyörű gólt ragasztott a bal felső sarokba. Ebben lett akkor egy-egy a mérkőzés. Az első félidő teljesen kiegyenlített volt onnantól kezdve, de ha az egész első félidőt nézzük, Marokkó közelebb áll sokkal a győzelemhez. Az egyenlítő gólnál úgy fogalmaztam, hogy nem megérdemelt, ha úgy nézzük a brazil egyenlítés. Viszont a második félidőben nagyon nagy brazil fölényt láttunk. A cserék nagyon jót tettek a braziloknak. Tényleg nagyon gyengén játszott a középpályán ugye Casemiro. Sárgalapja is volt, több labdát eladott. Azért 34 éves, erről is beszéltünk már, hogy Ancelotti emlékszik a szép időkre, amikor a Reálnál közösen, stb., de most már vannak szerintem is jobb játékosok. A lényeg az, hogy felerősödött, akkor a középpályás védekezés a brazil csapatban jó helyeken tudtak labdát szerezni, átvették az irányítást, de ez hozzá összefüggött abban is, hogy a Marokkó egy kicsit elfáradt, le kellett cserélni Ibrahim Diazt, ott a labdabirtoklásban is sokkal jobban följött Brazília, alakítottak ki helyzeteket, most a jobb oldalról tudtak, Danilo beadása volt, Rafinha elment a szélen, de vagy nem érkeztek jól, vagy rossz lövést választottak, vagy Vinicius visszaadásánál Rafinha gyengén találta el a labdát. Tehát több helyzete volt a braziloknak, a második félidő alapján a brazilok megnyerhették volna a mérkőzést. A ráadásban Marokkó egy picit jobb volt az utolsó 10 percben a hosszabbításban, de így ha teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, hogy első félidőben Marokkó, másodikban Brazília volt jobb, akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzetők győzelmet vártak az első mérkőzésen.
1: Kedves hallgatók, ezzel búcsúzik a mai triumvirátus. Vukovics László, Talai Kristóf és Balogh Balázs, köszönjük a figyelmet, további jó szurkolást a világbajnokságon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal a mostani Jégkorong magazinban egy korábbi beszélgetésünket hallhatnak, igaz, hogy azt nem a Buliban, hanem a Hazafutás című Nemzeti Sportrádiós műsorban készítettük Csisztu Zsuzsával közösen. Zsuzsi volt a műsorvezető, én pedig beültem, hiszen a vendég nem más, mint Tokai Viktor, a felnőtt magyar férfi jégkorong válogatott egyik másodedzője. Mint ismert, sporttörténelmet írt ismét a válogatott, hiszen egymás után a másodszor játszhatott az Elit VB-n, és ismét sikerült a bennmaradás a legjobb 16 csapat között. Oroszország és Fehér Oroszország ugyan, ahogy tavaly Herningben, Dánielben sem volt ott, úgy a mostani VB-n Svájcban sem szerepelhetett a két válogatott, de a lényeg, hogy sikerült a bentmaradás, ehhez pedig egy győzelem kellett bizonyosan, ugyanúgy, mint Herningben, akkor Kazaksztán győztük le, most Nagy-Britanniát, de sokkal könnyebben, 5-0-ra. Jövőre Kazaksztán és Ukrajna is az Elit VB résztvevője lesz, idén a másik csoportból Olaszország esett ki. Következzen tehát a beszélgetés Tokai Viktorral.
2: Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
3: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés, győzelem tekintet.

0: Tében is erre azt
1: hát
0: gondolom,
1: most már ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utániben maradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
0: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
1: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most, hogy egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát, hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
0: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
1: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, ez szerintem ezt értjük most akkor.
0: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, vagy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni, vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgot is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
1: De jó megfogalmazások ezek.
2: Szongor Domán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
0: Igen, abszolút, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bő keretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az ICHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatóba.
1: Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így a bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, ez a fejlődés, ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzéseken, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésed van most inkább abból, amit láttál?
0: Őszintén.
2: Nekem teljesen tele, de persze nem néz ki jól, amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 4 előtt, 3:30 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az A csoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Tehát magyar, én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben, meg a már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg Terbucs István jövő hét hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportágyúban, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás van, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy a aztán 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végülis a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
1: Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük egy mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban, ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod, ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az, hogy ha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
0: Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, vagy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy egy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
1: És a döntő is az lett, ugye?
0: Abszolút, és nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni, és próbáltuk összerakni az ember hátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok, vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
1: Egy picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bízva, hogy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
0: Hát ilyen lehetőség csak az EHL szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy 2 válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni.
1: Tehát tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, akik képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
0: Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adaptálódni a saját maga játékára, úgyhogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk, ha fejlődne, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
1: Tehát ez majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsomat a földről kellett összeszedni. De Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vegy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
2: Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
1: Szószoros érdemében is.
2: Szószoros értelmében, és ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben még ugye a 30-es években, amikor a jégkorong VB-n ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják, nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, ezt és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egenpont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak, ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba. De hát bezzeg, Viktor, a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
0: Hát így van, és annak is megvolt a maga előnye, szerintem, én azt hiszem. De ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében. Ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
1: Ugye Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a továbbépítkezéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
0: Hát a srácokkal együtt és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült a jégkorong tekintetében. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
1: Na mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
0: Tehát a maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták. Most nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló...
1: Kifücsültük mondjuk, igen, tehát csibész. Igen, azt szerintem az a teljesen helytállós értjük.
0: Tehát, hogy és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
1: És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor fú, ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért ami általában, vagy elő szokott azért fordulni, valljuk meg magyar környezetben, irítség, féltékenység, és mi ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
0: Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
1: Aha,
0: az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh, hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
1: Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mondhat soha. De ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartalis István sérülés miatt kiesik, akkor egy nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok. Tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
0: Lehet egyébként, és elképzelhető, hogy nyilván az alapjai azok szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látványsportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, sőt, általában egymást kell visszahúzni, hogy nyugi már, nyugi, még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek, a lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos. Ebből a szempontból.
2: És bocsánat, ezzel erről jut eszembe, csak a mentalitás, nem magamat kaserolva, de hogy egy teljesen más, de hogy a női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaövicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia, ugye egy hoki nemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ilyen hangulatot varázsoljanak. Egy női jégkorong, ami azért valljuk meg, tehát a férfi jégkorongot azért szereti az ember, mert ütközések vannak, kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más, És így tátott szájjal, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
1: Ez abszolút így van. Egy picikét beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az Elitben, és maradtatok az Elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköz tár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért bizonyos szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitásra lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
0: Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el. Uh-huh. Mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészültünk, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus. És innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés, és egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen amit az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció helyzeteivel. Ezt abban a...
1: Egyre szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
0: Hát inkább az összképről, vagy egy a játék összképéről, mondjuk a speciális helyzetekről, a buli helyzetekről, a védekezésről. Adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben. Kiválasztunk 2-3-at, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzésnek, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve, tehát hogy külön szituációkról van. Ez az egyik része. A másik része, az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, abból az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. Ha. És a svájciak ezt már használják.
1: Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy mi a megközelítés.
0: Így van. Abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
1: Kicsit rémisztő is nekem
0: az,
1: egyébként.
0: Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni, uh-huh. Tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégis csak emberekkel
1: foglalkozunk.
0: Meg az
1: emberek közötti dinamika, tehát az szerintem
0: az interakció, igen. Tehát ez azért fontos, de még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
2: Tokai Viktort, a magyar férfi jégkorong válogatott az Elit V-ben ismét bent maradt válogatott egyik másodedzőjét hallották. Itt a Buli Jégkorong magazinban Csisztus Zsuzsával beszélgettünk, Tokai Viktorral. Virányi Zsolt búcsúzik. A mostani Jégkorong magazin a Buli végére pedig egy fontos és friss információ eldőlt, hogy a jövő évi elitvilágbajnokságon Düsseldorfban játszik a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott, az ellenfelek pedig majd Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és Kazaksztán lesz. A sorrend az még kérdéses, az később derül ki. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Öt tussával foglalkozunk a mai adásunkban. A stúdióban a Bolán Fehérvár kétszeres korosztályos világbajnok öttussázója, Szécsi Nemere, valamint futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Sziasztok!
5: Köszöntjük a hallgatókat mi is!
6: Sziasztok! Köszönjük!
4: Hát Némo, neked a tavalyi éved nem akárhogyan sikerült, kezdjük is rögtön azzal, amivel tulajdonképpen felrajzoltad magad nem csak a hazai, hanem a nemzetközi öttusa térképre is. Az U17-esek között Dél-Afrikában, majd az U19-esek között az idősebbek mezőnyében, Litvániában szereztél világbajnoki címet. Elevenítsük fel egy picit ezeket az eseményeket, hát, de először csak összességében kérdezlek, hogy milyen emlékek, élmények maradtak meg neked a tavalyi évedről, amely ekkor áttörést hozott.
5: Kb. Csak jó érzések maradtak meg így bennem, tanulságokat tudnék így mondani, élményeket most, hát ez egy leírhatatlan élmény volt nekem szerintem, tényleg annyi, hogy ez egy hatalmas élmény volt, meg egy megtiszteltetés, hogy én ezeket így magam mögött tudhatom.
4: A tavalyi év elején gondoltad volna, hogy ilyen sikeres időszak áll előtted?
5: Nem, szerintem egyáltalán nem.
4: Mert?
5: Volt egy kis sejtésem, hogy azért van némi esélye, mivel tavaly ugyanígy felnevezve mind a két korosztályos Európa és világbajnokságon is negyedik lettem, de így gondolni se mertem volna, hogy egyáltalán első leszek. Nyilván reménykedtem mindenben, a legjobban reménykedek folyamatosan, de nem, így nem, meg nem is igazán gondoltam bele, hogy így mi van, ha megnyerem.
4: Ugye Saci koordinálja az edzéseidet, ő az, aki leginkább ismert téged. A tavalyi év elején mennyire volt benne az, hogy Némo ennyire remek szezont futhat?
6: Én mindig is éreztem és tudtam, hogy ez benne van. Nagyon örülök, hogy ki is tudott ez jönni tavalyi évben már ilyen szépen. Egyébként előtte is benne volt bőven az EB-n, VB-n az esetleges dobogó. Tavalyi évben az Európa-bajnokság, az U17-es Európa-bajnoksággal kezdődött neki a nemzetközi versenyszezon. Azon a versenyen sajnos nem tudtam részt venni, mert idehaza, ráadásul Fehérváron junior VB-t rendeztünk. Két helyen nem tudtam ott lenni. Kicsit bántam is, mert ott is negyedik lett, de utána a többi versenyre megkísértem, és hát bíztam benne, hogy az a pici, ami hiányzott, akkor ezt majd ki tudjuk hozni a többi versenyen, és hát nagyon-nagyon szépen alakult a többi versenye utána, ugyebár kettő világbajnoki címet is szerzett, úgyhogy ami benne volt, azt így ki tudtuk hozni. Nem azt mondom, hogy verseny előtt én így tudtam, hogy meg fogja nyerni, de tudtam, milyen számokra képes, tényleg tudtam, hogy ezt ki tudja magából hozni, és akkor a dobogó az számomra egyébként így ideális volt. Az, hogy ott melyik foka, aznap dőlt el, ugyebár azért nemzetközi szinten is azért vannak elég erős versenyzők, szerencsére lehet jó versenyt csinálni. Olyan versenyzőkkel volt már az U19-es VB-n, akik egyébként a felnőtt világbajnokságon is utána részt vettek. Úgyhogy fel volt adva neki a feladat, a lecke, de nagyon szépen megoldotta és megugrotta.
4: Az U17-es világbajnokságra jó messzire utaztatok, egyenesen a dél-afrikai Johannesburgig. Gondolom ez is adott egy kis különlegességet a versenynek. Mi volt az, amit aranyérem és segített téged azon a világbajnokságon? Mi ment ennyire jól?
5: Igazából én már, amikor felkeltem, így éreztem, hogy így mondhatni jó napom lesz. Akartam versenyezni, igen. És hát igazából vívással kezdtük ugye a napot, és már az ott volt bennem egy ilyen jó érzés, hogy ez viszonylag jó érzés már vívni, és nagyon jól sikerült utána a vívás, ami egy nagyon jó alapot, meg egy érzési alapot tudott adni, de ugye ez nyilván a Sacinak meg az Istinek volt köszönhető a leginkább, hogy ugye ott voltak mögöttem, és mindig mondták, hogy mit csináljak, mit javítsak. Az edzőimnek köszönhetően volt ez az egész véghez vihető.
4: Amikor Istiről beszélsz, akkor kiről beszélsz?
5: Málics Isti, a vívó edzőm.
4: Ő az, aki még nagyon sokat hozzátett ugye ez a sikerhez. Hát az, hogy az U17-es világbajnokságot megnyerted, azután mennyit segített az U19-es VB-n? Tehát a motivációd az hogyan alakult a két verseny között?
5: Hát utána lett bennem egy ilyen jó érzés, hogy igazából nekem már nem kell semmit se bizonyítanom senkinek. Előtte is volt ilyen, hogy kihozom magamból a legjobbat, és akkor nem leszek a boldogtalan, hogyha nem úgy történik, ahogy szeretném, tehát mondjuk nem akár top 10-be se leszek benne. Nyilván az van, hogy így a legjobbat akarom kihozni, meg mindig azt akarom elérni. Én nagyon örülök, hogyha bármikor ez így sikerül, és akkor is ugyanez volt bennem. Egy kis önbizalmat adott nyilván, hogy ezért U17-es világbajnoki címet magam mögött tudhattam.
4: És Saci mondta, hogy nem minden versenyen tudott ott lenni. Amikor ott volt például a világbajnokságokon, akkor mit adott ő hozzá a te szereplésedhez?
5: Hát ezt lehet, hogy így hülyén hangzik mondani, de nekem egy hatalmas lelki támasz az, hogy minden egyes edzőm ott van, meg egyébként a szüleim is ott voltak. A Saci tényleg ez a, mert egyébként sportmentál tréner szakmát most végez, és szerintem azért az is neki is tud segíteni, hogy miben tud nekünk segíteni. Vívásba azért nem egy vívóedző, de ott is ugyanúgy tudja mondani a szakmai dolgokat, meg hát ugye végig kísérte az egész napomat, végig segített, hogyha kellett, hozta a cuccaimat, tehát így igazából mindenben, amiben tudott és ott tudott lenni, abba segített.
4: Némónak milyen olyan tulajdonságai, adottságai vannak a meglátásod szerint, amelyik a korosztályában, sőt mondhatni, hogy egy idősebb korosztályjal, tehát egy korosztálya fentebb is a legjobbak közé segítik?
6: Hát tegyem hozzá, hogy egyébként ott nem az napban a kezdődik, hogy mondjam, a verseny, amikor tényleg fel kell és versenynap van, hanem előtte egyébként már nagyon szépen próbáljuk felépíteni, és amiért én nagyon-nagyon szeretek a Némóval együtt dolgozni, és talán lehet, hogy akkor ezt így a kérdésedre válasz is, hogy te annyira tudatos és nagyon szeretné a dolgokat és elérni az álmait, hogy bízik, hisz bennünk, és már tényleg már itthon is úgy készül, kint a verseny előtt is, és nagyon könnyű vele ott szót érteni. Egyébként most lehet, hogy furán fog hangzani, de aki tudja, hogy fiatalokkal és tinikkel dolgozik, hogy azért verseny előtti lefekvés, a telefon, idő, és az ilyen dolgok is, és nagyon tudatosan egyébként, most szerintem ez nem titok, de hogy odaadta a telefonját, hogy ő szeretne pihenni, és akkor reggel majd én ébresztem, hogy tényleg ne az legyen, hogy akár egy olyan gondolat is, hogy telefonozok, megint a kék fény, nem tud pihenni, hanem tényleg a verseny előtt egy pár nappal már ez hogy az esti időszak, az tényleg a pihenésre szól, hogy nagyon tudatosan tud készülni, nagyon figyel ránk, hallgat ránk. Azt, hogy mi még tud még hozzátenni tényleg a versenyen, amit edzéseken nem, hogy annyira tud összpontosítani, és annyira akarja a dolgokat, és annyira kitartó, hogy ez így át tudja lendíteni a dolgokon, illetve tényleg, amit mondtam, hogy bízik bennünk, és bennem is. Én emlékszem, és remélem, te is emlékszem még, az U19-es VB-n Litvániában, amikor kb. 10. helyről indultál, most 13?
5: 14.
6: 14, igen, szóval körül indult, és egyébként ott az indulás előtt, hát nem volt sok időnk, de én ott azért bíztam benne, hogy a dobogóra fel tud érni, de ezeket így nem mondom, nem próbálom rátenni így a terhet, de egyébként én szeretem, hogyha a versenyzők el tudják képzelni, hogy mit tudnak csinálni, mert hogyha el se tudja képzelni, akkor hogy akar megvalósítani, úgyhogy nem baj egyébként, hogy elképzeli, hogy felér a dobogóra, hogy áll fel a dobogóra, vagy hogy elindulok, hú, van esélyem. Persze nem kell nagyon belegondolni, hogy ez nem legyen viszályára, hogy nagyon bepánikol, vagy nagyon magára rakja a terhet, de hogy ott emlékszem, hogy annyit mondtam neki a rajt előtt, hogy az utolsó körbe felnézhetsz, addig csak csináld, amit tudsz. És akkor emlékszem, hogy az utolsó körben most egy kicsit kirázott a hideg, hogy felnézett, és akkor láttam, hogy rám néz, futás közben, én a lőtér után álltam, és akkor ennyit csináltam, hogy megvan. De hogy így, de tényleg annyira tudatosan és csak magára figyelve csinálta a dolgokat, hogy ő a 14. helyről fokozatosan jött fel, és a többiek megtették amúgy azt a szívességet, hogy valaki előtte magát, egymás nézegetik, szóval egyébként fiatal versenyzőkről van szó, ebben is rutint kell szerezni, és neki meg már akkora dolog volt ez, hogy ő tényleg ott úgymond be tudott zárni, és csak magára koncentrálni, ki tudta magából hozni, amire tényleg valójában képes. És még maradt is a végére benne, úgyhogy nagyon örültem. Egyébként fizikálisan nagyon jól lehet terhelni, arra kell odafigyelni, hogy mentálisan is bírja, mert azért ennyi versenyt, amit tavaly évben megcsinált, az tényleg rengeteg. Az itt hazai, nem tudom, tizenvalahány verseny, két korosztályban leválogatózott, az összes versenyen ott volt, illetve két korosztályban LBV-be, az rengeteg, úgyhogy mentálisan kell figyelnünk. Hát az élet most úgy hozta, sajnos, nem sajnos, hogy az idén nem lesz annyi versenye.
4: Hányadik helyről kell neked indulni ahhoz, hogy ne lebegjen a szemed előtt a dobogó már?
5: Hát erre azt mondanám, hogy egyikről semmivel. Az összesen elképzelem, hogy mi van, ha felfutok. Mindig megpróbálom kihozni magamból a legjobbat, és én akkor elégedett vagyok. Nyilván mindig azzal a céllal, hogy minél többet felhozzak. Ez tök mindegy, hogy hány helyezéssel jár, csak minél több legyen. És akkor ebből így bármennyi lehet, az is lehet, hogy egyet akár visszacsúszok, de hogyha kihoztam magamból a legjobbat, akkor én akkor is elégedett vagyok, tehát erre így nem tudok úgy válaszolni.
4: Kiemelted a tudatosságát Némónak. Egy korosztályos versenyzőnél miből fakad az, hogyha valaki nagyon tudatos, vagy ez egy öröklött dolog, vagy ez egy tanulható dolog, vagy ez egy hozott tulajdonság?
6: Mindenféleképpen egyébként tanulható, de az nem mindegy, hogy mit hozott, igen, és hogy onnan hova tud fejlődni. Azért nagyon jó genetikája is van, de mind testi lelki adottságölg, és ezt lehet fejleszteni és tanulni is. Ezen vagyunk, és ezen dolgozunk. Egyébként a versenyre elindulva nem helyezésekbe gondolkozunk, de azt én szeretem, hogyha versenyzőt tényleg el tudják képzelni, hogy a dobogóra állnak, és képesek rá, mert mint ahogy mondtam, akkor tudják megvalósítani, és hogy ne az legyen, hogyha ott vannak, akkor hirtelen jön ez a hideg zuhany, hogy hú, vagy a teher, és akkor ott egy kicsit nem úgy sikerül. Úgyhogy egyébként nagyon tudatos, nagyon jó versenyző, nagyon jó alany, most már több mint 2 éve együtt dolgozunk. Nem azt mondom, hogy nekünk is persze vannak rosszabb napjaink, neki is, nekem is, meg illetve egymásra is, de hát azért van ez az út, hogy mi együtt is tanulunk, hogy együtt hogy tudunk jobbak lenni, mert nekünk is ezt meg kell tanulni, hogy a versenyen miben, mikor, mit tudok segíteni, mi segítség. Elég néha, hogy ott vagyok, néha azt kell, hogy beleszóljak, néha azt kell mondom, hogy tényleg, hogy kemény legyek, néha, hogy megöleljem, hogy ezt is megtanuljam, hogy mikor mi neki a segítség, mert én azt hiszem, hogy ő legyen a legjobb. És neki is meg kell tanulnia, hogy ő hogy működik, egy nehezebb vagy egy könnyebb helyzetben is.
4: 2 világbajnoki cím, 2 korosztályban, rövid időn belül, ezek a sikerek mit változtattak a mindennapjaidon, mit változtattak a gondolkodásodban?
5: A mindennapjaimon annyi, hogy többször voltunk ilyen interjúkon, ugyanúgy szeretném folytatni ezt az öttusát, ugyanaz a célom, mint eddig volt, ez igazából az olimpiához vezető út, nyilván ez egy nyílt titok, hogy az a célom, az igazából ez csak az első mérföldkő volt a sok közül. Én azt mondanám, hogy ugyanígy szeretném folytatni.
3: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A stúdióban a Volánfehérvár 2-szeres korosztályos világbajnok öttusázója Szécsi Nemere és a futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Említettük az előbb, hogy tavaly rengeteg verseny volt, amelyen Némó részt vett, az idén ez egy picit kevesebb lett, ennek elég nyomós oka van. Az év elején mondhatni, hogy komoly sérülést szenvedtél, ha jól tudom, akkor ez egy barcelonai edzőtáborhoz kötődik. Mi történt?
5: Nem volt semmi különös. A második nap voltunk edzőtáborba, reggel mentünk OCR edzésre a barátaimmal, edzőstársaimmal, és kitaláltuk, hogy akkor levágjuk az utat. Le akartunk mászni egy ilyen 3 méteres falról, amikor éppen másztam le, így lecsúszott a lábam, és hátraestem, és mindkét kezemmel tompítottam hátrafele, és nem is kellett sok idő, hogy megtörténjen a baleset. Egyből így, amikor már le is estem, így éreztem, hogy hát ez legalább a bal kezem eltörött, amit sajnos műteni is kellett. A jobb kezem az ahhoz képest viszonylag megúszta, az gyorsabban felépült.
4: Mi volt az első reakciód, amikor a sérülés megtörtént? Megijedtél?
5: Igen, de attól, hogy mi lesz így ezzel az évemmel, a versenyzéssel, hogy egyáltalán indulhatok-e a saját válogató versenyenken, a saját nemzetközi versenyenken. Ez így megcsapott, ugye, hogy hát ezt most jól megcsináltam magamnak.
4: És azért, amikor megtudtad ezt a kettős kéztörést egy ilyen fantasztikus évet követően, akkor hogyan reagáltál?
6: Hideg zuhany volt számomra. Én nem is az, hogy mérges. Persze volt bennem ez is, mert azért emberek vagyunk, vannak ilyen érzéseink. Ha edzésen történik ez a dolog, akkor azt mondom, hogy jó, hát benne van. Csak ez egy olyan dolog volt, amit el is kerülhettünk volna, egy edzésre menet, egy ilyen dolog. Remélem, hogy a Némó most egy élet megtanulta, hogy nagyon oda kell most már figyelnie magára, mert hát ezek előfordulhatnak sajnos, úgyhogy remélem, tanulságos volt. Egyébként én nem voltam ott az edzőtáborban. Valahogy, amikor nem vagyok ott, akkor mindig történik valami, úgyhogy mostantól nem mehet el nélkülem sehova. Egyébként előtte ott voltunk Barcelonában edzőtáborban, én mentem ki egyedül 9 versenyzőmmel, csak Fehérvári klub ment ki Barcelonába edzőtáborozni, nem történt semmi probléma, hála az égnek, és utána visszamentek, ez már egy válogatott edzőtábor volt, aztán a klubunkból 3 vagy 4 fő volt ott egy másik edzővel, én kaptam egy telefonhívást, hogy ez történt, én egyből arra gondoltam, hogy edzésen történt, és megtudtam, hogy nem, akkor egy kicsit tényleg ez így bennem volt, ez elkerülhető lett volna. De azt mondom egyébként, hogy minden okkal történik, most lehet, hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy elkerülhető lett volna, de az, hogy neki mi a célja az életben, a sportban is, ez egy rossz dolog, de de ez az év akkor most arról szól, hogy ez a kevés versenye lesz, úgymond, ez az U19-es korosztályban, ami most ő a saját korosztálya, ott vissza tud állni, viszonylag az évben később vannak a versenyek, arra vissza tud kerülni, el tud indulni az EB-n, VB-n, szóval így is van lehetősége megmutatni, hogy mire képes. A junior válogatottsága így most nem sikerült, szerettünk volna, hogy junior válogatott is legyen, talán valamiért így rendezte az élet, és illetve ebben az évben most akkor még nagyobb hangsúly volt a mentális felkészülése, mint én egyébként, aki ezt nagyon szeretem, és ezt is tanulom, a sportmentáltrénert, illetve én is nagyon sokáig, hát még sportoltam, sportpszichológusra dolgoztam, úgyhogy ez az év arra van neki akkor, hogy most mentálisan megerősödjön. Nem titok, hogy az én sportolóim közül most már azért 6-an sportpszichológushoz járnak. Szerintem nagyon jó együtt dolgozni velük, és nagyon-nagyon fontos, főleg egy ilyen apró dolgokon múló sportágban, tényleg, hogy a végén például ki, hogy lő a vívásnál és az OCL-en is hip-hop tényleg pillanatok alatt megtörténnek a dolgok, illetve a saját tapasztalatom is, hogy nekem is azért az olimpia előtt, az a harmadik olimpiám előtt én ott egy sérülés és abban egy trombózis miatt nem tudtam úgy készülni, de mentálisan én soha nem adtam föl, készültem, és hát a végén ott egy olimpián, ahol tényleg csak egy nap van, 4 évente, 3 vagy 5 évente, igen, volt olyan is, és a Covid miatt, de hogy ott egy nap van, egy 4 éves ciklusonként, ahol teljesíteni kell, és ott, ha mentálisan ott vagy, azért ott sokat tud az nagyon segíteni. Úgyhogy azért mondom, hogy minden rosszban van valami jó, úgyhogy így próbáltuk megfogni a jó dolgokat. Azért mondom, hogy az egész év nincs veszve, U19-es EBVB-re készülünk, a jobb keze az nagyon jó, gyönyörű, fizikailag nagyon jó állapotban van, jobb kezével lő és vív, az OCR szám, ami egy kicsit most még el van maradva, de jön vissza.
4: Akkor ez egy tanulságos szerencsétlenség volt a számodra, így is mondhatjuk, nem Néma?
5: Igen, az biztos, hogy azért ez már nem az első törésem volt, de ebből már biztos, hogy tanulni fogok. Azért az előbbi töréseim még a kisebb koromban történtek. Ez volt nekem egy akkora pofon, hogy ezért többiet így jobban megfontoljam, hogy mit csinálok.
4: Ugye Saci Európa és világbajnokként, a tokiói olimpia bronzérmeseként rengeteg éles szituációban helytált. Mennyit számít az neked, hogy ő is élversenyző volt, és hát tulajdonképpen az ő tapasztalatait azt mennyire tudja neked átadni? Gondolom, hogy át tudja egyébként, és ez a cél, de ugye ez mennyire segít neked?
5: Hát nekem rengeteget, de én inkább azt mondanám, hogy ez neki tud többet segíteni, mivel ugye ő jobban képes alkalmazkodni hozzánk, meg mindenkihez ugye a tapasztalataival, meg a tanulmányaival, szerintem ezt nagyon jól így össze tudja kovácsolni, és azt így átadni nekünk. Szerintem mindkettőnknek ez nagyon sokat segít.
6: Itt a Néma arra gondol, hogy tényleg minden versenyző azért más, és ez egy egyéni sportág. Nagyon szeretem, hogyha csapatba tudunk dolgozni, és most is egy futóedzésről jöttünk, ahol egy felnőtt válogatott versenyzővel tudott együtt futni. Egyébként egyéni sportág, és egyenként nézem őket, és tényleg mindegyik más, mindenkihez más, hogy mondjuk kulcs kell. Igen, én is ebben érzem úgymond az erősségemet, hogy megtalálom mindenkivel a hangot, és tudom, hogy kinek mikor mit kell segíteni. Persze ezt még lehet bőven fejleszteni, meg még jobbnak lenni, de amit említett a Némo, szóval, hogy erre gondol, hogy én ebben találom így az erősségemet.
4: Ugye U19-es EB és VB az, ami lesz az idén. Számodra, hát a világbajnokságra címvédőként érkezel, de hát a felkészülésedből egy jó nagy rész kimarad. Vannak konkrét tervek, célok neked az év elején egyébként, hogy mi az, amit úgy elvársz magadtól, vagy szeretnél elérni?
5: Megpróbálom kihozni magamból a tavalyi formámat, ugye ami most elég nehéz lesz, mivel azért elég sok a felkészülési időszak kimaradt, meg így visszaestem fizikailag. A legjobbra fogok ugyanúgy törekedni, mint ahogy eddig is. Megpróbálom tartani a tavalyi formámat, de akár még túl is szárnyalni. Igazából én ugyanúgy megyek mind a két versenyre, mint tavaly, tehát ugyanaz a mentalitással, én ezt nem szeretném magamra rátenni, hogy én tavalyi világbajnok vagyok, és akkor a címvédő. Tisztában leszek vele, hogy egyébként nagyon sokan azért engem fognak támadni víváson, jobban fognak rám koncentrálni, hogy csak engem megverjenek, mivel tavaly világbajnok lettem. Ezzel tisztában vagyok, de engem ez nem fog zavarni, én ugyanúgy küzdeni fogok mindenért.
4: Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják. Budai Zoltán beszélget a kétszeres világbajnok öttusázó Szécsi Nemerével és futó- és lövőedzőjével Kovács Saroltával. 17 éves vagy, tavaly ugye 16 évesen lettél U17-es és U19-es világbajnok. Ugye azt látjuk a felnőtt világkupa versenyeken, EB-ken, VB-ken, hogy nagyon megfiatalodott a mezőny. Tehát az él versenyzők között a dobogón is ugye 10 évesek is sokszor felkerülnek. Neked hogyan kell számolni edzőként a tanítványoddal? Mi az az életkor, amikor már a felnőtt él mezőnybe is oda lenne érdemes érni?
6: Ez egyéni függő, mint ahogy mondtam, hogy minden versenyző más, egyénileg próbál meket nézni, ez egy mentális érettség is kell, hogy a felnőtt mezőnybe odaérjenek, és el tudják viselni, és tudjanak ott versenyezni. Ezt most így tapasztalatban mondom, mivel van egy versenyző, név szerint Elkenyi Zsombor, aki egyébként most 23 vagy 24 éves, de hogy most érik be a felnőtt mezőnybe. Egyébként most már 2 vagy 3 éve egyébként a felnőtt kategóriába is tartozik. Stabil csapattag volt a juniorban is, meg előtte egy U19-ben is, de hogy olyan komolyabb eredménye nem volt, és hogy ő most él be, és a felnőttek között most nagyon-nagyon szép eredményeket hoz. Nagyon büszke is vagyok, nagyon ügyesen teljesít. Ő egy ilyen, azért mondom, hogy vannak olyanok, akik mondjuk később, és hogy ő most érik oda, mind mentálisan, mind fizikálisan. A Némonál azt látszik, hogy egyébként nagyon hamar jöttek az eredmények is, be is került, és hogy most 16-17 évesen ilyen szép eredményeket hozott. Ő lassan-lassan most már felnőtteknél is meg tudja magát mutatni, és szerintem kell is, mert tényleg, ahogy említetted, a többi nemzet is nagyon befiatalított, főleg az egyiptomiak, illetve ott azért a lányoknál a világbajnok egy 14-15 éves, hát mondanám, egy kislány, de már tényleg egy kész hölgy. Az élet különböző területén is nagyon jönnek a fiatalok, és már ránézésre se lehet megmondani, ki hány éves. A sportban, itt főleg az öttusában most nagyon befiatalítottak. Az én időmben még bőven lehetett úgymond 40 éves korig is öttusázni, illetve ilyen 25-30 év között kezdődött így a felnőtt karrier, vagy a beérés. Most azért már 20 év körül, azért egy jó 5 évet fiatalodott. Van egy-egy kiugró, ugyebár lejjebb, hogy fiatalabb, de azért mondom, hogy a Némónak most ez a 2-3 karrier, vagy a beérés, most azért már 20 év körül, azért egy jó 5 évet fiatalodott. Van egy-egy kiugró, ugyebár lejjebb, hogy fiatalabb, de azért mondom, hogy a Némónak most ez a 2-3 év, hogy megerősödik U19 juniorban, még bőve junior lesz, utána azért már a felnőttben is lehet, és ahogy említette, a célunk az olimpia, úgyhogy arra készülünk, úgyhogy el kell kezdeni a felnőtt rutinszerzést is lassan.
4: Ez a fiatalodás az OCR-nek köszönhető?
6: Valószínűleg igen, annak hát mindenféleképpen az indította el ezt a folyamatot, mivel és fogalmazunk, az én időmben az U17-es korosztály, amiben most ő tavaly világbajnok lett, ott nálunk 3 szám volt, az úszás, a futás és a lövészet, ugyebár külön volt akkor még a futás meg a lövészet is. És itt most már az U17-es korosztály is 5 számot csinál. Csinálja a vívást is, és az OCR-t is. Szóval nagyon-nagyon hamar 5 tusázók lesznek. Az én időmben az U17-esek 3 tusázók voltak, úgymond, az U19-esek 4 tusázók, a vívással kiegészülve, és junior korra lettek 5 tusázók a lovaglással. Igen, a lovaglás később érkezett be minden sportolónak az életében, és most, hogy behozták az OCR-t, eleve hamarabb el tudják kezdeni a gyerekek, a vívás elé került, úgymond, hogy tényleg időben előbb kezdenek OCR-ezni, mint vívni, és így nagyon hamar 5 tusázók lesznek, és utána, hogyha valaki tényleg tehetséges, ő akkor el tud már indulni feljebb korosztályban.
4: Az OCR az nyilván értem, hogy ugye a fiatalok körében nagyon népszerű, tehát az U17-es EB-ken, VB-ken is nyugodtan ott lehet a programban. A vívást azt miért hozták előre egy korosztálya?
6: A vívást igazából valahogy mindig úgy volt, hogy bár a lovaglás helyére jött az OCR, és akkor így próbálták tartani, hogy a vívás azért úgy bejön. Most már tényleg konkrétan egy év alatt az lett, hogy az U17-esek is 5 tusázók lettek. Ez egy ilyen egy hatalmas változás volt így. Amint a futás lövészet is egybe került, azért mondom, most már nem tudom, hogy 5 tusáról vagy 4 tusáról beszélünk ilyen téren. Ugye benálunk is egyébként van lézeren edzés, van külön futó, meg lövő edzés is, úgyhogy azért mi van, hogy külön is szedjük, meg ugyebár egybe is kell edzeni, de egyébként most már, ha úgy nézzünk egy versenynapot, akkor ugyebár 4 számról beszélünk.
4: Neked a lovaglás még szerepelt valamikor a messzi távolban az edzésprogramjai között, vagy te már abszolút?
5: Én egy évet lovagoltam, de annyira sok mindent nem tudtam megtanulni, meg tényleg már amikor elkezdtük, akkor már így szóba volt, hogy kiveszik, de igen, egy évet én még foglalkoztam lóval.
4: És a versenyszámok közül melyek állnak hozzá a legközelebb?
5: Szerintem a futás, a kombi az biztosan, meg még a vívást azt nagyon szeretem, az még egy érdekes sportág nekem.
4: akkor jó is vagy benne, gondolom.
5: Mondhatni, hogy nem vagyok rossz, nem vagyok a legjobb vívó, persze, de tudok olyan formát hozni, hogy meglepetéseket, mint például egyébként az U17-es VB-n. Én nagyon meglepődtem, hogy hatan ugyanannyit vívtunk, de így az elsőt tudtam vívni, ugye még hat emberrel. Azért tudok meglepetéseket még magamnak is okozni a vívásba, és egyébként ezért is szeretem ennyire.
4: Ugye hát a tavalyi évben, meg hát mondjuk a korábbi éveket is, hogyha nézzük, ugye Némo, hát nem a te eredményeid voltak csak a kiemelkedőek, hogyha a magyar ötös utánpótlást nézzük, hanem úgy összességében is remekül szerepeltek a magyar fiatalok a világversenyeken, EB, VB címeket szereztek egyéniben is.

0: csapatban, meg váltóban, meg talán fel se tudnánk sorolni. Saci, te, mint a Magyar Ötös a Szövetség utánpótlás sportszakmai referense is követheted a dolgokat. Mitől ennyire jó most a magyar utánpótlás?
1: Tényleg egyébként nagyon szép eredményeket hozunk, régen is nagyon szépeket hoztunk, aztán volt egy időszak, amikor nem jött mindenhol az érem, vagy az egyéni érem, most újra tündököl a magyar öttusa. Nagyon bátrak, nagyon jók a fiatalok, és nagyon jó, hogy egymással is úgymond versenyeznek, és húzzák egymást, úgyhogy ez mindenféleképpen nagy előny. Illetve, hogy bejött ez az OCR szám, valahogy nagyon hamar tudtunk alkalmazkodni. Öttusázon nagyon hamar alkalmazkodik, a magyar öttusa meg mindig is hamar alkalmazkodott, úgyhogy mi nagyon hamar felvettük a kesztyűt, és hát tényleg nagyon-nagyon jól szerepelünk. Mindegyik korosztályban volt egyéni érmünk, csapatérmünk, úgyhogy feladtuk erre az évre is a leckét. Azért mondom, hogy felnőttek között is nagyon-nagyon jól szerepelünk. Két héten belül lemennek a világkupa, meg a világkupa sorozat versenyei, utána már kezdődik a nemzetközi, mind a felnőttben, mind az utánpótlásban, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom, de nagyon jók az előjelek.
0: Hogy néz ki Szécsi Nemere egy hétköznapja, nem tudom, reggel már hajnalban az uszodában vagy, és akkor este még a vívóedzésen?
2: Nagyon telibe találtad. Mostanában, ugye, ahogy a Saci is mondta, lecsökkentették a távot, így nekünk is több erőnléti edzésünk van, és egy kicsivel kevesebb úszásunk, de általában úszással kezdem a napot. Igen, 5 órakor kelek, és akkor 5:40-kor már az úszodába vagyok, már a vízbe. Aztán megyek sülőbe, és utána igazából egyből suli után megyek ki edzésre, és olyan a este 6:30-ig ott vagyok a volánon, futunk, erősítünk, vívunk sokszor, víváson általában később.
0: Azt kívánom, hogy ez a rengeteg befektetett munka még nagyon sok szép gyümölcsöt hozzon neked, nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallották, Budai Zoltán beszélgetett a Volánfehérvár kétszeres korosztályos világbajnok ötösrázójával, Szécsi Nemerével és futó, valamint lövőedzőjével, Kovács Saroltával. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai rendhagyó adásában utazásra invitálom Önöket. Kis túlzással bejárjuk a fél világot. Témánk a szörf és a magyar hullámlovasok múltja, jelene és jövője. Óbudán vagyunk, az Aquincumban, és a Dunától indulunk. Érintjük majd a Balatont, Münchent, az Atlanti-óceán keleti partját, hogy aztán Közép-Amerikán keresztül eljussunk Hawaii-ra. Innen indult ugyanis minden, a polinéz szigetvilágból, ahol is európai ember az 1700-as évek végén Tahitin találkozott először a szörfözéssel. A 20. század elején, aztán előbb az Egyesült Államok nyugati partvidékén, majd szép lassan az öreg kontinens nyugati felében is megindult a deszkások térhódítása. 1964-ben lezajlott az első világbajnokság, 2020 óta pedig a szörf az olimpiák műsorán is szerepel. Utazásunkat Lotfi Pejmannal, a hazai hullámlovaglás egyik úttörőjével, a Hunga Surf Open megálmodójával kezdjük. De vajon hogyan indult hódító útjára ez a mára már nem is annyira extrém sport hazánkban?

0: 22 éve szörfözöm, és 22 éve próbálom a barátaimmal és szörftársaimmal építeni ezt a kis szubkultúrát, és a mai napra már rengetegen vagyunk, ismeretlen szörfösök folyamatosan felbukkannak világ minden tájáról magyarok. Hol is kezdjem a szörfözés? A Balaton az egy nagyon-nagyon jó példa. Aki balatoni gyerek, és főleg déli partiak, nyaranta azért befúj egyszer-egyszer egy nagyobb szél, és akkor megjelennek a hullámok. És azért ezt az ember úgy nézi, hogy jó, milyen érdekes lenne ezeken a kis hullámokon itt valamit csinálni. A másik kapcsolódásom gyerekkorból pedig a Dunán, amikor elment egy-egy nagyobb hajó, és ugye a teljesen sima vízben hirtelen egész nagy hullámok megérkeztek, egy fél percig jöttek, és a hullámokkal én ott találkoztam először a Dunaparton. Van egy ilyen vonzalom a hullám, mint természeti jelenség felé szerintem mindenkinek. És amikor először kijut az ember óceánra, vagy olyan tengerpartra, ahol megtapasztalták ezeket a hullámokat, akkor ezek a gyerekkori dolgok így előjönnek, azonnal csinálni akarja az ember, aztán van félelmetes része, de úgymond extrém sport fázisát már kinőtte a sport, hiszen teljes mértékben rendelkezésre áll mindenféle tanulóanyag az interneten. Tulajdonképpen fel lehet építeni úgy a sportot, hogy egyáltalán nem veszélyesebb, mint egy bármilyen nyílt vízi sporták. Ugye az extrém sport arra szokták mondani, hogy teljes őrültség. És ennek is van olyan része, mert például a nagy hullámszörfözés, vagy a nagyon-nagyon veszélyes hullámokon való szörfözés, az elmehet extrém sportba, de inkább azt szokták mondani, hogy action sport, vagy board sport, ugye deszka sport. Mai napra teljesen a sport globalizációnak köszönhetően világszerte ismert. És már a magyarok is számos magyar szörfversenyzővel versengenek évente többször is.
1: Ha már szóba került az, hogy deszka sport, azért gyanítom, hogy nagyon-nagyon szoros a kapocs a szörfdeszka, a gördeszka és mondjuk a snowboard deszka között. Itt azért van átjárás, hiszen ugye te jó magad is snowboardosként is szerepelsz, és hát nem mellesleg szörfözöl.
0: Hogyne, és a felismerés is az, hogy nekünk szörföznünk kell. Olyan 18 éves koromban érkezett, egy barátomnál néztük a tévében az extrém sport műsort, és ott volt egy összeállítás, és akkor így egymásra néztünk, és rájöttünk, hogy ez minden alapja. Tehát az összes deszkasportnak ez az alapja, az őse. Sokszor újra inspirálódik a gördeszkából, akár a snowboardból is. Mondok egy példát. A szörfösök kimentek a partra, hogy tudjanak szörfözni a betonon, gördeszkáztak, de a gördeszka, mivel ott könnyebb, úgymond szilárd talajon fejlődni, tovább vitte a dolgot, és azokat a trükköket, amiket elértek gördeszkában, amit visszaemelték a szörfbe. Vannak olyan akrobatikus forgások például, amit meg úgy érzem, hogy már majdnem a snowboardból táplálkozik vissza a gördeszka is, és vissza a szörf is egy idő után, amikor ilyen dugóhúzó, vagy ilyen csavart, szaltósabb trükkök vannak, vagy jönnek hamarosan, korkok, az már szinte megkockáztatom, hogy már a snowboardból táplálkozik vissza. Tehát ezek mind összefüggenek. Több dolog azonos, a deszka, illetve az, hogy a gravitáció a csúszásnak a mozgató rúgója, és nem valami húz. Csúszol egy lejtőn. A hullám is egy lejtő, csak egy átmeneti lejtő, és ugye nem annyi lejtő lehetőséget ad, mint mondjuk egy nagy hegy.
1: Kanyarodjunk vissza az eredeti feltevéshez. A szörfözéshez két dolog kell, hullám, ergo tenger és egy deszka. Na most itt ugye Magyarországon deszka van, tenger az kevésbé, és most mégis ugye a Hunga Surf Openről beszélünk, akkor hogy vannak nekünk mégis szörfözőink, hiszen ugye majd egy következő témánk lesz az is, hogy soha nem látott sportági sikerként, ugye El Salvadorban szeptemberben teljes csapat indulhat a világbajnokságon, tehát akkor honnan és hogyan vannak egyáltalán magyar szörfösök?
0: Nagyon sok országgal ellentétben magyarok általában úgy működnek, hogy ha egy magyar kiköltözik külföldre, akkor a gyerekei már ugye beolvadnak általában. Ugye láttuk ezt az 56-os magyaroknál, ez egy tökéletes példa. Nagyon sok másik népnél ez úgy működik, hogy mondjuk egy német, hogyha elköltözik Dél-Amerikába, azért a fia még német marad, és hogy kicsit visszahúz jobban, és jobban benne marad ez a nemzeti identitás, és ezért külföldi országokban, a Nyugat-Európában sokkal több olyan szörfversenyző van, aki kifejezetten valahol külföldön nőtt fel, és ott vált szörfössé, még Magyarországon. Mi még keressük ezeket az embereket, és nem igazán találtuk meg, de az utóbbi 15-20 évben nagyon sokan kiköltöztek már felnőtt fejjel külföldre. Jelenleg most a legjobb szörföseink, lelkes, hobbi szörfösök. Ezt most úgy kell képzelni, hogy mondjuk, ha így rávetítenénk egy olyan sportra, amit mindenki ismer, mondjuk például a futball, akkor Magyarországon aki profi futballista, az ugye NB1, NB2, NB3. Most azt úgy kell képzelni, hogy a magyar legjobb szörfösök, azok ilyen regionális szinten esetleg labdába rúghatnak, jó indulattal. De Nálunk nem ez a fontos, hogy most kihanyadik lesz a világbajnokságon, meg nem is ez a fontos, hogy kihanyadik lesz a, akár a Hunga Surf Open, hanem az, hogy közösséget építsünk, hobbi sportot, tömegsportot csináljunk, elérhetővé tegyük ezt még mindig elég egzotikus sportot, minél többen kipróbálhassák, beleszeressenek, és gyarapodjunk, mint szubkultúra és community, és megismertessük ezt a gyönyörű dolgot, hiszen itt sok más sporttal ellentétben az örömet nem az okozza, hogy hányadik vagy a versenyen, vagy ha elérsz egy csúcsot, vagy egy eredményt, vagy egy szintidőt, hanem maga a csúszás, a szörfözés maga annyira egy fantasztikus élmény, hogy ezt mindenkinek nagyon csak ajánlani tudom, hogy kipróbálja egyszer, vagy bármilyen szintre elsajátítsa. Soha más ilyen sporttal nem találkoztam még, hogy a legelejétől a profi szintig minden szint, ahol épp tartasz, ugyanúgy élvezhető. Az első perctől a profivá válásig.

0: És ha már a profivá válásról volt szó, ha nem is feltétlenül a vérprofiknak, de hazánk legjobb szörfőseinek seregszemléje, mai utazásunk következő állomása München is. Ott kerül ugyanis megrendezésre a Hunga Surf Open, utikalauzunk pedig nem más, mint Kocka Gergő versenyigazgató.
1: Most szervezzük meg először Münchenben a Hunga Surf Open-t hullámmedencében, mesterséges körülmények között, de minden jel arra utal, hogy hagyományt tudunk ebből teremteni, és nem csak a jövő évben, hanem az azt követő években is vissza fogunk térni Münchenbe, ahol mind a mellett, hogy nem csak számunkra, a budapesti szörfösök számára vált elérhetővé, és könnyebben megközelíthetővé egy hullám, hanem nagyon nagy szeretettel és tártkarokkal fogadtak minket a helyi szervezők, a helyi marketingesek, mert ők is igazából keresik azokat a nemzeteket, ahol ilyen fajta nyitottság és ilyen fajta elkötelezettség van a szeretett sportunk, a hullámsport iránt. Minden ilyen versenynek a megszervezése, főleg az első pár évben, azt gondolom, hogy egy alulról jövő kezdeményezés. Ez elkötelezettség és a sport iránti szeretet nélkül ez nem működik. Ezért van az, hogyha visszatekintünk akár deszkás, snowboardos sportoknak vagy rendezvényeknek a hőskorára, akkor az mindig versenyzők által kezdeményező, alulról jövő szerveződés volt. Ez most is így van. Ugye Peyman indul is igazából a versenyen, de azt gondolom, hogy mindenki, aki a szervezésben részt vesz, valahogy ennek a szubkultúrának az aktív tagja. Ez valahogy az ünnepe lesz, azt gondolom, ami sportunknak, ami még gyerekcipőben jár itthon, de folyamatosan fejlődik, érünk el kisebb-nagyobb sikereket, és ez annak a pici, de egyre bővülő közösségnek sokat jelent, sokat ad. Azt gondolom, ezek azok az energiák, amiből mi is szervezők tudunk merítkezni, tudunk kapaszkodni, és ez az, amivel magunk mellé tudunk állítani akár szponzorokat is például, hogy támogassák az ilyen típusú versenyeket és az ilyen típusú kezdeményezéseket, mint a müncheni hullámmedencével megszervezésre kerülő Hunga Surf Open.
0: Egyébként, ha már a hullámmedencét említettük, azért szerintem sokan tapasztaltunk, jártunk már olyan strandokon, élményfürdőkben, ahol azért vannak hullámmedencék. Sokkal nagyobb, grandiózusabb medencét kell elképzelni?
1: Igen. De nem bírom ki, hogy nem mondjam, hogy fun fact, hogy mi is itt kezdtük. Tehát mi is megfordultunk ezelőtt 15 évvel a Palatinus hullámmedencéjében, de ez összehasonlíthatatlan a kettő egymással. Nyilván más volt a célja, annó egy gyógyfürdőben a hullámosztatásának az embereknek, meg a nagy közönségnek. Ezek professzionális medencék, és nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy számítógépről vezérlik a hullámnak a méretét, a hullámnak az erejét, a hullámnak a típusát. Egyfelől ez ad egyfajta kiszámíthatóságot, ez egy nagyon nagy lehetőség minden magyar vagy ilyen landlocked szörfösnek, hogy ne csak a hullámnak az elkapásával foglalkozzon, a helyezkedése, az óceánban való helyezkedéssel foglalkozzon, és azzal fogjon úgymond az ereje, hanem tényleg a hullámon való manőverezést, közlekedést, kanyarok trükköknek a gyakorlására tudjon koncentrálni. Ez egy nagyon nagy segítség. Azt gondolom, hogy ez nem fogja, és nem is szabad, hogy helyettesítse a normális óceáni körülmények közötti szörfözést, viszont mindenképpen könnyebbé teszi a budapesti szörfösöknek is, hogy több legyen igazából a sikerélmény.
0: Most már két olimpiát megért, és hát reméljük, hogy még legalább kettő, de sokkal többet megér majd az újabb feltörekvő sportok egyike, a hullámszörfözés. Ugye a franciák elvitték Tahitire, Los Angelesben valószínűleg ott majd meg tudják oldani az óceánparton, de hogyan tovább hosszú távon a magyaroknak, hiszen most elmentek majd Münchenbe. Nagyon nagy távlati álom, hogy esetleg Magyarországon is legyen bármilyen szörfözési lehetőség?
1: Álom. Azt hiszem, de az álmokban hinni kell, főleg akkor, hogyha vannak sikerek, és van igazából támogatottsága az ilyen típusú eseményeknek, mert azt gondolom, hogy ez egy picit talán többről is szól, mint maga a sport. Ez egy abszolút egészséges életre ösztönzi az embereket, elvágyódásra a nagyvárosból a természetbe, szóval csomó olyan pozitív hatása van igazából a szörfnek, a szörfözésnek, meg a szörfös életstílusnak, de akár egyéb bordsportot is kiemelhetnék, amivel könnyű kapcsolódni. És hogyha az ilyen típusú rétegsportok újra elkezdik vonzani a nagyobb multicégeknek az érdeklődését, és elkezdek kicsit több pénz áramolni ezekbe a rétegsportokba, akkor lehet, hogy a lehetőségek is még nagyobbak lesznek, lehet, hogy elkezd azon a maréknyi csapaton kívül más is hinni abba, hogy van lehetőség, és lehet akár az Alföld közepén is hullámokat varázsolni, mert valahol München, és a müncheni hullámmedence ezt mutatta meg, ahol a reptér mellett van igazából az egész létesítmény.
0: És egyébként, ha már ugye a közösséget és az utánpótlást, és tényleg a jókedvet és az egészséges életmódot emeltük ki, azért azt leszögezhetjük, hogy Magyarországon tényleg a sportra jut bőven pénz, csak hát nyilván azért valamit le kell tenni, hogy tényleg ide is jön. És úgy tűnik, hogy a szörfösök is jó úton haladnak e felé, és azt hiszem, hogy egy kis támogatással ti is elbírnátok.
1: Abszolút, csak egyetérteni tudok azzal, amit mondtál. Ugye az, hogy olimpiai sportág lett a szörf, a MOB-hoz ugye mi is bekerültünk, reméljük, hogy a háttérben zajló események is igazából rendeződni fognak, és egy közös célként tudunk majd együttesen haladni afelé, hogy a hullámszörf sport is megkapja azt a figyelmet és támogatást, amit azt gondolom, hogy ér és igényel is.
0: De egy icipicit azért még segítsünk a hallgatóknak, hiszen ugye ez itt a sporthely, és ideálisan most bemutatunk egy helyet, amit nyilván most még a lehetőségek hiányában nem tudunk Magyarországon megtenni, de ugye többször elhangzott, hogy igazából hullámkel és deszka. Na most deszka és deszka között is van különbség. Most például ti a müncheni eseményen short vagy long, vagy milyen deszkával versenyeztek majd?
1: Szabadon van hagyva, de azt gondolom, hogy minden versenyző shortboarddal fog érkezni. Ugye alapvetően itt maga a hullám is, amit kiválasztottunk, az egy advance, ez egy haladó hullám, és egy point break típusú hullám, ami azt jelenti, hogy legalább 5-6 manőver kivitelezésre lesz lehetőség. A hullámnak lesz bőven annyi ereje, hogy egy kisebb volumenű, kisebb űrtartalmú 5-10-es, 6-1-es deszkával is lehessen közlekedni a hullámokon, és minden magyar szörfös meg tudja mutatni a legjobb arcát.
0: És ha már beszéltünk hullámtípusokról, esetleg be tudjuk-e avatni a hallgatókat, akik mondjuk a tévében vannak egy olyan kiváltságos helyzetben, hogy látják, és mondjuk el is magyarázza nekik a riporter, de azért rádióban egy picit próbáljuk meg egyáltalán leírni, vagy odavinni virtuálisan a hallgatót, hogy hogyan is kell elképzelni konkrétan egy szörf versenyt, akár az óceánban, akár pedig a medencében.
1: Itt most azért van tennék egy kis különbséget, mert óceáni körülmények között a szörf versenyeknek van egy nagyon standard lebonyolítási rendszere, ami a 4-es hitekbe való osztozását adja a versenyzőknek, a kvalifikált versenyzőknek. Mi ettől most eltértünk, és abszolút rendhagyó módon úgy fogalmaztuk meg, hogy egy azonnali döntő formátumot próbálunk most igazából megvalósítani és népszerűsíteni, hogyha lehet így fogalmazni, ami egy előzetes rangsor alapján, meghívás alapon kvalifikálták igazából a versenyzők magukat, és kétszer egy órájuk lesz 4-4 hullámnak a meglovagolására. Ugye a hullámok között attól függ, hogy hol van a törése a hullámnak, megkülönböztetünk jobbos és balos hullámot, ez igazából a haladásnak az irányát is mutatja. Ezáltal mindkét típusú versenyző alapállását tekintve goofy vagy regulárnak nem csak hogy lehetősége lesz, hanem szükséges is, hogy úgymond backhandben, azaz úgy is közlekedjen a hullámon, hogy hát talál a hullámnak, a hullám falának, és igazából fronthandben is tudjon közlekedni, amikor a hullám falával igazából szemben áll és farkas szemet néz. Mindenkinek van kedveltebb vagy preferáltabb iránya, jellemzően a fronthand az egy könnyebb talán az elején, viszont a technikásabb, több pontot érő manővereket, meg talán a backhand hullámokon könnyebb lesz majd bemutatni. Maga a hullám és a hullám elkapása egy egészen elképesztő élmény, és minden egyes pillanatban, amikor az embernek lehetősége van fölállni a deszkájra és meglovagolni egy hullámot, azt szerintem önmagában egy katarzis. Itt ugye egy picit könnyen most a lehetőség, mert pontosan tudják a versenyzők, hogy hol fog törni a hullám, ez a fajta kiszámíthatatlanság ez itt nem lesz, de maga az a tolóerő, ami egyszer csak megérkezik, és igazából megtolja a deszkát, és lehetőséget tesz, hogy siklódeszkára fölálljon, fölpattanjon igazából a versenyző, az ugyanazt az élményt fogja adni. Ezt követően ugye lehaladunk a hullámnak az aljára, és egy úgynevezett bottom turn-nel azonnal így vissza kell kerülnünk a hullámnak igazából a falára. Onnantól kezdve, hogy a hullámon gyorsulni, lassulni, milyen típusú manővereket tervez a versenyző bemutatni, az azt gondolom, hogy mindenkinek a egyéni választása lesz. Ez nagyon fontos, hogy ez a fajta szabadság élmény, szabadságérzés és szabadságvágy, ami ugye a szörfösöket vagy az összes bordsport őrültet igazából jellemzi, az itt is biztosítva lesz, és itt is megadatik.
0: És akkor bejönnek majd a zsűri, illetve a pontozók és a bírák, akik majd nyilván ezeket pontozzák, mert hogy a szörf az egy pontozásos sportág.
1: Így van, így van. Nagyon fontos volt, hogy független nemzetközi zsűrit alkalmazzunk. Sikerült a Német Szörfszövetséggel olyan jó nexust kialakítani, hogy ők delegálnak összesen hat zsűrit. Ők két csapatra bontva fogják igazából pontozni a versenyzőinket, és lesz egy vagy kettő úgymond head judge, aki kvázi a pontozási kritériát, a pontozási skálarendszernek az összehangolásáért felel, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy az egyik zsűri csapat egy picit más metódus szerint, más skálán, más elvrendszer szerint pontoz, hanem ez össze legyen hangolva, ugyanis a végén a 24 férfi és a 8 női szörfös közül egy győztest fogunk hirdetni, egy férfit és egy nőit, és nagyon fontos, hogy ugyanannak a szempontrendszer szerint legyenek igazából pontozva.
0: Itt bármennyire tényleg az életérzés és a jó közösség a lényeg, nem az, hogy ki nyer, de mégis valaki nyerni fog. Hol állunk most mondjuk? Mit jelent nekünk az, hogy ott lehet 6 versenyzőnk a világbajnokságon, és ha már olimpiáról beszélgettünk, mondtad, hogy az álmokban hinni kell és bízni kell és dolgozni kell értük. Mekkora álom egyáltalán, vagy mekkora realitás az, hogy lesz majd magyar szörfös a következő olimpiák valamelyikén?
1: A realitását azt nehéz megítélni, ahhoz azért tényleg sok időnek kell eltelnie, de azt gondolom attól nem lehet eltekinteni, hogy Magyarország azért mégiscsak egy tengerrel, nem vagy óceánnal, de tengerrel sem rendelkező ország, ezáltal a lehetőségünk abszolút limitáltak. Szoktuk azt mondani, hogy ezekben a bordsportokban mindig a kilométer számít. Az, hogy hány napot, hány hetet tudunk igazából megfelelő körülmények között szörfözéssel, ez esetben szörfözéssel vagy edzéssel tölteni. Én nem is ebből az aspektusból világítanám ezt meg, mert ez egy folyamat lesz, és hogyha a folyamatban lépegetünk szépen előre, akkor előbb-utóbb lehet, hogy majd nem csak egy pár, hanem egy kicsivel több embernek lesz fontos az, hogy akár ebből egy olimpiai, nem csak a sportág, mert már ugye az a szörf, hanem hogy mi is esetleg olimpikonoknak a nevelésébe kezdjünk. De most még nem itt tartunk, viszont az, hogy a végén győztest hirdetünk, az igazából egy elkerülhetetlen része ugye minden versenynek, és azt gondolom, hogy aki egy ilyen versenyre benevez, abban megvan az a fajta kellő exhibicionizmus és kellő ambíció, és talán versenyszellem is, hogy igenis meg akarja mutatni akár a barátainak is, hogy éppen mit tud. És ezt az attitűdöt, ezt szerintem az outdoor, illetve a bordsportokban jellemzően szeretik az emberek megmutatni.
0: Aki ezt tehát megteheti a Hunga Surf közösségi oldalain és minden szörfös közösségi oldalon keresse, és augusztus 20-án látható lesz majd ez a müncheni verseny.
1: Így van, és mindenkit arra biztatunk, hogy kapcsolódjon be. Még egyszer a végén szeretnénk kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy online egy nagy közönség számára teszik elérhetővé, nem csak hogy érthetővé, hanem élvezhetővé ezt a versenyt, mert azt gondolom, hogy többen lesznek még, akik otthonról fogják ezt követni, de reméljük, hogy jövőre már a medence partján lesznek ők is.

0: És akkor irány Közép-Amerika, megint csak Lotfi Pejmonnal, az idei világbajnokságnak ugyanis idén is El Salvador ad otthont, melyre a Hungarian Surf Festen és a Hunga Surf Openen keresztül vezet az út.
1: A Hungarian Surf Fest és a Hunga Surf Open az két testvéresemény. Az első Hunga Surf Open az a Hungarian Surf Fest jogelődje volt. Együtt csináltuk Bakró Zoliékkal, aki a Hungarian Surf Fest főszervezője, de szervezési útjaink ketté váltak, és én tudtam, hogy mielőbb utóbb valami más fajta surf versenyt szeretnénk csinálni, de a kettő verseny nagyon jó barát státuszban van, azért mondjuk mindig, hogy testvéresemény. A két surf verseny teljesen egyenrangú, mind a kettő verseny eredménye beleszámít egy összetett eredménylistába, amit mi vezetünk, és az a vágyunk, az a célunk, hogy jövőre, majd a VB-re a két verseny összetett eredménye alapján lehessen kijutni. Egyébként idén évvégén fogunk avatni egy összetett bajnokot is, tehát hogyha valaki csak harmadik az elsőn és második a másodikon, lehet, hogy meg tudja nyerni az összetettet, pedig egyiket sem nyerte meg külön-külön. Tehát nagyon jóban vagyunk a Hungarian Surf Festen, és mi magunk is megyünk. Minden magyar szörfös egyébként nagyon-nagyon örül, hogy most már két lehetőség is van megmérettetni magát. Ráadásul a Hunga Surf Open az egy nagyon rövidke esemény, tehát nem veszel olyan sokat az éves szörfözési idejéből, kvótájából az embereknek, pénztárca a kvótájából, úgyhogy ez is volt a cél, hogy ez egy elérhető és gyors lefolyású, rövid, de nagyon élvezetes rendezvény legyen. Inkább sokkal fontosabb, hogy én, mint az eseménynek a kitalálója, nagyon sokat dilemmáztam azon, hogy hogyan lehet ez hivatalos, hogyha én szervezek egy versenyt, és indulok is. És sokat beszélgettem Kocka Gergő barátommal, aki egyébként sokkal nagyobb sporteseményeket is szervez a munkáján kívül snowboard témában, illetve hát korábban még egyéb más sportokban is. És mindketten abban maradtunk, hogy ennek úgy kell történnie, hogy egy versenyigazgató lesz az, aki a helyszínen átveszi a stafétabotot, és a riderek, a szörfösök, a zsűri és a helyi szervezést irányítja, hiszen ez teljes mértékben összeférhetetlen, hogy valaki szervez egy versenyt, és aztán utána teszem azt, hogy véletlenül megnyeri. Én nagyon, nagyon remélem, hogy nem nyerem meg emiatt, de pontosan ezért van a versenyigazgató, és ezért van a független zsűri, hogy biztosan ne érje szó a ház elejét.
0: Te is említetted már, itt nem is feltétlenül arról szól az esemény, hogy ki nyeri meg, de mindenféleképpen egy olyan közösségi élmény és egy olyan életforma ez a szörf, ami talán a hazánkban még nem annyira elterjedt, viszont nyilván ez a cél, hogy minél többen szörfözhessenek.
1: Teljes mértékben egyetértek, és nagyon-nagyon szívmelengető élmény az, hogy idén nem csak sportágbeli, szakmabeli támogatóink tudtak mellé állni a rendezvénynek, hanem egy-két olyan támogatónk is van, akár az ipari ingatlan szénából, mint a 108 Real Estate, akiknek igazából szakmailag semmi közük a szörfhöz, csak szeretik ezt a sportágat, és szeretnének visszaadni, támogatni, és persze hihetetlen sokat köszönhetünk azoknak a szponzorainknak, akik mindig is támogattak minket, mellettünk álltak, Store 13, Oakley, az Octopus House, az ilyen szörfös kor támogatók, és akár itt, ahol ülünk, a House of Bondia, de az, hogy megjelentek olyan támogatók az industry-n kívülről, akik érdeklődnek, és érdek nélkül úgymond beleálltak, ez nekem egy nagyon nagy eredmény, és ez azt jelenti, hogy van értelme csinálnunk, és van értelme jövőre is visszatérnünk, és a másik ide kapcsolódó dolog pedig az, hogy teljesen új szörfösöket is sikerült idén felfedezni. Az egyik nagyon jó példa, majd a 12-es messzámban lévő Gyömrei Attila, aki Németországban él, és eddig konkrétan nagyon ritka az ilyen, de senki nem ismerte. Nagyon ügyes, és szerintem abszolút top, akár top 5 favori. Ez a másik nagy dolog szerintem idén, hogy új szörfösök is becsatlakoznak, és szélesedik a csapat, illetve junior versenyzőinkre nagyon-nagyon-nagyon számítok, hogy fejlődni fognak sokat, és élvezni fogják. Tőlük nem feltétlenül azt várjuk, hogy megnyerjék, de náluk külön díjat is avatunk majd a junioroknál, és ők lesznek azok, akik majd nem is a mostani következő pár év, hanem az elkövetkezendő 10-20 év meghatározó szörfösei lesznek. Fiú és lány szörf kategóriában is van több tinédzser szörfösünk, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy nekik lesz ez egy igazán jó fejlődés.
0: Mekkora követendő példa lett ez a 12 éves fiatalember, aki tavaly dobogóra állhatott ezen a Hungarian Surf Festen?
1: Igen, a Cser Noel, ő jön, és ő is meg a testvére is jön ide a poolba, és míg az óceánban, ezen a tavalyi HSF-en az óceánban ez sok minden közrejátszik, szerencse, hogy milyen hullámot kapsz, de itt azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetősége lesz neki is, meg a tesójának is, sokat ugrásszerűen fejlődni, hiszen garantált hullámszám jár mindenkinek, garantált kilométer hullámokon, ami egy óceáni szituációban egyáltalán nincs biztosítva, hanem igazából egy túlélés az egész, hogy minden menetben izgulsz, hogy vajon kapsz-e a hullámot. És ezért azt gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik könnyűek, kicsik, és nekik még nagyobbnak számít a hullám, gondolj bele, hogy egy felnőtthöz képest, ugye egy kis 13 éves srác, aki mondjuk 45 kiló, neki azért ez a hullám, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó lehetőség fejlődni, és nem csak megmutatni, hogy mit tud, hanem még akár egy órán, egy szörf órán belül is egyre jobbnak lenni. Minél többen próbáljátok megnézni majd az élő közvetítést, amit profi riporterekkel és több kamerával fogunk lehozni. Nagyon-nagyon sok információ ott helyben az élő közvetítésen is el fog hangozni, hogy mit látunk, miért annyit kapott egy rider, melyik ride volt jó, melyik nem annyira. Nagyon érdekes lesz. Én magam is biztos, hogy vissza fogom nézni az egészet utólag, és mindenképpen ez 2026-ban is meg fog rendeződni ez a verseny. Nemzetközi része is lesz, de megtartjuk a magyar versenyt mindenképpen, és egy nemzetközi bemutató jellegű első nemzetközi futamot fogunk csinálni, és leginkább a hasonló országokra fogunk koncentrálni, mint mi, tehát csehek, szlovákok, akár Románia, akár egyébként jó indulattal Ausztria, bár ők egy kicsit előrébb járnak a szörf kultúrában, de mindazok az országok, akik nem rendelkeznek óceánnal, és nekik egy ilyen versenyt fogunk szervezni, építkezünk nemzetközileg is, de mindenképp megtartjuk a magyar verziót, hiszen lokálisan az lesz igazán hasznos a magyar szörf kultúrának.

Kedves hallgatóink, utazásunk végére értünk. Remélem, nem bánták meg, hogy velem tartottak. Ez volt már a Sporthely, Nyágúj Gergelyt hallották. Várom önöket legközelebb is, de addig is deszkákat elő!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Én dobok bennem zene, dalokban életem sok fejezete.

90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelic Feri Kecskemétről, és dalban neked egy

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos. És ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
3: Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
2: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ról, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy, kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
3: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető, semmi más, és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
2: Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
3: Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztály, társakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
2: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
3: Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért ezt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni fél pont, hogy megfogott. De leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó,

0: Az a egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
1: Én életemben először, amikor egy portyába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
0: Hát
1: és
0: igen.
1: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
0: Igen. Igen.
1: És akkor onnantól kezdve Hopavsky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
0: Hát gyerekként, amikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem, és akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hév, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
1: És az nem riasztott meg, hogy hát azért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát azért melós az élet, nem?
0: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontjával is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
1: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
0: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés, 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakban versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, és be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt úgy a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
1: És szembe jött a valóság.
0: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk, tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az az álma, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
1: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
0: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam azért abban a korosztályban, azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, egy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így így sok dolog így egy kicsit

0: elkezdett járni a fejemből, lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni, nem vagyok olyan, testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
1: És akkor beszéltél valakivel erről?
0: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy vagy igazából ő nem erőltett semmit, hogy ha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
1: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
0: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és ugye ez az egész dolog hiányzott.
1: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána éjjel nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
0: Igen. Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
1: Ezt azért kérdeztem, ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
0: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
1: Például?
0: Például.
1: Megelőznek.
0: Mondhatni így is. Vagy mondjuk olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazság, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
1: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
0: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évekre előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen mondjuk lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor vége lett annak a szezonnak, és hogy annak az adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
1: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
0: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos a századok nem felénk billentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
1: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább. És aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
0: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülnek a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem. Ugye az 1000 méter serdülőibe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásba a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. Ugye 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
1: Amikor a világversenyeken a kajakosok bejönnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opaszki Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
0: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazó tempóját.
1: Az más, mint a 200, és más, mint
0: már,
1: a 1000.
0: Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel, akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
1: 200? Rajt, és onnan, ami kifér a
0: csövön. Igen.
1: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
0: Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz, és csak mész.
1: 1000?
0: 1000, hát ott azért...
1: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
0: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb úgy versenyezni. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni, egy erősebb rajtal jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó előnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetben.
1: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A négyesnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a négyes, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
0: Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
1: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
0: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy kopaszbánytal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvótaszerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
1: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
0: Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán a verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én ültem erről, úgyis, hogy hátul ültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, meg hátul, és akkor megnézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a Nádas Tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a Nádas Tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
1: ominózus 54 ezred másodperc.
0: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett burulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
1: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
0: Hát ez így igaz. Ez ilyen, félimed ilyen kínos csend. A végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
1: Vagy kettő.
0: Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négy eszétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a
1: olyan rideg az egész,
0: igen,
1: nem?
0: Igen.
1: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
0: Igen, hát az így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
1: Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás fura érzés, nem?
0: Igen, ez egy felemás fura érzés. Félim, eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy...
1: Vagy legalább barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
0: Hogy valami olyan történhet, de másik része tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, kimegy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
1: Végül is kimaradt az életedből.
0: Igen, ez kimaradt, de... Bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
1: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavszki, Fodor, Balog, Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzott tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
0: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis vékony voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
1: Ellátnak fölötted a többiek.
0: Igen, kövő. Szó szerint. Így volt, de most már nem. És akkor mindig elülültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott elől csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozíció mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
1: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
0: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert
1: mint ahogy meg is történt.
0: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit le lehet győzni igazából.
1: Úgyhogy... olyankor mi van, amikor felakad a kormány és elferdül, és majdnem neki mentek a kínai hajónak?
0: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
1: Ugye felakadt a rajt.
0: Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valaki berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalők a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen a hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy fél kört a rajtgépbe, és ennyi is, igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, úgy, hogy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem mi így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy hogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a jövő német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánnyal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikcakos volt.
1: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
0: Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és mondjuk párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesben is üljön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
1: Opavsky Márk, sok sikert, és köszönjük szépen!
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Bajnokok, legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
3: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál baj. Ez pont. Fájó pont?
4: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
3: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
4: Sportszerűtlen kérdés.
3: Szándékosan.
4: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körüli lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert Novák és a nagynevű játékosok, és még a fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
3: Hát akkor választottad a Ferencváros, de igen, mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
4: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni ha esetleg szemet vetnek rá.
3: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
4: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
3: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
4: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatba 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
3: Az már a felnőttben volt?
4: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
3: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
4: Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
3: Akkor ez meglepetés volt, nem számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
4: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt Fakó bajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatban. Tehát ami, ahova, ja, ahova
3: hát akkor tartoztam, meccsben voltál.
4: Kor szerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatban játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszotta valami fegyelmezetlenség miatt a Fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy élmény volt.
3: Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
4: A bemutatkozás az nagyon jól sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
3: Nyertetek is?
4: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
3: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
4: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, a legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláh Feri, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
3: ki volt akkor az edzőtök?
4: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 85 évet 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
3: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
4: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtotta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
3: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a Fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
4: Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
3: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
4: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
3: sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy hát a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
4: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... Tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
3: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
4: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemnek.
3: Ez a hazai vagy nemzetközi?
4: Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt... A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
3: Miért játszottátok 60-ban?
4: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-be is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, hogy ott volt a kupa.
3: És mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
4: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
3: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
4: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
3: Nem azt mondtam, hogy durva.
4: Igen, értem, egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elő kellett menni, tehát ez nem volt...
3: Mi volt a követelményrendszer?
4: Ez a Cooper-teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
3: te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
4: A lóversenytéren így van, mi ezzel a diósgyőri csapatban megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
3: benne
4: számított.
3: Benne voltál?
4: Úgy voltunk, a csapat volt benne. Tehát
3: de te, mint a négyből ki
4: benne volt. Voltam, igen. Hát benne kellett.
3: Ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
4: Benne volt az Olá Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
3: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
4: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rossz ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
3: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőrre épült.
4: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
3: És akkor ez mire volt elég?
4: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat. Tehát a csehek jutottak ki, és...
3: Meg is nyerték.
4: És meg is nyerték.
3: A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
4: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
3: De már Fradi játékosként?
4: Diózsérjéként, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én. Nem, a Kutas is volt még. Talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első beállogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
3: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset az pikáns volt a románok ellen, gondolom én abban az időben is már ez pikáns abszolút, meccs volt.
4: Abszolút.
3: És a válogatottban, nagy válogatottban?
4: A Csehszlovákia.
3: Csehszlovákia. Tehát kérem akkor, igen, az ki...
4: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
3: Jó csengő név.
4: Panenka.
3: Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
4: Nem.
3: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
4: Igen.
3: Na, és akkor ugye ott Diósgyőrben, ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
4: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-ben 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestbe a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatottnál segédje a Mésző Kálmán. Tehát, és akkor ötödiként pedig a Ferencváros. Tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával. Meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebed Lizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival. Tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros.
3: Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
4: Így van.
3: És akkor jöttél a Fradiba azért, hogy bajnok legyél.
4: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Azt nem tudom, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na mind, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
3: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról. Igen. Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
4: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
3: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
4: Igen. Ma 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvaszta Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az Mbappéval, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
3: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt, hogy élték meg a szurkolók Diózsi Bőrben, ugyan éltettek benneteket?
4: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy az első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett, tehát össze kellett az embernek kapni magát, és azért, hogy Fradi ellen minden csapat, tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
3: Melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
4: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. Diósgyőrbe is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban
3: hogy
4: is.
3: Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
4: Hát ott nagyon kaptam. Nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
3: A Diósgyőr,
4: igen.
3: Tehát de hát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
4: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Végig készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét, a nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
3: Csak ebben nem voltál ott
4: fizikálisan.
3: És a 86-ra már nem volt esélyed?
4: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edzőistába a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abban az időben a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
3: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
4: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Teák,
3: Zsinka,
4: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog, sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, két-három év után felnőttek
3: odáig. De te játszottál akkor?
4: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, hogy néha kiúszta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
3: Sok gólt nem szereztél azért, válogatottban jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
4: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ. Már úgy
3: akkor
4: más
3: még
4: világ,
3: nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
4: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember. De ugye a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kerül. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
3: Kis Imrének?
4: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
3: De azért sikerült kijutnod külföldre.
4: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy... Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásban, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz. És akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
3: Ez ugye az Elsborgárdája volt.
4: Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az az Elsborg.
3: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
4: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogyne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
3: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
4: Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam üzemmérnöki diplomámban építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
3: de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
4: 14 éve.
3: 14 éve?
4: 14 éve.
3: És ott mi a feladat?
4: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgás az mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
3: De focizol még?
4: Nem, az már úszás, tehát úszom, bringázom.
3: Megmotorozol.
4: Meg, hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményrendszert.
3: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
4: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
3: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
4: Aranyos voltál, hogy hívtál. Köszönöm, szervusz.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió két hetente jelentkező vívó magazinja. Állandó beszélgető társam Fodor Kende, a Magyar Vívószövetség sportigazgatója, én pedig Varga Péter vagyok, és képzeld el, Kende, hogy tegnap Battai Sugi városában jártam.
3: Mi, merre fele? Debrecen?
2: Debrecen,
3: már igen. Kitalálom labda.
2: Rúgás.
3: 4 gól?
2: Igen, 3-1.
3: Kijön a gól. Na és milyen volt?
2: Figyelj, Debrecen szép város, de most már abszolút Sugival kötöm össze, tehát hogyha híres sportoló és Debrecen, akkor Battai Sugár Katinka.
3: Debrecenben több kiváló egyesület is van, több fegyvernemben, kartban, párbajtörben nagyszerű eredmények születnek, úgyhogy abszolút a Debrecen az egyik olyan nagy vidéki városunk, ahol a vívás úgy néz ki, hogy nem csak ideglenesen, hanem már régen, és folyamatosan nagyszerű eredmények születnek, nagyszerű edzők és nagyszerű klubok dolgoznak, vannak Debrecenben abszolút.
2: Viszont nem csak Debrecenbe kéne menni, hanem Párizsba is, hiszen ott lesz majd az Európa-bajnokság, június 16-án kezdődik.
3: Hát nem csak kéne menni, hanem el is indulnak 14-én már az első.
2: De hát
3: első...
2: ugye nekünk.
3: Hát igen, nekünk is el kéne menni, így van, de most nem leszünk ott. 14-én indul a csapat első turnusa, ugye több turnusban megy ki a válogatott. Nagyon-nagyon vártuk már ezt az Európa-bajnokságot. Én azt gondolom, hogy nem állok el titkot, hogyha azt mondom, alapvetően az Európa-bajnokság, vagy az Európa-bajnokság a magyar csapatnak jól szokott sikerülni, tehát az európai mezőnyben a magyar vívás abszolút az élmezőnyhöz tartozik. Azzal együtt, hogy egy nagyon több fegyvernem és egy nagyon erős francia csapattal, illetve európai országokkal fogunk találkozni. A felkészülés az lement, az edzőtáborok gyakorlatilag most már a vége fele vannak, az utolsó hangolásokat végzik a mesterek és a sportolók, úgyhogy mi is nagyon várjuk, mert hogy 16-án már vívnak, és ugye itt a világbajnoksággal szemben, vagy a világkupák a GP-kkel szemben itt egy nap lemegy egy fegyvernem, vagy egy szakágnak a versenye, tehát reggel körmérkőzés, utána van X mennyiségű kieső, és onnan a gyakorlatilag tábla, ugye a világkupán meg a GP-ken azt szoktuk meg, hogy általában 64-ig vívnak, és a kiemeltek azok a második napon vívnak. Azt is fontos tudni, hogy az Európa-bajnokságnak egy picikét más a rendezése, úgyhogy nincsen kiemelt, tehát az a top 16, aki a világranglistán elő lenne, ő neki is gyakorlatilag a körmérkőzésben, azon a dzsungelen, ami nagyon-nagyon nehéz átrágni mindenkinek magát, azt nekik is meg kell vívniuk.
2: Ha már Battai Sugival kezdtük, ugye Battai Sugár Katinka is ott van a kardozóknál, női kardozóknál az indulók között, egyéniben is versenyez, és a világranglistán a magyarok közül ő van a legelőkelőbb helyen, 4. jelen pillanatban, Spíz Anna 20., Szűcs Luca 23., Pusztai Liza 61., és a csapat, amely ugye az előző években kétszer is volt világbajnok, most nem címvédőként érkezik, de az azt megelőző két világbajnokságot megnyerte, szintén esélyes arra, hogy jó eredményt érjen el. Az egyéni versenyek, és hogy miért is kezdtük a női kardozókkal, hiszen az ő számukra rögtön az Európa-bajnokság első napja. Már.
3: Abszolút, a női kard az, ahol Ravasz Etelének volt a napokban egy nyilatkozata, ahol azt mondta, hogy egész szép kis eredmények születtek, egyéniben és csapatban is, bár talán egy kicsikét ő is talán többet remél, de nincs oka a panaszkodásra. Zárójelben azért hagyáruljak egy pici titkot, és akkor ennyivel több lesz ez az adás, hogy az edzőtáborban már Márton Anna és Katona René is csatlakozott a válogatotthoz az EB felkészüléshez, ugye mind a kettők egy műtét után van, és
4: és gyakorlatilag a rehabilitáció megy, úgyhogy én azt gondolom, hogy érem esélyesek vagyunk, helyezésekben reménykedünk. Még egyszer mondom, Franciaországban van egy nagyon erős francia csapattal, újra itt vannak az oroszok, tehát újra a mezőnyben vannak, úgyhogy nem lesz egy könnyű, de én azt gondolom, hogy itt van esélyünk, reális esélyünk van arra, vagy reményünk, hogy érmet hozzunk.
2: És az is nagyon fontos, hogy amikor kezdődik majd jövőre, méghozzá egészen pontosan, hivatalosan jövő áprilisban az olimpiai kvalifikáció, amit ugye említettél, hogy tényleg minél több ember, minél több elitvívó tűzben tartása megtörténjen és megmaradjon, hogy a kvalifikációs időszakra is összeálljon egy olyan női kardcsapat, amely nem csak hogy kijut az olimpiára, hanem ott ugyancsak éremesélyes.
4: Hát ha nagyon gyorsan számolok, akkor 6, kicsit tágabb értelemben 7 női kardozónak van reális esélye. Most én azt gondolom ezt a kvalifikációt megvívnia és csapatba kerülésre. Ez neveket nem szeretnék mondani már csak azért is, mert nem az én dolgom, de Ravasz Etelének édes, meg egy picit keserű is a dolga, hiszen van kiből válogatni, ez nagyon jó, hiszen azért voltak olyan időszakok a női kardban, amikor azért igazán jó vagy erős vívók sokaságában nem voltunk eleresztve, de most van sok vívónk, jó vívóink vannak, és hát nehéz, mert azért itt nagy küzdelem lesz, úgyhogy nehéz lesz jó döntést hozni, de én bízom mind a szövetségi kapitány, mind a vezetőedző rálátásában és döntésében. Én azt gondolom, hogy ez az édesebbik teher, amikor van kiből válogatni, mint az, amikor alapvetően egy vagy két vívónkon is, a többiek alapvetően sajnos le vannak maradva.
2: Magyar Szövetség honlapjának egyébként úgy nyilatkozott az Európa-bajnokság előtt Ravasz Etele, hogy jobban vívnak a lányok, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy amit magát a szezont illeti, azért vegyesen teljesítette.
4: Igen, voltak olyan lehetőségek, amelyek mellett elmentünk, és voltak olyan egyéni eredmények, amelyek nagyszerűek voltak. Én azt gondolom, hogy az egyéni eredmények voltak idén a sokkal jobbak, azok erősebbek voltak. A csapatban van hiányérzetünk, vagy lehet hiányérzetünk.
2: Mit szólsz ahhoz, hogy ez minden idők egyik legfiatalabb magyar női kard csapata Európa-bajnokságon, ugye a korelnök, nyugodtan elmondhatjuk, mert tényleg még a korelnök is nagyon fiatal, 25 éves Pusztai Liza.
4: A női kard ugye a legfiatalabb szakág, alapvetően azt gondolom, hogy ez rendben is van így. Én nem azt gondolom, hogy ők a legfiatalabbak, hanem azt gondolom, őszinte leszek, hogy ők mennek a realitás talaján, tehát hogy valahogy ők a legfiatalabbak, ők vannak a 6 szakák közül is a legkésőbb érett meg. A többi fegyvernemben, vagy a többi szakákban általában idősebb versenyzőink vannak. Nek van előnye, meg van hátránya, valahol félúton van, tehát a nagyon fiatal meg az idősebb csapat között kellene megtalálnunk az ideálisat. Nem tudom, ez egy nehéz döntés, ugye erről sokszor beszélgetünk, nagy generáció után jönnek a fiatalok, akkor azért van ott egy kis visszaesés, talán nekünk ez egy picit nehezen megy, nehezen tudunk elengedni kiváló klasszis vívókat, és nehezen tudunk újakat beépíteni. Ebben azt gondolom, hogy biztos, hogy a jövőben, vagy valahogy így kollektíve fejlődnünk kell.
2: Igen, de annak ellenére, hogy fiatal a csapat, visszautalva még a lányokra, azért vannak benne a fiatal koruk ellenére is tapasztalt vívók, akik nagyon komoly eredményeket értek már el.
4: Így van, tehát nem a két szép szemükért kerültek oda, hanem GP és világkupa érmeket hoztak.
2: És világbajnoki érmeket hoztak,
4: tehát hogy ez nem arról van szó, hogy akkor megnéztük, hogy ki vív, és akkor közülük ki a legjobb, hanem alapvetően nemzetközi eredmények vannak a lányok mögött, tehát én azt gondolom, hogy pont ezért mind az EB, mind a VB ebben a szakákban éremesélyes.
2: Ugorjunk a férfi kardozókhoz. Mm-hmm. Ott már viszont arról beszéltünk, hogy megvan a kellő tapasztalat klasszisokkal. Szilágyi Áron is ott van, Szatmári András is ott van, Rab Krisztián, aki már ugye hát lassan...
4: Hát a fiatal
2: az ő berobbanás az a 2024-es párizsi olimpia.
4: Így van.
2: És onnantól kezdve, ha már ezt a szót használtam, hogy robbanás, kirobbanthatatlan a magyar férfi kard csapatból, és tényleg olyan eredményeket is ér el, amelyek arra predesztinálják, hogy tagja legyen ennek a férfi kardválogatottnak, és ez a hármashoz csatlakozik Dallos Benedek.
4: Dallos Benedek, a Vasas vívója, Kósa Miklós az edzője, ugye ő az új vonal, Nemcsik Zsoltnak nincs könnyű dolga, több megbeszélésen is voltunk, és ő is mondta, és ugye az a nehéz helyzet, hogy a férfi karddal szemben mindig elvárás, hogy ott legyen, és mindig elvárás az olimpiai részvétel, ehhez az kellene, hogy eredmények is legyenek, viszont emellett fiatalítani is kell, tehát az új vívókat be kell építeni, vannak új fiatal tehetségeink, de ezt a két dolgot, hogy legyen eredmény, meg fiatalítsunk, ez nagyon nehéz, főleg így meg egyszer mondom, hogy a férfi kard az messze talán a legtöbb embernek az agyában van, hogy ott mindig volt érem, meg mindig lesz érem, ami édes, de azért ez egy komoly teher, amit el kell viselni. Ugye Gémesi Csanád nincs benne a csapatban, tehát itt történt egy változás, vagy egy váltás. Én azt gondolom, hogy a Csanád nagyon-nagyon sokat hozzátett a magyar kardvíváshoz, és egyébként az Európai vagy az EB edzőtáborban is ott volt, és a Csanád dolgozott a csapattal együtt. Szépen lassan, ha nem is öles, de ilyen tyúklépésekkel haladunk előre.
2: Enyéniben mit vársz tőlük? Ugye Rapp Krisztián 9. a világranglistán Szilágyi Áron 13., Szatmári András 54., Dallos Benedek 137.
4: Én azt gondolom, hogy én remélek egy érmet, ugye tavaly Áron emlékeim szerint ugye dobogon volt, 3. lett, ha jól emlékszem, így fejből. Én azt gondolom, hogy egyéniben lesz eredmény, és ugye meg kell védeni az Európa-bajnoki címünket. Én nagyon remélem, hogy lesz érem mindegyében, mind csapatban, de ugye megint visszalépve, ugye egy idősebb csapatunk van, és ők nagyon sokat vívtak általában kiemelt pozícióban. Itt inkább a veszély az, hogy az eleje jó induljon be. Tehát jó az eleje, jó a csoportmérkőzés, jól vívnak, egy jó ágat tudnak fogni, reményeink szerint nem kerülnek mind a négyen egy ágra, ugye az a legborzalmasabb. Akkor én azt gondolom, hogy jó eredmény lesz, de ez nehéz. Itt ugye az, hogy sokáig kiemeltek voltak, és alapvetően nem ehhez a rendszerhez vannak hozzászokva, vagy nem ebben vívnak, ebbe ez a nagyobb kihívás, de hát erre azért lehet készülni az edzőtáborban.
2: Egyéniben ki most a favorit? Jó, bocsánat, nem jó a kérdés, mert vívásban nincs első számú favorit azért.
4: Hát én azt gondolom,
2: van világranglista vezetője, de...
4: Bazadze odaérhet, Sebastian Patrice odaérhet, én azt gondolom, hogy a három idősebb, vagy a három biztos csapattagunk, tehát Kiki, Áron, Szatyi odaérhet, de láttunk már olyan francia és olasz vívót, aki a semmiből berobbant, a németeknél is, a lengyereknél is nagyon sok fiatal titán vív, tehát hogy én azt gondolom, hogy olyan nagy meglepetés nem lesz, de szokott lenni olyan, aki ilyenkor így a függöny előlépés olyat húzza, hogy mindenkit meglep.
2: És ami a magyarokat illeti, azért azt se felejtsük el, hogy például Rapp Krisztián nyert aranyat és ezüstöt is ebben az idényben Grand Prix versenyeken, Szilágyi Áron pedig éppen Budapesten nyert világkupa bronzot, úgyhogy reméljük, hogy ezúttal is, ahogy említetted, hogy egy érem összejöhet, bízunk benne,
4: igen.
2: Hogy
4: abszolút,
2: ez
4: én azt gondolom,
2: lesz.
4: Hogy Benedeknek a tisztes helytállás, hogy tényleg felszabadultan vívhat, és egy jót vívhat, és mutassa meg oroszlán körmeit, ez lehet a cél. Szatyinak pedig nagyon kellene egy jó verseny, egy jó eredmény, hogy elhiggye, hogy oda tud érni, hogy egy kicsikét előre tudja ütni magát, látszik, hogy dolgozik, hogy küzd azon, hogy újra ott legyen. Ugye őről beszéltünk, hogy kicsúszott a top 16-ból, és évekig ugye ebben vívott, tehát nagyon más a rendszer. Én nagyon drukkolok neki, hogy egy jó eredménye újra előre tudja ütni magát a világranglistán, és onnan egy picikét, ha lendületet kap, akkor akár egy jó VB eredménye újra a 16-ba kerülhet.
2: És bár idézőjelben csak Európa bajnokság, de itt azért a kart csapatoknál ne felejtsük el, hogy a világbajnoki címvédő az Olaszország, a világranglistát pedig szintén egy európai ország, Franciaország vezeti a csapatoknál.
4: Nagyon-nagyon-nagyon fontos ez az Európa-bajnokság, tehát a kardban európai nemzet közül legalább négyet tudok mondani, aki kikerülhet. Ugye a többi nemzet elviszi Ázsiában, ott is most egyre nagyobb a verseny, tehát ott is simán két-három ország oda kerülhet. Ugye azt is tudni kell, hogy a világranglista első 4 ország automatikusan kikerül, függetlenül, hogy melyik kontinensről jön, és utána kontinensenként vagy zónánként kerül be egy plusz akár a rendező. Nagyon-nagyon-nagyon erős a karbon a csapatverseny, tehát, hogy azzal együtt, hogy mindenféle súlyt nem kell a csapatra tenni, de nagyon fontos, hogy honnan indulunk neki, mert azért ez egy kard, konvencionális sportág, nagyon fontos, hogy indulunk neki a kvalifikációval.
2: És Nemcsik Zsolt, a válogatott vezetőedzője úgy fogalmazott az indulást megelőzően, hogy érmekkel szeretnének hazatérni. Az egyéni, ahogy mi is beszéltük, sok esélyes, de több magyart is képesnek tart arra, hogy dobogós legyen, és azért, ami a csapatot illeti, Európa-bajnoki címvédő Magyarország, amiről ugye te is beszéltél, Kende, és azt mondja Zsolt, hogy nem lehet más az alapelvárás, mint a címvédés.
4: Hát igen, tehát ott voltunk, oda tudunk érni, ez nem kérdés, de az biztos, hogy extra teljesítményekre lesz szükség, mert hogy azért készülnek ránk az ellenfelénk, az egész biztos.
2: Rohan az idő, ugorjunk a párbajtőrözőkhöz. Itt most kezdjük a férfiakkal. Magyar indulók, Siklósi Gergely, aki 4. a világranglistán, Nagy Dávid 11-ként, Koch Máté 13-ként, András Fi Tibor 19-ként. Ez önmagában is dicséretes, hogy az első 20-ban 4 magyar is ott van, az első 10-ben pedig ugye Siklósi. A csapat, amely olimpiai bajnoki címvédő, az 5. jelen pillanatban a vonatkozó rangsorban.
4: Egyéni eredmények fantasztikusak voltak, egy jó EB-vel gyakorlatilag mindenki úgy mehet ki a világbajnokságról, mindenki kiemelt, ami csillagos ötös lenne. Az egy nagy segítség, és nagyon-nagyon jó erőt mutat. A csapatban merem nyugodtan mondani, mert a szövetségi kapitánnyal is beszéltünk, és ő is így nyilatkozott, azért erős hiányérzetünk van, vagy hiányérzetünk lehet az idei eredmény kapcsán. Tudtunk nagyot-nagyot futni, és tudtunk extra teljesítményt tenni, de voltak olyan pillanatok, vagy voltak olyan mérkőzések, ahol mintha a koncentráció, vagy a cél az úgy elillant volna.
2: Igen, és talán ezért ez az 5. hely, amit kicsit meglepő.
4: Így van, abszolút, tehát hogy nem arról van szó, hogy elfelejtettünk vívni, nagyon erős a mezőny, tehát nem tudom elégszer elmondani, hogy borzalmasan erős.
2: Az európai rangsorban pedig 4. vagyunk.
4: Kicsit néha mellé futottunk, ennek ez az eredmény nagyon gyorsan bünteti a nemzetközi ranglista, hogyha nem tudunk fontosan egy erős átlagot hozni, vagy egy jó átlagot hozni. Én azt gondolom, hogy az Európa bajnokság ilyen értelemben az egyéni rendteltesen fontos, a kiemelés tekintetében, de nagyon kell a csapatnak a jó eredménye, hogy ne az legyen, hogy a kvalifikációs időszakban vértizzadva kell megharcolnunk a helyünkért.
2: Ugye már van sorsolás, ami azt jelenti a csapatoknál, hogy a 8 közé kerülésért a spanyolok várhatóak, illetve a 4-ért pedig a hollandok vagy az ukránok.
4: Hát Bocskó Gábor is mondta, hogy a hollandoknak van miért törleszteni, én nem gondolom, hogy ez egy lehetetlen, tehát ezt lehet hozni. Vannak ennél nehezebb ágok, nehezebb csapatok is, de már olyat is láttunk, hogy egy nagyon-nagyon könnyű csapattól nehezen nyertünk, vagy csapattal szemben nehezen nyertünk, vagy nagy isten kikaptunk, nem lehet leírni. Kell a csapat eredmény, na őszinte leszek.
2: Ja, egyéniben tavaly Siklósi nyert érmet, Siklósi Gergő, és azt mondta Bocskó Gábor szövetségi kapitány, korábbi kiváló párbajtőröző, hogy igazából szerinte ezt bárki megteheti a 4 magyar fiú közül, hogy éremmel zárjon. Igazán elégedett akkor lenne, ha a 4-ből 2 legalább a 8-ban lennének, és egyikük dobogóra állhatna. Ez egy abszolút reális.
4: Abszolút, tehát ez teljesen reális, teljesen korrekt. Én azt gondolom, hogy a fiúk egyéniben nagyon nagyot futottak. Valószínűleg ebben az évben úgy nézett, hogy az egyéni eredmény egy picit nagyobb fókusz kapott fejben, mint a csapat, és ezt tapasztaltjuk, de hála Istennek azért még van időnk, tehát hogy nem az utolsó percben vagyunk.
2: És Bocskó Gábor a csapatot természetesen képesnek tartja arra, hogy ugyancsak érmet nyerjen.
4: Minden esélyük megvan, nagyon-nagyon drukkolok, és a srácoknak voltam lent az edzésükön, a Gerevicsben, jó a hangulat, dolgoznak, tudtam, a nagyobb sérülés nincsen, most az, hogy kisebb húzódások, ilyen dolgok vannak, azokkal nem kell számolni, vagy nem számottevőek, úgyhogy abszolút úgy megyek ki a csapat, hogy rendben van, és készen áll a feladatra.
2: Folytassuk a női párbajtőrözőkkel, az EB-vel kapcsolatos várakozásainkat. Június 16-án kezdődik az Európa-bajnokság. Párizs egyik elővárosában, Antoniban lesznek a küzdelmek, tehát nem a Grand Palais-ban, Párizs belvárosában, mint az olimpián. Szóval, hölgyek, női, magyar indulók, egyéniben a klasszisok közé emelkedett Muhari Eszter, negyedik a világranglistán, olimpiai bronzérmes, Nagy Blanka 28-ként, Büki Lili 43. a világranglistán, Borsodi Emma 67. csapatban Magyarország a 8. helyet foglalja el a vonatkozó rangsorban.
4: Hagy vágja közbe, mert hogy Sugit emeltett ki a legény, Nagy Blanka ugyancsak debreceni, és ő egy másik debreceni klubban vív, tehát hogy Debrecen alapvetően két válogatottat is adott így a felnőtt válogatottba, de mondom egy másik klub. Hát abszolút Muhari Eszter a csapatnak a vezéregyéniség. Én azt gondolom, hogy ha reálisan nézzük, akkor egyéni eredményt tőle remélhetünk. Viszont mind a másik három lány is nagyon komoly eredményt ért el, tehát hogy vannak előreléptek, látható eredmények születtek, és nagyon fontos, hogy az egyénivel szemben a női párbajtőr csapatunk elképesztően sokat lépett előre. Tehát
2: volt döntője.
4: Így van, tehát a korábbiakhoz képest, ha már 8-ban voltunk, akkor néha tapsvihar volt, most már a 8-at egyre fixebben tudjuk hozni, tehát hogy itt Eszter egyéni eredményei abszolút viszik a pálmát, viszont csapatban úgy néz ki, hogy sikerült megtalálni azt a 4-est, illetve kialakult egy olyan válogatott, egy olyan keret, amelyből lehet válogatni, lehet egy jó csapatot összerakni, és érdemben van esélyünk küzdeni az olimpiai részvételért, úgyhogy itt a csapat többet lépett előre. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy Eszter mellett a három fiatal hölgynek is van egy jó eredményt elérni. Itt van az a része, ha és ezzel nem bántom meg őket, sem az edzőket és senkit, hogy ők azok a kategóriák, akik remélhetőleg a függöny elől elő tudnak lépni, és meg tudják lepni a mezőnyt. Én azt gondolom, hogy egyébként bennük van ez a lehetőség.
2: Muhari Eszter 8 nemzetközi versenyen, illetve versenyből idén 4-szer is érmes pozícióban végzett, egészen hát, elképesztő.
4: És ezt úgy, hogy egy Amerikában tanultál, gyakorlatilag ide-oda utazott két földrész között, közben megszerezte a diplomáját, amit itt külön gratulálunk neki, most már itthon van, tehát hogy egészen elképesztő, és akkor hagyd legyen egy kiszólásom, sokszor beszélgetek szülőkkel, hogy lehet egyszerre magas szinten sportolni, meg tanulni, akkor hagyj jegyezzem meg, hogy igen, tehát hogy ez csak akarat és odafigyelés kérdése, tehát meg lehet mindent oldani. Azért is mondtam, hogy ő ennek a csapatnak a vezéregyéniség. Én azt gondolom, hogy reálisan az egyéni érmet tőle várhatjuk, de a másik három lány is odaérhet, és csapatban én azt gondolom, hogy egy top négyet szerintem fognak tudni hozni.
2: És ne feledkezzünk meg tőrözőinkről sem, akik az utóbbi időszakban, különösen a férfiak, fantasztikus eredményeket értek el a különböző világversenyeken. Most szerinted a férfi, illetve női törben lehet-e valami nagy durranás az Európa-bajnokságon?
4: Én azt gondolom, hogy férfi tör az pont egy évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon robbant be, és aztán ugye megfejelték a világbajnoksággal. Én azt remélem, hogy ha tartjuk ugyanazt az eredményt, és egyéniben egy picit rá tudunk tenni, akkor rendben van. Alapvetően a csapat képes, egész évben voltak olyan világversenyek, ahol a csapat jól teljesített, tehát hogy minden esélyünk megvan. Női tör csapatban ott egy picit le vagyunk maradva, tehát ott jelenleg kell plusz eredmény, ott is egy fiatalítás történik, és ugye Pásztor Flóra tavaly érmes volt. Én azt gondolom, hogy itt is az lehet a cél, hogy érmet hozzon ezzel, és megtartva a világranglistán a top 16-os eredményét. Kicsit kevesebbet beszéltünk róla, de én azt gondolom, hogy abszolút benne van. Az átlaghoz képest én azt gondolom, hogy jobb eredményt fogunk hozni.
2: És itt is hangozzanak el a nevek mindenképpen. Pásztor Flóra a törekvés tőrözője, mellette még ott lesz Kondrickata a Honvédból, Pap Jászmin a Ferencvárosból és Lubkovics Dóra ugyancsak a Honvéd vívója, mint Kondrickata, valamint Kollár Anna, aki a csapat csapatot fogja erősíteni ő egyéniben.
4: Igen,
2: nem
4: Dórival ugye ők felváltva fognak cserélni, és ugye Papp Jászmin abszolút, ha jól sejtem, így fejből nem, de világverseny női törben most fog bemutatkozni, tehát itt is egy fiatalistás megy, Kata és Flóra abszolút most már ennek a női tör csapatnak évek óta alaptagja, úgyhogy itt is egy frissítés történik, reméljük, hogy jó sikeres volt, és olyan közelbe kerülünk a ranglistán, annyira előre fogunk tudni lépni nemzetközi szinten, hogy az olimpiai kvalifikáció reális cél legyen.
2: Férfiaknál Szemes Gergő Ferencváros, Tóth Gergely Ferencváros, Dósa Dániel törekvés, Mihályi Andor Ludovika.
4: Igen,
2: ez egy nagyon erősnek tűnő
4: Szilvai Benedek úgy döntött, hogy a tavalyi csapaton nem változtat, jól működött, ugye évközben voltak kisebb-nagyobb sérülések, remélhetőleg ezeket már mindenki kiheverte. Ez a csapat jól teljesített tavaly, és ő úgy nyilatkozott, hogy abban bízik, hogy ezt az eredményt fogják tudni hozni a srácokkal. Velük is beszéltem pont talán kedden, jó a hangulat, nagyon várják már a versenyt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a versenyzők, az edzők, a szövetség, mindenki mindent megtett, úgyhogy most már tényleg csak az utolsó finomítás van, és hadd szóljon.
2: És ha már azzal kezdtünk, hogy tegnap Debrecenben jártam, Battai Sugár Katinka városában, őt sajnos nem láttam, viszont több újoncot igen, akik bemutatkoztak a magyar válogatottban, a labdarúgó válogatottban, és akkor hangozzanak el a vívó válogatott újoncai, ha már szóba hoztad Papp Jászmint, az Európa-bajnoki újoncok, Papp Jászmin mellett férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spíz Anna, női párbajtőrben Borsodi Emma, és női törben pedig a már említett Papp Jászmin és Kollár Anna. Úgyhogy
4: ez egy nagyszerű lehetőség, és nagyon-nagyon drukkolunk, és sok sikert kívánunk,
2: nekik így is.
4: Van. Nekik is, mindenkinek, nekik ez egy picikét, ilyen értelemben ez egy nagyobb, hiszen az első ilyen nagy verseny, de én azt gondolom, hogy meg fogják tudni ugrani, és mindenki reményeim szerint el fog érni ezt a célt, amit kitűzött magának. Ehhez sok sikert kívánok nekik.
2: Hajrá, magyarok! Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet, ez volt tehát az Asszó, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező vívó magazinja Fodor Kendével és Varga Péterrel. További kellemes rádióhallgatást mindenkinek.
0: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Ma 2 éves Nemzeti Sportrádió. Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, és hát egyből egy kiváló világbajnoki mérkőzéssel hangolunk erre a csodálatosan szép vasárnap reggelen. Ausztrália-Törökország mérkőzés egyenesen Vancouverből tehát, és hát ez ugye a két csapatnak az első meccse lesz ezen a tornán. Ausztrália a legutóbbi 6-on is ott volt, összesen ez már a 7. világbajnokságuk, míg a törököknek legutóbb 2002-ben sikerült kijutni, akkor pedig egy kiváló bronzérmet szereztek. Azért sokan emlékeztünk arra, hogy akkor még ugye Dél-Koreát győzték le azon a bizonyos bronzmeccsen. Hát azért ez egy vitatott torna volt, hogy vajon Dél-Koreának tényleg ott volt-e a helye azon a bronzmeccsen, vagy sem. Teljesen minden legutóbbi VB szereplése Törökországnak egy szépen fénylő bronzérem volt, úgyhogy innen vág neki ez a két válogatott ennek a tornának. Ausztráliánál is jók az előjelek, hiszen legutóbb 2022-ben 2 darab győzelmet is sikerült aratniuk. Végül a végállomás az, hát az eléggé korán eljött a 8-döntőben, de ettől függetlenül jól szerepeltek az ausztrálok, és hát nézzük is meg gyorsan a kezdő csapatokat. Nyilván az ausztrálokkal kezdjük, hiszen Ausztrália Törökország mérkőzést rendeznek. A kapuban meglepetésre Patrick Beach került be, hiszen Matty Ryan szokott védeni általában, ő a kezdőkapusa az ausztráloknak, valamint a csapatkapitánya is. Most mégis valamiért Patrick Beach, a 22 esztendős játékos, kapta meg a bizalmat Popovics vezetőedzőtől. A védelemben ott lesz Burgess, Sutar, valamint Csirkáti. Az a Csirkáti, akiről majd fogunk beszélni, talán ő a legnevesebb játékos az ausztráloknak, ő a Pármában szerepel. 13 darab válogatott meccsén van már egy gólja, de nagy tornán ő is most debütált, csak úgy, mint még sokan rajta kívül. A középpályán ott lesz Jordan Boss, mellette Okon Engsler, O'Neill, valamint Italiano, még egy sorral feljebb Metcalf, Irán Kunda, és statárként feltolt ékként pedig majd Mohamed Touré, aki a Norwich csapatát erősíti, vagyis Angliában szerepel. És hát idén 11 meccsen 9 gól és 3 gólpassza van, úgyhogy eléggé jó formában van, hogy itt a szezon második felét nézzük.
3: Ausztrália ellenfele pedig, ahogyan azt már Erdei Márk kollégám is említette, Törökország lesz a mai mérkőzésen. Ez lesz az első olyan összecsapás, amely tét mérkőzése. Ennek a két nemzetnek korábban 2 barátságos összecsapáson rendre a törökök nyertek. Először 2004. május 20-án 3-1-re, majd aztán május 23-án rá 3 napra 1-0-ra mind a két találkozót Ausztráliában rendezték, és a török válogatottnál azért jóval ismerősebb nevek a kezdő csapatban. Chakirral kezdődik a kapuban a török összeállítás, jobbról balra a 4 hátvéd Çelik, Demiral, Bardakci és Kadioglu, azért itt rendre megtalálhatóak, akár olasz, akár angol első osztályban szereplő játékosok is, de vannak olyanok is, akik már akár a közel-keletre mentek futballozni, például Demiral, Çalhanoğlu és Yüksek, a két védekező középpályás, a hármas lánc előttük támadó szellemben Arda Gülerrel, Kökcüvel, valamint Yılmazzal, és Aktürkoglu lesz majd a centere a mai mérkőzésen a török válogatottnak. Vancouverben rendezik tehát ezt a mérkőzést, a török válogatott szövetségi kapitánya pedig az a Vincenzo Montella, aki 2023 óta irányítja a török válogatottat. Elkezdődött ezekben a másodpercekben a találkozó Ausztrália labdabirtoklásával és rögtön egy előreívelt labdával, amelyet nem sikerült megszelídítenie egyik csapatnak sem, de végül majd Törökország jöhet egy bedobással. És állandó szakértőnkkel, Bene Ferenccel tekintjük meg ezt a mai találkozót így kora reggel. Mondhatni azt is, akár hogy így gyomorra. Feri, mit vársz ettől a mai összecsapástól?
4: Tiszteltel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Alapjában jövő érdekes számomra ez a mérkőzés, hiszen én még sosem láttam Törökország-Ausztrália mérkőzést, ugyanakkor talán egy picit én úgy gondolom, hogy a török válogatott a célosabb, hiszen nagyon sok olyan futballistával rendelkezik, akik komoly nemzetközi rutinnal, tapasztalattal rendelkeznek, ezáltal egy ilyen nagy világeseményen azért ez sokat számíthat. Az ausztrál válogatottnak véleményem szerint inkább a fegyelmezettség lesz az erőssége. Kíváncsi leszek, hogy hogyan alakul a találkozó, de török labdabirtoklási fölényre és dominanciára számítok.
2: Ne maradjon ki természetesen Olasz Gergő neve sem a felsorolásból, a kommentátorok nevének felsorolásából, és Feri, rögtön egy kérdéssel azért még fordulnék hozzád. Sok sportágban beszélünk arról, akár főleg egyéniben, hogy mennyire számít a VB rutin, az olimpia rutin, az EB rutin. Hát, hogyha ezt nézzük, akkor az ausztráloknak azért mégiscsak több a VB rutinjuk. Ez számíthat szerinted?
4: Igen, ez érdekes kérdés, de alapjában jövő klubcsapatoknál azért egyszerűbb ezt figyelembe venni, mert ott azért egyrészt évenként vannak ezek az események, másrésztről azért egyénileg kellene végigmenni a játékosokon, hogy kinek hány világbajnoki mérkőzése van, és ebből azért gondolom nem sok van. Ráadásul egy picit összehasonlítható talán a Bajnokok Ligája csoportkörével, és ott egyértelműen a törökök rendelkeznek több olyan játékossal, akik már átéltek ilyen eseményt. Szerintem világbajnoki rutin az, hogy az ausztrál válogatott többször jutott ki, az ebből a szempontból talán az egyénekre most jelenleg nem vonatkozik. De attól függetlenül kíváncsi leszek, mert eltérő stílusok csatája is várható, hiszen a törökök inkább közelálló európai latinos futballt játszanak, az ausztrálok, szerintem jellemzőbb inkább a régi stílusú angol játék.
2: És hát ahogy Geri is mondta, a törökök inkább az esélyesebbek, ők is támadnak ennek rendje és módja szerint. Arda Gülernél van most a labda, ő tette egy sorral hátrébb, most már Csalhanoglunál van, aki felmerészkedett nyilván a támadáshoz, ismerjük az ő jobb lábát, kiváló futballistáról van, szóval most is ő nála van a labda, nagyon-nagyon közel engedték ott az ausztrálok a kapuhoz, nagyjából 20 méterről tüzelhetett, viszont kiváló volt az ausztrál blokk, szépen beleértek a labdájába, úgyhogy egy ausztrál, illetve török szöglettel fogunk beérni a mérkőzés negyedik percébe. Ha jól látom éppen, aki elrúgta ezt a labdát, Csalhanoglu kocog ki, és ő fogja majd elvégezni természetesen ezt a szögletrúgást, balról fog majd érkezni. Egy picit, mintha azt látnánk, hogy izgulnak bent az ausztrál játékosok, Patrick Beach sem a legnyugodtabb a kapuban. Ő is azért nyilván fél, mert mindenki ismeri Hakan Çalhanoğlu-t. Beléptünk a negyedik percbe, továbbra sincsen gól, de talán most lehet egy veszélyes török próbálkozás. Na nézzük, most van a beívelés, ez jól is néz ki, oda ment az ötös vonal környékére, és onnan pedig, mint a fölé fejelte volna az egyik török, és talán össze is fejeltek, mert lent maradt egy ausztrál, fogja a fejét, de szerencsére már talpon van, tudja természetesen folytatni a játékot, aki pedig lent maradt, az nem volt már, mint Burgess, kőkemény védő, úgyhogy szerencsére rendben van, és a játékvezető úgy ítéli meg, hogy valóban Burgess fejéről ment fölé a labda, úgyhogy jöhet egy újabb török sarokrúgás, megint Çalhanoğlu lesz majd, aki az beíveli középre. Nyilván a jobb lábával ő ilyenkor a kapu felé tudja tekerni a labdát, ami komoly veszélyt jelenthet magában. Ugyanoda ment ez a beívelés, mint az imént oda a csücskéhez, az ötösnek, de ezt is kifejelték az ausztrálok, és most íveli vissza a labdát Törökország, de ez sem tűnik túl jónak. Çalhanoğlu elől kifejlik oldalra, úgyhogy jöhetnek egy bedobással a törökök.
3: Valószínűleg a mérkőzés képe az ilyen lesz, hogy a török válogatott inkább megpróbálja majd saját akaratát ráerősíteni az ausztrál válogatottra, de hát egyelőre még azért 4,5 perc alapján messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Arda Güler, a Real Madrid középpályása, aki jelenleg a legértékesebb támadó középpályás, klasszikus támadó középpályás a világon, több mint 130 millió euróra taksálják az ő értékét, a Transfermarkt német hát labdarúgó piaccal foglalkozó portálja. Őtőle is sokat várnak természetesen a török szurkolók ezen a világbajnokságon, de az egész középpályája erős, azért ott Kökcüvel, Yılmazzal, valamint Çalhanoğlu-val is a török válogatottnak. A baloldalt forgatja most a labdát Çalhanoğlu, őről a már beszélt Erdei Márk kollégám is. Çalhanoğlu azért játszott olyan csapatokban is, mint például a Milán, jelenleg az Inter futballistája egyébként, de játszott a Milánban is, játszott a Leverkusenben is, ő olasz bajnok, játszott már Bajnokok Ligája döntött, úgyhogy egészen elképesztő tényleg.
2: Mondjuk arról nincsenek szép emlékei.
3: Arról valóban nincsenek, a Paris Saint-Germain elleni 5-0-ás veresége az Internek az nem volt éppen a legjobb, és a Manchester City-től is vereséget szenvedett az Inter a BL döntőjében néhány évvel ezelőtt. A jobb oldalra forog ki most a labda, Çelik próbálhatná meg onnan középre tenni, de inkább visszapasszolja Arda Gülernek, ő Çalhanoğlu-t választja, és most akkor mélységből roboghatna ezzel az indítással Kökcü, de jól keresztezett Burgess, az ausztrál baloldali belső védő. 5,5 perc telik el a találkozóból, gól nélküli döntetlen az állás az Ausztrália-Törökország labdarúgó világbajnoki találkozón.
2: és megint kénytelen hátulról építkezni Törökország, de gyakorlatilag az a leghátsó vonal, ez 30 méterre van az ausztrál kaputól, úgyhogy lehet, hogy erre ráfázhatnak esetleges kontráknál, meglátjuk, de hát nyilván azért villámgyors játékosokról van szó, nem lesz könnyű dolga az ausztrál együttesnek. Most éppen befelé húzza a labdát a török játékos bal oldalról, Yilmaz volt az, aki befelé tolta, aztán tovább passzolt a Csalanogluhoz, most már a jobb oldalon volt a labda Cseliknél, aztán ő tette tovább, most már állt a Güler egy szép kényszerítő után, lőhetne is, a bal lábán volt a labda. Megpróbálkozott vele a 16-os vonaláról, kicsit jobbra sodródva, de hát ez a lövés ez azért csúnyán mellé ment, vagy talán még fölé is, úgyhogy ez nem volt egy jó próbálkozás valóban a Real Madrid fiatal sztárjától. Most pedig mutatják nekünk a képernyőn Toni Popovicsot, az ausztrál válogatott szövetségi kapitányát, akivel szemben él a bizalom, hiszen nemrég hosszabbították meg az ő szerződését, a 2027-es ázsiai játékokon is még ő fogja irányítani majd az ausztrál válogatottat, úgyhogy tényleg el lehet mondani, hogy bízik benne mind a szövetség, mind pedig a játékosok, ez azért kiad az ausztrálok teljesítményére is. Éppen most ők támadnak, Touré kapta meg a labdát, és szép passz után áthúzta az ausztrál játékos a török védő lába között, aki pedig nem volt más, mint Metcalf, ez egy kiváló megmozdulás volt tőle ott a jobb szélen. Egy pillanatra, mint Abdulkerim nem tudta volna, hogy hol a labda, aztán megtalálta, kirúgta szögletre, úgyhogy jöhet az első veszélyeztetés a papíron. Elsőként rangsorolt, vagyis pályaválasztó csapattól, Ausztráliától. Ők most jobbról ívelik majd be középre a labdát. Egy ballábas játékos, nézzük, hogy mi lesz ebből. Éppen Metcalf az, aki az imént szépen meghúzott egy cselt. Ha nézzük, ő is oda beíveli a túloldalra, inkább az ötösnek a másik csücskéhez, nem a közelebbihez, hanem a távolabbihoz, de ez könnyen lehúzza. Csakir szépen lépett ki a kapujából, úgyhogy őt is csak dicsérni tudjuk. És közben már robognak a törökök, ott vannak már nagyjából 20 méterre az ausztrál kaputól, jobb oldalon Cselik az, aki megtolná, de hát gyakorlatilag kitolja a pályáról is. Ő azt nehezményezi, hogy miért nem kapott ezért egy szabadrugást. Véleménye szerint az ausztrálok szabálytalanok voltak vele szemben, de a játékvezető mutatja, hogy természetesen ő ezt nem ette meg, jöhet majd kirúgással Ausztrália.
3: Cselik jelenleg a Serie A-ban futballozik, az AS Róma játékosa. A 180 cm magas jobb hátvéd, az AS Rómában is azért szeretik őt, és nemégiben ott is hosszabbított 2027-ig szóló szerződése van egészen pontosan most. Egy előre ívelt labda az ausztráloktól a kirúgást követően, de sokáig nem tudják birtokolni a labdát. Azért ez már az első 8,5 perc alapján látszik, hogy valóban török labda birtoklási fölényre lehet majd számítani, ahogyan az eddig érvényesül is. Csakir kapja meg a labdát, a török kapust is beveszik a játékba a védők, aztán most már a bal oldalon Kadioglu forgathatja át a túloldalra. Csalhanoglunak passzol, ő a csapatkapitánya is a török válogatottnak, egyben legrutinosabb játékosa is a török válogatottnak, már hogyha a válogatottak válogatottságok tekintetében nézzük a rutint. Említettük már, hogy egy kiváló játékos az ő személyében ott a török középpályán. 9 perc telik el a találkozóból, 0-0 még mindig az állás. Az ausztrál válogatott szervezi saját támadását, és ha beszéltünk arról, hogy Csalhanoglunak nincsenek túl jó emlékei a Bajnokok Ligájával kapcsolatban, akkor nekünk meg a közelmúltban nincsenek túl jó emlékeink a török válogatottal kapcsolatban, hiszen a Nemzetek Ligájában éppen ők búcsúztattak minket az A divízióból, miután Törökországban egy 3-1-es győzelmet arattak ellenünk, majd itthon a Puskás Ferenc arénában, a Puskás arénában 3-0-ra kapott ki a magyar válogatott Törökországtól, 6-1-es összesítéssel, tehát így a B-ligába került. Hát jó most ez a török válogatott, ezt el kell ismerni. Köksu pedig már a jobb oldalra forgatja a játékot Cselikhez, Cselik visszapasszolja, nem nagyon tud előre haladni a török válogatott. 10 perc telik el, gól nélküli döntetlen az állás.
2: És hát éppen a törökök támadnak, ugye még mindig, ahogy Geri is mondta, Köksu volt az, aki tovább tette a labdát, aztán most már Arda Gülernél van, de most eléggé messze járnak még az ausztrál kaputól, Beach nem kell, hogy veszélyben érezze magát, éppen Csalhanoglunál a labda, ő emeli fel az égbe, de ez egy pontatlan átadás volt oda előre, Yilmaz felé, ő volt most az, aki beugrott volna középre, befutott volna középre, de hát erre nem tudott lecsapni, az őszre festett játékos, a Galatasaray kiváló támadója. És hát egyben ugye Sallai Roland csapattársa, Feri közben valamit szerettél volna.
4: Igen, ugye eltett 10,5 perc a találkozóból, és ilyenkor egy picit szeretjük összefoglalni a két csapatnak a játék stratégiáját. Hát egyértelmű, hogy az ausztrál válogatott nem hazudtolta önmagát, Toni Popovics csapata a fegyelmezett védekezésre épít, és abból próbál esetleg kontratámadásokkal, vagy rögzített játékhelyzettel népszerűbb nevén pontrugásokkal érvényesülni. Hát gyakorlatilag felhúztak egy 5 védőből álló, 4 középpályásból és egyetlen égből lévő blokkot, amivel igyekeznek a pálya középső zónáját, de inkább a saját térfelüknek a közepét megszállni. Nem lesz könnyű dolga a török csapatnak, mert ilyenkor a hosszú indítások lehetnek, mélységi passzok, mélységindításokkal, de ezt nagyon jól biztosítják egymás mögé az ausztrál védők. Ugyanakkor a középpások és a védők úgynevezett sorok közé bepasszott labdák lehetnek, itt meg nagyon-nagyon szűk a távolság, nagyon kicsi hely van a játék építésére. Tehát a török válogatottnak nagyon gyorsan és nagyon magas technikai színvonalon kell futballozni ahhoz, hogy ezt fel tudja törni.
2: És mit vársz egyébként így látva az első 10 percet, azért lesznek itt gólok, vagy inkább ez a szokásos eddig ez a maximum 2 gól per meccs?
4: Hát az a baj, hogy pont ebből adódóan nagyon nehéz lesz ezt az ausztrál védekezést feltörni.
2: Na de most bent vannak az ausztrálok a török 16-oson belül, bocsánat Feri, volt egy szépen beívelt labda a jobb oldalról, de senki nem érkezett rá, csak a tulajdalom Boss, ő az, aki már begyűjti a labdát, húzza befelé egy-két biciklicsel, után be is íveli a hórihorgas Turé felé, de Turét lefejelik a török védők, itt most nem volt esélye érvényesülni, és hát annak rendje is módja szerint jöhetnének egy gyors kontrával most a törökök, Arda Gülert viszont villámgyorsan feltartóztatják, vele szemben most kiválóan védekezett ott Okon Exler középen, éppen nála van most a labda, ő passzolja ki oda a jobb szélre, és onnan indult most egy támadás, Csirkátinál volt a labda, aki most már Italiánót is bevette a játékba. Hát igen, hogyha már az olaszok nincsenek kint ezen a világbajnokságon, akkor legalább egy Italiánó nevű játékos legyen az ausztráloknál, úgyhogy ezt teljesítették. Olasz Gergő kollégám közben itt magára mutat, hát valóban hogy rád is gondoltunk, hogyha az olasz válogatottra gondolunk. De most a törökök visszaszerezték a labdát, 12,5 perc telik el a játékból, és Ausztrália Törökország továbbra is 0-0.
3: Arda Güler próbálja meg a 16-os előterébe passzolni a labdát oda Kökcsihöz, de azért ő messze van onnan, most viszont már jobb pozícióban kapja meg, csak háttal a kapunak, onnan azért nehéz játékot építeni. Kadioglu minden mezőnyjátékos az ausztrál térfélen, az összes török futballista, valamint minden ausztrál játékos, egyedül a török kapus Csakir, aki a saját térfelén maradt. A bal oldalon pedig most már Yilmaz húzza meg az embere mellett, próbálná beadni, de ez szörnyen mélyre sikeredett, és ráadásul védő sem ért hozzá ehhez a beadáshoz, úgyhogy kirúgással jöhet majd az ausztrál csapat a 14. percben. És ott van a FIFA elnöke Gianni Infantino, a helyszínről tekinti meg tehát Vancouverben ezt a mai

0: Burgess-től kapta ezt a labdát, mutatja Cselik határozottan, hogy nem ért bele, úgyhogy nem szögletnek kell majd következni, egy kirúgás lesz tehát az ítélet. Érdekesség, hogy most már szögleteket is lehet videóbíróval fölül bírálni, vagy megvizsgálni, hogy kirúgás, vagy éppen sarokrúgás következik majd. Itt most a játékvezető nem bírálta felül saját ítéletét, úgyhogy valószínűleg jól döntött, elsőre is kirúgással jött a török válogatott, most már pedig szervezheti is saját támadását a piros mezben futballozó együttes. A 15. percben hátul járatják a labdát a törökök, továbbra is gól nélküli döntetlen az állás az Ausztrália-Törökország találkozón.
1: Arról még talán nem beszéltünk, hogy ez a D csoportnak a második mérkőzése, hiszen az egyik társházigazda Amerika már 4-1-re tudott nyerni Paraguayjal szemben, talán a VB eddigi legjobb meccsén, és a legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtva az amerikaiak, kiválóan játszottak, szép gólokat szereztek, most pedig egy lesállás miatt jöhet majd Ausztrália, úgyhogy van időm elmondani, hogy valóban az amerikaiak kiválóan kezdték ezt a részben hazai rendezési tornát, de hát tudjuk jól, hogy a legtöbb meccset azt Amerikában rendezik, úgyhogy talán az ő vállukat nyomja a legnagyobb nyomás, hogyha a három darab társrendezőt nézzük, mellettük ugye Kanadának, valamint Mexikónak is vannak hazai találkozóik. Beléptünk a 16. percbe közben, és Ausztrália kezdhet most támadni, leghátulról kénytelenek, Beachnél van a labda, ő áttette a bal lábára, aztán végül mégis inkább jobban passzolja ki oda Burgess felé, Burgessnek pedig ez a passza is működik, Boss az, aki most visszalépett labdáért, de nem tud vele előre fele menni az ausztrál válogatott, csak hátrafele, Boss a bal szélső is kénytelen visszalépni nagyjából 20 méterre, és onnan haza passzolni a labdát. Aztán most megint érkezik egy felívelés Touré felé, Tourét pedig meghúzhatja, mert úgy tűnik, hogy gyorsabb, mint a védője, de nyilván azért a rutin, az ott van természetesen Demirán mellett, aki egy kiváló játékos, most már ő is inkább levezett talán, Szaúd-Arábiában az Al-Ahli csapatát erősíti, érdekes pedig még csak 28 éves játékosról van szó, de hát ugye van már 63 darab válogatott meccse, 6 gólja, úgyhogy védőként is azért mondhatni, viszonylag eredményes tud lenni. Jöhet Ausztrália megint, méghozzá a 17. percbe lépve egy szögletrúgással, aki ezt majd beíveli, az nem lesz más, mint 8-assal Conor Metcalf, aki a São Pauli játékos a Németországban, neki eddig 36 válogatott meccsen egy gólja van, úgyhogy támadó középpályás létére azért nem a legeredményesebb, de hát ki tudja, lehet, hogy a szőszögleteiben benne lehet a gól. 16 és fél perc után tehát jöhet a harmadik ausztrál szögletrúgás, ívelődik befele a labda, de ez nem lesz jó, Csakirral szemben, talán mint a szabálytalankodtak volna is, azt láttam itt a periférikus látásomban, mint a Bene Ferenc kollégám is azt mutatta volna, hogy aláléptek talán a kapusnak, de ezek szerint nem volt szabálytalanság, úgyhogy rosszul jött ki gyakorlatilag Csakir, ütközött egy ausztrál játékossal, de talán jól tette a játékvezető, hogy ezt nem fújta le, mindegy, lényeg a lényeg, hogy jöhet egy kirúgással Törökország.
0: Néhány török szurkoló is helyet foglalott a kapu mögött, lehet, hogy éppen eléjük érkezett Csakir, mert erre a beadásra borzasztóan jött ki, elmérte egy kicsit azt, hogy hova érkezik majd a labda. Tény, hogy ott volt azért még egy ausztrál játékos is mögött, akinek neki szaladt, de ez azért nem kapus támadás, úgyhogy ha ebből gólt szerzett volna Ausztrália, akkor óriási kérdés, hogy mit ítélt volna a játékvezető, de szerintem érvényes találat született volna. A törökök pedig már kihozhatják a labdát, a kapusnak kétszer kellett elvégezni ezt a kirúgást, mert az elsőnél valami problémát véltek felfedezni, most pedig egy kisebb kakaskodás, teljesen felesleges. Csirkáti volt az, aki nem engedte a török játékosnak, Kökcsinek, hogy elvégezze a szabadrúgást. A közvetítés elején már említettük, hogy Csirkáti a legkiemelkedőbb ausztrál játékos jelenleg, de egyébként a Serie B-ből feljutott a Parmával a Serie A-ba, úgyhogy és majd az olasz első osztályban versenyez. A jobb oldalra forgatja ki most a labdát a török válogatott, egy mélységi indítással pedig Demirá próbálja megjátszani Cseliket, egy szenzációs labdaátvétel, és hajszálpontos volt az indítás is, mind a kettő dicsérendő, aztán most már Csalhanoglu a 16-os előterében cselezget a bal lába felé, tovább passzolja a labdát egy lövés Kadioglutól, jócskán fölészel, de ezt is azért fel lehet jegyezni, mint próbálkozás, itt a mérkőzés 19. minutumában. Hát eddig nem bővelkedünk a zicserekből, pedig már lassan 20 perc telik el a mérkőzésből.
2: Igen, és ugye feltettétek a kérdést, hogy várható-e sok gól ezen a találkozón. Hát az a rossz hírem, hogy ameddig Törökország nem szerzi meg a vezetést, addig az ausztrál labdarúgó csapat nem fog kinyílni ebből a sündisznó állásából, és nem várok sok gólt ettől a találkozótól. Ugyanakkor az elmúlt néhány percben mindkét csapatnak a stílusából kaptunk ízelítőt. Az ausztrálok hosszú indítása

0: próbálkoznak kontratámadásokra. A törököknek meg rendkívül fontos lesz, hogy vagy átlövésekkel, vagy gyors kombinációkkal valahogy föl tudják törni ezt a játékot, hiszen az ausztrál védekezés tényleg rendkívül fegyelmezett. Tehát gyakorlatilag arról szól az egész mérkőzés, hogy a török válogatott túl tudja úgymond futballozni ezt az ausztrál szívós védekezést. És nyilván, hogyha nagyon-nagyon eltolódik a labdabirtoklási arány a törökök javára, és nagy nyomás helyezedik az ausztrál védekezésre, akkor előbb-utóbb bele fognak hibázni, de egyelőre nem mutat a török csapat olyan tempót, és olyan nyomást nem alkalmaz az ausztrál védekezésre, hogy ez adott esetben az utolsó 20 percben jelentkezne. A másik oldalról pedig, hát kétségtelen, hogy itt ugye elsősorban Touré személyében a Norris csatára rendkívül sebessége van megáldva, bár a labdával talán nincs akkora barátságban, illetve a bal hátvéd Boss, aki a Feyenoord játékosa. Látszik rajta, hogy amikor van terület, akkor őt keresik a labdával, nyitnak neki, és tényleg elképesztő sebességgel van megáldva, de hát ez egyelőre elég kiszámítható és egysíkos az ausztrál támadójáték. Itt elsősorban én annak szurkolok, hogy történjen valami gól, elsősorban akkor lenne érdekes a mérkőzés, ha a törökök megszereznék a vezetést, és az ausztráloknak ki kellene nyílniuk.
1: Igen, rendkívül érdekes, amit Mohamed Touré-ról mondtál, a kedves hallgatók nem tudhatják, hogy miközben Feri beszélt, közben kapott egy jó labdát a jobb szélen, és hát gyakorlatilag kicselezte magát a pályáról, összeakadtak a lábai, nem tudta hirtelen hol a labda, és róla kipattant. Hát, hogyha visszanézünk a múltba, és mondjuk a Touré-król beszélünk, akkor egy Yaya Touré nevű játékos azért eszünkbe jut, hát ő azért jobb barátságban volt a labdával, és hogyha már Yaya Touré éppen tegnap vette át a Slovan Bratislavának a vezetőedzői pozícióját, úgyhogy ő is az a maga óriási játék intelligenciájával, amelyel meg volt áldva, reméljük, hogy az edzői pályán is hasonlóan jól fog majd szerepelni. Most viszont a 22. percben lépve a D-csoport második mérkőzésén Ausztrália-Törökország továbbra is gól nélküli döntetlen, vagyis 0-0.
2: Próbálta előre játszani a labdát Bardakci, nem sikerült neki, de visszapattan a törökökhöz a labdát, Csalhanoglu pedig inkább eleveszi tőle a labdát, mondván majd inkább szervezi ő a játékot, azzal talán jobban is járnak a törökök, hogyha a rutinos középpályástól indítják a támadásaikat. A bal oldalon most Kadioglu kapja meg a labdát, Kadioglu-ról is említettük már, hogy azért ő is egy magasan jegyzett játékos, jelenleg éppen a Brighton futballistája, a Premier League-ben játszik, de futballozott korábban a Fenerbahçe-ban is. Mind a két oldalon megtalálható egyébként, például a Premier League-ben a Brightonnál jobb és bal hátvédet is szokott játszani. Néhányszor most a bal oldali hátvéd pozícióját kapta meg ő, Cselik pedig a jobb hátvéd vele szemben a túloldalon. Most kap egy jó labdát, Touré meg is tudja tartani néhány másodperc erejéig, aztán megünnepelte azt, hogy kiharcolt egy szabadrúgást saját térfelén, majd a felező vonalnál. Hát az apró dolgoknak is örülni kell, mint például az ivószünetnek ebben a nagy melegben, és a 23. percben a két csapat elvonul oda a saját technikai zónája elé. Ilyenkor azért az edzők is adhatnak utasításokat a játékosoknak, valamint hidratálhattak is a futballisták. Valóban nagyon fontos, hiszen bárhol is járjanak ezek a futballisták ott, az amerikai kontinensen jó idővel találkoznak, bár még ebből a szempontból azért a kanadai helyszínek a legkellemesebbek, Vancouverben is azért általánosságban olyan 24-25 fok környékén tetőzik a hőmérséklet ez időtájt. Úgyhogy most az úgynevezett cooling break, vagy a hydration break, tehát a hidratáló szünet zajlik, addig Bene Ferencnek van alkalma értékelni az eddig látottakat.
0: Azon kezdtem el gondolkodni, hogy a török játékosoknak a többsége ugye azért Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas játékosok, ugye a középpályán azért ott van Arda Güler, Real Madrid, Çalhanoğlu, Inter, tehát ezek a játékosok azért hétről hétre megszokhatták, hogy mivel domináns csapatba futballoznak, ellenük azért egy felállt védelmi blokk áll szemben, tehát nem most találkoznak először ilyen fegyelmezetten a saját védőharmadába visszahúzódó, akár 5-4-1-es játékrendszerben csak a védekezéssel foglalkozó ellenféllel szemben. Tehát én kíváncsi leszek, hogy azok a reflexek, azok az automatizmusok hogy jönnek elő. Nyilván itt azért különböző klubokból jöttek a játékosok, tehát nehéz összegyúrni egy válogatottat, nehéz az automatizmusokat kialakítani, nehéz a játékkapcsolatokat tökéletesre fejleszteni. Na de hát egyikőjük sem egy kontracsapatból jött a török játékosoknak, szóval itt elő kell venni azokat, amit a klubokban is, a klubjukban is hétről hétre tapasztalnak. kell egy váratlan húzás, nem lehet csak a sablomból futballozni, kell egy veszélyes átlövés, akár ha nyilván egy pontrugásból tudnak góltani, az is tud ilyenkor segíteni, de én alapjelően azt hiányolom egyelőre a török válogatottban, hogy kizárólag oldalpasszokra hagyatkoznak, és próbálkoznak ugyan mélységbe, de inkább hosszú lapos indításokkal járatni a labdát. Ezt nagyon-nagyon jól úgymond lesöprögetik, tehát kisegítik egymást az ausztrál játékosok. Itt arra gondolok, hogy csellel le kell venni egy embert, és akkor már reagálnia kell az ausztrál védekezésnek, akkor már felbomlik a megszokott egység. Tehát valahol létszámfölényt kell csinálni, vagy egy váratlan húzással, vagy egy csellel, vagy egy kreatív megoldással, vagy marad az átlövések és a pontrugások, de egyelőre lassan és kevésbé kreatívan futballozik a török csapat.
1: Igen, érdekes egyébként, hogy a törököknél talán, akit eddig ki lehet emelni, az Zeki Cselik, a jobb hátvéd, aki rendre szárnyvédőként szerepel itt a válogatottban, és most is rengetegszer fut fel, és tényleg jól teljesítő, és a Olaszországban futballozik a Róma játékosa, tehát ő sem akárhol játszik. De ha már Ausztrália Törökország, akkor mondjuk el azt is, hogy egyébként ez a harmadik meccse a két együttesnek egymás ellen, és az első tét meccs, mert eddig két darab barátságos meccsen találkoztak, 2004 májusában ott rögtön játszottak egymással a két találkozót, és hát mind a kettőn Törökország győzött, ami egyébként azért is érdekes, mert eddig a török válogatott a két VB nyitó meccsét 1954-ben az NSK ellen, 2002-ben pedig Brazília ellen elvesztette, úgyhogy lehet, hogy ez a valamelyik sorozat az meg fog szakadni, de könnyen lehet, hogy döntetlen lesz, az még nem volt a két csapatnak egymás ellen. 25,5 perc után tehát Ausztrália, Törökország továbbra is 0-0, és éppen az ausztrálok kezdhetnek meg egy támadást, de hát megint inkább csak hátrafele jutnak ezzel az egésszel.
2: Ha egy kicsit belemegyünk a statisztikákba, hogy egy pár érdekességre is beszéljünk, közben egy eladott labda, amelyet Kökcsi szerez meg nagyjából az ellenfél kapujától 30 méterre, és forgatja ki a bal oldalra Yilmaznak. Yilmaz a 16-os oldalvonalánál, bal oldali oldalvonalánál, aztán visszapasszolja Kadioglunak, majd visszakapja Kadioglutól a jobb lába felé, ez egy beadás, amelyre érkezik Güler! Kapásból jött el, nem is rosszul, de Bícs a helyén volt, nem tudta már helyezni Arda Güler a gyengébbik lábával, tehát a jobb lábbal továbbította ezt a beadást a kapura, és pont Beach kezébe hullott, most pedig már egy kontratámadással indulhatnak az ausztrálok, és egy nagyon szép labdaátvételt követően megszerzi a vezetést Ausztrália. Egy villámgyors kontra, Irán Kunda volt az, akire kijött a játék, és egy szenzációs átvétel gyakorlatilag a top játékosokat meghazudtoló módon. Jobb külsővel maga elé tolta a labdát, ezzel már megkerülve Demirált, azt hiszem ő volt az a török belső védő, akit megkerült, de az is lehet, hogy Bardakcsi volt, ezt majd az ismétlések után tudjuk pontosan elmondani önöknek. De a 27. perc legelején egy gyakorlatilag Arda Güler lövést követően egy gyorsan kigurított labdából egy hosszú indítás és egy remek egyéni megmozdulás az ausztráloktól, és sokkolják gyakorlatilag a stadion szurkolóit, nézőit az, ahogy a semmiből megszerzi a vezetést Ausztrália egy remek góllal.
0: Teljesen tipikus a forgatókönyv. Gyakorlatilag ugye a törökök részéről volt egy beadás, amit a belső védők nagyon jól zárnak a középső zónában 16-oson belül, de ez pont ez a beadás a belső védők és a középpályások közötti területre érkezett, és Arda Güler kapásból, hát ha eltalálta volna a sarkot, akkor most Törökország vezetne, de elég gyatra lövést eresztett meg, és ugye ezáltal, hogy áthelyeződött az ausztrál térfélre az egész játéknak a hangsúlya, magasan van a török védekezés, és ugye amire már többször utaltunk, hogy az ausztrál válogatott hosszú indításokkal a gyors támadóit próbálja megjátszani. Tipikusan ez történt, azonnal a kapus kidobás után egy 40 méteres hosszú indítás teljesen üresen találta a gólszerzőt, aki gyakorlatilag teljes sprintben nem igazából komoly cselt bemutatva, csak egy megkerülős cselt, ami azt jelenti, hogy hosszan megtolta a védő mellett a labdát, és körbefutotta gyakorlatilag. Utána a kapus, a török kapusra szemben, ahogy bepasszott a rövid oldalra, a szenzációs volt, és hangsúlyozom, hogy mindezt egy 40 méteres sprint befejezésével, gyakorlatilag úgy, hogy semmit nem csökkent a sebessége. Profi kontra gól volt, de hát erre az egysíkú viszonylag kiszámítható játékra kellett volna készülni a török védekezésnek.
1: Feri, mondd ki kérlek te is a gólszerzőnek a nevét.
0: Várjál, segítem.
1: Itt van, mutatom neked közben. Őt.
0: Uha.
1: Irán Kunda. Azért kértelek meg egyébként, hogy kimond, mert én mondtam ki legelőször a közvetítés során, még amikor bemutattuk a kezdőcsapatokat, Geri most másodjára, mert eddig ő nem ért labdához. Igen. Egyébként. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy Irán Kunda valóban egy gyors, és úgy tűnik, hogy kiváló adottságokkal megáldott célső, de eddig egyszer sem avatkozott játékba. Hát gyakorlatilag valahogy így kell elkezdeni ezt a meccset. Most éppen Turét ugratnák ki, de kiválóan érkezik ki a kapujából. A török kapus szépen felszabadít, Csakir előre bikázta a labdát, amerre áll, de hát nyilván ez volt most neki a legfontosabb. Úgyhogy tehát összegezzünk, 29 perc játék után most már változott az eredmény, de lehet, hogy megint fog, mert a törökök támadnak, és már bent vannak a 16-oson belül a bal oldalon, tehát hiamaznak, ez a beadása is borzasztóan gyenge. Eddig a 4-ből 1 volt jó az éppen Gülernek a gólt megelőzően, és valóban, hogyha az Güler a sarokra rúgja, akkor könnyen lehet, hogy már török gólnak örülhettek volna itt a Vancouveri stadionban. Ezzel szemben viszont Ausztrália szerezte meg Irán Kunda révén a vezetést. Jöhet most távolra egy lövés! Új, mekkora kapufa! Te jó Isten, mekkora lövés volt ez! Nagyjából 20 méterről kínálta meg az ausztrál kapust a törökök 14-es számú játékosa, Bárdákcsi, aki felmerésre tett ez a támadáshoz. Ballal gondolt egyet, és kicsit, mintha a külsője is benne lett volna, mert kifelé tekeredett a labda, és eltalálta a jobb oldali lécet. Parádés bomba volt, felélénkült a mérkőzés. Úgy látszik, hogy jót tett ez a hydration break.
2: Itt közben megnyitottam az egyik ilyen statisztikákkal foglalkozó oldalt, amely nagyon hivatalosan dolgozik. A legkevesebb labdaérintés az ausztrál csapatban Nestroy Irán Kundának van, aki a gólt szerezte. Egészen pontosan 5, ebből egy az átvétel volt, egy amikor megkerülte a játékost, tehát megkerülte a védőjét Demirát, és egy amikor a kapuban pofoszta a labdát, ez 3, tehát ez a megmozdulás előtt 2-ször ért labdába. Nem vagyok benne során biztos, hogy az első az nem a középkezdés
0: ez
2: volt.
0: Ez erre gondoltam én is, hogy képzeld még a középkezdés a másik.
2: Tehát elképzelhető, hogy a gólon kívül, az akción kívül és a középkezdésen kívül egyszer ért Irán Kunda a labdába a mérkőzésen. Nem is kell többször, hiszen ez így neki tökéletes. 5 labdaérintés elég bőven ahhoz, hogy valaki gólt szerezzen, pláne hogyha 3-ból is meg tudja oldani, akkor minek érjen bele 5-ször. A 31. percben tehát Ausztrália, Törökország 1-0, egy kissé meglepően, és már gyakorlatilag jöhetett is volna a törökök egyenlítő találata, és most is ezért hajtanak, Kökcü kapja meg a labdát, és mélységben próbálná eljutatni Csalanogluig, de jól kezdett keresztezni Burgess, és kibombázta a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobással jöhetnek majd a törökök, és azért Vincenzo Montella arcára most ráfagyott a mosoly, mert egyértelmű esélyese a török válogatott ennek a mérkőzésnek, és elnézve azért, ahogyan futballozott az amerikai csapat, még akár komoly problémái is lehetnek a török válogatottnak. A talán nem titkolt célja volt Törökországnak az is, hogy csoport elsőként menjen tovább, és nem is olyan irreális ez az elvárás a törököktől. Hát most, ha ezt a meccset nem nyerik meg, akkor azért még biztosan nem mondhatjuk, de az esélyük arra, hogy csoportelsők legyenek, elég csekély.
0: És ez nagyon-nagyon fontos meglátás, hiszen a következő mérkőzés Törökország-Paraguay, ha ez így marad, akkor két csalódott csapatnak a második mérkőzése, ott már az életük múlik rajta. Arról nem is beszélve, hogy azért az amerikai csapat rendkívül meggyőző játékot nyújtott. Na de visszatérve az ausztrálokra, az imént említetted, hogy kivágta gyakorlatilag a lelátóra a labdát a 16-oson belül az ausztrál védő, és itt jut eszembe a nyitó mérkőzés Dél-Afrika, ahol Dél-Afrika saját védőharmadában rendkívül jótékony volt az ellenféllel Mexikóval szemben, és nagyon sok eladott labdája volt, amiből Mexikó kitűnően élt és szerzett gólokat. Itt az ausztrál válogatott egyértelműen a nulla kockázat elvét alkalmazza, visszazárnak rendszeresen 10 mezőnyjátékossal a labda mögött, zárják a mélységi passzokat, és egész egyszerűen, ha nem futballozza túl őket Törökország, vagy nem lesz olyan bravúr, vagy átlövés, ugye láthatok a kapufát, vagy hallhattuk, kedves hallgatók, akkor ez a mérkőzés nagyon-nagyon nehéz lesz a törökök számára, mert amerre állnak, arra tisztázzák a szituációkat, kitolják a védekezést, és egy blokkban nagyon-nagyon fegyelmezetten futballoznak az ausztrálok, tehát itt kell az extra teljesítmény a törökök részéről.
1: És azt sem látják a kedves hallgatók, hogy ha már Dél-Afrikával hasonlítottad össze az ausztrálokat, akkor a dresszük is kísértetiesen hasonlít egymásra. Ők is sárgában játszanak most Törökország ellen, és továbbra is őrzik azt az egy gólos vezetésüket, amelyet nem olyan rég, nagyjából 5 perce szereztek meg. Most Beach az, aki feléveli a labdát. Az a Beach, akiről azért mondjuk el, hogy ő volt az, aki kapufára tudta tolni ezt az óriási bombát, úgyhogy ezt beírtuk neki egy hatalmas védésnek, és hát most mutatják számukra, hogy hát valóban a momentum az ugye eddig az inkább a törökök mellett volt, hiszen végig ők birtokolták a labdát itt a találkozón, ezzel szemben viszont az ausztrálok egy szép kontra után megszerezték a vezetést. Most ott van a labda Turénál, aki megint meghúzna egy csel után, de ezt követően lerántja Kadioglut, úgyhogy majd jöhetnek a törökök egy, hát nem egy gyors kontrával, hiszen most még el kell sétálni a labdával, ami azért messze ment. Turé azért belerakta ebbe nyilván minden rutinját, közben megmutatják nekünk Arda Gülernek azt a próbálkozását, ami egy jó lövés volt egyébként kapásból, de hát tudta, hogy hova fog jönni az ausztrál kapus, ezt követően pedig Irán Kundáz, aki kapott egy labdát, befelé tolta a jobb lábával, szépen átolta a védő lábai között, majd pedig kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, Csakir még nyilván próbált fedni a kapuból, egy nagyobb rész kimozdul, de hát ő is kevés volt ez. Ez egy kiváló befejezés volt Irán Kundától, és hát ahogyan hallhatták, 5-ször ért eddig labdába a fiatal ausztrál játékos, de hát valóban ez egy jó csatára val, hogy nem kell sokszor beleérnie, elég párszor, és abból pedig szerez egy gólt. Közben támadnának a törökök, de megint jól védekeznek az ausztrálok, ezt követően pedig Beach vaktában kirúgja oldalra a labdát, ami átszáll a török térfélre, onnan pedig egy bedobás után már játékba is hozták a törökök a labdát. Egyelőre 35 percnyi játék után Ausztrália Törökország 1-0.
2: És lehet, hogy megint feliratkozik az eredményjelzőre Irán Kunda, hiszen lerántotta nagyon határozottan Arda Gülert, de a játékvezető most megkegyelmezett neki. A törökök pedig gyorsan elvégezték már a szabadrúgást is. Kadioglu az, aki a 16-os csücske irányába cselezne, de kipasszolja a bal oldalra Yılmaznak. Nem egy ritka török név ez a Yılmaz, jön is a beadást tőle, aztán ott hagyja Kökcsűnek, Kökcsű belsővel próbálná kapura tenni, de ez szörnyen pontatlan volt. Az 5-ös és a 16-os vonala között repült ki az alapvonalon túlra a labda. És akkor mégint egy apró statisztika, Aktürkoglu nevét sem kell túlságosan koptatnunk. Ő a mai mérkőzésen eddig 4-szer találkozott a labdával, sőt, lehet, hogy nem is annyiszor, 4 labda érintése volt egészen pontosan a török csatárnak. Na most úgy azért elég nehéz gólt szereznie egy csapatnak,
1: hát hogyha bocsánat, a csatára nem ér hozzá. Volt a 2-ből gólt szerzett.
2: Akkor lehet, hogy most Aktürkoglu a legveszélyesebb török játékos jelenleg a pályán, annak ellenére, hogy 4-szer ért bele mindössze a labdába, mert még az is elképzelhető, hogy a következő labdaérintéséből gólt szerez majd. Ez még a jövő zenéje, egyelőre egy nagy bedobás az ausztráloktól, amelyet felfejel az égbe a török belső védő Bardakcsi. Aztán jön egy előre ívelt labda, nem lesz az 5. labdaérintéséből Aktürkoglunak gól, mert egy rossz labda átvétele lett belőle, és egy ausztrál támadás épülhet megint. A bal oldalt megkapja a labdát a gólszerző Irán Kunda, aztán átforgatja egy teljesen a bal oldalra Bosshoz, ő már a 16-oson belülre cselezné magát, meg is teszi mindezt, aztán visszapasszolja egy mély beadás, a hosszú oldalon nem lehet ezt elérni, esélytelen volt Italiano arra, hogy bent tartsa a labdát, kirúgással jöhetnek a törökök Csakir révén a 37. percben, amikor az ausztrálok továbbra is vezetnek. Nestori Irán Kunda révén azt a találatot még a 27. perc elején szerezte az ausztrál válogatott.
1: De azért még korán van ahhoz, hogy temessük a törököket, hiszen azért Vincenzo Montella szövetségkapitánya kiváló a mérlegük. Eddig ő 33 meccsen irányította a török együttest, abból 20-at meg tudott nyerni a válogatott, 5 döntetlen és 8 vereség mellett. Ugye nem jellemzőek ezek a vereségek, közben volt egy mélységi indítás éppen Cselik felé, de hát ez túlságosan mély volt, nem tudta elérni Beach, kiválóan mozdult ki a kapujából, most pedig már Italianónál van a labda, aki összejátszan a Metcalf-al, vissza is passzolja Metcalfnak, most megint Irán Kundát választaná, de végül nem, inkább visszahúzza a saját kapuja felé, indul el, és hát végül megkapta a labdát az egyik középső védő, Sutár, aki szépen most kisodódott jobbra, meghúzott egy cselt, méghozzá egy lövőt, vagy egy passzcsellel, átverte éppen Aktürkoglut, akiről az imént beszéltünk, hogy nincsen túl jó meccse egyelőre a török válogatottban. Vele szemben pedig mondom még egyszer, kiváló volt a csel Sutártól, és most már megint Irán Kunda futhat a bal szélen, egyre közelebb van a török kapuhoz, aztán egy borzasztó rossz átadást választ. De talán Italiano még beérheti, egy borzasztóan kemény becsúszás, összecsúszott egymással Irán Kunda, valamint a törököktől Kadioglu. Szerencsére mind a ketten jól vannak, mind a ketten nyújtott lábbal érkeztek, de igazából nem találták el egymást, annyi szerencse, hogy a labda azért köztük volt. jöhet most közelről, nagyjából 20 méterről egy ausztrál bedobás a török kapuhoz jobb oldalról, aki pedig bedobja, az nem lesz más, mint hármas számmal Csirkáti, akinek szintén nem kellett eddig sokszor mondjuk a nevét. Most egymás után volt két jó megmozdulása, és ez a beadása is befelé száll. Ez jól néz ki, ezt lehet kapásból tüzelni, bossz lő, de hát ez egy nagyjából 5-6 méterre fölé ment. Maga a helyzet az nem volt rossz, onnan lőhetett talán, mint az imént Bárdákcsiát. Bárdákcsiák a lövésében egy óriási kapufa lett, vagy egy óriási védés utáni kapufa. Ezzel szemben éppen most mutatják meg nekünk, 86 mérföld, illetve kilométer per órával szállt ez a lövés. Mármint Bárdákcsi egy óriási bomba volt, de hát Beach szépen kapufára tudta tolni. És hát nyilván azt tudták mondani, hogy jó kapusnak szerencséje van. Beach pedig egyelőre meghálálja ezt, hiszen kiválóan véd. Most pedig a játékvezetőnek is játékba kell avatkoznia, Valenzuelának.
0: Szót kérhetek Aktürkoglu ügyvédeként? Tehát a török centerjátékosról beszélünk, de képzeljük el azt, hogy három belső védő és két védekező középpályás is rásegít az ő semlegesítésére. Tehát gyakorlatilag szinte öt védővel szemben kell megállni a helyét. Hát ez nem egy hálás center feladat. Ilyenkor azzal tudsz kiemelkedni, hogyha tömnek labdával, támogatnak a társak, vagy jönnek a jó ütemű beadások. Hát ezek közül egyelőre egyik sem valósul meg. Úgyhogy nincs könnyű dolga a török játékosnak, gyakorlatilag abból telik a játék, ahogy próbál helyezkedni egy jó beadásra, de rendszeresen 6-7 védőjátékos van a 16-oson belül.
1: Pedig véletlenül sem adnálak ki, hogy melyik klubcsapatnak szurkolsz a mindennapok során, de mondjuk annak örülné, hogyha Yildiz a második fél időben érkezne a törökökhöz?
0: Várható egyébként az érkezése. Érdekes, hogy Juventus szemszögből néha beugrik nekem is, hogy McKennie-t folyamatosan szitták Torinóban a szezon folyamán. Igaz, hogy voltak jó mérkőzései, de hát tegnap, ahogy az amerikai válogatottba felszántotta a teljes középpályát, és mintha kettő lett volna belőle, mindenhol ott volt, kapura is veszélyes volt. Én nem igazán tudom, hogy ezt Torinóban miért nem kamatoztatta. Ez érdekes volt. Jonathan David hozta a torinói formáját, azt bátran mondhatom a kanadai válogatottban.
2: A 41. percben járunk, Ausztrália továbbra is 1-0-ra vezet Törökország ellen a labdarúgó világbajnokságon. Irán Kundának sokat utána néztem már a mérkőzés előtt is, egyébként a Bayern München is egy ausztrál bajnokság szerint rekordösszeget fizetett még a játékjogáért. Ugye jelenleg a Watford futballistája, most éppen előre bombázza a labdát, el onnan címszóval a kaputól. Szóval az egyik legértékesebb, sőt hát a legértékesebb transfer volt az ausztrál bajnokság történetében, amikor Irán Kundát leigazolta a Bayern München, és egyébként Irán Kunda volt a legfiatalabb ausztrál bajnokságban mesterhármas szerző játékos, 18 éves volt még csupán, amikor hát Ausztráliában már mesterhármas volt.
0: Most is csak 20.
2: Tehát és még mindig csak 20 éves, egy 2006-os futballistáról beszélünk, tehát ráadásul idén lett 20 éves. Úgyhogy valóban nem az, hogy még 21 lesz most 2026-ban, úgyhogy valóban azért még lehet érdemes lesz majd odafigyelni rá. Arda Güler egy távoli próbálkozással, ez most azért nem volt olyan jó, mint az előző török lövés, amely a kapufán csattant, ez jócskán fölé szállt, nem szerzi meg az egyenlítő találatot továbbra sem. Törökország, Ausztrália még mindig vezet, és az ismétlések alapján, amelyet egyébként egy nagyon szellemes játékvezetői szemszögből mutattak meg, az látszik, hogy valóban nagyon messzire repült ez a próbálkozása most Arda Gülernek. Egy előre ívelt labda a kapustól, amelyet Bárdákcsi ugyan elfejelt, de csak az oldalvonalon túlra, úgyhogy ausztrál bedobás a 43. percben most már, amikor még mindig vezet Ausztrália 1-0-ra Törökország ellen.
1: Még egy mondatra visszatérhetünk a gólszerzőhöz, Nestor Irán Kundához, akit nem tudunk eddig eléggé dicsérni. Róla azt írták az ausztrál sajtóban, valamint az ausztrál szövetségnek az oldala is, hogy ő lehet az X-faktor, így fogalmaztak egészen pontosan, és ő villám gyorsaságával, valamint erőteljes lövéseivel hívta fel a figyelmet minden, illetve magára Ausztráliában, úgyhogy egyértelműen beválik egyelőre, amit írtak róla. Közben 5-3-ban jöhet előre Törökország, nézzük, hogy sikerül-e jól lejátszani, nem sikerül, de utána visszaszerzik a törökök, mondom én, de megint az ausztráloknál kötött ki a labda, aztán felbikázzák előre, most pedig már hátul Demirálnak kell figyelnie, szépen elfejeli a labdát, oda a társához, Cselikhez, aki most az egyik leghátsó ember a törököknek, attól függetlenül, hogy ő eddig általában előfordult elő a pályán, úgy látszik, hogy most őt visszavonta Vincenzo Montella nyilván, ezért arra is figyelni kell, hogy Irán Kundának ne legyen még egy olyan elfutása ott a bal szélen, ami már volt ezen a találkozón. Most Ilmártán van a labda a bal szélen, ő az, aki húzogat, megint a jobb lába felé inkább, hát inkább ő a balon csak támaszkodni szokott, azért nem sokszor veszi azt igénybe, hát talán majd most is meghúzna, de inkább megint a jobb lába, aztán most balra húzza, nézzük, hogy beadja-e. Bepróbálta beadni, de aztán, mintha visszapattant volna rá a labda, elsőre azt mutatja a játékvezető, hogy szögletrúgás következik, de hát nyilván a videóbíró majd rá fog szólni az ő fülére, és mivel azt látjuk, hogy az ausztrál szurkolók tapsolnak, emiatt minden bizonnyal felülbírálták a videószobából a venezuelai játékvezetőt, jöhet majd egy kirúgással Ausztrália, az az Ausztrália, amely továbbra is őrzi az előnyét, 43,5 perc után Ausztrália-Törökország 1-0.
2: Érdekes látni olyat azért, hogy videóbíró segítségével elemzik már a szögleteket is. Most innentől már azért nem sok lépés maradt a futballban, amihez nem használnak videóbírót, mert ugye már a sárgalapokat is vizsgálhatják. Volt is egy ilyen eset nemrégiben az amerikaiak mérkőzésén, Paraguay ellen, amikor Almiron kapott végül sárgalapot az amerikai védő helyett. Az volt az első ilyen ítélet. Közben a bal oldalon megint megkapja a labdát Irán Kunda, de most elveszítette, és Arda Güler ebből kontrázhatna is, de egy remek védői közbeavatkozás és egy jó labdaszerzés az ausztráloktól a 45. percben. Szóval, hogy gondolatmenetemet befejezve, most már a szögleteket, a sárgalapokat is ellenőrizhetik a videóbíró segítségével. Hát akkor gyakorlatilag szinte már csak tényleg a bedobás maradt, amit nem néznek meg egyelőre. Irán Kunda jobb lába felencse, ez egy lövés, és kell védenie megint Csakírnak. Üde színfoltja eddig Irán Kunda ennek a mérkőzésnek, és nem csak a mérkőzésnek, hanem akkor a világbajnokságnak is. Azért rendre vannak olyan játékosok, akik felfeltűnnek egy-egy VB során. Ilyen volt például James Rodriguez, ugye a 2014-es világbajnokságon.
1: Csabalala
2: 2010-ben, akinek a nevét mindenki megjegyezte. Ő volt az első találati edzője azon a világbajnokságon, úgyhogy vannak egészen elképesztő, hát vagy tehetségek, vagy éppen olyan eddig fel nem fedezett gyémántok, akiket egy-egy MVB során megtalálunk, és most például Irán Kunda.
1: És közben felmutatták nekünk, hogy 4 perc a hosszabbítás, de rögtön fordulnánk is Ferihez, aki közelebb hajolt a mikrofonhoz ezzel jelezve, hogy valamit szeretne mondani.
0: Igen, ugye itt Irán Kundával kapcsolatban, amikor azt említettük, hogy 35 perc alatt 5 labda érintése volt, de tényleg egy hihetetlen bravúros gólja, és ugye azt elemeztük, hogy egy futócsellel elindult, és gyakorlatilag megfutotta a török védelmet, akkor egy picit olyan sugallata is lehetett a dolgoknak, hogy kevésbé jól bánik a labdával. Hát erre jelentősen rácáfolt, hiszen elképesztő dinamikával rendelkezik, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy alacsony súlypontú, tényleg nagyon vastag combbal rendelkező játékos, aki az irányváltásokban nem veszít sebességet, tehát bármelyik lába felé meg tudja indítani a cselt, és gyakorlatilag mint késavajba úgy megy át egyelőre az ausztrál védőkön, és rendkívüli lóvéereje is van, tehát tényleg egy veszélyes jó játékosról beszélhetünk. Hallunk még róla, nem véletlen fedezte fel a Bayern München annak idején.
1: Azt még talán hozzátartozik, hogy azért, amikor Cselik van vele szemben, akkor ennyire nem virgonc, de amikor Demirállal kerül szembe, akkor nyilván, ahogy mondtad is, Feri, lejjebb van a testsúlya, vagy a
2: súlypontja.
1: Súlypontja, köszönöm, igen, lejjebb van a súlypontja, miatt gyorsan meg tudja futni Demirált, míg Cselik azért fel tudja vele venni a versenyt, és megint egy meg nem értés. Ilmaz volt az, aki próbált volna kényszerítőzni a társával, Kökcüvel, de hát ez is kiment az alapvonalon túlra. Jöhet majd megint egy kirúgással Ausztrália, hivatalosan 2,5 perc van hátra itt a hosszabbításból az első játék részben.
2: És milyen jó pofa volt látni a fiatal ausztrál szurkolókat befestett sárga-zöld hajjal, akár még brazilnak is elmentek volna, hogyha el kellett volna adni őket annak, és csillagok voltak a fejükön, úgyhogy egészen tényleg elképesztő az, amit ez a világbajnokság okoz, amellett, hogy ugye rengeteg mérkőzés van, és sok remek futballpillanatot láthatunk, azon kívül ilyenekért is érdemes nézni a világbajnokságokat. A múltkor például egy dél-koreai szurkolót találtak a mexikói szurkolók, és őt kezdték el dobálni, ez a videó járta be az internetet, úgyhogy az ilyen jó pofa dolgok is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy világbajnokság jó visszhanggal vonuljon be a történelembe. Yilmaz közben, aki a bal oldalon cselezget, és Csalhanoglunak passzolja oda, a 16-os csücskétől próbálná centerezni az Inter rutinus középpályása, de ez most pontatlan volt. Ő rendelkezik egyébként a legtöbb válogatott mérkőzéssel a török csapatból, mármint Csalhanoglulról beszélek természetesen, 106 mérkőzése van. Vannak még akik 50 fölé jutottak már, ilyen például Cselik, vagy ilyen például Demirál és Szöjüncsű is, aki most nem kapott a kezdőben helyet. Arda Güler egy szenzációs Zidane cselek közben, Aktürkoglu a 16-oson belül győzött a túlerő. Rendkívül fegyelmezettek az ausztrálok, és mindig van még egy védő, aki odaér a lövés pillanatában. Ez a három védős rendszernek is köszönhető, biztosan Bene Ferenc majd ezt kifejti bővebben is egy picit, hogyha kimegy a labda, de most egyelőre Csahanoglu az, aki Arda Gülerhez továbbítja, Arda Güler a bal oldalra forgatja ki, ott Kökcsű kapja meg a labdát, próbálná centerezni, de ezt is kivágják az ausztrálok, és akkor most van egy lélegzetvételnyi szünet.
0: Itt gyakorlatilag a területek elszívásáról van szó a törökök elől. Ez úgy néz ki, hogy három belső védő, plusz egy két belső középpályás, és gyakorlatilag négy középpályás, hiszen Irán Kunda a baloldali középpályás is rendkívül középen a tengelyhez húzódva játszik, rendkívül fegyelmezetten. Erről szól a történet, és viszont a törökök részéről is láttunk egy szösszenetet a megoldásra. Itt volt két csel, és plusz még a 16-oson belül egy lövőcsel is, amiből a lövőhelyzet ugye nem alakult ki, de ez lehet a törököknek a lehetősége. Valami váratlant kell húzni, másképp nem megy.
1: És hát nem sokat tesz rá, 4 perces hosszabbításra a játékvezető nagyjából 5 másodpercet le is fújja az első félidőt, amely után tehát egy Irán Kunda kiváló találattal Ausztrália vezet Törökországgal szemben, talán sokunk meglepetésére mondhatom ezt nyugodtan. Ez a gól a 27. percben született, aztán a 30. minutumban Bádácsi lőtt egy óriási kapufát, de igazából ezt a két helyzetet tudtuk csak felírni eddig az első játékrészben. Szűk négyed óra múlva jön majd a folytatás, addig viszont jöjjenek a hírek, valamint a nemzeti sportjegyzet Deák Zsigmondtól.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Már ma lezárhatják az iráni háborút. Nyilvános lesz az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási terv. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormozi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Gyermekvasutasokat avattak a hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal több hónapon keresztül tanult a vasutas szakmáról és a környék megnevezetességeiről. Az eseményen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, hogy a gyerekek akár életpályaként is gondolhatnak a vasútra. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Délalföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Ma van a Véradók világnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet, abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, ami miatt megcsappannak a vérkészletek.
3: Közlekedés.
5: Sávlezárás lassítja a forgalmat a fővárosban, a 13. kerületi Dráva utcában, a Kárpát utca és a Kárlucz rakpart között. Még ma is le van zárva a Pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. Szakaszos korlátozásokra kell számítani délután, szintén Budapesten, a Kiskörúton, a Kálvin tér és az Erzsébet tér között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
5: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok lesz.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Amerikai álomrajt. Deák Zsigmond jegyzete. Három házigazda, három megnyitó. Ilyen sem volt még a labdarúgó világbajnokságok történetében. Persze, ha Amerika, akkor a show legalább olyan fontos, mint a sport. Nem meglepő módon Mexikóvárosban Mexikó, Torontóban Kanada, időrendi sorrendben harmadikké pedig Los Angelesben az Egyesült Államok mutatkozott be, mondhatjuk, mindegyikük sikerrel. Természetesen vannak fokozatok. Mexikó az egész VB rajtján simán verte az elképesztően gyengén muzsikáló Dél-Afrikát, de azért ennél majd több kell a komolyabb riválisok ellen. Jürgen Klopp minősítését vacak, igen találónak tartom. Kanada története első világbajnoki pontját szerezte, s ha nem egy, hanem három jött volna össze a bosnyákokkal szemben, a meccs képe alapján az sem lett volna meglepetés. Az igazi házigazda viszont minden szegmens, a mérkőzések száma, gazdasági hatás, sportszakmai esélyek szerint az Egyesült Államok. A Nemzeti Sportrádió beszélgetős műsorában a sportkörben még pénteken a Paraguay elleni premierjük előtt azt mondtam, nagyon fontos az antré, hiszen a kosárlabda NBA és a jégkorong NHL nagydöntője épp zajlik, és a soccer eleve a helyi major sportok mögött áll népszerűségben. A VB sikere szempontjából tehát az USA szereplése kulcsfontosságú. Nos, az első benyomások abszolút biztatóak, hiszen a sztártrénernek számító Mauricio Pochettino irányította amerikaiak, üzenbiztosan, nagy erőt mutatva gyakorlatilag kiütötték azt a Paraguayt, amely a VB-selejtezők során Brazíliát és a címvédő Argentinát is felülmúlta egyszer-egyszer. Most viszont esélyesen volt. Már fél időben 3-0-ra vezettek a hazaiak, Pulisic és a duplázó Balogun is villogott, ám nem csak ők kaptak ovációt, hanem az a rengeteg film és sportcsillag, akinek hirtelen fontos lett ez a bizonyos soccer, és ott volt a Los Angeles-i lelátón. A pozitív életszemlélettől, optimista hozzáállástól majd szétdurranó amerikaiak nem mennek szomszédba önbizalomért. Szakértői szinten is azt súlykolták a rajt előtt, hogy válogatottjuk, éremesélyes. Szerény és lenéző mosolyt kaptak cserébe az igazi favoritoktól, de a bemutatkozás alapján ez a mosoly lassan kezdett lefagyni. A nagy nevű edzőt már említettük, és ha megnézzük a keretet, tele van a legerősebb bajnokságokban edződő, fejlődő, kiváló játékosokkal. Maradjunk annyiban, hogy ezt hívják amerikai álomrajtnak, és ha valakik mernek nagyot álmodni, akkor azok bizony ők.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Nemzeti Sportrádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 1-0-ás ausztrál vezetésről jön, tehát hamarosan a második félidő. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Továbbra is itt vagyunk a stúdióban, Alasz Gergővel, a szakértővel, Bene Ferenccel, valamint jó magam, Erdei Márk, és várjuk, hogy a második félidő elkezdődjön. Éppen most bandukolnak ki a csapatok a pályára, Geri.
4: Már itt a reggeli műsorok miatt ebben az időtájban, hogy 7:04, amikor mondtad a nevemet, hogy itt van velünk Olasz Gergő, és már majdnem mondtam, hogy köszöntöm én is sok szeretettel a hallgatókat ilyen reggeli beköszönéssel. De...
3: szokásos feeling.
4: De most meccs közvetítés van. És ráadásul milyen meccs?
3: Feri?
5: Eddig taktikai szempontból is, és ha nem is halmoznak el a játékosok minket helyzetekkel, de azért taktikai szempontból is jó. Ugye, amit bejósultunk, megjött Yildiz is, tehát mi úgy gondolom együtt élünk a mérkőzéssel. A játékosok is, eltérő stílusok csatája, és mind a két stílus markánsan elő is jön. Egyelőre az ausztrálok hatékonyabbak ebben.
3: Igen, Yildiz a török válogatott egyik legnagyobb fiatal tehetsége. Tőle még azért sokat várnak, 21 esztendős játékosról van szó, valóban a Juventus szélsője. Miközben megkezdte éppen ő a második félidőt, ő a cseréje tehát a törököknek. Hamarosan elmondjuk, hogy kinek a helyére érkezett, talán Türkoğlu-nak a nevét, illetve Szávát nem látom egyelőre.
5: Yılmaz, én úgy tudom, de azért várjuk maga biztosat.
3: Valóban, mert Türkoğlu ott van középen, úgyhogy
5: igen,
3: sajnos igazat kell neked megint adni
5: felé. A baloldalt kell erősíteni, én most próbálok egy kicsit Montella székében ülni, szerintem jó döntés lehet. Ő lehet a török válogatott iránkundája.
3: Így van, és ha már Irán Kunde, akkor mondjuk el, hogy ő volt az első gól szerzője, szépen megkapta labdát a bal oldalon, egyszer befelé tolta, majd ezt követően, miután átverte a védőjét, eltekerte a kapus mellett, visszalőtte a rövidbe, parádés lövés volt, úgyhogy Nestori Irán Kunde az első ausztrál gól szerzője ezen a világbajnokságon. És ha már az ausztrál gól szerzők, akkor egyébként Matthew Leki lehet az a harmadik ausztrál játékos, aki két különböző világbajnokságon is be tud találni. Hát Irán Kunde ezen meglőtte, lehet, hogy 4 év múlva majd megint hallunk róla.
4: Most pedig a 46. percben egy távoli próbálkozás, amelyen Beachnek kellett résen lennie. Hárította ezt a próbálkozást is, és Irán Kunde megint óriási lendülettel indult, és nem is lett volna rossz talán, hogyha szöktetik őt területbe, hiszen ha a nyakamat nem is, de azért igen sok mindent rátennék arra, hogy ő megfutotta volna, de Demirált egy ilyen lendületből érkező szituációban, de most nem kapta a labdát, pedig nagyon hasonló volt egyébként a szituáció, mint az első gól előtt a kapus kigurította gyorsan, Irán Kunde óriási lendülettel támadta a területet ott az ellenfél tér felén, most viszont labdát nem kapott, Touré pedig kiharcol egy szabálytalanságot, de úgy, hogy az ellenfélnek, úgyhogy a török válogatott jöhet majd a kezdőkörből egy szabadrugással, de csak azért is, hogy megcáfoljon engem, Bardakcsi kigurítja a labdát a kezdőkörből, és onnan végezte el ezt a szabadrugást. A bal oldalon Yildiz kapja meg most már a labdát, az ő nevét azért biztosan többször kell majd elmondani, mint mondjuk az első játék részben Aktürkoglu-ét, más poszton is játszanak természetesen, Kökcü az, aki középre tenné, ezt is lefüleli egy ausztrál védőjátékos, Okon Engstler volt az. Irán Kunde pedig már megszerzi a labdát, és továbbítaná oda a bal oldalra, még ez is jó bossnak, aztán megindulhat Touré, azért benne is van bőven sebesség, és rávezeti a védőkre a labdát. A bal oldalán kéri boss, aztán meg is kapja, eltekerni a hosszú irányába, belér még egy védőjátékos, Demirál volt az. Szögletet harcol ki az ausztrál válogatott a 48. percben, Ausztrália, Törökország 1-0 továbbra is.
3: Jöhet már a sokadik ausztrál szöglet ezen a mérkőzésen, egyelőre veszélyt még egyik sem hordozott magában, talán most majd. Egyébként Irán Kunde tök üresen volt bent középen, talán hogyha őt választja a bossz a lövés helyett, akkor lehet, hogy ebből egy újabb gól születik, és akár meg lehetett volna Irán Kundának a második találata rögtön itt a nyitó meccsen, már ami az ausztrál válogatottat illeti. Jöhet tehát most jobbról egy szögletrúgás, eddig Metcalf volt az, aki ezeket elvégezte, és ha jól látom, akkor megint ő az, aki erre majd vállalkozik. A venezuelai bíró egy picit megsürgeti, ő belefúj a sípjába, ebben a pillanatban érkezik be középre a labda, hát ez egy borzasztóan rosszul néz ki, átszállt egészen szinte a másik oldali 16-os csücskéig, illetve a másik csücskéig a 16-osnak, aztán pedig érkezett egy lövés távolról, tehát amilyen távolról jött, olyan távolra is ment, ebből nem hordozott különösebb veszélyt magában, felmerészkedett ugyan az ausztrál védő, de hát ez egy borzasztó lövés volt Italianótól, csúnyán fölé bombázta a labdát. 48,5 perc telik el tehát a játékból, jöhetnek előre megint a törökök, akik továbbra is azon kénytelenek dolgozni, hogy valahogy ezt a nagyon masszív és jó falat, amit az ausztrálok felhúznak oda, gyakorlatilag nem csak a kapujuk elé, hanem az egész saját térfelükön, azt valahogy áttörjék. Most éppen Bardakcsi tette tovább a labdát, kint van a bal szélen Yildiznél, aki ugye frissen állt be, benne azért lehet lendület, éppen őt szöktetnék a bal oldalon, nem jó felé a labda, de Kökcü még le tudja venni azt a levegőből, és addig-addig húzogat, amíg elválasztják tőle az ausztrálok, majd végül majdnem visszaszerezted, aztán előre bombázták inkább. Az ausztrálok úgy vélték, hogy nem kell nekik ott cselezgetni a saját 16-oson belül, inkább jobb a békesség, már az ő szempontjukból. Csalhanoglu lép vissza a labdáért a 16-os, illetve a félpályára, most pedig már Arda Gülerhez passzol, aki egyre közelebb van az ausztrál kapuhoz, Yildiznél van kint a labda, nézzük, hogy ő a bal vagy a jobb lába felé cselez, ő is inkább a jobb lába felé, csak úgy, mint az első fél időben Yilmazabból sok minden nem sült ki, de egyelőre ez jobban néz ki, most szép kényszerítő a 16-oson belül, lehet egy lövés Csalhanoglutól, de rosszul veszi át a labdát, egy picit elpattan tőle, aztán mi lehet az ismétlés? Ez is fölé pattan, kiváló volt a blokk, méghozzá 17 méterről próbálkozott volna a török játékos, aki nem volt más, mint ha jól láttam, akkor talán Kökcü volt az, aki próbálkozott bal lábbal, aztán pedig beleblokkolt ért az ausztrálok csapatkapitánya Sutár, kiválóan belerakta a lábát, pedig ez könnyen gólt is hordozhatott volna magában. Na nézzük, egy újabb török szögletrúgás, ami azért is nagyon-nagyon érdekes, mert a törökök szerepeltek az egyik legjobban az európai régióban, már ami a selejtezőket illeti. A venezuelai játékvezető pedig azt mutatja, hogy álljunk meg egy pillanatra, lehet, hogy mégsem szöglet fog következni, de mégis, hogy ebben a pillanatban megkapta a jelet Csalhanoglu, hogy beívelje, megint mind a két kezét emeli, ez a figura már volt, madabból nem lett gól, most is Sutár kifejli, úgyhogy most a túloldalról érkezett egy szögletrúgás, de az már Geri a tiéd.
4: Az 51. percben kicsiben végezték ezt most el Arda Gülerék jön, és a centerezés, de ezt is sikerült kifejelni az ötös előteréből, aztán egy kapáslövés Aktürkoglutól, ez nem sikerült a legjobban, és akkor talán még nagyon finoman fogalmaztam, aztán Kökcsű az, aki megint középre ívelheti, ezt is kifejelik az ausztrálok, és előre nyújtják. Hát nem láttam egyelőre azt a pillanatot, amikor az ausztrálok nem lesznek ott egy lövésnél, talán ezekkel a távoli próbálkozásokkal, ezekkel az átlövésekkel operálhat a török válogatott, ez érzésem szerint les volt, de azért még megpróbálja centerezni Demirál a labdát, a hosszú oldalon össze is szedik. Yildiz volt az, de már les miatt megállította a játékvezető az akciót. Egyébként a lövőkedvel nincs baj a törököknél, hiszen 4 lövése volt Csalanoglunak, 3 pedig Arda Gülernek, ezen kívül Yükseknek is volt 2, úgyhogy itt a lövésekre való hajlamossággal nincsen probléma, sokkal inkább az a kaput eltaláló próbálkozások aránya, ami nem túl jó. Csalanoglunk is 4-ből 1 talált kaput, Gülernek 3-ból 1 talált kaput, Bardakcsi az a belső védő, akinek 1-ből 1 és egy óriási kapufát rúgott az első fél időben. Tegyük hozzá, hogy azért ott még a kapus Beach beleért a labdába, és ő tolta a jobboldali létsze a labdát, ezzel megmentve saját csapatát a góltól. De hát azért őt is már megmentették többször az ausztrál futballisták, az ausztrál védők, amikor önfeláldozóan csúsztak bele egy-egy próbálkozásba. Az 53. percben Csalanoglu szabálytalan, egy ausztrál szabadrúgás, amit megint ívelnek előre, és ez most nem Irán Kunda irányába száll, hanem Touré irányába. Touré pedig centerezi, Irán Kunda nem tudja átvenni, de még mindig ott van az ausztráloknál, a bal oldalon Boss kapja meg, jönne a középre ívelt labda, lepattan Cselik kezéről, hátáról, válláról. Úgyhogy szöglettel jöhet Ausztrália az 53. percben, amikor még mindig 1-0 vezet Törökország ellen.
3: Nyilvánvalóan megint Metcalf lesz majd az, aki kikocog oda a baloldali szöglet zászlóhoz, és el fogja végezni ezt a szögletet. Az imént mutatták nekünk a szurkolókat, nyilván az ausztráloknál óriási a boldogság, ezzel szemben a törökök is mosolyognak, hát nyilván még rengeteg idő van hátra, ők még bíznak a csapatukban. Érkezik most balról a szöglet, ez is átszáll a túloldalra, Sutart keresik, Sutart pedig ráfejeli, és ez egy kiváló próbálkozás volt, még a Touré ott bele tudta volna tenni a lábát, abból könnyen lehet, hogy gól született volna, de még nem szabadul fel a török kapu, még mindig ott van a 16-oson belül a labda, ez egy szép cseh volt Borsztól, ő volt ez, aki egy esernyő cselt gyakorlatilag osztott ki, és ez átvert a török védőjét, de aztán egy műesésszerű szituáció volt tőle, aztán pedig egy ollózás, éppen Touré volt az, aki megpróbálta kapura tenni a labdát, hát végül ez egy passznak még jó volt Irán Kundának a bal oldalra. Irán Kundánál van még mindig, egyelőre nem passzol az alacsony játékos, hanem most találta csak meg a társát, de csak hátrafelé, úgyhogy megint leghátulról kénytelenek építkezni az ausztrálok. Bosznában labda, aki időközben visszafutott egy parádés testcsellel, elfekteti a török támadót, Aktürkoglut, úgyhogy most már egyre feljebb vannak az ausztrálok. Talán ilyen jó támadásépítést még nem is láttunk tőlük a mérkőzésen. A csapatkapitánál Sutárnál van a labda, ő passzolja tovább, aztán most már középen van Okon Exlernél, most már Turét keresnék, de Turé elől tisztáznak, Demirál volt kiváló helyen, ő felrúgta az égbe, Aktürkoglut felé ez nem volt jó. Úgyhogy úgy lépünk be a találkozó 50.

0: egyébként még amikor veszélyeztetett Ausztrália szutár révén, akkor hárítania kellett bizony Shakir kapusnak. Szóval nem véletlen, hogy ilyen jó a feljáték az ausztrál válogatottnak. Ha most megnézzük a belső védők magasságát, akkor Sutar 198 cm magas. Az NBA döntőt a mai napon nyerte meg éppen a New York. Talán még oda is beférne Sutar ezzel a magassággal valamilyen pozícióba.
1: És hát nem véletlenül ő felé ívelték a szögletet is, hiszen kifejezetten lágyan, a megszokottól eltérően lágyan ívelték be a szögletet a hosszú oldalra, és Sutar nagy valószínűséggel ezeket a fejpárbajokat megnyeri, és az ő általa a hosszú oldalról visszafejett labdákba lehet a csatároknak, akár Yorknak, vagy Turénak, vagy ugye akár Irán Kondának beletolnia ilyenkor a fejesbe. Tehát gyakorlatilag ez is egy tudatos variáció volt az ausztrálok részéről.
2: Na de most a törökök jöhetnek egy veszélyes szögből szabadrúgással. Nagyjából olyan 20-25 méterre vannak az ausztrál kaputól. Beachnek az arcán, és mintha látnánk egy kicsi aggódást, miközben állítgatja a sorfalat, 5 főt kér a sorfalba. Hát nem meglepő módon Sutar áll középen, azért egy kiváló testfelépítésű játékos, ahogy az imént Geri is mondta, de nyilván most Turénak is vissza kell lépnie védekezni, ő is ott van még a falban, és hát minden bizonyal Arda Güler lesz majd az, aki ezt ballal rátekeli, és keresi majd a kapunak a bal felső sarkát. Güler lő, ez nem néz ki rosszul, de kiváló a védés. Végül nem a bal felső sarkot kereste, hanem a jobb alsót, de Beach érezte, hogy nem szabad korán elindulni. Azt követően pedig a törökök visszaemelik a 16-oson belőre, és azt nehezményezik, hogy szerintük egy ausztrál kézről ment ki az alfalon túlra a labda. Hát legalább egy szöglettel jöhet majd Törökország. Közben pedig mutatják nekünk, hogy ez egy nem volt ez egy rossz szabadrugás Arda Gülertől, de Beach szépen leért, kirakta oldalra, és ezt követően nem lesz büntető, hanem valóban csak egy török szögletrúgás, bár talán, mint amíg a venezuelai játékvezető azt mutatná, hogy várjunk egy pillanatig, mert ő hallgatja, de ebben a pillanatban megadja a jelet, a videószobában is minden rendben találtak. Nézzük, érkezik be a szöglet balról Demiráltól, illetve Demirál felé ment a labda, de előre kifejelik, ezt követően pedig fordulásból jött egy lövés, de ez sem volt pontos, ez is csúnyán fölé ment, Jükség volt az, aki próbálkozott. Hát, egyelőre nem ülnek ezek a török támadások, egyre több a veszélyes akció, talán érik a gól, de meglátjuk. Egyelőre 12 perc eltelt ebből a második játékrészből, és ha már Feri azt mondtad az első fél időben, hogy 10 perc után szoktál értékelni, ne haragudj, most picit megváradtunk, 12 perc után hogy néz ki eddig a második játékrész?
1: Hasonlóan zajlik a találkozó, de ugye egy picit belegondolva a török játékosok lélektanába és az ausztrálok lélektanába, tehát hogyha mentális oldalra közelítjük meg a találkozót, akkor az elején, az első fél elején érezni lehetett az ausztrálokon némi idegeskedést. Utána aztán láttuk, hogy a szervezet védekezésből merítenek önbizalmat, de nulla kockázattal gyakorlatilag egy pánik helyzetben, vagy egy veszélyes szituációra, ha megszerzik a labdát, akkor sokszor arra rúgják, amerre állnak. És most a második fél elején is, hogy 1-0-ra vezetnek, és látni a törökökön az elbizonytalanodást, és a bizonytalanságot, és a tanástalanságot, ezt ilyenkor megérzi az ellenfél. Az ausztrál játékosoknak olyannyira megjött az önbizalmuk, hogy sokszor most már 4-5 passzal építik fel a támadásaikat. Egy-egy megoldott védekező szituációnál pacsiznak, hergelik egymást, tehát mentálisan egyértelműen az ausztrál csapat van fölényben. A törököknél inkább a bizonytalankodás és az egyre kevesebb jó megoldása jellemző, úgyhogy valamit ki kell találniuk, de hogy taktikailag esetleg mit lehetne kitalálni, azt mondja, az ivószünetbe fogom elemezni.
0: Az mondatnódat mi sem támasztja jobban alá, mint hogy az imént is Demirál volt az, aki egy megelőző szerelést követően, hát ha nem is a stadionból ki, de legalább a felső karéra rúgta a labdát. Demirál személyében viszont egy korábbi Juventus és Atalanta játékosról beszélhetünk, aki olasz kupát is nyert, úgyhogy biztosan nem a rutintalanság az, ami ezt okozza, és biztosan nem a képzettség hiánya az, ami ezt okozza, valóban inkább az, hogy teljesen nyomás alatt futballozik a török válogatott, nem azáltal, hogy az ausztrálok rájuk rakják a nyomást, hanem az eredmény, vagyis hát az állás által. Arda Güler passza megint pontatlan Arthur Koglu irányába, aztán előre bombázzák az ausztrálok, nem sokat birtokolják most a labdát a vezető csapat tagjai, de nem is kell nekik, hiszen az előny birtokában megtehetik, hogy így játszanak. Yildiz becserez a 16-osa belőre, szépen majdnem buktatják, de még tovább tudott menni, aztán felfejeli az égbe Sutar. Hát Arthur Koglunak nem sok babért terem ott a fejpárbajok tekintetében Sutarral. Most világgyorsan kikeresem, hogy Arthur Koglu milyen magas egészen pontosan. Éppen itt van előttem 172 cm, majd 30 cm a két játékos között.

0: a differencia magasságban. Hát jó nagyot kellene ahhoz ugrani. Jó nagyot kellene ahhoz ugrani a török csatárnak, hogy lefejelje Szutárt. Közben egy szabadrúgást harcol ki megint a mérkőzés eddigi legjobbja, Irán Kunda, aki valóban ennek a világbajnokságnak eddig az egyik legértékesebb figurája lehet.
1: Volt.
0: Vagy volt. Mert most lecserélik ebben a másodpercben. Irán Kunda gólszerzőként, az egyetlen találat jegyzőjeként hagyja el a játékteret, tehát azt még egyelőre nem látjuk, hogy ki érkezik a helyére, de biztosan ő hagyja el a játékteret. Velupilei érkezett az ő helyére.
1: Hát nem könnyíti meg
0: a kommentátor dolgát.
1: Igen, nem könnyíti meg a dolgunkat. Irán Kunda helyén Velupilei a folytatásban, egy 25 éves játékos, és ő otthon játszik a Melbourne-ben, de nem a Melbourne FC-ben, a Melbourne City-ben, hanem a Melbourne Victory-ban, és én neki eddig 7 darab válogatott meccsén van 3 darab gólja, ami azért elég jó előjel, hogyha az ő cseréjét nézzük, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Még egy picit visszatérve arra, ami az imént történt, mikor Yildiz befelé cselezett a bal oldalról, Feri, neked nem volt olyan érzésed, hogyha ott egy picit rutinosabb játékosról van szó, és elesik, amikor oda léptek elé, akkor abból könnyen egy büntető is lehetett volna?
2: Igen, gyakorlatilag Yildiz, és amit eddig hiányoltunk, bal oldalt megkapta a labdát, és az ő szokásos billentő cselével befelé indult el, és két védő között elhúzott, és volt egy pillanat, amikor megrúgták a bokáját, de ő tovább ment, és a lövést választotta. Jó a meglátásod, talán, hogyha rájátszik erre, akkor lehetett volna ebből 11-es is.
1: De dicsérjük meg, mert egy nagyon becsületes játékosról van szó, hogy megpróbálta továbbvinni és gólt szerezni, miközben a törökök megint rosszul passzolnak egymáshoz, jöhetnek egy bedobással az ausztrálok, nagyjából 25 méter a saját kapujuktól, miközben nekünk megint Gianni Infantinót mutatják a nézőtéren, aki hát nem tudom, hogy nem látom így az arcán, hogy tetszik-e neki, vagy sem ez a találkozó, ami viszont biztos, hogy egy újabb csere a törököknél elhagyja a pályát Orkun Kökcü, és az ő helyén pedig a friss váltótárs, méghozzá 19-essel Yunus Agün, aki a Galatasaray játékosa, vagyis szintén Sallai Rolandnak a csapattársa, és neki eddig ebben a szezonban 28 meccsen, ha csak a bajnokikat nézzük, 18 darab kanadai pontja volt, 7 gól, 11 gólpassz, ez sem néz ki rosszul, nézzük, hogy ebből a formából vajon mennyit tudott átmenteni erre az amerikai világbajnokságra. Kökcütette most, illetve nem kökcütetőt lecserélték nyilván, hanem az ő társa tette most tovább a labdát, de Güler most már ki van a bal szélen, megint Yildiznél. Yildiz befelé cselez jobban, aztán megpróbálkozik egy lövéssel, de ez megint lejön a blokkról. Fantasztikusan jól blokkolnak az ausztrál játékosok, mindig ott vannak, ahol lenniük kell. Egyelőre tényleg áttörhetetlennek tűnik ez a fal. 63 perc alatt nem is sikerült a törököknek, Ausztrália, Törökország 1-0.
0: És most ismét a törökök támadnak a bal oldalon. Kadioglu az, aki próbálja építeni a török támadást, visszapasszolja Csánoglunak. Kadioglu-ról majd egy néhány szót ejtek, hiszen ismét egy picit belemegyek majd a statisztikákba, de nézzük előbb még ezt a török támadást. Yildiz passzolja vissza Arda Gülernek, egy gyönyörű mélységi átadás, Kadioglunak nem sikerül átvennie, és oldalra Csirkáti bombázza ki a labdát. Szóval, ha megnézzük a mérlegeket, akkor rengeteg olyan statisztikai adat van, amelyben vezeti Kadioglu az egész mezőny szempontjából ezt az egészet. Például a labdaérintések számában, például a legtöbb megtett passzban, ez is érdekes, balhátvédként ő vezeti, de még a pontos passzok tekintetében is Kadioglu a második legjobb a mezőnyben, úgyhogy a török balhátvédet foglalkoztatják rendesen a mai találkozón. 87 labdaérintése volt már, 74 passzal karöltve egyelőre ívelt labda, közben hát ha oda beesik Burgess, Szutár és Csirkáti mögé a labda, akkor jó esélye van a törököknek gólt szerezni. Most nagyon nagyot szerettem volna mondani azzal, hogy mi legyek, de hát inkább ne legyek semmi, nézzük a mérkőzést tovább. Jöhet egy előre ívelt labda, de Boss inkább laposan passzolja ki, hát micsoda labda kihozott el ez most az ausztráloktól egészen eddig, aztán Arda Güler már egy nyílt védelemre vezetheti rá a labdát, lepasszolja középre Aktürkoglunak, ő vissza Csalanoglunak, és visszaért a védőjátékos Csalanoglura. Egy sarkazással Yildiz még megpróbálná megjátszani Arda Gülert, ez pontatlan, és a 65. percben most már talán felszabadul az ausztrál kapu, de lehet, hogy elkiabáltam, jöhet egy cselikpassz Arda Gülernek, ez is pontatlan. Mekkora kavarodás van ott a 16-oson belül, most egy pár szusszanásnyi ideje van az ausztrál csapatnak, mert kimegy a labda oldalra, és talán akkor most az ivószünetet is megtarthatná a játékvezető, de még engedi tovább a 65. percben Ausztrália, Törökország 1-0.
1: Én úgy éreztem most, hogy azért érik a török gól, egyelőre itt a legutóbbi 5 percben még mindig nem érkezett meg, na talán majd ebből a támadásból. Jükszeknél van a labda középen, ő passzolja tovább éppen Arda Gülerhez, Güler pedig hátra rakja Demirálnak, Demirál dobja ki a bal szélre, ott pedig átveszi már Yildiz a labdát, ő kapta meg, és ott a bal szélen akár is robokat a védője mellett, Italiano van vele szemben, eddig sorra a jobb lába felé cselezett, most is Arda Güler most ballal lőhet, a 16-os csücskétől bal oldalon, de nem lő, hanem inkább Cipeli vezetgeti a labdát, Yildiz játsza meg, Yildiz-től nem kapja vissza Güler, Yildiz lő jobbal, de ez is lejön a blokkról, ezt követően még begyújtik a törökök, megint Yildiz lő, de megint az első blokkról lepattan a labda. Hát hihetetlen, hogy nem tudják mellettük elrúni a törökök a labdát.
2: Te Márk Erdei Márk jégkorong szakértő vagy, nem nincs olyan érzésed, mint amikor ember hátrányos védekezés van egy jégkorong válogatottnak, úgy védekezik az ausztrál.
1: Egyébként tényleg picit olyan érzésem van az embernek, mint egyet többen lennének a törökök a meccs bizonyos szakaszaiban, és kiválóan, tényleg kiválóan blokkolnak, minden lövésre odaérnek az ausztrálok, úgyhogy találó a hasonlat abszolút. Ausztrál török hoki meccset nem biztos, hogy szívesen megnéznék, sőt, őszintén leszek, nem. De lehet, hogy pár év múlva majd ebben a sportágban is ott lesznek, akár a világbajnokságon, de hát meglátjuk. Most nézzük ezt a mérkőzést, Cselik rakja be a 16-oson belülre, Artur Köglu, valamint a társa nem értik meg egymást, Jükszek volt ott mellette, ezt követően nem volt jó a kényszerítő, de a törökök villámgyorsan visszaszerzik. Boss volt az, aki most nem tudott felszabadítani, az ő lábáról ment ki oldalra a labda, egy bedobás után megint jöhettek a törökök. Arda Güler az, aki most már átíveli a bal oldalra, Yildiz felé, Yildiz pedig le is tudja venni. Na vajon merre fog menni, meg lehet tenni a nagy téteket? Szerintem a jobb lába felé valóban. Csahanoglu azt passzol, Csahanoglu aztán felpasszolja oda Artur Kögluhoz, de hát Artur Kögluhnak esélye sincs ott a nagyobb növésű játékosok mellett, ezt követően pedig Touré megint elveszíti a labdát. Hát tényleg nem akarjuk megbántani szegény ausztrál centert, de borzasztóan a labda ügyetlen.
0: És most ez még mindig egy kedves megfogalmazás volt arra a megmozdulásra, amit ő csinált, viszont egy szép cselt követően Aggül a csereként beszállt középpályás veri át ellenfelét, de többre nem jutott, mint ez. Yildiz az imént még próbálkozott egyet, sőt kettőt is, de mind a kettőben, ahogyan említettük, beleblokkolt az ausztrál védelem, és akkor most küldi el talán ivószünetre a csapatokat a játékvezető, így van, jön egy ivószünet, és akkor Bene Ferenc már bepromótálta azt, hogy miként fogja az ivószünetben elmondani a két csapat játéktervét, játéktaktikáját.
2: Igen, hát először is beszéljünk az ausztrálokról, akik ugye említette Csirkáti, Sutar és Burgessnek a játékát. Három belső védőről beszélünk, akik mindhárman 190 centi feletti játékosok. És ugye én egy picit csodálkozom azon, hogy a török válogatott nagyon sokszor beadásokat alkalmazott az első félidőben, hát ezt könnyűszerrel rendszeresen megoldotta ez a magas belső védő fala az ausztrál válogatottnak. Ezen mindenképpen változtattak Montella révén, aki a szünetben egy kicsit más stratégiára állt át. Majd erről is beszélek, de ugye azáltal, hogy hangsúlyoztuk itt Olasz Geri kollégám által a magasságokat, azért ne úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy itt most három ügyetlen védőről van szó, akik csak feljátékkal erősek, és ezt a részét megoldják. Elképesztő taktikai fegyelmezettséggel zárják le a passávokat is, önfeláldozóan vetődnek bele az átlövési helyzetekbe, és rendkívül képzettek taktikailag, tehát nem csak végig arról szól a mérkőzés, hogy a saját 16-asukon belül a magasságuknál fogva megoldanak feljáték szituációkat, hanem amikor följebb tolják a védekezést, akkor is rendkívül gyorsan reagálnak az ausztrál támadók labdavesztése utáni szituációkra, hiszen már volt olyan, hogy a törökök megpróbálkoztak egy magasra feltolt ausztrál védelemmel szemben hosszú indításokra, és azokat is rendszeresen visszafutásokkal, egymás mögé segítésekkel, és nagyon-nagyon jó területvédekezési eljárásokat betartva nagyon jól lezárják ezeket a sávokat is, passávokat is, és zónákat. Tehát gyakorlatilag mintha kis túlzással, mintha egy ilyen klasszikus 90-es évekbeli olasz válogatottat látnánk. Nagyon-nagyon kevés terület jut a törököknek. Na de térjünk át Montella változtatására. Látványosan kevesebb a beadás, ha pedig beadás van, akkor nem elsősorban magasan a védővonal fele adják be a labdákat, hiszen ott jönnek Sutarék és kifejelnék, hanem a középpályások és védők közötti területekre sokszor laposan átlövésre kínálják fel a labdát. Ebből az első félidőben Arda Güler révén volt helyzete is a törököknek. Na de ami még plusz információ lehet, hogy most üljünk át egy kicsit a török oldalra, Mi lehet a megoldás? Nagyon látványosan látszik, hogy rendszeresen kipasszolják a labdát a bal szélre Yildizre. Na most ekkor próbál Yildiz vagy Cselle befelé törni, vagy kis játékokat kezdeményeznek, és próbálnak gyors kombinációkkal a törökök bontani. Viszont gondoljunk bele, hogy a labda irányába ilyenkor 10 ausztrál játékos egy rendkívül szűk blokkból még a labda környezetében még szűkebb blokkot próbál és egy létszám felint kialakítani, hangsúlyozom, a labda környezetében. Itt jön az, amit hiányolok a török játékból, hogyha az oldalvonal felé 9-10 játékossal a labda irányába elcsúszik ez az ausztrál védekezés, akkor az ellenkező oldalon, tehát két passzal, egy gyors forgatással az ellenkező oldalon azért ki lehetne alakítani egy-egy vagy kettő-kettő elleni szituációkat. Rendkívül látványos, amikor Yildiznél van a labda, akkor a túloldalon Cselik teljesen üresen van. Tehát gyakorlatilag két passzal Cseliket lehetne egy-egy elleni játékhelyzetbe hozni, ami sokkal kedvezőbb, mint amit gyakorlatilag sokszor 2-3-ba vagy 2-4-be próbálnak a törökök.
1: Közben letelt egyébként az ivószünet, és hát az alatt ezt szerettem volna mondani, hogy ha már Geri említetted a promóciót, akkor nyilván ma 2 éves a Nemzeti Sportrádió, ma vagyunk 2 évesek, mondjuk el, hogy majd délután 15 órakor pedig a szintén születésnapos Kemény Dénes érkezik majd a stúdióba, aki ugye 3-szoros olimpiai bajnok, korábbi kiváló vízilabda edző, mesteredző, úgyhogy őt majd szeretettel köszöntjük itt a stúdióban, és neki is boldog születésnapot kívánunk. De térjünk is vissza a mérkőzésre, hiszen már a 72. percben is beléptünk időközben, Ausztrália-Törökország továbbra is 1-0, és hát hallgattam, Feri, amiket mondtál, benne még annyi vetődött föl, hogy szegény Aktürkoglut is már annyiszor említettük ott középen Szutárék között, hát nem egy leányálom, és hát tényleg így a távolról nézve is gyakorlatilag majdnem másfél fej van közöttük, és valahogy nem ülnek ezek a beívelések sem, most éppen laposan próbálta meg beadni Yildiz, de ez sem volt jó, mert kiváló és nagyon masszív az ausztrál falot középen. Nem lenne értelme mondjuk egy Dennis Gül típusú játékost behozni a kispadról, mert hogyha a centiket nézzük, akkor ő 192 centi magas, talán neki több babért teremne ott a nagyvédők között.
2: Lehet ez is egy megoldás, de kötve hiszem, hogy ő is sokkal hatékonyabb lehetne a 3 magas belső védő között. Most
1: na, de majd most Cseli kapja meg a labdát, 16-oson belül lő egy csikarszögből, jobb oldalról próbálkozott, hát gyakorlatilag egy vonalban az alapvonalról, ezt pedig szépen hállította Beach, ott állt, ahol lennie
2: az?
1: Kell.
2: Cselik, akiről beszéltünk ugye az ivószünetben, tehát ez is fontos, hogy a széleket jobban kihasználják a törökök.
1: Áda Gülernek a szöglete jöhet most jobb oldalról, emeli a jobb kezét, nézzük, hogy mi lesz ebből a figurából, most nem Csahanoglu jött ki, tehát, hanem Güler, ez nem nézett ki rosszul, de hát ezt is könnyedén kifejeli, hát ki más, Szutár, Aktürkoglunál van a labda, most már Csahanoglunál ő lőhet távolról, befelé tol a jobb lába felé, végül tovább rakja, nem tud lőni, most megint Áda Gülernél van kint a jobb szélen, a bal lába felé cselez, aztán tovább passzolja, most megint keresik ott középen a társak Csahanoglut, de ő megjátszhatatlan, úgyhogy kénytelenek a törökök leghátra a kapusig rúgni a labdát.
0: Közben megint egy picit a statisztikákkal foglalkozom majd, hiszen meg lehet nézni, azt is egészen pontosan, hogy mennyi légi párharcot vívott egy-egy játékos, azt fogom majd hamarosan kikeresni.
1: Ezeket nem biztos, hogy párharcnak beírták.
0: Nem biztos, hogy párharcnak beírták, de az igencsak jó eséllyel fejes próbálkozás. Arda Güler közben, hogyha megnézem egyébként a lövéseket, a 6. próbálkozását ereszti kapura, ebből 2 talált el mindössze csak a kaput. Szóval, ha megnézem a fejpárbajokat, akkor itt Metcalf, ugye ő az egyik középpályása az ausztrál válogatottnak, Szutár, például ott van a legjobbak között Csirkáti, és érdekesség, hogy Szutár is 5 párharcából, amelyet legalábbis a statisztika mutat, 4-et megnyert. Azt az egyet nem tudom, hogy mikor veszíthette el, de azt lehet, hogy nem neki akarták véletlen beírni, mert én még nem láttam tőle elveszített fejpárbajt. Egy 2-es csere az ausztrál válogatottnál.
1: Igen, Touré, valamint Italiano hagyták el a labdát, és hamarosan majd beszámolunk róla, hogy kik is érkeztek a helyükre, hiszen villám gyors csere volt. Nyilván is egy újítás ezen a világbajnokságon, hogy nem érkezhetnek meg lassan a cserék, mert abban az esetben könnyen sárgalapok lehetnek. Ha nézzük, most lehet egy veszélyes ausztrál próbálkozás, megvan a lövés, és megvan a második gól. Hát közel engedték az ausztrál támadót, és ő pedig balról, illetve jobbról ballal ellőtt a labdát. Metcalf volt az talán, aki kiválóan kilőtt a kapunak a bal alsó sarkát. Hát ez egy bombaerős lövés volt. Szinte még azt bogaráztuk, hogy kiket is cserélnek le az ausztrálok, ezzel szemben villámgyorsan labdát szereztek, 5-3-ra vitték le a labdát, csak úgy, mint az első fél időben a törökök is, abból nem lett semmi, ezzel szemben most az ausztrálok szépen nem totojáztak, hanem befelé tolták a labdát, és nagyjából 18-20 méterről befelé tolva ballal kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát. Mondom még egyszer, nem vagyok benne biztos, de szinte 80%, most már 100 Metcalf a gólszerző, aki eddig ugye a szögleteket végezte el, egy óriási bomba érkezett tőle, most már 2 az ausztrálok előnye, most már eladulom a kedves hallgatóknak is, már nem tudom, hogy kit érdekel, de én 2-2 tippeltem a mérkőzés megelőzően, de valahogy nem érzem a törökökben a gólt. Milyen volt ez a találat viszont, Feri?
2: Hát először is Tony Popovicsnak a mérkőzés terve az olyan elképesztő módon jön be, hogy talán ő maga se gondolta volna, hiszen az ausztrál válogatott teljesen elvette, mind elszívta a területet, és mind elvette a török játékosoknak az önbizalmát. Gyakorlatilag gólhelyzet nélkül lehozzák a találkozót, és olyan fantasztikus szervezet védekezést nyújtanak, amit komolyan mondom, oktató DVD-n kellene kiadni. Tehát arról szól a mérkőzés, hogy hiába a labdabirtoklási fölén teljesen tehetetlenek az ausztrál védekezéssel a török játékosok, a kontratámadásokból pedig egy mélységindítással, egy gyakorlatilag egy egyritmusú kontrával tudtak vezetést szerezni, most pedig egy átlövésből a második gólt is megszerezték, porrá rombolva ezzel a török reményeket és önbizalmat.
0: A 77. percben járunk, a gólt követően azt láthattuk, hogy a török válogatott egyik meghatározó játékosa, a Real Madrid támadó középpályása is egyben, Arda Güler odaszaladt Vincenzo Montellához, a török szövetségi kapitányhoz, és beszélgettek valamit, de hát egyik arcán sem volt őszinte a mosoly, nem is volt mosoly egyik arcán sem igazából, és valóban tehetetlen a török válogatott eddig, most mondjuk a 16-oson belül Yildiz lövi el, ez talán egy kezet ért, biztosan a videóbíró segítségével majd ellenőrzik, én is úgy láttam, mintha a hosszú irányába rúgta volna el Yildiz, és egy blokkoló kézben akadt volna el a 16-oson belül a labda, és akkor majd akkor esetleg egy lehetséges 11-es miatt vizsgálódhat a videóbíró, de ez még a jövő zenéje. Akgün egyelőre, akivel passzolja középre Yildiznek, Yildiz ott hagyja Arda Gülernek. Kiszorul megint a 16-os előteréből a török válogatott. Egy 11-es azért óriásit lendítene a török csapaton. A hosszú oldalra jön közben egy ívelés, egy lövés és egy óriási védés. Nem nagyon kellett azért Beachnek elugrania a kapu közepétől, de remek reflex mozdulattal hárította ezt az Aktürkoglu lövést. Átívelték a jobb oldal, a bal oldalról a jobb oldalra. Demirál volt ott a 16-oson belül. Nem tudom, hogy keveredett oda a baloldali belső védő a jobb szélső pozíciójába. Ő középre fejelte a labdát. Aktürkoglu viszont célt tévesztett, és akkor most áll a játék, a játékvezető pedig mutatja, hogy végezzék el a szabadrugást, akkor biztosan nem lesz 11-es ebből a Yildiz lövésből, amely lehetséges, hogy kezet ért. A 78. percben viszont hiába török helyzetekről, két gólos ausztrál vezetésről tudunk beszámolni. 78. minutum, tehát Ausztrália, Törökország 2-0.
1: Kettős cserével fognak majd próbálkozni a törökök, óriási lendülettel megérkezik két játékos a török kispadhoz, de még azt kell, hogy figyeljük, hogy az ausztrálok szépen kivágják oldalra a labdát, és ha már kettős csere, akkor azzal még adósak vagyunk, hogy Touré helyére Yengi érkezett, valamint Italiano helyére pedig Geria, ugye ez nagyjából fél perccel volt az ausztrálok második gólját követően. Bene Ferenc?
2: Hát szerintem ez az Aktár Kuglu helyzet volt az utolsó reménye, mert ilyenkor szoktak az edzők.
1: Pláne, hogy ha most tényleg egy könnyű gólt az ausztrálok, Yengi is egy kiváló felépítésű támadó. Hát ő sem egy alacsony játékos, nem tudom, mivel letetik ezeket az ausztrál játékosokat.
0: Sok az eső.
1: Eszméletlen, de tényleg. Most jöhetnek megint előre az iménti gólszerző, Metcalf az, aki jobbról ívelné be, de ez egy török blokkról most kimegy oldalra, úgyhogy nagyjából onnan a török alapvonallal egy magasságban, vagy 2-3 méterre tőle jöhet egy ausztrál bedobás, miközben most mutatják meg nekünk, hogy az imént Aktürkoglu mit hagyott ki. Hát szinte ő mindent kihagy ezen a mai mérkőzésen, és azt is megmutatták, hogy Yildiznek a próbálkozása valóban egy ausztrál kezet ért. Borsnak a kezét találta telibe, de szerintem ez egy helyes ítélet, le volt az szorítva azért eléggé rendesen.
0: Yengi 197 cm magas, mellette Suttar a belső védő 198 cm magas, ott van még Csirkáti 190 fölött, Burgess 190 cm fölött, és most szöglettel jön Ausztrália.
2: Ez óriási az ausztráloknál, hogy vagy magasak a játékosaik, vagy rendkívül gyorsak, a többi meg mindkettő. Tehát döbbenetes fizikális adottságokkal rendelkeznek.
0: Igen, és emellett most már azért egy néhány játékos kivételével, mint például Touré nem megbántva, labdával is egészen ügyesek. Metcalf az, aki a második gól szerzője, aki beíveli most ezt a szögletet, jön és középre a labda, sikerül kifejelnie Bardakcsinak. Azért a törökök küzdenek most fizikálisan, az egészen biztos. Kenan Yildiz az, aki oldalra rúgja ki a labdát, és jöhet a török válogatott, mutatja a partjelző. Azért minden bizonnyal a játékvezető fölül írja majd, meg is tette, hiába mutatta a partjelző, hogy török bedobás jön, majd Yildiz volt az, aki kirúgta a labdát az oldalvonalon túl, és akkor most már egy-két nagy bedobás is érkezhetne, de előbb érkezik egy kettős csere. Óriási lendülettel hagyja el a játékteret Cselik, a jobb hátvéd, és akkor majd hamarosan látjuk, hogy ki a másik török, aki elhagyja a játékteret. Egyelőre nem mutatják csak a csalódott török arcokat, hiszen itt a második ausztrál gólt ismételték, és akkor most érkezik a pályára a két csere. Müldür az egyik, egyébként Jüksek és Cselik hagyja el a játékteret, és Müldür mellett Özcan jött be a pályára, így változtatott tehát még Vincenzo Montella itt a hajrára, a 81. percben tette meg mindezt. Egy óriási lendülettel meginduló török játékos, a csereként beszálló Akgün volt az, aki megnyújtotta lépteit, de visszaértek vele az ausztrálok, így nem lesz ebből sem egyenlítő, hát kettőt nem ér egy találat sem, szépítő találat nem lesz belőle a 82. percben, tehát Ausztrália, Törökország.
1: 2-0. Ugye elmélesz a statisztikában, gondolkodtam, hogy itt fog jönni, mondom, te már látsz valamit így a jövőben. De hát meglátjuk, valóban 2-0 az ausztráloknak. Árda Gülernél van most viszont a labda, 25 méterre vannak az ausztrál kaputól, átkurulnak a passza, megint rossz, de azért, mert Szutár szépen belerakta a lábát. Most pedig kiment oldalra a labda, jöhet egy török bedobás, Metcalfot mutatták meg nekünk egy pillanatra. Ő ugye eddig a mindent eldöntő gól szerző, mert valóban, hogyha egyet akár a törökök is lőnének, azzal is simán nyernének az ausztrálok. Megint lő Arda Güler, de hát ez szinte halottnak a csók. Borzasztóan rossz próbálkozás volt, ballal tekert el, és nagyjából 2-3 méterre fölé ment ez a labda.
2: És az az érdekes, hogy Arda Güler próbálkozik, de nem talál kaput. Egyszer volt egy nagy helyzetben, akkor meg pont középre célzott, viszont nem tudom, hogy ő látta-e, de mi mindenféleképpen láttuk a többi játékosnak a reakcióját. Tehát van, aki legyintett, van, aki lehorgasztott fejjel, van, aki lógókézzel, van, aki teljes tanástalansággal összeroskadva áll, és tudomásul vette, hogy egy újabb kísérlet, ami kudarcot vallott, testbeszédes, ami a török játékosoknak. Itt már tényleg a gól csodája segíthet, ha találnának egy gólt valamilyen módon, akkor az fel tudja őket hozni önbizalmilag, de egyelőre minden szempontból a török, az ausztrál játékstratégia a mérkőzés terjön be.
1: Abszolút igen, most viszont a törököknél van a labda, éppen befelé tolják a labdát, Akgün az, aki most ott a jobb szélen volt, ezt követően pedig most már megkapta ott a bal szélen Yildiz. Egyelőre a cserék nem sokat tudtak hozzátenni a játékhoz, de talán majd most ott vannak közvetlen közel az ausztrál 16-oshoz, balról érkezett volna egy beadás, de nyilván ezt is könnyen kirakják az ausztrálok, ezzel viszont nem jutnak sokáig, mondom én, de Demirál nem tudja átvenni a felé érkező lapos labdát, kipattan az ő lábáról, úgyhogy a 84. percben lépve kettő darab ausztrál csere jön
2: két alacsony.
0: Örványtól nem látszódott a cseretábla, tehát nem tudjuk még, hogy ki jön le, mert az egyik ausztrál, aki beáll, az eltakarta a cseretáblán a piros számokat, hogy ki jön le.
1: Az a biztos, hogy Boss biztos, hogy lejön, az ő helyén lesz majd Irvin, és nézzük, hogy ki a másik. Okon Engsler, úgyhogy kicsit könnyítenek nekünk kommentátoroknak a dolgán. Okon Engsler az egyik lecserélt, és Boss tehát a másik.
2: Mielőtt Geri utána nézne a centiknek, Boss-t azért jegyezzük meg, hiszen a Feyenoord labdarúgója elképesztő teljesítményt nyújtott, és komoly kereslet van a nemzetközi top futballban az ilyen balhátvédek iránt, akik sebességgel is meg vannak állva, tudnak cselezni.
1: Nagyon jó
2: testfelépítésűek, és megoldják az egy-egy elleni játékhelyzeteket támadásban is. Tehát nagyon jó ballába van, veszélyesek a beadásai, akár le is tud venni egy embert, ki tud cselezni egy rátámadó védőjátékost, és rengeteget fut, tehát a keringés is nagyon-nagyon rendben van. Nem lepődnék meg, ha Feyenoord tovább tudna értékesíteni.
0: Azzal, hogy Irvine beszállt a középpályára, tovább magasodott az ausztrál csapat. Mondjuk Irvine csak 190 cm magas, és teszem ezt óriási idézőjelbe. Egyébként egy klasszikus védekező, meg is van az első játékbeavatkozása belerúgott egy akkorát Aktürkoglu-ba, amekkorát csak tudott. Jöhet egy szabadrúgással a török válogatott. Irvine-t egyébként úgy kell elképzelni, mintha most érkezett volna a strandról, és szörfözött volna éppen néhány perccel ezelőtt. Még hosszú haj, szőkített haj.
2: Olyan klasszikus szörfogtató alkat.
0: De most jöhet egy szabadrúgással a 85. percben Törökország.
1: És volt egy másik csere itt, csak azt mutattam, hogy Bihic talán az, aki beállt az ausztrálokhoz. Így is van, de neki is most figyelnie kell azt, ahogyan a kiváló szabadrúgás lövő Csáhanoglu leteszi a labdát, és hát Feri. Jövőbe láttunk Aktürkoglu helyén Deniz Gül, tehát azzal próbálkoznak a törökök, amiben nem azt mondom, hogy bíztunk, igen, de hát amire gondoltunk, hogy egy magas játékos kéne oda a center posztra, meglátjuk, hogy ő mennyivel jobban fog majd beválni. Csáhanoglu, valamint Arda Güler is oda merészkedett a labdához, de hát azért meglepődnék, hogyha az interrutinos játékos ezt átengedné. Csáhanoglu jobban, nézzük, ez egy jó lövés, de ez is oda ment az alsó sarokba, és hát Beach tudta, hogy megint nem szabad elmozdulnia, megint ott kell maradnia a helyén, és akkor ki tudja tenni oldalra a labdát. Igaza is lett, és jöhet egy villámgyors ausztrál kontra, és talán a mérkőzés első sárgalapja a talánból, vagyis a kérdőjelből most már inkább pont vagy felkiáltójel lesz. Valóban megvan az első sárgalap. Yunus kapja meg a törököknél, tehát ő az első, aki besárgul, méghozzá Yunus Agün, a török válogatott egyik középpályása, egyik frissen érkező középpályása. De hát kezd el úszni ez a hajó a törököknek. A rendes játékidőből még 4 perc van hátra. Ausztrália, Törökország 2-0.
0: Ha még nem úszott el egyáltalán, hiszen olyan mélyen van talán most mentálisan a török válogatott, abszolút esélyesként lépett pályára ezen a mérkőzésen, és bármennyire is támad Törökország, bármennyire is sok távoli lövést ereszt kapura, és több helyzetet is dolgoz ki, azt hiszem ezt is mondhatjuk, nagy lehetőséget is. Nem sikerül gólt szereznie egyelőre a világbajnokságon. Ausztrália meg gyakorlatilag 2 olyan találatot jegyzett, ami ha nem is a semmiből, de nagyon váratlanul érkezett. Ezt nehéz feldolgoznia egy csapatnak ilyenkor, pláne ha esélyesebbként szerepel Arda Güler az imént is, miután szabálytalankodott csapattársa Agün elkezdett reklamálni azonnal az ausztrál játékosoknak, hogy miért nem szaladnak a labdáért és végzik el. Hát bolondok volnának, hogyha sietnének egy ilyen helyzetben Törökország ellen.
1: Szerint vigyázniuk kell.
0: Persze vigyázniuk kell, de a 87. percben lehet, hogy egy picit azért már megpróbálnám én is csenni az időt ilyenkor. 3 perc van hátra még a rendes játékidőből, 3 perc szinte biztosan lesz minimum a ráadás, hiszen ivószünet volt a második játék részben is, úgyhogy nagyjából olyan 6-7, egy kis jó indulattal 8 perce van mondjuk a török válogatottnak arra, hogy 2 gólt szerezzen, és akkor még mindig csak X-re menti a mérkőzést, hiszen a 88. percben egy beadás a bal oldalról, de egyébként Ausztrália, Törökország 2-0, Csalanoglu passzol ki a jobb oldalra, Demirál kapja meg, ő most már teljesen jobb hátvédet játszik, aztán Agün passzol középre, ott egy csel és egy eladott labda, de aztán hosszú az indítás, Bardakcsi volt, aki elszórta, és Kadioglu, aki jól érkezett visszavédekezni. 88. perc vége, tehát Ausztrália, Törökország 2-0.
1: Igen, Yenji volt, valamint Veluplay, akik megindultak volna 2-1-ben, és éppen az utóbbi volt az Yenji, aki egy borzasztóan rossz átadás után Veluplay-t nem tudta kiugratni, emiatt pedig most már megint a törökök támadhatnak. Arda Gülernél van a labda, aki most már mélységbe visszalép, kénytelen visszalépni, és ő szervezni a támadójátékot. Talán még Csáhanoglónak a szerepe is megkérdőjelezhető ezen a meccsen, ő azért felszokott lépni, mármint a mérkőzésen is, akár így a török játékosok közül ő kiszokott emelkedni, de most valahogy, mint ő is beleszürkülne ebbe az egészbe, erről minden referencet megkérdezem, de most Yildiz húz középre, éppen Csáhanoglu, aki átlépi, és Güler lőtt egyből középről, 19 méterről körülbelül, ez is egy könnyű zsákmány volt Beachnek, hiszen középre ment a labda.
2: Igen, teljesen egyetértek, Csáhanoglu is nagy talány számomra, hiszen ugye amivel kezdtük a mérkőzést, hogy a török válogatott esélyesebb, a török válogatottnak fel kell törni ezt az ausztrál védekezést. Ráadásul ugye, amiről szintén beszéltünk, hogy azért nem újdonság ez egy Csáhanoglunak, hogy visszaáll ellenük egy ellenfél, hiszen az Interbe azért ezt megtapasztalhatta párszor, de valahogy az Interbe veszélyesebb a kapura, több átlövése van, pontosabbak a lövései. Most nekem is az az érzésem, hogy túlságosan mélyen futballozik, próbál egyfajta ilyen karmesteri pálcát magához ragadni, de ezek inkább a két belső védő előtti területen ilyen mélységi szervezőben nyilvánulnak meg, és egyre kevesebb átlövése van, és egyre távolabb kerül az ellenfél kapujától. Ez nem egészen jó felfogás. de hát Yildiz vagy akár Arda Güler próbálkozik, de ők se találtak az esetek többségében kaput.
0: Arda Güler most centerezhetne, de inkább Yildizhez passzol valószínűleg majd, aztán jobb lába fele cselez, mégiscsak bal külsővel passzol, azért Arda Gülerről meg lehet mondani, hogy ő egy ballábas játékos, így pár labda érintés alapján is, és most egy előre ívelt labda, amiben megindulhatna Ausztrália, nagyon rutinos volt megint a török játékos, és egy szabadrúgást harcolt ki, már is jöhet a bal oldalon. Kadioglu vezeti fel a labdát, most már mindent egy lapra feltéve támad Törökország a 90. percben 2-0-ás hátrányban, amikor az ausztrálok vezetnek. Yildiz a 16-oson belül megpróbálhatnak kiharcolni egy büntetőt, inkább jön egy beadás Csalánoglutól, egy fejes. Ez is pontatlan Demiráltól. 6 perc lesz a ráadás, egészen elképesztő. Ennyi tehát az ideje Törökországnak, hogyha szeretne még bármit kihozni ebből a mérkőzésből. És egy érdekesség, Nestori Irakunda a legfiatalabb ausztrál gólszerző a világbajnokságok történetében. Ugye 7 világbajnokságon szerepelt eddig Ausztrália, ebből sorozatban most 6-on, tehát egészen, hogyha visszamegyünk a világbajnokságok történetében, akkor ugye 2022-ben Katarban, 18-ban Oroszországban, és akkor nyilván vissza lehetne menni egészen 2006-ig, szerepelt Ausztrália világbajnokságokon. Mégis a legfiatalabb gólszerzője a mai mérkőzésen találhatott jegyző Irakunda, aki valóban szenzációsan futballozott a mérkőzésen. A 92. percben lépünk most már Ausztrália-Törökország 2-0 Irakunda, valamint Metcalf góljával.
1: Érdekes egyébként, hogyha ránézzünk az ausztrál kezdőre, picit visszamegyünk a mérkőzés elejére. Egyedül Harry Sutar az, aki már a második VB-n szerepel. Az összes többi játékosnak ez az első világbajnoksága, vagyis Metcalfnak és Irakundának is ez a két első gólja ezen a világbajnokságon, valamint az ő történetük során ugye ők is feliratkoznak most már az ausztrál gólszerzők közé. Tényleg két tehetséges játékos ismertünk meg a személyükben, akik nagyon jól cseleznek és jól is lőnek. Ezt nyilván még kamadoztathatják majd a további két csoportmérkőzésen. És hát én azt gondoltam nem sokkal a VB előtt, hogy ennek a csoportnak a, nem tudom, a kulcsmeccse az inkább az a Törökország-Amerika lehet, de hát, hogy most ránk cáfolnak, és egy ausztrál USA lehet majd a, amely döntött a csoport elsőség sorsáról, Feri, vagy erről még azért korai beszélni? Párázzal beleszólhat?
2: Azért az első forduló azért nagyban megmutathatja az irányvonalakat, és jó, amit mondasz. Nyilván várjuk meg a másik fordulót is, de a török válogatott nyakán van úgymond a kés, átvitt értelemben, mert ezzel a vereséggel nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és ugyanezt az érzést viheti az egymás közti mérkőzésükbe Paraguay együttese is. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok két dologra. Az egyik, hogy az amerikai csapat amilyen első fődöt nyújtott Paraguay ellen, az a valós arcuk-e, mert akkor az a legjobb 8 közi jutás sem tartom elképzelhetetlennek a részükről, illetve hogy Paraguay indisponált, vagy nem is indisponált, de kevésbé hatékony védekezése az mennyire lesz tendencia, és ugyanez az ausztrál részről is, hogy ezt a fajta védekezést, most az az érzésem, hogy 6 perc a hosszabbítás, de ha 60 lenne, akkor se szerezne gólt Törökország, tehát iskolajáték, egész egyszerűen nemzetközi szintű leckét mutattak védekezésből az ausztrálok, és ezt képesek lesznek-e a további mérkőzéseken is fenntartani, vagy a török válogatott rendelkezik most csupa vaktölténnyel, és azért nem találnak kaput. Nem egészen tudom, hogy a török válogatott ennyire gyenge támadásban, vagy az ausztrál ennyire jó. Egy biztos, kifogástalanul védekezik az ausztrál csapat, és a távolságok és a szervezettség nagyon rendben van.
0: A 94. percben járunk, most már 2,5 perce maradt csupán a török válogatottnak arra, hogy valamit még kihozzon ebből a mérkőzésből, és egészen elképesztő volt, muszáj vagyok visszacsatolni még egy 1,5 perccel ezelőtti történésre. Demiral lábáról kipattant a labda az alapvonalon túlra, majd Demiral fejvesztve rohant a játékvezetőhöz szögletet reklamálni. Na most azon a mérkőzésen, amelyen a videóbírót lehet használni közben egy centerezés Gülertől, de pontatlan ez is, azon a mérkőzésen, amelyen már a szögletre is lehet használni a videóbírót, miért reklamál egy játékos szögletet, ha pontosan látják a videóbíró szobában, hogy ez szöglete vagy kirúgás, érthetetlen számomra, de nézzük a török támadást, Yildiz lő egyet, hát ez egészen elképesztő, Sutar kifejelte Yildiz próbálkozását, ha jól láttam, vagy merre
2: vette. Vagy szerintem mell volt, igen. És az még nagyobb döbbenet számomra, hogy egy bombaerős lövésbe mellel belenyúl, utána megrázza magát, és feláll a videkező szögethez.
1: Mondjuk kicsit technikásabb lenne, ezt átvette volna.
0: Persze, ne, legközelebb ne pattanjon el. Jön egy beadás, a felső hálóra hullik, de beleért egy ausztrál játékos, úgyhogy jöhet megint egy szöglet, másfél perc van a mérkőzés végétől, hogy ha még most gólt is szerezne a török válogatott itt már, akkor sem szerezne három pontot. Ez egészen biztos, sőt, még a döntetlen is nagyon kérdéses lehetne, inkább azt mondanám, hogy az sem sikerülne egészen biztosan, de hát a szöglet sem jó. Yildiz még összeszedi a 16-os előterébe, passzolja Csalanoglunak, ő továbbítja azt Aggünnek, Aggün át a hosszú oldalra, de Mirál fejeli középre. Ebből sem lesz gól, ráadásul les is volt, úgyhogy amikor már csak egy perc marad a jelzett 6 minutumos hosszabbításból, már csak annyi sem, akkor Ausztrália továbbra is 2-0-ra vezet Törökország ellen, Irán Kunda, valamint Metcalf góljával.
1: És egy kiváló játékvezetői döntés után, mert valóban óriási les volt, ezt követően megpróbálta a török játékos befejelni középre a labdát, de nyilván ez már nem számított, mert a venezuelai játékvezető belefújt a sípjába, egyelőre még csak egyet, de hamarosan megérkezik majd a hármas sípszó, pláne azért, mert Yenji révén most az ausztrálok támadnak, éppen a cserék játszanak össze, egy óriásit löknek Irvine-on, Irvine ezt mutatja is a bírónak, és nem lesz szabad rúgás, mert a partjező nagyon jelezte, de a játékvezető szerint nem.
0: A hát partjező előtt esett el az
1: igen,
0: ember.
1: Igen, konkrétan, és mutatta egyből, hogy szerinte szabálytalanság volt, ezt követően a játékvezető nyilván élve a jogaival ezt fölülbírálta, úgyhogy az utolsó török támadás jöhet a mérkőzésen, még 8 másodperc van belőle, hogyha minden igaz hátra, és szerintem nincsen oka a játékvezetőnek arról, hogy sokkal tovább engedje. Arda Güler húz befelé, és megint azzal van elfoglalva, hogy önzőzzön, és valahogy húzza tovább a labdát, saját magát helyzetbe hozza. Neki ez nem jön össze, úgyhogy véget ér a D csoport második mérkőzése is. Az első ugye, hát nagy meglepetése, talán Amerika simán kiütötte Paraguayt, de nézzük, hogy mi is volt ezen a mai mérkőzésen. Továbbra sem tud világbajnoki nyitómeccset nyerni Törökország, Ausztrália, Törökország 2-0. Jobban kezdték a törökök a mérkőzést, több helyzetet is ki tudtak alakítani, de a végig kiválóan záró ausztrál védekezésen nem tudtak átjutni, és végül a 27. percben ugyan érkezett egy életerős Arda Güler lövés középről, kapásból ballal, ezt követően Beach lehúzta a labdát, kigurította, és három passzból felértek az ausztrálok, végül megkapta a labdát Irán Kundel, akit indítottak, szépen befelé tolta a labdát, ezzel átverte a török védőt, és ezt követően pedig jobbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, ezzel tehát a 27. minutumban 1-0-ra vezetett Ausztrália. Ezt követően három percre rá Bardakcsinak, a török középső védőnek volt egy óriási helyzete, hiszen nagyjából 20 méterre középről egy óriási bombát eresztett meg, Beach bele tudott érni, onnan pedig a kapufára pattant a labda, nem volt szerencséje Bardakcsinak, hiszen kifele jött onnan a labda. Így fordultunk rá a második félidőre, vagyis 1-0 volt Ausztráliának. Mind Vincenzo Montella, mind pedig Tony Popovic, az ausztrálok mestere próbált változtatásokkal élni, de végül nem a cserék hozták meg a második gólt ezen a mérkőzésen, hanem Metcalf, az ausztrálok egyik legjobbja a ma reggeli mérkőzésen. Conor Metcalf volt az, aki labdát tudott szerezni, 5-3-ban vitték az ausztrálok rá a labdát a török védelemre. Ezt követően Metcalf nem passzolt, hanem befelé tolta a labdát, 18 méterről kicsit jobbra sodródva, a bal lábával szépen kilőtt a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy valóban ennek a mesnek két hőse van, Irán Kunda, aki az ausztrál válogatott, valaha volt legfiatalabb világbajnoki gólszerzője, valamint Conor Metcalf, aki jegyezte a második gólját Ausztráliának. Ezt követően Arthur Kuglunak volt még egy nagy helyzete, de végül közvetlen közelről Beachbe vágta a labdát, és jegyezzük meg azt is, hogy Beach is kiválóan védett az ausztrál kapuban, annak ellenére is, hogy sokan Matt Ryant várták kezdő kapusként az ausztrál kapu elé. Még egyszer tehát a végeredmény, Ausztrália, Törökország 2-0, és rögtön fordulnék is Bene Ferenchez. Feri, milyen volt ez a mérkőzés? Szerintem tetszett.
2: Igen, előzetesen azért kétkedve fogadtam ezt a találkozót. Egyik csapatot sem ismerem mélységében, nyilván inkább a törököket valamelyest, de mind taktikai szempontból, mind a játék ritmusát tekintve tényleg látványos találkozó volt. Nem tarkította sok helyzet, nem tarkította sok virtuóz technikai megoldás, de abszolút élvezhető volt. Az volt az embernek érzése, hogy gyakorlatilag az ausztrál válogatott iskolajátékot nyújt a védekezés szempontjából, tehát én úgy fogalmaztam a közvetítés során, hogy oktató DVD-n lehetne kiadni, ahogyan védekezik csapatszinten az ausztrál csapat, és a törökök nem találták meg erre az ellenszert, nem volt a török válogatottban az átlagnál sem jobb teljesítmény a támadó szekcióban, a széleken kevés mögékerülést tudtak végrehajtani, keveset kerültek az ausztrál védekezés mögé, a beadásokat 100%-os hatékonysággal semlegesítette a hatalmas méretű belsővédőkből álló ausztrál csapat. Jó volt a kapus teljesítmény, és hát hadd emeljem ki ugye a mezőnyjátékosokon kívül Beachet, aki ugye szinte második számú kapusként emelkedett most, ha nem is azt mondom, hogy a mezőny fölé, de talán, hogyha három nevet meg kellene nevezni ezen a mérkőzésen, akkor biztos, hogy benne van a három legjobba, talán a mérkőzés legjobb a díját is meg tudja kapni. Nem azért, mert foghias volt ma az ausztrál védekezés, hanem azokat a piciket az átlövésekben hozzá kellett tenni, hiszen azért volt hatalmas bravúri átlövés után, volt közeli lecsorgó labdák utáni török helyzet, és abból is hárított, szóval azért nagy mértékben meghatározta az ausztrál csapat játékát, és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy le tudják hozni nullára a találkozót. A török válogatottnak sokkal kreatívabban és sokkal nagyobb tempóval kell futballozni a jövőben, az ausztrál válogatott pedig ezzel a hatalmas kalppal azért hát beírta az ausztrál futballtörténelem a mai mérkőzéssel a nevét, illetve nagyon kíváncsi leszek a következő találkozójukra, mert itt azért készülni kell, főleg a labdaszerzés utáni gyors kontráikra, mert abban is nagyon-nagyon hatékony volt az ausztrál csapat. Hát nem várt fordulat ebben a csoportban, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a második forduló.
1: Hát igen, nagyon várjuk, hamarosan nagyjából egy héten belül majd érkeznek a következő mérkőzések ebben a D-jelű kvartetben is. Olasz Gergő, valamint a szakértő Bene Ferenc nevében is megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, hiszen 40 perc múlva nagyjából Benczúr Mártont fogjuk majd hívni a Sportreggelben, hiszen annak rendje és módja szerint 10 óráig a Sportreggel nevű műsorunk fog folytatódni. Valamint 9 órától majd az Európa-bajnok Német Nándor érkezik hozzánk a stúdióba, úgyhogy vele is egy nagyon érdekes beszélgetést hallhatnak majd. Még egyszer köszönjük egyelőre a megtisztelő figyelmüket, hamarosan jövünk majd vissza. Ausztrália, Törökország 2-0 tehát a D csoport második mérkőzésén. Ezzel Amerika vezeti a csoportját, Ausztrália pedig feljött a második helyre. Folytatás hamarosan, Feri, téged majd várunk vissza az esti mérkőzésekre, és Gerit is természetesen majd hallhatják. Nem sokára a következő világbajnoki találkozókon. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmüket, most visszaadjuk a szót a stúdiónak.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
3: Éljük át együtt a játék örömét!
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
3: Ugye? Mindig vesztes csapat volt, mind a hárman.
5: Mindegyek.
3: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
5: 180.
3: Így van, tovább.
5: Normális maga?
4: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
6: Hastánc. Ször. Vízisi.
7: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk! Most a világbajnoki mérkőzés után kezdődik a mai Sportreggel. Hamarosan csatlakozik majd hozzám Kovács Erika, valamint Szabó Szilvia is. Én pedig Erdei Márk vagyok. Most pedig következzen Regős László Pál beszélgetése a látássérült futóval, Osváth Tiborral.
2: Legutóbb telefonon készítettem veled interjút, akkor épp New Yorkban pakoltatok össze a New York maraton után. Most így, hát nagyjából bő fél évvel később Chicagóba készülsz, de először beszéljünk arról, hogy hogy telt ez a fél év, mennyire volt nehéz bekerülni a chicagói nevek közé.
3: Gyakorlatilag New York után azzal voltam elfoglalva, hogy az élményekkel, hogy feldolgozni. New Yorkba elég sok olyan dolog történt, ami szerintem így az életem végig ugye bennem marad, úgyhogy olyan sok élmény volt, hogy ezzel el voltam idáig. Viszont ott ugye másodikán volt a maraton, és kedden jöttünk vissza, de pénteken

0: lábammal egy kis probléma. Két hétig ugye nem tudtam futni, az miatt, hogy rosszul terheltem, aztán akkor a jobb lábammal volt probléma. Következő hónapra rá, és nemrég megint a bal lábamon volt egy kis Achilles imm melletti problémám, ami miatt nem futottam egy hétig, de most úgy néz ki, hogy semmi problémám nincsen, úgyhogy elkezdtük a felkészülést a Chicagóra.
1: Hogyha jól értem, akkor most itt a chicagói maratonra nem ezen a tombola sorsoláson kerültél be, mint New Yorkban, hanem tisztán a New Yorki idődnek köszönhetően?
0: Igen, ott ugye 3 óra 31 percet futottam, és 3 óra 40 alatt kellett futnom, tehát annál gyorsabbat, hogy akkor ide be tudjak jutni. És ez sikerült, úgyhogy így kerültem be.
1: Röviden egy picit a térről mesélj, mert erről volt szó tavaly a beszélgetésünk során, hogy síjelsz is, nem is keveset. Idén ez mennyire volt meg?
0: Voltam szintén most januárban megint sítáborba, ugyanúgy jó volt, csak én arra gondoltam, hogy az miatt, hogy a síbakancsba, sícipőbe elég kemény talpa van, és hogy abban járkálunk sokat, meg valószínűleg ott is rosszul terheltem, hogy lehet, hogy ez miatt jött ki a sérülés, de ezt nem mondom biztosra. Úgyhogy lehet, hogy jövőre nem fogok menni, hogyha mármint sítáborba, hogyha kiderül, hogy tavasszal melyik maratonra mehetek, de ez minden évben meg van rendezve, úgyhogy majd az a következőre akkor szintén megyek.
1: Ami a futóversenyeket illeti, milyen távokat futottál most, akár tavasszal, akár New York után, ősszel, télen volt-e bármilyen nagy versenyed?
0: New York után gyakorlatilag egy hét pihenőt mondhattam, hogy volt. Igazából futottam akkor is, egy pár nap múlva már, de azért csak ilyen 5 kilométereket. Viszont decemberben ugyan Sashegyi Gepárdok szokott rendezni egy ilyen PIPU rendezvényt, ez a Politlon Info Park Ultra Maraton igazából, és akkor ott egy ilyen 2,5 kilométeres körön lehet futni gyakorlatilag akármennyit, de azon megadva, hogy egy körtől 30 körig, és ott futottam egy sráccal, akivel már nagyon régóta futok, ugye Helfen Márkkal 35 kilométert, úgyhogy mondhatom, hogy sokat azért nem pihentem. Januárban pedig volt egy Yours Truly közösségi futás, minden január utolsó hétvégén Dunakeszin, de egyébként úgy tudom, hogy az országban több helyen is ugye megrendezik ezt, de mi ott futottunk egy 51,5 kilométert az Omleka Péter újdonsült guide-ommal.
1: Az több, mint egy maraton.
0: Igen, mert igazából most 7. hó 4-én szeretném az Ultra Tiszató 65 kilométeres távját teljesíteni, úgyhogy már erre készültünk igazából így az első fél évben.
1: Az egy hosszú futás, mondhatjuk.
0: Igen, az már ultrafutás, és ugye nekem már van egy 6 órás versenyem, az 58 kilométer és még 199 méter volt, de az 2022-ben volt, úgyhogy az már messze van.
1: Ez a leghosszabb eddig egyébként?
0: Ez a leghosszabb, amit életem során eddig futottam, de most valószínűleg többet fogok.
1: Mennyire illik bele ez a felkészülésbe, hogy tulajdonképpen másfél maraton durván?
0: Tavaly úgy éreztem a New York maratonra, hogy kevés hosszú futás volt, nem futottam olyan hosszúkat, több okból kifolyólag is szerintem. Ugye nehéz úgy összeegyeztetni a guide-dal, hogy ő is pont úgy érjen rá, ahogy én. És ezek miatt, amikor mondjuk azt mondta Puskás Máté, ugye az edzőm, aki most irányítja még mindig ugye a felkészülésemet, hogy mondjuk fussa 2,5 órát, de mondjuk lehet, hogy csak 2 óra 5 percet futottunk, vagy 2 óra 10 percet, és hogyha mindig lemarad ilyen 20-25 perc, vagy fél óra az edzésből, akkor az a végén kijön, hogy nem volt jó a felkészülés, és ezért én azt mondtam a Máténak, hogy akkor keresünk egy hosszabb versenyt, és akkor arra készüljünk föl, és amikor az megvan, akkor utána már lehet úgymond a gyorsító edzéseket is csinálni, meg hát alapból benne lesz a lábamba, agyamba, hogy akkor futottam hosszút.
1: Hogy állsz most guide-okkal, mert ősszel, ha jól emlékszem, akkor ez is probléma volt, meg most is mondtad, hogy nem mindig sikerül úgy összeegyeztetni, ahogy az edzésterv megköveteli. Ugye a guide az csak a hallgatók kedvéért mondom, aki szabadtéren segíti, irányítja, koordinálja futásodat, és ott van melletted végig.
0: Igen, mivel én látássérült vagyok, ezért ha kint szeretnék futni, akkor mindenképpen kell keresnem valakit, és én Újpalotán lakok, de hát, hogy ehhez képest akár én elmegyek a Margit-szigetre is, vagy a Római partra, vagy a Városligetbe, ahol például ma is futottam. Tehát én próbálok alkalmazkodni mindig az adott guide-hoz, hogy akkor ő hozzá közel találjunk egy helyszínt, ahol tudunk futni. És hát az előbb említettem, ugye a januárban futottam a Petivel, ő vele most már egy tavaly, szerintem szeptember óta kezdtünk el futni, úgyhogy új guide-om, de most nem panaszkodhatok, tehát legalább 5 emberrel rá tudok kérni, hogy akkor esetleg ráér, hogy akkor tudunk-e futni.
1: Chicagóban ki fog kísérni a tervek szerint?
0: Gulyikicer Anna, ő

0: gyakorlatilag még a Sasegyégepárdok Egyesületből ismerem. Csapattársak voltunk, de én most már ugye a Mátéval készülök, viszont ő ott maradt a csapattal, de azt mondta körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy akkor ő szeretné ezt kipróbálni, ezt a gájdolást, és akkor össze is hoztuk egy januári napon, hogy akkor futottam egy alap gájdommal, akivel régen futok, és akkor kipróbálta az Anna, és tetszett neki, és azt mondta, hogy akkor most már rá is ráírhatok, hogyha szeretnék kint futni, és ő is egy lehetőség lesz akkor nekem.
1: Ugye New Yorkban is a közösségi adakozás is segített abban, hogy ott legyetek Puskás Mátéval, és most is valami hasonló a cél. Durván 4 hónap van még a Chicagói maratonig. Most mi a cél?
0: Igen, mai nappal fogom akkor indítani újból ezt az adománygyűjtést, mert ugye nem kell mondanom, gondolom a hallgatóknak, hogy egy ilyen utazás az hatalmas költségekkel jár. Viszont én a saját költségeimet tudom állni, ugye masszörként dolgozok, viszont ugye a guide, mivel nem a saját versenyét futja, hanem engem segít, ezért ugye nem várhatom el tőle, hogy ő ilyen nagy költségekbe verje magát, ezért elkezdek neki egy gyűjtést, hogy akkor a szállás és a utazási költsége fedezve legyen. Ez összegben körülbelül olyan 550 000 forint most, mert ugye tavaly New Yorkban több napig voltunk kint, de most pénteken megyünk, és már hétfőn jövünk is vissza a vasárnapi verseny után.
1: Mikor lesz pontosan a maraton?
0: Az október 11-én.
1: Mi a cél a maratonon? Ez azért mindig egy fontos és egy komoly kérdés.
0: Igen, hát eddig a legjobban 2023-ban a Bécs maraton volt, ami 3 óra 19 perc 49 másodperc. Ezt azóta üzöm, hogy akkor megdöntsem. New Yorkban is ez lett volna a cél, viszont ott olyan hullámos volt a pálya, meg mint említettem, szerintem nem futottam olyan sok hosszút. Kicsit elkezdett begörcsölni a lábam, meg az elejét gyorsan is kezdtük, de most az a cél, hogy Chicago ugye sokkal gyorsabb pálya, tehát sík szinte.
1: Nem olyan rég még világcsúcstartó pálya volt.
0: Igen, most már ugye London az, de igazából én a személyes legjobbomat szeretném most itt ugye megfutni. Hát addig még 20 hét van hátra, úgyhogy azon leszek, hogy ez meglegyen.
1: Hányadik major maratonod lesz ez? Mert erről is volt szó tavaly, hogy azért jó lenne mindegyiket lefutni.
0: Igen, ez lesz a harmadik, ugye megvan Berlin, tavaly volt New York, és most lesz Chicago, és szeptemberben derül ki, hogy akkor melyik lesz majd a negyedik, és egyben ugye a hatodik maratonom lesz a Chicagói maraton.
2: Ozsbáth Tiborral Regős László beszélgetett.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Brazília döntetlennel kezdett a labdarúgó világbajnokságon. Nyilvános lesz az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási terv. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével, Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia, 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Jan Lenny József, a Ferencváros csatára is. A B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. A második világbajnokságán résztvevő Katar ezzel megszerezte első pontját. Ausztrália pedig nagy meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. Holnap éjjel 1 órától Elefántcsontpart Ecuador, hajnali 4 órától Svédország-Tunézia találkozót rendeznek a labdarúgó VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abufani, és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A harmadik helyen végzett a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olympiakost. A BL-t a Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. A spanyol csapat sikeréhez Burján Gergely 3 góllal járult hozzá, míg Vígvári Vince sérülése miatt nem játszott a barcelonai együttesben. Aranyérmet nyert a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak 4-es 500 méteren, és első lett Kőhalmi Emese is kajak 1-es 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ezüstéremmel zárt Lutz Anna kajak 1-es 200 méteren, csak úgy, mint Kopasz Bálint kajak 1-es 1000 méteren, Varga Ádám kajak 1-es 500 méteren pedig bronzérmet szerzett. És szintén harmadikként ért célba a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes kenu 4-es 500 méteren. A paraszakákban Kis Péter Pál arany, Suba Róbert ezüst, Varga Katalin bronzéremmel térhet haza. A budapesti öttusa világkupa versenyen Böhm Csaba a 7., Kolesár Mihály a 14. helyen zárt. A magyar férfi 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező torna csoportkörében 21-18-ra nyert a tavaly EB bronzérmes Olaszország ellen, így csoportgyőztesként jutott tovább a negyed döntőbe. A New York Knicks az NBA 2026-os bajnoka, miután ma hajnalban a döntő 5. meccsén 94-90-re legyőzte idegenben a San Antonio Spurs-t, így 4-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az érről.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakarópólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
0: Közlekedés.
2: Még ma is le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc a pontos idő, szép jó reggelt mindenkinek, bármi Kovács Erikával most ugrottunk be a stúdióba. Erdei Márk már reggel 6 óra óta, mint a, nem is tudom, bányászok dolgoznak a bányában, hiszen leközvetítetted Márk a kiváló Ausztrália-Törökország VB mérkőzés, szuper volt.
2: Abszolút várakozásnak megfelelően, most, hogy van hangom, így jobb.
3: De várjál, akkor minden hétvégén mi bányászok vagyunk?
1: Így van, bányában dolgozunk, és mondjuk el, június 14-e van, ami nem csak Kemény Dénes, kiváló vízilabda szövetségi kapitány születésnapja, innen is Isten éltesse Dénes, hanem a Nemzeti Sportrádió 2 éves vagy második születésnapját is ma ünnepeljük, úgyhogy Isten éltessen minket is, mondjuk ezt. És Dénes érkezik ma délután 15 órától a stúdióba, úgyhogy vele fogunk beszélgetni. Most
2: addig
1: viszont...
2: is kellene vízilabdázni még szerintem.
1: Ez nem? Jó ötlet, Márk. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy felhívjuk Benczúr Mártont, aki egyrészt az UVS-e vezető edzője, másrészt a hírek szerint Németországban is munkát vállal, de erről őt kérdezzük. Szia, Marci, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok, és hát én is hadd köszöntsem Kemény Dénest, Isten éltesse sokáig.
3: És a rádiót nem köszöntöd?
4: A rádiót is természetesen, és külön a bányászokat, ahogy hallottam eddig.
1: Igen. Szóval a részletekről mit lehet tudni? Ugye, ha jól olvastuk, a német U16-os utánpótlás válogatottat fogod irányítani a jövőben?
4: Igen, jól olvastátok, egy körülbelül 2-3 hónapja keresett meg a Sven Schulz, aki az ottani női szakág, az utánpótlás szakág, ami a nemzeti csapatokat illeti a vezetője. Ő kérdezte meg, hogy lenne kedvem, és a jelen állás szerint, amit tekinthetünk véglegesnek is, az U16-os lányoknak leszek a vezetőedzője, de természetesen a másik kettő, vagyis a 18, illetve az U20-nál is stábtag leszek.
1: De most újpesti szurkolókat nyugtassuk meg, hogy az UVS-nél végzett munkádat ez nem zavarja, tehát a kettőt egymás mellett tudod csinálni, ugye?
4: Az újpesti szurkolók nyugodjanak meg, ezúton is köszönöm nekik, hogy elejthetetlen élményeket kaptunk tőlük idén. Ugye ez a nyári világversenyek idejére szól, kvázi ilyen megbízott edző jelleggel, tehát nekem nincs egy fix szerződésem a német szövetséggel, ezúton is hadd köszönjem meg a klubomnak, hogy hozzájárultak ehhez, illetve a kollégáimnak, hogy fognak segíteni a nyáron, hiszen a nyári tábor nem áll meg azért, mert én esetleg nem vagyok itthon.
3: Marci, mióta Márk bedobott téged így a közösbe, hogy akkor megkérdezünk erről az új feladatodról, eszembe jutott az, hogy ugye te nem csak mondod, hanem úgy is éled a napjaidat, hogy a magyar vízilabdát segíted, a magyar válogatottat segíted, nem szereted, hogyha légiósok vannak a csapatban, a magyar fiatalokat támogatod. Szóval egy ilyen típusú, ilyen felfogású edző miért mond igent egy ilyen feladatra? Elfogytak a magyar lányok, elfogytak a kihívások, vagy ez egy új impulzus, ez egy új inger, ami akár azt is segítheti, hogy a jövőben még nagyobb elánnal neveld a fiatal magyar lányokat?
4: Hát amit tudni kell, hogy én 2 éve, 24 ősze óta én nem dolgozom a szövetségnél, ott nekem lejárt a szerződésem és nem lett meghosszabbítva, tehát azóta én nem vagyok válogatottnál. A legfontosabb, ami az én megközelítésemből a legfontosabb, hogy én nagyon szeretem az új kihívásokat, szeretnék fejlődni, mint edző. Nem gondolom, hogy azért, mert a múltban a csapataim nagyon jó és szép sikereket értek el abból. Nem is az, hogy meg lehet élni, mert ez egy rossz kifejezés, de egy edzőnek mindig tanulnia kell és fejlődni. És én nagyon nagy kihívásnak és fejlődési lehetőségnek tartom azt, hogy gyakorlatilag egyedül, külföldön, ráadásul van egy pikantériája, mert én németül nem beszélek, csak pár szót, tehát hogy én a magyar edző angolul tanítja a német lányokat, de egyelőre ez eddig nem okozott problémát. Én szeretnék fejlődni, mint edző, és szeretnék részt venni ilyen világversenyeken, és egy nagyon megtisztelő dolognak tartom ezt, hiszen a legnagyobb cél, és amivel engem ilyen szempontból megvettek, hogy szeretnének kijutni az olimpiára. Nyilván ez a 32-es olimpiát jelentheti első körben, illetve amennyire én tudom, van olyan kezdeményezés, hogy Németország rendezzen olimpiát, ugye ez a 36-os vagy a 40-es lehet.
2: És erre mennyire látsz esélyt egyébként, mármint, hogy kiussanak az, szerintem kezdésként nézzük azt, hogy Európa bajnokságra, mert azért a német női vízilabda azért nem tartozik az elitbe, és Európában azért van az a szokásos, ha mondjuk az oroszok is visszatérnek, az a 6-7 nemzet, amely mellé azért rendkívül nehéz lehet odaférni.
4: Hát az Európa bajnokságon ott voltak Bújka Barbarával a soraikban. Itt az lesz a kérdés, mert amihez nem kell szakembernek lenni, hát Németországban sem ügyetlenebbek a lányok, sem mondjuk kisebbek fizikálisan, hát a német úszósport az szerintem elég komoly szintet képvisel. Itt ez
1: akkor
4: azon fog múlni,
1: meg, ahogy Faragó Tamás mondja, nekik is nyakig ér a víz?
4: Hát igen, nem hogy nyakig ér, hát hanem csak ugye ennek van egy matematikai oldala, hogy hát azért egy nagyobb népességű országban, ahol azért ebből adódóan a sportban is komolyabb erők tudnak megmozdulni. Nekem a női kézilabda jut eszembe, én szeretem nagyon a női kézilabdát, és én azért mondjuk 10-15 éve nem nagyon hallottam a német női kézilabdáról. Most, ha jól tudom, a legutóbbi VB-n a szuper norvégok is épp, hogy meg tudták őket verni, tehát ha ők azért valamibe következetesen, konzekvensen energiát fektetnek, akkor azért ott azért el lehet érni eredményt.
3: Hát biztos volt a női kézilabdásoknál is egy Benczúr Márton.
4: Hát ez nagyon kedves felett, és azért ne szaladjunk ennyire előre. Egyelőre nézzük meg egyáltalán, hogy ezen a nyáron tud ez működni. Ez nem azon fog múlni, hogy én mit csinálok a nyáron. Ez azon fog múlni, hogy ők évközben mit csinálnak. Ugye itt nyilván az erős sorrend az ő csapataiknál, azért az U20 az gyengébb, mert ott már nem nagyon van darabra se idézőjelben annyi lány. Ahogy én láttam, azért az U18 az már egy erős közepes, az U16-osok pedig nagyon ügyes és rendkívül jó alkatú lányok. Itt az lesz a kérdés, hogy ők évközben mennyit edzenek, mert hogyha most mondok egy példát, mondjuk a heti 3-4 edzéssel akar valaki versenyezni a 7-8-al, annak a végeredménye az szerintem egyértelmű lesz.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a te munkád miben merül ki? Tehát adsz egyfajta edzéstervet, egy utat, valami módszertant, vagy ott azért személyesen, amikor nyáron kint leszel, akkor azért személyesen is, nem tudom, mutatsz példát? Tehát hogy kell ezt elképzelni?
3: Kizárólag angolul.
4: Egyrészt mi ugye a Svennel, hogyha hívhatom így a keresztnevén, ugye rendkívül sokat beszélgettünk, ő nagyjából 95%-ban ugyanúgy látja a vízilabdát, ahogy mi, ezért is vállaltam én ezt el, hiszen nem kell állandóan mondjuk vitatkozni, hogy kell edzeni, vagy hogy akár taktikai kérdések, amivel most azért nem mennék bele. Az én feladatom, az előző héten kim voltam Chemnitzbe, edzettünk egy hetet, hétfőn megyek ki, akkor Stuttgartba lesz egy hét. Egyrészt konkrétan az U16-os lányokért én felelek, mint vezetőedző, tehát én leszek velük július végén az ágrábi világbajnokságon, mint vezetőedző, tehát nyilván van egy ilyen aktuális feladat is, hogy őket össze kell rakni, föl kell építeni. Másrészt, ahogy Rád Géber Lászlótól vettem ezt a kifejezést, bár nem szeretem, tudjátok az angol kifejezéseket, de elsősorban azt a mindsetet, azt a csapat körüli kultúrát, hangulatot megteremteni, hogy igenis ennek rangja van, igenis a nemzeti csapat az egy nagyon komoly dolog, és hát az első nap én rákérdeztem, hogy ezt a lányoknak lehet kommunikálni, és egyértelműen az volt a Sven részéről, hogy igen, úgyhogy egyértelműen azzal kezdtük, hogy szeretnénk kijutni az olimpiára. És hát azért ismerve a német mentalitást, azért ők kellően konokok és kitartóak tudnak lenni, hogy ez megvalósuljon. Hogy a jövőben, ugye, bocsánat, nem fejeztem be, ugye az U20-as VB-re valószínűleg nem fogok menni velük, de igazából az egy felkészülés az U18-ra, a 18-as VB-n is ott leszek. Itt ugye ami feladat lehet még, hogy egyrészt a meccsek között megbeszéljük, hogy ki mit látott, miben lehetne jobban csinálni dolgokat, esetleg milyen más taktika, azért van némi tapasztalatom, egy pár világversenyen jártam, meg egy pár jó meccset azért láttam elég közelről, és hogy aztán hosszú távon mi lesz, az én gondolom, hogy azon is múlik, mert nyilván itt lehet akkor évközben is arról beszélni, hogy 2-3 napos összetartások, ez majd nyilván a jövőnek lesz a zenéje.
2: Hogy látod, arra mennyire van szükség, hogy esetleg a fiatal német női vízilabdázók kimenjenek külföldre, és esetleg jobb csapatokban pallérozódjanak. Akár gondolok itt mondjuk, hogyha az UVSC-be hoztok egy-két játékost, bár valóban, ahogy Erika is mondta, azért nem ragaszkodsz a külföldi játékosokhoz a klubcsapatodban, de akár nem tudom, mondjuk nem az alsóházban szereplő magyar csapatokhoz, de mondjuk a felsőház aljára hozni egy-két tehetséges német játékost, ez mondjuk sokat segíthetne nekik?
4: Természetesen, és most is vannak játékosaik, hogy csak egy példát mondjak, az Eurokupa győztes Katalóniában játszik a Belén Fosseberg, aki ismerős lehet a a vízilabda szurkolóknak, hiszen játszott a Ferencvárosban is. Tehát azért most is vannak ők külföldön, Spanyolországban vannak jó néhányan, az Amerikai Egyesült Államokban tanulnak. Hát az UVSC-ben én erre nem látok sok esélyt, tehát ha mi hozunk külföldit, az valószínűleg a top 10 szintje a világon. Tehát nekünk ugye más a koncepciónk, és ez nem fog összekeveredni, tehát nekem továbbra is az UVS az első, illetve a magyar színek, ez nem is lehet kérdés. De egyértelműen nyilvánvaló, hogy a német bajnokság, ami egyébként rengeteget fejlődött a csapatok számát tekintve is, meg nyilván a színvonalat tekintve is, de az nem feltétlenül a legjobb felkészülés arra. Hát ha valaki esetleg Magyarországról is érdeklődik, hogy ki az, akit én javaslok, akkor nyilván tudok ebben segíteni. Egyébként most is láttam több olyan lányt, még egyszer mondom, főleg ugye az U18 meg a 16-os korosztályba, ugye most mentek le Magyarországon a korosztályos 8-as döntők, akik könnyűszerrel eljátszhatnának a legjobb csapatokba is, akár kezdőként. Nem azt mondom, hogy a legjobb magyar játékosokkal egy az egybe feltétlenül jól jönnének ki, de az, hogy egy kezdő csapatba egy döntős vagy egy top 4-es csapatba játszanak, például a 16 vagy a 18-os korosztályba, az nekem teljesen egyértelműen látszott már ez alatt az egy hét alatt is.
1: Ahogy említetted, a szíved mindig az UVSC-jé, de azért nyilván fél szemmel vagy teljes figyelemmel követted a Máltán rendezett Bajnokok Ligája 4-es döntőt, ahol a Ferencváros női csapata végül ezüstérmes lett, úgyhogy az elődöntőt is 5 méteresekkel nyerte meg, a döntőben pedig 5 méteresekkel veszített. Szakmailag hogyan értékeled ezt a teljesítményt, és az, hogy ez a két 5 méteres párbaj, ez azt jelzi, hogy ennyire erős a mezőny, és tényleg itt ilyen nüanszok döntenek csak?
4: Hát először is gratulálok a Ferencvárosnak. Másrészt én nagyon keveset láttam a mérkőzésekből, mert akkor repülőn ültem, és hát nekem nem hiszem, hogy nekem kell értékelni. Ők tudják, hogy mi volt a cél. Ha a BL győzelem volt a cél, akkor, de még egyszer mondom, ezt nekik kell mondani, akkor nyilván nem lehetnek teljesen elégedettek. Egyébként pedig teljesen egyértelmű, hogy ennyire erős a mezőny, és még azért van ott több csapat is, hiszen, hogy akkor hadd büszkélkedjek egy kicsit, hát ez az Olimpiákhoz 2 meccset vesztett idén, egyet a bajnoki döntőbe a Buliágmeni ellen, egyet pedig a Margit-szigeten, ahol még örülhetett annak, hogy csak egyel kapott ki, úgyhogy ezúton is hadd gratuláljak a saját lányaimnak is, hiszen legyőztük a BL győztest, csak sajnos ezzel nem vagyunk BL győztesek, de egyértelmű, hogy nagyon-nagyon erős lett a mező, nagyon kiélezett meccsek vannak. Hát igazából annak jelentősége, hogy nyersz meg, vagy hogy veszteszel egy meccset egy Final Four-ba, annak nincs jelentősége. Én továbbra is fenntartom, hogy egy retteltesen buta szabálynak tartom ezt, hogy ilyen orosz rulett-szerűen büntetőt kell lőni. Feltételezem, hogy aki látta ezeket a meccseket, az nagyon szívesen nézte volna még mondjuk 2x3 percig, 2x5 percig, akár egy hirtelen halálig. És azért egy ilyen 4-es döntőnél nem arról beszélünk, hogy sorba áll a másik 10 csapat, tehát nem fér bele az időbe. Én egyértelműen, ahogy például a most zajló labdarúgó VB-n is szerény ismereteim szerint nem arról van szó, hogy a 90 perc után egyből elkezdenek ilyen büntetőket rugdosni. Nyilvánvaló, egy bizonyos időlimit után le kell zárni a meccset, de én nem hiszem, hogy bárki, aki a tévé előtt nézte volna ezeket a meccseket, ne nézte volna még tovább.
2: Abszolút így van, igen, és hogyha a hölgyekről beszéltünk, akkor egy icipicit még beszéljünk az urakról is, mert 2 percünk maradt. Ugye ott a Ferencváros férfi csapata a harmadik lett, a Barcelonéta nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és hát gyakorlatilag az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, hiszen a döntőben ugye Burián Gergely valamint a mosérülés miatt kimaradó Vígvári Vince is ott volt természetesen, és ők tudták bezsebelni ezt a BL címet. Hát nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de szerintem ezt röviden valahogy úgy lehetne összegezni, hogy az a csapat, amelyik le tudja győzni egy vagy két napon belül, vagy 24 órán belül, illetve 48 órán belül a Ferencvárost és a Prorekkót, az abszolút BL győztes.
4: Egyértelmű, ezúton is hadd gratuláljak a két magyar játékosnak, hát különösen a Vincének, hiszen ő nálunk nevelkedett, tehát a szívünknek különösen kedves. Ebből egy picit többet láttam, a tegnapi meccseket azért néztem már, mert akkor már ugye itthon voltam. Teljesen igaz, amit mondasz, hogy igazából nem lehet kérdés, de itt nem érdemek szerint, ahogy talán Keszthelyi a fogalmazott, itt teljesen mindegy, hogy ki mit érdemel meg. Itt egyel több gólt kell lőni, és akkor meg tudod nyerni, vagy be tudsz jutni a döntőbe. Valószínűleg az történhetett, hogy az egyébként is nagyon jó Barcelona, tehát még jobban összekovácsolta az, hogy kiesett az egyik legjobb játékosuk. A tegnapi mérkőzés az különösen, ha nem tudom milyen jelzőt használják, fenomenális teljesítmény volt, különösen az olaszok megszokott játékstílusát látva, ami talán más sportágakhoz közelebb állt időnként, mint a vízilabdához. Tényleg csak gratulálni lehet nekik.
1: Bence Úr Mártonnak nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk. Marci, alles Gute, hogy a németek mondanák. Sok sikert neked, és akkor figyeljük majd a németországi tevékenységedet is, de természetesen szurkolunk, hogy az UVS-ével is minél nagyobb sikereket érj el. Bence Úr Mártonnak köszönjük szépen, szép napot neked.
4: Nagyon köszönöm, szép napot nektek is.
2: Nagyon szépen köszönjük, viszont Németországtól elbúcsúzunk, viszont németnél maradunk, hiszen német Nándor Európa-bajnok úszó érkezik hamarosan hozzánk a stúdióban, nagyjából 8-10 percen belül kezdjük is vele a beszélgetést.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ezt überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá! Just one of them! Yeah. I can't do my thing! Yeah. Making sure that I'm fun!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 5 perc a pontos idő, szép jó reggelt mindenkinek, ez itt a Sportreggel, és ahogy már korábban is elmondtuk, június 14-én, tehát ma ünneplik 2 éves születésnapját a Nemzeti Sportrádió, illetve Kemény Dénes is ma születésnapos, őt várjuk szeretettel 15 órára élő beszélgetéssel, itt lesz a stúdióban, de most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki, bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó. Szia Nándi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
3: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye mindig korán.
1: Igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen fifás játékot, de szóval futball VB is hasonló.
2: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
1: Kinek drukkolsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg a spanyolok is jók, nem, inkább a németeknek.
4: Jó. De várjál, azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyben most nem megyünk bele mélyebbe.
3: De várjátok, hadd csapjam el, Nándi, mert Siri rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
2: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
3: Ezért így kérdezem.
2: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
3: De az miben nyilvánul meg?
2: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
1: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai
2: lövöldözés? Nem, inkább lövöldözés, igen.
3: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugye Nándi, a medencébe is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a, azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy, mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
2: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy odaállni, hogy be vagy tojva, így mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is. Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy mégsem volt annyira
3: rossz. Az máig a legfényesebb siker?
2: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
1: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogy ha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
2: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam 1 másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy 100-akra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van. Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Na most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt. hanem úgy az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt, meg hát jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le az, akkor, hogyha nem az a szenvedős, és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jó, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
3: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
2: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartsuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg 3-an edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vírt Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
3: Kovács Benedek, te, és ki?
2: És a I.S. Laura.
3: Tényleg. Jó,
2: okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő héttől végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellé, a Ricsiék azért gyorsan is, Hollóbazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
4: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok.
2: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal, most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre, de ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
3: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
2: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
4: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
3: Nagyon hideg?
4: Nem, kellemes. Hát próbáld ki egyszer, ajánlom.
3: Nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
2: Igen, mi a hűsítő
3: lehet. Egy kicsit
2: de...
3: ilyen nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
2: Hát az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól felig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de...
5: De azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
2: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úztak, hát ez
3: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
2: Hát igen.
3: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
2: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
3: Hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
2: Ebből jó is, meg nem is.
3: De mert... viszont a legnagyobb a konkurencia itt van,
2: illetve,
3: nem?
2: Hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
3: Tehát hogy nincs
2: javítási például igen, lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire, ugye 2 darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs javítási.
3: De már
2: nincs
3: az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
2: Az nem feltétlen, az inkább...
3: Az korrigál?
2: Hát, de nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Ergo, akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de ez nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hibázna.
1: Nándi, mondtad, hogy nehéz példa.

0: mondom, 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat, úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
1: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
0: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
1: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
0: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam. Tehát, hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
2: De pont ezért embert próbáló, vagy kalapemelést hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát, hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
0: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek milyen 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
1: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről, meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik, ugye Milák Kristófnak hívják. Az az érdekes esett meg a Soproni országos bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként, közel távol nem volt Milák Kristóf, megúszta 100 gyorsan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnyben, így sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, világfóbia, vagy... De ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van. Igen, jöttél?
0: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körben, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy hát nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon, ugye 2 pályával arrébb volt, és ott azért
1: ez így
0: elég
1: van.
0: Jól úsztam. Uh-huh. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is ugye

0: nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovicsi, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá.
1: Nem jöttél rá? De te érzel magadon valamit?
0: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni, amúgy biztos, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
2: De a bántó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanolt, tehát azért azt hát még igen. Látszik, hogy az teljesen más, mint hegyéniben úsztok.
0: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, mert nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristoffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
1: Jó, akkor nincs világfróbia.
0: Hát reméljük nincs.
1: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
3: És neked van. Egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
0: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye a nézőkkel, és nem ez a járvány alatti. És meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem. Úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Romány nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
1: Csak hogy mindenki értsen, Plagányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott, szóval, hogy elég komoly.
0: Igen, az nagyon komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából
1: ennyi. És ő is felépül.
0: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
3: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a Párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
1: Az csak a játékba jön ki.
3: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
0: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyen, például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
2: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, amikor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt nem hiszem, hogy nézitek.
0: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Bálint, a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitől. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
2: Ha már másodpercek.
0: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg a teljes a felkészülés és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok és labdába tudok rúgni. Az látszott.
1: És most vagyunk itt.
3: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
0: Hát nem, az biztos. Amit még mondtak, ugye, hogy a célbaérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
1: Tényleg?
0: Sokszor. Hát... ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó támpónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
1: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
0: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, azt nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamba, és nem kerülünk be. A elnök úr által a látón is már örült. Én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott. Az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamba, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
3: Nándi, itt a Nemzeti Sportrádióban az a mondat, hogy az élet X-re játszik, az nagyon sokszor elhangzik, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a te esetedben is ez fog majd megvalósulni. Innen folytatjuk Németh Nándor a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
4: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Éljük át együtt a játék örömét!
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
5: Ugye?
4: Mindig. Végvesztes csapat volt mind a hárma.
6: Mindannyian.
5: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
6: 180.
5: Így van, tovább!
6: Normális maga!
4: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát!
7: Hastánc. Vízisí.
8: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Bronzérmes lett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Menekültábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány. Erről beszélt a miniszterelnök. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
9: Brazília döntetlennel mutatkozott be a 23. labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével, Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New York-i mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra verte Haitit Bostonban. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra nyert Törökország ellen, Vancouverben, míg a B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. Ma 19 órától Németország Curacaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abufani, és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A harmadik helyen végzett a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olympiakoszt. A BL-t a Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prodecco ellen. A spanyol csapat sikeréhez Borján Gergely 3 góllal járult hozzá. A New York Knicks az NBA 2026-os bajnoka, miután ma hajnalban a döntő 5. meccsén 94-90-re legyőzte idegenben a San Antonio Spurs-t, így 4-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat az érről a 15 órakor kezdődő 78 körös versenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét, Trump Kennedy központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy központra. Váratlan eseménnyel zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. A pápai külön gép meghibásodott, nem tudták megjavítani, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. Végül Fülöp spanyol király segített, felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának.
0: Közlekedés.
9: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán,
2: a Komári csomópont előtt.
9: Egy személyautó a kitelepített terelésbe hajtott. A 95-ös kilométernél a belső sávot zárták le. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
9: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 39 perc a pontos idő, Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk, szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
2: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, a Monakóba voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál Chelmerszel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
3: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorral kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
2: Ez nagyon jó. És nyilván mondtam, ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segítette a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Ezt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
1: elintézni. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
2: Ausztráliában még nem voltam.
3: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szembe a mixzónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
2: Nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
3: Ez az Indianapolis.
2: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes, de igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
3: De ilyenkor elsötétül a világ?
2: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek, és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre, szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a résszel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
3: jön a szédelgek,
2: igen.
1: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az időeredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi Olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számít, amit az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
2: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy igazából itt nyilván a vízmélységre gondolok, ugye a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendő mondás.
3: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
2: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB, EB, olimpia, ami kicsit
3: és ilyen... És még a végén rövidpályás VB.
2: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez az egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott 2-szer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja. Úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszé az viszont eltört a lábát, most jaj. Olvastam.
3: Akkor ő neki ugrott.
2: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
3: Szegény hazai elbe. De szegénynek azért a hazai elbe az...
2: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
3: Száz gyors az egyéni szám, Szívi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
2: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
3: De nevezni nevezel.
2: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt 2 Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
1: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
2: Így van.
1: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
2: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
1: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
2: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül, és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem. Szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosmo Dominiqué a mai napig, úgyhogy...
3: Az nem most volt. Figyelj, ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
2: Nem, ez... Na talán ez, most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig, az olimpiai évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom. De nem tudom, az nagyon... úgymond lutri, hogy megy.
4: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba Bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
2: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
3: rádurinkem,
2: igen, megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
3: Hát aki versenyzésre késztett téged, mondjuk egy középdöntőben.
2: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategória úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kellene úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és már az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések. Úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja meg a középdöntőt is, és
3: hát lehet, gyakoroljuk mi. Lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy két futam, vagy nem tudom,
2: hát,
3: valahogy
2: több
3: lehet.
2: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
3: Mennyire fair vagy,
2: Hát mennyire motiváció egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
1: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milán Kristóf, Kós Hubert is ott van.
2: Hát
1: szóval...
2: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve, meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
1: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében. Hát,
3: Szilvi
1: ha...
3: olyan, mint egy naív,
2: igen,
3: kedves.
2: Igen, igen, igen, igen. Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóra odáll, örülni fogok neki, mert az Kristófról van szó. Tehát,
3: hogy... Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
2: az,
3: négy nevet.
2: Az meg lesz szerintem, ez a négyes.
3: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
2: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
3: Bár csak szóljon.
2: Viszont ugye most egész Kós családot ízeljük, de az Olivér, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
3: mondjuk szépen halad?
2: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rosszul az Amerika. Úgyhogy meglátjuk. Ez maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország, ott amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tökéletes.
1: Nándi, tudom, hogy az úszók nem szeretik, amikor azt kérdezik tehát, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett.
2: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen érem-ér megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye életem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a 100 gyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
3: Ezt akartam mondani, hogy két
2: érem, nem? Minimum jó lenne két érem. 100-as váltó, vagy 100 gyors, vagy még a 200 gyors váltó, és a 3 érem egyből. Úgyhogy
4: beszélgessünk még 5 percet.
2: Így van, számon így kell, hát találunk még pár váltót is.
3: Ott a hegyes váltói.
2: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
1: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Csaba is akkor elégedett lesz veled.
3: Igen, mert Csaba ráugrik.
1: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött. Ez volt már a Sport reggel Kovács Erikával, Erdei Márkkal és Szabó Szilviával. Jámbor Tamásnak köszönjük a hangtechnikát, és hallgassátok továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, a ma 2 éves Nemzeti
3: Sportrádiót. Boldog születésnapot, Sportrádió, igen.
2: Köszönjük.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Az Internaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
3: Elrocic. Grabowski.
4: Megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni. Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
1: Macska fogó, vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2 perccel múlt 10 óra. Kellemes vasárnap délelőtti rádiózást kívánok a mikrofonnál, Tóth Béla. Megkezdődik a vasárnapi közvetítés sorozatunk a Kajakkenu Európa-bajnokságról, amit Portugáliában, Montemoro Velhóban rendeznek ezen a hétvégén. Tegnap a magyar csapat már 5 érmet szerzett a gyorsasági szakákban, 2 arany, 2 ezüst és 1 bronz, ez az érem kollekció. Ma pedig lehet gyarapítani az érmek számát, ugyanis összesen 8 döntőt rendeznek a délelőtti, kora délutáni műsorban, ráadásul még délután. 3 óra után magyar idő szerint majd megrendezik az 5000-es döntőket is, összesen 4-et, és hát természetesen ott is szokták termelni az érmeket a magyar versenyzők. 10 óra 6 perckor lövik el az első rajtot, a férfi kenu egyesek 500 méteres döntőjében Juhász István érdekelt, majd aztán 4:11-kor a női C1 500-on Opavski Réka következik. Itt ebben az idősávban ezt a 2 döntőt rendezik meg, majd aztán következik egy 1 órás szünet, és mi is majd 11:30 után jövünk vissza, mert hogy ott Csikó Zsóka is vízre száll, valamint Balogh Gergely, Csikó Zsóka kajak 1-es 500 méteren, még Balogh Gergely kajak 1-es 200 méteren lesz érdekelt, és megint egy nagyjából 50 perces szünet, majd ebéd időben jönnek a kajak, valamint kenu párosok, 500-on a nők és a férfiak is vízre szállnak, ez a 4 döntő, tehát 00:30-től egészen 13:30-ig, tehát érdemes lesz velünk tartani itt a Nemzeti Sport Rádióban, mert hogy az összes döntőt a gyorsasági szakákban közvetítjük élőben. Most pedig akkor a férfi kenu egyesek 500 méteres döntője következik, amely egy újabb aranyérem szerzési lehetőség a csehek olimpiai bajnoka Martin Fuchsa számára. 15 aranyérme és 7 további dobogós helyezése van már Európa bajnokságokról Fuchsának. Ebben a versenyszámban Juhász István az, aki meglepetést okozna. Ő az atomerőmű ESE 21 éves versenyzője. A 8. helyen fejezte be tegnap az 1001-est, erre azért építhet, mert hogy ezen a távon 500-on talán jobb és tapasztaltabb, azt illetően, hogy a korosztályos versenyekben, valamint tavaly első felnőtt idényében 500-on versenyzett. Az egyesen Alexander Zubok, méghozzá Fehér Oroszországból, a kettesen az ukrán Pavlo Altukov fog versenyezni, a hármason Spanyolországból Daniel Grihalba, egy 21 esztendős versenyző, a négyesen Szergej Tarnovszki, 1000 méteren kétszeres olimpiai bronzérmes, ebben a számban 2024-ben lett Európa bajnok, tavaly a második helyen zárt. Az ötösön a nagy esélyes Martin Fuchsa, a címvédő, 1001-esben tegnap megszerezte 4. Európa bajnoki érmét, összességében pedig 11-szer lett aranyérmes ezen a viadalon, ezen a távon, úgyhogy számára ez az igazán kézenfekvő versenyszám. A hatoson tehát Martin Fuchsa mellől indul Juhász István, a hetesen az a görög Stefanos Dimopoulos, aki tegnap meglepetésre bronzérmet szerzett 1000 méteren, a nyolcason az orosz Alexei Korovaskov, a kilencesen pedig egy olasz Nikolaj Krácsun. Itt a belső pályákra kell igazán figyelni, Tarnovszki, Fuchsa, Dimopoulos, valamint Korovaskov is esélyes a dobogóra. Korovaskov Európa bajnok, de ő leginkább csapathajóban kiemelkedő, Juhász István pedig próbál a legnagyobbakkal együtt menni és versenyezni. A rajtgépből most eljön mindenki rendben, Juhász István tehát a hatos pályán, a jobbján Fuchsával, őt kell figyelni, hogyha vele sikerülne menni, az kifejezetten jól jönne, de úgy tűnik, hogy az első métereket Szergej Tarnovszki teszi meg a legjobb tempóban. és mellette emelkedik és nyúlik el a mezőnytől egyelőre Grijalba a spanyol versenyző is. Nagyjából két részre szakad a mezőny, az első négy Juhász Istvánnal, egy fél hajóval vezet mindenki előtt, itt még azért Korovaskov próbál erre a négyes élbolyra kapaszkodni, a többiek már azért jócskán nem maradva a többiektől. Féltávhoz közelítve Grijalba vezet továbbra is, a spanyol versenyző egy fél hajóval megelőz mindenkit. Juhász István egyelőre a harmadik, negyedik hely környékén lapától, ez kifejezetten biztató kezdés. Féltávnál tehát spanyol vezetés, Korovaskov a második, a moldáv egyelőre megelőzi Juhászt, tehát a dobogó legalsó fokára Tarnovsky pályázik. Grijalba továbbra is bírja ezt az erős tempót, megérkeznek a versenyzők az utolsó 200 méterre, Fuchsa most indítja meg a hajóját, és hát kezdi faragni a hátrányát Grijalbával és Korovaskovval szemben. Juhász István egyelőre az ötödik pozícióban halad, most kezd el erősíteni Juhász. Nagy hajrá kellene a dobogóhoz, mert hogy a negyedik helyért még Tarnovsky befogható, de Grijalba, Korovaskov és Fuchsa már messze. Jönnek az utolsó 50 méterre a versenyzők, Juhász Istvántól talán egy nagy hajrá még dobogót eredményezhetne. Fuchsa időközben Grijalbát lehagyta, és ebből nem is lesz kérdés, hogy Fuchsa megszerzi ezen az EB-n a második aranyérmét. És a befutónál Juhásznak megvan, azt hiszem, hogy a dobogó. Nem, lemaradt róla, mert hogy Dimopulosz a surranó pályán megelőzött mindenkit. Martin Fuchsa révén egy cseh aranyérem, Korovaskov a második, és Dimopulosz az utolsó 20-25 méteren van, ami elképesztőt repesztett, és ott hagyott mindenkit. Juhász István így a negyedik-ötödik hely környékére írható, mert hogy még ott a felső pályán Tarnovsky és Grijalba is nagyjából együttemben érkezett meg Juhász Istvánnal. Ezt tényleg nem illeti kérdés, hogy ki az első, Martin Fuchsa a táv második felében, ugye ő féltávnál még a negyedik helyen lapátolt, de az utolsó 270 méteren Fuchsa mindenkit maga mögött hagyott, szépen elkezdte faragni a hátrányát Grijalba, majd Korovaskov mögött, és végül is majdnem egy hajóval megelőzte még Korovaskovat is, aki a második helyen érkezett be a célba. Célfotó fog majd dönteni a dobogó legalsó fokáról, de azt hiszem, hogy itt azt illetően nincsen kérdés, hogy Dimopulosz az a visszajátszások alapján, aki legjobban rúgja be a hajóját, és Juhász István még itt, hát a felső pályán még Zubok is megérkezett előtte, úgyhogy Juhász Istvánig ez alapján, a kép alapján mindössze a hatodik helyen fejezte be ezt a döntős futamot. Ez is megsüvegelendő teljesítmény, neki a felnőtt mezőnyben tavaly volt az első idénye, és akkor Kenu 2-esben volt érdekelt, bronzérmes lett a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is Kollár Kristóffal C2-500-on. Mégiscsak az az olimpiai szám, és a Kenu 4-essel is tudott érmet szerezni az Európa-bajnokságon Juhász István. Neki az, hogy egyesben induljon 500-an és 1000 méteren, az teljesen új a felnőtt mezőnyben, tehát még ebbe bele kell erősödni. A hivatalos végeredmény szerint tehát Juhász István a hatodik lett. Cseh aranyérem Fuchsa révén duplázott a csehek olimpiai bajnok ezen az Európa-bajnokságon. Korovaskov a második, a harmadik pedig a görög Dimopulosz. Ez tehát a végeredménye a férfi kenu 1-esek 500 méteres döntőjének. Nagyjából 5 perc és jön majd a folytatás a női C1 500-al, a mezőnyben Opavszki Rékával, mi pedig hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
1: A mikrofonnál Tóth Béla, folytatjuk közvetítés sorozatunkat a kajakkenu Európa-bajnokságról. Következik a női kenu 1-es 500 méteres A-döntő. Az ötös pályán Opaszki Rékával, az újpestiek 22 éves kenusával, aki tavaly teljesítette első idényét a felnőtt mezőnyben. Európa-bajnok ezüstérmes lett ezen a távon, plusz a 4-essel is szerzett egy második helyezést Racsicében a tavalyi kontinens viadalon. Nem ő a fő esélyese ennek a futamnak, de a dobogóra joggal pályázik. A 4-esen ott van mellette Ludmila Luzan, az ukránok klasszisa, aki szombaton 2 aranyéremmel zár. Tehát most növelheti díszes gyűjteményét Luzán. Megtörtént a rajt, eljönnek a versenyzők, tehát a rajtgépből. A 6-oson ott van Azerbajdzsánból Smilovenko, egy 22 éves versenyző. Kocsúval, Zsehovával, meg az 1-esen az olasz Della Giustinával is számolni kell, aki második lett tegnap Luzán mögött 200-on. Na de hát itt azonnal az első 50 méter megtétel után egy hajónyi előnyre tesz szert Luzán. Elképesztő, amilyen formában van. Róla érdemes tudni, hogy tavaly a milánói világbajnokságon tarolt, 4 számban indult, és mind a 4-et megnyerte az ukrán királynője ennek a női kenu szakáknak, mert joggal lehet azt nevezni, annak nevezni Ludmila Luzánt. A többiek tehát most már a hátát figyelik egyértelműen Ludmila Luzánnak, de a második helyen ott lapától Opaszki Réka akkor, amikor közelítenek féltávhoz. Itt Portugáliában, Montemoro Velhóban egyébként az időjárás egy picit felhős, nagyjából 20 fok a hőmérséklet, ugye ott még csak most múlt 9 óra, de...

0: lábbal előtte van. Jönnek az utolsó 50 méterre, ebből a dobogó úgy tűnik, hogy biztosan meg lehet. Opaszki Réka küzd azért még az ezüstéremért. Luzan győzelméhez kétség sem fér, toronymagasan nyeri ezt a számot is Ludmila Luzan, és egy nagy hajrával Opaszki Rékának akár még az ezüst is meg lehetne, de a bronz is nagyon szépen fog csillogni. Bronzérmes Opaszki Réka, mert hogy Della Giustina hiába fáradt el a végére, az előnye kitartott a célvonalig. Ludmila Luzan ezen az Európa-bajnokságon a harmadik aranyérmét szerzi meg. Tegnap Kenu 1-esben 200 méteren ő lett a bajnok, és Kenu 2-esben szintén azon a távon Ribacsokkal felérhetett a dobogó legtetejére. Della Giustina annyiban ismétel, hogy ő tegnap Kenu 1-es 200-on is második lett Luzan mögött. Opaszki Réka pedig hozza azt a dobogós helyezést, amit elvárt tőle ifjabb Foltán László szövetségi kapitány. Opaszki Réka ugye a tavalyi kontinens viadalon Európa bajnoki ezüstérmes lett, és annyiban megismétli a teljesítményét, hogy egy Európa bajnokságról dobogót szállít ezúttal is ebben az idényben, de most a dobogó legalsó fokára állhat majd fel az újpestiek 22 éves kenusa. Nagy reménysége ő azért a magyar női kenuszakágnak, mert a korosztályos versenyeken világ és Európa bajnokságokat nyert, és itt a felnőtt mezőnyben a tavalyi volt az első teljes idénye, amikor tényleg a felnőttek között versenyezte végig az évet, és az Európa bajnokságon, valamint a világbajnokságon is nagyon biztatóan szerepelt. Ludmila Luzannak a szintjére egyelőre nem ér fel, de hát láthatóan arra a színvonalra senki sem tud felérni. Úgyhogy gratulálunk Opaszki Rékának. Megvan a magyar csapatnak a második bronzérme ezen az Európa-bajnokságon, Montemoro Vejóban, miközben Luzan üzen haza Ukrajnába a szeretteinek meg a szurkolóinak. Opaszki Réka ugyanis, hát azt még nem tettem hozzá, hogy ismétel annyiban, hogy tegnap ugye bronzérmes lett, szintén bronzérmes, a vegyes kenu 4-essel, 500 méteren Kollár Kristóffal, Fejes Dániellel és Csorba Zsófiával lett ugyanis a harmadik tegnap vegyes kenu 4-esben, és ezzel a teljesítménnyel, tehát a mai teljesítménnyel elmondhatja majd magáról, hogy Montemoro Vejóból két bronzéremmel a nyakában távozik. Európa bajnoki legjobb idővel ért egyébként célba Ludmila Luzan, két teljes perc, és még mellé 822 ezered másodperc, ez Európában a legjobb idő egy versenyzőtől. Ez tehát a női kenu 1-es 500 méternek a döntője, Opaszki Réka pedig a pályafutása során egy újabb Európa-bajnoki éremmel gazdagodott, Montemoro Vejóból pedig két bronzzal távozik majd az újpestiek 22 éves kenusa. Luzan pedig majd folytatja, mert hogy ő érdekelt lesz még női kenu 2-es 500 méteren is, cirka 2 óra múlva. Ludmila Luzan tehát még visszatér, ahogyan mi is majd a kajakkenu Európa-bajnoksággal. A következőkben ugyanis a sport délelőttel folytatjuk majd. Legközelebb a kajakkenuról 11 óra 37 perckor, tehát bő 1 óra múlva tudósítunk legközelebb. Akkor Csikós Zsóka száll vízre kajak 1-es 500 méteren, és abban a sávban Balogh Gergely is fog versenyezni kajak 1-es 200 méteren, tehát érdemes lesz velünk tartani akkor is. Most a pontos idő 10 óra 21 perc. A Montemoro Vejói Kajakkenu Európa-bajnokság átmenetileg búcsúzik. Jövünk majd még természetesen ezzel a sportággal, ezzel a kontinens viadallal bő 1 óra múlva. Tehát a mikrofonnál Tóth Béla egyelőre átadja a szót a Sport délelőtt stábjának.
1: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez az én történetem a Nemzeti Sport Rádió munkatársaival.
2: Bár a Nemzeti Sport Rádió második születésnapját ünnepeljük, e köszöntő egy 45 esztendős történetben gyökerezik. A magyar labdarúgó válogatott 1981. májusában Romániát fogadta a világbajnoki selejtezőn, a Népstadionban természetesen teltház várta a mérkőzést. Utóbb Nyilasi Tibor mesélte,

0: Egy-két játékossal a torony épület erkén áldogáltak, amikor arra lettek figyelmesek, hogy lentről néhány szurkoló áhítatos tekintettel nézi őket, és egyikük a szemkontaktus felvétele után meg is szólal eképpen. Tibikém, Erdélybe jöttünk Székelyföldről. Otthon az emberek most indulnak fel a Hargitára, mert csak ott lehet befogni a Kossuth rádiót, és magyarul akarják hallgatni a győzelmeteket. Kérünk, nyerjetek, mert az nekünk néhány évre megint a túlélést jelenti. Nyertünk, aminap elhunyt Fazekas László góljával 1-0, majd kijutottunk az 1982-es VB-re, pedig egy csoportban küzdöttünk a románok mellett az angolokkal, a norvégokkal és a svájciakkal is. Rég volt, de igaz volt. Mindez azért jutott most eszembe, mert 2 éve azzal a bizsergető tudattal és meggyőződéssel vágtam bele ebbe a munkába, hogy napjainkban, a 3. évezredben, a haza magasban fennkült eszméjének, a nemzet egyesítésnek leghatékonyabb és legközvetlenebb eszköze a sport, a magyar sport, és így azzá válhat a Nemzeti Sportrádió is. Erre születésünk óta számos bizonyítékot is kaptam. Íme az egyik. Amikor meglátogattam a Székely udvarhelytől nem messze fekvő, kis hegyi faluban élő, állattartással foglalkozó barátomat, és felmentünk a havasi legelőre, az Esztenára, ahol megmutatta, milyen kunyhóban tölti a napjait, éjszakáit, hogy távol tartsa anyájtól a farkast, a medvét, én pedig megkérdeztem, ha éppen nem támad valami fenevad, mivel tölti az idejét, ő azt felelte. Olvasgatok, és hallgatom a sportrádiót. Elképedtem. Mert bár nemhogy nemzeti, még teljes országos frekvenciáig sem jutottunk el, hál' az internetnek, aki igazán akar, mindenhol és mindig megtalálhat és hallgathat minket. Akár hideg téli hajnalokon is. Mint amikor Harsányi Levente a Sportreggelben azt vetette fel, ebben az imankós időben érdemes-e autóval nekivágni, mire én Székely cimboráimmal példáloztam, hogy ők aztán nem ijednek meg egy kis hótól, félőrült módjára rodeoznak a Hargita lejtőjén is. Amint ezt kimondtam, pittyegett a telefonom, és érkezett az üzenet, a ma bizonyos havasi legelőről. Kösz szépen, hallgatlak, de azért te se panaszkodhatsz. Mármint a vezetési stílusomra gondoltam, de ezekben a percekben azért nem erre voltam a legbüszkébb, hanem arra, hogy 2 farkas támadás között mi, a Nemzeti Sportrádió vagyunk műsoron. Ugyanezt éreztem, amikor a délvidéki kolléga amúgy kicsit feddő szándékkal azzal lépett hozzám a sportújságíró közgyűlésre. Mindig titeket hallgatunk, nagyon jók vagytok, de a videós közvetítés miatt látunk is, ezért mondom, ne tedd már fel lábad a másik székre nyújtani, mert az elég ciki. Azóta nem teszem fel. Ennyi jár az entaiaknak. No meg persze a magyarországi honfitársaknak, sportbarátoknak, hallgatóknak. Sőt, ennél sokkal több. Az elmúlt 2 évben ennek igyekeztünk megfelelni, ennek szellemében dolgozunk. Annyi mindent kéne még elmondanom, de most nem teszem, mert remélem lesz még rá alkalom. Zárásként hadd idézzem az ismerős arcok másik, egyébként kevésbé ismerős dalából a kedvenc, az én sportrádiós arszpoétikámat is tökéletesen leíró soraimat. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, és elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Hidat tiszta szavakból határok fölé. Nem csak trianoni, hanem az anyaországon belüli, általunk ásott, felállított, minket szétválasztó határok fölé is. Embert próbáló, egyben embert felemelő feladat. Méltó a Nemzeti Sportrádióhoz.
1: Ez az én történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
2: A Nemzeti Sportrádió műsoraiban rendszeres vendégek, bajnok sportolók és elismert sportszakemberek, akik mindig örömmel érkeznek a stúdióba. Szuper Levente korábbi 98-szoros jégkoron kapus így beszélt erről.
3: Azért hallgatom a sportrádiót, mert a sport az életem része, és itt mindig találok olyan témákat, beszélgetéseket, amik aztán érdekelnek, és ki tudom magam is elemezni őket.
2: Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok atlétánk így nyilatkozott.
4: Mindig örömmel jövök a Nemzeti Sportrádióba, mert itt beszélgethetünk a sportról, az életről, és azokról a pillanatokról, amik sokszor örömteliek, de azokról a mélységekről is, amik hozzátartoznak a mindennapjainkhoz.
2: Megtisztelő volt Mocsai Lajos, a legeredményesebb Magyar Kézilabda Szövetségi kapitány látogatása is.
5: Köszönjük a Sportrádióba való meghívást. Egy nagyon autentikus adó, ahol a sport szakemberei, maguk a sportolók élethűen, reálisan, és azt gondolom, hogy rendkívül pontosan, precízen tájékoztatják a hallgatókat a sport jelentőségéről, az eredményekről, az ott ért közösségi együttes munkáról, ami a játékosok a mestertanítvány között kialakulnak. Köszönjük, hogy létrejött.
2: A Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós is szívesen jön a Nemzeti Sportrádióba.
6: Mindig megtiszteltetés sportvezetőként, szövetség elnökeként a meghívás. Felkészült és jó szakemberek, jó kollégák, ha nem sértődnek meg, mert magam is azért a sportmédiában dolgozom, várnak itt, és de tudok velük beszélgetni. És jól esik az, hogy azért időről időre a magyar atlétika iránt van érdeklődés. Nyilván ez nem az én személyem miatt van, hanem a magyar atléták teljesítménye miatt, de jó őket képviselni, és azt gondolom, hogy egy ilyen hallgatottságú rádióban, hogyha nem mondhatjuk a véleményünket, akkor az nagyon sok emberhez eljut.
2: Gurisatti Gréta, olimpiai bronzérmes vízilabdázónk, így nyilatkozott nálunk.
7: Nagyon szeretek olyan hiteles műsorokba jönni, ahol tényleg arról van szó, ami a lényeg, ugye a sport, és azokat a dolgokat emelik ki az ember életéből, amire igazán büszke lehet, vagy ami igazán fontos és meghatározza őt. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy mindig ilyen felkészültek vagytok, és szívesen jövök még bármikor.
2: A vívás is sokszor főszerepet játszik a Nemzeti Sportrádió műsoraiban. Szatmári András olimpiai ezüst és bronzérmes kardozónk is járt nálunk.
8: Szuperül éreztem magamat, mint mindig, nagyon szeretek ide járni, egy fantasztikus közösség van itt, nagyon szuper újságírók tudunk találkozni, és mindig jó ide jönni, egy fantasztikus stúdióba, úgyhogy élvezem minden egyes pillanatát, remélem, hogy legközelebb is meghívnak.
2: Nyéki Balázs a Ferencváros férfi vízilabda csapatának kétszeres BL győztes edzője így nyilatkozott.
9: Hallgassátok a Nemzeti Sportrádiót, szeretek ide járni, mert mindig őszinte beszélgetések vannak, és nem röviden, hanem hosszan, kibontva, elemezve lehet elmondani, hogy mi történik a saját sportágunkon belül.
2: Báder Márton, a Kosárlabda Szövetség elnöke is visszajáró vendég a Nemzeti Sportrádióban.
10: Személy szerint a rádiózást, illetve a rádiót nagyon szeretem. Sokszor jobb kép nélkül az olyan egy kicsit, mint egy könyv, ahol az embernek a gondolataira, illetve a gondolkodására többet hagyunk. Illetve nagyon jó a kapcsolat évek óta veletek, illetve a Magyar Nemzeti Sportrádióval. Mindig örömmel jövök vissza hozzátok a stúdióba.
2: Cseh Sándort, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát is szívesen hívjuk vendégnek.
11: Nagyon szeretek a sportrádióba jönni, mindig nagyon érdekes emberekkel beszélgetek, kapok olyan kérdéseket, amiket amúgy nem, van idő ezeket megválaszolni is, és mindig olyan jó a hangulat, és igazából azért az esetek nagy részében akkor hívnak, amikor volt valami siker, tehát általában még jó kedvel is jöttem ide, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Az Amerikában élő Formula 1-es újságíró Frankl András is mindig beilleszti a hazai programjai közé a sportrádióban tett látogatást.
12: Frankl András vagyok, és San Francisco mellett élek egy kis faluban, az a neve, hogy Belvedere, de nagyon-nagyon szeretem a Nemzeti Sportrádiót, itt csodálatos a hangulat, különlegesek a kollégák, és egy öröm itt lenni, leülni velük, és szívem, lelkem beleadni, mert hát végembe, ez az én világom.
1: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
13: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Bronzérmes lett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nagy tüntetés várható Genfben a G7 csúcs miatt. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
14: Brazília döntetlennel mutatkozott be a 23. labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével, Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New York-i mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra verte Haitit Bostonban. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra nyert Törökország ellen, Vancouverben, míg a B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abufani és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A harmadik helyen végzett a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olympiakoszt. A BL-t a Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. A spanyol csapat sikeréhez Burján Gergely 3 góllal járult hozzá. A New York Knicks az NBA 2026-os bajnoka, miután ma hajnalban a döntő 5. meccsén 94-90-re legyőzte idegenben a San Antonio Spurs-t, így 4-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat az érről a 15 órakor kezdődő 78 körös versenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerrel lévő franciaországi Évianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosában napok óta rendkívüli állapot van. Több száz luxusüzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de csak most hozták nyilvánosságra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben idehaza, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, ezért nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokba. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
1: Közlekedés.
14: Holnap hajnalig még le van zárva a fővárosban a Pesti Alsórakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakasza. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
14: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Ez az Én Történetem a Nemzeti Sport Rádió munkatársaival.
2: A következő percekben rendhagyó módon az Én Történetem rovat berkein belül nem egy, hanem két ember fog beszélni. A mikrofonnál Kreisz Bálint, és itt van velem Szűcs Miklós is, akivel az Újra Töltve című magazin műsort készítjük, ami az elmúlt hónapokban a magyar és a nemzetközi sajtóban is különböző elismeréseket kapott. Úgyhogy gondoltuk, hogy bemutatjuk kicsit, hogy hogyan néz ki ez a magazin, és aztán az 1972-es müncheni olimpiáról szóló részt, mert abban volt talán a legtöbb munka, és az is kapta a legnagyobb nyilvánosságot. Szóval, Miki, kezdjük azzal, hogy mi alapján választjuk ki a témákat, mert a hallgatók nyilván csak a végeredményt hallják, de azért az, hogy minden hónap elején összeálljon egy rész, az ennél jóval nehezebb és összetettebb munka.
3: Minden hónap első csütörtökén kerül adásba az Újra Töltve, és nagyjából egy hónappal előtte ülünk le átbeszélni, hogy mi lehet a következő téma. Nagyon-nagyon sokszor hosszat gondolkodunk, mi az, ami a legérdekesebb. Próbálunk arra is figyelni, hogy ha egyik hónapban futball van, vagy kétszer egymás után volt futball, akkor más tematikájú témát keresünk, de mivel a magyar és a nemzetközi sport történetében azért elég sok olyan van, amit érdemes feldolgozni, hiszen akkoriban nagyon nagy port vert fel, sokat beszéltek róla, sok embert érdekelt. Ezek a történetek, azt gondoljuk, remélem ezzel egyetértesz te is, hogy ez a ma emberének, a ma fiatalságának is nagyon sok tanúsággal szolgál. Szóval inkább szerintem az a helyzet, hogy sokszor a témabőségben szenvedünk, sem mint az, hogy azon kéne hosszasan gondolkodnunk, hogy mi legyen a következő havi témája az Újra Töltve magazinnak.
2: Igen, abszolút egyetértek azzal, amit mondtál. Térjünk rá egyes részekre, hogy miután megvan az, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, és leszűkítettük a megfelelő témára, akkor a te szemszögedből hogyan néz ki a munka további része, mert ugye elég sok mindent fel kell kutatni, meg kell nézni, hogy kiket akarunk megszólaltatni. Olyan témákat is kell választani nyilván, amihez még vannak élő megszólalók, azaz nem történt annyira régen, hogy már senki ne tudja elmesélni. Archívanyagok megnézése, szóval a te részedről a kutató munka az milyen fázisokból áll?
3: Hát először is, miután megvan már konkrétan a téma, azt próbálom átgondolni, ugye erről szoktunk is beszélgetni, hogy kit lenne érdemes megszólaltatni, kik azok, akik akkor valamilyen módon szereplői voltak a történetnek, vagy ha esetleg ilyenből már kevesebb van, akkor áttételesen ki az, aki erről tudna beszélni, tudna olyan hozzáadott értéket adni, amivel több lesz, amivel érdekesebb lesz ez az anyag. Miután ezt átbeszéltük, nyilván ezeket az embereket megkeresünk, ugye ez az esetek többségében én csinálom, megbeszélem velük, fölhívom őket. Nagyon örömteli számomra, hogy nagyon-nagyon ritka az elutasítás, tehát többnyire szívesen állnak rendelkezésre, még akkor is, hogyha esetleg nem feltétlenül pozitív hangvételű témáról van szó, akkor is azért nyilatkoznak. Persze volt olyan, hogy nem sikerült valakit szóra bírnunk, de az esetek többségében erre azért megvan a lehetőségünk. Ezek után pedig egy nagyon komoly, azt gondolom, hogy háttérmunka következik, amikor előszedjük az akkori írott sajtóban megjelenő nyilatkozatokat, írásokat, ugye ezek többnyire azért több évtizeddel ezelőtti történetek, amik a hazai sportsajtóban, akár a Népsportban, akár más hazai sporttal foglalkozó labban megjelentek, illetve a külföldi lapotban is próbálunk körülnézni, ugye különböző archívumok segítségével erre azért van lehetőség. És amint nagyjából összeállt a váza ennek, hogy kivel szeretnénk beszélni, hogy akkoriban, hogy foglalkozott vele az adott sajtó, akkor kezd összeállni egy ilyen történetti az egész, és ugye akkor jössz te az interjúkkal, hiszen az interjúkat te készíted ebbe a magazinba.
2: Igen, és ez is egy érdekes folyamat, hogy minden interjúra máshogy kell készülni, nyilván igyekszünk azért személyes beszélgetéseket leszervezni, de sokszor mondjuk a távolság, vagy az idő rövidsége, hogyha esetleg valakit úgy sikerül elérnünk, akkor az nem engedi. De teljesen máshogy kell egy személyes interjúra készülni, mint egy telefonos beszélgetésre, és nyilván a minősége is teljesen más. Szóval meg az, hogy struktúrában érdekes gondolkodni, tehát hogy a kérdések azért a legtöbbször nem lesznek bevágva, mert hogy egy felkompon tökéletesen be lehet mutatni, hogy miről szólt maga a kérdés. Tehát, hogy érdemes figyelni úgy is a választ, hogy ismételje meg az ember azt, amit, vagy az interjú alany azt, amit, ami mondjuk fontos, és tehát, hogy a válasz önmagában is kerek egész és értékes legyen, ne kelljen hozzá a kérdés, ami mondjuk sokszor mondjuk egy esemény utáni interjúban elengedhetetlen, tehát ilyen szempontból ez egy kicsit más fajta műfaj, mint egy flash interjú, vagy rögtön egy mérkőzés után megszólaltatni valakit. Most, amikor felvesszük ezt az én történetem, vagy hát talán hívhatjuk mi történetünk résznek is, 2026. júniusában, akkor 13 elkészült adást számlál az újratöltve. Neked ebből személy szerint melyik a kedvenced, és miért?
3: Egyet nagyon nehéz lenne kiemelni, mondanék inkább hármat, hogyha lehet. Az egyik az 1986-os labdarúgó világbajnokságon történt, ugye ez volt az első ebben a sorozatban, és ez egy nagyon jó felütés volt, nagyon jó indítás, hiszen az ott történtek, ugye ez a bizonyos 6-0-as vereség szovjetektől, az a mai napig egyébként a magyar futball egyik, hát nem mondom, hogy megoldatlan rejtélye, de valahol mégis az, mert attól sem értettük, és szerintem azóta se tudja senki hova tenni azt az eredményt. Nagyon sokan nyilatkoztak arról abban a magazinunkban, többen olyan szempontokat is bedobtak, amit talán nem voltak annyira köztudomásúak korábban, úgyhogy ez szerintem egy érdekes, izgalmas adás volt. A másodikra mondanám az általad is már korábban említett 72-es müncheni olimpián történteket, ugye az emlékszem, hogy a te ötleted volt, hogy foglalkozzunk vele, és első pillanatban már tetszett, viszont abban hatalmas munka volt. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi 13 adásból abba volt a legtöbb munkánk, hiszen nem csak idehaza, hanem nagyon sok külföldi interjúalanyt sikerült elérnünk, olyanokat, akik érintettek voltak, és még közöttünk vannak, ugye a már több mint 50 évvel ezelőtti szörnyű szeptemberi napon. Szóval az egy nagyon-nagyon nagy munka volt, tényleg abba nagyon sok mindent, azt hiszem a szívünket, lelkünket beraktunk, azt szerintem egy jó összeállítás volt. A harmadiknak a legutolsót mondanám, amelyik most néhány nappal ezelőtt jelent meg Törőcsik András életéről. Ugye én nagyon-nagyon kedveltem az ő játékát, mindig is nagy rajongója voltam akkor, amikor ő a csúcson volt, úgyhogy emiatt is nekem kicsit azt mondom, hogy ez én személyes ügy volt, és nagyon szívesen és körültekintően próbáltam földolgozni az ő életét, és az, hogy tulajdonképpen mi lehetett annak az oka, hogy nem jött ki belőle az az eredmény, az a teljesítmény, ami a tehetség alapján szerintem benne volt, úgyhogy én ezt a hármat mondanék. Nálad mi a helyzet ez ügyben?
2: Én kettő közül választanék, és mind a kettő egy nemzetközi téma. Ez az egyik oka annak, hogy ezeket emelem ki. Az 1972-es München olimpiásat én is meg tudnám ismételni. Egyrészt nyilván az is fontos, hogy akármilyen pályázatra ezt beadtuk, mert úgy láttuk, hogy ezt érdemes, mert talán tudtunk vele újat mondani. Azokon jó volt a fogadtatása, ami nyilván valamilyen fajta visszajelzés. Emellett meg az, hogy nem gondoltam volna az elején, hogy olyan emberekig sikerül eljutni, mint ameddig sikerült, és akkor kicsit ismertessük is a folyamatot, hogy hogyan nézett ki ez az egész. Alapból az 1972-es terrortámadás története már sokszor be lett mutatva korábban, de az elmúlt egy-két évben jelentek meg olyan új filmek, amik kicsit így a média szemszögéből világították meg a dolgot, és ez adta az ötletet, hogy érdemes lenne egy picit más perspektívából talán valahogy közelebb hozni az emberekhez, hogy mi is történt ott valójában, és hogy ez mennyire változtatta meg az olimpia eszményét, mert sokszor talán nem is mérjük fel, amikor egy olimpiai közvetítést nézünk, vagy egy olimpiai faluban sétálunk, mondjuk, ha valakinek van média akkreditációja, hogy a biztonsági intézkedéseknek és annak a fajta szigornak a legtöbb az visszavezethető 1972. szeptember 5-ig, és így nemzetközi kapcsolatokon keresztül azért akár az EBUN keresztül, aminek a cég a tagja, és nekem is sikerült az elmúlt években így baráti viszonyt kiépíteni több ország rádiósával, sikerült elérni azt, hogy megszólaljon például Jellerad, aki Izrael első olimpiai érmese, és most az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke, és amikor megnyert a saját érmét Barcelonában, akkor felajánlotta az áldozatoknak, de ott van például plusz Nyák József, aki egybe vállalta a felkérésünket, ő egy utolsó, az egyik áldozattal birkózott néhány nap alatt a tragédia előtt, és az az izraeli birkóz az utolsó mérkőzését Rusznyák József ellen vívta, és felidézte nekünk néhány mondatban az emlékeit a dolgokról, de elértük Urike Majfártot, aki egy kétszeres olimpiai bajnok sportoló, és ilyenekkel beszélgetni mindig egy extra dolog, amit alapból nem gondoltam volna, és az ő történetében az a különleges, hogy szeptember 4-én lett a hazai olimpián nagyon fiatalon bajnok, és másnap úgy kelt föl, hogy megtörtént ez a szörnyűség. De családtagokat is elértünk, Aviram Smulit, aki Moshe Weinbergnek volt az unokaöccse, ő is az egyik az életét veszte izraeli sportolóknak, de Solladányt, aki egy holokauszt túlélő izraeli sportoló, akinek magyar felmenői is vannak, meg Magyarországról vitték el annak idején a Bergen-Belseni koncentrációs táborba, az ő története is. Itt nagyon-nagyon sok olyan beszélgetés volt, amik önmagukban is külön-külön egy történetek, és ezeket így összefűzni, meghallgatni, elkészíteni, szerintem ez egy különleges dolog volt, amivel saját magunknak is feladtuk a leckét, hogyha ezt túl akarjuk szárnyalni, akkor kell valami olyat, amiben még több munkát tudunk rakni. A másik pedig az öttusa változásai, mert ebben meg azt mondanám különlegesnek, hogy sikerült megszólaltatni az öttusa szövetség korábbi elnökét, aki 20x éven keresztül vezette a szövetséget, a nemzetközi szövetséget, és adta meg az irányát annak, hogy merrefele tartson az öttusa, mint sportág, és az újat is, aki meg az aktuális rosztál szemében, ugye előtte Klaus Sormann volt, szóval mind a ketten megszólaltak, itt is bőséggel voltak magyar és külföldi megszólalók is, illetve Annika Sloy, akihez visszavezetik a lovaglás kikerülését, a Tokiói olimpián az emlékezetes eset, amikor az edzője megütötte a lovat, majd megpaskolta, és Kim Reisnert is elértük, aki meg az érintett edző, tehát hogy ott is voltak olyan történetek, amiket Magyarországon ilyen mélységében még szerintem nem mutattak be. Így a végéhez kanyarodva beszéljünk még arról, hogy 13 rész már elkészült. Szerinted miben változott a sorozat, vagy miben fejlődött, talán mondhatjuk ezt a szót, hogy valamiben azért fejlődött ez a sorozat az elmúlt 13 részben, és mi az, amivel még szerinted előrébb tudunk haladni?
3: Ebben az első néhány rész az egy ilyen kísérlet volt tulajdonképpen, hogy mi az, amit el tudunk ezekkel a történetekkel mondani a mai emberének. Azt gondolom, hogy ezek a tanulságok, amiket leszűrünk ezekből a régen történt, de mindenképpen izgalmas, érdekes esetekből, ezek egyre markánsabbak, egyre több mindent mondanak szerintem, tehát ebben a mondani valóban szerintem mindenképpen előrelépett ez a magazin úgy, hogy már az első pillanattól kezdve is arra törekedtünk, hogy ez meglegyen, de ebben ugye mi is szerintem tanultunk, mi is egy kicsit fejlődtünk, éreztük, hogy a munka történeti feldolgozásához, hogy mikor a legjobb, milyen a legjobb megoldás, tehát szerintem ez mindenképpen fejlődött. Ugye olyan történetekről beszélünk, amiket ugye talán nem tudok a hallgatótat, hogy két különböző változatot csinálunk egy-egy ilyen magazinból. Van egy nem egész fél órás, a 25-26 perces verzió, egy visszafogottabb, egy fél órába leadható, illetve van egy teljes verziónk, amelyik általában egy óra, de van olyan, amelyik másfél óra, sőt talán még annál is hosszabb. Vissza se szoktad mondani, hogy éppen egy kis játékfilmet készítünk, úgyhogy ez időnként ez is megvan, de ez azért van, mert annyi minden van benne, tehát nagyon-nagyon nehéz beszorítani a bizonyos fél órás időkeretbe, tehát ebben azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak egy nagy értéke az, hogy amellett, hogy szitáron igyekszünk elmondani a lényeget, de azért kifejtjük és csinálunk egy bőve változatot, amiben azért tényleg olyan alapossággal dolgozunk fel az adott történetet, ami szerintem a ma rádiózásában talán nem annyira jellemző, és ugye ezek a hosszabb verziót a neten és a fájmegosztó oldalon is meghallgathatóak, úgyhogy, és tapasztalataink alapján, hogy kíváncsiak is rá a hallgatót, úgyhogy ez mindenképpen jó. Hát fejlődni, erről lépni szerintem pedig mindig lehet. A témaválasztásban szerintem az esetek többségében eltaláltuk, hogy mi az, ami érdekes és fontos. Nyilván erre a továbbiakban is figyelni kell, illetve szerintem abban lehetne még jobb, mert én azt gondolom, hogy ez egy jó sikerült vállalkozás, ha mondhatom ezt így, de szerintem abban még javulhatunk egy kicsit, hogy talán helyenként lehetne egy kicsivel még feszesebb a történet, nem biztos, hogy mindig jel a másfél óra, ennél lehetne rövidebb, de az ember annyi, ahogy te is mondtad, hogy sok interjút készítünk, sok anyagot gyűjtünk, nagyon nehéz megszűrni azt, hogy mi az, amit valóban megtartsunk, és mi az, amit esetleg elengedhetünk.
2: Igen, egyetértek veled, lezárásként mondjuk el az első 13 rész történetét, hogyha esetleg bárki ezt hallgatva kap kedvet, hogy belehallgasson ebbe a sorozatba, akkor tudja, hogy mi az, amit megtalálhat. Az első rész az 1986-os labdarúgó világbajnoksággal foglalkozott magyar szempontból, megpróbáltunk utána járni, hogy mi történt többek között mondjuk a magyar-szovjet mérkőzésen, de ugye az egész tornával is foglalkoztunk. A második epizód a Los Angeles olimpiai bojkottját vizsgálta, hogy a magyar sportvezetés döntetette volna másképp. Aztán feldolgoztuk az Újpest MTK fúzió történetét, majd jött az 1972-es olimpián történt szörnyű terrortámadás, erről hosszabban is beszéltünk az elmúlt percekben. Ezt követően az emigráló labdarúgók történetét dolgoztuk föl, akik a vasfüggöny időszakából úgy döntöttek, hogy külföldön, a nyugaton próbálnak szerencsét és építik föl a karrierjüket. Bemutattuk az ő életüket és mindenfajta nehézséget, amivel szembe kellett nézniük. Utána az öttus átalakításairól volt szó. Ez egy olyan folyamat, ami még nem tudjuk, hogy véget érte, de 2025 végéig megvizsgáltuk, hogy hogyan változott ez a sportág, és hogyan küzd azért, hogy az olimpiai program része maradjon. Utána az edzőváltások lélektanát és a hazai példákat igyekeztük sorba venni. Majd jött egy különleges ilyen átfoglaló beszélgetések, ami januári rész volt. Itt a nemzetközi interjúkból szemezgettünk, mert az időkorlátok miatt még a hosszabb változatban se tudtunk minden beszélgetést használni, úgyhogy így évvégén és 2020-an talán arra gondoltunk, hogy kicsit visszatekintünk és hosszabban is megmutatunk egy-egy nemzetközi interjút, vagy külföldi versenyzővel, sportolóval, sportvezetővel készült interjút, olyan részeket is, amiket az adáshoz nem feltétlen tudtunk felhasználni. Utána a magyarok kapcsolata az ausztrál sporttal volt a témánk, Puskás Ferenc, aki Melbourne-ben edzősködött, de rajta kívül is voltak még jó néhányan. Kicsit itt az 1956-as Melbourne-i olimpiára is visszatekintettünk. Ez követően jött a Stadler FC története, majd a Ferencváros kizárása, az 1996-os atlantai úszóbotrány, el nem mesélt krónikája, és most a legfrissebb rész az Türőcsik András élete, pályafutása, és az ő megítélése az Újpest szurkolók és a magyar labdarúgást kedvelők körében. Ha esetleg bárki kedvet kapott, hogy az újra töltve magazint hallgassa, akkor a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján megtalálhatja a teljes epizódokat, a rövidebb 25 perces változatok pedig általában csütörtökönként 14 óra 35 perctől mennek. Köszönjük, hogy meghallgatták ezt a beszélgetést, Szűcs Miklós és Kreisz Bálintot hallották.
0: Ez az Én Történetem, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
4: Az Én Történetem a Nemzeti Sportrádióban megszólaló, szerény véleményem szerint, hazánk egyik legszorgalmasabb sportolójához kötődik. Úgy érzem, rádiónk működésének és szakmai légkörének kifejezett érdeme, hogy a vendégeink úgy jönnek be hozzánk, és úgy nyilatkoznak nekünk, mintha sokszor egy baráti beszélgetésbe hallgathatnánk bele. Miközben természetesen azon fáradozunk, hogy mint a hagyma rétegeit, azért lefejtsük róluk, illetve az adott témáról a legújabb rétegeket is. Szóval jöjjön hazánk egyik legszorgalmasabb sportolója. Persze joggal kérdezhetik, hogy honnan ez a bátorsága részemről, hogy ilyesmit állítsak. Mivel azonban évek óta ismerem és követem az adott atléta pályafutását, megismerhettem az útját, amelyet céljai érdekében bejárt, valamint azt a csendes, panaszkodásmentes, elhivatott hozzáállást és munkamorált, amely mindig is jellemezte őt, meggyőződésemé vált, hogy elért eredményeit nagyrészt ennek a kiemelkedő szolgalomnak köszönheti. Halász Bencéről, jelenlegi első számú nemzetközi atlétikai sztárunkról, a kalapácsvetés világklasszisáról van szó, aki hosszú évek óta a sportág egyik legmegbízhatóbb éremszállítója. Számtalanszor bizonyította már, hogy kivételesen jól viseli a ránehezedő nyomást. Az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüst és egyszeres bronzérmes magyar kalapácsvető lenyűgöző, stressztűrő képességéről, engem leginkább a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság évében győzött meg. Kevés magyar sportolóra nehezedett akkoriban olyan finom, közepes vagy éppen durva nyomás, mint ő rá. Sokan ugyanis úgy gondolták, hogy egy hazai rendezésű világbajnokság igazán csak akkor lehet sikeres, ha a magyar közönség előtt magyar érem is születik. És valljuk meg, az akkori erőviszonyok alapján erre szinte kizárólag csak neki volt reális esélye. Ezt a hatalmas terhet pedig Halász Bence elbírta, és szállította is a magyar érmet kalapácsvetésben. Nem kevésbé vitt véghez nagy tettet a párizsi olimpián sem, ahol szintén végignézhettem, milyen elképesztő munkát fektetett az olimpiai szereplésébe. Ennek eredményeként magabiztos ezüstérmet szerzett a szinte legyőzhetetlennek tűnő Ethan Gatzberg mögött. A bajszos favágó ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legjobbja. De ott van a nyomában Halász Bence is. Aztán elérkezett tavaly a Gyulai István memoriál, és vele együtt megérkezett Halász Bence. Az a Bence, aki életmódot váltott, saját szavai szerint 10 kg zsírtól szabadult meg, és a Nemzeti Atlétikai Központ közönsége előtt valósággal szárnyalt. Az a Halász Bence, aki ott 83 méter 18 cm-es dobással új egyéni csúcsot ért el, megelőzve a bajszos favágó Ethan Gatzberget, és természetesen a teljes mezőnyt is. Nem kérdés, hogy az egész ország együtt ünnepelt Bencével, és nem csak azok, akik élőben láthatták ezt a fantasztikus teljesítményt, hanem azok is, akik később a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában hallhatták őt. Ott ugyanis arról is mesélt, hogy mitől lehet ezt az ultrakemény atlétikai műfajt ennyire szeretni. Hallgassák csak!
5: Őszintén megmondom, hogy ezután a 83 méter után azt beszéltem a Macával, hogy gyakorlatilag le kellene ülni és átbeszélni, hogy hogyan tovább, hogy hogyan lehet ebből még tényleg kisajtolni a legtöbbet. De még a jövő hetet sem beszéltük meg. Tehát én nagyon bízom tényleg kérdés nélkül, hogyha azt mondaná, hogy fussak el most a Fuji-hegyig, én most nekiindulnék. Ha azt mondaná, hogy attól fog nagyot dobni. De nyilván én csak ezt azért mondom, mert ő tudni fogja, hogy mit kell csinálni. Több mint 10 éve dolgozunk együtt, tényleg a testem minden rezdülését ismeri már, és teljes mértékben megbízom benne. De ez egy kicsit most tényleg megkavart ez az eredmény szerintem itt a jó értelemben a számításainkat. Az, hogy mit is jelent igazából innentől a formába a hozás, hát ugyanúgy ezt a megkönnyítést, hiszen ahogy folyamatosan egyre pihentebb a test, egyre jobb minőségű edzéseket tudok csinálni, egyre messzebbre tudok dobni, egyre nagyobb súlyokat tudok emelni, egyre hosszabbakat tudok ugrani, egyre gyorsabban futok majd. És ezek mind-mind így a célegyenesben gyakorlatilag ezek még így fogják megpeszkölni az eredményt fölfelé. Hát ebben bízom igazából, hogy tényleg innen lehet még följebb menni. És egy vicces tényként szeretném itt elmondani, hogy ugye ez az év azért nekem is abból a szempontból fura, hogy az ezt megelőző esztendőkben folyamatosan azt éreztem nyáron, hogy elhagyom a hajam, annyi edzés van, és folyamatosan fáradt vagyok, és nagyon nehéz kimenni edzeni. Most pedig egészségesen elfáradok edzésen, itthon is érzem azért, hogy mozogtam, de úgy kelek fel másnap reggel, hogy van bennem tűz, és menjünk, és csináljuk, és ez teljesen egy más és új érzés, mint amit eddig megszoktam.
0: Ez az én történetem. Ilyen nincs és mégis van, azaz volt, legalább egyszer az életben. A Nemzeti Sportrádió munkatársainak különleges, feledhetetlen sport és tudósítói élményei. Minden szombaton 11 órától a Nemzeti Sportrádióban.
6: A Nemzeti Sportrádió 10. munkanapján 2024. június 23-án ez volt a labdarúgó Európa-bajnokság számunkra a legemlékezetesebb pillanata. Csobot Kevin a skótok elleni párharc 100. percében Sallai Roland beadása után a jobb alsóba rúgta a labdát, és ekkor ember nem volt Magyarországon, aki ne lett volna biztos abban, hogy ez a gól továbbjutást is ér. A stuttgarti stadionban Cseszegi Balázs és Tóth Béla még csak ott csúdott az eufóriából. A stúdióban Edvi László, Barát Botond és Hamar István verte az asztalt örömében, amikor a hangtechnikus finoman jelezte, hogy másfél perc múlva vége az adásnak. Na, hát ha van műsor, amit mindenki hallgat, aki nem tud képhez jutni, az ez volt. Az éjfél utáni műsorásból repült minden, miközben a stúdióban akár további 3 órát is meg tudott volna tölteni a stáb. A helyszínen pedig percenként álltak az M4Sport kamerája elé Rosszik, Csobotok és Szoboszlaik, akik így élőben a Nemzeti Sportrádióban is beszélhettek az érzéseikről. Semmi sem tart persze örökké, hajnali egy óra felé azért már elbúcsúzott, ha nem is aznapra, de arra az éjszakára az élő adás. Innentől aztán nem volt más dolgunk, mint szurkolni, például az angoloknak és a portugáloknak, akik persze ezek után x-eltek a szlovénokkal, illetve kikaptak a georgiaiaktól. Mi meg az össznépi katarzis után mégsem másztunk fel a hatos tetejére a körúton, hanem vártuk haza a fiúkat, akik sokkal tovább szerettek volna kint maradni ezen a nyáron Németországban.
0: Ez az én történetem a Nemzeti Sport Rádió munkatársaival.
7: Mondj egy mesét, a tiédet, mondj egy mesét, ami szép. Énekelt a piramis szólistájaként Révész Sanyika a 70-es évek közepén, és ez a dal szólt minden délután a lemezjátszómról, mielőtt kézi edzésre indultam Debrecenben. Abban a városban, ahol akkor népszerű volt ez a sport a focinál is, minden ifjú kézilabdás Varga Pista akart lenni, és a Dédózsa nyitott pitumenes pályáján szeretett volna játszani 6-8 ezer ember előtt. Nekem sikerült ifi kézisként szerepelni ott néhány alkalommal, igaz, üres nézőtér előtt. Illetve nem volt üres a nézőtér, mert az ottani meccseink idején fegyveresek felügyelete mellett a rabok takarították a hétvégi Dózsa meccs közönsége által otthagyott Szotyihéj tengert, hát ha már a belügy csapata játszott ott, és milyen szenzációs hangulatú mérkőzéseket játszott ott. Főleg 1975-ben, amikor a Dózsa története egyetlen bajnoki címét szerezte. Annak a szezonnak az aranycsatáját viszont nem itt vívták, hanem Pesten, a Honvéd salakos pályáján, és a képlet egyszerű volt. Aki két fordulóval a vége előtt nyer, az a bajnok, döntetlen esetén vélhetően a pesti csapat. Fejfej mellett haladt a két gárda, az utolsó percre fordulva a Dózsa 21-20-ra vezetett, és Kovács Péterék az aranyat érő egyenlítésért támadtak. És ekkor elkövetkezett egy olyan 6-7 másodperc, amely a debreceni kézilabda legemlékezetesebb pillanata. A vasárnapi tévé közvetítésnek köszönhetően az egész ország láthatta, de csak egyszer. Nem volt ismétlés, a találkozót soha nem adta újra az egy tévérendszer, összefoglalók sem léteztek akkoriban, és nem szerepel az archívumban sem. Egyetlen egyszer látta, aki látta, és aki nem volt debreceni sportrajongó, az már a déli ebéd idejére el is felejtette. Ám a 200-250 ezres városban alig ha volt olyan ember, aki ezt nem látta 1975-ben, és aki él azon szemtanúk közül, ma sem felejti. Azóta Debrecenben szájról szájra jár ennek a néhány másodpercenek a története, mint annak idején a fonóban a népdalok szövege. Apák mesélik a fiaiknak, ők továbbadják a következő generációnak. 50 éve teremsport a kézilabda, a Dédózsa nevét rég nem lehet megtalálni egyetlen kézibajnokságban sem. A debreceni Mikeskelemen utca a város egyik legeldugottabb, legismeretlenebb helye, a bitumenes pálya helyén salakos teniszpálya van. Az ottani bajnokavatás emléke viszont örökké él a 8000 szemtanúban, ugyanis a szóba hozott néhány másodperc következményeként 1975-ben a debreceni Dózsa lett a magyar bajnok, története során egyetlen alkalommal. Ez a néhány másodperc bennem több ezerszer, több tízezerszer lepergett, holott, mint szóba került, csak egyszer láthattam. És mivel szerettem volna valamilyen szinten emléket állítani ennek a maga módján, és mivel az esemény főszereplője, dr. Süvöltös Mihály még tökéletes fizikai és szellemi állapotban van, az 50. évforduló alkalmával megkértem, mesélje el a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak, mi történt akkor 1975-ben a bajnoki címet eldöntő mérkőzés utolsó percében.
8: Támadott a Honvéd, és emlékszem, Kenyeres Józsi átment bal oldalra, hogy ott ilyen induló csellen megverje az egyik játékostól, nem sírt, és akkor ilyen pattintott átadással próbált a Budai felének áttenni a labdát. Hát én meg elhaláztam, tehát éreztem, hogy mit fog csinálni. Elvittem, és akkor a félpályánál elhatároztam, mivel Verőci Gabi ilyen szemafor stílusba védett, szétdobta kezét, lábat, és a két lába közé lepötyintettem, és így lett 22-20. Aztán, hogy jöttünk vissza, akkor Varga Pista elkapta a nyakam, és nagy erős kezeivel ugye a könyökhajlati árokba beszorította a nyakamat, kicsit megszédültem, úgyhogy leültem a cserepad mellé a földre. Utána egy Kovács Peti lőtt egy borzasztó nagy gólt a felsőbe, utána kipasszolták a labdát, ott a pár másodperc volt, és vége lett a meccsnek, úgyhogy 22-21-re megnyertük.
7: A 114-szeres válogatott olimpiai szereplő dr. Süvöltös Mihály volt annak a debreceli Dózsának a csapatkapitánya, amely 1975-ben története egyetlen bajnoki címét szerezte, ezen labdalopását követő góljának köszönhetően. Annak a csapatnak rajta kívül a világválogatott labda zsonglőr Varga Pista volt a sztárja, akivel a halál előtt egy évvel 2013-ban készíthettem hosszabb tévés portrét és egy egyórás rádióbeszélgetést. Amikor ezek közül a második is adásba került, akkor azt mondtam, hogy számomra érdekesebb, értékesebb beszélgetés már alig, ha vár rám újságíróként, így itt lenne az idő más elfoglaltság után nézni. Ám felrém lett bennem az LGT-s lágere, és most azt játszom, amit én akarok, de kalapálni már rég nem tudok. Mondjuk kalapálni soha nem is tudtam, gyenge áramú villamos mérnökként, úgyhogy nem váltottam, és ezt azért nem bánom, mert 2 éve a Nemzeti Sportrádió elindulása óta abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy a gyerekkoromban, ifjúkoromban látott sportesemények még élő résztvevői közül sokakat meg tudok kérdezni arról, hogyan is történt egy-egy eset pontosan, mit érzett, amikor az történt, és milyen helyet foglal el az évtizedek távlatából a saját értékrendjében, értékítéletében. Így a Nemzeti Sportrádió 2 éves születésnapján sok-sok mesét mondhatnék, hiszen állandó kollégáimmal 500-nál több multidéző műsort csináltunk, amely visszajátszás néven fut a képzeletbeli 10 órai és a déli harangszó között hétköznaponként. És ha csillagok szerencsés együttállása továbbra is megmarad, akkor még csinálunk néhány százat. Reméljük, önöknek is tetszenek majd.
0: Ez volt az Én Történetem, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
1: Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
9: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Most is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek adásunkban. Az 1986-os mexikói labdarúgó világbajnokságon, mint már korábban is elmondtuk, Magyarország a Szovjetuniótól 6-0-ra, Franciaországtól 3-0-ra kikapott, a kettő között 2-0-ra ugyan legyőzte Kanadát, de nem volt elég mindez a továbbjutáshoz csoportjában, tehát 3. lett, de összességében kiesett. A sporttörténelem múltkori adásában a szovjetektől elszenvedett 6-0-es irapuatói vereségről beszéltünk, most pedig felidézzük, hogy milyen könyvek születtek az irapuatói, vagyis a mexikói kudarcot követően. A magyar szurkolók hogyan dolgozták fel a kiesést, ha egyáltalán fel lehetett? Szia Gábor!
10: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Egy szóban sehogy, ezért is lehetett így fogalmazni, irodalma ennek a kudarcnak.
9: Mely könyvekről beszélgetünk most?
10: A műsor miatt gyors olvasással a következőket futottam át itt néhány nap alatt, tehát Bocsák Miklóstól a Mundiál 86, Végantaltól a Gyógyíthatatlan című könyv, amelynek a címében arab számmal szerepel a 6-os, utalva ezzel a bekapott gólok számára. Persze nem csupán ezek a kiadványok szóltak a kudarcról, a teljesség igénye nélkül említhetném még T. András Emil Mundiál zárt kapuk mögött című könyvét. A Nemzeti Sport munkatársa Bodnár Zalán 2023-ban megjelent krimi regényét a Szerelem és halál Irapuátóban címmel, vagy Benedek Szabolcs 2025-ben még a Szakember halál előtt megjelent Mezei című könyve, amelyben szintén esik szó a mexikói fiaskóról.
9: Fontos megjegyezni azt is, hogy az első 3 könyv még 1986-ban jelent meg, tehát szinte a VB után azonnal ezek reagáltak a történtekre.
10: Rögtön kiegészítem ezt azzal, hogy néhány meredek mondat feltételezés is szerepel valamennyiben. Hangsúlyozom, június 2-án érte a vereség bennünket, és a könyvek már nyáron a boltokban voltak. Tény, számos olyan megállapítással, ami akkoriban újdonságnak számított.
9: Például?
10: Bocsánat, kiadványából idéznék. A csapat orvosi, biológiai felkészítésében nyilvánvalóan hibát követtek el, vagy túlhajtották a játékosokat, vagy visszahatást kiváltó szert szedettek velük, vagy nem kapták meg azt, amit korábban megkaptak, vagy pedig, és ez a legvalószínűbb, a magaslatra és a kánikulára együttesen nem jól készítették fel őket. Étrendjüket megváltoztatták, tészta, saláta, szénsavmentes italok, amely ugyancsak szerencsétlen megoldásnak bizonyult. Idéz a Vasárnapi Hírek 1986. június 15-i számából is, idézem, félő, hogy a nyilasi úgy elvonja majd a figyelmet a vereségek valódi okairól, hiszen a magyar válogatott nem nyilasi hiánya miatt mondott csődöt.
9: Igen, tehát a nyilasi ügyről sokat beszéltünk már itt a sporttörténelem adásában is. A legvitatottabb kiadvány viszont Vég Antal Gyógyíthatatlan című könyve.
10: Egyértelműen. Mondjuk a szerző már az 1974-ben megjelent miért beteg a magyar futball könyvével vihart kavart, az 1986-os kiadványával is, még úgy is, hogy hangsúlyozta, nem magyarázatot ír, hanem véleményt. A futballerkölcsöt ostorozta, nem alaptalanul idézem, ismeretlen fekete táskás urak jártak keltek alkalmas helyeken már a mérkőzéseket megelőző napon, mindenki látta, mindenki ismerte őket, csak az MLS nem látott, csak az MLS nem tudott semmit, úgy tett, mintha nem látott, nem tudott volna semmiről, az út innen egyenest a mexikói kudarchoz vezet.
9: Az erős megjegyzésektől sem volt mentes a végkönyv.
10: Nem bizony. Világbajnokságról álmodozik, ezt országvilág előtt ki is kürtöli, majd meg, hogy világbajnokok is lehetünk volna, ha mérkőzéseket Európában rendezik, de nem rendezték, meg hogy partiban voltunk minden ellenfelünkkel, csak hát a meleg. Honnan nézte ezeket a mérkőzéseket Nagy Antal, ennyire megkavarhatta a hőség a fejét? És nem akadt senki, aki felvett volna egy vödör hideg vizet, józan, hogy már kipajtás. Aztán később a magyar válogatott csapatkapitányáról megjegyzi, még az MB2 szintjét sem hozta, tehát eléggé csúnya minősítések, ezek fogalmazzunk úgy.
9: Ment a gyalászkodás rendesen.
10: Persze, Nagy Antal és Kardos. A két leglátványosabb csőd, miközben ugyanerre a posztra jelen van Mexikóban Tiszta László és Csuhai, akiknek 270 lejátszott percből egyetlen egy pillanat sem jut, rossz formában voltak bizonyára, ha nem nyúlt hozzájuk Mezei György. Édes Istenem, hát milyen lehetett az a forma, amelyikkel még Nagy Antal és Kardos teljesítménye mellett sem lehetett bekerülni a csapatba.
9: Itt még egyszer megismétlem, hogy a Vég Antal fél egy Gyógyíthatatlan című könyvből idéz Turi Gábor, Détány Lajos sem volt éppen Vég szíve csücske.
10: Nem bizony, idézem Véget. Döme áldogált bóbiskolt olykor a saját árnyékában. Mi történt vele? Ő sem mondta el, Mezei sem tudta. Semmi nem történt vele, csak mindössze annyi, hogy ő is magyar csapattagja volt. Megesett ez ott másokkal is.
9: A csatárok is kaptak hideget, meleget.
10: Idézem, és amíg Eszterházi bóbiskót gunnyasztott a pályán, a kispadon ott ült Hajszán Gyula, az ütős, vágos, rohamozós balszélső, aki gólokat is tud rugni, lehet, hogy ő még nagyobb csalódás, még látványosabb csőd lett volna. Lehetséges.
9: Vég Antal a Paks jelenlegi edzőjét, Bognár Györgyöt sem kímél.

0: amivel megbízták, vagy valami egészen mást? Végantal egyébként a könyvében feltette a kérdéseket, amelyeket Budának szánt, valljuk be, valós felvetések voltak.
1: Mennyiben volt igaz, hogy nem a magyarázatot ír, hanem a véleményét?
0: Egy kiragadott példa, idézem. Pletykálták azt is, hogy levették a játékosok vérét, hogy azt majd erősítenek ott a mérkőzés előtt, visszaadják nekik. Igen ám, de összecserélték a vért, mert azon a repülőn, amelyen a magyar válogatott vérét vitték, azon volt a pomázi szociális otthon véradónak a küldeménye is, amelyet egy testvér szociális otthon rászorultjainak küldtek Nikaraguába. No, ezt a két vérszállítmányt cserélték el tévedésből, mert ilyen a magyar szállítmányozási vállalatoknál a rend, a fegyelem és odafigyelés. Azzal a vérrel csak így lehetett futballozni, világos ez, egyértelmű minden. Végezetül. 25 évvel a történtek után, tehát 2011-ben a Nemzeti Sportban Nagy Antallal és Eszterházi Mártonnal is készítettem interjút a következő szempontok alapján. Doppingkérdés, tésztaügy, a linci edzőtáborozás, a nyilasi üggyel párhuzamosan, Mezei György megítélése, tovább a kudarc hatása a magyar futballra.
1: Menjünk sorban, itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Irapuato 1986, a szovjetek elleni 6-0, majd aztán a franciák elleni vereség, Kanadát hiába győzte le a magyar válogatott a két meccs között. Szóval a mexikói VB kudarc, és hát Végantal gyógyíthatatlan című könyve is a téma. Menjünk sorban, tészta és dopping.
0: Idézném Nagy Antalt a Nemzeti Sportnak adott interjúból a negyedszázados visszaemlékezés alkalmával. Az edzőtáborban ettünk tésztát többet, mint általában, de ettünk mást is. Én a VB után szerződtem a Nancyhoz, amelynél Arsène Wenger kez alatt dolgoztam. Ezt csupán azért mondom, mert ott is kaptunk tésztát bőven, az eredményt mégsem fogták erre, ez gyermetek dolog. Hogy valamit becsempésztek az italunkba vagy az ételünkbe, ilyet állítani nem lehet. Jó, azóta tisztában vagyunk vele, hogy az egyébként jó kondícióban lévő szervezetben lágy drogokkal átmenetileg levertséget lehet okozni, tehát fizikailag teljesen szét lehet zuhanni úgy, hogy se előtte, se utána olyasmi ne tapasztaljon az ember, de ezt nem lehet bizonyítani. Káprázott a szemünk, olyan volt, mintha nem a pályán, hanem forró hómezőn lettünk volna, minden foszforeszkát. Garaba és Bognár is kérdezgette, mit érzek, de én sem tudtam mást mondani, mert hasonló levertséget éreztem. De Dajka is ezt mondta, pedig ő később a második félidőben állt be. Utólag könnyű lenne azt mondani, hogy titkos szolgálati módszerrel harcképtelenné tettek minket, hangsúlyozom, ez bizonyíthatatlan. De azt roppant furcsának tartom, hogy mindenki egyszerre került holtpontra. Mert ha dopping lett volna, vagy rossz táplálkozás, az is másként hat egyénileg mindenkire, de nem egyszerre, s egy időben.
1: Eszterházi Márton hogyan kommentálta ezt a felvetést?
0: Idézem, magam utólag hallottam, hogy mi a vérdoppinggal éltünk, hát erre azt mondom, persze. Alvás közben észrevétlenül levették a vért, majd visszaadták oxigénnel feldúsítva, és mindez szintén észrevétlenül. Na ne! Ráadásul én mindig megkérdeztem az itthoni összetartásoknál, hogy milyen vitaminokat kapok, mert az AEK Aténnál többször is kijelöltek doppingvizsgálatra. Sohasem volt probléma, egyébként itt a Mohácsi doktor adta a kapszulában a vitaminokat, Isten nyugosztalja. Nincs tudomásom, hogy bármit kaptunk volna. A tésztáról meg annyit, hogy jó néhányan már a versenysúlyunkon mentünk az edzőtáborba, és ott még fogytunk majd 5 kilót a meló és az étrend miatt. Önmagamhoz képest csont és bőr voltam, ezzel szemben, mint Mexikóban vagy később megtudtam, a többi csapatnál némi felesleggel érkeztek a játékosok, amelyet azért még könnyen le lehetett adni. De a média hatására a közvéleményben az alakult ki, mi vagyunk a tésztás fiú. Ilyen világ van, ezért a média is felelős. Nem azt mondják rólunk, hogy megvertük a brazilokat, vagy kint voltunk a VB-n, hanem hogy itt vannak a tésztás fiúk.
1: Folytassuk az edzőtáborral, itt a sporttörténelemben. Virányi Zsolt beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A linci edzőtáborral kapcsolatban, vagy lienci edzőtáborral kapcsolatban Nagy Antal miként foglalt állást?
0: Idézem Nagy Antal, sokan azt mondják, nem kellett volna Ausztriában edzőtáborozni a VB előtt, mert ezzel tulajdonképpen egy második alapozást kaptunk. Nem tudom, nem vagyok edző, mivel Mezei Györgyöt jó szakembernek tartottam, nem kérdőjeleztem meg, miért utazunk Linzbe. Az más kérdés, utólag én is azt mondom, magaslaton, fagypont körüli hőmérsékleten nem lehet a magaslati hőségre felkészülni. Ausztriában rengeteget edzettünk, sok futás szerepelt a programban. Mexikóban délben tartottuk az edzést. Amikor minden csapat délután edzett, mi délben a tűző napon. De most is megkérdezem, ha olyan rossz volt a csapat állapota, miért szárnyaltunk néhány nappal a szovjetek elleni meccs előtt

0: egy helyi csapat ellen. Kirobbanó erőben voltunk, mezének úgy kellett visszafognia minket. Mitől zuhantunk össze? Mindannyian egyszerre, egy időben. Hallottam azt a verziót, hogy ott kaptunk rosszul időzítve doppingot, de ez is marhaság, mert az kiderült volna. Amikor a VB után Nancy-ba szerződtem, az orvosi vizsgálaton kiváló erőben voltam, megjegyezték, valamit nagyon elszúrhattak a doppinggal. Én pedig megesküszöm, hogy nem doppingoltunk.
1: Folytassuk a Nyilasi ügyjel.
0: Idézem, Nagy Antalt, ami a Nyilasi kérdést illeti, nem Tibivel kellett volna a bolondját járatni, hanem a szövetség és az Ausztria Wien vezetőinek megegyezniük. Ehelyett az él az emberekben, hogy Nyílt Mezei parancsolta le a buszról. Más kérdés, hogy mi úgy tudtuk, bármelyik pillanatban megérkezhet az edzőtáborba, de szerintem akkor azzal már beletűrődött a sorsába, hogy kijelentette, ő a keretben senki helyét nem akarja elvenni.
1: Eszterházy Márton hogyan vélekedett?
0: Úgy kezdődött az összetartás, hogy az MTK pályán gyülekeztünk, és a felmérésen gyalázatos mutatókat produkáltunk. Ennek pedig az volt az oka, hogy a bajnokság után mindenki kiengedett, mert tudta, hogy egy-két nap múlva bevonul az edzőtáborba. 1800 méter magasan a nulla fokhoz közeli hőmérsékleten edzeni nem jelent felkészülést a tűzőnapon magaslaton jelentkező körülményekre. Akkor ezt nem kérdőjeleztem meg, szó nélkül teljesítettem, mit mondanak, de azért mondanék valamit, ami akkor is bántott. Nem kezeltek minket felnőttként. Engem Görögországban az edző megkérdezett, szerintem mitől lehetnénk még hatékonyabbak csapattársammal, Mavrosszal, s számított a véleményem. Itthon a komcsi tempó ment, meg mellé a csendőr Pertu. Semmiről sem kérdezték meg a véleményünket, azért 30 évesen az ember ismeri a szervezetét. Éreztem, nem stimmel, hogy Linzben, amikor lementünk az edzésre néhány száz métert, akkor a fejem fájt visszafelé, meg hány ingerem volt. A magaslattal magyarázták.
1: A Nyilasi kérdést miként látta?
0: A linci edzőtáborban az ébredés után az volt az első kérdésem, hogy Nyíl megjött-e már. Mert rendben van, hogy más az érdeke a válogatottnak és az Ausztriának, de ezt nem lehetett volna sportdiplomáciával megoldani? Egyébként, ha nem jött volna rendbe a sérülés, akkor is kivittem volna Mexikóba, ráadásul őt legalább partnerként kezelték a vezetők. Mondom, Mezeiben behunyt szemmel bíztam, mert jó formába hozott, de hogy semmiben sem hallgatták meg a véleményem, az képtelenség. A mexikói szállásunk luxus börtön volt, hermetikusan elzárva mindentől. Ha mentünk valahová, az csak közösen, egy ilyen melegítőben. Ugyanakkor jöttek a hírek, hogy Platiniék ihatnak vörösbort. Mi meg mondtuk a séfnek, ha nem szeres sőt, belenyomjuk a fejét a forró levesbe.
1: Az Árkánum segítségével mit találtál arra a nagyon egyszerű, de fontos kérdésre, hogy milyen hatással volt a honi labdarúgásunkra ez a 0-6, az irapuatói kudarc?
0: Nagy Antalt idézem, a 0-6 sokkolt bennünket, de ha utána és a Kanada elleni győzelmet követően a vezetők felmérik a helyzetet, a franciáktól egy kisebb különbségű vereség is elég lett volna a továbbjutáshoz. Én a VB előtt magabiztos voltam, míg a dobogós helyezést is reálisnak tartottam. Innen nézve a 0-6 nagy kudarc, de azon a VB-n több nagy különbségű eredmény született, és egyik válogatott sem pusztult bele a vereségbe. Mi igen. Nem a 0-6-tal van a baj elsősorban, hanem szétzavarták a csapatot. Mert 1988-ban újra jött Mezei György, de az északírak elleni mérkőzés után a bundabotrán miatt, ahogyan Gyuri fogalmazott, a rendőrség állította össze a csapatot. A tartós válságot innentől számítom, mert azóta nem jutottunk ki semmilyen jelentős eseményre.
1: Eszterházy Márton pedig, mintha a magyar mentalitást fogalmazta volna meg tűpontosan ebben a bizonyos az irapuatói veresség meg a mexikói kudarc 25. évfordulóján készített nemzeti sportos interjútban.
0: Igen, Magyarországon a tragédiák mindig mélyebb nyomot hagynak, mint a sikerek. Mi nem csak a 25 évvel ezelőtt történtekre térünk vissza, még mindig a berni VB döntőn kesergünk. Irapuato után nem tudtunk lábra állni, pedig lett volna lehetőségünk még Mexikóban is. Az utolsó csoportmeccsen a franciákon látszott, nem akarnak kikapni, és főleg nem megsérülni. Ilyenkor szokott békés X születni. Elkeserít, hogy a 0-6 megbélyegez, mint tésztást, s elsikkadt, hogy ez a válogatott végigverte Európát. Ez tipikusan magyar dolog, mi nem a pozitívumot tartjuk meg, hanem a negatívumot toljuk az előtérbe.
1: A szövetségi kapitány Mezei György megítélésében hogyan foglaltak állást?
0: Nagy Antalt idézem, Mezei György nálam azóta is az első számú edző. Az, hogy később kivel, hol, miért ütközött, az nem rám tartozik. Elismerem őt, nem véletlen, hogy a videóton vele nyert bajnokságot. ért a futballhoz, időnként szoktunk beszélni, fel is hívom, mert még nem gratuláltam neki a bajnoki aranyhoz, hát ez ugye akkor volt, amikor szegény Mezei György még élt, ugye hát a
1: 2011-es.
0: Így van.
1: A Videóton első bajnoki címe.
0: Pontosan.
1: Egyébként Mezei Györgynek akkor is távoznia kellett a bajnoki cím ellenére, de ez egy másik történet. Végezetül mit mondott Mezei Györgyről, tehát a szövetségi kapitányunkról, Eszterházy Márton?
0: Idézem Marcit, ha én vagyok a kapitány, azért a csapattal leültem volna megbeszélni a kudarcokait, de velünk játékosokkal 86 óta senki sem ült le erről beszélgetni, sem Mezei György, se senki. A franciák elleni meccs előtt majd leestem a székről, amikor a taktikai értekezleten hallottam, hogy a kapitány Diszl Péterrel kezdte a franciák elleni összeállítást. Egyébként később már megkérdeztem tőle, hogy a franciák ellen miért nem Szendrei védett, ő erre azt válaszolta, nála Diszl Péter volt az első számú kapus, és úgy gondolta, hogy a harmadik meccsre kiheverte a sokkot.
1: Köszönöm szépen, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk, én Virányi Zsolt vagyok, köszönöm a figyelmüket, köszönjük a figyelmüket, folytatjuk egy héttel később, akkor is lesz sporttörténelem, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
2: Műsorajánlót hallottak. Aztán az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 33 perccel múlt 11 óra, kellemes rádiózást kívánok, június 14-én vasárnap, én Tóth Béla vagyok. Folytatjuk a közvetítés sorozatunkat a kajakkenu Európa bajnokságról, amit Portugáliában Montemoro Velhóban rendeznek. A zárónapon ma már két döntőt lebonyolítottak, női C1 500-on, tehát a kenu egyesek között Opavszki Réka a bronzérmet szerezte meg, ez volt a magyar csapat 6. érme ezen a kontinens viadalon, és azt megelőzően a 6. pozícióban ért a célba Juhász István a férfi kenu egyesek 500 méteres távján. A következő nagyjából bő negyed órában két finálét rendeznek meg. 3 perc múlva kezdődik a női kajak egyesek 500 méteres távján a döntő Csikós Zsókával, a címvédővel, majd azt követően a férfiak sprint távja következik. Itt is a kajakosokról lévén szó, Balogh Gergely száll majd vízre. Azt követően nagyjából egy 50 perces szünet, miközben egyébként a paraszakák döntőit rendezik meg, de magyar érdekeltség nélkül, és a kajakkenu Európa-bajnokság délelőtti, kora délutáni programját majd a kenu kettesek és a kajakpárosok döntői zárják, összesen 4, de ez majd 12 után lesz igazán adekvát. Addig viszont érdemes ezzel a döntővel foglalkozni, ami tehát most kezdődik 2 perc múlva. És itt a lehetőség a címvédésre Csikós Zsókának, aki 1 éve Racsicében triplázott, és akkor az egyik legszebb sikerét történetesen 500 méteren aratta. A lengyel Puvaska most is itt van a mezőnyben, vele ment nagy versenyt tavaly a szolnoki kajakors. Az egyesen a cseh Barbara Betlehová fog lapátolni, a kettesen Svájcból Franziska Widmer versenyez, a hármason a nagy rivális Anna Puvaska, a lengyel olimpiai ezüst és bronzérmes csapathajóban, K2-ben is érdekelt lesz majd, csak úgy, mint Csikós, tehát ez a két versenyző nagyjából 1 óra múlva szintén vízre száll majd. Puvaska egyébként 6-szoros Európa bajnok, és a számnak a regnáló világbajnoka, tehát ő tavaly Milánóban megverte Csikóst. A négyesenek szerb Mária Dostanics, az ötösön az a Polini Jáks, aki hát szintén egy olyan versenyző, aki K2-ben ott lesz majd a mezőnyben. A négyessel a 4. helyen zárt a német Jáks, egy 23 éves kajakos, olimpiai ezüstérme van már. Csikós Zsókának még nincsen, ő 3-szoros Európa-bajnok, tavaly tette le a névjegyét a felnőtt mezőnyben azzal, hogy itt az Európa-bajnokságon Racsicében megnyerte az 1001-est, valamint az 501-est is, és hát az 5000 méteren is ő lett a bajnok. Alig több mint másfél óra múlva pedig K2-ben is ott lesz majd a döntőben, ahogyan azt korábban említettem. A hetesen egy szlovák versenyző Bianca Sidová, a 8-ason a brit Deborah Kerr, a 9-esen pedig Julia Lagerstam Svédországból, de a belső pályákra kell igazán figyelni. A 6-oson Csikós, az 5-ösen Jáks, a 3-oson pedig Puvaska, ez a 3 versenyző a legesélyesebb a végső győzelemre. A rajtgépben már mindenki ott van, várunk arra, hogy a startpisztoly eldördüljön, ami ebben a pillanatban meg is történt, és hiba nélkül eljön mindenki. A világkupán Szegeden Csikós némi csalódást keltő módon a 7. helyen zárt májusban, Brandenburgban pedig a 4. lett Jaksi és Puvaska mögött. Ez a két világkupa verseny az, ami nagyjából árulkodik az erőviszonyokról. Itt az előfutamok és a középfutamok során Csikós jól szerepelt. Az első 50 méter megtétele után Jaks vezet egyelőre. A német az, aki a türkiszkék hajójában szeli a vizet elsőként. Csikós egyelőre a mezőnyben bújik meg, a 4.-5. hely környékén halad. A 3-ason Puvaska egyelőre követi fél hajó lemaradással Jaksot, aki tényleg itt a rajtot a legjobban kapta el. Van még hátra 250 méter, megérkeznek tehát a táv második felére a versenyzők. Jaks egy hajóval kiemelkedik a mezőnyből, és aztán négy versenyző következik egy bolyban, és ennek a bolynak a tagja Csikós Zsóka. Jön az utolsó 200 méter, Jaks továbbra is egy teljes hajóval vezet, Csikós most már tisztán a második. Nagy hajrá szükségeltetik az aranyéremhez Csikós Zsókának, mert Jaks továbbra is bírja azt a tempót, amit a legeleje óta diktál. A harmadik helyen ott van még Puvászka. Rá kell figyelnie Csikósnak, mert itt úgy tűnik, hogy az ezüstérem lesz a legtöbb, amit el lehet érni. Jaks időközben elkezd fáradni, farag a hátrányából Csikós. Úgy tűnik, hogy a csapás számot most igazán növeli Csikós Zsóka. Beindította tehát azt a hajót Csikós, és az utolsó 50 méterre fordulva, akár még utol érhető lenne Jaks, de Puvászka is elkezdett erősíteni, és Jaks előnye kitartna. Második vagy harmadik lesz Csikós, ezüstérem. Megvan tehát a magyar csapatnak a harmadik ezüstérme a kajakkenu Európa bajnoksága Montemoro Vejóban. Bolin Jaks, aki ebben az idényben kiválóan teljesít ebben a számban. Ugye korábban mondtam, hogy a világkupán ő lett a legjobb európai Brandenburgban. Ezúttal az Európa bajnokságon sem ismert kegyelmet, és a legelejétől fogva vezetett, és mondhatni, hogy Palin Jaks rajci a győzelmet arat, és letaszítja a trónról Csikós Zsókát, aki hát itt a leges legvégén nagy versenyt ment a lengyel hölgyel az ezüst éremért, de tisztán a második helyen ért be a célba a szolnoki kajakos, úgyhogy a magyar csapatnak ez a harmadik ezüstérme, ugye tegnap Kopasz Bálint 1001-esben és Lutz Anna 201-esben lett a második a mezőnyben. Csikós Zsókának gratulálunk. Rá még vár egy feladat ma, ugyanis egy óra múlva K2-ben Újfalvi Laurával szintén vízre száll. Csikós Zsóka tehát a maga szereplését ezen a Montemori világbajnokságon egy ezüstéremmel nyitja. És a kajakkenu program itt délelőtt még nem ér véget, mert hogy néhány perc, egész pontosan egy perccel 3:42 után következik Balogh Gergely döntője, férfi K1-200-on. Gyors futam lesz, jövünk majd vissza a zenét követően.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A mikrofonnál Tóth Béla, megyünk tovább a kajakkenu Európa bajnoksággal, és egy helyesbítés következik, mert hogy Csikó Zsókát a célfotót követően kihozták harmadiknak a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében, 200-at. Ennyi különbséget találtak Csikós Zsóka és Anna Puvavska, a lengyel versenyző között, méghozzá a lengyel javára. Úgyhogy a magyar csapatnak megvan a 7. érme, de az bronz, nem pedig ezüst. Csikós Zsóka tehát bronzérmes a női kajak egyesek 500 méteres távján. A célfotó alapján ítélték meg így a helyszíni bírák. Jön tehát a férfi kajakosok sprinttávja, itt Balog Gergelyben bízhatunk, ezt a nagy üdvrivalgást pedig a hazai versenyző, a négyesen evező Messias Battista kapja. A portugál a négyessel átélt egy csalódást tegnap, mert hogy címvédőként meg a dobogóról is lemaradtak hazai környezetben, de hát itt lehet javítani, tavaly Európa bajnoki második lett Battista. Balog Gergely megjavította méghozzá 2000-eddel a csütörtöki előfutamban a világ valaha volt legjobb időeredményét ezen a távon, 200 méteren, egy 25 esztendős versenyző, Balog Gergely, egy éve világbajnok ezüstérmes lett a négyessel, ide úgy kvalifikálta magát, hogy az a szétlövésben, tehát egy utó válogatón a világbajnok Csizmadia Kolost megverte. Az egyesen Hárceveg ukrán versenyző, Zalka Csaba, egy csallóközi magyar származású, de szlovák színekben versenyző kajakos, a kettesen, ugye neki a szövetségi kapitánya Hüttner Csaba, hármason egy litván, Szeja, a hatoson Carlos Arevalo, volt versenyben második lett a spanyol négyes a németekkel tegnap 500-on, egyébként Arevalo a harmadik lett tavaly, a szerb Marko Dragoszavjevic a hetesen, a nyolcasan Diliberto egy olasz, a kilencesen pedig a norvég. Balog Gergely tehát nagyon biztatóan szerepelt az előfutam során ebben a versenyszámban. K1 200 sprintáv, alig több mint fél perc alatt célba érnek a versenyzők, és megtörtént a rajt. Nagyon fontos a jó rajt, itt Balog Gergely jól is kapta el, és a spanyol előtt egyelőre vezettek fél hajóornyival. Az olasz itt az alsó pályán szintén jól rajtolt, ez a három versenyző van legelől. Nagyon magas tempó diktál már a legelejétől fogva Balog, és továbbra is vezet Arevalo előtt. Dilibertóra kell még kitekinteni a bal oldalra. Jönnek az utolsó 50 méterre, tartja ezt a tempót Balog Gergely, és az utolsó métereken be lehet rúgni azt a hajót. Hát itt megint a célfotó fog dönteni, de mintha a spanyol rúgta volna be elsőként a hajót. Hárman zúdultak be egyszerre a célvonalba, Arevalo, Balog, valamint Battista. És nekem úgy tűnt elsőre, de hát Csikó Zsókánál már csalatkoznom kellett, hogy hát ha most is csalatkoznom kell, vagy a személyemnek nem hiszek, de itt úgy tűnt nekem, hogy Arevalo, mintha elsőként haladt volna át a célvonalon a spanyol versenyző. Aztán majd kiderül, hogy mit hoznak ki a célfotó alapján. Legyen az, hogy Balog Gergely az, aki nagyjából egyébként a portugállal, Battistával egyszerre érkezett meg a célvonalon át. Végül mégiscsak aranyérmes lesz ebben a versenyszámban. Nagyon nagy volt a verseny, és a legelejétől fogva a kiváló rajtot követően Balog Gergely evezett az élen, és az utolsó 50 métereken érkeznek meg rá a fő riválisok, Battista, az alsó pályán Arevalo, és valóban, mintha Arevalo lenne az, aki először áthalad a célvonalon, aztán Battista, és ez a visszajátszások alapján nekem úgy tűnik, hogy egy bronzérem Balog Gergely számára. Ott a legvégén a lapáty az benne maradt a vízben, és lehet, hogy az visszahúzta őt, vagy valamennyit felfogott azon, hogy jobban sikerüljön a berúgás, mert azon múlik 200 méteren, hiába rajtolt jól, úgy tűnik, hogy Balog Gergelynek a berúgáson múlott a még fényesebb érem. Arevalo tehát a győztes, még hivatalos végeredmény nincsen. A második Battista, és most már van végeredmény is, és így hozták ki a különbséget, hogy Balog Gergely a győztestől 115 ezered másodperccel maradt le, és Battista mögött is a különbség, hát itt nézem gyorsan, mindössze 400-ad. Tehát a sorrend spanyol aranyérem, Carlos Arevalo révén, aztán a portugálok megszerezték az első érmeket ezen az Európa-bajnokságon, Messias Baptista révén egy ezüst, és őt mindössze 4 századdal előzte meg, ő mindössze 4 századdal előzte meg Balogh Gergelyt, a magyar versenyzőt. Gratulálunk Balogh Gergelynek, mert ez abból a szempontból tényleg egy bravúros teljesítmény, hogy ismétlem, szétlövésben Csizmadia Kolost a világbajnokot megverve harcolt, aki a részvételt ezen az Európa-bajnokságon, és ő tavaly még a 4-es tagjaként versenyzett a Racsicei EB-n, tehát végtére is, ezzel a 200-al az idényt megelőzően még alig ha számolt, de végül is a kontinens viadarról hazatérhet majd egy bronzéremmel, és a magyar csapatnak itt a záró napon ez a 3. bronzérme. 3. lett ugyanis korábban Csikó Zsóka a női kajak egyes 500 méteren, és reggel, vagy hát fogalmazzunk úgy, hogy kora délelőtt a női kenu egyesek 500 méteres távján Opavszki Réka szintén a bronzérmes pozícióban haladt át a célvonalon. Ő tavaly is felállhatott a dobogóra C1-500-on, akkor ezüstérmes lett Racsicében, most pedig Montemoro Vejóban a portugáliai viadalon a 3. haladt át a célvonalon Luzán, valamint az olasz Della Giustina mögött, hogy hogyan gondol vissza erre a döntőre Opavszki Réka, az újpestiek kenusa? Azt most meghallgathatjuk, az interjút Kurilla Viktor készítette.
2: Nyilván Ludmila Luzán egy más liga a női kenus mezőnyben, nem vele kellett foglalkozni, viszont a te érmet sem igazán forgott veszélyben. Milyennek érezted ezt a ma reggeli döntőt?
3: Hát őszintén szólva így elég korán indult a nap, tekintettel arra, hogy az előző napokban azért kicsit el tudtuk nyújtani a délelőtteket. Nem is bántam egyébként, mert nem volt sok idő gondolkozni reggel. Kicsit váratlanul ért a balos hátszél ezen a reggelen, de őszintén a szél nem zavart, igyekeztem magamból kihozni a legtöbbet. Ez sikerült, úgyhogy igazából nem vagyok csalódott, elégedett vagyok, örülök, hogy dobogóra tudtam állni.
2: Talán úgy, hogy egy évvel ezelőtt is dobogós voltál ebben a számban, most pedig a tegnapi mix bronzzal együtt 2 éremmel mehetsz haza Portugáliából. Milyen volt számodra ez az Európa-bajnokság?
3: Kicsit már azért így a végét járom, ha így mondhatjuk a versenyszezonnak, most már azért jól esne egy kis pihenő, amire jövő héten sort is kerítünk, úgyhogy valahogy így ezt is vártam már így az EB alatt, viszont nagyon jó érzés volt, fókuszáltam versenyezni tegnap is, ma is, jó csapat volt a srácokkal, Zsófival, ma is azt érzem, hogy kihoztam magamból a maximumot, úgyhogy abszolút elégedett vagyok ezzel az Európa-bajnoksággal.
1: Az elégedett Opavszki Rékát hallottuk, aki tehát 2 bronzéremmel tér haza majd Portugáliából, ugyanis amellett, hogy a női kenuégesek 500 méteres döntőjében 3. lett, tegnap a mix kenu négessel, tehát itt a hajóban 2 férfi és 2 hölgy, szintén a 3. végzett Csorba Zsófia, Kollár Kristóf és Fejes Dániel mellett Opavszki Réka. Összességében tehát 8 éremnél tart a magyar küldöttség a kajakkenu Európa-bajnokságon. 2 arany, 2 ezüst, 4 bronz. Ezen a zárónapon egyelőre 3. helyezés, Opavszki Réka, Csikó Zsóka és Balogh Gergely jó voltából. A 2 ezüstöt tegnap Kopasz Bálint 1001-esben a kajakosok között, és szintén ebben a szakákban Lutz annak 201-esben szállította. A 2 aranyérem pedig egyrészt a férfi kajak négyesé és Kőhalmi MSE-é, aki szintén kajakozó, és 1001-esben lett a legjobb, Európa legjobbja. Jön majd a folytatás, most már kevesebb, mint 50 perc múlva, mert hogy 12 óra 36-kor a női kenu kettesek 500 méteres döntőjében Kis Ágnes és Nagy Bianca száll majd vízre. Azt követően a férfi kajakpárosoknál Kuruc Levente és Fodor Bence lesz a döntőben érdekelt, szintén 1/2 kilométeren. 1 perccel 13 óra után a férfi kenu kettesek 500 méteres távján Fejes Dánielnek és Hajdú Jonatánnak szurkolhatunk majd, és 19 perccel 1 órát követő a programot a női kajakpárosok 500 méteres döntője zárja Újfalvi Laurával és Csikós Zsókával. A délelőtti programhoz még hozzátartozik, hogy para szakákban Suba Róbert a VL2-es kategóriában a 6. fejezte be a futamát. Neki is gratulálunk. Összességében tehát a magyar csapat 8 éremnél tart a gyorsasági szakákban, de ezt lehet majd növelni. Most már, hogyha az órára tekintek, alig több mint 40 perc múlva, fél egy után kicsivel tehát jövünk majd vissza a kajakkenu Európa-bajnokság további történéseivel. Most Tóth Béla búcsúzik, viszont hallásra!
0: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádió.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban. Rádióban.

A Sporthely mai adásának házigazdája az Érdi Jégcsarnok, valamint a Kárpáti Farkasok Sportegyesület. A jégkorong utánpótlás nevelést szolgáló létesítményt 2019-ben adták át. Érden korábban nem is létezett jégkorongra alkalmas létesítmény, a hoki szeretete messzebbre nyúlik vissza. Mindezekről beszélünk majd, azaz jégkorongról, utánpótlásról és székelyhokiról is. Tartsanak velünk, én Berelves

0: Pecsvác Péter, kommunikációs vezető, és mielőtt egy picit körbenéznénk itt a jégcsarnokban, az érdi jégcsarnokot és a kárpáti farkasokat lehet külön-külön kezelni, vagy ez teljesen egybefügg?
1: Természetesen lehet külön kezelni, de természetesen nagyon szorosan egybefügg, úgyhogy gyakorlatilag mi itthon vagyunk, tehát nem arról van szó, mint amikor egy sportegyesület bérel mondjuk egy tornatermet egy iskolától, hogy bemehessen oda edzeni, vagy mérkőzést játszani. Nyilván itt is megvannak a jogi, meg apparátus beli különbségek, de az érdi jégcsarnok az a kárpáti farkasok otthona.
0: És akkor egy picit körbenézünk, aztán majd nyilván a részletekbe is belemegyünk. Ahogy belépünk az utcáról, hogyha balra nézünk, akkor már a jégpályát láthatjuk, nyilván majd megnézzük közelebbről is. Itt egy öltöző, és akkor innen átadom a szót, hogy mi az, amire felhívnád a hallgatók figyelmét.
1: Talán onnan kezdhetném, mert arra mindenképpen büszkék vagyunk, hogy 2019-ben, amikor megnyitott a kapuit ez a létesítmény, akkor ez Magyarország első olyan jeges létesítménye volt, amely 12 hónapon keresztül nyitva tud lenni, és tud jeget biztosítani. Sokszor jött az évek alatt olyan kérdés, hogy oké, végét a szezonnak, és akkor majd mikor kezdünk újra, meg hogy lesz a leállás, meg hasonló, és leállás címszó alatt nálunk az általános karbantartást, vagy esetleg a sportolóinknak adott szünetet lehet érteni, de igazából jégfelületünk az nekünk egész évben 365 napon keresztül van. Ez mindenképpen, még szerintem ma is, ha nem is kuriózum, de azért nem annyira gyakori. A létesítmény az az építésekor a legmodernebb előírásoknak, illetve technológiáknak megfeleltethető volt, tehát úgy készült, hogy abszolút 21. századi legyen. Ahogy említetted, van ugye itt balra egy jégpálya, most az előtérben vagyunk, ahol van egy recepciónk, ahol például korcsolyát, egyéb felszereléseket lehet kölcsönözni, vagy hogyha valaki egy szurkolói pólót szeretne vásárolni, valamire szüksége van. Ez egyébként egy közönségöltöző, tehát maguk a jégkorongozók nem itt öltöznek. Az a jégpályával párhuzamosan, ugye most a hallgatók nyilván nem látják, de neked mutatom, hogy van egy folyosónk, ahol egymást követik az öltözők, illetve nekünk a nyitás óta már bővülni kellett, van egy hátsó rész is, ahol további öltözők vannak, van egy felső rész, amely egy előtér, van egy közösségi terünk is, van konditerem, van büfé, illetve ebből a közösségi térből lehet kimenni a lelátóra, 298 főt tud hivatalosan fogadni ez a lelátónnal, lehet szurkolni a csapatoknak, és akkor ezentúl van egy úgymond privát, a nagy nyilvánosság részére nem bejárható rész, ahol ugye az edzői öltözők vannak, ahol az irodák vannak, ahol az egyeztetések zajlanak, az edzői megbeszélések, illetve van lent még egy rólbahelyiségünk is, ugye főleg a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a jégkészítőgép látványát, ez az, amely ugye mérkőzések vagy edzések között bemegy a pályára, és szépen új jégfelületet varázsol. Ez amikor például, majd most is lesz májusban a Kárpáti Farkasok sportmajálisa, akkor kiállítjuk, tavaly is így tettünk, és akkor nagyon-nagyon szeretik a gyerekek körbe járni, fotózkodni vele, esetleg felülni a jégmester székébe. Ez egyfajta kis picibe azt mondanám, hogy olyan, mint amikor valaki bejut a repülőtérre és a kulisszák mögé lát. Van természetesen hátul egy sportpályánk, ami multifunkcionális, edzésekre, kikapcsolódásra is szokták használni a sportolóink, van egy futópálya felmérésekhez, lőpadok vannak kültéri gyakorlásokhoz, úgyhogy nagyságrendileg lehet, hogy valamit kihagytam, de nagyjából így kell elképzelni a létesítményt.
0: Egy picit bekukkantunk most ide a jégpályára, ahol nem jégkorongedzés, hanem műkorcsolyedzések vannak, mert hogy itt a korcsolyázók is otthonra találnak.
1: Igen, a Budaszkés Sport Egyesület edzését látjuk, aztán ezt követi majd a Kárpáti Farkasok jégkorongedzése. Ahogy jöttünk befelé, már lehetett látni, hogy szállingoznak. A hokisok ilyenkor átöltöznek, készülődnek, aztán majd, amikor a korcsolyázók lejönnek, akkor övék lesz a jég.
0: Kijöttünk ide vissza a csendbe, itt vagyunk az öltöző folyosón, ahol már kisgyerekek rohangálnak, mert hogy nem sokára kezdődik az edzés. Most bekukkantottam egy öltözőbe, hát olyan, mint egy jégkorong öltöző, meg mint egy általános sport öltöző. Van még bírói öltöző, ilyen lépcsőház, első segélyszoba.
2: És az izgalmak itt vannak.
0: Az izgalmak itt vannak. Hó is van és jég is van.
1: Igen, nyár közepén is lehet hógolyózni. Jéggolyózni, ha nagyon precízek akarunk.
0: Viszont nincs olyan hideg, mint a pálya mellett.
1: És ugye ez a felmatricázott kárpáti farkasok rólba, tehát jégkészítőgép az, illetve ebből nem is egy van, amely felel azért, hogy folyamatosan jó minőségű jégen tudjanak dolgozni a sportolóink, meg az edzőink ugye.
0: És ezt a csepegést, amit hallunk, ez nyilván abból adódik, hogy nincs olyan hideg, mint a jégpályán, jég viszont van, ami előbb-utóbb elolvad.
1: Igen, ez a gép a puttonyában összeszedi ugye a felvágott, összegyűjtött jégfelületet, utána, amikor bejön ide, felemeli, ide lerakódik ez a nagy ránézésre havas, de azért inkább jeges felület, és ugye a csöpögés is ezt mutatja, hogy amikor szépen olvad, akkor a vízelvezetőbe kerül a folyadék.
0: Kijöttünk most ide hátra, ahol különböző sportpályák vannak, és vannak úgynevezett lőpadok. Én ezt a szót eddig még bevallom, őszintén nem hallottam. Mi is ez egészen pontosan?
1: A jégkorongozók itt ezen a felületen tudják gyakorolni a lövéseket. Látsz két kaput, látsz külön jelölésű felületet, ahonnan lehet ugye a korongokat lőni.
0: Igen, de ez egy, bocsánat, egy letérkövezett plac.
1: Van,
0: akkor hogy kell elképzelni?
1: Letérkövezett, igen, de egyrészt leteszed a korongot akkor, és magasan lövöd, akkor nincs akkor jelentősége, de itt látod ezeket a műanyagokat, látod a kopást is rajtuk, ez mind azért van, mert erre teszik a korongot, erről lőnek folyamatosan, és gyakorolják a különböző feladatokat, amiket ugye az edzők adnak nekik.
0: Igen, ez egy ilyen kemény műanyagból készített sáv, akkor gondolom ez arra a kapu felé irányul, és akkor tudják gyakorolni.
1: Itt van mellettünk ugye egy futópálya, ahol lehet a szintfelmérőket végezni, mert hogy ilyen is van nálunk folyamatosan, tehát hogy nem csak dolgozunk a nagyvilágban, hanem mindenféle visszajelzéseket is nézünk. Ez nem csak abból ered, hogy mondjuk bejut egy csapat adott korosztályban egy országos vagy egy kupasorozat döntőjébe, vagy hanyadik lesz a végén a pontvadászatban, hanem például, hogy a szezon elején mondjuk x métert a gyerek hány másodperc alatt futott, aztán szezon közepén vagy a végén, és ezt igazából, mint egy testnevelés órán, amikor a testnevelőnek ki van adva, ugye, tanrend szerint, hogy miket kell figyelnie, miket kell mérnie a gyerekeknél, ezek nálunk is megvannak, és akkor ugye itt van egy másik sportpálya, kosárlabdázni, illetve focizni is lehet, és sokszor ez is egyrészt az edzés része is tud lenni, másrészt kikapcsolódást is szolgál.
0: Bejártuk most az irodánkat itt a felső folyosón, és megállunk egy, ezt rád bízom, hogy megmagyarázd ezt a 10 000 eurós jutalmat, nyereményt?
1: Igazából ez egy támogatás, ez a Kenken Youth Retention Award 2023. Ez volt a második alkalom, hogy az Európai Jégkorongklubok Szövetsége a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzési és sportoló megtartási programját beválasztotta a legjobbak közé Európában. Az első évben idézőesen csak a legjobbak közé kerültünk be. A következő évben, ugye ez volt 2023, pedig minket is választottak meg a legjobbnak. Volt egy ünnepség külföldön, ahol képviselte egy-két kollégám a klubot, és ezt a 10 000 eurós támogatást kaptuk, felajánlást, azzal a céllal, ugye, hogy ezt fordítsuk a sportolóinkra, akár eszközbeszerzés, akár felszerelés, bármi olyan, amivel ők még jobban fognak tudni majd teljesíteni. Úgyhogy erre büszkék vagyunk.
0: És akkor itt most megyünk tovább.
1: Ilyenkor még zárva van, de ahogy sűrűsödnek be az edzések, ez igazából minden nap nyitva van. Azt mondják, hogy vannak ilyen, hát nem tudom, hogy ezt pontosan minek nevezik, de vannak olyan gasztrobloggerek, lehet, hogy ők is azok, akik járják az ország jégcsarnokait, és felmérik a büféket, és véleményt, kritikát fogalmaznak meg, hogy milyen a kínálat, milyen a kiszolgálás, stb. És nekem az az információm, hogy ezt a büfét, ezt kifejezetten szeretik, és pozitívan állnak hozzá.
0: A konditeremben vagyunk, mert hogy az szükséges ugye egy-egy jégcsarnokban, meg minden sportlétesítményben.
1: Igen, ugye a száraz edzések egyik helyszínét látjuk most, illetve hát hallják a hallgatók, miről beszélünk. Ugye ez kiegészíti a kinti szabadtéri felületeinket, ahol szintén lehet száraz edzéseket tartani. Nem csak jégkorong edzőink vannak, hanem erőléti edzőink is, akik ugye azért felelnek, hogy megfelelő fizikai állapotban menjenek majd a sportolók ki a jégre. Ezek a felszerelések pedig ezt a munkát segítik elő.

0: Királyi Adők az Erdélyi Csarnok jégmestere.
1: A jégmester, ő az, aki mindig varázsol minden egyes edzés és minden egyes mérkőzés előtt?
0: Így van. Mi készítjük fel a pályát úgymond, hogy mindig a legfelelő minőségű jégfelületen tudjanak edzeni vagy mérkőzést játszani.
1: Itt Péter elmondta az előbb, hogy talán az egyetlen olyan jégcsarnok, amely 365 napon keresztül képes vagy képes lenne jeget biztosítani. Az, hogy télen vagy nyáron kell jeget csinálni, van különbség?
0: Persze van, a hűtőgépek azok alkalmasak ugye a nyári üzemre is, tehát az épület szigetelése is teljes mértékben. Igazából a nyári és a téli üzemmód váltás közt a jégnek a kívánt hőmérsékletével tudunk igazából játszani, és akkor így a nyári időszakban mélyebbre hűtjük a fagyáló folyadékot, ami kering a pálya alatt.
1: De ettől a jég minősége megváltozik? Tehát más a jég nyáron és télen?
0: Nem más a jég, csak ugye a külső hőmérsékletnek a hatását küzdjük le azzal, hogy mélyebbre hűtjük a jeget, tehát a hőfok az nagyjából ugyanaz, csak ugye több energiát kíván az, hogy a kinti 30 fokos hőmérsékletet például ugyanúgy leredekoáljuk, hogy bent ne legyen meleg.
1: Egy jégmester mitől jó jégmester?
0: Hát erre nehéz válaszolni. Igazából mindig toppon kell lenni, figyelni a jégállapotát, pályállapotát, hőmérsékletet, külső hőmérsékletet, belső hőmérsékletet, páratartalmat, tehát igazából egy összetett feladat, mindig résen kell lennünk.
1: Akkor lehet azt mondani, hogy egy jó jégmester probléma megoldó is?
0: Hát csak az. Tehát csak az igazából, itt a probléma az egymást éri, mint minden pályán, de nem csak a jéggel, hanem egyéb más dologgal is. Ugye mi itt ilyenkor egyedül vagyunk, és egyéb feladatokat is ellátunk. Úgy karbantartás, vagy úgy esetlegesen ilyen szervizes cégek iránymutatása, vagy hibafeltárás, bármit, tehát hogy elég összetett.
1: Gondolom, hogy vannak olyan feladatok, amikre fel lehet készülni, és vannak olyan problémák, amelyek hirtelen fellépnek. Mi volt a legextrémebb probléma, amit meg kellett oldani, akár nagyon gyorsan?
0: Mindig nagyon gyorsan kell reagáljunk, mert ugye, hogyha a hűtőgépünk megáll például, akkor ugye a jég az azonnal elkezd olvadni, tehát nagyon kevés a reakcióidőnk, félek, hogyha a külső hőmérséklet magas. Nyári időszakban hát volt már súlyos hűtőgép probléma, amit nagyon gyorsan kellett orvosolni, vagy mondjuk mérkőzés közbeni palánkjavítás, ami miatt félbeszakadhatott volna egy mérkőzés, vagy igazából a jégésztőgép megállása a jégen műszakiba miatt, tehát hogy ilyen problémákban azért bele lehet szaladni, de hogyha az ember mindig napra kész és figyel, akkor ezeket megoldja.
1: A palánkjavítás az akár plexitörést is jelenthet?
0: Így van. Tehát, hogyha megsérül a bármilyen szinten a palánk, a plexi, vagy egy ajtó zár, vagy egy sarok, akkor ugye ezeket, hogyha nem tudjuk bizonyos időn belül orvosolni, ami a megtörténéstől kezdve azonnal elindul, akkor ugye félbeszakítják a mérkőzést, esetlegesen még a pályának a játékengedélyét is elveszik, hogyha alkalmatlanná nyilvánítják a pályát a mérkőzésekre.
1: Mennyi volt az az idő, amíg mondjuk egy meccs alatt sikerült kicserélni a palánkot?
0: Hát 2x20 percünk van technikai szünet a mérkőzés közben, hogyha ez alatt az idő alatt sikerül orvosolni a problémát, akkor nincsen probléma, hogyha nem, akkor ugye félbeszakad a mérkőzés, hát nem volt még eddig ilyen, hogy félbeszakadjon, tehát bármilyen problémát megoldunk viszonylag hamar.

0: Csibi József vagyok, az U8 vezetőedzője, de több korosztályban is dolgozom.
1: És nagy múlttal érkezett ide Érdre, ugye?
0: Igen, szerencsés is vagyok, meg úgymond volt tehetségem a sporthoz, és sikerült az álmomat elérni, úgyhogy válogatott játékos is voltam.
1: Nem is kevésszer.
0: Igen, közel 100-szor megfordultam a magyar válogatottba.
1: Ezek után, és itt nem az utánpótlás edzőknek a munkáját sorolom be bárhová, de U8-asokkal foglalkozni, az kihívás, az szórakozás, vagy ugyanolyan kőkemény munka, mint akár a válogatottban szerepelni?
0: Hát én most már lassan második évtizede foglalkozom kisgyerekekkel, és én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, hogy őket elindítani ezen a pályán, és igazából itt az első 1-2-3-4 évben látszik a legnagyobb fejlődés rajtuk. Tehát szerintem edzői pálya szempontból ez a legnehezebb korosztály, ugye elindítani őket, megszerettetni velük, közben fejlődni is játékosan.
1: De akkor itt talán ebben a korosztályban nem is mondjuk a taktika a lényeg, nem egy meccse való felkészítés, akár még az is komoly kihívás lehet, hogy jól megtanítani őket korcsolyázni, vagy megtanítani őket jól korcsolyázni?
0: Igen, én annak a híva vagyok, hogy ugye az első években inkább nagyobb hangsúlyt a korcsolyázásra fektessük, hiszen hogyha nem elég jégstabilok a gyerekek, akkor nyilván nehezen fognak bánni a korunggal. Tehát igazából ez egy nagyon összetett sport, nagyon nehéz sport, ezt nem tudnám összehasonlítani egy száraz pályás sportokkal, mondjuk egy focival vagy egy kosárlabdával, hiszen ott már 2-3 éves gyerekek szaladgálnak. Itt azért bekerülnek a jégre, nagyon bizonytalanok lesznek, nagyon nehéz velük foglalkozni, de minden szépen a maga idejébe. Tehát én azt vallom, hogy 12 évesen egy gyereknek erről a sportról még nem kell tudnia mindent.
1: Viszont azt is hallottam itt mikrofonon kívüli beszélgetésekben, hogyha mondjuk idejön valaki 10-12 évesen, akkor nem is biztos, hogy ajánlják neki a jégkorongot, hogyha mondjuk még a korcsolya tudása sem olyan biztos. Tehát ezt a sportágat nagyon fiatalon kell elkezdeni?
0: Igen, most már annyira előre haladott ez a jégkorong, hogy érdemes 4-5 évesen elkezdeni ezt a sportot, hiszen ha 10-12 évesen ide kerül, akkor 4-5 év lemaradásban van. Nyilván vannak nagyon kivételes esetek, ha valaki bekerül, és nagyon jó korcsolyázik, és nagyon jó a hozzáállása, és nagyon jó az érzéke a sporthoz,

0: szeretjük, de a 3 évesekkel igazából még nem lehet foglalkozni. Ők csak annyi a feladatuk, fent vannak a jégen, ma az is, hogyha ott marad, és kap egy szivacsot, kap egy széket, eltologatja, ha neki 20 perc van kedve van lemenni, akkor lemegy. Tehát nem az a cél, hogy megszokja ezt a környezetet. Igazából a kiválasztás ilyen 5-6-7 éves korúaknál kezdődik, akik ugye már később csatlakoznak a kis csapathoz, úgyhogy 3 évesen még nem igazán. Ez csak ilyen jéghez szoktatás.
1: Ugye itt azért Érden nagyon sok korosztályos csapat van, és igen jól szerepelnek. Mi ennek az oka? Pont ez, hogy korán kezdik?
0: Hát igazából én már lassan 6 éve itt dolgozom, mikor ide kerültem 36 gyerek volt, ha jól tudom, az vegyesen, tehát ők az 5 évestől a 12 évesig. Nagyon szépen fejlődtünk, az idei évben körülbelül 270 gyerekkel dolgozunk. Nyilván az eredményességhez az is hozzátársul, hogy nagyobb a merítés. Én azt mondom, hogy még így is hátrányban vagyunk a nagymúltú klubokkal szembe, de én úgy gondolom, hogy egész jó úton haladunk, és minden évben sikerül egy 40-50 gyereket újat behozni a hoki sulin keresztül az egyesülethez.
1: Hogyha 6 éve van itt, az azt jelenti, hogy 2019, amikor is átadták ezt a jégcsarnokot, és hogyha már a múlt szóba került, azért itt Érden a jégkorongnak olyan nagy múltja nem volt, ahhoz képest meg főleg ez a fejlődés az feltűnő és jó.
0: Hát igen, azért érdi gyerekek vannak zömébe, de a környező falukból, városokból nagyon sokan járnak. Tehát úgy gondolom, hál' Istennek, nagyon sok szülőnek nem gond a 20-30 perc utazás egy-egy edzésre. Ez a mai világban ez tisztelendő, hogy tényleg a szülők nagyon sok időt áldoznak, utaztatják a gyerekeket. Tényleg, ha tudnak, minden edzésen itt vannak. Úgyhogy én azt mondom, hogy igazából ez egy kicsit kiterjedtebb, mint ez a érdi csapat. Tehát itt nagyon sok külsős gyerek van.
1: Ugye a klub és a klubelnök székely gyökerekkel, erdélyi gyökerekkel rendelkezik. Ez megfigyelhető bármiben itt a kárpáti farkasoknál?
0: Hát az az igazság, hogy igen, az elnök úr, ő erdélyi származású, Balázs Attila az elnök úr, erdélyi származású, és úgy látom, hogy szívesen foglalkoztat erdélyi származású edzőket, ugyanúgy munkásokat itt a pálya körül a saját vállalkozásában is. Igazából én is erdélyi származású vagyok, Csíkszeredán kezdtem jégkorongozni, onnan kerültem át 16 éves koromba Székesfehérvárra, egészen 2007-ig játszottam a Fehérvárnak a felnőtt csapatába is, utána lettem ott edző, és onnan kerültem ide Érdre. A Balázs Attila keresett meg személyesen, és ő csábított ide engem. Természetesen az elnök úr, ő a fő támogatója, meg a vezetője is a Gyergyói Hogi Klubnak, és ugye most így két székely, így érdekesen alakult az idei bajnokság, két székely csapat játsza a döntőt. Hát én úgy gondolom, hogy eléggé összenőtt ez a székely magyar jégkorong. Nyilván ezelőtt 30-40 éve erősebb volt úgymond a román jégkorong, ahova szépen lassan felzárkózott, szerintem igazából a magyar jégkorong túl is lépett a román úgymond székely jégkorongon idővel, de én úgy gondolom, hogy így nem lehet külön választani a székely meg a magyar jégkorongot, hiszen rengeteg utánpótláskorú székely gyerek került át ezelőtt 10-15 évvel, 5 évvel ezelőtt, és kerültek be, és mai napig játszanak a magyar válogatottba.
1: És hát van a Kárpáti Farkasoknak egy székely testvérklubja is.
0: Igen, ő a Gyergyói Hoki Klub, ahol szintén a fő szponzor a Balázs Attila elnök úr.
1: Igen, mit jelent egyébként ez, hogy testvérklubok, hogy ők járnak ide, esetleg a Kárpáti Farkasok járnak oda, vannak közös programok, bármi közös vagy bármi párhuzamosan zajlik a két csapat között, a két klub között?
0: Hát igazából a nagyobb korosztályok ugye a Gyergyói Hoki Klubnak már szerepelnek a magyar bajnokságban. Kisebbeknél ezt nehéz összehozni, hiszen elég sűrű ugye már beszéltem az unió 8-10-12-es korosztályról, ott már kisebbekkel játszunk nemzetközi bajnokság, úgymond tornákon, viszont Erdélybe nagyon nehéz megoldani, hogy kimenjünk, hiszen nincs közel. Így a kicsi 7-8-9 éves gyerekeket kiutaztatni, esetleg több napig ott tartani, így nehéz, de nagyobb korosztályok már járnak ki, és nagyobb korosztályokban már indultak az erdélyi csapatok a magyar bajnokságon.

0: klubba, úgyhogy azért mondom, hogy igazából így összefogott ez a székely magyar hoki, tehát mondhatni, hogy most is ugye a Kárpáti Farkasok és a Székely Hoki Akadémia vívta az U18-as döntőt, és nagyon jó hangulat volt itt a csarnokban.
1: Akkor még két csapatról beszéljünk itt a klubban belül, két amatőr csapatról, mert hogy ilyen is van itt. Szülőkből álló csapatok is, akik esetleg edzésre elkísérik a gyereket, és ha már itt vannak, akkor ők is edzenek egy kicsit. Hogy kell ezt elképzelni? Egyáltalán van ilyen, amiről beszélek?
0: Hát igen, kettő amatőr csapatunk is van. Ez úgy néz ki, hogy ilyen OB 4 D és C csapat. Ugye azon belül is van ABC D csapat. Hát igazából vannak olyan szülők, akik ugye nagyon lelkesek, kedvelik ezt, egy éve húztak kócsaját. Ez egy úgymond egy alacsonyabb szín, de viszont becsülendő bennük az, hogy időt, pénzt áldoznak erre, tehát nagyon kedvelik. Jó hangulat náluk. Igazából nekem is van egy OB4-es fehérvári csapatom, akinek edzéseket szoktam tartani. Tényleg azt kedvelem bennük, hogy azt a pénzt, amit meg időt ráfordítanak erre a sportra, az igazolja, hogy ők igazán kedvelik ezt, és ők ugye nem profik, nem pénzén, és inkább áldoznak erre.

0: Kedves Alfred vagyok, és az U16-os csapatnak a vezetőedzője.
1: U16-ban azért már van egy kis taktika, van már olyan igazi sport, mert az előbb ugye az U8-as csapatról beszéltünk, tehát az már nyilván teljesen más, ott már olyan másfajta edzőség van, nem? Ott már nagyon sok mindenre kell figyelni.
0: Hát igen, itt már azért sokkal jobban előtérbe jön a taktikai része a játéknak, mint az alapok a kisebbeknél, itt már komolyabban bele kell menni, védekezés, támadás, felépítése.
1: Itt a Kárpáti Farkasok klubban nagyon sok csapat van, különböző korosztályok. Ugye 2019-ben adták át az érdi jégcsarnokot. Azóta mennyiben figyelhető meg a fejlődés akár csapatokon belül, akár egy-egy játékos? Sokat fejlődötte, és megfigyelhető-e itt az érdi edzők keze nyoma rajtuk?
0: Pont, hogy az U16 az az első olyan korosztály talán, ahol a saját nevelésű gyerekek vannak többségében, és mondhatjuk, hogy egész jó utat jártak be a srácok, mert folyamatosan az albajnokságokba tudnak versenyezni, és a top 10-be elérni a szezon végén, vagy top 10-be érni a szezon végén.
1: Ugye azért Érden nagyon sok sport közül választhatnak. Itt van a szomszédunkban a kézilabda csarnok, röplabda meccseket is szoktak itt rendezni. Úszást is lehet említeni, akár Milák Kristófot, aki itt kezdett a szomszédban. A jégkorongnak mennyire kell ezzel a problémával megküzdenie?
0: Hát még nagyon új itt Érden a jégkorong, sajnos sok toborzáson van, hogy nem is tudnak róla, hogy van egyáltalán jégcsarnok, úgyhogy nincs könnyű dolgunk a toborzással, de azt gondolom, hogy most már egyre jobban ismerté válunk így, hogy eredményeket is érünk el, például idén az U18-as csapatunk ezüstérmet szerzett a bajnokságba.
1: Az eredmények mennyire fontosak már ilyen korosztályban? U16, U18-nál már nyilván, hogyha lejjebb nézünk, akkor ott az eredménye fontos, vagy inkább a mutatott játék, a lelkesedés, az, hogy a gyerekeket itt tudják tartani a jégcsarnokban.
0: Hát mondhatjuk azt, hogy utánpótlásban nem az eredmény a legfontosabb, hanem a fejlesztés, de sajnos a legvégén a szülőknek számít az is, hogy gyereknek legyen sikerélménye, és ehhez az kell, hogy eredményt érjenek el, főleg a felsőbb korosztályukban, hogyha látják, hogy van eredmény, akkor bíznak az egyesületbe, az edzők munkájába, és úgy könnyebben itt tudjuk tartani a gyerekeket.
1: 2019-ben adták át az érdi jégcsarnokot. Az elmúlt 6 év az edzőknek is bizonyos fejlődés, mert hogy itt azért aránylag hagyományok nélkül indult el a jégkorong oktatás és az edzés, tehát hogy az edző is fejlődik azáltal, hogy itt most Érden kialakult a jégkorong, és köszönhető ez ennek a jégcsarnoknak?
0: Igen, nekünk is mindenképp fejlődni kell itt a csarnokkal együtt. Nekünk is meg kell tapasztalni, mert már lassan 300 gyerek van az egyesületbe, és hogy hogyan tudjuk ezt kezelni, hány csapatot indítunk, milyen bajnokságokba fogunk nevezni, ezért folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat, és szerencsések vagyunk, mert a vezetőség is segít ebben. Például 2 évvel ezelőtt hoztak külföldi mentoredzőket, akik fejlesztik a mi munkánkat, vagy segítenek, hogy fejlődjünk.
1: Tehát a mentoredző az edzőket mentorálja, tehát őket felügyeli és fejleszti akár?
0: Igen, mind a kettőt mondhatni, hogy a csapatokra is odafigyelnek, de legfőképpen az edzők munkáját is segítik, támogatják.
1: A Sportágy mai adásában az érdi jégcsarnokban a Kárpáti Farkasok otthonában jártunk. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Éljük át együtt a játék örömét.
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
3: Ugye?
4: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a hárma.
5: Mindennyian.
3: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
5: 180.
3: Így van, tovább.
5: Normális maga?
4: Ne fordulj el, hadd csókoljon meg a homlokát.
6: Hastánc. Vízisí. Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Bronzérmes lett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Áramkimaradások vannak Ukrajna szerte. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
7: Brazília döntetlennel mutatkozott be a 23. labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével, Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New York-i mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra verte Haitit Bostonban. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra nyert Törökország ellen Vancouverben, míg a B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport közvetíti. A harmadik helyen végzett a Ferencváros férfi vízilabda csapata a bajnokok ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olimpiákost. A BL-t a Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat az érről a 15 órakor kezdődő 78 körös versenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem 15 régióban csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Kigyulladt több üzemanyagtároló, áramkimaradások vannak Zaporizsia és Herszon megyében is. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Svájc ma népszavazáson dönt arról, hogy felső határt szabjon-e az ország lélekszámának, és ezzel összefüggésben korlátozza-e a bevándorlást. A 10 milliós küszöb átlépése esetén a személyek szabad mozgásáról szóló, az Európai Unióval kötött megállapodás is veszélybe kerülne. A referendum előzménye, hogy Svájc lakossága 2025 végére meghaladta a 9 millió főt, ami 10 év alatt 10%-os növekedést jelent.
2: Közlekedés.
7: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M35-ös autópálya csomópontjánál két autó ütközött össze. A 187-es kilométernél pályazár van érvényben. Leterelik a forgalmat az M35-ösre. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
7: Folytatódik a változékony idő. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel. Emiatt Nógrád és Hevesvár megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: 4 perccel múlt 00:30, kellemes rádiózást kívánok a mikrofonnál, Tóth Béla. Élő közvetítés következik a Kajakkenu Európa Bajnokság záró napjáról. A következő bő fél órában összesen 4 olyan döntőt rendeznek, amiben van magyar érdekeltség. Perceken belül elrajtol a női kenu kettesek 500 méteres döntője a mezőnyben Kis Ágnessel és Nagy Biankával. Ez egy olimpiai versenyszám, így aztán kiemelt figyelem övezi. A portugálok is a helyszínen, ugye Montemor-o-Velho-ban nagyon szurkolnak annak az egységnek, amely az egyesen fog lapátolni. Ez a portugál hajó Beatriz Fernandes és Ines Penetra. A kis Ágnes Nagybianka kettős a magyar részről a hatos pályán fog versenyezni. Ez a duó 2 évvel ezelőtt Szegeden Európa bajnok lett, azóta viszont távol marad magától, illetve a saját elvárásaitól ez a kettős, mert hogy 200-on például tegnap 6. lett csupán az egység. Itt teszem hozzá, hogy tavaly Recicében bronzérmes lett 200-on és 500-on is ez a kettős, tehát azért ez a 6. helyezés, ez némiképp csalódást keltő. Reméljük, hogy most javítanak az olimpiai versenyszámban. A portugálok mellett a 2-esen fehér oroszok, a 3-ason moldávok, a 4-esen az az ukrán kettős, amely hát Luzánnal a 3 aranyéremnél tartó ukrán klasszissal versenyez, Luzán pár egyébként Ribacsok. Az 5-ösen a spanyolok, a címvédők, Ángeles Moreno és Victoria Járcsevska, igaz 200-on tegnap az ukránok mögött zártak csupán, a 6-oson a magyarok, a 7-esen németek, a 8-ason csehek, a 9-esen pedig oroszok, ez tehát a mezőny. Elrajtolt most ebben a pillanatban a finálé. A 6-oson felismerhető ilyen tappancsos hajóval a magyar hajó, Kis Ágnes és Nagy Bianka a világkupán Szegeden a 3. pozícióban zártak, a brandenburgi világkupát pedig nyerte ez a kettős. Jobban kapja el a rajtot ezúttal a spanyol egység. Egy hajó ornyival vezetnek az ukránok előtt. Ez a két egység, ez kiemelkedik a teljes mezőnyből. Egyelőre egy teljes hajót vernek a magyar dúóra is. Nézem most már a teljes képet, hogy halad a 3. helyen Kis Ágnes és Nagy Bianka. Kis Ágnes mindössze 21 esztendős, Nagy 25 éves múlt, mindketten szegediek. Ugye, ahogyan említettem, ez a páros Recicében a tavalyi kontinens viadalon a 3. lett 500-on. És elkezdte a táv második felére megérkezve növelni a csapás számot Kis Ágnes és Nagy Bianka, és most már tisztán a 3. helyen haladnak, és hát lassan utolérjük az egyre fáradó, ám de bekezdő spanyolokat. Az ukránok vezetnek most már 200 méterrel a vég előtt, egy hajónyi előnyük még van a magyarral szemben, mert hogy időközben már az ezüstérmes pozícióban lapátolnak Kis Ágnesik, de olyan dinamikával, olyan sebességgel érkeznek az utolsó 150 méterre, amiben benne van a győzelem. Na ez kifejezetten jól néz ki, ez biztató első 300-350 méter, de még egy fél hajóval még mindig vezetnek az ukránok. Lehet menni az aranyéremért, és el lehetne csípni Luzánékat. Luzánnak ez az 5. versenyszáma ezen az Európa-bajnokságon, ő nem a legfrissebb, ezt ki lehetne használni. A spanyolok úgy tűnik, hogy elszálltak, ők a dobogó legalsó fokára férhetnek majd oda, a magyar hajó pedig, hát itt még egy nagy hajrát kellene nyitni, csajok, mert hogy ez bizony ezüstérem lesz, de még az arany azért ott van, mint lehetőség. Az ukránok a végén beleerősítenek, és az utolsó 20 méteren nem hagynak kétséget afelől, hogy nyernek. A magyar hajó pedig a női kenu kettesek 500 méteres távján ezüstérmes az Európa bajnokságon. Gratulálunk Kis Ágnesnek és Nagy Biankának, mert hogy ez azért összességében egy kiváló teljesítmény, és korábban még az Európa bajnokságot megelőzően volt szerencsém beszélgetni a szövetségük kapitánnyal, ifjabb Foltán Lászlóval, aki azt mondta, hogy ettől a kettőstől ezt is várja el, hogy most már lépjenek egyet feljebb a ranglétrán, és a korábbi ugye 2025-ös Recicei EB bronzéremhez képest legalább egy fokot ugorjanak feljebb. Hát úgy tűnik, hogy Ludmilla Luzán és az ukrán kettős az utolérhetetlen. Luzánnak ezen az Európa-bajnokságon ez a 4. aranyérme. Milánóban tavaly a világbajnokságon szintén 4 aranyérmet gyűjtött, akkor 4 versenyszámból mindet nyerte, most 5 versenyszámból csupán 4-et nyerte, hát tessék utána csinálni. És emögé, a hajó mögé odaért a Kis Ágnes Nagy Bianka kettős, amely most már tehát egyértelműen a spanyolok előtt szerepel Európán belül. Úgyhogy ez egy bravúros teljesítmény, és megvan a magyar csapatnak ezen az Európa bajnokságon a 9. érme. 2 arany és 4 bronz mellé megérkezett a 3. ezüst. Ezt tehát a női kenu kettesek 500 méteres távján Kis Ágnes és Nagy Bianka szállítja. Bravo! Jön majd a folytatás hamarosan a férfi kajak párosokkal. Előtte viszont hallgassunk meg egy értékelést azzal a Balogh Gergellyel, aki bronzérmes lett korábban férfi K1 200-on, tehát a sprinttávon nagyversenyben. Alig néhány tizeddel lemaradva végzett a harmadik pozícióban. Balogh Gergely a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtósának Kurilla Viktornak értékelt.
9: A Balogh Gergelynek szívből gratulálunk ehhez a bronzéremhez K1 200 méteren, egy elképesztően kemény versenyben, elképesztően nagyot versenyeztél, ahogy az elején elindultál, az szenzációs volt. A vége egy picit talán nem sikerült úgy, hogy te szeretted volna, de ha januárban valaki ezt mondja, hogy te 201-esbe érmet szerzel, akkor mit mondasz?
10: Hát valószínű kinevetem, de igen, jó volt a verseny, tényleg az elején nagyon jól eljöttem, a végét nagyon sajnálom, hogy vagy megbillentem, vagy már ugye kész voltam az erőmmel, és az utolsó húzás az ilyen balul sikerült, tehát hogy nem húzás lett, hanem berúgás húzásszerű, és majdnem be is borultam, jó, nyilván elfáradtam. De amúgy örülök neki, de én arra gondoltam, hogy azért meg lehet ez az arany is, de majd a VB-n.
9: Milyen elvárásokkal jöttél ki, hiszen az előfutamot minden idők legjobb idejével abszolváltad, egyből odaléptél az esélyesek között. Hogyan jöttél ki reggel?
10: Úgy, mint az előfutamra, hogy egy maxos pályát jövök, és lesz, ami lesz. Azt tudtam, hogy ha átszél lesz, akkor az elején kell figyeljek, hogy el tudjak menni a többiekkel, és akkor a végén már csak beérni a célba, de semmi, egy maxos pályára készültem ma is.
9: Könyveljük el lassan Balogh Gergelyt 200-as versenyzőnek?
10: Szerintem még ne. Remélem, hogy nyilván jó ez a 200 méter, de nyilván az olimpiai számok, ami prioritást élveznek. Nyilván most örülök ennek a harmadik helynek, de lépünk tovább.
8: Erre lehet büszkének lenni, Balogh Gergely tehát bronzérmes lett a sprinttávon a férfi kajak egyesben. Következik a férfi kajakpárosok 500 méteres döntője, egy izgalmas finálé lesz ez. Ugyanis ez egy olimpiai versenyszám, és itt hagyományosan nagy a verseny természetesen. Az áprilisi válogatónak Kuruc Levente, Fodor Bence duó megverte a világbajnok Nádas Tótka hajót, és ezzel kivívta a részvételi jogot ezen az Európa-bajnokságon a portugáliai Montemoro Velhóban. Ez a négy kajakos egyébként tegnap, tehát Kuruc Levente, Fodor Bence, Nádas Bence és Tótka Sándor nem ebben a beülési sorrendben, aranyérmes lett négyesben, és hát azzal egy olyan történelmi sikert szállítottak, hogy legutóbb 9 esztendővel ezelőtt még Plovdivban nyert a magyar kajak négyes Európa bajnokságot. Igaztán Kuruc és Fodor duzzadhat az önbizalomtól. Kell is egyébként az önbizalom, mert bivaly erős a mezőny. Az egyesen szerbek, Jakovjevics és Dragoszavjevics, a kettesen ukránok, Kuharik és Hárcev. A hármas pályán fog majd lapátolni Kuruc Levent és Fodor Bence. Mind a ketten 23 esztendősek. Kuruc egyébként Milánóban világbajnok lett ebben a versenyszámban, de akkor Nádas Bence volt előtte, illetve mögötte, mert hogy Kuruc Levente mindig is vezérevezős volt. Fodor pedig a négyessel szerzett világbajnoki ezüstérmet Milánóban tavaly. A portugálok a négyesen kapják ezt a nagy tapsot, hazai pályán versenyeznek João Ribeiro és Messias Baptista. 10 év a korkülönbség a 36 esztendős Ribeiro javára. 2023-ban Duisburgban világbajnokságot nyert ez a kettős, egy éve második lett Milánóban szintén a VB-n. Az Európa bajnokságokon még egyelőre nekik nem jött ki a lépés. Az ötösön szlovákok, Samuel Balázs és Adam Botek az előfutamban megverték a magyar hajót. A hatosan a németek, a címvédő kettős. K4-ben szombaton ezüstérmes lett mind Schopf, mind a Lemke, tehát itt Párizs olimpiai bajnokairól van szó, Jakob Schopf és Max Lemke tehát. A hetesen csehek, Racsicében hazai vízen tavaly a második helyen értek a célba, az bravúr volt ez, nehezen megismételhető. A 8-ason belgák, a 9-esen dánok. A Szegedi Világkupán az első az a német egység lett, közvetlenül a magyar előtt, míg Brandenburgban meccserélődött a sorrend, ott német pályán végül is a magyar hajó örülhetett, Kuruc Levente és Fodor Bence. Most ez az egység tehát a hármas pályán fog versenyezni, és igazából csak balra kell befelé figyelgetni, nem lebecsülve az ukránokat és a szerbeket, de azt hiszem, hogy itt a dobogóra a portugálok, a németek és talán a csehek pályáznak joggal, és a szlovákokat sem kell feltétlen a partvonalon túlra söpörni. Balra kell nézegetnie Kuruc Leventének és Fodor Bencének, ez a lényeg. A hármason tehát a magyarok, a négyesen a portugálok, a hatosan a németek. Jön tehát a rajt, ami ebben a pillanatban megtörtént. Tavaly ezen a távon a kedvező előjelek ellenére Kuruc Levente Opavski Márkkal mindössze ötödik lett, most viszont a rajtban abban nem maradt semmi. Kiválóan kapták el a startot a magyarok, és egyelőre kiemelkednek egy legalább egy beülőnyivel a portugálok előtt. Vezet tehát a magyar hajó, viszont a németek ott vannak a második pozícióban, egy hajó ornyival egyébként előttük Kuruc Levente és Fodor Bence. Ez a három egység egyébként kiemelkedik a mezőnyből, a többiek azért elmaradoznak ettől a triótól, míg a dánok valamelyest tudnak kapaszkodni. Féltávhoz közelítve pedig most már tisztán vezetnek a németek. Lehet jönni a táv második felében, 250-nél 2-10 másodperccel vezet tehát Schopf és Lemke. Lehet viszont erre építkezni Kuruc Leventéjéknek. Az viszont baj, hogy időközben a portugálok elé kerültek a magyar hajónak, és a kiváló és bátor kezdést követően az utazó tempó az visszaesett. Most már a szlovákok, valamint itt az alsó pályákon a spanyolok és az olaszok is utolérik a magyar hajót, illetve hát egész pontosan az olaszok és a spanyolok. A németek tisztán vezetnek, úgy tűnik, hogy nem fér kétség az ő sikerükhöz. A magyar hajó időközben elkezdett erősíteni, és ez az ezüstéremre mindenképpen jó lehet. Kell még egy nagy hajrá a végén visszaverni az a cseh támadást, német arany és magyar ezüst. A csehek jönnek be harmadiknak. Újabb ezüstérem, a németek nagyon fölényesen egy teljes hajónyival nyernek és címet védenek. Jakob Schopf és Max Lemke, egyelőre ez az egység, ez valóban verhetetlen. Kuruc Levente és Fodor Bence pedig nagyon bátran kezdett az első 200 métert, a mezőny élén teljesítették, és aztán azért volt egy olyan 100-150 méter, amikor az utazó tempó az visszaesett, és a végére még sikerült újítani, és ez az újítás ez végül is egy ezüstéremben megmutatkozik. Gratulálunk Kuruc Leventének és Fodor Bencének, mert hát itt most egymás után két ezüstérem a magyar csapattól. Kis Ágnes és Nagy Bianca példáján a kajakpárosoknál ez a fiatal egység is tud egy ezüstéremmel gazdagodni az Európa-bajnokságon. Úgyhogy a zárónapnak, az Európa-bajnokság utolsó döntős napjának eddigi magyar mérlege 2 ezüst és 3 bronz. Ez kiváló teljesítmény. És az az igazság, hogy Kuruc Levente és Fodor Bence ezt meg is érdemelte, ahogyan említettem korábban, ezzel a teljesítménnyel, ezzel a pályával predesztinálták magukat a második pozícióra. Nagyon kiválóan kezdtek, erős első 250-et teljesítettek, egy picit aggódtam is azt illetően, hogy ezt végig kibírják-e, de kibírták, és a legeslegvégén még a cseh hajónak a támadását is visszaverték. Nagyon jól jött ugyanis az utolsó 250 méteren Jakub Spitzár és Daniel Havel, de végül is, hát mindjárt megmondom a különbséget is. Hát ha ránézek az órára, akkor 2 teljes tizeddel megelőzték ezt a cseh egységet Kuruc Leventéék. Még egyszer tehát a végeredmény, férfi K2-500-on, német aranyérem, Kuruc Levente és Fodor Bence a második lett, még a harmadik pozícióban a csehek végeztek, ezzel pedig megvan a magyar csapatnak az 5. érme ezen az Európa-bajnoki zárónapon, összességében pedig a 10. érme a magyar küldöttségnek. 2 arany, 4 ezüst és 4 bronz most már az összteljesítmény. Ugye tegnap a férfi kajak 4-es Európa-bajnok lett Kőhalmi Emese szintén 1001-esben a nőknél, és a tegnapi Kopasz Bálint, valamint Lutz Anna szállította ezüstérmes terméshez, hozzá tette most a magáét Kis Ágnes és Nagy Bianca, valamint Kuruc Levente és Fodor Bence, és emellett megvan akkor a 4 bronz, a vegyes kenu 4-es, Opavski Réka, szintén kenus, Csikós Zsóka, a kajak 1-es 500 méteren, valamint Balogh Gergely, K1 200-an, ez tehát az eddigi magyar érmes teljesítmény. A pontos idő 12 óra 49 perc, és folytatjuk majd a közvetítés sorozatunkat a kajakkenu Európa bajnokságról. Nem is olyan sok idő múlva, 1 perccel 13 óra után a férfi kenu kettesek 500 méteres távján Fejes Dániel és Hajdú Jonatán száll majd vízre. Itt is bízunk a minél sikeresebb szereplésben. Míg 1 perccel 13 óra 20 előtt a női kajakpárosok 500 méteres távján Újfalvi Laura és Csikós Zsóka lesz ott a mezőnyben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A kajakkenu Európa bajnokság zárónapján a magyar csapat eddigi teljesítménye 2 ezüst és 3 bronzérem. A legutóbbi percekben a 2 ezüstérmet Kuruc Levente és Fodor Bence párosa, valamint Kis Ágnes és Nagy Bianca kenu kettőse szállította. Kuruc és Fodor 500 méteren a kajakpárosoknál lett. A németek, a címvédő németek mögött a második nagyversenyben, Kis Ágnes és Nagy Bianca pedig a Ludmila Luzán, az Európa bajnokságon a negyedik aranyérmét szerző ukrán egység mögött lett a második, mind a kettő bravúros teljesítmény. A további 3 bronzérmet itt a portugáliai viadal záró napján a következő versenyzők szállították. A női kenu egyesek 500 méteres távján Opavszki Réka lett a harmadik. A női K1 500-on Csikó Zsóka, aki tavaly Recsicében a kontinens viadalon triplázott, ezúttal 200-addal maradt le az ezüstről. Harmadik lett tehát Csikó Zsóka női kajak 1-es 500-on, és a sprintávon a férfiaknál K1-ben Balogh Gergely lett a harmadik, itt is nagy versenyben apró különbségek döntöttek arról, hogy csupán a bronzérmet szerezte meg Balogh Gergely. 2 döntő maradt még itt kora délután, férfi C2 500-on Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, míg női kajakpárosoknál 500 méteren az olimpiai versenytávon Újfalvi Lóra és Csikós Zsóka képviseli a magyar színeket. Mi pedig itt a Nemzeti Sport Rádióban megyünk majd tovább a közvetítés sorozattal, előtte viszont szusszanunk egyet, többi között zenélünk.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Tiszkó, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: me. Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 2 perc múlva, illetve most már 1 perc, és kereken 13 óra a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. 2 futam maradt még itt hátra a kora délutáni programban, a Kajakkenu Európa bajnokságon, a portugáliai Montemoro Velhóban. Hamarosan következik 13 óra után 1 perccel a férfi kenu 2-esek 500 méteres döntője. Ez is olimpiai versenyszám, csak úgy, mint a női kajakpárosok 500 méteres távja. Fejes Dániel és Hajdú Jonatán az előbbiben, utóbbiban pedig Újfajvű Laura és Csikós Zsók az, aki rajthoz áll majd. Beszélünk majd mind a két futamról. Előtte viszont még annyit érdemes hozzátenni, hogy milyen az időjárás a portugál helyszínen. Borús, és van némi szél, inkább hátszél. Több sportló elmondta már, hogy inkább egy ilyen balos hátszél fúj, ami hát segítheti, meg nehezítheti is a versenyzők dolgát. Ezzel kell igazából most valahogy megbirkóznia a kenusoknak, valamint a kajakosoknak. Isten igazából erre azért számítani lehetett, mert hogy ez a portugáliai helyszín, Montemoro Velho, ez az óceántól, az Atlanti óceántól mindössze 20 kilométerre fekszik, úgyhogy itt jellemző a széljárás. És már ott vannak a rajtgépben a férfi kenu 2-es 500 méteres távján a versenyzők, a 4-esen Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, a Brandenburgi világkupa 3. helyezettjei, és mellettük a 3-oson az oroszok, az 5-ösön az oroszok, a 6-oson a belaruszok és a 7-esen az olaszok. Az olaszokat kell kiemelni, miközben megtörtént a rajt, mert hogy az olaszok a címvédők, és az 5-ösön az oroszok a világbajnokok, tehát ez a két egység a legesélyesebb a végső győzelemre. A legjobban a rajtot viszont mégis a spanyolok kapják el, egyelőre ők vezetnek, Hajdú Jonatánék, nézem, hogy itt a 4-es pályán egyelőre ott haladnak fekete hajójukkal az orosz mögött közvetlenül a 3. pozícióban. Fejes Dániel, az NTK 26 éves kenusa, ő tegnap a vegyes 4-essel már szerzett egy bronzérmet ezen az EB-n. Hajdú Jonatán pedig az eddigi EB-ken csupán egyszer tudott dobogón zárni 2017-ben, és Bulgáriában ért el azt a teljesítményt. Itt egyelőre a 3. helyen halad Fejes Dániel és Hajdú Jonatán 250 méternél. Érkeznek az utolsó 200 méterre. Az olaszok teljesen elszálltak, nem is tényezők most ebben a futamban. Színvédő létére az olasz egység, miközben az oroszok vezetnek, és a spanyolok most megelőzték a magyar hajót. Az utolsó 100-150 méterre megérkezve a dobogó még elcsíphető. Erősítenek a csehek, nem tudom, hogy itt a legszélső pályán lévő cseheket látják-e a magyarok, mert egyelőre ők a 3. helyen. Kell egy nagy hajrá, tehát Fejes Dánieltől és Hajdú Jonatántól. Az aranyérem az nem elérhető, az orosz-spanyol belharc lesz. Újítani, hogyha tudunk még, akkor a végén meg lehet csípni a dobogót. Na gyertek! Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, tehát miközben az aranyérem az az oroszok, és megvan a bronz! Egy elképesztő utolsó 50 méterrel elcsípte a dobogó legalsó fokát Hajdú Jonatán és Fejes Dániel. Az oroszok már fújtatnak, mert hogy miután beértek a célba, ki is ünnepelték magukat. Zahár Petrov és Iván Stíl, spanyol ezüst Manuel Fontán és Diego Dominguez, és magyar bronz. Itt a záró napon ez már a 4.-3. helyezése a magyar csapatnak, és Fejes Dániel, valamint Hajdú Jonatán révén megismétli a teljesítményét a magyar férfi kenu 2-es, mert hogy tavaly Racsicében az Európa-bajnokságon szintén bronzérmes lett a magyar férfi kenu 2-es, de akkor más összetételben Kollár Kristóf és Juhász István jó voltából lett meg a dobogó legalsó foka. Az a duó egyébként tavaly a világbajnokságon szintén 3.-ként végzett, és végül is az a fiatal kettős a válogatón kikapott a Fejes Hajdú duótól, és emiatt ez a frissen összetérdelt kettős vehet részt ezen az Európa-bajnokságon, és milyen jól csinálták most ezt a futamot, mert kiválóan jöttek egyébként az első 250 méteren, és sikerült újítani az utolsó részére, az utolsó negyedére a távnak, mert ahogyan azt korábban mondtam, 100 méterrel a vége előtt még úgy tűnt, hogy a csehek akár megtrépálhatják a legalsó pályáról a magyar egységet. Bravo viszont, mert Fejes Dániel és Hajdú Jonatán ezek szerint, ha ki is néztek balra, és látták ott a legalsó pályán a cseheket, a végén tudtak erre az ostromra válaszolni. Amire a spanyolok nem tudtak válaszolni, azok az itteni mikrofonba, a helyszíni mikrofonba belelihegő oroszoknak az erős tempója, Zahár Petrov és Iván Stíl ugye semleges színekben versenyez. Petrov második lett 1001-esben tegnap, Milánó világbajnokai itt az Európa-bajnokságon is felértek a kontinens csúcsára. Egyébként a Szegedi Világkupát is ők nyerték, Zahár Petrov és Iván Stíl. Porosz aranyérem tehát a férfi kenu kettesek 500 méteres távján az olimpiai versenyszámban, a spanyoloké az ezüst, a bronz pedig a magyar párosé, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán szerzett tehát egy nagyon csillogó érmet az Európa-bajnokságon. Hajdú Jonatánnak a pályafutása során ez a második EB érem. Gratulálunk ennek a két versenyzőnek. A magyar csapat tehát most már itt az árónapon összesen 6 medálnál tart, 2 ezüst és 4 bronz, és tegnap sikerült 5 érmet szerezni, tehát összességében már 11 dobogós helyezése van a magyar csapatnak, 2 arany, 4 ezüst és most már 5 bronz. A folytatásban pedig 13 óra 19 perckor jön a női kajakpárosok 500 méteres döntője Csikós Zsókával és Újfalvi Laurával. Csikós Zsóka ma már vízre szállt és versenyzett, sőt mi több bronzérmet szerzett. 200-addal végzett előtte a lengyel, aki a második lett, és Anna Povavskával ismételten összecsapott, csak most már párosban Csikós Zsóka, aki tehát a női K1 500-on lett harmadik, ezután értékelt Kurilla Viktornak.
2: Zsóka, gratulálunk ez a bronzéremhez K1 500 méteren. Egy igencsak kemény futam volt, de hát vártuk is, hogy itt azért igencsak nagy nevekkel fogsz megmérkőzni, és te is egy nagy név vagy. Ebben most egy harmadik hely lett. Milyen kedvű Csikós Zsóka szállt ki a hajóból?
3: Hát köszönöm szépen, annyira nem örülök, bevallom. Nem tudtam jönni úgy a végén, ahogy szoktam, érzése sem. Most már kicsit idegesít, hogy ilyen pár századokkal van előttem az Anna. Hát most ez harmadik helyre volt elég.
2: A német lány nagyon eljött a rajtból, és aztán nyilván Annával csatáztatok, nagyon jött a táv második felén. De azért az látszik, hogy májushoz képest megint sokat lépt előre, akár csak tavaly. Tehát bronzérem ide vagy oda, egy kis csalódás ide vagy oda, azért egy egyértelmű fejlődés látszik az egyes teljesítményeden is.
3: Igen, abszolút, az nyilván az a lényeg, hogy a VB az jól sikerüljön. Nem mondom, hogy nincs rajtam teher, már páros is szeretnék jól menni, szerettem volna megcsinálni, nyilván ez a két szám, hogy ilyen közel van, így az annyira nem esik jól, de hát ebből kell építkezni, aztán így menni egészen 28-ig, szóval ez igazából arra egy lépcsőfok megint, szóval örülök, hogy építjük az egyesemet, aztán bízok benne, hogy még augusztusig tudok előrelépni.
2: Jó, majd most még egy eredményhirdetés, és ahogy mondtad, hamarosan jön a páros is. Milyennek érzed az egységedet, milyen érzésekkel szállsz majd ott vízre Laurával?
3: Nagyon szeretek a Lauval menni, szerintem most már tök jó támaszai vagyunk egymásnak, és hát remélem, hogy megleptjük az embereket az egyes pályán, mert nem tudom azt mondani, hogy itt nagyon bizakodó teljesítményeket nyújtunk, pedig szerintem sokkal több van ebben az egységben, ami sokszor kijön, és remélem ki fog tudni jönni.
1: Minket meg lepjenek meg mindenki mást is Csikós Zsókáék, őt hallottuk, a szolnoki kajakos tehát ma már szerzett egy érmet, méghozzá bronzot a női kajak egyesek 500 méteres távján, és itt a kora délutáni programban már csak egy finálé van hátra, perceken belül, összesen 10 perc múlva kezdődik majd a női kajakpárosok 500 méteres távján a döntő Újfalvi Laurával és Csikós Zsókával. Akkor jövünk vissza.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Negyed órával múlt 13 óra, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Folytatjuk a közvetítés sorozatunkat a kajakkenu Európa-bajnokságról, a portugáliai Montemor Oveioból. És ha ránézek a zárónap magyar érem kollekciójára, akkor egy dolog miatt lehet hiányérzetem, hogy nincsen még aranyérem. 2 ezüst és 4 bronz már van. És hát talán azaz egy aranyére az most beteljesülhet. Újfalvi Laura és Csikós Zsóka következik majd a kora délután utolsó döntőjében a női kajakpárosoknál 500 méteren az olimpiai versenyszámon, de azért sietve hozzáteszem, hogy tőlük az Európa-bajnoki cím az több mint fantasztikus lenne, az tényleg szédületes teljesítménnyel érne fel. Egy éve Racsicében a kis Blanka Lutz Anna egység versenyzett a kontinens viadalon, méghozzá bronzérmet érően, ezúttal a válogatón a legjobbnak bizonyuló Újfalvi Laura Csikós Zsóka duó szállt vízre ebben a versenyszámban. A kettős a középfutamból jutott be a fináléba, így aztán a legfelső pályán az egyesen fognak lapátolni. Két pályát már teljesítettek, úgyhogy van bennük rutin azt illetően, hogy mire kell figyelni a portugál helyszínen. Újfalvi Laura 2003-as születésű, nagyon fiatal versenyző, egy éve a négyessel Európa-bajnok lett Racsicében. Csikós akkor triplázott, és ma már itt délelőtt teljesítette az 501-es döntőjét Csikós egy bronzéremmel. A magyar hajó mellett a bal oldalon a franciák következnek, aztán a belgák a hármason, a négyesen a németek, Paulina Pasek és Pauline Jaksch. Erre figyelni kell erre a kettősre. Jaksch ugye Európa-bajnok lett 501-esben. Európa-bajnoki ezüst és világbajnoki bronz egyébként ennek a kettősnek a teljesítménye tavalyról. Az ötösen a lengyelek Martina Klatt és Anna Puławska, a címvédők, a világbajnokságot is ők nyerték tavaly. Puławska 200-addal

Női kajakpárosok 500 méter. Ebben a pillanatban a start is megtörtént. Fekete hajóval versenyeznek a magyarok, Újfalvi Laura és Csikós Zsóka. A legjobban a rajtot a spanyolok kapják el, azonnal egy fél hajóval a mezőny előtt a spanyol kettős. Azért talán ők ezt a tempót ezt nem fogják végigbírni. Már csak azért sem, mert időközben a németek megérkeztek a nyakukra, sőt, mi több, a németek csak ott is hagyta, szinte állva hagyta a spanyol kettőst, úgyhogy most már német vezetés. A magyar egység egyelőre a mezőnyben, inkább a 6.-7. hely környékén, de most, mintha megindulna az a fekete hajó, és hát szépen elkezdett kapaszkodni Csikós Zsóka és Újfalvi Laura. A németek vezetése az most már sziklaszilárd, teljes hajóval a teljes mezőny előtt, és féltávnál 250 méternél a 6. helyen halad a magyar kettős. Lehet jönni a táv utolsó 200 méterén, a németek ezt meg fogják nyerni, Európa bajnokok lesznek, a lengyelek nem fognak tudni címet védeni, mert időközben a lengyel hajó az, hát úgy tűnik, hogy még a magyar előtt, még a lengyelt is megelőzik az olaszok, a magyarnak pedig egy nagy hajrá kellene. Na hát, csajok, ebbe bele kell nyomni, mert hogy egyelőre a dobogó is messzinek tűnik. A németek magabiztosan vezetnek, elkezdtek kapaszkodni a lengyelek, most már tisztán a második helyen halad a lengyel egység, a magyar hajótól pedig elmarad az az iszonyatosan nagy hajrá ott a felső pályán, talán már a belgák is a magyar előtt jár, talán még nem. Jönnek az utolsó 20 méterre, német aranyérem, lengyel ezüst és olasz bronz, a magyar hajó pedig 6. Célfotó dönt majd a 4.-5. pozícióról, de ez minket igazából nem érint, a 6.-ként ért át a célvonalon. Újfalvi Laura és Csikós Zsóka. A németek nagyon boldogok, Jaksz duplázik, újabb aranyérem a részéről a zárónapon. Az olaszok pedig egy történelmi dobogós helyezést szállítanak. A bronzérem tehát Lucrezia Cironié és Giada Rossettié, ez a kettő, és mind a kettő olasz kajakos már sír, eltörött a mécses, mert hogy ez valóban bravúros teljesítmény és történelmi eredmény olasz kettőstől. A lengyelek végül is címvédőként a második helyen jöttek be. Az tényleg toronymagas győzelem a németek részéről, mert tisztán egy hajóval, még annál is többel nyerték meg ezt a futamot, és lettek Európa bajnokok Polina Pasek és Polin Jaksz. Lengyel ezüst, és még egyszer akkor tehát egy olasz bronz, és a befutónál úgy látszott, hogy a magyar hajó a 6. helyen ért célba, és ezt most már a hivatalos végeredmény is megerősíti. 6. lett tehát a női kajakpársok 500 méteres távján Újfalvi Laura és Csikós Zsóka. Ezzel pedig eldőlt, hogy itt a kora délutáni műsor végén a záró napot 6 éremmel zárja egyelőre a magyar csapat. Hozzáteszem, hogy némi pihenő után, magyar idő szerint 3:30-tól kezdődően jönnek majd az 5000-es döntők. A kenusoknál Csorba Zsófia és Adolf Balázs, míg a kajakosoknál Kőhalmi Emese és Varga Ádám képviseli a magyar színeket, tehát 4 éremszerzési lehetőség még van, és mindegyik magyar versenyző úgy száll vízre majd 5000 méteren, hogy joggal pályázik a dobogóra. Na de itt lehet egy pillanatra összegezni, mert hogy a zárónapon tehát 6 érmet szereztek a magyar versenyzők délelőtt és kora délután a kajakkenú Európa-bajnokságon Montemoro-Vejóban. Ezüstérmes lett a női kenu kettesek olimpiai távján 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca, és szintén a második pozícióban zárt az ötkarikás játékok műsorán szereplő férfi K2 500-on Kuruc Levente és Fodor Bence.
A dobogó legalsó fokára állhatott fel Kenu 1-es 500-on Opavszki Réka, a kajakosoknál Csikós Zsóka 500-on, Balog Gergely 200-on, és a Kenu 2-esek 500 méteres távján Fejes Dániel és Hajdú Jonatán. Maradva a párosoknál, a kajakozóknál 500 méteren Újfavi Laura és Csikós Zsóka a hatodikként ért a célba, ugyanebben

0: pozícióban végzett Kenu 1-es 500 méteren Juhász István, úgyhogy a mai 8 döntőből igazából két finálé zárt. Végződött úgy, hogy a magyar versenyző nem állhatott fel a dobogóra. Összességében 11 éremnél tart a magyar csapat ezen az Európa-bajnokságon. Tegnap 5 medált szállítottak a magyar versenyzők. Összességében pedig 2 arany, 4 ezüst és 5 bronz, ez tehát a magyar érem kollekció. A 2 aranyérem az egyrészt a férfi kajak 4-esé, valamint Kőhalmi Emeséé, aki 1-esben a kajakozóknál 1000 méteren lett Európa bajnok. Így áll tehát a magyar csapat teljesítménye, és időarányosan meg mindent egybevetve úgy állunk, hogy akár meg is lehet ismételni a tavalyi racsicei teljesítményt. Hadvina Gergely, a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója fogalmazott úgy a kontinens viadalt megelőzően, hogyha a tavalyi éremtermést teljesíteni vagy megismételni a magyar csapat, akkor teljesen elégedett lenne. Tavaly Csehországban 15 érmet szállítottak a magyar versenyzők, 7 arany, 3 ezüst, 5 bronz összetételben. Most tehát, akkor amikor még van hátra 4 versenyszám, 2 arany, 4 ezüst és 5 bronz a magyar csapat teljesítménye. Az 5000-es döntőkről beszámolunk majd a délutáni körkapcsolásban természetesen. Most viszont Tóth Béla és a Kajakkenu Európa Bajnokság búcsúzik. 4 perc múlva 13:30. Tartsanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, velem Gergely Istvánnal. A mai vendégem egy olyan népszerű sportoló, aki küzdősportban érte el azokat az eredményeket, amiről talán ma csak álmodozunk, hogy abban a sportágban a közelébe jussunk. Nagyon-nagyon szeretnénk, és abban az időszakban és azon az olimpián, ahol azért több sikert is arattak, a dzsúdósok, a cselgáncsosok, ő pedig Hajtós Bertalan. Szia Berci, hogy vagy?
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy nincs semmi gondom, már is ennek jó vagyok, egészségem rendben van, úgyhogy minden rendben, oké.
1: Nagyon sok videót megnéztem veled, olvastam róla cikkeket, és most is, ahogy itt személyesen tudunk beszélgetni, nekem az jön, hogy egy nagyon energikus és életvidám ember vagy, viszont ezt láttam a küzdelmeiden is, hogy egyik videódban említetted is, vagy egyik interjúban említetted is, hogy nem okvetlen az erőt, hanem inkább a gyorsaságod az, ami neked a sikereidet hozta.
2: Igen, hál' Istennek örököltem ez a gyorsaságot, nem tudom kitől, de apám is sportolt, ugye járt egyben súlyra menni, focizni, tehát nagyon sok sportot kipróbált, de nem ragadt meg egyik sportágnál se, hogy igazán, mint én. Úgyhogy szerintem a gyorsaságot tőle örököltem, ugye ezt nagyon nehéz fejleszteni, hogy a gyorsaságot, úgyhogy én nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy ilyen robbanékony, én egy gyors versenyző voltam.
1: Sőt, azért is voltál talán szerencsés helyzetben, mert a saját állításod szent édesapád volt az, aki engedte a pályádat már a sportág választásnál is. Ugye azt nyilatkoztat, hogy ő választotta ki helyetted a dzsúdót, és akkor maradt ez az együtt, mert előtte labda rúgtál, vagy
2: nem, volt nem, más sportág? Előtte elkezdtem kajakozni, aztán fél évig jártam kajakozni, de mivel ugye én nagyon szerettem a sportot, és nem szerettem tanulni, megmondom őszintén, így nem járt, sőt, állandó edzésre mentem, és akkor nem ment a tanulás, és akkor fél év után azt mondta, hogy akkor fejezzük be ezt az egészet, és akkor az edzőknek mondtam, hogy többet nem fogok jönni. Hát azok egész végig zaklatták apámat egy héten keresztül, hogy majd ügyes voltam, láttak, hogy jó mozgásom, hogy maradjak ott a kajaknál, és erre apám azt mondta, hogy nem lehet, mert nem tanul a gyerek, és akkor abba hagyadta velem, és akkor eltelt utána egy év, akkor átkerültem egy másik iskolába, és akkor ott tartotta a dzsúdó edzést, és akkor egyszer a csomagy a régi, tehát az első edzőm ugye oda jött, mert egy is a bent felejtett valami papírt, és akkor végignézte a tornaóránkat, és akkor mondta, hogy amúgy nem csak nekem, hanem rajtunk öt gyereknek, hogy ügyesek vagytok, nem akartok egy dzsúdózni, és akkor mondtam apámnak, hogy akkor mit szeretnék, és akkor egy idő után megenyúlt, és mondta, hogy akkor oké, akkor kezdjük el a dzsúdót, de hogyha nem fog a tanulás menni, ugye akkor újra abba hagyjuk.
1: Akkor dzsúdó se.
2: Igen.
1: Annyival kiegészítene még a felvezetőben elmondottakat, hogy melyik volt az az olimpia, 92-es Barcelona olimpia, ahol te olimpiai ezüstérmes lettél. Hát azon az olimpián azért több sikeres dzsúdós is volt, de most ez majd később jön, csak hogy említettem, hogy milyen sikeres sportolóval fogok itt beszélgetni, hát ez a mi mércénkkel a legnagyobb eredmény az olimpiai ezüstérmed, és erről a döntőről is fogunk beszélni, hogy az ezüstérem végül hogy született meg, vagy inkább azt mondom, a japán ellenfelednek az az aranyérem, hogy hullhatott esetleg az örébe, vagy hogy lett ő az aranyérmes. Van valami különleges tulajdonsága azoknak a gyerekeknek, akiket kiválasztanak a dzsúdóra? Szerinted téged miért választottak ki a dzsúdóra?
2: Hát itt a, nem tudom, volt edzőnek benned? Kellett volna megkérdezni,
1: de hát gondolom,
2: hogy meglátott tonórán minket, mondtam, hogy öt srácot oda ment hozzám rajtam kívül, és akkor meglátott minket, szerintem azokat nézte, hogy majd milyen gyorsak vagyunk, mert voltak ilyen futkározós feladatok a tornaórán, akkor még volt tornaóra, ugye nem úgy, mint most azért egy-két iskolában látom, hogy benn vagyok én is, hogyha ugye abban bedobják, aztán játszatok, hanem akkor mi megtanultunk mindent a testvény során, akkor voltak ilyen szekrényugrások, bordásfal gyakorlatok, kötélmászás, mindent
1: kérdezett.
2: Igen, nagyon sokszor hívtak. Tehát akkor volt, azt hiszem, a Diózsőben, a Tolnyi Barnaka volt ifi edző, akkor ő volt focizni. Miskolcon születtem 1965-ben, igen, és akkor tehát az ő felesége volt az én tornatanárom, és akkor mondta, hogy Berci, gyere, fogunk focizni. Elmondom már dzsúdózok, utána voltam kajakozni, jártam, akkor hívtak kézilabdázni, hívtak atlétikázni, tehát nagyon sok helyre hívtak, úgyhogy minden edző látta, hogy az a jó mozgásomon, rettentő jó voltam futásban is. Tehát annak idején, amikor én voltam olyan 16-17 és a felnőtt válogatott meghívtak. Először akkor volt egy Cooper teszt, és akkor futottam a Cooper teszten rendes tornacipőbe 3670 métert, úgyhogy atléták futnak 4 kilométert úgy tudom szögesbe, és akkor lefutottam, hogy 3670-et, úgyhogy lemérték, ugye? Tehát atlétizálni is hívtak, de hát nem mentem, mert leragadtam a dzsúdónál.
1: Szeretted a dzsúdót, vagy azért, mert édesapád ebbe az irányba mondjuk úgy, hogy motivált téged?
2: Nem. Hát én szerettem a dzsúdót, mert megkaptam az első ruhámat, ezt a fehér ruhát, és az engem annyira megfogott, megmondom őszintén, amikor magamra vettem, hogy egyszerűen nem tudtam szabadulni tőle utána.
1: a küzdősportosokra azt feltételezem, hogy ők ugye egyrészt az edzések alatt, egyrészt a nevelés nagyon-nagyon szigorú és következetes, tehát idézőjelben szigorú, tehát rend van mindig a teremben, hogy akkor úgy tisztában voltál, hogy a judóban kik az előjárók, kiket kell követni, kik a esetleg azok a felnőttek, akik már eredményeket hoztak, tehát foglalkoztál ezzel, vagy csak nagyon tetszett az, hogy lementek, és akkor ott judóztak?
2: Nem foglalkoztam még ezzel, megmondom őszintén, mert engem saját magam érdekelt először is, hogy ezt az egészet élvezzem, meg csináljam, meg szeressem, hogy azután, mert olyan hát elég későn kezdtem, 11-es koromban kezdtem el a judót, most már elkezdek a gyerekek 5-7 évesen, tehát én 11-es koromban kezdtem el. Tudod, akkor még nem nagyon figyeltem azt, hogy ki volt ebben a judóban ügyes, meg mit tudom, ki volt eredményes versenyző, és csak edzettem, én mindig az edzőmnek akartam megfelelni. Komolyan mondanám, a többiek kirögtek mindig edzésre, hogy amikor ledobáltunk, hogy én dobjak a leggyorsabban, akkor elmentünk futni, én fussak, hogyha leggyorsabban én legyek az első, és akkor mindig vártam az edzőmtől a visszaigazolást, mindig ránéztem, őt néztem, hogy akkor, és akkor rám bólogatott, ilyet csinált, attól lájkot küldött, tehát engem ez motivált. Ami most már szerintem nagyon sok versenyzőből, és hogy nem is tudom, hogy lesz, hogy hiányzik belőlük, hogyha mondja, hogy az edzőnek a véleményére kíváncsiak. Nekem is vannak versenyzőim, és egyre a nehezebb dolgunk van ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nem érdekli, hogyha mondja, mit szólok hozzá, vagy hogy jól csinálta, vagy nem. Én egyfolytában az edzőmet néztem, és akkor vártam tőle ezt a jó kis megerősítést, hogy ügyes voltál, jó voltál, szép voltál, voltál a legjobb, te csináltad a legjobban. Ez, és hát most ki volt a versenyző, mondja a versenyzőkben.
1: Ezt onnan is tudod, ugye, hogy említetted, hogy saját klubod van, ahol több mint 100 gyerekkel foglalkoztok, hogyha jól olvastam.
2: Igen.
1: Ugye, tehát azért van rálátásod most már arra, hogy neked a gyerekkorodban mi történt, hogy kezeltek bennetek az edzők, és hogy milyen lehetőségétek voltak, amint most, hogy milyen szakmai hátteret tudtok biztosan, és amúgy hogy kell foglalkozni a gyerekekkel. Azt mondtad, hogy 11 éves korodban szerinted már későn kezdted, pedig előtt azért sok sportágat kipróbáltál. Én egy picit más gondolok előtt, hanem 11 éves korban elkezdeni, hogy van valamilyen sportos alapod. Nem biztos, hogy késő, bizonyítja azt is, hogy azért csak szinte mindent megnyertél, ahol elindultál, és ez csak most a nemzetközi eredményeket említjük, de azért külföldön is versenyeztél, BL-t nyertél, tehát lényegében mindent megnyertél, amit szerettél volna, vagy hát a majdnem mindent, tehát de azért a csúcsversenyzők közé tartozol egyértelműen, hogy mikor kell most elkezdeni, ha valaki judozni szeretne, és vegyük azt, hogy nem csak a szabadidős, meg a saját szabadidőjének az eltöltése miatt jár le, és nem csak kezdtelésben, hanem azért, mert mondjuk ő versenyző szeretne lenni, akkor szerintem mikor kell elkezdeniük a gyerekeknek a judót?
2: Hú, ez most jó kérdés, feladtad a labdát, most eldobtad szépen. Hát én megmondom őszintén, hogy én 11-es koromban, így van, 11-es koromban kezdtem a judót, és igazad volt, nem maradtam le semmiről, mert utána 4 évre rám a korosztályos válogatott lettem ifibe. Hát nem tudom, nagyon korán kezdik a gyerekek most. 5 éves gyereket már lehoznak hozzám, még 4 éveseket lehoznak, hogy akarják, hogy a gyerek sportoljon. Tehát egy ilyen gyereknek körülbelül 6-7 éves korában kezd kialakulni a mozgás koordinációja, ugye? Addig csak kérünk tőle, nem biztos, hogy meg tudja csinálni azokat a feladatokat, de hát most, hogy most szülők hozzá, kénytelenek vagyunk elvállalni őket. Én még mindig azt mondom, hogy egy 7-8 éves korban kéne elkezdeni. Ha régebben magyar judóban volt olyan, hogy 10 éves kortól lehet, hogy nálunk versenyezni, de már 9 éves korosztályban csináltunk nekik ilyen játékos vetélkedéket, játékos versenyeket. Hát most megszűnt. Tették, hogy az új a sportörvény szerint nem lehet, mert 10 év az 10 év, és most pont ezzel vagyunk bajba is, hogyha elkezdik, hogy egy gyerek diák céska korosztályba kerül, és még nem töltötte be a 10 évet, akkor addig nem indult versenyen. Tehát addig nem kell sportorvosít. Uh-huh. És van olyan rengeteg versenyző, amik november és decemberben született, az egy év neki kimarad a versenyzésből tulajdonképpen, úgyhogy ez nem rossz nekünk, mindig az volt, hogy az adott évben, amikor betöltem a 10-et, onnantól kezdve januártól már elkezdhetünk versenyezni. Ezt szerintem vissza kéne hozni, azon a pár hónapon nem múlik semmi, de szerintem egy 7-8 éves korban, és akkor utána, hát 7 inkább, 7, mert a 8 már közel van a 9, és akkor ezeket a játékos vetőféket lehet szerintem visszahozni újra, és akkor így akkor 10 éves korban már akkor, hogy a gyereknek lenne rálátása a versenyzésre is.
1: A judó szerintem az egy alapsportág, tehát akár a torna, úszás, atlétika mellett a judó egy olyan kontaktsport, ami még olyan szempontból is tanulható és komfortos, hogy a gyerekek is egy jó szakmai háttéres, jó szakmai segítséggel tudják küzni. Mik az alapok, amiket először meg kell tanulniuk a gyerekeknek a judóban? Mi az, amire először odafigyeltek, hogy na, innen indulunk, és akkor szépen ezt felépítjük?
2: Nálunk a vizsgaanyag, ugye úgy kezdődik, hogy meg kell tanulni a kúszásokat, mászásokat, eséseket. Ezek a legfontosabb dolgok. Ezek a kúszásokat, mászásokat erősítjük a gyereknek a törzsét, gerincét. A mély hátizmot még nem, mert ugye még ahhoz nagyon fiatal, de az a legfontosabb. Nagyon észrevettük, hogy nagyon sok gyereknek a mély hátizom. Nagyon sok sport, nem csak a judóban vannak, hanem más sportákban is nincs kifejlesztve rendesen. Sokkal ezért jönnek, hogy komolyabb gerincsérülések mindig. Ugye erre nagyon sokat oda kell, hogy figyelni rengeteg gyereknél, meg utána, hogyha mai gyerekek ugye azok nem olyanok, mint mi voltunk annak idején, hogy
1: ezt akartam kérdezni, mi a különbség?
2: Vágni a hátunkon, ezek már nem bírják rá, ezek a gyerekek, itt már másképp megváltozott a világ, ugye bejött ez a számítógép, mobil, tehát a telefon, minden, és egyszerűen elviszi a gyerekeket nagyon. Rengeteg gyerek nem akar sportolni. Aki elkezd sportolni nálunk is, rengeteg. Hát most megmondom őszintén, hogy én elkezdtem ugye 2000-ben edzősködni, és az volt, hogyha nem fordult meg nálam 1500 gyerek, akkor egy sem. Akkor mi most vagyunk körülbelül 100-an. Ugye rengetegen lemorzsolgódnak, abban hagyják, elviszi a játék őket, igen, sajnos.
1: De a judó is egy játék, csak egy picit keményebb, hogyha úgy veszik végül.
2: Igen, meg a gyerekek nem akarják magukat megmérettetni.
1: Ja, hogy a versenyzéstől tartanak?
2: Így van, rengeteg gyerekem, nagyon ügyes gyerekek is nem akarnak versenyezni, egyszerűen nem bírom rábeszélni őket. Hiába mondom, csak egyszer gyere el, nézzük meg, próbáljuk ki, ügyes gyerek vagy, mondom, hátra. És akkor az ember arra vár, hátra lesz a gyereknek azon a verseny sikerélménye, és utána azt mondja, akkor mégis versenyezek. Nem.
1: Tehát terhető, dolgozik, tehetséges, csak nem akar versenyezni.
2: Ja, így van. Aztán utána meg van olyan gyerek, hogyha mondja, rengeteg, rengeteg mozgásterápiás gyerek, most komolyan ezt kell mondjam, mert ugye McDonald's-ba járunk, nem mozgunk, akkor apa kedvence, mama kedvence, igen, túlsúlyosak, elhízottak, és akkor utána, és akkor jön a diabétesz, a gyerekkori cukorbetegség mindenkinek, tehát ezekkel nagyon oda kéne figyelni a gyerekekre. Nem véletlenül mondják, hogy nem judóz, nem csak judózni, bármilyen sportot, csak menjen a gyerek és csinálja.
1: Szülők hogy állnak most a judóhoz? Mit látnak benne? Miért viszik el a gyerekeket judózni?
2: Azért, mert én vagyok a hajtósbeci, azért azt mondták, azt mondják, hogy azért hoztuk ide, mert maga a hajtósbeci, és akkor tanítsa meg judózni. Majd a komolyan tényleg, aztán utána van olyan szülő, aki azt mondja, hogy hát én nem akarok a gyerekből élsportolt, ezt mondtam neki, hogy az nem ő fogja eldönteni, azt mondja, a gyerek fogja eldönteni, később meg én sem. Tulajdonképpen, hogyha megtetszik a gyereknek és a versenyeznek, akkor úgy is fogja csinálni. Tehát itt nem kell rábeszélni, sajnos eljutottunk oda, hogy tehát amikor én versenyeztem, akkor nem volt kérdés, hogy menjünk versenyre. Akkor voltunk abban a csoportban 40-en, és akkor 40 gyere, azt mondta az edző, hogy hétvégén verseny, minden 40-en ott voltunk a verseny. Nem volt az, hogy én nem megyek, mert megyek a nagyjó az hétvégén. Ebédelni, mert megfőzte a húslevest, hanem akkor verseny volt, és ment. És akkor 40 emberrel mentünk, ha az edzőn versenyre. Most, amikor a Diák C-s korosztályba oda kerülnek a versenyzők, akkor meg kell kérdeznem, hogy ki szeretne versenyezni, lépjen előre. És rengeteg gyerek, mondjuk van egy 20-as csoportom, akkor 15 biztos nem akar versenyezni.
1: De ezt ők húzzák ebbe bele egymást, ha ne versenyezzenek, vagy ők valamilyen szülői háttér miatt lehet, hogy annyira érzik, hogy féltik őket a szüleik, vagy tényleg ez a versenyezéstől félnek, de előbb-utóbb bele kell menni az embernek
2: a versenyezéstől félnek. Ezt kérdeztem egyik gyerektől, mondom, mi lenne, hogyha a számítógépen játszol, és mondjuk elveszted a játékot, és akkor valaki kiugrana a számítógép mögött, a legével nagy pofon neked, akkor játszanál tovább. Mondom, mert ott a számítógépet, tudod, jó, persze, hogy ott a számítógépet nyertem, hurrá, győztem, de amikor oda kéne állni tényleg, hogy ha elmegyünk egy versenyre, akkor meg nem meri felvállalni.
1: De azért nyugtass meg, hogy vannak ilyen tökös gyerekek, akik most is belállnak.
2: Vannak azért, de hát most már lepkáról kell fogni őket, sajnos az a baj.
1: Vannak ilyen gyerekkori emlékeid? Hogy így a sportolásból, hogy amit ti megosztanál velünk? Nagyon komolyak, nagyon nehezek, de leginkább olyanok, amelyek esetleg példaértékűek lehetnek a mostaniak számára. Gondolom, egy csomót elmondtál már ezekből a gyerekeknek.
2: Hát
1: és talán ez is talán meg tudja őket fogni, mert biztos, hogy van különbség edzői és edzői hozzáállás között akkor és most, tehát mást engedhetnek meg maguknak az edzők, meg hát sokkal felkészültebbeknek is kell lenniük sok szempontból a mostani edzőknek.
2: Igen, sokkal félkeztetnek kell lennünk, igen, hát én is ugye, amikor abbahagytam a pályafutásomat, akkor kezdtem a testvérés egyetemet, ugye már addig más rendszer volt, és nem engedtek minket tanulni. Volt egy-két kiválasztó sportág, ahol ugye nyomták a sportolókat, hogy menjétek jogi egyetemre, orvosira, vagy állatorvosira, mindegy, de hát itt a judó sportágban ugye nem volt ez. Nagyon sok versenyző labba hagyattak egyetemeket, főiskolát, én is mondtam, hogy én szeretnék, és mondták, hogy akkor egyszer kell dönteni, vagy tanulsz, vagy pedig sportolsz. Hát akkor mit választott az ember, hogy a sportot, mert imádtam. Ugye, és amikor abba hagytam a pályafutásomat 2000-be, akkor 38 évesen kezdtem el a testvérés egyetemet, hogyha a szakedzőit, és akkor utána 42 éves koromodikon váztam le. Tehát addig nem megettek tanulni minket, de most őszintén nem bántam meg, de hát elég későn, ugye. De ilyet akkor nappalira nem is mehettem, mert csak levelezőre, úgyhogy mert 28 éve veszem a korratára, hogy már elmesz nappalira. Na mindegy, tehát az volt, hogy kérdésre válaszolva, hogy amikor elkezdtem judozni, akkor ugye nem ott kezdtem, hogy az MVSC-ben, mert az MVSC-ben jártunk, ugye, tehát előtt az iskolában volt a tomaterembe, és akkor egy fél év után átkerültünk a nagy MVSC-ben, a pályára is, akkor ott folytattuk tovább, és akkor átkerültünk, és ott már volt a lettek idősebb gyerekek, meg nem sokkal idősebbek, de aki már régében is el tud gyúdozni, és akkor az egyik gyerek a földharc küzdelemben nevazában annyira megszorítottatja a nyakamat, hogy majdnem összebősítettem magam, és akkor utána egy héten keresztül csak úgy tudom a fejemet elfordítani, hogy a törzsömből fordultam, mert úgy beállt a nyakam, komolyan mondom, és mondtam neki, mondom, jó, ezt nem felejtem el, fél év múlva visszaadom. És akkor eltelt a fél év, fejfelődtem hozzájuk, ugye, mert mi később kezdtük, fejfelődtem hozzájuk, és akkor jött ez a nevazó küzdelem újra, fél év után, és nekem eszembe jutott, hogy mit ígértem neki, mert pont azzal a sráccal mentem, és utána akkor egy hétig ügyes, úgy fordult el, ahogy ilyen. Úgyhogy, tehát ilyenek voltak.
1: Akkor Bence megtartotta a szavát.
2: Megtartottam a szavamat, igen, mert hát így van, kölcsönkenyér visszajár, tudod. Úgyhogy...
1: Tartottak tőled a többiek?
2: Igen, mert eléggé ilyen, nem is hogy alfahim voltam, igen.
1: De akkor idősekkel mindenkivel.
2: Én neki mentem az idősebbeknek is, igen. Negyedikes voltam, hogy nyolcadikosok rettettek tőlem, komolyan mondom, iskolában, én nagyon rossz gyerek voltam, megmondom, hogy apámtól annyiszor kaptam, hogy el se hiszed. Úgyhogy...
1: Ez amúgy, bocsánat, hogy ezt mondja, azért ez hallatszik rajta. Tehát, hogy azért, meg ugye a küzdelmeidből is azért, hogy valaki milyen stílusban küzd, azért látszik, hogy ő mennyire lehet huncut az életben, és a te küzdelmeidben azért lehetett látni, hogy ott a lehetőséget nagyon keresed, és iszonyatosan belerobbansz a boltja abba a pillanatban, hogy meglátsz valamit.
2: Igen, hát volt, és persze csináltam is olyan hülyeségeket, például egyszer kimutatni világbajnokságon, ahol ötödik lettem, és a német sráccal mentem, és tovább is akkor minket felvezetnek, hogy a szőnyegre tudod, hogy olyan két ilyen srác, aki visszajöttem ott, hogy papucsot, meg ilyeneket, amiben beletesszük ilyen a tartóba, mert elmenjük a szőnyegre, és utána odaállnak a szőnyeg szélre kell állnunk, és akkor utána volt ilyen három lépcső felfele, ilyen nagy dobogon volt a szőnyeg, és fel kellett a lépcsőn menni, és akkor utána meghajlás fel a szőnyegre, és akkor utána addig nem indultunk el, még a három bíró helyett el nem foglalkozunk. Még három bíró volt, ott két oda bíró, a kettő bíró, és akkor mondom, kiugrasztam itt a nyolat a bokorba, itt a német srácnál, és akkor elindultam, három bíró, még nem értek fel a szőnyeget teljesen, hanem nagy lendület elindult, hogy megyek felfele, és a srác meg visszarántott, visszahúzott, utána nyújt, hogy nem mehetek még, én meg elkezdtem lögni, hogy hagyjál már békén, ne fogdossál már itt engem, most a német srác még nézett át, hogy na ez az őrült, mert most balhézik, akkor mi lesz, úgyhogy így...
1: Megzavartad.
2: Meg kell zavarni, persze, hogyha...
1: Volt valami rituáléd a versenyek előtt? Vagy babonád? Mint sportoló babonás voltál?
2: Nem.
1: Semmi?
2: Nem voltam soha babonás, nem volt semmim, amit ma elvittem magam, hogy nyuszi elefánt, vagy mit mackó, se semmi ilyesmi nem volt.
1: Nekem... De mit tudom én, valami olyan bemelegítésed, olyan mozdulatod, nem, az figyeltem nem. A judósokat, hogy amikor voltam kint versenyeken, nekem amúgy bevalószínűleg nagyon tetszik, a legtöbbnek van valami egységes mozdulat, amit mindig megcsinál, mint egy karkörzés, egy felugrás, vagy két felugrás, vagy olyan guggolás.
2: Nem, én nem foglalkoztam ilyen, nagyon őszintén, 95-ben Böringenben, vagy nem is 95-ben, lehet, hogy hamarabb volt már, nem tudom, Böringenben volt egy Európa bajnokságunk, és akkor kijelentünk a Lénárt Ágottat, tudod, a TTF-ről jött az zoológus, akkor, és akkor hát ő beszélgetett mindenkivel, mi ott segített minden, én meg egyszer a szobatársam nyitva volt az ajtót, alsógatjába fekszek az ágyba, és akkor tudod, és nyitva volt, és ágotta. Tudod, akkor jönni beszélgetni, és akkor fekszem az ágyba, és akkor egyszer beírt az ágot, és akkor mondja, hello, szia, Bence, mert minden, azt mondja, én újságon beszélgetettünk, én mondom, várjál, fejezz valamit, de mondom, én nekem szerintem nem kell beszélgetni, mondom, mert én tudom, minek jöttem ide, mondom, ilyen figyelj, én teljesen, hogyha akkor ráálltam, mert hogyha a dologra ebben vagyunk, én szeretnék nyerni, mondom, menjél Kovács Antihoz, azt mondom, vele beszélgessen, mert egy kicsit izgó. És akkor így Ágota kiment a szobából, és
1: ez Barcelonában volt?
2: Nem, Birminghamben volt.
1: Akkor azt a beszélgetés vissza kellett vala tekerni.
2: És Ágota utána azt mondják, hogy egy-két órán elmondta, hogy az ilyen emberrel nem találkozott, hogy neki nem kell szólóus, nem kell segítség, mert tudja, hogy mit akar, és miért jött ide. Úgyhogy én ilyen voltam, én el voltam magammal.
1: És megy gyerekkorod óta így volt?
2: Persze, a saját gondolataim ott voltak a fejemben mindig, és akkor... Nem is tudom, amikor mentünk busszal ki, hogy a versenyre, akkor már stuffoltam magam, saját magamat stuffoltam ott a buszba. Tudod, hogy most oké, most jól felkészültem, agyonverek mindenkit, senki nem fog tudni megverni, nem tud megállni előttem. Úgyhogy nem tudom, és stuffoltam magamat, nem kellett nekem semmi, hogyha segítsen bárki is ilyen szempontból.
1: Azt is olvastam rólad, hogy te két oldalas vagy. Tehát mind a két oldalra tudsz ugyanúgy dobni, egy pici eltérésre, de hogy két lábas vagy. Tehát, hogy mind a két lábad ugyanolyan ügyes.
2: Igen.
1: És hogy ezt hogy tanultad meg?
2: Hát ezt az edzőm, az edzőm edzőm, igen, az első edzőm a Nagy Józsi. Úgyhogy még ilyen mindegy, hál' Istennek, úgyhogy általában szoktunk találkozni a versenyeken, mert ő is most elindítette a másik klubot, és aki ilyen diák serdülő korosztályba hozza a versenyzőit, imádjuk egymást tényleg, tehát én volt az első edzőm. Egy őrült ember amúgy, de nagyon szerettem.
1: Hát,
2: és nagyon rendes ember, nagyon rendes ember, igen. És ő amikor már egy éve vagy 8 hónapja jártam judoznak, akkor megtanultam egy-két technikát jobbra, és elkezdtünk állást küzdeni, és akkor mindig csak jobbra, jobbra, jobbra. És akkor része vette, hogy az ellenfelé, mindig, hogy a csapattársaim, ha tudták, na, hol tudják, hogy a vádobásból kis belsőt, az kész, ennyi, azt akkor tudjuk. És akkor Józsi mondta, tudod, egyszer kitalálta, hogy te figyelj, eldöntöttem, hogy csak, tudod, ettől az edzés csak, ez csak balra fordul az benne. Mondom, már be se tudod fordulni, balra még nem. Majd akkor megtanuljuk, és akkor elkezdtünk kucsikomizni, balra, te befordulásokat csinálni minden, és akkor eldöntötte, hogyha jobbra bemerek egyszer is fordulni, és akkor levesz az övet, és hátba vág vele. És akkor 8 hónapon keresztül ütötte a hátamat, ugye, mert tudod, az ember reflexből és küzdelem közben ahhoz volt hozzászokva, jobbra bum, beindult. Hát mondanak, hogy már mondom, itt akkor dolgozok balra, és akkor elmegy egy 5 perces küzdelem, és nem tudok dobni egyesre, mondom, akkor jobbra, akkor csak kell dobni egyszer az ellenfelemet, hogy már én is jól érezzem magam. És akkor erre nem engedte, és egyfolytában ütött 8 hónapig, nem azért, nem szeretett, ugye, hanem azért, hogy
1: segíteni akart.
2: Ja, így van, és elmondom a gyerekeimnek is, hogy a Belcu bácsi hozzám ér, meg minden, elmondom, menj már innen, mert térésekbe rúglak, mondom, ezt
1: forrad hozzá. Szóval velük amúgy bóckodni, tehát így
2: bóckküzdés, vagy ilyesmilyen. Most is beálltam a múlt hét szeszerben.
1: Azért nem tudnak nyerni.
2: Nem, hát ezek még ilyen diákok volt, a picik, ezek olyan 11-12 évesek, ezt beálltam nevazázni, és akkor nagyon örültek neki mindent, és jöttek oda 3-4-5, hogy én akarok Belcbába menni, úgyhogy most beállok hozzá egy kicsit mozogni.
1: Jól
2: nekem esik. Nekem sem márt igazság
1: szerint. Jól esik?
2: Nem mondom őszintén, hogy 12 évesekkel mentem, megmondom őszintén, és másnap úgy fájt mindenem, hogy
1: azt is mondtam magadról, hogy neked dupla tüdőd van.
2: Jó futottam.
1: Hogy nem fáradtál el nagy, tehát nem, a küzdelem
2: nem,
1: végéig.
2: Nem, igen, nagyon jó volt az állóképesség.
1: Ez elfogyott? Mostanra már így a tüdő átalakult máshova, tehát?
2: Máshova, nagy belem lett, hogy mondom őszintén, nagy belem lett, igen. Amúgy hátulról azt mondják a nők, hogyha néznek hátulról, akkor minden frankó, de ha tudom, megfordulok, akkor meglátják, hogy mekkora hordó van. Ezen dolgozok, hogy most lemenjem, mert most elkezdtem fogyókúrázni, úgyhogy most akkor vissza akarok menni, megint 65 kilóra, a tovtól elkezdtem a felnőtt.
1: 65 kilóra?
2: Nem, csak ilyeskedtem, nem jár.
1: 71 óta versen súlyod.
2: Igen, belehalnék, lefogynék 65 kilóra.
1: 71 is azért.
2: Hát az is meleg lenne, megmondom őszintén, egy olyan 9-szerre nem jegyek, akkor már ötletezem a két kezemet, úgyhogy most nekem fogyak egy 20-25 kilót biztos, úgyhogy de most elkezdjük, aztán rajta leszek.
1: Sportolsz valamit amúgy?
2: Jó,
1: vagy csak tervezel.
2: Távolban nézek meg, hogyha buszúszal megyek, akkor utána futok.
1: Meg 200 zuhany.
2: Ja, így van, de most vettem egy szóbiciklit, most elkezdek mondani szóbiciklizni, aztán kimegyek utána, jobb dől lesz, majd futkározni, meg most ráveszem meg, majd beállja judozni, hogyha nagyokhoz is, megmondom őszintén, viszek ruhát is.
1: Azért jó, mert ezt szerintem hallani fogják a többiek ezeket az ígéreteket, amiket most itt tettél.
2: Hát azért mondtam, mert persze, hogy akkor ne tudjuk, mire hivatkozni, mert tudod, utána később, vagy akkor ezért meg azért nem, úgyhogy elmondtam, most így lesz, igen.
1: Gyorsaság, éreztetem nagyon-nagyon megkapott? Érzed, hogy más?
2: Nem, mert most voltam kint 3 héttel ezelőtt, nem, egy hónap azelőtt Szlovákiában meghívtak, hogyha az egyik, itt a judós barátom, hogyha tartsak egy edzőtábot, hanem egy technikai bemutatót, nem tudom, ott még gondolnak rám, nem Magyarországon nem hívnak, de ott még gondolnak rám Szlovákiában, kint voltam Nagyszombaton, és először Galántára mentünk ki, mert ott a edző hívott meg, és akkor átmentünk Nagyszombatra, és akkor, hogy ott egy 70-80 gyereknek tartottam technikai délő délután, 2-2 órát, nem tudom, remek volt, azt mondták, nagyon tetszett nekik, és ahogy mondta, hogy Nagyszombat edző mondta, hogy meghívnak külön, csak az ő, tudod, az ő klubjához, mert annyira jó volt, és amikor csináltam itt, hogyha a technikákat, meg befordulás minden, akkor hogy az egyik edző, akkor mondta, hogy azt nézzétek, és milyen gyors még mindig. Úgyhogy az nem nagyon kopott meg a gyorsság, hiába van súly.
1: Gyors volt, amit láttam.
2: Hát én rettentő gyors voltam, mint tehát olimpián ez a balra táj, a döntőbe jutás, akkor jól az, és nem is tudom, hogy dobtam, mert túl balra táj volt, soha nem dobtam, az volt az első és utolsó, de hát jókor jött, 8-5 perccel a vége előtt. És az nagyon gyors volt tényleg, azt amikor én is visszanéztem, hogy lassítva is gyors.
1: Innen fogjuk tovább folytatni, de térjünk egy kicsit a zenére. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, említetted, hogy mindenevő vagy. Milyen zenét szeretsz, milyen zenét szoktál hallgatni? Hát egyáltalán részese volt a sportpályafutásodnak valamennyire a zene, vagy fontos volt?
2: Képzeld el, az első komoly barátom, hogy legesleges 16 és fél évesen, érted, zongorista volt.
1: Akkor, jó, de akkor az, tehát úgy az első, hogy már előtte azért biztos volt, de hogy az első komoly 16 és fél évesen.
2: Hát Hát előtte voltak barátnőim, de csak az még ilyen plátói volt, tudod? Na hát azért mondtam, hogy
1: akkor komoly vagy. Szerelmek voltak.
2: Igen. Tehát az első nagy szerelem volt, igen. Akkor ő zongorázott, zongorista volt, Miskolcon elvégezte a zenőszöti főiskolát, és utána még Budapesten elvégezte a Lincs Ferenc Akadémiát. Úgyhogy, és akkor körülbelül 3 évig nyúztuk egymást, tehát együtt voltunk 3 évig, és akkor utána, amikor bevonultam a Honvédba katonának, úgyhogy akkor megszakadt a kapcsolat. Úgyhogy köszönöm a Honvédnak, a bemúlt katonának, amikor megszakadt a kapcsolat, de mindegy, ez csak vicc volt. Úgyhogy amúgy is szerintem megszakadt volna, mert nem voltunk együtt, ugye én meg ritkán járattam, azért minden hétvégén itthon voltam, a rándó könyvem volt, úgyhogy hétvégéken. Úgyhogy na mindegy, de ő zongorista volt, és nagyon sok döbbisztit hallgattam el, mert hát amikor vizsgázott, akkor Liszt
1: komoly zene.
2: Ugye én akkor nagyon benne voltam ebbe. Aztán utána kiesett persze, mert ugye jöttek a versenyek, jött az e-sport, minden, aztán nem volt nekem időm, mert jó lehetett volna zenét hallgatni, de akkor inkább baromkodtunk a többiekkel a versenyeken, mert te is tudod, hogy ugye mondjam, hogy e-sportoló az nem komoly ember akkor, amikor összekerül, hogy a barátokkal, a haverokkal, akkor mindig megy a hülyeség.
1: Kell egy kis feloldódás.
2: Persze.
1: Valószínűsített, azért kedvenc zeneit, kedvenc számaid.
2: Te már komoly zene illetőleg, vagy pedig más?
1: Bármi, amit most azt mondja, most persze, kéne hallgatni.
2: Persze, hát én nagyon szeretem.
1: Vagy nagyon komoly, csak a komoly zene az,
2: nem, ami... Nem, én nagyon szerettem, hogyha itt van egy együtteseket, ahogy Lokomotív GT, utána P-Mobil, imádtam, utána külfélek, Black Sabbath, vagy mit Edda műveket, tudom, Miskolcet.
1: Hazai
2: pálya, igen. Úgyhogy, tudod, Black Sabbath, Dire Straits.
1: Akkor egyszerűen szép napon az volt.
2: Minden, mondtam, minden nevű vagyok, minden nevű voltam, úgyhogy, bármit bejátszottak nekem. Nekem a nagyon jó.
1: Gondolom az egyszer egy szép napont, azt néhányszor elkiabáltátok már. Akkor még Miskolcon.
2: Igen. Hát, ja, elhagyom a várost, tudod, úgyhogy
1: hazad.
2: Elhagytam. Lehet. Nem bántam meg, ugye, hát azért csak ott kezdtem meg minden, meg csak ott nőttem fel, ott éltem 20 éves koromig, de jó volt az így, hogy volt, hogy ennyi.
1: Ezt majd a végére, viszont hallgassunk meg azokból a zenékből, amiket hoztál.
0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Folytatjuk tovább az első zene után Hajtós Bertalan olimpiai ezüstérmes dzsúdossal és Gerege Istvánnal velem a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy nagyon belemerültünk abba, hogy a zenei irányzatot az inkább a komoly zene. Sokat beszélgettünk a komoly zenétől indult, aztán utána, amikor lazult az életviteled, akkor már egy picit akár a hazai zene fele is elkezdték a csingatni, és majd ebből későbbiek során azért hallgatunk meg jó néhány számot. Ott voltunk, hogy sokat szakmáztunk, hogy meghívnak külföldre, hogy nagyon gyors voltál, hogy nagyon élvezted a dzsúdót, és ugye addig-addig jutottunk, még nem jutottunk el, de hogy egy nagyon jó korszakban lehetél dzsúdos, amikor sok kiemelkedő alakja volt a dzsúdónak, és ez Barcelonában azért ki is jött. Ami egyrészt szerintem nagyon-nagyon jó magának a sportágnak, hogy nagyon sikeres volt az olimpia a dzsúdó szempontjából, de neked vagy nektek milyen volt, hogy egyszerre többen lettetek a sportágban érmesek? Érezted ebbe a különbséget? Tehát, hogy, mert most, ha csak egy van, egy egyéni sportágban egy érmes vagy egy döntős, az már egy nagy szám, és akkor ti ugye többen is voltatok, és lényegében egy komoly csapatot alkottatok, és ti húztátok, akkor azt mondom, hogy a barcelonai olimpián a szekeret.
1: Igen, megmondom neked őszintén, hogy amikor én elkezdtem dzsúdozni, és akkor tudod is, ha benne voltam egy jó pár éve ebbe az egészbe, tehát az egész sportban, meg ebbe az egész dzsúdóban, akkor ugye, ahogyha már megismertem az embereket, hogy kik voltak előtte, ugye olimpiérmesek után, Európa-bajnokságon kik voltak, és nagyon kevés ember volt akkor. Tehát amikor én felnőtt korosztályba kerültem, olyan 80, nem is tudom, 4-től, ugye, mert amikor a junior voltam, olyan 84-ben, akkor lettem felnőtt magyar bajnok. Tehát amikor a fiatalabb korosztályban voltam, tehát akkor egy-egy érmet szereztünk mindig Európa-bajnokságon. Tóval nem volt arany, hanem itt bronzérem, meg ezüstérem volt, meg minden, de arany nagyon-nagyon nem volt. Utoljára, tehát akkor én nyertem EB aranyat, akkor utoljára 72-ből Tuncsik József volt ugyancsak ugye Európa-bajnok, és akkor abban az évben volt olimpián ő harmadik helyezett, és onnantól kezdve nem volt aranyérem. És akkor 86-ban Belgrádba ugye kimentünk az Európa-bajnokságra, sőt, még 82-ben utolsó és ünnepel koromban kijutottam, hogy a felnőtt Európa-bajnokságra, és ott második helyezést értem el egyedül én, tehát ott sem volt arany, és akkor 86-ban jött az áttörés, amikor a Csák Józsefvel egyetemben ugye megnyertük az aranyérmet, tehát két arany jöttünk az a Belgrádból. És innentől kezdett, hogy így a dzsúdósport megindulni, úgyhogy már több érmet is tudtunk szerezni a világversenyen. De hát ez az olimpiai szereplés, amikor neked őszintén senki nem számított, hogy ez ilyen jól be fog nekünk jönni. Rengeteget dolgoztunk. Hát megmondom neked őszintén, hogy engem nem is akartak kivonni az olimpiára, akkor 92-ben, mert ugye Moravec az edzőn kitalálta, hogy hát december, január 1-től ugye minden versenyen, ami létezett akkor, elvitt minket minden versenyre. És amikor eljutottunk márciusban a Hungária kupához, március 10-én, vagy hogy volt a Hungária kupa, akkor már volt ott, tehát hogy akkor január, február, március, két és fél hónap alatt már 8. versenyünk volt, vagy hanyadik, nem is tudom, minden hétvégén versenyen voltunk edzőtáborba, és ez ment ötjön az olimpiáig. Tehát teljesen
0: nem voltál sérülékeny akkor, hogyha ezt bírtad?
1: Nem voltam sérülékeny, csak egy idő után bekattantam magyarlag, és akkor, és amikor kiestem a Hungária kupán, itthon voltunk, ugye Budapesten, akkor összecsomagoltam, és akkor hazamentem, és mondtam, hogy jó, mondom, akkor most egy hónap pihi, kész, nem megyek sehova.
0: Volt egy olyan verseny, most nem emlékszem pontosan melyik volt, amire meg azért nem akartak kivinni, mert volt egy baleseted.
1: Az Belgrádban volt, 86-ban, igen. Igen, akkor volt egy autóbalesetem, akkor volt még az EB-ig másfél hét, és akkor nem mentünk Miskolcra, hát egyik barátommal, akkor még fiatal voltam, ugye, akkor jöttek a lányok, és akkor...
0: Mindig és akkor vezettem, mindenre, ugye?
1: Igen, és vezettem az autóját a barátomnak, és a csaj beült mellé, most majd mondom, akkor jó, oké, Fitti Padi megmutatja, hogy milyen jó vezetek, és akkor bementünk az árokba a kocsival, 90-nel berepültünk egy akkor árokba, hogy ó, és akkor kifejeltem, hogy a szélvédőt, hogy kiesett a szélvédő motorháztetőre, és akkor katona voltam, ugye, akkor kijött a rendőrség, váp, mindenki, utána be is vittek a laktanyába, nem mondom, itt akkor szép lesz, de hát ugye a csaj megsérült, meg én is, de nem nagyon, hál' Istennek, csak én nekem felszakadt itt a homlokom, őnek meg hátul, hogyha majd kitört, hogy az üveg szétvált itt, csak a fejbőrét, tehát nem voltam komoly sérülésünk, az azt mondta a rendőr, hogy nagyon nagy szerencsénk volt, de hál' Istennek, ő rajta vigyázott ránk, és akkor utána akkor hétfőn, akkor rögtön a váp, tehát elvittem Miskolcra a laktanyába, berendkeztem, és akkor mondták, hogy hétfőn reggel 8-kor találkozunk itt Budapesten a laktanyámba, nem mondom, de jó, és akkor utána ezt rendeztük ezt a dolgot, és elkezdtem edzeni, és elnyomt az orromból a vér, aztán elküldtek orvosod, és akkor mondták, hogy nagyon nagy reszkodásom van, hogy kifejeltem a szervédőt, minden, és akkor egy hétig aludtam, komolyan mondom neked, lefeküdtem, és egy hétnek sem mozdulhattam, egy hétig aludtam, és akkor jött a Moravec Feri bácsi, hogy akkor itt akkor vége az EB-nek, nem visz ki. Nem mondom, ezt nem hiszem, nem mondom, ez nem lehet. Apám meg tudja, akkor megöl, meg hogy milyen hülyeséget csinál. csináltam, hogy emiatt itt maradok az EB-ről, és addig győzködtem Horváth Fere bácsit, meg azt mondta, hogy oké, Berti, rendben, vagy tényleg mondom, félre, mert rendben vagyok, minden vigyánk az EB-re, mondom, meghálálom, tényleg esküszöm, mondom. Na és mondta, hogy oké, kivisz. Jó, és erre kivitt az EB-re, és akkor elkezdtünk ott, akkor tudok mozgolódni, futkározni, minden, és nagyon jól éreztem magam ott az egy hét alvás után, megmondom őszintén, hogy a nagy munka után rápihentem. És az EB-n mozogtam, és kijött a nagysúlyomos is Sándor, neked riválisom volt, de hátom idősebb tőlem egy jó pár évvel, és akkor mondta, hogy Berci, melegítsünk együtt, mondom, persze, melegítsünk, és akkor melegítettem bele, és oda ment az öreg, hogy azt mondta, hogy figyelj, az öreg, az rohadt jó, az, hogy Európa bajnok lesz. Az öreg azt mondja, jó, aztán várjuk ki a végét, azt érzem rajta. Hát ezt így is lett, de hát utána a második mérkőzésen elszakadt a térdszalagom. Hogyha elszakadt az oldalsó szalagom, és kijárt a térdem, teljesen kiugrált így a térdem oldalra. Úgyhogy ezt észrevett az ellenfelem, és aztán jól belerúgott, hogy érezzem, hogy még jobban fáj. És tudod Isten, azzal a rúgás után rám szaladt, ha vertem iponra, ugye, hogyha ő Európa-bajnok volt, mellé lónak jött egy francia srác, és elvertem, lejöttem, és akkor a béres doktor megnézte a lábamat, és akkor mondta, hogy mindjárt jön. Tehát elment, és mondta Feri bácsának, hogy elszakadt a térdszalag, nem mehet tovább. De én erről nem tudtam semmit, hál' Istennek, és akkor mondta tőle, hogy nem, azt mondja, hogy rak rendbe a lábát, azt mondja, nagyon jó formában, azt Európa bajnok, ez az, hogy nem érdekel, azt mondja, de hát nem csinálhatom meg, és mindegy megcsinálta, és utána úgy bekötötték a lábamat, meg elsőbasszották, hogy nem éreztem semmit rajta, nem bírtam legugolni. Mondom, hogy fog befogni, térdelő áldobás, azt csinálok, és akkor mondta Gyuri, majd megoldod, ne aggódjál, és akkor ennyi volt. És akkor utána megvertem az olimpiai bajnokot, meg utána az olimpiai harmadikat, hogyha döntőbb, és így Európa bajnok lettem tényleg. Úgyhogy nem is számítottam.
0: És úgy mentek ki utána az olimpiára, hogy Európa bajnokként és a világbajnokkal küzdöttetek, ugye, a döntőben?
1: Igen.
0: Japánnal, amiről majd beszélgetünk még, ha már nagyon-nagyon közel járunk hozzá. Voltak olyan ellenfeleid, akiket nem szerettél?
1: Ó, persze.
0: De akire azt mondtad, hogy fú, csak bárki csak ötne.
1: Volt egy német szállt, hogy a Stefan Stronsznak hívták, sose felejtem a nevét, egy jó, mint két fejjel magasabb volt tőlem, úgyhogy és meg kell fognom a hajtókáját, felkérde Sándor rájuk. Úgyhogy egyszerűen a borzalom volt, égi messzelő. Olyan hosszú karja volt, hogy megfogta rá, én meg elkezdtem hadonászni, hogy valahogy oda kerüljek hozzá közel, meg tudja fogni a hajtókáját, mert nem borzalmas volt, és mindenből kimászott ki, amit a rágógom olyan volt komolyan. Egyszerűen hát borzasztó volt vele menni. Úgyhogy hát nem is tudom, aztán kétszer mentünk életünkbe, és mind a kétszer meg is vert, úgyhogy ennyi. Aztán volt egy japán srác, hogyha Nakamura, na hát az is egy kellemetlen sászállat volt, nekem azzal se szerettem menni soha, attól is kikaptam, mert mindig se sajnos. Vannak ilyen mumusok az embernek az életében.
0: Nagyon. És barátságok születtek a judóból, akár ilyen nemzetköziek? Ugye akik küzdöttetek, és meg volt az a kölcsönös tisztelet, esetleg még most is megvan
1: velük a kapcsolat. Egy srác maradt meg szerintem, a spanyol srác, ővel nagyon jó barátok, találkoztam most is nemrég, utána kint voltunk a Bahamák a világban, és ott is találkoztunk, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Ővel sokszor mentem, ővel aztán mentem, hogy 6-szor, abból 2-szer vert, meg 4-szer megvertem én. Egy nagyon-nagyon, ő is 91 világbajnok volt, olimpia előtt volt ugye a VB-nk, ugye ugyanabban a csarnokból, hogy olimpia lesz, ott rendezték a VB-t, és hogy szívják, és ott világbajnok lett. Csak meg az olimpiás vanyot nem sikerült, mert hogyha nem vedik meg előttem, akkor én verem meg, mert a következő vele mentem volna, de hogyha megverte az Algi gyerek, úgyhogy az Algit kellett megverjem. Na mindegy, ez majd rátérünk erre.
0: Nagyon sablon kérdés. A barcelonai döntő sokszor eszedbe jut még? Akkor igen.
1: Eszembe szokott jutni, de nem azért, mert én szeretném, vagy én nekem tudatolat bennem van, hanem állandóan felteszik a Facebookra. Nem mondom neked őszintén, negyed évente valaki felrakja mindig. Soha életben nem fogom elfelejteni. Nem is akarom megmondani őszintén, mert ugye, hogyha nekem olimpiát valaki azt mondja, hogy olimpián második eszek 92, aláírtam volna azonnal.
0: Hát jó, de amikor már ott vagy, akkor
1: csak már nem. Csak ott van az ember, igen, akkor azt már nem hol. Tudod, nem akarja kezéből kiengedni, ugye, mert egy sem azért Magyarországon egy olimpián van, csak olimpiai bajnok, egy második, meg csak második. Ezt, hogy itt, tudod, itt, mint te is tudod, a sportolók elkényeztetik itt a magyar sportársadalmat azzal, hogy annak idején is nagyon jó sportolók voltam, nagyon sok aranyemet szereztünk. Olimpiák, ugye Helsinki is, minden. Tudod, itt volt Barcelona, és akkor a 12 lett volna, hogy én is olimpiai bajnok vagyok, 11 aranyat szerezett a magyar társaság, tehát mi elkényeztetik itt a sport szerető embereket, és olimpiai bajnok.
0: Meg talán azért egy ezüstéremmel így a szurkolók is együtt szomorkodnak a versenyzővel, mert azért az egy
1: De mert a bronznak örülnek. Nem akarok szomorkodni.
0: Tudom, értem, de hogy a bronznak így mindenki örül, az ezüstnek meg az egy elveszített arany nagyjából. Ez is egy furcsa
1: jó,
0: kérdés.
1: Jó, de csak akkor döntőt fész, nem harmadik helyre visz, hanem akkor
0: hát igen, csak
1: fész.
0: Ez meg nem nyugtat meg, hogyha, ha nem nyersz. Tehát, hogyha ott a döntőben nem nyersz, az meg nem nyugtat meg, hogy döntőt vívtál.
1: Hát azért megmondom őszintén, jobban vagyok a második helynek, mint hogy egy győzelemmel harmadik lettem volna, megmondom őszintén.
0: Így igen, utólag igen, csak lehet, hogy ott abban a helyzetben azért az a vereség az nagyon fáj, különösen úgy, ahogy saját elmondása, meg mások elmondása szerint is. Igen. Ez is egy furcsa kérdés. Mit adott neked most az a döntő? Tehát, hogy mi az, amit elhoztál magaddal abból a döntőből, azzal a végkimenettel, ami aztán a vége lett? Azon felül, hogy mondjuk hú, de kár, hogy úgy alakult.
1: Nem, én nekem itt az egész sportra mondanám ezt, hogyha mondjam, nagyon rossz gyerek voltam, érted, és tudod, nekem nem volt sok barátom, megmondom őszintén annak idején. Iskolában sem, meg hogyha magam ugye sportolók között sem először az első időkben, hogyha nagyon kemény voltam, nagyon szigorú voltam mindenkivel, nekem nagyon sok, most elmondok egy példát, de ez is egy nevetséges dolog lesz majd, vagy hogyha iskolából most, tehát egyes tartom meg tanítok, ugye ott tudod, hölgy iskola gondok odajött hozzám, hogy szia Bercészni, néztem, mondom, ki ez a hölgy, mondom, azt mondja, nem ismersz meg, hát mondom, hogy találkoztam, mert régen lehetett, mondom, ne haragudj, de nem. És tudod, az ő férje, érte jár gyúdozni a Dózsába, és engem mennyire utál az ember. De azt mondja, elváltok, azt mondja, hogy minden, azt mondja, felhívhat, mondom, éppen nyugodtan. És akkor felhív a telefon, akkor elmondta a volt férjének, hogy te képzeld el, hogy kivel beszélek, ki van itt mellettem, kitett az iskolába a gyúdot, azt mondja, hát, hogy ki? Mondja, hát a Hajtós Berci. Mondja, a rohadék, hogy elszidott mindennek, azért nem lett belőlem semmi, az állandóan megvert, hogy takarodjon, meg ilyenek mondja a telefon, mert hallgattam, nem tudta, ki vagyok hangosítva, érted, és végighallgattam, végig mondott rólam. Mondom, ennyire nem utálhat tényleg, de azt mondja, nagyon. Azt mondja, minden este, amikor verseny volt, és elvertem, akkor azt, hogy otthon és írt a párnájába. Tehát ilyen is volt. Jó, hát figyelj, nem voltam egy könnyű eset, nagyon olyan volt, mint a versenyló szemellenző fel, és akkor utána csak előre láttam, nem láttam oldalra, nem érdekelt semmi, megmondom ezt.
0: Hogy kapcsolódik ez a döntőhöz?
1: Hát az, hogy atyom, akkor már kicsit azért finomabb voltam ott, ugye, mert olimpia döntő volt, de hát tiszteltük egymást a Kogával. Vagyis ő lehet, hogy jobban tisztelt, mint én, őt megmondom őszintén. Nem. Tehát ha tisztelt, mert a többi úgy fel a szőnyegre, hogy elkezdett sántikálni, érte, fájt a térde. De most én annak idején, hogyha tehát 20 éves voltam, akkor én meglátom valakinek fáj valami, akkor rögtön azt rúgtam, akkor nem volt itt ilyen felpridi, meg semmi. Akkor rögtön azt rámentem egyből, akkor nem. Nem. Tehát megcsináltuk a mérkőzést normálisan, rendesen. Ami történt, arról nem tehetett, úgyhogy hát nem tudom okolni, értem, meg nem is haragszom rá, megmondom őszintén, meg nem. Tehát akkor sem haragudtam. De hogyha van még kérdésem, hogy térjünk vissza erre, jó? Mert...
0: Mehetünk ezzel tovább, Hajtós Bertalan, olimpiai bajnok ezüstérmessel beszélgetünk továbbra is. Most boncolgatjuk a 92-es barcelonai döntőt, ami bírói ítélet alapján hozták ki, hogy született meg a győztes, a japán Koga. És te lettél ugye így az ezüstérmes.
1: Ja, de hát még tudod, 5 mérkőzésen volt azon a napon, ugye, hogyha nem, tudom, mert elkezdődik a verseny, és akkor végig is megy, tehát nincs az, hogy másnap még szönyegre állunk, nem tudom, hogy ilyenek, és tudod, az első meccsen kezdtem, hogyha mondjuk kanadai japán gyerekkel, azt megvertem 2,5 perc alatt, utána a következő meccsen mentem, hogyha mongol gyerekkel, azt megvertem 1 perc alatt, utána a következő mérkőzésre mentem az algír gyerekkel, aki megverte ezt a spanyol srácot, ugye? Hogyha elvertem 2,5 perc alatt, és jött ez a koreai srác, tehát ők előtte a lép a V-ben a harmadik helyért kikaptam, kint Balszanában ugyanitt, ugye ott volt a világbajnokság, ott harmadik helyért kikaptam a bronzmérkőzésen, 5. lettem, és akkor most pedig a 8 másodperc volt hátra, hogyha a döntőbőjtásnál, és akkor még X volt a meccs, és akkor egy, nem is tudom, szerencsés dobásra megnyertem a mérkőzést, ugye, 8 másodperccel a vége előtt, és tudod, és én azt hallottam a bíróktól, hogy azt mondta, hogy mi nemzetközi bírónk a vág, Ági Miki, hogyha itt lett volna a mérkőzés, és akkor az is marad, akkor kihozták volna a koreait, hogy az állandöntő, tudod, jöjjön japán koreai, ha döntő legyen. Hát ebben kicsit belerondítottam nekik, úgyhogy nem. Tehát én jutottam a döntőbe, és akkor ez a Kogával mentünk, ugye ővel ismertem, mert hogyha a V-ben a döntőbítésért mentem bele, hát őt eldobott, elvert, hogyha a Koga, és utána voltunk itt Japánban nagyon sokszor táborban, és nagyon sokszor akartam küzdeni, hogy felkérni, de nem jött elem soha.
0: Fél tőled, vagy nem akarta, hogy kitanuld?
1: Nem tudom, miért ezt... Tehát ott voltunk kint 3 hétig edzőtával, minden 3 héten kellett próbálkozni minden nap 2-szer, és nem jött velem soha. Tehát ismertem, tudtam, hogy mit dob meg minden, és akkor utána elindult a mérkőzésünk, és olyan 2,5 percnél befogult egy akcióra, amit én megkontráztam, és ott leestünk, és én szépen körbenéztem így a két oldalbíró, hogy adtak-e rá valamit, és te néztem így a nézők felé, amikor a fejemet forgattam vissza, az egyik, ahol néz így csinált, hogy Jukó beintette, de hát nem adtak rá semmit. Tudod, aztán volt még egy akció, ami egy ilyen egypontos érték, ott is majdnem elesett, de ott ki tudott belőle hol lépni, és akkor vége lett a mérkőzésnek, és akkor, hogyha három bíró úgy döntött, hogy kihozza a Kogát, és ott volt az érvényes akcióm, tehát amit rengetegszer visszajátszottak, de soha nem esetem, hogy ideig betiltották ezt a videót, ezt nem lehetett megnézni. Jogvédelem ott tód alatt állt. És most nem tudom, lehet ezért teszik fel ezt a döntőt mindig, mert ugye nem lehetett lejátszani évekig. Tehát nem lehetett megszerezni. És most megszerezték, és most már lehet nézni, és most már rengetegen felrakják ezt a videót, és ott van az akció rajta, lelassítva is minden, és kihozták a Japánt.
0: Nehéz lehet ezt neked így visszanézni, meg ezt így átgondolni, mind a mellett, hogy ahogy elmondtad, hogy tisztelted az ellenfeledet, és már másképp álltál hozzá, tehát hogyha fáj valami, akkor nem egyből annak estél neki. Tehát még azt is mondom, hogy minden, amit el lehet követni tisztességgel, meg fair küzdelem zászlaj alatt, azt te megtetted, aztán végül oda jutottál, hogy most is arról látom, hogy azért ez meg fog téged. Nem tegnap volt, hanem most már jó néhány évtizede. Vagy több évtizeden.
1: Hát hogy ne, hát figyelj, ott voltunk egy olimpián, ugye ki nem szeret olimpia bajnok lenni, mindenki az akar lenni.
0: És előtted már az anti, akkor az
1: jó, volt. Jó, és anti olimpia bajnok volt, igen, mert ők hamarabb kezdtek, ugye nehéz súlytól jöttünk lefelé, és akkor már eltelt már 4 nap, és ennyi volt az 5. És nagyon szépen teljesítettünk anti olimpia bajnok, egy Csőszemi 3. lett, akkor jöttem utána én, aztán a Csák Józsi, úgyhogy egy remek társaságunk volt, és nagyon nagy, hatalmas munkát elvégeztünk. Nem is tudom megmondani őszintén, hogy azt a munkát most ezekkel a mai fiatalokkal elvégezhetném, szerintem mentőt kéne hívni az edzésre, komolyan mondom. Úgyhogy nem tudom, hogy bírtuk ki mi is, de hát ennek meg is hát 4 elemet az eredménye. Úgyhogy...
0: Utána mentél tovább, milyen újra kezdeni az edzéseket ezután?
1: Nem, hát még az volt először, hogyha nagy probléma tudod, hogy tehát volt a sajtótájékoztató, akkor, hogyha a japánok azt mondták, hogy ők nem jönnek be az ilyen sajtótájékoztatomra. Ugye már hogy az első, a második, két harmadiknak sajtótájékoztató volt, és csak én mentem olyan a két harmadik, és a japánok mondták, hogy ők majd külön. Úgyhogy ezzel elismerték, hogy gáz van, és jó, hát ismertek a japánok, ugye, mert voltam kint egyszer-kétszer edzőtebb, és volt egyszer-kétszer balhén. Hát én megcsinálom azt, amit elterveztem, hogy a csapatot hazazavarták volna, de mindegy, hogy rám kérvált az edzőt, Belce nem, mert hazaküldik az egész társaságot.
0: Mi volt a terv?
1: Hát még tartottam a japánt a fafonnal, aztán már be akartam neki egyet rámolni, mert nem azért, mert ilyen durva vagyok, hanem itt mi küzdöttünk, és akkor befordult egy akcióra. Sőt, én befordultam egy akcióra, és látom, hogy a falnak este megfogtam, és visszahoztam, hogy ha ne essen neki, erre a következő alak ugyanez volt, csak pont én álltam a falnál, és neki vágott. Azt akkor berágtam, így elkaptam a hajtókat, én befordattam.
0: Ja, ez edzés, kint Japánban edzésem volt,
1: aztán mondom, most akkor kész, és akkor és látták, hogy itt tartom a kezemet, és akkor rám kérdezett, hogy Belce, ne, az egész csapatot hazaküldik. Nem mondom, jó, akkor csak az arcom mellé, és akkor beütöttem az egyet a falba meg minden, és oda jött egy ilyen 70 éves japán olimpia bajnok, vagy világbajnok volt annó, aztán elkezdett leteremteni Japán, én majd hajlongtam ott, mint a nácán, így mondom, oké, persze, jó, mondja csak, mondtam, na mindegy, na, jó, de egy olimpián nem csinál az ember ilyet, ugye, hogyha mondta azért csak olimpia, meg ott, hogyha mondta valami, és ha ki ilyet csinál, akkor örökre eltítőnek, aztán soha többet nem hálhatna szőnyegre, tehát ott észre kellett gondolkozni, úgyhogy, ha bejött volna a kóga, akkor biztos, hogy nem lett volna semmilyen affér köztünk, meg ilyen, meg nem mondtam volna hülyeségeket, mert hogyha megmondtam az előbb, hogy nem őt értett erről, tehát őre nem lehet haragudni, 3 bíró. Így látta, így döntött, azokat szívesen elvettem volna, de nem lehet azokat sem, hogy mert akkor is
0: lepítanak.
1: Nem, így van, tehát, és akkor nem tudom, miért nem jöttek be a japánok, és utána ők külön megtartották a sajtótájékoztatót, na és akkor ebből robbant a bomba, hogy akkor japánok is elismerték, hogy itt gáz volt, tehát hogy jó, hogy nem ő nyerte az olimpiát, aztán utána pedig 2016-ban kint voltam Japánba, kivittek a Budapest válogatottat, és ott hogy is voltunk, Gumában voltunk, Májbesi, vagy majd, és akkor csináltak egy ilyen üdvözlő, hogy is Molinót, és akkor azon rajta voltam, és akkor tudod, ezzel közelebb mentem megnézni a képet, és az volt rajta, hogy ledobtam a Kogát, és a japán bírépon mutat. Mondom, ezt nem hiszem, hogy itt a japánban egy ilyen képet.
0: Van, igen.
1: Úgyhogy, na mindegy, tehát ez már régen volt, igaz se volt, de igaz volt, hál' Istennek mindegy, olimpia 2. lettem, úgyhogy eddig szomorú volt, voltam, hogy sírtam, bőgtem, nem hisztisztem, de hát azért itt nagyon sok ember, ugye, ha gondolom, örülne egy 2. helynek, de hát én nem nagyon örültem ott helyben neki.
0: Hát egy olimpiai jutásnak is, de ahogy mondtad, egy ezüstöt aláírta volna az elején, de a végén azért csak nehéz szívvel lehet lejönni hogyha valaki lesz ezüstérmes. Viszont ezt kibeszéltük, és hallgassuk majd a következő zenét, amit hoztál nekünk.
2: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk tovább Hajtós Bertalan olimpiai ezüstérmes judóssal. Nagyon kibeszéltük a judót, de mégis valami, maradjunk mellettem, az egész életedet végigkíséri a judó, és a sportoló, aktív sportolástól, az edzősködésen, klubvezetésen a gyermekeid is judóztak, ahogy olvastam, ők is elkezdték, jutottak, ameddig jutottak, azt is olvastam, hogy nem kötelezted őket arra, hogy ők ennél maradjanak, engedted, hogy ők saját maguk döntsenek, azon belül, hogy tanulás és sport, és hogy meddig mennek. Fontos volt neked amúgy, amikor oda jutottál, hogy akkor valamit sportoltas a gyerekekkel, hogy a judó legyen? Hogy, mert azért gyanús, hogy mind a három judózott.
2: Nem akartam, megmondom őszintén, ugye azért... Úgyhogy azért én azért benne voltam nagyon ebbe az élsportba, és nem akartam, hogy ők az árnyékon menőjenek fel, megmondom őszintén. Tehát, hogyha én azt szerettem volna, hogy sportolnak, de más sportot csinálnak. Hogyha megnagyobb fém a Berci, ugye ő elkezdett vívni is, tehát járt a törekvésbe vívni, és utána abba hagyta, utána egy idő után, az is 3-4 év után, azt a járt judózni, hogyha akkor még a Honvédbe vittem le, ugye, mert ott voltam, tudod, akkor volt egy óvodás, meg ilyen iskolás, tudod, első és másodikos járt oda, aztán nem jött be neki, hogyha a judó abba hagyta. A közösső fiam Benjamin, na ő eltűnt meg, mert Ákos keresztúron vittem, ugye, mert akkor már ott laktunk, és akkor már abbahagytam a pályafutásomat, és akkor őt oda vittem le. Hát eljutott egy junior válogatott szintig, nem volt egy ügyetlen versenyző, de nem volt a legjobb sem. Úgyhogy nem lehet kész válogató versenyeken, nem indulgott ott, és azt mondom, hogy a legjobb hely 5. hely volt, csak aztán utána ott le is főtt a kávé. Aztán, hát át ő neki, nagyon jó feje volt, tudod, hogy mondja, Matek Zseni, nem tudom, kitől örkölte tőlem, nem. Hogyha majd biztos Matekból mindig nagyon rossz voltam, hogyha Mateknak lett volna temetés, elmentem volna rá, megmondom, és szintén nem bírtam. Úgyhogy én inkább ilyenre, nem erre jártantárgyas voltam, hanem én humanitárt, én nekem mondjam, a történelem, földrajz, biológia, ezek mentek. Hát, hogy a kémia, fizika, matek, azok a bajba voltam. Na mindegy, Benji meg nagyon jól vett az akadályt matekból, és nem véletlenül lett számítógépes mérnök, ugye? Tehát ő junior koráig is judódott, aztán utána jött, hogy az iskola, akkor felvették a Szent Istvánba, vagy egyik legerősebb gimibe, és akkor onnan ment, ugye, hogy a BMI-re meg ilyen, tehát patent kis csávó volt, úgyhogy de hát abba kellett hagyni, hogy az egyetem miatt is, ugye neki, hogyha a lányom az meg elkezdett judózni, csak hát ő neki meg az a baj, hogy nagyon kis növésű. Ezt nem tudom, kitől örökölte, vagy hogy jött, hogyha a családba, vagy valami hódétszülő lett, ő olyan 148 centi most kb. És a judóban nagyon alacsonynak nem jó lenni, megmondom őszintén, úgyhogy ide után abba hagyta ő is. Úgyhogy itt a orvos az minden, már nem tudta csinálni semmit, mert akkor már befejeződött a csomó, hogy a növekedés, és így. Nem, tehát mind a három judózott, egyikből sem lett élsportoló, de hát mindenki megállja a helyét az életben, hál' Istennek örülök neki, szeretem őket, imádom őket. Úgyhogy
1: szerintem ez így kerek. Igen. Azt hát teljesen rendben, főleg, hogyha van egy olyan előd, mint te, és pontosan tudja az élsport, mivel jár, azért nem minden esetben kívánja ezt a szeretteinek, hogy ezt az utat járják be.
2: Igen,
1: a vége már jó, amikor az érmeket lehet nézegetni az idő múlásával, mert talán annyira nem fontosak az érmek akkor, amikor nyeri az ember később, talán egy picit más értelmet nyernek az olimpiai világ Európa bajnokság, sőt, még a bajnokok ligája, vagy még a magyar bajnok érmek is elkezdenek felértékelődni. Igen. Sok esetben, amikor már egy csomó emlék fűződik hozzá, de lehet, hogy az, ami azzal párosul, tehát ami hozzátársul azokhoz az eredményekhez, azt nem akvetlen kívánja az ember.
2: Igen, akkor per pillanat, igen, akkor ott, akkor tudod, amikor fáj minden, amikor még hozzászólnak, az is fáj, megmondom őszintén, mert voltam olyan versenyen, hogy egyszerűen alig vártam, hogy végre legyen, mert már nem is széttörtem, minden bajom volt, mert nem akartam, de menni kellett, akartam, csinálni kellett mégis, és akkor másnap felkelsz az ágyba, és akkor tudod, és alig bírsz megbozdulni, úgyhogy még a füledbe is izomláz van.
1: Hát a föl tudsz kelni.
2: Hát igen, és akkor, tehát akkor nem, igen, de utána eltedik egy hét, két hét, három hét, vagy pedig utána, hogy mondtadok a későbbiekben, de ember már, amikor abba adja a sportpályafutását, és akkor visszagondol rá, hogy akkor már nem érzi a fájdalmat, mert akkor el is felejtett, hogy milyen, vagy akkor mi fájt, meg mennyire fájt, nem?
1: Másképp tűnik már olyankor visszanéző. Sőt, ha más mondja azt, hogy mi volt akkor, én rájövök, hogy sok esetben én is máshogy láttam, mint ő ugyanazokat a helyzeteket, hogy teljesen fura. De jó megtapasztalás beszélgetni a régi bajnokokkal.

0: sokokkal, régitársakkal arról az időre, amire még amúgy én is emlékszem a saját életemből. De nagyon kibeszéltük a judót, és még mindig elevenen él benned nagyon sok minden, és nagyon foglalkoztat maga a sportág, tehát igazából el sem szakadtál tőle, meg nem is szeretnél erről leszakadni, tennél is érte, aktívan teszel is érte. Mi van a judó mellett az életedben? Mi tölti ki a mindennapjaidat a judó, az edzősködés mellett? Meg ugye most van ígéret, hogy majd sportolni fogsz, azt majd biztos valahol be fogod tudni érezteni, mivel már ezt itt mindenki előtt elmondtad, hogy szeretné 21 kilót lefogyni, és szobobicikli, és futás, és egy csomó minden, de mi van mellette? Mi, Hajtós Bertalannak mi a hobbija? Nehogy a judót mondd, akkor visszakanyodunk.
1: De figyelj, sajnos ezt kell mondjam, mert ebben jelek tényleg, és akkor, ahogy itt van a nyomatis klubom, ugye 7 korosztályt hiszek versenyre. Jófán semmi szabad időm nincs, megmondom. Én most megmondom neked őszintén, 18 éve nem voltam szabadságon.
0: Mert nem akarsz elmenni, nagy valószínűséggel, mert szereted azt, amit csinálsz.
1: Hát el szeretnék menni, mert van bennem olyan, hogy igenis szeretnék pihenni, de egyszer nem tudom megtenni, nem tudom megcsinálni, nem őszintén, mert ugye amikor vége van az iskolának, akkor utána rögtön tartunk 2 hét nyári tábor gyerekeknek. Akkor ott vagyunk reggel 8-tól délután 4 óráig, 5 óráig. Utána amikor annak vége van, akkor van 1-2 hét ilyen, sőt 3 hét szabadidő, de akkor meg intézkedni kell, hogyha már az edzőtábor következőt, ugye, mert Salgótarjánban tartok egy tábort július végén, amit igazság szerint, jó, nem mondok megint semmit, én tartom a tábort, ez most egy private tábor, hogyha bárki eljöhet, és akkor ott vagyunk 300-on. Tehát ott 300 embert irányítok a délelőtt délután, tovább 1 héten keresztül, és utána, amikor vége van a Salgótarján edzőtábornak, akkor Zircen van, tovább 1 hét edzőtábor, hogy ott olyan 100-150-en jövünk össze, és egy ilyen private tábor, tehát privát tábor, ezt is én tartom, úgyhogy, tehát utánpótlás koraknak, de tovább eljöttek nagyobbak is, úgyhogy nincs ezzel semmi gond, és akkor amikor ennek vége van, ugye, tehát augusztus közepe van, akkor utána meg augusztus a vége felé elengedek mindenkit 1 hétre, és utána kezdjük az edzéseket, mert ugye kezdődnek a szeptemberi magyar bajnokságok. Úgyhogy nekem ez a nyaram, ebből áll.
0: Mivel töltötsz?
1: Hát amíg van, tudod, az 1-2 nap szabad időm, akkor tudod, akkor van egy hely, Zirc mellett Szép Alma nevezetű hely, gyönyörű hely. Amikor mondták nekem, azt hittem hülyeskednek, hogy Szép Alma, na hagyjál, mert mondom, ilyen nincs, de és akkor felvittek, megmutatták, és nagyon szeretek oda járni. Hogyha az régen a bábolnája volt, tudod, ilyen kastély volt, és összeomlott, ott hagyták, minden elmentek, és akkor jött egy svájci bankár, és akkor ő is meglátta, azt látott benne a fantáziát, és felújított mindent, és lehet lovagolni, meg tudják, hogy csinálni, nagyon szépen megcsinálták, hogy ezt a kastélyt, az lett szálloda. Nem, csak szeretem nézni. Tehát én nem, hogy ültem lovon már, de nem lovagolok, nem gyakoroltam soha, csak úgy mondtam, hogy lehet ott lovagolni, és tehát vannak, mert ez a svájci bankár, nagyon szeretik a lovakat, és akkor ezeket az öreg kivénett versenylovakat oda viszik, és akkor ott még elérdegélnek egy pár évig, aztán ennyi. Ugye állatbarátok.
0: Horgászat, főzés,
1: horgászat is, nagyon régen horgáztam, utazás. 5 évvel ezelőtt utazni, utaztunk jeleget, megmondom őszintén, most nem azt mondom, hogy a Maldív-szigetek nem mennék ki, ott nem voltam, de arra is morgunk egy picit. Figyelj, hát itt a Magyarországon van, rengeteg szép hely van, érted, amit még nem jártam, mert külföldön nagyon sokan jártam, de még Magyarországon, amit nem is ismerem jóformán, mert itt nem voltam, mondom, hogy Szép Almát sem ismertem, és akkor megtudtam, hogy milyen szép, és rengeteget járok oda, amikor szabad időm van, akkor lemegyek oda 1-2 napra, és ott eltöltök 1-2 napot, hogy bent van a Bakonyban az erdő közepén, érted, nagyon szép hely. Úgyhogy majd ajánlom neked is, hogy nézd meg. Szeretek kirándulni, ez az egy olyan hobbi, amit igen, szeretek kirándulni. Nagyon sokat mászkáltam régebben, de most is hétvégén felmentem a Mátrába, nosztalgiáztam, és a Mátraházát megnéztem. Hát most egyedül vagyok, ugye, mert ugye elváltam 2-szer, úgyhogy van
0: ára. Gyakorolod akkor elég rendesen ezt.
1: Nem gyakorolom többet, ennyi elég volt 2-szer, úgyhogy most egyedül voltam, még egyedül vagyok, és akkor elmentem a Mátrába, aztán kimentem Esztergomba, megnéztem, hogy a bazilikát, úgyhogy ennek aztán utána előtt volt héten dobogókén voltam fent, úgyhogy túl szeretem a természetet, megmondom őszintén, tehát szeretek kirándulni, főleg erdőben meg. Hogyha van egy hobbi, amit nem most akkor mondtad, akkor megmondom, hogy vadászat, mert...
0: Nem mertem rákérdezni,
1: mert... Megcsináltam 17-ből vadászvizsgát, mert ha rádumáltak a barátaim, eszembe sem volt megcsinálni, csak elhívtak egy társaságból, rengeteg vadász volt, és akkor mondták, hogy akkor, ja, Berti, csináld már meg, Miskolcon ment, és akkor mondta, hogy segítünk. Na, amikor oda mentem, hogy akkor ne segítsetek, akkor hát, most nekünk nincs időnk, meg minden, és akkor Csernovicski Csabi, Tóth Évának az apukája, ő is vadász, és akkor mondta, gyere le hozzánk, aztán Tatabányán megcsinálod. Mondom, oké. De mondom, én nem döntöttem el, mondom még, hogy tudod, várjunk bele, és akkor egyszer felír egy, hogy illető, hogy azt mondja, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, azt mondja, ha beszéltem a Csabival, hogy jön, de vadászvizsgát csinálni. Mondom, még nem beszéltem el semmi konkrétat. De hogy akkor szerdán találkozunk, puf, ott letett a telefont. Hát mondom, ezt nem hiszem, és akkor oda mentem szerdán, és akkor elkezdtem, és akkor megcsináltam ezt a vadászvizsgát, ugye, de hát hol csináltam meg a legszigorúbb helyen, túl Magyarországon, tudod, hogy
0: úgy csinálják a legszigorúbb
1: helyen, úgyhogy nem mondom, ez jó van, akkor szépen belehúztam, de hál' Istennek sikerült, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán kiárok vadász, hogy én, tudod, én tőlem a vadak el vannak, megmondom őszintén, tehát nem
0: kell tartani tőle.
1: Nem kell tartani, mert ritkán megyek, aztán utána engem el is kerülnek a vadak, hál' Istennek, úgyhogy ideig, nem tudom, voltam vadászni körülbelül 2017 óta vagy, mint 8-szor, 17 óta 8-szor voltam vadászni, és akkor egyszer tudtam valamit lőni, azóta nem. Egyik barátom azt mondta, hogy soha többet nem jövök, mert azt mondja, mert soha nem lehet, hogy vadász sem, amikor te jössz.
0: Ezavarod őket.
1: Nem tudom miért, hogy lehet, hogy ott soha, hogy ilyen a kisugárzásom, nem tudom, elmennek a vadak.
0: Teljesen másképp beszélsz most, mint amikor a judóról beszéltünk, most sokkal nyugodtabb vagy. Teljesen más az arcod is, ahogy más és a természetről, tehát azért kisimulsz a természetbe.
1: Ja, a kép persze, de ha a judó az, hogyha az mindig egy kis feszültség volt az emberben, tudta is, hogy versenyezt szinte is, hogy ott azért nem babra ment a játék, hogyha ott azért, tudod is, hogy beszél az emberről, gondolom, még bennem vannak ezek a, nem is tudom, érzések, amik akkor voltak ott benned, amikor első mérkőzésed van, szövényegre állsz, akkor van benne egy kis druk. Nem tudom, lehet, hogy még a judóban, amikor beszélünk, akkor mindig ez látszik rajta.
0: Most elkezdte igen egy kicsit feszülni megint, mérkőzés előtt lenni. De hallgassuk meg az utolsó előtti zenédet, és utána ráfordulunk az utolsó fejezetünkre.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Az Internaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
5: Elrocic. Grabowski.
6: Megsebesült?
4: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
4: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni. Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
3: Macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Brazília döntetlennel kezdett a labdarúgó világbajnokságon. Ürge őröket keres a Bükki Nemzeti Park. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
7: Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál, Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot Vancouverben, míg a B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. A második világbajnokságán résztvevő Katar ezzel megszerezte első VB pontját. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. Holnap éjjel 1 órától Elefántcsontpart Ecuador, hajnali 4 órától Svédország Tunézia találkozót rendeznek a labdarúgó VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is közvetíti. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abu Fani, és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A 28 éves izraeli középpályás 2023. júniusában a Maccabi Haifától érkezett az FTC-hez, amelyben 133 tétmérkőzésen 14 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott. A Fradival kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes volt. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakkettes ezüstérmet nyert 500 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon, és másodikként zárt a kenu kettesek 500 méteres számában a Kis Ágnes Nagy Bianca páros is. Opavszki Réka bronzérmes lett kenu egyes 500 méteren, szintén harmadikként ért célba kajak egyes 500 méteren Csikós Zsóka és kajak egyes 200 méteren Balogh Gergely, valamint kenu kettes 500 méteren a Fejes Dániel Hajdú Jonatán duó. A New York Knicks az NBA 2026-os bajnoka, miután ma hajnalban a döntő 5. meccsén 94-90-re legyőzte idegenben a San Antonio Spurs-t, így 4-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlavl megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. Több százan csaptak össze a rendőrökkel Albániában. Az incidens akkor alakult ki, amikor tüntetők lebontották egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését. A tiltakozók szerint az építkezés tőlük elkobzott földeken zajlik. A déleurópai országban pattanásig feszült a hangulat, hetek óta rengetegen tüntetnek a tervezett luxus üdülő építés ellen, amely Jared Kushnerhez, Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. A cél, hogy a szakképzési centrumok működése szakmai alapokra épüljön és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a dél-borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket, és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet.
2: Közlekedés.
7: Kamion és autószállító tréler karambolozott az M0-es déli szektorán az M1-es irányába. A 21-es kilométernél Dunaharaszti térségében a sérült járművek a két külső sávot foglalják el, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
7: Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Újra itt vagyunk Hajtós Bertalan olimpiai ezüstérmes judóssal, Selem Gergely Istvánnal. Az utolsó részhez érkeztünk, kibeszéltük a judót, beszéltünk egy kicsit a természetközeli érzéseidről, ami láthatóan azért mosolycsalt az arcodra így a judós emlékek után, bár a judóval sincs gond, csak ott azért nagyon sportosra veszed a formát, és ez küzdő sport, és látszik rajtad, hogy ezek a küzdelmek még azért ott tartanak benned, valahol mélyen még ott dúlnak. A természettel azért láthatóan vagy hallhatóan sokkal lazábban tudsz foglalkozni, és hát kikapcsolódásként talán ez egy jó megoldás lehet, főleg, hogy ha vadászni is élsz, és nem vagy veszélyes a vadállatokra ilyen szempontból, vagy még talán riasztó is vagy a számukra. Hol látja magát Hajtós Bertalan a következő 10 évben?
2: Ez megint jó kérdés. Hát figyelj, most ugye én megcsináltam a saját klubomat 2000-ben, és azóta működik.
1: Ugye most vagy 60 éves.
2: Hát leszek, nagyon öreg.
1: Jó, lehet oké, de hogy...
2: Leszek 60 éves.
1: Ez már részlet kérdés, de hogy egy még azért biztosan
2: nem
1: van egy
2: erős
1: 10 éved,
2: nincs más.
1: És akkor még utána még a levezetés vett.
2: Hát figyelj, megcsináltam a saját klubomat, hogy 25 év edzősködöm, hogyha most Délegyházára, ugye amikor elváltam a második feleségem daradtuk át, tehát elköltöztem Délegyházára, aztán megkerestek ott is, hogy nem tartanék-e a judót, és akkor beindultunk Délegyházán is. Aztán először nagyon nehezen, nagyon nyögőnyelősen, mert mondták, hogy hú, de jó lenne, meg akkor jönnének, lenne jelentkező. Amikor elkezdtük, akkor ott voltak 18-an egy ilyen megbeszélésen, és utána jöttek 3-an. Tudom, nem akartam elhinni, és akkor utána mondtam is a szülőknek, hogy akkor várjunk, és akkor még egy olyan, egy hónapot meghirdettük újra, meg akkor csináltunk szórólapokat, minden, aztán utána nagy nehezen beindult, most már vagyunk 26-an, hál' Istennek. Csak hát ott rakni kell a szőnyeget megszedni, mert mivel a ház vagyunk bent, és akkor le kell rakjak minden nap. Tudod, alkolom a 60 négyzetméter szőnyegnek,
1: akkor fel kell szedjem.
2: Úgyhogy sportolok rendesen, alkolom az jó. Úgyhogy mondjam, hogy a szőnyeg azon vagy 20 kiló, úgyhogy és akkor rakosgatom ott föl le. Úgyhogy ott is beindultunk. Hát meg most megörököltem egy versenyzőt, úgyhogy válogatott versenyzőt ugye, egy másik egyesületből, és annak próbálok segíteni, hogy akkor előbbre jusson ő elsősorban, ugye, mert nem azért versenyzem, hogy csak edzeni fogom. Most volt ugye tavaly a junior ebbi, meg az úrszámas ebbi is harmadik ett a kislány, és őt most nem mondom meg a nevét, mert
1: nem tudom, hogy találni, hogyha már az eredményét mondtad.
2: Elmondtam, de igen, aki tudja, igen, úgyhogy, és akkor most majd vele megpróbálunk együtt dolgozni, úgyhogy remélem sikeres lesz, vagy tudok neki segíteni, hogy előre jusson, mert ugye nagy tervei vannak neki is, hogy szeretne kijutni az olimpiára.
1: És ebben látod magad, ebben a szerepkörben, hogy őt segíts?
2: Látom magam, igen. Hát abban látom magam, tudod, aki akar dolgozni, annak az ember szívesen segít. Tehát akkor azt mondja, hogy igen, akkor kap egy lökést újra ő is, hogy na, akkor gyerünk és akkor csináljuk, mert ő, hogyha elkezd dolgozni, akkor látod rajta, hogy akar is. Úgyhogy ezt hiányzik most a mai fiatalokban, nagyon kérdés, hogy akarjon és akkor dolgozni, akarjon eredményes lenni. Tudom, nálunk ez nem volt kérdés, mert én, hogyha nem nyertem, akkor egy hétig lelkibeteg voltam, komolyan mondom neked, és azon gondolkoztam, hogy mit rontottam el, mit kellett volna másképp csináljak. Tudod, hogyha volt egy edzésünk, és nem tudtam egy versenyezni a dobni, akkor este azon gondolkoztam, ott, amikor lefeküdtem, lekapcsoltuk a villanyt, hogy holnap akkor mit fogok csinálni rajta, hogy el tudjam dobni.
1: Akkor nem adták edzésre, hogyha már ezen gondolkoztál, hogy mit csináltál a szövetésen.
2: Tudod, ezek a mai fiatalok abba adják az edzést, és akkor ott akkor vége, elvágták. Ott nincs az, hogy gondolkozik a sportágáról, gondolkozik arról, hogy mit csinált edzés, a jó, nem csinált jól. Na mindegy. De tudod, hál' Istennek nagyon-nagyon ritka most már, hogyha vannak ilyen versenyzők, akik ugye, hogyha látod, hogy edzésen mit csinál, akkor hogy ez tényleg beleáll, és akar valamit. És ez a kislány ilyen, és akkor az ember akkor tényleg szívesen segít neki, hogyha van cél, meg motiváció.
1: De ez motivál akkor téged is, hogy ő szeretne belőle jutni.
2: Ja, így van, ugyanúgy, igen. Persze, engem is feldob, hogyha látom, hogy egy versenyző oda megy, és megtesz mindent azért, hogy nyerjen.
1: Mennyivel másabb érzés ez azért, nem, mint amikor versenyeztél, és saját magadért küzdöttél, és amikor látod valakin, hogy esetleg ő neki tud segíteni abban, hogy ő a küzdelmei során előbbre jusson, vagy nyerjen.
2: Hát azért megmondom, hogy nekem voltak olyan edzőim, nem sok, de volt olyan edzőm, aki úgy együtt ért az én versenyzésemmel. Tehát amikor ült a székbe, akkor nem ült így, mint most beszélgetünk, hanem elkezdett ugrálni jobbra, balra tette a lábát ki, meg mindent. Tehát az jó érzés, amikor látja egy versenyző, és hogy fent mondjuk a tatamin, hogy az edző ugyanúgy él veled lent, mint amikor te fent a szőnyegen dolgozol.
1: Te is megéled most ezeket?
2: Na, én is szoktam ugrálni néha, igen, a székben, de hát ez nem...
1: Bírók szeretnek?
2: Régebben nem szerettek, most már nagyon szeretnek, mert most már...
1: Ők is ezt mondanák?
2: Igen, Nem, most tényleg őszintén, ha régebben beszólogattam, meg minden, amikor olyan döntés volt, de aztán rájöttem, hogy hiába, ha balhézok, hiába kiabálok, úgysem fogják az ilyen szép személyen megváltoztatni a döntéseket, már csak azért sem, mert én vagyok az, aki vagyok, ugye, és akkor ellentmondunk a Hajtór Bercenek, akkor így, és akkor elfogadtam, mondom ki, hogy jó, kész, hogyha nem úgy van, akkor nem úgy van, azt már nem balhézok már, mint régebben. Akkor föltözvágtam a sapkámat, meg volt rajtam baseball sapka, föltözvágtam a sapkámat, meg akkor rosszak a csúnyákat mondtam néha, nem sűrűn, de... És akkor rám szóltak, hogy Bercét olimpia második, nem mondjál már ilyeneket, jó, oké, és akkor azt mondtam, hogy hátra arckész, akkor már nem, most már nem vagyok olyan, de régebben olyan voltam, még megmondom őszintén.
1: Ezt sokszor elmondtad, hogy mi változott meg benned.
2: Hát ez gondolom korral is jár, hogyha az ember kicsit már tapasztaltabb lesz, rutinosabb lesz, akkor rájön, hogyha majd nincs értelme széleszemben.
1: De ezzel a tudattal csinálnál valamit másképp az életed során?
2: Nem.
1: Tudom,
2: nem,
1: hogy még nem vagy nem, 60 éves, nem, de hogy így, nem, hogy most így, nem, így megértél nem, saját magad állítása szerint is, hogy másképp lesz dolgokat, és talán azt sugaltad, hogy jobban hát, lesz hogyha, dolgokat.
2: Jó, hogyha ennyi tapasztalatom lenne, meg ennyi eszem lenne, mint a fiatal korom, ugye nagyon, az ember akkor más volt, másképp látta a helyzetet. Most ugye, tudod, eltelt egy jó pár év, megint másképp látjuk a helyzetet. Hogyha fiatal koromban így láttam volna, amit most látom, akkor lehet, hogy csináltam volna másképpen dolgokat, de hát ez nem...
1: De erre nem vágysz, hogy kicserélje, tehát nem vágysz arról, hogy visszamenj és bármit másképp csinálj?
2: Nem. Semmit nem bántam meg, amit csináltam, semmit. Így volt, ahogy jó, így éltük meg, így volt, ahogy jó, nem bántam meg semmit soha. Olyan duraságokat nem követtem, amit meg kéne bánjak, megmondom őszintén, tehát soha nem bántottam senkit úgy, hogyha mondja, hogy vére kellett volna sértődjön, vagy pedig álljon velem szóba soha többet. Az, hogy kemény voltam, azt mindenki tudta, tehát ezzel nem...
1: Én inkább arra gondoltam, hogy saját magaddal kapcsolatban, hogy...
2: Ja, nem.
1: Hogy valamit, tehát ami a te lelkedet esetleg nyomja, vagy valami hiányérzetet okoz a múltadból, és egyszerű lett volna azon változtatni, csak akár a makadság, akár a konokság, akár a rövidlátás.
2: Egyet változtatnék, megmondom őszinte, lejátszana még egyszer az olimpiai döntőt. Csak azt már sajnos nem lehet, hogy veszegénk.
1: Találkoztál azóta vele?
2: Nem, hát ő meghalt.
1: Ja, bocsánat, ezt nem tudom.
2: 2020-ban COVID idején meghalt, nem COVID-ban halt meg, de akkor meghalt, aztán pont én voltam covidos, és akkor Japánból akkor megkerestek, hogyha szeretnének egy pár perces riportot csinálni velem, ugye mert együtt döntöttünk az olimpián, tüdőrákban meghalt, 23 éves volt.
1: Hát nagyon fiatalon.
2: Igen, úgyhogy, és akkor ott, sem mondom, őszintén elsírtam magam, mert nem, hát azért hiába voltunk ellenfelek, de tényleg tiszteltük egymást meg, hogyha kiesportolva nem tudnak arról egymásra, úgyhogy, hogy utána soha többet ne beszéljem, hogy bármit csináljon, tehát ilyen szinten szerintem nem. Tehát nem.
1: De most is láttam igen. Rajtad, hogy
2: erőzéken nyúltam, igen.
1: Ez egy csodálatos dolog, és ezt a sport tudja megadni meg.
2: Hát igen.
1: Tehát, a ti sportágatok az,
2: hát ami... A sport az minket nevel, komolyan én belőle egy családembert megmondom, mert szinte nem tudom, mire volna vele, hogy ennél sportolok.
1: Szerintem lehet, hogy
2: rossz fiú lettem volna, nem tudom, de hát itt nőttem ki magamat, itt a társaságban nőtt fel az ember, jó társaságban nőtt fel, itt tanultunk meg mindent igazság szerint. Apámnak is nagyon sokat köszönhetek, de hogy a sportnak is, mert ugye hát itt a toltán a fegyelmet tanultunk, tehát nem lehetett úgy viselkedni szőnyegen se, szőnyegen kívül sem, mert utána, hogyha eredményt érte le, akkor már ismert mindenki, úgyhogy itt azért örülök neki, hogy ezt a sportot választottam, megmondom őszintén. Nem csak ez a sport, hanem azt, hogy általában, hogy sportoltam, inkább azt mondom, hogyha meg csináltam volna más sportot, szerintem ugyanilyen ember lennék.
1: Mennyivel jobb inkább egy sportágban rossz fiúnak lenni, mint sport nélkül valahol a világban rossz
2: van,
1: fiúnak
2: van,
1: lenni.
2: Így van.
1: Hajtós Bertán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, és jól tudtunk beszélgetni. Sok erőt, egészséget kívánok neked a jövőben, lásd valóra az álmaidat, járj sokat a természetbe, és legyél mindig ennyire energikus, és tartsd be az ígéretet, hogy sportolni fogsz 2025-től már. Vigyázz magad, örülök, hogy jöttél, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a meghívást.

0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, keremék kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Ünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
0: Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Az Európa-bajnokságra kijutó magyar női röplabda válogatottra fontos összecsapás vár Kecskeméten. A 24 csapatos Európa Liga legjobb hat közé jutása egy horvátok elleni sikerrel karnyújtásnyira kerülne. 16 óra 30 perctől közvetítjük a találkozót, csak úgy, mint a labdarúgó világbajnokságról este 7-től a Németország Curaçao találkozót. A közép-amerikai ország története első VB mérkőzését játsza. A háromszor is világbajnoki ezüstérmes hollandok Ázsia legjobbja ellen kezdik meg menetelésüket. Hollandia-Japán labdarúgó VB csoportmérkőzés 22 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
6: Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kelt fel reggel a nap, és másként jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el vidám kis dalunk. Énekelte Halász Judit a Bródy János szövegére írt dalt annó, és ez akár a Nemzeti Sportrádiónak is szólhatna, hiszen ma 2 éve indult el csatornánk. Akkor foci világbajnokság, foci Európa bajnokság volt magyar részvétele, most foci világbajnokságban magyar részvétel nélkül, de természetesen a labdarúgó világbajnoksággal is foglalkozunk az előttünk álló órákban, és még sok minden mással, vízilabdával, röplabdával, kajakkenúval, forma egyel. A szerkesztő Bera Emese, a hangmérnök Horváth Milán, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a műsorvezető Edvi László. 2026. június 14-e van, és mint említettem, napra pontosan 2 évvel ezelőtt indult el a Nemzeti Sportrádió, és a mai nap során ugyebár a második születésnapunkat ünnepeljük, és akik velünk voltak reggel óta, azok hallották, hogy több kollégánk már bizonyos emlékeket felidézett ebből a bizonyos 2 évből, hát ezekkel az emlékekkel fogunk foglalkozni a mai nap során, de hát, mint szóba került korábban, lesz egy fontos röplabda mérkőzés is, amit közvetítünk, és hát bemutatkozik a labdarúgó világbajnokságon Németország, illetve Hollandia is, de természetesen foglalkozunk a harmadik nap eseményeivel. Úgyhogy nagyon-nagyon színes, izgalmas és érdekes műsort ígéretek mindenkinek. Az első órában pedig vízilabdával foglalkozunk, hiszen nem csak a Nemzeti Sportrádiónak van születésnapja, hanem az ikonikus magyar edzőnek, a három olimpiai bajnoki címet összehozó Kemény Dénesnek is, úgyhogy hamarosan ő lesz a Nemzeti Sportrádió vendége.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 2026. június 14-én a Nemzeti Sport Rádió második születésnapján egészen pontosan 7 perc elmúlt 3 óra, és a stúdióban elsőként egy olyan vendéget köszönhetek ezen a Nemzeti Rádiós születésnapon, aki szintén a születésnapját ünnepli a mai nap során. A háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány Kemény Dénes, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szervusz!
2: Köszönöm a meghívást, szervusz!
1: Hát elsőként engedd meg, hogy a hallgatóink, a kollégáim, illetve a saját magam nevében és nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánjak neked. Nem mondom meg, hogy a hanyadik, boldog születésnapot.
2: Ezt a lányok esetében kell elkerülni. Köszönöm szépen. Egyébként boldogan telik, család jó részével reggel óta ilyen különböző hangulatos programokat voltunk benne, láthatólag készültek. Úgyhogy tényleg az átlagosnál, ahol esetleg két szót váltunk születésnap kapcsán családon belül, ez most egy kiemeltebbnek tűnik, nem tudom, talán azért, mert vasárnapra esett, és jobban ráérnek.
1: Mesélj, Dénes, mivel készültek, miket kaptál, mik kellettek meg téged születésnapod alkalmával?
2: Kaptam egy masszázs beutalót, kaptam egy szép festményt rendelésre, egy olyan tájérészletet, ahol nagyon sokáig nekem volt egy ilyen erdőben, mondhatnám, hogy egy vadászlak, ahol víz az kútból volt, áram helyett gyertya, illetőleg hát egyszer-egyszer agregátor, ami a kútból ugye a vizet bejuttatta a házba, tényleg az erdő közepe. Már nincs ez meg, de kaptam erről egy festményt.
1: Erről csináltatottak neked a családtagjaid egy festményt?
2: Két fiam hátam mögött.
1: Ó, az fantasztikus. Hát annál csodálatosabb emlék.
2: És ugyanezen a településen van most már benne a faluban egy kis falusi ház, amit így vadászház kapcsán, vagy jelleggel használok, és azt gondolták, és egyébként jó ötlet, hogy oda föl lehet tenni a falra, hogy onnan néhány kilométerre az erdőben megvan még mindig ez a ház, hogy se felejtsem el. Egyébként a főszerkesztő az Attila?
1: Igen, valahogy
2: egyébként Attila, az Attila járt abban, amiről most ez a festmény készült, mert még a Playboyban, hát nem is mondom, hogy milyen régen, első olimpia aranyat követő évben, akkor ki is lehet számolni, csinált egy nagy interjút, és akkor ott találkoztunk, mert még fotózás is volt, meg ez meg az, ezért emlékszem arra, hogy ő ezt látta.
1: Ez egy fantasztikus emlék, viszont picikét térjünk vissza a korábbi születésnapjaidra. Melyek az első születésnapok, amelyekre úgy emlékszel gyerekkorodból?
2: Ugye mi sokáig ketten voltunk édesapámmal, aztán jött édesapám felesége, akit egyébként nem is hivatalból, reflexzerűen mindenkinek úgy mondtam, hogy az anyám, nem állok rá magyarázkodni, hogy egyébként nem az édesanyám, hanem a nevelőanyám, de az anyám, a Juti. Szóval volt egy szakasz, amikor csak ketten voltunk, és apámmal, és annyira fontos mindennapi dolgok voltak, hogy a születésnap az, mit tudom én, egy rántott szelet tört krumplival volt jelezve, úgy mondjam, kicsit ünnepi volt a átlagosnál a hétköznapi vacsora, mert folyamatosan elfoglalt volt ő a saját tevékenységével, mint mérnök, meg mint akkor még játékos, illetőleg azzal, hogy ott van egy prücsök, az voltam ugye én, akit igyekszik minden több, hogy mondjam neked, instrukcióval, igazgatással ellátni, hogy majd felnőttként állja meg a helyét. Hát nyilván egy szülő attól aggódik, hogyha majd megnő a gyereke, akkor nem lesz eléggé életre való. És most nem okvetlenül ez arról szólt, hogyha bal oldalról jön a passz, akkor mennyire kell kiemelkedni, mielőtt esetleg továbbadom vagy kapura lövöm, hanem úgy egyáltalán a mindennapokkal kapcsolatos dolgok. És ezen belül nálunk nem volt kiemelt. De tovább megyek, még a karácsony is inkább arról szólt, hogy tudjuk egymást meglepni, illetve akár egy jó darabig ő engem. Mert ameddig én ugye úgy gondoltam, ahogy nekem ugye mondták, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát is, meg az ajándékot is.
1: Sokan voltunk ezzel így, igen.
2: Így van, addig én nem gondoltam arra, hogy nekem készülnöm kell a karácsony, én annyiba készültem, hogy na majd mi minden meglepetést kapok, és milyen jó lesz. És ő nagyon hamar érzékeltette velem, hogy sok más nem ennyire szerencsés gyerek esetében, ahol téli kabátot, vagy zoknit, vagy használati tárgyakat hozott a Jézuska. Mi nálunk inkább a meglepetés volt az, hogy valamit várok, és akkor valami egész más utolsó napokban, amikor már tudtam, hogy azért neki van valami köze az ajándék érkezéséhez, akkor általában mindig hülyített, mindig olyan dolgokat mondott így félmondatokba, hogy azzal elterelte a figyelmemet arról, amit aztán ténylegesen kaptam. Tehát egy kicsit ilyen szívódós egymás meglepetés. Olyan is volt, hogy mondta, hogy hát sajnos idén nem jön a Jézuska, és elküldött aludni. Hát azért el tudod képzelni, hogy befeküdtem a paplan alá.
1: Tragédia.
2: Így van, és néztem a plafont. Egyszer csak a résre hagyott szoba ajtón észrevettem, hogy a másik szobában ilyen színes fények villognak. Hát ez pedig ugye a karácsonyfának voltak a kis lámpácskái. És akkor hirtelen rájöttem, hogy mégiscsak megjött a Jézuska, azt kirongyoltam a nagy szobába. És akkor örült, hogy most ezzel sikerült meglepetést okozzon.
1: Hát nagyjából azért a születésnapod az úgy két karácsony között van, így június 14-e, akkor nyilván más jellegű meglepetések voltak, azért biztos van valami ikonikus, amire emlékszel, villanyvasút gondolom, az neked is volt, vagy vágytál nagyon rá, vagy biztos voltak ilyen klasszikus ajándékok.
2: 10-ből 8-szor labdát kaptam. Labdát kaptam, mert azt ugye mindenre lehetett használni.
1: Valami presszió volt valószínűleg édesapád részéről, aki ugye kiváló edző volt.
2: Igen, vagy felismerés arra, hogy látta, hogy ezzel örömet is tudok hozni, és szeretem, és ez nem okvetlenül vízilabda volt, azt ugye megkaptuk az uszodában, hanem amikor nem az uszodában vagyok, ő akkor is valahogy azt szerette, hogyha a labda a főszereplő volt, akár mit csináltunk, hagyott néha nyerni, de nem nagyon. Természetesen egyérintőztünk négy nagy platánfa között a balatoni üdülőnek a parkjába, meg a legkülönbözőbb dolgokat csináltuk, benne a vízben is dobáltunk ilyen piros pöttyös 20 forintos gumilabdát, talán emlékszel rá?
1: Ahogy?
2: Vagy lehet, hogy akkor a te esetedben akkor már 40 forint volt. De az az igazság, hogy leginkább mondom, én azokra emlékszem kifejezetten, hogy a mindennapokban volt nekünk a születésnap, tehát nem egy-egy konkrét, nem okünekvetlen az én esetem, a június 14-e volt az év kiemelkedő napja, hanem ahogy hozták a dolgok, ahogy egész évben ugye van is ilyen, hogy minden nap karácsony, nekünk minden nap karácsony volt, és minden nap születésnap.
1: Hirtelen azon gondolkoztam, miközben hallgattalak, hogy olimpián valószínűleg nem voltál a születésnapodon, de biztos akár játékosként, akár edzőként rengeteg olyan eset volt, hogy valamilyen mérkőzésen részt vettél pont a születésnapodon.
2: Bajnoki mérkőzéseken vagy kupamérkőzéseken nyáron volt sokszor, hogy már vége volt a bajnokságnak, és akkor voltak olyan évek, hogy nyárra hagyták a magyar kupát, akkor még magyar népköztársasági kupa volt, MNK, olyankor játszhattam, de most, hogyha ezt így nagyon szorongatjuk, ami leginkább előfordulhatott játékosként is utánpótlás, majd felnőtt válogatottban, hogy utánpótlásban fixen, felnőtt válogatottban, amikor kerettag voltam, hogy nyáron volt így programunk, amire konkrétan emlékszem többre is, hogy már szövetségi kapitányként esett a születésnapom nyáron a csapat napi tevékenységére. Egyszer például Spanyolországban becsaltak a srácok egy sörözőbe, ott volt az egész csapat, és az volt az első olyan eset, amikor már kapitány voltam, tehát ez a Sydney év volt, tehát a negyedik év, akkor a Kóz Zoli volt a csapatkapitány, és emlékszem, hogy egy szivart, holott nem dohányoztam, meg egy üveg valamilyen elegáns, talán kubai rum lehetett, vagy nem tudom, valamilyen.
1: És így is
2: szólt? Illetőleg hát az a fiúkkal azért egyszer-kétszer kocintottunk, de úgy nem hiszem, hogy nekem most az lett van a létkérdés. Minden esetre szerintem a szivar mind a mai napig megvan, az ilyen, tudod, ilyen díszcsomagolásos volt. Az itt arra nem vagyok biztos, ezt lehet, hogy valami apropóból kinyitottuk. És ezt követően aztán még egy másik emlékezetes, amikor kerek születésnapon volt, ezt az olimpiát követő negyedik év volt, tehát Athén éve, akkor meglepett az egész csapat, úgyhogy bementem az étterembe, kerestem a feleségemet, akkor még nem volt a feleségem, mert ezt mi üzemeltettük, és ennél fogva, nem tudom, ő beszaladt valamiért, hogy bent maradt, mentünk volna már haza, este volt a születésnapom, este ilyen nappal mi megünnepeltük egy ilyen wellness, egy Börzsönyben, egy wellness panzionban, a kertben, a parkban, egy ebéddel, meg egy kis napozással, és közel voltunk már az Athénba induláshoz, és akkor visszamentünk, ahol laktunk, megálltunk az étteremnél, hogy felszalad valami, nem jön, bemegyek, ott volt az egész csapat elbújva, még a kocsikat is elbújtatták, tehát semmiféle gyanúm nem volt, és hát ez a klasszikus meglepetés.
3: Azért pólósodnak elbújni nem könnyű, tehát amikor 20 hegyméretű vízilabdázó próbál valami, ahol elbújtatni, tehát egy kis fiókba vagy egy ágy alá nem lehet őket betenni, csak úgy egyszerűen.
2: Nem azt mondtam, hogy kicsi volt az étterem, de amikor beléptem, akkor ott volt mindenki, és egy további 10-12 olyan házaspár volt, barátok, akik szintén hivatalosak voltak erre a meglepetésre. Én nem tudom, hogy szervezték meg, a mai napig nem tudom, de nagyon, nagyon meglepett, és nagyon jól megcsinálták, mert semmiféle gyanúm nem volt. Általában az ember azért, pláne ilyen kerek születésnapon a mai világban már úgy elgondolkozik, hogy na, mi lesz a trükk. Itt eszembe nem jutott, és ugyanez volt egyébként 2 évvel ezelőtt, amikor a rádió indult azon a napon, hogy útközben, hogy mentem Balatonra, még hallgattam, a MSZ-vel volt egy hasonló hosszú beszélgetés korábban felvéve, az ment adásban.
3: Mert a MSZ-ével, adásunk szerkesztőjével, igen.
2: Igen, és megérkezem, Törzshelyre megyünk, nem volt egy lélek se, be is volt csukva, egyedül az egyik barátom, aki ott szokott dolgozni, és egyébként meg szomszédinkus a nyaralóba, ő volt ott, egy-két szót váltottunk, mondtuk az asszonyal, hogy mit kérünk, ez csak kinyílt a pultnak a rolója, és 30 barátunk volt 15 négyzetméteren, mint a heringek, ott elbújva, és akkor csak kitódult mindenki, hát ugye az is egy kerek születésnap volt, idén természetesen ilyen nincsen.
3: Igen, idén most nem kerek születésnapja van Kemény Dénesnek, aki a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban, és ugye ugyanakkor van a születésnapja, amikor a rádiónknak. És hát időnként megnyilvánulsz itt nálunk, akkor egy picit beszélj a mi rádiónkról, hogy hogy érzed magad itt nálunk a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hát egyrészt stabilan ez megy az autóba, úgyhogy nem csak...
3: Na, ezt megtisztelve halljuk, igen.
2: Igen, nem csak az, hogy péntekenként szoktam 9:30 között telefonos vendég lenni, hanem stabilan hallgatom. Azt meg tudom állapítani, hogy le a kalappal előttetek, nem könnyű azért 24 órán keresztül a sportszeretőket lekötni, úgyhogy nincs 24 órányi sportról való beszélgetni való.
3: Meg kicsi ország is vagyunk, kevés emberrel, viszont legalább sportban sikeres ország. Igen, vagyunk, ez a mi szerencsénk.
2: Igen, de azt érzem néha, hogy tényleg cigánykerekeket kell vessetek ahhoz, hogy a 24 óra meg legyen töltve, még úgy is, hogyha van maga a visszajátszás,

0: Aztán lesz rá
1: lehetőség. Hát most lesz, mit csinálunk, de a visszajátszás, amit ugye én csinálok, ott is igyekszünk hát a régmúltnak az eseményeiből azért mindig elővenni valami újabbat a régből, hogy most egyébként majd jövő héten foglalkozunk nyilvánvalóan a vízilabdás bajnokok ligájával, és ezzel is fogunk foglalkozni, erről is fogunk beszélgetni természetesen Dénessel. De még mielőtt erre rátérnénk, azt mondtam itt a bevezetőben, pontosabban úgy mutattalak be téged, hogy Kemény Dénes, aki háromszoros olimpia bajnok szövetségi kapitányként. Jó ez a megjelölés? Tehát szeretette ezt, vagy esetleg valami más szeretnél bemutatásnál hallani magadról?
0: Most, hogyha teljesen őszinte lennék, akkor nagyképűnek fog hangzani, de úgy érzem, hogy reduktív egy kicsit. Tehát egy olyan homéroszi állandó jelző lett nekem ez a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, hogy ennél szerintem, annak ellenére, hogy ez nem kevés, ezt különösen azok tudják mondani, akiknek volt esélyük arra, hogy olimpián csapatsportba érmet nyerjenek a csapatukkal, bármilyen csapatsportákban. Ez nem kevés, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy én például szívesebben veszem, hogyha azt mondják rólam, hogy korábbi válogatott vízilabdás, szövetségi kapitány és állatorvos, mert szerintem ez viszont már úgy nagyjából a... Most azért írod föl, hogy majd
1: igen,
0: a végén
1: igen, így köszönjük. Elköszönéskül el tudjam mondani, igen.
0: Megszólalt az agyamban a rádiós. Tehát azt gondolom, hogy ez úgy jobban összefordul. Vannak egyébként olyan esetek, hogy meghívnak nagyobb vállalatok, multik ilyen tapasztalatcserére, és ott hallottam már ezt, hogy válogatott vízilabdás, szövetségi kapitány és állatorvos, és ez noha nem mondja azt, hogy három olimpiai arany, de szerintem aki ott ül a hallgatóságban, mindenki tudja, tehát nem okvetlenül kell ezt szerintem nyomatékosítani, és jobban összefoglalja mindazt, ami mögöttem van, de természetesen nem az én dolgom, hogy engem, hogy megmondjam, hogy mutassanak be, úgy mutatnak be, ahogy tetszik, ahogy gondolják, hogy helyes, elfogadom, ennek örülök jobban, inkább így mondanám.
1: Na jó, akkor belekapaszkodnék ebbe a bizonyos korábbi válogatott vízilabdázóba. Azt hiszem, azért nem sértek meg, hogyha azt mondom, hogy a játékos pályafutásodat kevésbé ismeri az ország, mint a szövetségi kapitány ténykedésedet. Beszélj erről a játékos pályafutásodról, mik voltak ott a legnagyobb büszkeségre okot adó események, a sarokpontok?
0: Hát figyelj, az, hogy egyáltalán válogatott játékos voltam, azt is csak azért tudják, mert szövetségi kapitány lettem, mert egyébként az is elsikkadt volna, már csak azért is, mert azt megelőzően, hogy 97. januárban hazaköltöztem, 11 éve már külföldön voltam, és így gyakorlatilag ott így elfelejtik az embert, nem volt még internet, nem volt még Facebook, hogy úgy napi szinten az ember emlékeztesse a baráti körét, az érdeklődési körét a mindennapjairól. Az én játékos pályafutásomat én nagyon szeretem. Nyilván lehetett volna, egyértelműen lehetett volna sokkal rosszabb is, mert nagyon sok olyan tehetséges fiatal játékost tudnék most felsorolni, aki messze nem érte azt a játékosként, mint én, és együtt voltunk gyerekek, és nem én voltam a legkiemelkedőbb, hanem esetleg játékostársaim, vagy ellenfeleim a más csapatokból. Ehhez képest én nem túl sokszor 17-szer játszottam a felnőtt válogatottba, de ezt 13 év alatt csináltam magyarul. Az első meg az utolsó között eltelt 13 év, ez azt jelenti, hogy 13 éven keresztül fordult meg a különböző szövetségi kapitányok fejébe, hogy engem kipróbáljon, nekem esélyt adjon. Ez azt jelenti, hogy azért mindig ott voltam a válogatottság szélén, közelében, néha bent. Utánpótlás válogatott szinten nyilván sokkal könnyebb, mert akkor csak egy bizonyos korosztályból válogatnak, ott stabilan én voltam az egyik csatára mindig az aktuális válogatottnak, junior Európa bajnoki aranyérmet nyertünk, tehát az nekem egy nagyon szép időszak volt, és az, hogy kikerültem Ausztráliába, egy olyan ausztrál vízilabda volt annak idején, hogy minden ausztrál játékos oda hazajátszott, nem úgy, mint most, hogy sokan Európában vannak. Ehhez képest megnyertük a bajnokságot egy olyan csapattal, ami tizenvalahány éve dobogón se volt. Megválasztottak a bajnokság legjobb játékosának, majd nem sokkal később az ausztrál válogatott egy gólos meccset játszott a magyar csapattal, vagy megverte, vagy kikapott, vagy döntetlen volt, tehát egy magas színvonalú ausztrál vízilabdán belül voltam szerint.

0: mélyesen is, meg csapatszinten is sikeres. Ez nekem egy nagyon szép emlék. Olasz 5 év játékos pályafutás, szintén egy évre mentem ki, meg dolgoztam a kisállatklinikán, ennek ellenére ebből lett évenként mindig még egy év, meg még egy év, és 37 évesen ültem aztán le a felnőtt csapat kispadjára, de már közben gyerekekkel foglalkoztam, közben dolgoztam a kisállatklinikán. Szóval azt gondolom, hogy nekem nagyon szép időszak volt, és aztán kezdődött 97. januártól a szövetségi kapitányi munka.
1: Sokat segít egyébként egy szövetségi kapitányon, hogy egy komoly pályafutás van mögötte, amelybe belefér több válogatott mérkőzés is?
0: Azt kell mondjam, hogy én nem voltam olyan játékos, mint az én játékosaim a válogatottban. De annál jobb voltam, hogyha én valamilyen egyéni játékszituációra adtam tanácsot, akár az, hogy hogy koordinálja magát a vízbe a pozícióját, az, hogy melyik kezét így úgy amúgy hogy használja. Annyi hitelem ebben mindenképpen volt, azért tudták, hogy mégiscsak volt válogatott játékos múltam. Ennél fogva azt gondolom, hogy ez azért volt ideális az eredményeink elérésében, mert a nagyon komoly játékos múlttal rendelkező szövetségkapitány, vagy vezetőedző, agyon tudja nyomni a játékosoknak a hitét önmagukban. Tehát az, aki kéri tőlem, hogy nyerje meg az olimpiát, annak már otthon van az aranyérme. Uh-huh. Ő tudja, ő neki ez annyi, mint ha lemenne a trafikba egy doboz gyufáért. Nekem meg ez csak egy álom. Na most mi együtt akartuk azt elérni, nekem nem volt. Na sőt, nekem most sincs. Ami van, azt kaptam másolatként, mert az edzőknek nem adnak olimpiai aranyat.
1: Egyetlen olimpián sem kaptál aranyérmet, ez a szokás?
0: A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól nem kaptam. A harmadikat követően kaptam a Magyar Olimpiai Bizottságtól 3 darab másolatot. Nagyobbat, mint az eredeti, mindegyiket, mert különben hamisítványnak minősülne. Ezért egy picivel nagyobbat csináltak, nem azért, mert nekem nagyobb jár. Csináltak volna kisebbet is, csak ne akkora legyen pont. Ezért van én nekem 3, de ez egy mappában van benne, tehát nincsen rajta az a szalag, amivel ugye a nyakába akasztják a sportolónak. Nagyon szép gesztus, nagyon örülök neki, de most visszatérve, én szerintem én nekem pont jó volt az, hogy ezért tudták, hogy azért én magas szinten üztem ezt a sportágat, sőt, jó néhány játékosom látott engem játszani, amikor még gyerekként kint edzőtáboroztak Olaszországban, akkor láttak engem a lelátóról játszani, és még látták, hogy én egy kiemelkedő tudású játékos vagyok, és akkor nem tudom, voltam 35-36 éves már. És annak idején azért abban a korban nem nagyon pólozott senki, most kicsit kitolódott, most már 38 éves korban
1: de
0: is játszanak.
1: De fontos, hogy tiszteljenek emiatt a játékosai, nem? Tehát, hogy van mögötted egy ilyen háttér.
0: Amikor mondtál bizonyos dolgokat nekik, bizonyos gondolatokat, el tudtál képzelni, hogy ezen átmentél. Uh-huh. Tehát annyiban hitelesebb voltál ezzel, hogy nem úgy mondtad, hogy hát ezt honnan tudja, de nem is úgy mondtad, mint egy olimpiai bajnok, aki jobban tudja. Uh-huh. Tehát körülbelül az volt, hogy átadom a tapasztalatomat, én is átmentem, még ha nem is a ti szinteteken, mert mondjuk ez nem egy világbajnokság volt, amin én átmentem, de hasonlóan én ellenem is ellenfél volt, ott is játékvezető volt a parton, nekünk nagy volt a tét, és bizonyos dolgokban én nekem ott helyt kellett álljak, és én nagyon sokat tanultam Ausztráliában és meg Olaszországban is az ottani játékosoktól, miközben ők meg azért vittek engem oda, hogy ők tanuljanak tőlem, mert én a magyar póló képviselője voltam, ami ugye világszinten olyan, mint egy brazil focista. Ezért én haza tudtam hozni nekik olyan dolgokat, ami több volt, vagy jobb volt, mint ami a magyar pólóba szokás, miközben megtartottuk azt, amiben még nálunk volt jobb, mint ő náluk, és valószínűleg, ha belegondolsz, ez a mondhatnám, hogy zagyvaság, de szebben mondom, ez a pozitív egyveleg, ami bennem megvolt, nemzetközi típusú és magyar, ettől volt az nem véletlen, hogy az első szövetségi kapitány, aki nem tudom, 30-valány év után EB-re jutatta a magyar válogatottat, az a Dárdai Pali volt, aki Magyarországon nőtt föl, magyar válogatott játékos volt, de rengeteg nemzetközi tapasztalata volt, közel 10 év már akkor, a német fociból és a német focin keresztül, a Hertán keresztül, egész Nyugat-Európából. Tehát a tisztán külföldi edzők Magyarországon nincsenek könnyű helyzetben. A tisztán magyarok pedig talán nincsenek abban a helyzetben, hogy összeszedtek volna olyan know-how-t, ami nálunk jobb. Mert hát el kell mondani, bizonyos dolgokban jobb a nemzetközi, mint a magyar. Például sport tudományban nagyon-nagyon magas szinten van, akár a latin, akár az angol szász. A miénk is kapaszkodik, de néhány ember az, akit én így most a TFN-én tanítok már jó pár éve, ennél fogva ismerem azokat a kollégákat, akik sokkal fontosabb tantárgyat tanítanak, mint az enyém az vízilabda, és mint a vízilabdásoknak tanítom,
1: hát
0: fontos, de pólósoknak pólóba kevesebb extrát tudsz adni, esetleg stratégiai gondolkodást, egyáltalán gondolkodásmódot, tehát hosszú távon érvényes dolgokat, az emberön kihasználás az holnap után már idejét múlt, tehát az folyamatosan javul, változik. Olyan dolgokat akarok átadni, ami megmarad nekik. Viszont más tantárgyakba, akár a sporttudomány vonalon, akár a humán vonalon, mint ugye pedagógia, pszichológia, kócsolás, stb. Ott nagyon sok olyan dolgot tudnak tanulni, amit elképzelnek, de nem tudják pontosan, meg megtanítják. Tehát én mindig is mondom nekik, hogy nálam lehet leginkább hiányozni. Mert pólósoknak pólós, hát még vitatkozhatnak is velem. És lehet, hogy nekik van igazuk. Nem tudjuk lejátszani a meccset.
1: Jó, hát ez nyilvánvalóan ez csak teoretikus vita lehet.
0: Igen, elfogadják.
1: Ott a tekintélyhez, amit ezt el kell fogadniuk. Igen, a fiataloknak.
0: De mondom, én jobban haragszom rájuk, hogyha lógnak, edzéselmélet óráról, arról ne lógjanak, mert ne úgy tartsák az edzést, hogy így szoktuk. Úgy tartsák, hogy tudják, hogy miért úgy tartják. És ahhoz meg az kell, hogy azoktól a szakemberektől tanuljanak. Szóval visszatérve én azt gondolom, például a Marco Rossi is szerintem attól tud eredményes lenni, hogy ő sok évig volt ugye a Honvéd edzője, majd amikor külföldre ment, akkor is magyar csapat edzője volt, tehát ő a magyar gondolkodás belé került, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, miközben azért van egy nemzetközi rálátása is. És ő is ebből a szempontból nem tisztán külföldi edző, hanem egy vegyes felvágott, amitől ő szót tud érteni a magyar játékosokkal, mert ezt megtanulta a magyar kispadon korábban, úgyhogy még nem szövetségkapitány volt.
1: Külföldön egyébként? Tehát valami hasonlót, mint amit a Rossi érezhet nálunk?
0: Hát egy idő után
1: mert persze. Mert a Rossi egy magasabb futballkultúrából érkedett, te pedig, hogyha elmentél vala külföldre, egy a legmagasabb vízilabda kultúrából mentél.
0: Így van, tehát én nagyon hamar megéreztem, elég nyitott is voltam, világéletemben nyitott voltam, én kicsit ilyen világfi, hogy így mondjam, én nagyon-nagyon, engem a legeslegjobban az átkosban a utazási korlátozás zavart.
1: Tehát de valamennyien így voltunk.
0: Igen, azt hiszem, de ezt annak ellenére mondom, igen, de annak ellenére mondom, hogy én sokat utaztam.
1: Igen.
0: És ennek ellenére én még inkább ráéreztem, hogy milyen jó lenne akkor is utazni, amikor igen. Csak úgy magamtól szeretnék.
1: Csak úgy elmész az olasz tengerpartra,
0: vagy síelni télen, hosszú hétvégére, nem pedig beosztani, hogy most nyaralni megyek nyáron, mert évi egyszer lehetett Nyugat-Európába menni. Vagy a tengeren túlra.
1: Vagy három évente,
0: vagy három évente, hogyha nem tudtál, nem tudtál szerválni egy meghívó levelet, akkor csak három évente, és akkor is adtak körülbelül annyi pénzt, ami az első nap ebédig volt elég. Már hogy annyit vehettél a saját pénzeden.
1: $50 vehettél.
0: Így van, hiszem, így igen, van. Hát az, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy az, hogy valaki világot látott, mindenhol tapasztal, tőle mindenhol tanulnak, de hát good luck, most ehhez mit tegyek hozzá, és összességében ez egy jó egyveleg, és én ezt tapasztaltam, mert ugye nyilván, mint a pólózott sokáig a 20 évig vízilabdázott a Márkónak a Simona nevű fia, ennél fogva ugye valamivel szorosabb a kapcsolatunk, mint egyébként lenne egy volt szövetségi kapitánynak, egy aktuális szövetségi kapitánnyal. Úgyhogy jobban vagyunk, és én azt érzékelem, hogy nagyon érti a magyarokat, miközben attól meg ugyanúgy olasz, meg ugyanúgy egészen más rálátása van a nemzetközi futballra, mindesetleg egy tisztán magyar edzőnek.
1: Ellenben nem tudta kivinni a világbajnokságra a válogatottunkat, hála jó Istennek, vízilabdában ilyen gondjaink nekünk soha nincsenek. A te időd alatt azért rengeteget változott ez a vízilabda. Te hogy viszonyulsz ezekhez a szabálymódosításokhoz? Változott a pályaméret, 4 méter helyett 5-ről dobják a büntetőt, megszűnt a döntetlen, tehát büntetőkkel el kell dönteni. Neked tetszenek ezek az új szabályok? Neked tetszik ez az új modern vízilabda?
0: Hogyha abból indulunk ki, hogy ezek az elképzelések, ezek honnan fakadnak, akkor semmiképpen nem tetszik.
1: Mert a pályaméret csökkentése sem?
0: Úgy egyáltalán a szabálymódosítás nagyon kevés jött a játékosoktól, vagy az edzőktől.
1: Igen?
0: Nagyobb részt a szabálymódosítást, vagy a, ugye a Nemzetközi Szövetség
1: időtelben. A Faragó, ha jól emlékszem, 30 éve szorgalmazza, hogy legyen kisebb a pályaméret.
0: Igen.
1: Tehát ez valamilyen magyar kezdeményezés volt, talán először tőle hallottam ezt.
0: Igen, de hogyha ha ez számított volna, akkor 30 éve rövidebb lenne a pálya. A Tamás egy akkora figurája a Nemzetközi Vízilabdának, hogy ez elég lett volna. Nem. Ez most még csak nem is a szakmai vezetőktől jött, hanem a Nemzetközi Szövetség elnöksége felől.
1: Írasztam elől a légkondi szobából?
0: Meg fölmérve azt, hogy mennyi 25-ös, és mennyi 25 méternél nagyobb medence van a világszinten, tehát be akartak integrálni olyan fejlődő országokat, ahol ezzel minimális különbség van, mert egy 25 méteres medencébe berakod a két kaput, akkor már csak 20 méter, 3 méter a pálya. De az, hogy 2 méter különbség van, és valaki egész évben ebbe játszik, majd elmegy egy világversenyre, ahol 2 méterre hosszabb a pálya, azt nem veszed észre. Korábban a futballban 90 és 110 között volt a pálya hossza. Most azt hiszem 105-re van stabilizálva egész világon, így van, de korábban volt egy tolig. Hát mindig furcsálottam, amikor olvastam még a régen a Népsportban, hogy Angliába mennek a magyar csapat, mindenki megijedt, hogy 70 méter széles a pálya, nem 50, vagy 55, hogy hű, hát ott most mi lesz? Na most ezt ugye megszüntette a foci, én úgy gondolom, hogy ez innen jött, és egyszerűen lenyomták a pólótársadalom torkán, hogy így lesz pont és kész. Lehet, hogy 30 év múlva lesz ennek hozadéka, annyit talán kell ahhoz, hogy mit tudom én, afrikai, vagy ázsiai, vagy dél-amerikai országok, pont azért, mert ez a rövidebb pálya most már mindenkinek hasonló esélyeket ad, sokkal több medencét be lehet vonni a vízilabda életbe, ez fog hozni nagyobb bázist, lehet, nem tudom, éljük túl ezt a következő időszakot, azt, hogy én éljem túl, az mondja, oké, hogy születésnap kapcsán. Tehát azt gondolom, hogy az összes többi változtatás az már lehet, én ugye 12 évig voltam a FINA edzőbizottságának egy tagja, majd alelnöke, majd elnöke, sok javaslatot adtunk a szakmai bizottságnak, meg az elnökségnek, mindent lesöpörtek, és szinte mindent 3-4 év múlva, mint ha ők találták volna ki, bevezették. Na most eztől mi nem voltunk megsértődve. Nem kell, hogy most nem kell ráírni a szabályra, hogy azt most mi találtuk ki. Azt gondolom, hogy ezek az apróságok, például a challenge, azt mi már 2019-ben betettük a javaslataink közé, világbajnokságot követően úgy gondoljuk, hogy a teniszben akkor már elterjedt volt, hogy ezt be kellene vezetni, aztán szépen lassan be is vezették, most azt hiszem 2 van egy mérkőzésen, de amit lehetett, mindent megpróbáltak, hogy ne kelljen bevezetni, nyilván a játékvezetők meg a zsűri, mert ez ugye ez egy kritika. Tehát akkor te challenge-et kérsz, és akkor utána megállapítják, hogy a játékvezető rossz ítélt. Jó darabig direkt azt játszották, hogy mindenféle challenge-et folyamatosan mindig elutasítottak, és hagyták a
1: ezt más sportokban is érezzük, labdarúgás például, hogy Dafke meghagyna bizonyos teljesen rossz döntéseket.
0: Igen, de látod, most már mindenki mondja, hogyha kihívták a bírót a képernyőhöz, megnézni a displayhez, megnézni, hogy mi történt, akkor 90%-ban meg kell másítani a pályán hozott de döntést. De
1: vannak olyan, van. Nem is tudom, hogy nevezem őket, nem karakánnak nevezném, inkább olyan nyakas bíróknak, akik ilyenkor nem változtatnak. Vissza a vízilabdához, és a döntetlennek a megszüntetése?
0: Azt gondolom, hogy én igazából ezekkel azért nem értek egyet, nem azért, mert nagyon sokáig nem ez volt, azért nem értek egyet, mert a döntetlen ez egy jó eredmény. Így miért van. Kell okvetlenül a két döntetlent elérő csapat közül az egyiket sújtani azzal, hogy lő egy kapufát a büntetőből, vagy kivédi az ellenfél kapusa a büntetőt, 5-nél ez előfordulat, nagyon specializáltak lettek már a kapusok ezeknek a hárítására, ugye kifejezetten kiemelkedik a Fogel Soma, amiben mi ugye többször is ennek a haszonélvezője voltunk, akár világbajnokságon, akár Európa-bajnokságon.
1: Mindig jó kapusaink volt.
0: Így van, ez is így van, de
1: Molnár
0: más
1: az... Endrétől napjaink.
0: Igen, és az Endre is jól védte az a négyest, akkor van. Még négyes volt, de nem minden jó kapus egyenlő azzal, hogy jó büntetőlő, a fociban sem, a Soma jó kapus is, meg jól is védi a büntetőket, tehát ez nekünk előny. Én megmondom, megvolt az a bája egy mérkőzésnek, hogy lehetett döntetlen, és akkor elégedetten fogott egymással a két csapat kezet. Most egy döntetlent követően csak csinálunk egy vesztest. Oké, egy győztest is, de a győztes már eleve nem kapja meg azt a pontszámot, amit, hogyha simán nyert volna, tehát mégiscsak egy ilyen pacás győzelem.
1: Igen. Vesztest mindig produkálni kell a népnek, mert az olyan jó, hogyha kárörvendő tud valaki lenni, hogy egy vesztesen
0: igen, és a,
1: köszörülheti a nyelvét.
0: Kárörömben ugye nincsen semmi irítség. Ennél fogva, én mondom, lehet, hogy ezekben ódivatú vagyok, elfogadom, szerintem nem ez a leglényegesebb. Most nagy nehezen sokféle próbálkozással ez a 6 méteres szabaddobás kapura lövés, ez viszonylag jól el lett találva, nem olyan könnyű belőni, de azért be lehet. 7 méter volt a szabály legelőször, akkor kevés nemzetnek volt olyan lövője. Szerencsére köztük voltunk mi, akik szabaddobásból 7 méteren kívülről gólt tudtak lőni. Nyertünk ugye Európa-bajnokságot, hogy egy 7 méteren kívüli szabaddobást lőtt be a Kása. 5 méter az túl közel volt. Vesztettünk úgy olimpián meccset, hogy folyamatosan kaptuk az 5 méter 20 centiről a szabaddobás gólokat, mert egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni a lövőkkel olyan közelről, és egyszerűen kiharcolták egy játékvezetői felfogás kérdése, hogy ott ad szabaddobást, amit láthatólag a csatár szeretne, nem pedig gólt lőni, mert ugye akkor kellene fújjak a javára, a gólt akar lőni, és nem adjuk. Ő nem akart gólt lőni, a szabaddobást akart, megkajálták, a játékvezetők, mi megkaptuk ebből a gólokat. Visszatérve szerintem az például egy jó végső döntés volt az, hogy a sem 7, sem 5, hanem 6 méter a vonal, úgyhogy vannak azért a módosításokban hasznosak, az nagyon jó pofa lett, hogy bárhonnan el lehet dobni a szabaddobást, az is nagyon jó pofa lett, hogy az, aki eldobta a szabaddobást, utána tovább vezetheti a labdát, és gólt is lőhet belőle, tehát vannak mindenképpen pozitívak. A 25 méter, mondom, annak az, hogy sokkal több lett a gól, ez ízlés kérdése. Én például a kosárlabdát nem tudom végignézni, mert annyira ismétlődök az, amit történik.
1: Hát elég az utolsó 5 percre oda kapcsolnod.
0: Így van. Én most mennyi lett a Knicks nyert 108-104-re, vagy 104-100-ra, nem tudom. Hát most én nem néztem meg a meccset, de megnézem, szerintem két kosárra fogok emlékezni.
1: Igen,
0: az egészből.
1: Viszont visszatérünk a vízilabdába, és az, hogy egy bajnokok ligája döntő 5 métereseket dől el, és akkor most térjünk rá a két ferencvárosi csapatra, amely ugye a bajnokok ligája 4-es döntőjében szerepelt, hogy értékeled az ő teljesítményüket?
0: Az, hogy 5 méteressel dőlt el, az vissza kell menni.
1: Nagyon sajnáltam őket, gondolom mindenki.
0: Világos. Akkor meg, ha azzal nyerjük, mint a VB-t nyertünk Fukuokában 23-ban, akkor meg normális. Szóval visszatérve, azt gondolom, hogy ennek volt azért egy szükségszerűsége, mert korábban ilyen nem volt. Csak 3 perces hosszabbítások, és abból is 2, és hogyha még mindig döntetlen volt, újabb 2x3 perc, és ebből egyszer kialakult Barcelonában egy olyan olimpiai döntő.
1: 4-szer volt talán?
0: Hogy vagy? Nem, 12-szer volt 3 perc, és akkor rájöttek, hogy ez így nem jó, és azt követte az, hogy 2x3 perc plusz büntetők. Aztán a 2x3 percet a tévé igényei miatt megszüntették, hogy kalkulálhatóbb legyen a meccs hossza, és így ezért van most már a döntetlenek végén a rögtön 5 méteres lövés, és nálunk a bajnokságban azért vezették szerintem, mert nemzetközileg is ez van a kiki meccseken, sőt most már az összes meccsen, ezért bevezették, hogy hozzászokjanak a játékosok, hogy nincs X, hanem jönnek az ötösök. Na most, hogyha miután ez bármelyik meccsen így van, akkor így van a döntőben is. Korábban, mondom, annyi volt a megelőző években, hogy 2x3 percet követték az 5 méteres lövések. Ez egy speciális igény, erre fel kell tudni készülni, ez is a része a vízilabdának. Tehát az, hogy te büntetőt dobsz, azt lehet jól, lehet közepesen, lehet rosszul dobni, és kell hozzá egy pszichés állapot, egy mentális erő. Mind a kettőre fel lehet készülni, lehet ezt tréningen gyakorolni, különböző jutalmakat adva a játékosoknak, hogy legyen valami tétje, hogy hozzászoktatod ahhoz a feszültséghez, amit nyilván akkor érez a játékos, amikor ez egy BL döntőben van, vagy egy VB elődöntőben, vagy akár egy EB döntőben, hogy már pedig most büntetőkkel fog eldőlni az érem színe. És most már azt kell mondjam, hogy az utolsó futball VB-t is büntetőkkel nyerték.
1: Bajnokok ligája döntőt is ugye néhány nappal ezelőtt Budapesten, úgyhogy
0: én nem szeretem. Fogadjuk, én is azt gondolom, hogy sokkal jobb volt az aranygól, hát hogyha mi lőttük. Tehát.
1: Igen, ez egyértelmű, ha mi lőjük, akkor jobb.
0: És nem is beszélnénk most erről, hogyha a lányok nem elvesztik ötösökkel, hanem megnyerik, akkor azt mondtuk volna, hogy megnyerték.
1: Hogy értékeled? Nem kudarc nyilván, mert a világ legjobb négy csapata között lenni, sem férfi, sem női vonalon nem kudarc, mert mégis van egy kis hiányérzetünk, hogy egyikük sem tudott kupával hazajönni.
0: Általában. Most az egyik szövetség, egyik edzővel, egyik BL csapat edzővel írogattunk egymásnak, mielőtt jöttem ide, megállapítva, hogy azt fizette meg mindkét csapat most ezen a máltai négy napon, hogy a magyar bajnokságban nem nagyon van számottevő ellenfél, nagyon ritka a szoros meccs, és egy-két BL meccset kivéve a szezon közben, olyan meccset, mint itt csütörtökön és szombaton a lányok, vagy
1: szerdán
0: pénteken a lányok, csütörtökön szombaton a fiúk játszottak. Egyszerűen az, hogy egyáltalán pariba vannak velük. Nem vezetnek két négy után hat góllal. Ez abszolút nem volt hozzászokva egyik csapat sem. Sőt, ahhoz azt kellett lereagálják, hogy az ellenfél vezet hárommal vagy kettővel fél időben. Ebből még sikerült a fordítás. Aztán a lányoknak az első 5 méteres párbaj bejött. Ezek után a döntőbe veszítették el, a fiúknak pedig az 5 méteres párbaj nem jött be, viszont megnyerték a bronzmeccset. Ilyenkor ki a boldogabb? Hát ezt a repülőn kell megkérdezni, egy repülőn jöttek, gondolom, haza.
1: De kupa nem jött velük.
0: De kupa nem jött, de érem jött.
1: Nem, igen, érem jött, és ez fontos.
0: Apámtól nyilván tanultam, hogy óriási különbség van az érem meg a többi helyezés között, mind ahogy óriási különbség van a arany meg a más színű érem között is. Hasonlóan nagy a szakadék.
1: Dénes, zárásként egy nem vízilabdával kapcsolatos kérdés, mivel büszkén mondtad, hogy állatorvos vagy. Hol tart az állatorvosi karriered? Tehát, hogyha mondjuk egy sántaló jön veled szembe, vagy egy sas, amelyik a szárnyát nem úgy tartja, hogy kellene, akkor tudod diagnosztizálni, és tudod még gyógyítani ezeket a jószágokat?
0: 86-ot követően 10 éven keresztül sem lóval, sem sassal nem dolgoztam, mert egy kis állatklinikán Komóban, hogy kutya, macska, esetleg ékszerteknős, nagy ritkán valami kedvenc kígyó, vagy mit tudom én, vagy papagáj került be. Ezeknél fölhívnám a specializált kollégát, és megkérdezném, hogy mit javasolsz. Az utcában, meg az ismeretség körben, mind a mai napig pedig, amikor kapitány lettem, abba hagytam a praktizálást, miután ugye az állatorvos az olyan bizalmi munkakör a betegállomány tulajdonosai között, tehát a nyugdíjas néni, kiskutyája, stb., hogy azt nem lehet, hogy engem fölhív, és azt mondom, hogy most indulok Ferihegyről az Egyesült Államokba, és 2 hét múlva hívjon újra. Ez nyilván egy vakcinázás esetében belefér, de hogyha azonnal van valami probléma, akkor nem. Úgyhogy komolyan nem lehetett volna csinálni, sehogyan sem, vagy átlagosan meg nem akartam, úgyhogy abba hagytam. Úgyhogy a lóval és a sassal fordulj máshoz. Kutya, macska az mind a mai napig azon a szinten azért úgy benne vagyok a munkában, hogy akár Lányfalun az utcában, akár a baráti körben gyakran kapok olyan telefonokat, vagy olyan esetleírásokat, hogy kikérik a véleményem, hol ott van egy kezelő állatorvos, de hogy én mit gondolok. Az nagyon jól szokott esni, hogy elmondom a tünetek alapján, hogy szerintem mi a probléma, és kihez kellene fordulni, majd fölhív 2 nap múlva, hogy ugyanazt mondta a kollega, aki ugye pedig dolgozik napi szinten, úgyhogy így azért még ezen a szinten valamennyire el vagyok, de már nem dolgozom.
1: De azért a lényeg az egyetemi katedrán, hogy a vízilabdát oktatod.
0: A vízilabda, igen.
1: Dénes, oktasd még nagyon-nagyon sokáig, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok még neked, és azt kívánom, hogy még a Nemzeti Sport Rádió sok-sok születésnapján legyél, és közösen ünnepeljük a születésnapodat, a születésnapunkat. Köszönöm szépen Kemény Dénesnek, korábbi válogatott vízilabdázónknak, 3-szoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányunknak és állatorvosnak, hogy itt volt a Nemzeti Sportrádióban születésnapján.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: 6 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. Halálos hajóbaleset történt Split közelében, folytatódik a borongós idő záporokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
7: Sporthírek.
8: 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros és a Kis Ágnes Nagy Bianca kenus duó a második helyen végzett az 500 méteres döntőben. A harmadik helyen ért be Balogh Gergely 200-on és Csikós Zsóka 500-on a kajakosoknál, valamint kenuszakákban Opavszki Réka és Fejes Dániel Hajdú Jonatán 2-ös az 500 méteres távon. Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot Vancouverben. Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben. A mieink 21-7-re győzték le Szerbiát, és ezzel elődöntőbe jutottak. Döntő rövidítésben kikapott Bondnár Anna orosz ellenfelétől a Nottinghami füvespályás női tenisztorna selejtezőjének második fordulójában, így nem jutott fel a főtáblára.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik negyedére. Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban gyűlnek össze, ahova a legtöbb delegáció repülője érkezik. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. 4 embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított Káplár László emlékére kulturális alapítvány a hagyományoknak megfelelően a Pécs-Váradi várban adta át az elismerést. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
7: Közlekedés.
8: Kamion és autószállító tréler karambolozott az M0-es déli szektorán az M1-es irányába, a 21-es kilométernél Dunaharaszti térségében a sérült járművek a két külső sávot foglalják el, torlódik a forgalom. És szintén torlódás alakult ki az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába a győri szakaszon munkavégzés miatt. Baleset történt a fővárosban a Váci úton kifelé a Révész utca előtt, vezessenek fokozott figyelemmel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
7: Időjárás.
8: Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyar!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. június 14-én a Nemzeti Sportrádió második születésnapján fél perc múlva lesz 4 óra, és említettem korábban, hogy amikor indult a rádiónk 2 évvel ezelőtt, akkor éppen a labdarúgó Európa-bajnokság kezdődött magyar részvétel, most pedig zajlik a labdarúgó világbajnokság. Hát ahogy 40 éve mindig megszoktuk magyar részvétel nélkül, de hát azért ott vannak a csapatok. A mai nap során például bemutatkozik Németország és Hollandia is. Hát mindkét csapat esélyes arra, hogy bejusson a legjobb 8 közé, tovább talán azért nem fog jutni egyik gárdasán, bár például a németek útja nem lesz könnyű, mert a csoportot nyernek, akkor vélhetően a legjobb 16 között már Franciaországgal találkoznak. Ma 19 órától Németország Curaçao, 22 órától pedig Hollandia-Japán találkozót rendeznek, mind a kettőt egyébként Texasban, Németország Houstonban játszik Curaçaoval, Hollandia pedig Dallasban játszik Japánnal. Ez lesz a világbajnokságnak a 4. napja, a 3. napról pedig Olasz Gergő készített egy összeállítást.
2: Újabb 4 csoportmérkőzésen vagyunk túl a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Elsőként szombaton este a 2022-es világbajnokság házigazdája Katar Svájccal mérte össze tudását a B csoport első fordulójában. Arról, hogy mi történt a találkozón, Regős László Pál számol be.
3: Meglepetés a mérkőzésen. Katar-Svájc 1-1, hiába a svájci mezőnyfölény és hiába a svájci játéktudásbeli különbség. A katariak az utolsó percekben pontot szereztek, pedig már a második percben megszerezhették volna a vezetést. Edmilson lövését azonban Kobel védte. Innentől kezdve pedig minden a svájciakról szólt. Endoje próbálkozott többször is, viszont Abunada remekül védett a katari kapuban. A 14. percben viszont ő volt az, aki szabálytalankodott. A megítélt 11-est pedig Embolo maga biztosan a jobb alsóba lőtte, megszerezte a vezetést Svájc, és innentől borzasztóan kényelmesen játszottak a svájciak. Igaz, többször kialakítottak helyzeteket, próbálkozhatott Vargas is, próbálkozhatott Ebischer is, sőt a középhátvéd egy Zakaria is felért egyszer egy támadással, viszont vagy nem céloztak pontosan a svájciak, vagy Abunada védett nagyot. És amikor a végén már úgy tűnt, hogy mindennek vége, mindenre pont kerül, és a svájciak magabiztosan, ha bár minimális különbséggel, de magabiztos fölénnyel megnyerik a mérkőzést, akkor egy baloldali katari beadást követően Huhi remekül érkezett középre, és a kapu baloldalába fejelt, ezzel Katar történetének második VB gólját szerezte, és Katar történetének első VB pontját szerezte ez a válogatott. Katar-Svájc 1-1.
2: A találkozót követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
4: Óriási hidegzuhany ez a svájciaknak, óriási fölényben játszott Svájc, viszonylag hamar meg is szerezte a vezetést, rengeteg helyzetet dolgoztak ki, attól függetlenül, hogy azt ne hallgassuk el, az első helyzet azért a katariak előtt volt, a második percben óriási Akanji hibából kapusra vezette a labdát a katari játékos, ott nagyot védett Kobel, de utána az egész mérkőzés Svájcról szólt, viszont ahogy mindig elmondjuk a futballban, ha nem zárod le a mérkőzést, akkor mindig benne van egy ilyen szituáció, hogy most itt egy beadás után lett ez a gól, egyelő testhelyzetből gyönyörűen lefejelte emberét Huhi, de a svájciak nem mondom, hogy rosszul játszottak, de az volt bennük, hogy megyünk, tesszük a dolgunkat, előbb-utóbb úgyis jönni fog a gól, mert ott vagyunk állandóan a katari térfélen. A katari játékban nem igazán volt benne a gólszerzés, és a svájciakat egy kicsit elaltatta ez a játék, hogy tényleg mint egy kézilabdában felállt védelem előtt adogatták jobbra-balra a labdát. A katariak nem fejtettek ki nagyobb ellenállást, és a végén már, amikor már csak 15-20 perc volt hátra, akkor várták, hogy lepörögjön a mérkőzés, akkor a Katar tudott egy kicsit váltani. Mondtam is egyszer, hogy a svájciaknak ez figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy ilyen könnyen oda kerül 14 méteres lövőhelyzetbe a katari játékos. De a svájciak nem tanultak ebből, még egy helyzetük volt, nem rúgták be, utána már ők is azt gondolták, hogy akkor lepereg 1-0, amit mi is beszéltünk, a Katarnak nem olyan nagy szégyen, gólarány, 1-0-ás vereség még mindig kezelhető történet, de így, hogy megszerezték első VB pontjukat, és a végén sokat tettek érte, a Svájc belealudt egy kicsit a mérkőzésbe, így Svájc nagyon csalódott, katariak pedig óriási ünneplésbe kezdtek.
2: A Katar-Svájc összecsapást követően érkezett a világbajnokság eddigi egyik legnagyobb érdeklődéssel követett összecsapása, a Brazília-Marokkó mérkőzés. amelynek krónikáját Szalai Kristóftól hallják.
5: A C csoport nyitó mérkőzésén Brazília-Marokkó 1-1. A mérkőzés egyértelmű marokkói fölényben kezdődött, az első 10 percben több veszélyes akciót is vezettek az afrikaiak, a 21. percben pedig gólt ért egy támadásuk. Labdát szereztek, a saját térfelükön Mazraoui passzolta középre a kezdőkörbe Brahim Diazhoz, Brahim Diaz pedig egy művészi, mértani pontosságú labdát mért Saibari elé, nem is kellett igazítani a marokkói csatárnak, egyszerűen átemelte a kifutó Alissont a brazil kapus nagyjából 11 méterről, ezzel vezetett tehát a 21. percben 1-0-ra Marokkó csapata. Aztán nem kellett sokat várni, egy bő 10 percet egy Vinicius villanása, beszélgettünk sokat róla, talán az volt a harmadik, negyedik labdaérintése az egész félidőben, viszont köszönte szépen, megverte a 16-oson belül ellenfelét, és 101 km/h bombát eresztett meg a hosszú oldalra. A marokkói kapusnak, Bonónak esélye nem volt védeni, ezzel egalizált Brazília 1-1. Akkor a 32. percen még nem tudtuk, de mostanra biztossá vált, hogy több gól már nem született a mérkőzésen. A második félidő első fele egyértelműen a braziloké volt, volt lehetősége Igor Thiagónak és Mateus Cunhának is, de még fel tudtunk jegyezni egy veszélyes Rafinha kapuralövést is, viszont Vinicius már a brazilok legjobbja. Volt ugyan az első félidőben, de ő is eltűnt a második játékrészre. Az utolsó percek, az utolsó 10 perc például a jelzett hosszabbításban mind marokkói labdabirtoklás és helyzetet hozott. Brazília már nem is tudott átmenni a ráadásban az ellenfél térfelére. Úgyhogy, ahogy említettem, több gól már nem született a C csoport nyitó mérkőzésén. Brazília, Marokkó 1-1.
2: A találkozót követően a mérkőzés egyik főszereplője, a brazil gól szerzője Vinicius Junior értékelt.
6: Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, és a bekapott góllal alaposan megnehezítettük a saját dolgunkat. Ilyen helyzetből nem könnyű játszani, főleg az első VB meccsen, mert a bemutatkozás mindig nehéz. Mindenképp fejlődnünk kell a folytatásban, mert ez egy világbajnokság, és egyetlen könnyű meccsünk sem lesz.
2: A találkozót követően ismét szakértőnk Vukovics László értékelt.
4: A meccs egészét nézve nagyon jó kezdte a találkozott Marokkó. Mi nem látjuk őket ugye napi szinten játszani, de tudtuk, hogy 8-ból 8 mérkőzést nyertek a selejtezőbe. Abszolút meglepték a brazilokat. Hiába készültek arra, hogy Marokkó egy jól felkészült technikás csapat, de erre nem számítottak, hogy így letámadják őket. Meg is szerezték a vezetést, igaz, hogy egy helyezkedési hiba következtében. Saibari gyönyörű gólt szerzett. Utána volt egy olyan 10 perc, amikor Marokkó teljesen ráerőltette az akaratát a brazilokra, és meg is mentek a második gólért. Akkor itt több megszólalásnál is ti is, meg én is jeleztem, hogy Brazíliát nagyon megfogta a marokkói vezető gól, és ha most gólt kapnak, akkor el is úszhat a mérkőzés. De hát ilyenkor kerülnek elő a sztárok, és ilyenkor jön, amit beszéltünk szintén meccsenén, egy Vinicius Junior, egy Rafinha. Itt egy előre vágott labdát Vinicius Junior lekényszerítőzött a társával, visszakapta. Hiába volt ott két marokkói játékos, tudták, hogy visszafele fog cselezni tükörszélsőként. Az alapvonaltól visszafelé tolta meg a labdát, és egy olyan az ötös sarkától kijebb 8 méterről gyönyörű gólt ragasztott a bal felső sarokba. Ebben lett akkor 1-1 a mérkőzés. Az első félidő teljesen kiegyenlített volt onnantól kezdve, de ha az egész első félidőt nézzük, Marokkó közelebb áll sokkal a győzelemhez. Az egyenlítő gólnál úgy fogalmaztam, hogy nem megérdemelt, ha úgy nézzük a brazil egyenlítés. Viszont a második félidőben nagyon nagy brazil fölényt láttunk. A cserék nagyon jót tettek a braziloknak. Tényleg nagyon gyengén játszott a középpályán ugye Casemiro, sárgalapja is volt, több labdát eladott, azért 34 éves, erről is beszéltünk már, hogy Ancelotti emlékszik a szép időkre, amikor a Reálnál közösen, stb., de most már vannak szerintem is jobb játékosok. A lényeg az, hogy felerősödött, akkor a középpályás védekezés a brazil csapatban jó helyeken tudtak labdát szerezni, átvették az irányítást, de ez hozzá összefüggött abban is, hogy a Marokkó egy kicsit elfáradt, le kellett cserélni Ibrahim Diazt, ott a labdabirtoklásban is sokkal jobban följött Brazília, alakítottak ki helyzeteket, most a jobb oldalról tudtak, Danilo beadása volt, Rafinha elment a szélen, de vagy nem érkeztek jól, vagy rossz lövést választottak, vagy Vinicius visszaadásánál Rafinha gyengén talált el a labdát, tehát több helyzete volt a braziloknak, a második félidő alapján a brazilok megnyerhették volna a mérkőzést, a ráadásban Marokkó egy picit jobb volt az utolsó 10 percben a hosszabbításban, futásban, de így ha teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, hogy első félidőben Marokkó, másodikban Brazília volt jobb, akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzetők győzelmet vártak az első mérkőzésen.
2: Magyar idő szerint hajnalban, egészen pontosan 3 órakor pedig kezdődött a Haiti-Skócia mérkőzés, amelyet a C csoportban rendeztek, és Skócia 36 év után szerzett ismét győzelmet labdarúgó világbajnokságokon. A találkozóról Vukovics László fejtette ki a véleményét, aki végignézte az összecsapást.
7: Haiti a 83. a világranglistán, míg Skócia a 42. Érdekesség, hogy a szövetségi kapitányuk Sebastian Minier a Haitinek 2 éve irányít, de a fegyveres konfliktusok miatt még nem tette be a lábát a haiti válogatott. Tehát a Haitiben minden meccsét idegenben, külföldön játsz a Haiti. Én még ilyet nem is hallottam a futballban, de jelen pillanatban ez a helyzet, és mégis ki tudtak jutni, tehát egy óriási bravúr. A mérkőzésen Skócia remekül kezdte a találkozót, róluk azt kell tudni, hogy 1998 után jutott ki újra világbajnokságra, a skót együttes Dánia 4-2-es legyőzésével, és itt 7 éve irányít Steve Clark szövetségi kapitány. Jól kezdték a mérkőzést, a skótok abszolút uralták az első 10 percet, a Haiti csapata nagyon meg volt illetődve, és végül is egy szerencsés góllal a 28. percben McQueen egy megpattanó lövés, hát öngól, tehát McQueennek adták, megszerezte Skócia a vezetést. Utána nagyon ráült az eredményre a skót csapat, Haiti pedig gyors játékosokból áll, ugye Lenny Joseph a Ferencváros labdarúgója is tagja a Haiti keretének, de ő most a kispadon kezdett. Isidor volt elől, és Bellegarde és Piero, ők egész jó benyomást tettek rám. Haiti egy nagyon agresszív futballt játszott, amit a játékvezető támogatott. Nem voltak durvák, de a keménység határát feszegették. Ez nem nagyon ízlett a skótoknak, és meglepő volt, hogy a fejpárbajokat fele-fele arányban nyerték meg. A második félidő egyértelműen Haitiről szólt, teljesen beszorította a Skóciát. A skótoknak végig a levegőbe lógott az, hogy egyenlít Haiti. Voltak is helyzetei, Piero fejelt mellé, például a 85. perc volt a legnagyobb helyzetük, amikor egy jobboldali beadást Piero mellé fejelt, de Haiti látszik, hogy azért nem egy kés csapat, de egyénileg gyors játékosaik vannak, hát gondoljunk arra, hogy Lenny Joseph az ő sebességével, amit itt Magyarországon láttunk, azért kiemelkedik a játékosok között, ott 15 percet kapott, a 75. percben lépett pályára, de nem tudott most hozzátenni ahhoz, hogy egyenlíteni tudjon Haiti. A skótok végül is 1-0-ra megnyerték ezt a mérkőzést, de ha a mérkőzés egészét nézem, akkor Haiti rászolgált volna az 1 pontra.
2: Végezetül ma reggel folytatódtak a D csoport küzdelme is. Ausztrália nagy meglepetést okozott Törökországnak, de egészen pontosan arról, hogy mi történt, Erdei Márk számol be.
8: Továbbra sem tud világbajnoki nyitómeccset nyerni Törökország. Ausztrália, Törökország 2-0. Jobban kezdték a törökök a mérkőzést, több helyzetet is ki tudtak alakítani, de a végig kiválóan záró ausztrál védekezésen nem tudtak átjutni, és végül a 27. percben ugyan érkezett egy életerős Arda Güler lövés középről, kapásból ballal, ezt követően Beach lehúzta a labdát, kigurította, és 3 passzból felértek az ausztrálok. Végül megkapta a labdát Irán Kunderről, akit indítottak, szépen befelé tolta a labdát, ezzel átverte a török védőt, és ezt követően pedig jobbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, ezzel tehát a 27. minutumban 1-0-ra vezetett Ausztrália. Ezt követően 3 percre rá Bardakcsinak, a török középső védőnek volt egy óriási helyzete, hiszen nagyjából 20 méterre középről egy óriási bombát eresztett meg, Beach bele tudott érni, onnan pedig a kapufára pattant a labda, nem volt szerencséje Bardakcsinak, hiszen kifele jött onnan a labda. Így fordultunk rá a második félidőre, vagyis 1-0 volt Ausztráliának. Mind Vincenzo Montella, mind pedig Tony Popovic, az ausztrálok mestere próbált változtatásokkal élni, de végül nem a cserék hozták meg a második gólt ezen a mérkőzésen, hanem Metcalf, az ausztrálok egyik legjobbja a ma reggeli mérkőzésen. Conor Metcalf volt az, aki labdát tudott szerezni, 5-3-ban vitték az ausztrálok rá a labdát a török védelemre, ezt követően Metcalf nem passzolt, hanem befelé tolta a labdát. 18 méterről kicsit jobbra sodródva, a bal lábával szépen kilőtt a kapunak a bal alsó sarkán, úgyhogy valóban ennek a mesnek két hőse van, Irán Kunda, aki az ausztrál válogatott valaha volt legfiatalabb világbajnoki gólszerzője, valamint Conor Metcalf, aki jegyezte a második gólját Ausztráliának. Ezt követően Arthur Kuklunak volt még egy nagy helyzete, de végül közvetlen közelről Beachbe vágta a labdát, és jegyezzük meg azt is, hogy Beach is kiválóan védett az ausztrál kapuban, annak ellenére is, hogy sokan Matt Ryant várták kezdő kapusként az ausztrál kapu elé. Még egyszer tehát a végeredmény, Ausztrália, Törökország 2-0.
2: Az összecsapást a mérkőzést követően a találkozót a stúdióból megtekintő Bene Ferenc értékelte.
9: Előzetesen azért kétkedve fogadtam ezt a találkozót, egyik csapatot sem ismerem mélységében, nyilván inkább a törököket valamelyest, de mind taktikai szempontból, mind a játék ritmusát tekintve tényleg látványos találkozó volt, nem tarkította sok helyzet, nem tarkította sok virtuóz technikai megoldás, de abszolút élvezhető volt. Az volt az embernek érzése, hogy gyakorlatilag az ausztrál válogatott iskolajátékot nyújt a védekezés szempontjából, tehát én úgy fogalmaztam a közvetítés során, hogy oktató DVD-n lehetne kiadni, ahogyan védekezik csapatszinten az ausztrál csapat, és a törökök nem találták meg erre az ellenszert, nem volt a török válogatottban az átlagnál sem jobb teljesítmény a támadó szekcióban, a széleken kevés mögékerülést tudtak végrehajtani, keveset kerültek az ausztrál védekezés mögé, a beadásokat 100%-os hatékonysággal semlegesítette a hatalmas méretű belsővédőkből rendelkező, belsővédőkből álló ausztrál csapat. Jó volt a kapus teljesítmény, és hát hadd emeljem ki ugye a mezőnyjátékosokon kívül Beachet, aki ugye szinte második számú kapusként emelkedett most, ha nem is azt mondom, hogy a mezőny fölé, de talán, hogyha három nevet meg kellene nevezni ezen a mérkőzésen, akkor biztos, hogy benne van a három legjobba, talán a mérkőzés legjobb a díját is meg tudja kapni. Nem azért, mert foghias volt ma az ausztrál védekezés, hanem azokat a piciket az átlövésekben hozzá kellett tenni, hiszen azért volt hatalmas bravúri átlövés után, volt közeli lecsorgó labdák utáni török helyzet, és abból is hárított, szóval azért nagy mértékben meghatározta az ausztrál csapat játékát, és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy le tudják hozni nullára a találkozót. A török válogatottnak sokkal kreatívabban és sokkal nagyobb tempóval kell futballozni a jövőben, az ausztrál válogatott pedig ezzel a hatalmas kalppal azért hát beírta az ausztrál futballtörténelem a mai mérkőzéssel a nevét, illetve nagyon kíváncsi leszek a következő találkozójukra, mert itt azért készülni kell, főleg a labdaszerzés utáni gyors kontráikra, mert abban is nagyon-nagyon hatékony volt az ausztrál csapat. Hát nem várt fordulat ebben a csoportban, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a második forduló.
1: A most zajló 23. labdarúgó világbajnokság harmadik napjának az összefoglalóját Olasz Gergő készítette. Hamarosan pedig egy másik érdekes multidézéssel fogunk foglalkozni. A szerkesztőségünk, hát hogy is mondjam, megszavazta, hogy az elmúlt egy év során melyik volt a legnagyobb kudarcot hozó magyar vonatkozású sportesemény, és melyik okozta a legnagyobb örömet nekünk magyar szurkolóknak. Hamarosan ezzel folytatjuk. Előtte azonban elmondom, hogy végéhez közeledik a katalán nagy díja, a Formula 1-es világbajnokság során, és a 66 körös futam 53. körét követően Hamilton áll az élen Ferrarival, Russell, illetve Antonelli előtt. Szóval hamarosan a legnagyobb kudarcot hozó sportesemény és a legnagyobb örömet okozó az elmúlt egy évből.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 5 perc elmúlt, 4-5, 2026. június 14-én, vasárnap, amikor a második születésnapját ünnepli a Nemzeti Sport Rádió, és az elmúlt napokban a szerkesztőség tagjai, szerkesztői és kommentátorai összedugták a fejüket, és azon gondolkoztak, hogy az elmúlt egy év során vajon melyik volt a legnagyobb örömet okozó magyar vonatkozású sportesemény, illetve

0: mozdulna ki, és ott valaki be tudná fejelni közvetlen közelről, de akkor jön az újabb Szoboszlai szöget, ezúttal Kerkeznek egy kis szöglet, Kerkez visszaadja Szoboszlai, élesen gól! Gól! Vezet a magyar válogatott a mérkőzés harmadik percében Lukács Dániel góljával! Egy szöglet variáció után Szoboszlai élesen tette középre, talán kapura lőtte, és Lukácson tovább pattant, becsapva ezzel Kelehert. Megvan a vezetés a mérkőzés elején. Megint itt van a gyors vezetés az írek ellen. Lukács Dániel második válogatott beli góljával.
1: Most viszont kihívták a VAR videóhoz, úgyhogy sajnos baj lehet.
2: A norvég játékvezetőt lehetséges büntető miatt kiszólították a VAR monitorhoz, és a visszajátszás alapján hát lehet, hogy Szalai megrúgta Okbene lendülő lábát.
0: Az ér még vár, hatalmas a fügyszó a stadionban, nő a nyomás Dibuszon is, de nő a nyomás Peroton is, azt hiszem. Jön a sípszó, Perot neki fut és belövi a jobb alsóba. Dibusz érezte az irányt, de sajnos Perot lövése utat talál a magyar kapuba. A 15. percben egyenlít az ír válogatott Magyarország ellen.
2: Visszafejelni a labdát Varga, Varga visszakapja Kerkeztől, ott van még Szoboszlai, leveszi a földre a csapatkapitány. Kerkez, Schäfer, na még most egy nagy lendület, az talán magyar helyzet kialakítással járna. Kerkez be a 16-oson belőre, Varga lő, és gól! Mekkora gólja! Megint vezet a magyar válogatott a 37. percben! Puskás díjat neki! Varga Barnabás! Hát micsoda gól volt ez!
0: Azaz feljátsza a támadósorba, ott Perot és Kenny játszanak össze, aztán Kalen mellől Orbán tisztáz, de visszakerül Azazhoz. Egy mélységindítás Perot felé, Perot átveszi, Perot helyzetben és átemeli Dibusz fölött, és ez már sajnos nem volt les, egyenlít az ír válogatott a 80. percben.
2: Meddig engedi még az eszkosz a norvég játékvezető? Még mindig engedi, letelt a hosszabbítás, Kelleher visszaemeli, ott a 16-oson belül egy csúsztatás, nem hiszem el, gólt szereznek az írek, ilyen nincs, gólt szereznek az írek, hát ezt nem hiszem el, ilyen nincs, atyavilág, ilyen nincs.
0: A 96. percben letelt az 5 perces, a jelzett 5 perces ráadás, és tovább csúszott a labda valahogy, oda került Perot elé, már megint Perot elé. Hát ez...
2: Hát leforrázva ülünk itt.
3: Hát azóta is leforrázva ülünk, zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság, ismételten nélkülünk, ez már zsinórban a 10. világbajnokság, amelyen nem vesz részt a magyar labdarúgó válogatott, gyorsan felejtsük is el ezt az eseményt, hát nyilván nem felejthetjük el soha az életbe, de akkor hallgassák meg azt, hogy a szerkesztőségünk melyik magyar vonatkozású sporteseményt ítélte az elmúlt egy évben a leginkább örömtelinek. Következzen Kós Hubert úszása 200 méteres háton a világbajnokságon.
4: 200 méteres hátúszás döntő, és ebben a pillanatban már mindenki a vízben. Csejka, Térni, Kós, Köce, Endoja, Bruár, Mityukov, Sziszkosz, Greenbank 8-asa a vízben. Nagyon-nagyon izgulnak előttem a franciák Endoja, Bruárért természetesen, és amikor elrajtolnak, akkor Kós Hubert kifejezetten jól jön, az azt jelenti ott a második kölhely környékén, azonban Peter Köce nagyon megy, és ő fog majd elsőként fordulni 50 méter után. A második tehát Kós Hubert, a részideje pedig 26,17 század másodperc, ami maradjunk annyiban, hogy eléggé erős. Egy 54-14 az országos csúcs, ehhez képest majdnem egy másodperccel jobbat úszott most Kós Hubert, mint két évvel ezelőtt Fukuokában. Még mindig Köce az élen, világcsúcs részidőn belül, Isten, erre nem is gondoltam, Aaron Pearson 1.51.92, Köce belül, de Kós is, 16 század másodperc a hátránya 100 métert követően, az első két helyezett kiemelkedik, Endoja, Bruár egyelőre ott az ötösön jön harmadik helyen, illetve Tirni is a kettesen, de most már Kósa az élen, elmegy, igen, elmegy most már Köce mellett, szintisztán már féltes rossz az előnye Kós Hubertnek, és amikor 150 méterhez érnek, akkor bizony meg lesz valószínűleg az első hely, de még van 50 méter hátra, kell egy jó forduló, remek víz alatti munka, világcsúcs részítőn belül Kós Hubert, hát erre nem számított senki, Köce azonban nagyon jól jött ki a vízről.

0: és amikor jönnek az utolsó 25 méterre, egyértelmű Kós előnye, meg lesz a világbajnoki cím, kérdés, lesz a világrekord, de nagyon jó jön Götze, sajnos a dél-afrikai jön, Brouard már kiesett ebből az egész történetből, de Kós Hubertet nem lehet megverni, féltesoc az előnye, és meg lesz a világbajnoki cím, másodszor Fukuoka után most is világbajnok Kós Hubert, 1.53.19, egyéni csúcs, országos csúcs, nem lesz világbajnoki csúcs, vagy világcsúcs, de mindegy, nem fontos, megvan az olimpia utáni VB cím.
1: A futamot követően Kós Hubert az N4 Sport riporterével Tóth Bálinttal értékelt.
2: Előttünk a 200 hát világbajnok, a Kós Hubert, gratulálok ehhez a teljesítményhez, az egyéni csúcsjavításhoz, ez az egész héthez, amit itt művelsz, és emeltél egy szintet a saját teljesítményeden. Erre az utolsó hosszra hogy maradt erőd a dél-afrikaival szemben?
3: Őszintén nem maradt semmi erő. Csodálkoztam, hogy beértem valahogy a falba, mert egyszerűen úgy elsorsodtam, mint még soha. Ez egy jó hét volt eddig, még van ugye egy váltó, meg egy ötváltom volna. Meglátjuk, hogyan sikerül. Összességében ezért jöttem ide, hogy újra megnyerjem ezt a számot, és adjak hozzá még egy érmet, ez pont sikerült. Lemáradtam.
2: Ilyenek ezek az augusztus elsőjék. Tavaly egy görög keserítette meg az életedet, most a dél-afrikai 150-ig világcsúcs részidőn belül voltatok. Abban az utolsó fújtatásban, ott a célban, abban mi volt benne?
3: Nem tudom, őszintén azt mondta Bob, hogy kezdjem el. El is kezdtem, tudtam, hogy erre edzettem, és szerintem jó úton haladok, hogyha javulgatok még tovább így előre, és lépegetek előre, és nem teszek be magam elé minden egyes sessionre egy számot, akkor még akár meg is közelíthettem volna ma este, de így volt jó, és újra világbajnok vagyok.
4: Hát a szerkesztőségünk ezt ítélt az elmúlt egy évnek a legörvendetesebb magyar vonatkozású sporteseményének. Említettem már korábban, akik velünk vannak így ideje, azok pontosan tudhatják, hogy a mai napon ünnepli a Nemzeti Sportrádió a második születésnapját, és ebbe az apropóból az elmúlt egy évből megszavaztuk, hogy melyik volt a legörvendetesebb magyar vonatkozású sportesemény. Hát azt hiszem, hogy ezt mindenki örömmel hallgatta, Kós Hubertnek ezt az úszását. Hát azt meg, hogy a világbajnokságon, mármint a labdarúgó világbajnokságon nem láthatunk magyar válogatottat, hát ezt azért valamennyien szomorúan konstatáljuk. Jelenben lesz ma két mérkőzés is, a negyedik napjánál tart egyébként a világbajnokság, mindkét találkozót Texasban vívják, 19 órától Houstonban Németország Curaçao, 22 órától pedig Dallasban Hollandia Japán. Egy pillantás a monitorra, hiszen a végéhez közeledik a katalán nagydíj a Forma 1-esek futamánál. A 66 körös nagydíj 62. körét követően Hamilton áll az élen, és amióta az előbb mondtam eredményt, azóta változás történt a második helyen, ugyanis Antonelli megelőzte Russell, tehát jelenleg 4 körrel a vége előtt. Hamilton, Antonelli és Russell a sorrend, aztán ebben a pillanatban ismételten változik, most már ismételten Russell van a második helyen, Antonelli a harmadikon, sőt Antonelli már a negyediken, na majd erről beszámolunk természetesen, de csak a hírek után.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: 6 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajak-kene Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. Még ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
5: Sporthírek.
7: 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros és a Kis Ágnes Nagy Bianca kenus duó a második helyen végzett az 500 méteres döntőben. A harmadik helyen ért be Balogh Gergely 200-on és Csikós Zsóka 500-on a kajakosoknál, valamint kenuszakákban Opavszki Réka és a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős az 500 méteres távon. Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot Vancouverben. Negyedik csoport mérkőzését is megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben. A mieink 21-7-re győzték le Szerbiát, és ezzel elődöntőbe jutottak. Döntő rövidítésben kikapott Bondár Anna orosz ellenfelétől a Nottinghami füvespályás női tenisztorna selejtezőjének második fordulójában, így nem jutott fel a főtáblára.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik negyedére. Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikot. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Fa dőlt a sínekre Baja és Pörböly között, ezért az érintett szakaszon nem járnak a vonatok, közölte a MÁV Inform. A Dombóvár-Bátaszék-Baja vonalon utazók hosszabb menetidőre számítsanak. A Bajáról Dombóvára és Veszprémbe tartó buszokon elfogadják a vasúti menetjegyeket. Megdőlt az országos napi szélrekord tegnap. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek.
5: Közlekedés.
7: Kamion és autószállító tréler karambolozott korábban az M0-ás déli szektorán az M1-es irányába. A 21-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de a torlódás lassan oszlik fel. Az egyes főúton Biatorbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
7: Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra, leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. június 14-én a Nemzeti Sportrádió második születésnapján 5 perc múlva lesz 3:45. Véget ért a Formula 1-es katalán nagydíj. A három körrel a vége előtt még második helyen álló Antonelli kiesett, így aztán a végső sorrend Hamilton nyerte a katalán nagydíjat, második lett Russell, harmadik helyre pedig bejött a világbajnoki címvédő Norris. Ez volt tehát a Forma 1 világában, természetesen majd részletesebben is foglalkozunk az eseményekkel a mai nap során, most azonban foglalkozunk Kaja Kenuval, hiszen utolsó napjához érkezett a Portugáliában jelenleg is rendezett Európa-bajnokság. A délelőtti eseményeket foglaljuk össze a következő bő negyed órában, a kommentátor Tóth Béla.
2: A rajtgépben már mindenki ott van, várunk arra, hogy a startpisztoly eldördüljön, ami ebben a pillanatban meg is történt, és hiba nélkül eljön mindenki. A világkupán Szegeden Csikós némi csalódást keltő módon a 7. helyen zárt májusban, Brandenburgban pedig a 4. lett Jakcs és Puvavska mögött. Ez a két világkupa verseny az, ami nagyjából árulkodik az erőviszonyokról. Itt az előfutamok és a középfutamok során Csikós jól szerepelt. Az első 50 méter megtétele után Jakcs vezet egyelőre. A német az, aki a türkiszkék hajójában szeli a vizet elsőként. Csikós egyelőre a mezőnyben bújik meg, a 4.-5. hely környékén halad. A 3-ason Puvavska egyelőre követi fél hajó lemaradással Jakcsot, aki tényleg itt a rajtot a legjobban kapta el. Van még hátra 250 méter, megérkeznek tehát a táv második felére a versenyzők. Jakcs egy hajóval kiemelkedik a mezőnyből, és aztán 4 versenyző következik egy bolyban, és ennek a bolynak a tagja Csikós Zsóka. Jön az utolsó 200 méter, Jakcs továbbra is egy teljes hajóval vezet, Csikós most már tisztán a második. Nagy hajrá szükségeltetik az aranyéremhez Csikós Zsókának, mert Jakcs továbbra is bírja azt a tempót, amit a legeleje óta diktál. A harmadik helyen ott van még Puvavska, rá kell figyelnie Csikósnak, mert itt úgy tűnik, hogy az ezüstérem lesz a legtöbb, amit el lehet érni. Jakcs időközben elkezd fáradni, farag a hátrányából Csikós, úgy tűnik, hogy a csapás számot most igazán növeli Csikós Zsóka, beindította tehát azt a hajót Csikós, és az utolsó 50 méterre fordulva, akár még utolérhető lenne Jakcs, de Puvavska is elkezdett erősíteni, és Jakcs előnye kitartna, második vagy harmadik lesz Csikós, ezüstérem. Megvan tehát a magyar csapatnak a harmadik ezüstérme a kajakkenu Európa bajnoksága Montemoro Vejóban. Bolin Jakcs, aki ebben az idényben kiválóan teljesít ebben a számban. Ugye korábban mondtam, hogy a világkupán ő lett a legjobb európai Brandenburgban. Ezúttal az Európa bajnokságon sem ismert kegyelmet, és a legelejétől fogva vezetett, és mondhatni, hogy Polin Jakcs rajtja győzelmet arat, és letaszítja a trónról Csikós Zsókát, aki hát itt a leges legvégén nagy versenyt ment a lengyel hölgyel az ezüst éremért, de tisztán a második helyen ér be a célba a szolnoki kajakos, és egy helyesbítés következik, mert hogy Csikós Zsókát a célfotót követően kihozták harmadiknak a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében, 200-at. Ennyi különbséget találtak Csikós Zsóka és Anna Puvavska a lengyel versenyző között, méghozzá a lengyel javára. Csikós Zsóka tehát bronzérmes a női kajak egyesek 500 méteres távján. Csikós Zsóka ezután értékelt Kurilla Viktornak.
3: Zsóka, gratulálunk ez a bronzéremhez K500 méteren. Egy igencsak kemény futam volt, de hát vártuk is, hogy itt azért igencsak nagy nevekkel fogsz megmérkőzni, és te is egy nagy név vagy. Ebben most egy harmadik hely lett. Milyen kedvű Csikós Zsóka szállt ki a hajóból?
4: Hát köszönöm szépen, annyira nem örülök, bevallom. Nem tudtam jönni úgy a végén, ahogy szoktam, érzésesen. Most már kicsit idegesít, hogy ilyen pár századokkal van előttem az Anna. Hát most ez harmadik helyre volt elég.
3: A német lány nagyon eljött a rajtból, és aztán nyilván Annával csatáztatok, nagyon jött a táv második felén, de azért az látszik, hogy májushoz képest megint sokat lépt előre, akár csak tavaly, tehát bronzérem ide vagy oda, kis csalódás ide vagy oda, azért egy egyértelmű fejlődés látszik az egyes teljesítményeden is.
4: Igen, abszolút, az nyilván az a lényeg, hogy a VB az jól sikerüljön. Nem mondom, hogy nincs rajtam teher, már páros is szeretnék jól menni, szerettem volna megcsinálni, nyilván ez a két szám, hogy ilyen közel van, így az annyira nem esik jól, de hát ebből kell építkezni, aztán így menni egészen 28-ig, szóval ez igazából arra egy lépcsőfok megint, szóval örülök, hogy építjük az egyesemet, aztán bízok benne, hogy még augusztusig tudok előrelépni.
2: Következik a női kenu egyes 500 méteres A-döntő, az ötös pályán Opaszke Rékával, az újpestiek 22 éves kenusával, aki tavaly teljesítette első idényét a felnőtt mezőnyben, Európa-bajnok ezüstérmes lett ezen a távon, plusz a négyessel is szerzett egy második helyezést Racsicében a tavalyi kontinens viadalon. Nem ő a fő esélyese ennek a futamnak, de a dobogóra joggal pályázik. A négyesen ott van mellette Ludmila Luzan, az ukránok klasszisa, aki szombaton két aranyéremmel zárt, tehát most növelheti díszes gyűjteményét Luzan. Megtörtént a rajt, eljönnek a versenyzők, tehát a rajtgépből. A hatoson ott van Azerbajdzsánból Smilovenko, egy 22 éves versenyző, Kocsúval, Zsehovával, meg az egyesen az olasz Della Giustinával is számolni kell, aki második lett tegnap Luzan mögött 200-on. Na de hát itt azonnal az első 50 méter megtétel után egy hajónyi előnyre tesz szert Luzan. Elképesztő, amilyen formában van. Róla érdemes tudni, hogy tavaly a milánói világbajnokságon tarolt, négy számban indult, és mind a négyet megnyerte az ukrán királynője ennek a női kenuszakáknak, mert joggal lehet azt nevezni, annak nevezni Ludmila Luzant. A többiek tehát most már a hátát figyelik egyet, értelműen Ludmila Luzannak, de a második helyen ott lapától Opaszke Rék akkor, amikor közelítenek féltávhoz. Itt Portugáliában, Montemoro Velhóban egyébként az időjárás egy picit felhős, nagyjából 20 fok a hőmérséklet, ugye ott még csak most múlt 9 óra, de az időjárásra annyiban nem lehet panasz, hogy hátszél segíti a versenyzőket. 200 méter van még hátra, Ludmila Luzan két hajóval vezet mindenki előtt, az egyes pályán Della Giustinát, hogyha látja Opaszke Réka, az mindenképpen jó, mert az olasszal kell versenyezni az ezüstéremért. Ez a három versenyző kiemelkedik a mezőnkből, van Luzan, aztán jön Opaszke és Della Giustina. Itt talán még a 9-esen Nico a francia zárkózik, de talán vele nem kell foglalkozni. Opaszke Rékának a felső pályán kellene tehát jobbra kitekintgetnie, mert Della Giustina még egy félhajóval előtte van. Jönnek az utolsó 50 méterre, ebből a dobogó úgy tűnik, hogy biztosan meg lehet. Opaszke Réka küzd azért még az ezüstéremért. Luzan győzelméhez kétség sem fér, torony magasan nyeri ezt a számot is Ludmila Luzan, és egy nagy hajrával Opaszke Rékának akár még az ezüst is meg lehetne, de a bronz is nagyon szépen fog csillogni. Bronzérmes Opaszke Réka, hogy hogyan gondol vissza erre a döntőre Opaszke Réka, az újpestiek kenusa, azt most meghallgathatjuk. Az interjút Kurilla Viktor készítette.
3: Nyilván Ludmila Luzan egy más liga a női kenus mezőnyben, nem vele kellett foglalkozni, viszont a te érmet sem igazán forgott veszélyben. Milyennek érezted ezt a ma reggeli döntőt?
4: Hát őszintén szólva így elég korán indult a nap, tekintettel arra, hogy az előző napokban azért kicsit el tudtuk nyújtani a délelőtteket. Nem is bántam egyébként, mert nem volt sok idő gondolkozni reggel. Kicsit váratlanul ért a balos hátszél ezen a reggelen, de őszintén a szél nem zavart, igyekeztem magamból kihozni a legtöbbet. Ez sikerült, úgyhogy igazából nem vagyok csalódott, elégedett vagyok, örülök, hogy dobogóra tudtam állni.
3: Talán úgy, hogy egy évvel ezelőtt is dobogós voltál ebben a számban, most pedig a tegnapi mix bronzzal együtt két éremmel mehetsz haza Portugáliából. Milyen volt számodra ez az Európa-bajnokság?
4: Kicsit már azért így a végét járom, ha így mondhatjuk a versenyszezonnak. Most már azért jól esne egy kis pihenő, amire jövő héten sort is kerítünk, úgyhogy valahogy így ezt is vártam már így az EB alatt, viszont nagyon jó érzés volt, fókuszáltam versenyezni tegnap is, ma is. Jó csapat volt a srácokkal, Zsófival, ma is azt érzem, hogy kihoztam magamból a maximumot, úgyhogy abszolút elégedett vagyok ez az Európa-bajnoksággal.
2: Jön tehát a férfi kajakosok sprintávja, itt Balogh Gergelyben bízhatunk, ezt a nagy üdvrivalgást pedig a hazai versenyző, a négyesen evező Messias Battista kapja. A portugál a négyessel átélt egy csalódást tegnap, mert hogy címvédőként meg a dobogóról is lemaradtak hazai környezetben, de hát itt lehet javítani, tavaly Európa-bajnoki második lett Battista. Balogh Gergely megjavította méghozzá 2000-eddel a csütörtöki előfutamban a világ valaha volt legjobb időeredményét ezen a távon, 200 méteren, egy 25 esztendős versenyző Balogh Gergely, egy éve világbajnok ezüstérmes lett a négyessel, ide úgy kvalifikálta magát, hogy az a szétlövésben, tehát egy utóválogatón a világbajnok Csizmadia Kolost megverte. Az egyesen Hárcev, egy ukrán versenyző, Zalka Csaba, egy csallóközi magyar származású, de szlovák színekben versenyző kajakos, a kettesen, ugye neki a szövetségi kapitánya Hüttner Csaba, hármason egy litván, Seja, a hatoson Carlos Arevalo, volt versenyben második lett a spanyol négyes a németekkel tegnap 500-on, egyébként Arevalo a harmadik lett tavaly, a szerb Marko Dragoszavjevic a hetesen, a nyolcason Diliberto, egy olasz, a kilencesen pedig a norvég. Balogh Gergely tehát nagyon biztatóan szerepelt az előfutam során ebben a versenyszámban. K1 200 sprintáv, alig több mint fél perc alatt célba érnek a versenyzők, és megtörtént a rajt. Nagyon fontos a jó rajt, itt Balogh Gergely jól is kapta el, és a spanyol előtt egyelőre vezetek fél hajóornyival. Az olasz itt az alsó pályán szintén jól rajtolt, ez a három versenyző van legelől. Nagyon magas tempó diktál már a legelejétől fogva Balogh, és továbbra is vezet Arevalo előtt. Dilibertóra kell még kitekinteni a baloldalra. Jönnek az utolsó 50 méterre, tartja ezt a tempót Balogh Gergely, és az utolsó métereken be lehet rúgni azt a hajót. Hát itt megint a célfotó fog dönteni, de mintha a spanyol rúgta volna be elsőként a hajót. Arevalo tehát a győztes, a második Battista, és most már van végeredmény is, és így hozták ki a különbséget, hogy Balogh Gergely a győztestől 115 ezered másodperccel maradt le, és Battista mögött is a különbség, hát itt nézem gyorsan, mindössze 400. Tehát a sorrend spanyol aranyérem, Carlos Arevalo révén, aztán a portugálok megszerezték az első érmeket ezen az Európa-bajnokságon, Messias Battista révén egy ezüst, és ő mindössze 400-addal előzte meg Balogh Gergelyt, a magyar versenyzőt. Jön majd a folytatás hamarosan, előtte viszont hallgassunk meg egy értékelést Balogh Gergelyjel. Balogh Gergely a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtósának Kurilla Viktornak értékelt.
3: A Balogh Gergelynek szívből gratulálunk ehhez a bronzéremhez K1 200 méteren, egy elképesztően kemény versenyben, elképesztően nagyot versenyeztél, ahogy az elején elindultál, az szenzációs volt. A vége egy picit talán nem sikerült úgy, hogy te szeretted volna, de ha januárban valaki ezt mondja, hogy te 201-esbe érmet szerzel, akkor mit mondasz?
5: Hát valószínű kinevetem, de igen, jó volt a verseny, tényleg az elején nagyon jól eljöttem, a végét nagyon sajnálom, hogy vagy megbillentem, vagy már ugye kész voltam az erőmmel, és az utolsó húzás az ilyen balul sikerült, tehát hogy nem húzás lett, hanem berúgás húzásszerű, és majdnem be is borultam, jó, nyilván elfáradtam. De amúgy örülök neki, de én arra gondoltam, hogy azért meg lehet ez az arany is, de majd a VB-n.
3: Milyen elvárásokkal jöttél ki reggelizni? Az előfutamot minden idők legjobb idejével abszolváltad, egyből odaléptél az esélyesek között. Hogyan jöttél ki reggel?
5: Úgy, mint az előfutamra, hogy egy maxos pályát jövök, és lesz, ami lesz. Azt tudtam, hogy ha átszél lesz, akkor az elején kell figyeljek, hogy el tudjak menni a többiekkel, és akkor a végén már csak beérni a cél, ugye a célba, de semmi, egy maxos pályára készültem ma is.
3: Könyveljük el lassan Balogh Gergelyt 200-as versenyzőnek?
5: Szerintem még ne. Remélem, hogy nyilván jó ez a 200 méter, de nyilván az olimpiai számok, ami prioritást élveznek. Nyilván most örülök ennek a harmadik helynek, de lépünk tovább.
2: Elrajtolt a női kenu kettesek 500 méteres döntője a mezőnyben Kis Ágnessel és Nagy Biankával. Ez a duó 2 évvel ezelőtt Szegeden Európa bajnok lett, azóta viszont távol marad magától, illetve a saját elvárásaitól ez a kettős, mert hogy 200-on például tegnap 6. lett csupán az egység. Itt teszem hozzá, hogy tavaly Racsicében bronzérmes lett 200-on és 500-on is ez a kettős, tehát azért ez a hatodik helyezés ez némiképp csalódást keltő. Reméljük, hogy most javítanak az olimpiai versenyszámban. A portugálok mellett a kettesen fehér oroszok, a hármason moldávok, a négyesen az az ukrán kettős, amely hát Luzánnal, a három aranyéremnél tartó ukrán klasszissal versenyez. Luzán párja egyébként Ribacsok. Az ötösen a spanyolok, a címvédők, Ángeles Moreno és Victoria Járcsevska, igaz 200-on tegnap az ukránok mögött zártak csupán. A hatoson a magyarok, a hetesen németek, a nyolcason csehek, a kilencesen pedig oroszok. Ez tehát a mezőny. Elrajtolt most ebben a pillanatban a finálé. A hatoson felismerhető ilyen toppancsos hajóval a magyar hajó, Kis Ágnes és Nagy Bianca. A világkupán Szegeden a harmadik pozícióban zártak, a brandenburgi világkupát pedig nyerte ez a kettős. Jobban kapja el a rajtot ezúttal a spanyol egység. Egy hajó ornyival vezetnek az ukránok előtt. Ez a két egység, ez kiemelkedik a teljes mezőnyből. Egyelőre egy teljes hajót vernek a magyar dúóra is. Nézem most már a teljes képet, hogy halad a harmadik helyen Kis Ágnes és Nagy Bianca. Kis Ágnes mindössze 21 esztendős, Nagy 25 éves múlt, mindketten szegediek. Ugye, ahogyan említettem, ez a páros Racsicében a tavalyi kontinens viadalon a harmadik lett 500-on. És elkezdte a táv második felére megérkezve növelni a csapás számot Kis Ágnes és Nagy Bianca, és most már tisztán a harmadik helyen haladnak, és hát lassan utolérik az egyre fáradó, ám de bekezdő spanyolokat. Az ukránok vezetnek most már 200 méterrel a vége előtt, egy hajónyi előnyük még van a magyarral szemben, mert hogy időközben már az ezüstérmes pozícióban lapáltolnak Kis Ágnesék, de olyan dinamikával, olyan sebességgel érkeznek az utolsó 150 méterre, amiben benne van a győzelem. Na ez kifejezetten jól néz ki, ez biztató első 300-350 méter, de még egy fél hajóval még mindig vezetnek az ukránok. Lehet menni az aranyéremért, és el lehetne csípni Luzánékat. Luzánnak ez az ötödik versenyszáma ezen az Európa-bajnokságon, ő nem a legfrissebb, ezt ki lehetne használni. A spanyolok úgy tűnik, hogy elszálltak, ők a dobogó legalsó fokára férhetnek majd oda. A magyar hajó pedig, hát itt még egy nagy hajrát kellene nyitni, csajok, mert hogy ez bizony ezüstérem lesz, de még az arany azért ott van, mint lehetőség. Az ukránok a végén beleerősítenek, és az utolsó 20 méteren nem hagynak kétséget afelől, hogy nyernek. A magyar hajó pedig a női kenukettesek 500 méteres távján ezüstérmes az Európa-bajnokságon. Következik a férfi kajakpárosok 500 méteres döntője, egy izgalmas finálé lesz ez, ugyanis ez egy olimpiai versenyszám, és itt hagyományosan nagy a verseny természetesen. Az áprilisi válogatónak Kuruc Levente, Fodor Bence duó megverte a világbajnok Nádas Tótka hajót, és ezzel kivívta a részvételi jogot ezen az Európa-bajnokságon, a portugáliai Montemoro Velhóban. Jön tehát a rajt, ami ebben a pillanatban megtörtént. Tavaly ezen a távon a kedvező előjelek ellenére Kuruc Levente Opavski Márkkal mindössze ötödik lett, most viszont a rajtban abban nem maradt semmi. Kiválóan kapták el a startot a magyarok, és egyelőre kiemelkednek egy legalább egy beülőnyivel a portugálok előtt. Vezet tehát a magyar hajó, viszont a németek ott vannak a második pozícióban, egy hajó ornyival egyébként előttük Kuruc Levente és Fodor Bence. Ez a három egység egyébként kiemelkedik a mezőnyből, a többiek azért elmaradoznak ettől a triótól, míg a dánok valamelyest tudnak kapaszkodni. Féltávhoz közelítve pedig most már tisztán vezetnek a németek. Lehet jönni a táv második felében, 250-nél 2-10 másodperccel vezet tehát Schopf és Lemke. Lehet viszont erre építkezni Kuruc Leventéjéknek. Az viszont baj, hogy időközben a portugálok elé kerültek a magyar hajónak, és a kiváló és bátor kezdést követően az utazó tempó az visszaesett. Most már a szlovákok, valamint itt az alsó pályákon a spanyolok és az olaszok is utolérik a magyar hajót, illetve hát egész pontosan az olaszok és a spanyolok. A németek tisztán vezetnek, úgy tűnik, hogy nem fér kétség az ő sikerükhöz. A magyar hajó időközben elkezdett erősíteni, és ez az ezüstéremre mindenképpen jó lehet. Kell még egy nagy hajrá a végén visszaverni a cseh támadást, német arany és magyar ezüst. A csehek jönnek be harmadiknak. Újabb ezüstérem, a németek nagyon fölényesen egy teljes hajónyival nyernek és címet védenek. Jakob Schoffi és Max Lemke, egyelőre ez az egység, ez valóban verhetetlen. Kurucz Levente és Fodor Bence pedig nagyon bátran kezdett az első 200 métert, a mezőny élén teljesítették, és aztán azért volt egy olyan 100-150 méter, amikor az utazó tempó az visszaesett, és a végére még sikerült újítani, és ez az újítás, ez végül is egy ezüstéremben megmutatkozik.
3: Urak, ezüstérem férfi K2 500 méteren, amihez szívből gratulálunk. A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal, és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett. Milyen érzésekkel szálltál ki a hajóból?
6: Vegyes érzésekkel szálltam ki. Egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat két aranyra váltanunk.
3: Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
7: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának. Éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is, csatában voltunk a többi jó egységgel.
3: Életed első felnőtt Európa-bajnokságán egy arany, egy ezüst. Ott vagytok egyértelműen a férfi mezőny legelején, és hátra van még a világbajnokság. Mit vársz majd az év főversenyétől mindezek fényében?
7: Remélem, hogy mind a két száma miénk a világbajnokságon először is. Szerintem az eredményekkel erre rászolgáltunk. És ahogy Levi elmondta az előbb, ezt az ezüst és arany kombót szeretnénk két aranyra cserélni az év főversenyén a világbajnokságon.
3: Ha most mondjuk a párosnál tartunk, hol lehet még találni ebben valamit, hogy tényleg az a két arany legyen akár a VB-n, amit szeretnél te is, Levi?
6: Úgy gondolom, hogy a rajtban, hogy még inkább egybe legyünk, és a pálya közepén. Ott van pár javítani valunk, és akkor magunk meg tudhatnánk egy tökéletes pályát.
2: És már ott vannak a rajtgépben a férfi Kenu 2-es 500 méteres távján a versenyzők, a négyesen Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, a brandenburgi világkupa harmadik helyezettjei. Fejes Dániel az MTK 26 éves kenusa, ő tegnap a vegyes négyessel már szerzett egy bronzérmet ezen az EB-n, Hajdú Jonatán pedig az eddigi EB-ken csupán egyszer tudott dobogón zárni 2017-ben, és Bulgáriában ért el azt a teljesítményt. Itt egyelőre a harmadik helyen halad Fejes Dániel és Hajdú Jonatán 250 méternél, érkeznek az utolsó 200 méterre. Az olaszok teljesen elszálltak, nem is tényezők most ebben a futamban. Címvédő létére az olasz egység, miközben az oroszok vezetnek, és a spanyolok most megelőzték a magyar hajót. Az utolsó 100-150 méterre megérkezve a dobogó még elcsíphető. Erősítenek a csehek, nem tudom, hogy itt a legszélső pályán lévő cseheket látják-e a magyarok, mert egyelőre ők a harmadik helyen. Kell egy nagy hajrá, tehát Fejes Dánieltől és Hajdú Jonatántól. Az aranyérem az nem elérhető, az orosz-spanyol belharc lesz. Újítani, hogyha tudunk még, akkor a végén meg lehet csípni a dobogót. Na gyertek! Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, tehát miközben az aranyérem az az oroszok, és megvan a bronz! Egy elképesztő utolsó 50 méterrel elcsípte a dobogó legalsó fokát Hajdú Jonatán és Fejes Dániel.
3: Mindkét kenu párosunk ott van a dobogón 500 méteren, ezúttal a fiúkkal beszélgetünk. Dani és Johnny, gratulálunk a bronzéremhez, nagyon kemény verseny volt, Dani, milyennek érezted belülről?
6: Köszönjük szépen, jónak éreztem. Most itt a Johnnynak mondtam, amikor kiszálltunk, hogy talán a világkupa az jobban esett, de jó volt igazából a közepén, ott nem tudtunk menni az oroszokkal, ahol kellett volna, még ott éreztük, hogy igazából ennyi van benne. A finish az jól sikerült, annak örülök, meg hát a harmadik helynek is, úgyhogy szomorúság nincs bennünk.
3: Igen, a végén kiválóan jöttetek, és sikerült megőriznetek a bronzérmet annak, hogy jöttek mögöttetek a fehérorosok és az olaszok is, és egy újabb dobogó Brandenburg után.
8: Igen, hát örülünk neki, hogy sikerült tartani legalább ezt a helyezést. A dobogó az úgy gondolom, hogy minimálisan elvárt volt magunktól. Igazából tényleg, amit a Dani is mondott, pálya érzések szempontjából ugyanazt tudom elmondani én is. Szerintem szerintem előbb indítottunk Brandenburgba és a világkupákon, mint most. Ezen az elején kicsit vitatkoztunk is. Lehet, hogy majd ezt kell jobban átgondolni.
9: 10 méterről beszélünk.
8: 10 méterről, de az nagyon, nagyon fontos 10 méter. Ennyi.
1: Ezek voltak a délelőtti események a kajakkenu Európa-bajnokságon, amely az utolsó napjához érkezett, azóta pedig született két újabb magyar érem Portugáliában. A kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett 5000 méteren, míg a szintén kenus Adolf Balázs ezüstérmes lett. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a Maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. A 41 éves kiválóság az idén először nyert, pályafutása során pedig ez már a 106. futam győzelme. Hamilton legutóbb a 2024-es belga nagydíjon diadalmaskodott, a Ferrari csapat a 2024 októberében rendelt mexikói GP-n ünnepelhette sikert ezt megelőzően. Hamilton mögött egyébként George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, a WB címvédő szintén brit Lando Norris McLarennel pedig harmadikként, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli Mercedes-szel műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. A futam után a három dobogóssal Nico Rosberg beszélt.
10: Lewis, you did it. You're a Ferrari race.
11: Lewis, megcsináltad, futamgyőztes vagy a Ferrarival. Amilyen nehezen indult ez a Ferrari pályafutásod tavaly, milyen érzés ez most?
10: First, I have to start.
11: Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrarinak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit magam, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van. És nem kérhetek ennél többet. Köszönöm szépen mindenkinek. Lehet hallani 106. győzelmet. Ez hol van a 106-ban? Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelhetem, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni. És eljött ez az idő, és mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál. Örökké hálás leszek nekik, és remélem, hogy ez az első, és még sok követi. Nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia. Fantasztikus volt az autó. Forza Ferrari!
10: George, question to you. So of course Lewis is your ex-teammate.
11: George, ugye Lewis az ex-csapattársad. Mondaná neki valamit, így, hogy megszerezte az első Ferrari győzelmét. Hát persze, gratulálok neki, ennek a srácnak, mert hogy tudom, hogy mennyire keményen dolgozik, és nagyon sok évet töltöttünk együtt a Mercedesnél. Úgyhogy jól látni, örülök neki, hogy itt van az a Lewis, akire emlékszem, akin felnőttem. Nekünk nehéz, nekünk volt, örülök, hogy itt lehettek. A dobogon nem volt annyira tiszta a futamom, de a Ferrari-ban nagyon jó volt, úgyhogy nekünk is nyomnunk kell tovább. Ez erős hétvégéd volt, magabiztos voltál végig. Most úgy érzed, hogy újra a legjobb önmagadat tudod nyújtani? Igen, az péntek szombat nagyon jól sikerült. Ma azért nagyobb, több kihívással találkoztam. Jól indult, az első etapon kiválóan jól éreztem magam az autóban, de az utolsó két etap valamiért nehezebben alakult. De ahogy mondtam, örülök, hogy újra itt lettek a dobogon. Félsz már picit, milyen kihívás elé állíthat a Ferrari titeket, illetve a megbízhatósági problémák miatt. Hát igen, azért meglepődtünk, hogy mennyire gyorsak voltak tegnap. Ma pedig hát Lewis elképesztően jó teljesítményt nyújtott. Jönnek, közelednek. Lando harmadik lettél. Nagyon jó volt a versenytempó. Tegnap az időmérő nehezen alakult neked, de ma nagyszerűen teljesítettél. Először én is szeretnék gratulálni Lewisnak. Jó látni, hogy ismét ott van a legjobbak között. Örülök neked. Kemény futam volt a legjobbamat. Próbáltam nyújtani, hogy tartsam a lépést, de túl gyorsak voltak. Ott maradtuk és vártunk a lehetőségre, hogyha bármi történne. És szerencsések voltunk Antonelli kiesésével. De ez lesz leszámítva boldog vagyok csapat miatt, és örülök, hogy ismét itt vagyok a dobogon. Ez egy jó nap volt nekünk. Egy pici azért még hiányzik, igaz, hogy győzelmeket harcolhassatok. Mi kell nektek még ahhoz? Nem hallottam, amit mondták. Szóval mi kell ahhoz, hogy újra fotomokat nyerjetek, közeledtek, ma is közel voltatok a futamban. Mi kell még ahhoz, hogy meglegyen a győzelem minden az első? Mindenből egy pici. Jó munkát végzünk csapatként, és folyamatosan előrébb tudunk lépni. De ezek a srácok egyelőre jó munkát végeznek, ezt el kell ismerni. Mi pedig magunkkal kell foglalkoznunk, dolgozzunk kell tovább keményen, de az egész csapat ebben partner, úgyhogy leszeket fejjel kell mennünk tovább, és ott leszünk hamarosan. Ez egy különleges nap Nagy-Britanniának, mert legutóbb 1967-ben volt, hogy három brit versenyző állt a dobogon. Lewis, visszatérve hozzád, honnan jött ez az önbizalom, amivel versenyeztél, szárnyaltál ma a pályán?
9: I think working my way back to my center.
11: Úgy dolgoztam, visszataláltam igazából önmagamhoz, ahogy felkészültem, hogy edzettem, és hogy itt lehessek ma. Sok munka van mögött. A háttérben emiatt nagyon sokat dolgoztam, de ahogy már mondtam többször is, ugye a csapat úgy változtatott az autón, hogy újra lett önbizalmam, tudtam bízni az autóban, bíztam a döntéseikben, és elkezdtük látni, hogy minden összeáll szép lassan. És örülök, most nagyon élvezem az életet, nagyon jó helyen vagyok, szeretem, imádom, amit csinálok, nincs jobb érzés, mint az, hogy egy Forma 1-es autóval versenyezzünk. Szóval azt mondod, hogy irány a bajnoki cím, mert Kimi ma nem szerzett pontot. Hosszú után még azért előttünk, elfogadjuk ezt a győzelmet, nagyon jó, nagyon gyorsak még, de dolgozunk tovább, próbáljuk közeledni hozzájuk, nem adjuk fel, az biztos.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádió műsoraiban rendszeres vendégek, bajnok sportolók és elismert sportszakemberek, akik mindig örömmel érkeznek a stúdióba. Szuper Levente korábbi 98-szoros jégkoron kapus így beszélt erről.
2: Azért hallgatom a sportrádiót, mert a sport az életem része, és itt mindig találok olyan témákat, beszélgetéseket, amik aztán érdekelnek, és ki tudom magam is elemezni őket.
1: Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok atlétánk így nyilatkozott.
3: Mindig örömmel jövök a Nemzeti Sportrádióba, mert itt beszélgethetünk a sportról, az életről, és azokról a pillanatokról, amik sokszor örömteliek, de azokról a mélységekről is, amik hozzátartoznak a mindennapjainkhoz.
1: Megtisztelő volt Mocsai Lajos, a legeredményesebb magyar kézilabda szövetségi kapitány látogatása is.
4: Köszönjük a Sportrádióba való meghívást. Egy nagyon autentikus adó, ahol a sport szakemberei, maguk a sportolók élethűen, reálisan, és azt gondolom, hogy rendkívül pontosan, precízen tájékoztatják a hallgatókat a sport jelentőségéről, az eredményekről, az ott érte közösségi együttes munkáról, ami a játékosok, a mestertanítvány között kialakulnak. Köszönjük, hogy létrejött.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós is szívesen jön a Nemzeti Sportrádióba.
5: Mindig megtiszteltetés sportvezetőként, a szövetség elnökeként a meghívás. Felkészült és jó szakemberek, jó kollégák, ha nem sértődnek meg, mert magam is azért a sportmédiában dolgozom, várnak itt, és de tudok velük beszélgetni. És jól esik az, hogy azért időről időre a magyar atlétika iránt van érdeklődés. Nyilván ez nem az én személyem miatt van, hanem a magyar atléták teljesítménye miatt, de jó őket képviselni, és azt gondolom, hogy egy ilyen hallgatottságú rádióban, hogyha nem mondhatjuk a véleményünket, akkor az nagyon sok emberhez eljut.
1: Gurisatti Gréta, olimpiai bronzérmes vízilabdázónk, így nyilatkozott nálunk.
6: Nagyon szeretek olyan hiteles műsorokba jönni, ahol tényleg arról van szó, ami a lényeg, ugye a sport, és azokat a dolgokat emelik ki az ember életéből, amire igazán büszke lehet, vagy ami igazán fontos és meghatározza őt. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy mindig ilyen felkészültek vagytok, és szívesen jövök még bármikor.
1: A vívás is sokszor főszerepet játszik a Nemzeti Sportrádió műsoraiban. Szatmári András olimpiai ezüst és bronzérmes kardozónk is járt nálunk.
7: Szuperül éreztem magamat, mint mindig, nagyon szeretek ide járni, egy fantasztikus közösség van itt, nagyon szuper újságírók tudunk találkozni, és mindig jó ide jönni, egy fantasztikus stúdióba, úgyhogy élvezem minden egyes pillanatát, remélem, hogy legközelebb is meghívnak.
1: Nyéki Balázs, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának kétszeres BL győztes edzője így nyilatkozott.
8: Hallgassátok a Nemzeti Sportrádiót, szeretek ide járni, mert mindig őszinte beszélgetések vannak, és nem röviden, hanem hosszan, kibontva, elemezve lehet elmondani, hogy mi történik a saját sportágunkon belül.
1: Báder Márton, a Kosárlabda Szövetség elnöke is visszajáró vendég a Nemzeti Sportrádióban.
9: Személy szerint a rádiózást, illetve a rádiót nagyon szeretem. Sokszor jobb kép nélkül az olyan egy kicsit, mint egy könyv, ahol az embernek a gondolataira, illetve a gondolkodására többet hagyunk. Illetve nagyon jó a kapcsolat évek óta veletek, illetve a Magyar Nemzeti Sportrádióval. Mindig örömmel jövök vissza hozzátok a stúdióba.
1: Cseh Sándort, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát is szívesen hívjuk vendégnek.
10: Nagyon szeretek a sportrádióba jönni, mindig nagyon érdekes emberekkel beszélgetek, kapok olyan kérdéseket, amiket amúgy nem, van idő ezeket megválaszolni is, és mindig olyan jó a hangulat, és igazából azért az esetek nagy részében akkor hívnak, amikor volt valami siker, tehát általában még jó kedvel is jöttem ide, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Az Amerikában élő Formula 1-es újságíró Frankl András is mindig beilleszti a hazai programjai közé a sportrádióban tett látogatást.
11: Frankl András vagyok, és San Francisco mellett élek egy kis faluban, az a neve, hogy Belvedere, de nagyon-nagyon szeretem a Nemzeti Sportrádiót, itt csodálatos a hangulat, különlegesek a kollégák, és egy öröm itt lenni, leülni velük, és szívem, lelkem beleadni, mert hát végembe ez az én világom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 9 érmet szereztek eddig a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Meglepetés ausztrál győzelem a labdarúgó világbajnokságon. Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Mi történt a kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában? Tóth Bélától megtudhatják.
2: A női kenu kettes és a férfi kajakpáros ezüstérmes, Csikó Zsóka 501-esben a harmadik lett, és további 3 magyar érem született a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Ma délelőtt és kora délután összesen 8 döntőt rendeztek a Montemoro Vejói kontinens viadalon, mindegyik fináléban volt magyar érdekeltség. Ezüstérmet

0: míg a kajakosok legrövidebb számában 200 méteren Balogh Gergely is harmadik lett. Csikó Zsóka tavaly a racsicei EB-n triplázott, Portugáliából egy bronzéremmel térhet haza. A szolnoki versenyzőt mindössze 200-addal előzte meg a lengyel Puławska K1 500-on. Csikós aztán Újfalvi Laurával egy hajóban is vízre szállt, az erre az idényre összeálló egység a hatodikként fejezte be a döntőt. A férfi kenusok 500 méteres számának fináléját pedig Juhász István zárta a hatodik helyezéssel. Az Európa-bajnokság délelőtti futamai tehát 6 éremmel, 2 ezüsttel és 4 bronzzal zárta a magyar csapat, amelynek sportolói szombaton 5-ször álltak a dobogóra.
1: Olimpiai számban tehát kajakkettes 500 méteren nyert ezüstöt a Kuruc Levente és Fodor Bence páros a portugáliai kajakkenő Európa-bajnokságon. A magyar dúó a hazai szövetség oldalán a sajtófőnöknek Kurilla Viktornak így nyilatkozott.
2: A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
3: Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat 2 aranyra váltanunk.
2: Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
4: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának. Éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is csatában voltunk a többi jó egységgel.
1: A kenus Csorba Zsófia a nőknél címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes 5000 méteren a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon, ez pedig már a ma délutáni program. Ezt követően jönnek a kajakosok a maratoni távban. A lányok, mármint a nők, bocsánat, néhány perccel ezelőtt végeztek, a kajakos Kőhalmi Ermese az első helyen végzett, és 17 óra 25 perckor kezdődik majd a férfi kajak 1-es 5000 méter, ahol Varga Ádámnak szurkolhatunk majd.
5: Nemzeti Sportkrónika.
1: Meglepetésre ébredhettek ma reggel a foci rajongók. A labdarúgó világbajnokságon a D csoportban Ausztrália-Törökország mérkőzést rendeztek magyar idő szerint 6 órától Vancouverben. Részletek a mérkőzés egyik rádiós kommentátorától, Erdei Márktól.
6: Továbbra sem tud világbajnoki nyitómeccset nyerni Törökország. Ausztrália, Törökország 2-0. Jobban kezdték a törökök a mérkőzést, több helyzetet is ki tudtak alakítani, de a végig kiválóan záró ausztrál védekezésen nem tudtak átjutni, és végül a 27. percben ugyan érkezett egy életerős Arda Güler lövés középről, kapásból ballal, ezt követően Beach lehúzta a labdát, kigurította, és 3 passzból felértek az ausztrálok. Végül megkapta a labdát Irán Kunderről, akit indítottak, szépen befelé tolta a labdát, ezzel átverte a török védőt, és ezt követően pedig jobbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, ezzel tehát a 27. minutumban 1-0-ra vezetett Ausztrália. Ezt követően 3 percre rá Bárdácsinak, a török középső védőnek volt egy óriási helyzete, hiszen nagyjából 20 méterre középről egy óriási bombát eresztett meg, Beach bele tudott érni, onnan pedig a kapufára pattant a labda, nem volt szerencséje Bárdácsinak, hiszen kifele jött onnan a labda. Így fordultunk rá a második félidőre, vagyis 1-0 volt Ausztráliának. Mind Vincenzo Montella, mind pedig Tony Popovic, az ausztrálok mestere próbált változtatásokkal élni, de végül nem a cserék hozták meg a második gólt ezen a mérkőzésen, hanem Metcalf, az ausztrálok egyik legjobbja a reggeli mérkőzésen. Conor Metcalf volt az, aki labdát tudott szerezni, 5-3-ban vitték az ausztrálok rá a labdát a török védelemre, ezt követően Metcalf nem passzolt, hanem befelé tolta a labdát, 18 méterről kicsit jobbra sodródva, a bal lábával szépen kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy valóban ennek a mesnek 2 hőse van, Irán Kunda, aki az ausztrál válogatott valaha volt legfiatalabb világbajnoki gólszerzője, valamint Conor Metcalf, aki jegyezte a második gólját Ausztráliának. Ezt követően Aturkuglónak volt még egy nagy helyzete, de végül közvetlen közelről Beach bevágta a labdát, és jegyezzük meg azt is, hogy Beach is kiválóan védett az ausztrál kapuban, annak ellenére is, hogy sokan Matt Ryant várták kezdő kapusként az ausztrál kapu elé. Még egyszer tehát a végeredmény, Ausztrália, Törökország 2-0.
1: Az ausztrálok vezető gólját Nisztori Irán Kunda lőtte Törökország ellen. Az angol Watford támadója így nyilatkozott a győztes meccs után.
7: Yeah, it was extra motivation. Obviously, we don't like to

0: Extra motivációt jelentett az, hogy kevesen hittek a sikerünkben. Szeretnek minket alábecsülni, pedig remek csapatunk van. Persze többet volt a labda a törököknél, de kilőtte a gólokat. Rendkívül boldogok vagyunk.
1: Magyar idő szerint ma éjjel Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB-n negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A címvédő Magdeburg nyerte a bronzérmet a férfi kézilabda bajnokok ligájában, miután a német csapat a kölni négyes döntő helyosztóján 32-26-ra legyőzte a dán Aalborgot. 18 órától rendezik majd a Barcelona Füchse Berlin döntőt. Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótájaként első sikerét aratta és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell a Mercedes-szel ért be másodikként, és a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Lewis Hamilton a verseny után a helyszínen így nyilatkozott Nico Rosbergnek.
2: Lewis, you did it. You're a Ferrari racer.
3: Lewis, megcsináltad, futamgyőztes vagy a Ferrarival. Amilyen nehezen indult ez a Ferrari pályafutásod tavaly, milyen érzés ez most?
4: First, I have to start.
3: Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrarinak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit magam, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van, és nem kérhetek ennél többet. Köszönöm szépen mindenkinek. Lehet hallani 106. győzelmet. Ez hol van a 106-ban? Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelhető, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni. És eljött ez az idő, és mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál. Örökké hálás leszek nekik, és remélem, hogy ez az első, és még sok követi. Nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia. Fantasztikus volt az autó. Forza Ferrari!
1: Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben. A miénk 21-7-re győzték le Szerbiát, és ezzel elődöntőbe jutottak. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra.
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7: 2026. június 14-én a Nemzeti Sport Rádió második születésnapján egészen pontosan 17:30, és ha minden igaz, egészen pontosan 17:30-kor el is kezdődik Kecskeméten a röplabda Európa Liga találkozó Magyarország és Horvátország között, és hogy minden igaz-e, ezt elmondja nekünk a helyszínről Virányi Zsolt.
8: Szia Laci, köszöntöm a hallgatókat, minden igaz, hamarosan kezdődik, megvannak a kezdőcsapatok, a kezdő hatosunk is, épp a magyar játékosok jönnek be a pályára, lehetünk mindegy 1500-an itt a kecskeméti Messi István sportcsarnokban, az olimpiai együstérmes súlyemelőről, aki nagyon fiatalon 30 éves korában hunyt el, holna nevezték el ezt a sportcsarnokot, igazi nagy rangadók helyszíne, ez most már évtizedek óta. Ennek a meccsnek az a tétje, hogy amelyik csapat nyer 3-0-ra vagy 3-1-re, az továbbra is nagyon jól fog állni, és veretlen az Európa Ligában. Ami az európai világranglista pontokat illeti, tehát az európai és a világranglista pontokat is lehet gyarapítani, és hogy ennek azért lesz jelentősége, mert a két év múlva sorra kerülő következő női röplabda EB-re részben erről az Európa Liga selejtezőről lehet kijutni. További részleteket nem mondok el, mert túl bonyolult lenne, de lényeg az, hogy nem lesz EB selejtező sorozat 2028 előtt, hanem a selejtező része ez az Európa Liga menetelés, meg a jövő évi, és tulajdonképpen 8 csapat innen kijuthat az EB-re, plusz 4 rendező, plusz az idei EB aranyérmese, és 11 hely felmarad még a 24 fős mezőnyben, és oda lehet kijutni majd a világranglistáról, tehát azért nem mindegy, hogy melyik csapat nyer, például most itt a horvát vagy a magyar, ami a világranglista jelenlegi pozícióját illeti, 27. a magyar, 37. a horvát, az európai ranglistán pedig 14. a magyar és 22. a horvát. A csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka remek nyitása után az első pont sajnos a horvátoké, mert hogy Burilovic beüti onnan a háló mellől, a vonal mellé a labdát, 1-0 Horvátországnak. Véletlenül nem lesz egy rövid mérkőzés, hiszen 3 héttel ezelőtt a közép-európai liga sorozatban, ahol a magyar csapat legyőzte 3-2-re Mariborban a horvátokat, sőt megnyerte a Memza tornát a világranglista pontok szempontjából, az is fontos. Szóval ott egy 2,5 órás hatalmas csata volt, és végül a döntőjátszmában győzött a magyar csapat 15-12-re, akkor Németh Anett még kisebb sérülés miatt nem játszott. Most itt van, ő a legértékesebb játékosa a magyar válogatottnak, az olasz bajnoksága kiéri légiósa. Időközben megvan a második horvát pont, és nyithatnak. Ez egy rossz nyitásfogadás, épp csak át tudjuk tenni a labdát, a háló egy kicsit besegít a horvátok közül. Burilovic most a hálót találja el, de jó a sánc is, megvan az első magyar pont, Németh Anett és a center Kump Aliz ugrott fel blokkolni. A blokkjátékunk volt gyenge két nappal ezelőtt, ugyanitt az észtek ellen, amikor a vártnál szorosabban nyertük meg mind a három játszmát, de a 3-0 végül is könnyed győzelem. Ezt a tornát is megnyerhetjük. Nagy a jelentősége, majd időről időre beszámolok innen Kecskemétről. Most per pillanat az első játszában 2-1 a horvátoknak, amikor egy magyar ütés és nem eredményez pontot, mert jó a horvát blokk. A második ütés az nem ütés, Cserekje, aki 3 hete újoncként mutatkozott be a magyar válogatottban, Cserekje Zsófia ejtése, centerposztról középről, 2-2 kiegyenlítettünk. Innen folytatjuk majd később, itt a Nemzeti Sportrádióban.
7: Köszönöm szépen, természetesen majd kapcsolunk vissza, ahogy Virágyi Zsolt is mondta hozzá Kecskemétre, de most folytassuk kajakkenuval a műsorunkat 2026. június 14-én. Ugyebár beszámoltunk róla már korábban is, hogy a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett 5000 méteren a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon. Csorba Zsófiával a győzelme után a szövetség sajtósa Kurilla Viktor beszélgetett.
9: Címvédés női C1 5000 méteren, Csorba Zsófia tavalyi év után ismét te vagy az Európa bajnok. Működött a duct tape, sima volt a verseny is, na jó, az azért annyira nem, de az utolsó 250 méter az ott már egészen biztosnak tűnt, hogy te fogod megnyerni.
10: Hú, nagyon örültem az utolsó forduló után, amikor megindítottam a hajómat, és láttam, hogy a nem is tudom melyik fehér orosz vagy orosz lány, de hogy elkezdett lemaradni, mondom, ez az, innen már engem nem fogtok megállítani, úgyhogy bejött a taktika ismét. Okosan kellett.
9: Mennyire érezted közben, hogy a fehér orosz lány milyen állapotban van, mert gyakorlatilag végig fej mellett mentetek, és kívülről azért nehéz volt megmondani, legalábbis egy laikusnak, hogy ki mennyire bírja kondival.
10: Nagyon meglepődtem, amikor felzárkózott mellénk, és igazából az volt a célom, hogy csak vele tartsam a tempót, illetve a fordulókba én akartam mindig elsőnek beérni, hogy véletlenül se legyen az, hogyha elrontom, vagy belém jön bárki, akkor nekem legyen hátrányom abból. Ezt az elsőbséget próbáltam csak megtartani, és mivel hagytam, hogy az ő tempóját kánúzzuk, így én még tudtam finiselni egyet a végén.
9: Futószakasz nem volt, a szél viszont kicsit össze-vissza fújt ismételten. Ez utóbbira mennyire tudtál felkészülni, mennyire esett jól vagy rosszul?
10: Amikor eljöttem bemelegíteni, feltűnt, hogy nagyon nagy szembeszél lesz visszafele itt a finishnél, úgyhogy erre már számoltam a futam előtt. Igazából az a jó, hogy annyira nem vettem észre, hogy oldali irányú lenne. Valószínűleg azért, mert pont oda fordultunk ki, tehát engem nem zavart a rossz oldal. De örültem a szembeszélnek, jól esett egy kis levegőt is kapni, így 300 méterenként.
9: Európa bajnok vagy másodszor 5000 méteren, és van egy bronzérmed is ugye a tegnapi mix után. És itt az egyesre visszatérve nem mellékesen rengeteg pontot hoztál a magyar csapatnak az olimpiai ranglistán. Milyen élményekkel mész haza Montemorból?
10: jókkal is, rosszakkal is. Én jelen voltam, amikor a Bálintnak leesett a hajója, és innen is szeretnék bocsánatot kérni, hogy nem mentem oda időben elnézést kérni ezért, de nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek haza, sokat tanultam ismét magamról, úgyhogy tanulunk, fejlődök, és remélem, hogy a világkupán és a világbajnokságon is jó formában fogok tudni versenyezni.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 5. mérkőzését is megnyerte a magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben is, az elődöntőben az olaszok elleni 11-7-es sikerrel kijutott a szeptemberi kontinens tornára. A nemzeti csapat a múlt héten Pap Claudia, Böröndi Vivien, Leli Kréka, Kisvirág összetételben a varsói világbajnokságon szerepelt. Jakab Máté szövetségi kapitány együttese 2 győzelemmel és 2 vereséggel jutott tovább a rájátszásba, ahol legyőzte a letteket, a negyed döntőben viszont kikapott a címvédő hollandoktól, és végül 7. zárt. Az idei EB-re a kassai kvalifikáción keresztül vezetett az út, és a szlovákiai tornán a nemzeti csapat Pap Böröndi, Szabó Fanni, Tóth Franka felállásban szombaton 20-15-re vert a házigazdákat, majd 21-2-re kiütötte Georgiát, aztán a mai nap során 21-14-jel bizonyult jobbnak a szlovénoknál, és 21-7-tel a szerbeknél. Az esős időjárás miatt egy tornateremben zajló viadal elődöntőjében a B csoportot megnyerő magyarokra az A jelű ötösben második olaszok vártak. A mérkőzés küzdelmes jellegét mutatta, hogy a játékidő felénél még csak 4-4 állt a nagyórán. Innentől a Böröndi vezette válogatott fokozatosan eltávolodott riválisától, az utolsó percben Pap duplája nyugtatta meg végképp a kedélyeket. Kassán a 2 elődöntő győztesei, azaz a magyar és a szlovén gárda szereztek kvótát az EB-re, a selejtező fináliát már nem játsszák le. A kontinens tornára egyébként szeptember 11 és 13-a között kerül sor Antwerpenben. Tavaly a koppenhágai Európa-bajnokságon a női válogatott a negyed döntőig jutott, és összesítésben 8. lett, és akkor még egyszer az elődöntő eredménye: Magyarország-Olaszország 11-7, a magyar pontszerzők voltak Böröndi 5, illetve Pap, Szabó és Tóth 2-2, és a női röplabda válogatottunk pedig azért harcol, hogy az Európa Ligában a legjobb 24 közé jusson. Jelenleg is tart a találkozó Magyarország-Horvátország, Kecskeméten kapcsolunk a helyszínre Virányi Zsolthoz.
2: 11-7-re megléptek a horvátok, és most az a kérdés, hogy a horvátok videózását követően hálóba érte egy magyar játékos, vagy sem, háló érintés volt a blokkoló magyaroknál? Nem, ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy akkor 11-9-re jövünk fel, és Kump Aliz, a center, mehet oda a nyitóhelyre, és ismét nyithat, mert 11-7-ről az ő nyitásával zárkózunk fel 11-9-re. Ez a nyitás is jó, a fogadás nem rossz, a befejezés az viszont tökéletes. Bosnyák, a feladó átló, a horvát játékos itt a jobb szélről, a háló mellől, az üres helyre, még a vonalon belülre tette a mi játékosaink mögé. Pontos befejezés volt, ezt nem lehetett kivédekezni, és ez azt jelenti, hogy ismét 3-mal vezetnek. Simán ütött el a 2 felugró magyar blokkolni igyekvő játékos mellett. Gurulovicsi nyitása, ez is hosszú, ez most már a második egymást követően szinte. 2 különböző horvát válogatott játékos hosszúra nyit, ajándékpont az ellenfélnek, jelen esetben nekünk, ezt köszönjük szépen, és akkor a feladó átlónk, a magyar válogatott legnevesebb játékosa, német Anett nyithat. Na figyeljük a balkezes játékos, aki már a 2019-es ebben ott van, jól van, egy ász, mert nem tud Brunolovics mit kezdeni ezzel a remek nyitással, erős is volt, lefelé is csapódott. Mindjárt jövünk fel, és az egyenlítésért nyithat német Anett, ha jól számolom, és ez nagyon kellett. 12-11-nél tehát akár egyenlíthetünk, ugye 25 pontot kell 2 különbséggel elérni. Ismét egy remek nyitás, visszavágódik a labda, egy nagy mentés a horvátoktól, de ezt be kellett volna fejeznünk, most viszont ők fejezhetik be, és leblokkoljuk, jól van, Becsics ütésénél Petrenko Brigita a feladónk, ugrik Csereke Zsófiával, aki több centivel magasabb, mint Petrenko Brigita, de Brigi kellett oda, és ez azt jelenti, hogy megvan az egyenlítése a magyar csapatnak, és ez azt is jelenti, hogy most időt kért a horvát válogatott szövetségi kapitánya. Nálunk egy olasz szövetségi kapitány, Alessandro Chiappini, aki egyébként az idei Európa-bajnokságon, ezt még nem mondtam el, ott lehet majd Isztambulban augusztus 20-a után a magyar válogatottal, és 5 nagyon nehéz mérkőzés vár a mieinkre, hiszen nem csak a házigazda törökök, akik világklasszisok, a lengyelek, a németek erősebbek nálunk, ők is ellenfelek lesznek, és a lett-szlovén kettős ellen kell megpróbálni győzni, játszmákat nyerni és bravúrokat elérni, mert ezek az Európa-bajnoki meccsek is jól jönnek majd a világranglista pontoknál, és akár olyan csoda is megtörténhet, hogy 1982 után ismét egy világbajnokságon legyen ott a magyar női röplabda válogatott, hiszen már tavaly is volt egy VB, 32 főse duzzasztották, mint az idei foci VB, ugye 48, ismerős a pénzügyi történet, de figyeljük Németh-Anett nyitását, a harmadik nyitás egymás után 12-12-nél, és most sajnos Becsis ütésére már nem ér oda Buzóki Szedrák Réka, ami azt jelenti, hogy csak egyenlíteni tudtunk 12-12-re, de az előny az ismét a horvátoknál, és a nyurga, manöken termető horvát centerek közül most Butigan, aki a török bajnokságban játszik, ő nyithat, egyébként Strunyák, a másik nyurga török, nem olasz bajnokságban profiskodó horvát. Ez a nyitás hosszú, akkor viszont egyenlítés. 13-13-nál Kis Lilla, a 20 éves Vasas Óbuda játékos, aki már 2 éve is ott volt a Vasas felnőtt csapatával Mevzatornán, de akkor még később a Vasas második csapatában játszott az Extraligában. Ezt még megvárjuk 13-13-nál, hát ha sikerül először vezetni a mérkőzés során. Kis Lilla nyitása után Bucsis ráütni a blokkoló kezekre, lecsorog a mi térfelünkre, nem sikerül vezetni. 2-0 után 2-2-re kiegyenlítettünk, megléptek 10-6-ra, 11-7-re, 12-12-nél utolértük őket, és azóta egy pont előnnyel a horvátok vezetnek. Most is ez áll az eredményező táblán, 14-13 a horvát-magyar női röplabda Európa Liga mérkőzés stúdió.
1: A röplabda után, illetve a röplabda közvetítések közben öttusával foglalkozunk, hiszen tegnap ért véget Magyarországon az idei utolsó öttusa világkupa verseny, majd csak a nagy döntő van még hátra. A verseny után a Magyar Szövetség elnökével, Balogh Gáborral Kreisz Bálint beszélgetett.
3: A hölgyeknél magyar győzelem, és ezen kívül még egy legjobb 10-es szereplés, az uraknál pedig egy 7. hely. Így zárult a budapesti öttusa világkupa. Hogyan értékeli a szereplést, ha ezeket a dolgokat nézzük, és a teljesítményt, a versenyzők teljesítményét?
4: Hát sportdiplomáciai szempontból ez egy csodálatos esemény volt. Tehát ilyen, hogy itt legyen 80 a világ legfontosabb az olimpiai sportágakat érintő döntéshozói, itt vannak Magyarországon is, ellátogattak a világkupa versenyünkre. Óriási hála a Magyar Olimpiai Bizottságnak és Fűrjes Balázsnak is, hogy ez létrejöhetett, hogy meg tudta mutatni magát az öttusa sport ezeknek a sportvezetőknek. Ugye nagyon fontos, hogy Brisbane-ben is és későbbiekben is ott legyen az olimpiai programon ez a sportág. Szerintem ez sikerült egy jó benyomást adnunk magunkról. Ez egy új formátum, és megtaláltuk szerintem azt a lebonyolítási formát, amivel valóban ez egy élvezhető, bármilyen sportot szerető embernek egy élvezhető verseny volt. Hát az egyik szemem sír, a másik nevet, mert nagyon örülök nyilván Blankának, aki csodálatos versenyző, óriási évet tudhat magának, tehát hogy nagyon tudatosan versenyez már a párizsi olimpia óta. Minden esélye megvan, hogy dobogóra álljon majd a Los Angelesbe, de nyilván hosszú út van még odáig, ez egy csodálatos állomás volt. Gratulálok Ritának, mert egyre jobban följön föl, ő is kezdi a régi fényét megmutatni, és én azt gondolom, hogy az Európa és a világbajnokságon csodálatos eredményeket várhatunk majd tőlük. Hát Michelt nagyon sajnálom, hogy megint egy betegség, egy probléma lépett nála föl, de én nagyon bízom benne, csodálatos személyiség, nagyon szuper sportoló. Ő akkor fog odaérni, amikor arra van szükség lesz, én ezt pontosan tudom a jövőben. Látni fogjuk még a Gulyás Michelt tündökölni. A fiúknál annak örülök, hogy a Csabi elkezdett magára találni. Remélem, hogy meg fogja tudni oldani azt, hogy most magára talált a vívásban, elkezdett előre jönni az OCR-be. De most meg eddig, ami neki erős száma volt a lézerán és a lövészet, most egy picit az akadozott, tehát hogy Csabinak is komoly kihívásai vannak, de hát általában nagy versenyzőknek is, akik nagyra hivatottak, azoknak mindig extra kihívások vannak az életében, ezt látom Csabinál is, de örülök, hogy elkezdett fölfele jönni. Misi pedig azt rontott el, mindent elrontott igazából, amiben jó, és így is 13. tudott lenni, szóval én ehhez gratulálok, ez egy óriási nagy fegyvertény, hogy úgy tudott 13. lenni, hogy a vívásban sem hozta azt, amit ő egyébként tud, és az OCR-ben is nyilván bevállalta a legrizikósabb dolgot, és ebben benne van a hiba. És így is ott tudott lenni az első 13, ez egy óriási dolog. A többieknek is, tehát hogy tényleg egy olyan ütőképes csapatunk van, még Bauer Blankát is ide sorolom, Mészáros Emmát, Varga Orsi, Rajcsák-díjak elkezdtek följönni. A fiúknál is ott van még Tamás Boti, a Marsal Attila fiatalként milyen jót versenyzett. Szép Balázs sem szabad leírni, ő is össze fogja szedni magát az EB-re és a VB-re. Hát nagyon izgalmas, nem tudom, kihagytam-e még valakit. Talán nem. Nagyon izgalmas lesz most a válogatásnak a kitalálása, hogy akkor az Európai Világbajnokságra hogy utazunk, de erős csapattal fog menni, ez a lényeg.
1: Balogh Gáborral, a Magyar Öttusa Szövetség elnökével Kreisz Bálint beszélgetett a tegnap véget ért Öttusa Világkupa kapcsán, és számításaim szerint mostanában kell befejeződni az első játszmának Kecskeméten a Magyarország-Horvátország női röplabda Európa Liga mérkőzésen, úgyhogy kapcsolunk is a helyszínre Virányi Zsolthoz.
2: Így bizony 18-16-ra vezetünk, és ez jó hír, 2 ponttal vezetünk már 16-14-re is. Először most 18-16, remek Petrenko Brigitta nyitását, ott lenyeli Stošić, ez az úgy ér hozzá, hogy utána már az kimegy a nézők közé, és ez újabb magyar pont, először pedig előbb horvát időkérés volt a második 18-16-nál. Petrenko Brigitta második ásza egymás után, és ez azt jelenti, hogy 19-16-ra először lépünk meg 3 ponttal a horvátok előtt, 25-öt kell 2-vel elérni. Ez sajnos hosszúra szállt, Petrenko Brigitta kockáztatott, egy kicsit fifikásabb nyitás volt, de hát sajnos ez a térfélen kívül ért földet, és így aztán most kinyíthat Strunjak a horvátok centere. Biztos, hogy nem alibi nyitás lesz 19-17-nél, hanem jól meg fogja ütni erősen, mondom én, ehhez képest olyan közepesen erősen, helyezve Bozóki Szedmák Rékának, a bejátszás Kislilla, sajnos leblokkolnak, ez nem volt jó, Kislilla és Bozóki Szedmák Réka összjátékát követően már is csak 1 pont a horvátok hátránya, Strunjak nyithat, 1 ponttal azért vezetünk. Ilyenkor szoktam mondani, hogy persze a hálóba is lehet ütni, de ahhoz kockáztatni kell, vagy többnyire, amikor kockáztatnak, akkor hiba csúszhat a számításba. Jobb kézzel, egy nyitás nagyon jó, Bozóki Szedmák összeszedi, és a keresztütése Németh Anettnek ül, ezt nem lehet már védeni, megpróbálta ugyan ott a 17-es számú horvát, méghozzá a feladó Jaksetics, aki elég ponterős egyelőre, a hosszú feketehajú horvát játékos, de nem tud olyan pontosan, ütötte oda le a térfélre. 20-18-2-vel vezetünk, Németh Anett ütötte, és akkor egy kicsit megnyugodhatunk, mert legalább az 1 pontról megint ellépünk 2-re. Bozóki Szedmák véget a nyitása, ez oda a vonal közelében nem is várják meg, hogy leér vagy nem, hanem mentenek a horvátok, aztán átteszik a mi térfelünkre. Kislilla ütése a blokkról levágódik, és magyar pont. 21-18, a fiatal vasas szélső ütő, kiváló játékos, és jól mutatkozik be ebben nagyon-nagyon, vagy mutatkozott be ebben a nagyon-nagyon fiatal csapatban, hiszen 21 év az átlag életkor a 14 mostani válogatott játékosnak, akik a keretben vannak ezen a Európa Liga selejtező tornán. Múlt héten nyertünk Portugália ellen is 3-0-ra, majd Észak-Macedónia ellen is 3-0-ra Portugáliában. Pénteken Észtországot itt Kecskeméten 3-0-ra vertük. Remek nyitás, egy Bozóki Szedmától a keresztütését, viszont Burilovicsnak Kislilla már nem tudja, hát hogy is mondjam, ott hassal menteni, meg egyáltalán szabályosan, hogy aztán még megjátszhassuk. Tehát ez most egy horvát pontot jelent, nincs videózás, viszont jön megint csak a ponterős feladójuk, Jaksetić, a fekete hosszúhajú horvát játékos nyitását, most a Kertész Petra fogadja, Petrenko Brigitta Németh Anettnek nagy ütés, egy óriási horvát mentés, sajnos Becsics-től, Burilovicsnál a blokkunkra, vissza a horvát térfélre, aztán most a másik oldalra kezdve a Bosnyák ütését, remekül blokkoltott Kislilla és Kumpaliz, a bal oldalról, ezt vetődve Kertész Petra, hiába ment, mert ott van a centerük Butigán, aki arra várt, hogy betüfölje a labdát könnyedén, hát a centerből azért ez illik, és ezzel a magassággal, és betüfölte, oda ütötte a labdát a mi térfelünkre. Tulajdonképpen zicser volt, mert Kertész Petra a liberónk fekete megkülönböztet vezére óriásit mentett még a horvát támadásnál, de ez is kevés volt. 21-20-ra vezetünk, amikor hosszúra száll a labda, rossz a nyitása Jaksetićnek. Ismét 2 ide, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy előbb egyenlíthettek volna a horvátok, de ehelyett a rossz nyitás miatt 2-vel vezetünk. Jaksetić rossz nyitása hosszúra. Na figyelj, Kumpaliszt! Ez a nyitás most oda a második számú liberójukra. Üthet Burilovics, üt is, jól ütöm bal oldalról a háló mellől, Németh Anett kezéről meg lecsorog a labda a mi térfelünkre, és így lett ez védhetetlen, hogy még Anett sáncoló keze hozzáért az olasz kiéri, az olasz bajnokságban szereplő csapat egyik legjobb magyar válogatott játékos. A 22-21 Burilovics 5. pontját szerzi, és Burilovics nyithat is. Rossz a fogadásunk, a meccs elején volt ilyen, ezt megmenti még Petrenko Brigitta, de már antennán kívül. Így aztán 22-22 kiegyenlítenek a horvátok, hát ez aztán az igazán drámai vége. A 3 héttel ezelőtti közép-európai liga meccsen a 4. játszmát 32-30-re nyerték Mariborban a horvátok, tehát Szlovéniában. Hát jó lenne, az első játszma most itt nem tartana ilyen sokáig és ennyire izgalmas, de a legfontosabb, hogy mi nyerjük, hát tőlem 50-48 is lehet, maximum sokáig tart a mérkőzés első játszmája. Burulovics ejtetnyitása, erre Bozóki Szedmák jól érkezik, Petrenkoda bejátsza Kislilának, aki beüti ezt az ittszer, tehetetlen Jaksetics nem tudja megmenteni, és ez fontos, hogy ugye abszolút a hajrában az első játszma végén 23-22 Kislilla ütését követően, tehát hogy nem engedjük, hogy ismét vezessenek a horvátok, akik nagyon sokáig vezettek, mondjuk 12-12-ig, de ott kiegyenlítettünk, és aztán vezettünk is. Jól van, ott egy hiba a horvátok részéről, helyezkedés, ezt észrevette a második számú játékvezető, aki magyar, Sasszemmel, és ha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy ez 24-22 játszmalabdához jutunk, hát nagyon nem mindegy, hogy a horvátok most hogy helyezkedtek, legyen az ő problémáik, vitatkozzanak, megpróbálnak még ott a második számú játékvezetővel egy kicsit vitába szállni, és meggyőzni őt, hogy tévedett, de ezt nehéz lesz megtenni. 24-22-nél játszmalabda és Németh Anett a balkezes játékosunk nyithat is. Kiepíni az olasz szövetség kapitány, kortyol egyet a vizes flakonból, Németh Anett pedig felugri balkézzel nyit a csere liberójukra, most befejezheti akár ott Burulovics, jól van, Németh Anett mentett egy nagyot, jön Kislilla a bal oldalra, rá a blokkoló kezekre, a horvátok mentenek, át kellene tenni a mi térfelünkre, de inkább ütik, jól van, Kertész Petra ezt fogja, Petrenko Brigitta a 3 méteres vonalról, nagyot üt Németh Anett, és ezzel a ponttal 25-22-re befejezi, még megnézte azt is, hogy rá ne lépjen a vonalra, hogy a hátsó sorból felugorva, viszont egy helyből nagyot üssön bal kézzel a labdába, és azt ne tudják a horvátok már visszatenni. Ez sikerült, így az első játszmát 25-22-re megnyeri a magyar női röplabda válogatott Horvátország ellen. Ez jó kezdés, szűk fél óra alatt, most 3 perc szünet, aztán majd folytatódik a mérkőzés a második játszmával.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: mind.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: 2026. június 14-én a Nemzeti Sport Rádió második születésnapján egészen pontosan 6 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy egészen pontosan 1 óra múlva fog kezdődni a 23. labdarúgó világbajnokságon a 4. nap. Ezen a napon az E, illetve az F csoport mutatkozik be, az E csoport a Németország féle csoport, az F csoport pedig a Hollandia féle csoport. A 19 órás Németország Curaçao találkozóra Houston kerül sor, és szintén Texasban, Dallasban rendezik 22 órától a hollandia-japán mérkőzést. Ezt követően ugyebár még a 4. naphoz tartozóan, hiszen a tengeren túli idő szerint még vasárnap sorra kerül 2 találkozóra, nálunk viszont már hétfő lesz, amikor Philadelphiában elindul az Elefántcsontpart Ecuador találkozó, 1 órakor lesz ez a mérkőzés, az E csoportban, tehát a német Curaçao féle csoportban van az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzés, majd magyar idő szerint hajnali 4-kor, mexikói idő szerint még mindig vasárnap, sor kerül a 4. nap 4. találkozójára, az F csoportban Svédország Tunéziával találkozik, úgyhogy ezen találkozók lesznek a mai nap során, illetve a 4. nap során a labdarúgó VB-n, és azok kedvéért, akik nem nagyon ismerik Curaçaót, bár mint államot, hiszen gondolom, mint italt nagyon sokan ismerik, azok kedvéért a Nemzeti Sportban írt egy nagyon jó kis cikket Borsos László, és ha megengedik, most néhány gondolatot ebből felolvasnék. A Karib-tenger déli részén Venezuela partjaitól nem messze fekvő Curaçao neve eddig leginkább a tehetősebb turisták körében csenget ismerősen, írja Borsos László. A mindössze 150 ezer lakosú szigetország azonban az elmúlt időszakban a futballvilág figyelmét is magára vonta, miután fennállása során először váltotta meg jegyét a világbajnokságra. A siker önmagában is rendkívüli, de még különlegesebbé teszi, hogy olyan országról beszélünk, ahol a labdarúgás hagyományosan csak a második számú sportág, és amelynek válogatottját nagyrészt Hollandiában nevelkedő játékosok alkotják. A történelmi kijutás mögött hosszú évek építkezése, erős diaszpóra kapcsolatok és Dick Advokát szövetségi kapitány munkája áll. Szóval ez a Curaçao csapata is bemutatkozik története során. Először a világbajnokságon valamivel kevesebb, mint 1 óra múlva kezdődik. Houstonban a Németország Curaçao találkozó ellenben zajlik Kecskeméten a női löplabda Európa Liga mérkőzés, az első játszmát Magyarország 25-22-re megnyerte, és véletlenül elkezdődött már a második szett is, úgyhogy kapcsolunk a helyszínre Virányi Zsolthoz.
3: Jelen pillanatban azt nézzük, hogy a labda bent volt-e, vagy sem. A magyar lányok mosolyognak, örömugrálás, és hát az örömükben ugrálnak. Reméljük, hogy a meccs után is így csinálhatnak. A videózás bejött Kieppininek, ez azt jelenti, hogy ász volt ez a nyitás, amit Német Anettől láthattunk, és így nem 3-3 lesz, hanem 4-2. 2-0-ra is vezettünk már, tehát 2-0-ról majdnem azt kell mondanom, hogy megleptek bennünket a horvátok, de most, hogy még egy videózás lenne, most kérnek egy videót a horvátok is. Hát igen, azért ez a videózás, bár az ilyen elég ritka, ez egy új szabály, hogy videóra videózás, ilyet meg tényleg nem láttam röplabda meccsen, de a játékvezető lehet, hogy úgy döntött, hogy akkor még egyszer megnézni, vagy hát persze nem dönthet még egyszer úgy, hanem a másik szövetségi kapitány kérhet mást is nézzenek meg esetleg, és most akkor nagy nehézségek árán ott jel ez a horvát szövetségi kapitány, rendben van, elfogadnak a döntést, 4-2-re vezet a magyar csapat, az más kérdés, hogy ezzel most a klasszisunkat, Anettet, Német Anettet kizökkentette a horvát szövetségi kapitány, mert egy lagymatag nyitás lett ebből, ahhoz képest, hogy az első játszmában ásza is volt Anettnek, nem beszélve, hogy az ő pontjával lett 25-22, és nyertük meg az első játszmát, ami nagyon fontos, végletlenülag, na mindegy, 4-2-ről 4-3-ra szépítenek a horvátok, Butiga erős jó nyitása, összeszedi Kertész Petra, és hátulról a hátsó sorból Német Anett bal kézzel megint bebombázza a labdát, és tehetetlenek ezekkel az ütésekkel, nem tudnak mit kezdeni a horvátok, védhetetlen ütések, pontosak, erősek, átmegy a hálón, ugye ha a hálón fennakadna, az jó lenne a horvátoknak, de nem. Kis Lilla, egy törlést követően mehet a nyitóhelyre, 5-3-as magyar vezetésnél, mielőtt visszaadom a stúdiónak a szót, hát ha sikerül a második játszma elején az, ami az elsőben nem sikerült, hogy hamar 3 pontos előnyünk legyen. Ez egy ilyen levegtető szerva lefelé a blokkoló kezekről, most a magyar csapat blokkoló kezeiről megmentjük, aztán egy ütés, megint Németh Anettől, de most sajnos hosszúra megy a labda, játéktéren kívülre és nem ért hozzá horvát kéz. Meggyőződésem, ez azt jelenti, hogy nem tudunk elmenni 6-3-ra és 3 ponttal, hanem 5-4, és már csak 1 pont az előnyünk, akkor, amikor a horvátok feladó átlója, a ponterős bosnyák, aki a legerősebb játékos ütés szempontjából, azért ő a feladó átló, de a nyitását jól fogadjuk, aztán Buzóki Szedmák ütését blokkolják a horvátok, csak áttenni tudjuk, gyerünk, fejezzük be, egy ponttal fejezzük be ezt a mostani közvetítés, Serek Józsófia ütése, jól van, a hálóban köt ki a horvát kézzel, és nem tudják már visszatenni a mi térfelünkről, a jobb szérről, Serek Józsófia ezt a remek előkészítést befejezte, és ezzel ismét 2 ponttal vezetünk. Így a második játszában magyar előnynél folytatódik a mérkőzés, Csereki Zsófia nyithat, majd 2 pontos, egyébként Csereki Zsófiának ez a 3. pontja volt, és a meccsen ő egyenlített az első játszában 2-2-re, 6-4 ide, Csereki Zsófia nyitása után pedig kiütik, nem érünk hozzá, jól van, csak kibekkeltem, megvártuk, 7-4-re vezet a magyar csapat 3 ponttal az első játszában. Innen lehet megalapozni a második játszma sikerét az első játszma megnyerése után. 1-0, a második játszmában pedig 7-4. Gyerünk, így tovább. Most a stúdió következik.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A magyar kajakosok és kenusok két aranyat és egy ezüstérmet szereztek a vasárnap délutáni 5000 méteres Európa-bajnoki döntőkben. Első aranyérmet Csorba Zsófia szerezte a délután során, aki megvédte az aranyérmét az 5000 méteres távon, míg a szintén kenus Adolf Balázs ezüstérmet szerzett. Ezt követően az Európa-bajnokság zárásaként 5000 méteren a kajakosoknál Kőhalmi Emese legyőzte az idei világkupákon diadalmaskodó világbajnok svéd Malina Andersent, így a tegnapi 1000 méteren aratott győzelme után második aranyérmét szerezte, és ezzel a magyar csapat legeredményesebb versenyzője lett az Európa-bajnokságon. A viadal zárószámában férfi K1 5000 méteren Varga Ádám nem tudott beleszólni az érmek sorsába, 11. lett. Az arany a hazai közönségek kedvencének, Ferdando Pimentának a nyakába került. A portugáloknak ez volt egyébként az első győzelmük az Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség viszont 14 éremmel jöhet haza, 4 arannyal, valamint 5-5 ezüstéremmel és bronzéremmel zárta a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságot. Olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságról beszélünk egyébként. És a magyar válogatott tehát az élen zárt, 4 aranyéremmel, 5 ezüsttel és 5 bronzéremmel, Ukrajnának 4 aranyérem jutott, Spanyolországnak 3 arany, 4 ezüst, 1 bronz, Németországnak 3 arany, 2 ezüst és 2 bronz, Oroszországnak 2 arany, 2 ezüst, bronz nélkül, Csehország 2 aranyérem, 1 ezüstérem és 1 bronzérem, tehát ezúttal is gratulálunk kajakosainknak és kenusainknak, ahogy megszokhattuk, az Európa-bajnokságokon ismételten taroltak, tehát fantasztikus teljesítménnyel 14 éremmel jöhet haza Portugáliából a kajakkenu küldöttségünk. 3 perc múlva lesz 7:15, ez azt jelenti, hogy bő 3-4 óra múlva kezdődik a 4. nap a világbajnokságon, a labdarúgó világbajnokságon Németország Curaçao mérkőzés lesz Houstonban. És úgy látom, hogy Houstonban ezt a csarnokban fogják rendezni ezt a mérkőzést, ugyanis behúzták a tetőt. Ez persze érthető, hiszen helyi idő szerint délbe kezdődik a találkozó, és hát ugye Texasról beszélünk, ott nagyjából 40 fok fölött szokott lenni a hőmérséklet így június elején. Úgyhogy azt hiszem, hogy a játékosok testi épsége és egészsége érdekében ezt a mérkőzést fedett pályán fogják játszani Houstonban. Természetesen ezt a találkozót is a szokásainak megfelelően élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, egészen pontosan 47 perc múlva kezdődik, viszont Kecskeméten meg zajlik a női röplabda Európa Liga. Az első szettet a magyar válogatott 25-22-re nyerte Horvátország ellen, és amikor utoljára hallottunk erről a mérkőzésről, akkor 6-4-re vezetett. A második játszmában nyilván azóta már születtek újabb pontok, de hogy egészen pontosan mennyi és hogy áll a találkozó, ezt elmondja a helyszínről Virány Zsolt.
2: A center Buttigan 6. pontjával 14-10-re már a horvátok vezetnek, hát egész pontosan 7-4-re vezettünk, amikor elkezdtünk hibázni, és a gyengébb nyitásfogadásokkal, valamint tulajdonképpen a mezőny munkája, a csapat munkája nagyon jó lett a horvátoknak, és a blokkok, ezek azok, amik tulajdonképpen most úgy néz ki, miközben a hátsó sorból Becsics ugrik, nem lép rá a vonalra, és ez is horvát pont lesz. Nagy a baj, 12-10-nél az olasz szövetségi kapitányunk az első remek horvát blokknál, ami most ebben az 1-2 percben történt, szóval 12-10-re megléptek a horvátok, mert hogy 7-4-ről előfordított a 9-8-ra, de még Buzóki Szedmák a két pontjával visszavettük a vezetést 10-9-re, innen 12-10 oda időkérés, de nem bírunk a horvátok blokkjaival, Bosnyák után Burilovic és Buttigan is blokkból szerzett pontot, és így megléptek jelentősen a horvátok. Ez azt jelenti, hogy Alessandro Chiappini hamarosan lehet, hogy megint időt kérhet, miközben most egy hosszúra szállt blokkról hosszúra szálló labda, az azt jelenti, hogy magyar pont, mert hogy magyar ütés volt, Német Anett ütés, után most Kump Alize nyithat, jól van, Német Anett 11. pontja, 15-11-re a horvátok vezetnek, de 15-10-re ugye megléptek ebben a második játszmában. Egy horvát ütés talán nem érünk hozzá, így van, Bosnyák jobbkezes ütése onnan a jobboldali szélről, vagy jobb szélről, a háló mellől, a első számú játékvezető orr előtt, hosszú, és ez azt jelenti, hogy 15-10-ről most már 15-12, két magyar pont, és Kump Aliz ismét nyithat. Ez bejött az első játszmában, és akkor több jól nyitó magyar játékos. Nem a legjobb fogadás, de centerben olyan jól kiemeli, hogy Jaksetics a feladó Butigannak, aki nagyon magasra felugrik, és aztán a háló fölött, pontosabban még a blokkoló kezek és a blokk fölött, a sánc fölött üti át a labdát könnyedén. 16-12-re tehát a horvát csapat meglépett, vezet, és hát ha azt nézzük, hogy 25-öt kell két pont különbséggel elérni, akkor nem állunk jól, hiába vezetünk összesítésben 1-0-ra, most cserekje center ütés a háló segítségével megy át a ellenfél tér felé, de, és magyar pont, mert Becsics hosszúra üti. Ez most megzavarta, ez a nem egy tökéletes center befejezés, a háló segítségével a horvátokat megzavarta, és aztán kiütötték a labdát, így megint jövünk felfelé, 16-13-ra, de hát hárommal még a horvátok vezetnek. Itt egy magyar csere történik, azt nézem, hogy Kis Nóra érkezik, ha jól nézem, egy újabb magyar játékos, újabb vasas játékos, aki a Békés Csabát erősíti majd a következő szezonban, 20 éves, említettem már, hogy feladó is nyitni jön, 16-13-nál nyitni jött. Na nézzük, Kis Nóra nyitása. Erős, de azért Jaksetićék nem ijedtek ettől meg. Becsis ütés a blokkoló kézről kimegy. Újabb horvát pont. 17-13-ra Horvátország vezet, amikor ismét jöhet a stúdió, de hát hamarosan persze itt a második játszma végéhez közeledünk.
1: A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a Maranhão-i istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Hamilton mögött George Russell, a Mercedes pilótája ért célba másodikként, a WB címvédő szintén brit Lando Norris, McLarennel pedig harmadikként végzett. A futamról a véleményét elmondja nekünk a világ egyik legismertebb Forma 1-es szakírója, kommentátora, a magyar Frank András.
3: Hát kérem tisztelettel, ilyen se volt még. Itt vagyok Maranellóban, ahol harangokat húzzák és idegenek ölelik egymást. Most végre, hogy Lewisnak sikerült egy Ferrari-ba nyerni. Szegény, mit szenvedett tavaly, az egyszerűen nem is igaz. Idén, megom őszintén ilyen dolgokról nem szoktam beszélni, de itt van ez a barátom, ez a Kim Kardashian, akinek 10-szer annyi pénze van, mint neki, és arról híres, hogy híres. De az mindegy, lelket vert Lewisba, visszahozta az önbizalmát, Lewis most úgy vezet, mint a fénykorában, és nem volt kérdéses, hogy megnyeri, ha az autó nem esik szét. Most speciál Antonelli esett ki, ami szintén nagyon jó a világbajnokság szempontjából, mert most Lewis közelebb került Antonellihez, és nem elképzelhetetlen, hogy 8-szoros világbajnok lesz, ezért jött vissza, ezért állt át a Ferrarihoz. Hát szóval ez egy fellejthetetlen délután, és hozzá kell tennem, hogy holnap délután 2-kor készítek egy interjút Maranello polgármesterével. Hát szóval ez olyan, mint egy tiszta ilyen mesebeli dolog az egész. Plusz 1968 óta nem volt 3 brit a dobogón együtt, ez megint csak egy rekord, hát szóval azt hiszem az egész világ boldog. Én nagyon. Frankl András, Maranello.
1: A katalán Forma 1-es nagydíj kapcsán osztotta meg gondolatait önökkel, velünk Frankl András, aki a világ egyik legismertebb Forma 1-es szakírója, kommentátora már évtizedek óta. Hamarosan pedig majd kapcsolunk vissza Kecskemétre, de előtte egy kis zene lazításként itt a Nemzeti Sportrádióban 4:45 után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A 23. labdarúgó világbajnokság negyedik napján elkezdte a bemelegítést Houstonban Curaçao és Németország válogatottját. Aki nem látta még a német válogatottnak a mezzét, az feltétlenül nézze meg valahol, mert ilyet még nem látod. Csak annyit mondanék róla, hogy nem az a konzervatív fehér mezze, amit a németek évtizedek óta használnak. Hát meglehetősen meglepő és furcsa a mezze. Nem mondom, hogy csúnya, érdekes, maradjunk annyiban. Na, még egy hír a világbajnokságról. Kifizeti a teljes honoráriumát Omar Artánnak a FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy a szomáliai játékvezető ugyan nem bíráskodhat a világbajnokságon, de megkapja a tornáért járó teljes honoráriumát. Hát, mint ismert, Artánt a Miami nemzetközi repülőtéren elfogták, kihallgatták, majd diplomata útlevelét és egyszeri belépésre jogosító amerikai vízumát elutasították. Most figyeljenek, terrorszervezetek feltételezett tagjaival való kapcsolata miatt, ezért haza kellett utazni egy olyan játékvezetőnek, aki egyébként a világ egyik legjobb játékvezetője, hiszen nevezték a világbajnokságra. Ezt a hírt én nem kommentálom, így inkább kapcsolok vissza Kecskemétre, a női röplabda mérkőzésre.
2: Ahol 20-20 a második játszmában, 20-17-ről egyenlítettek a magyarok a horvátok ellen a második játszmában, és sajnos most előjött megint Strunyáknak a remek blokkja, hát ez, hogy is mondjam, csak kivezethetnék a csarnokból innen Kecskemétről, mert az ő blokkjai is kellettek ahhoz, hogy a horvátok bizony 15-10-re, majd 18-17-ről 20-17-re meglépjenek, és most 20-19 követően 20-20, vagy most 21-20-as horvát vezetés. 21-20-nál egy nagy mentés, ezt még valahogy Pampu Gréta átteszi a horvát térfélre, de sajnos Zitzer, ott a jobb szélen érkező center, a fekete hajú, a másik, Buttigen üti be könnyedén, és így 20-20-ot követően, miközben időt is kellett kérném, amikor még Edvi László a német mezről beszélt, akkor épp az időkérés tartott, mert hogy az ellenfél szövetségi kapitánya jogosan úgy gondolta, hogy ki kell zökkenteni a magyarokat, össze kell rázni a horvátokat, és most ugyanez fordított előjellel, Kiapini az olasz szövetségi kapitányunk 22-20-as horvát vezetésnél időt kért, és ez azt jelenti, miközben nézem az eredményező táblán, hogy Burilovics 12 pontos, Buttigen 8, Becsics 7, nálunk Németh Anett 9, Bozóki Szedmák Rémka 8, Kislilla 5, de ebben a játszmában, amikor ott felzárkóztunk, 17-13-as horvát vezetés követően, például Németh Anettet is pihentette Kiapini, Petrenko Brigitta feladót is, és ez azt jelenti, hogy ugye jött Kisnóra a feladó posztra, Zsombok Eszter a feladó átló poszton, Németh Anett helyett bejött a 16 éves nyíregyházi tehetség Pampu Gréta, aki már nem az első válogatott meccsén van itt, tehát nagyon rutinosnak számít a 16 éves kora ellenére. Na figyeljük, 22-20 a második játszma van a horvátoknak, és Strunyák nyithat, aki elő pontot szerzett, Bozóki Szedmák fogadását követően sajnos jól van, hozzáérott, nem, egy pillanatra azt hittem, hogy meg tudjuk menteni a rossz nyitás fogadás után, de mutatja az első számú játékvezető, hogy a pont a horvátoké 23-20-nál, ott a rossz nyitásfogadás követően még a hálóz is hozzáértünk, innen nem lehetett menteni, viszont most azért nagy a baj, mert 23-20-at követően 3 pontot kellene szereznünk, hogy kiegyenlítsünk ellenkező esetben. Jóban Strunyák hosszúra nyit, megvan az első, szóval nincs ellenkező esetben. 23-21 a szerkesztő berelmese, hiszem 6 percet kért tőlem, ahhoz meg az kell, hogy minél szorosabb legyen ez, és most egy csere nyitó helyre, Bozóki Szedmák a csapatkapitány helyére, Németh Luca érkezik. Németh Luca balkezes játékos, feladóátló és szélsőjtő pozícióban is tud kiválóan teljesíteni, a Békés Csaba fiatal játékos, ő is csak 18 éves, mint Zsombok Eszter, mint Csereké Zsófia, Pampu Gréta, mondtam, hogy 16 esztendős. Na nézzük, Németh Luca balkezes nyitása, 23-21 a horvátok javára a második játszmában. 3 pont kellene egymás után kockáztatunk, erős jó nyitás, de megmentik a horvátok, átteszik, erre nem voltunk ott centerposzton felkészülve, a Németh Anett, nem, Pampu Gréta üt, de ezt meg a horvátok mentik meg, most nekünk kell Németh Anett és Kumpali Sánca gyenge, elüvik mellette, és védhetetlen, ez 24-21-et jelent, meg azt is jelenti, hogy 20-20 után ez a 3 pontos horvát különbség most állandósul, Németh Luca lemegy, vissza Bozóki Szedmák Réka, és ki jön majd Jakset, és igen, az ő feladójuk nyithat 24-21-nél, játszma labdáik van. Hát, benne volt a levegőben, hogy 3 héttel a Maribori 3-2-es győzelmünk után itt is egy hosszú meccs lesz,

0: Nem a legjobb nyitásfogadás, még Németanet befejezhető, de nem ütik ki, jól van, bent volt a labda, innen a túloldalról nem láttam egyértelműen, hogy bent vagy kint a labda, de megadják, tehát akkor egyértelműen bent volt, és jól van, 24-21 után ismét zárkózunk, de hát Németanet pontját követően Kumpalisz kiváló nyitása kellene. Ő is csak még 22 éves, megjárta már Olaszországot. Ez a nyitása jó, rossz a nyitás, azt a betyár mindent, egy nem jó nyitás fogadás, mégis tökéletes lesz. 25-22-re megnyerik a horvátok, mert hogy a horvát kézről egyszerűen pont átpattan a hálón, és erre nem készülünk, és átjön a mi térfelünkre úgy, hát ez malac volt azért, egy rossz nyitás fogadásból egy játszmalabdát értékesítenek a horvátok, de hát van ilyen a röplabdában. 25-22, pont ugyanúgy 25-22-re nyerik a második játszmát a horvátok, mint mi az elsőt. 1-1, kezdődhet a csata előről, sorsdöntő lehet a harmadik játszma. Innen folytatjuk majd Kecskemétről a Messzi István sportcsarnokban a női röplabda Európa Liga mérkőzést. És ahogy mondtam, EB selejtező helyett Európa Liga mérkőzésekről és világranglista pontokkal onnan a világranglistáról lehet kijutni, majd a 2028-as EB-re. Igaz, előtte még idén augusztusban az EB-n sorozatban 6-szor lesz ott a magyar női röplabda válogatott, és megpróbál a jövő évi VB-re is kijutni, ami 1982-ben sikerült legutoljára a Szóerdi Lászlóé és a stúdiói.
1: Csak röviden, innen a stúdióból megvannak a kezdőcsapatok a Curaçao-Németország találkozóra, amely 32 perc van kezdőjük. A Curaçao kezdőcsapatával nem mutatnám önöket, mert azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon-nagyon kevés ember van, aki ismeri a Curaçao válogatott keretét, ellenben azt hiszem a németeket lényegesen jobban ismerjük, és talán a németeknek sokan szurkolnak is ebben az országban. Szóval a németek így kezdik a világbajnokságot a szokásos 4-2-3-1-es hadrendben, abban a hadrendben, amit most már több mint 10 éve használnak a németek, bárki is a kapitány. Szóval a veterán is visszatérő Manuel Neuer van a kapuban. A négy védő Kimmich, Tach, Schlotterbeck és Braun, ennek ugyebár annyi érdekessége van, hogy Kimmich évek óta a saját csapatában a Bayern Münchenben védekező középpályást játszik, azonban most jobb hátvédposzton lesz, bár igazából ez olyan jobb szélső lesz. A két védekező középpályás Pavlovics Mecsa. Pavlovics ugye válja Bayern München most már alapemberé vált védekező középpályás poszton, Kimmich mellett szokott játszani, vagy hogyha egyikük hiányzik, akkor Goretzka van ott. Egyébként Goretzka ott van a válogatott keretben, viszont ezúttal nincs a kezdő csapatban, Pavlovics mellett, tehát Mecsa játszik védekező középpályást. A német válogatottban a három támadó, aki az előretolt csatár mögött van, Zani, Musiala, illetve Virc, hát ugye már Musiala hosszú sérülés után tért vissza, tavaly ilyenkor sérült meg a klubvilágbajnokságon, és még nem nyerte igazán vissza a formáját, talán most a világbajnokságon tud formába lendülni. Zani elment Németországból, Törökországba, nem volt rossz szezonja, de hát az nem a Bundesliga. Virc pedig ugyebár a Liverpoolban csapattársa Szoboszlai Dominiknek, tehát Zané, Musiala és Virc támogatja Havertzet, ő lesz az előretolt csatár, nyilván a német válogatottnak az Achilles sarka ezen a világbajnokságon a támadó szekció lesz, no de nem Curaçao ellen. Én csak attól félek, hogy megdöntik azt a bizonyos 1982-es Magyarország-Szalvador 10-1-es rekordot, egyébként ennek a bizonyos találkozónak hol nap lesz az évfordulója, és ezzel külön is foglalkozunk majd természetesen a visszajátszásban, na, de hát ez egészen másik műsor. Ez most itt a Körkapcsolás, és itt a Körkapcsolásban hírek Gábor Anikóval.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenő Európa-bajnokság záró napján. Még ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
2: Sporthírek.
3: 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenő Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. A mieink 4 olimpiai számban állhattak ma dobogóra. A délutáni maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett. A férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes, a kajakos Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett 5000 méteren. A címvédő Magdeburg nyerte a bronzérmet a férfi kézilabda bajnokok ligájában, miután a német csapat a kölni 4-es döntő helyosztóján 32-26-ra legyőzte a dán Aalborgot. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11-7-re nyert Olaszország ellen. Lewis Hamilton a Ferrari pilótájaként első sikerét aratta és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell a Mercedes-szel ért be a másodikként, és a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a holnap kezdődő G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte, emellett a mélységi csapásokat is említette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Evianban üléseznek, ahol az ukrán elnök, várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Csütörtökön lesz az uniós csúcs találkozó is, melyen Zelenszkij személyesen is részt vesz. A napirenden szerepel Ukrajna további támogatása és az ország lehetséges európai integrációja is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai hadsereg hivatalos megalakításának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát, amely mintegy 4500 vendég befogadására alkalmas, több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház déli gyepén. Összeütközött majd lezuhant két helikopter Brazíliában. A Rio de Janeiro felett történt balesetben 6-an meghaltak, mindannyian a két gép legénységéhez tartoztak. A helikopterek egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhantak, ahol csaknem 20 jármű kigyulladt. Brazíliában az utóbbi időben több légi baleset is történt. Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A Baranya, Tolna és Bács-Kiskunvár megyei területeken a következő órákban óránkénti 80-100 kilométeres szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell, de az időjárás alakulásától függően a legmagasabb, piros fokozatot is elrendelhetik. A katasztrófavédelem arra kéri az utazókat és a lakosságot, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, vihar idején pedig ne parkoljanak fák és villanyvezetékek alá.
2: Közlekedés.
3: Az M6-oson Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Az 1-es főúton Biatorbágynál az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. június 14-én a Nemzeti Sportrádió második születésnapján 5 perc múlva lesz 3/4 hét, ez azt jelenti, hogy 20 perc múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság negyedik napjának a programja. Houstonban Németország, Curaçao, 22 órától Hollandia, Japán, Dallasban. Ezeket a mérkőzéseket természetesen élőben követhetik itt nálunk. A Körkapcsolásban, vagyis nem kell rohanni haza vasárnap este, nem kell a tévé elé sietni, hiszen folyamatosan követhetik az eseményeket, minden gólról be fogunk számolni. Az biztos, hát a német Curaçaón lesz gól gazdagon. Én továbbra is attól rettegek, hogy nehogy megdöntsék a 10-1-es Magyarország-Szalvador gólrekordot. Egyébként lesz még két találkozó a negyedik nap során, csak ez már nálunk átesik hétfőre, de ott a helyszínen még vasárnap lesz. 1 órakor kezdődik Philadelphiában az Elefánt Csontpart Ecuador mérkőzés, majd 4 órától Svédország-Tunézia Monterreyből, tehát ez lesz a program. Viszont még nem kezdődik a Németország-Curaçao mérkőzés, úgyhogy kapcsolunk vissza Kecskemétre, ahol röplabda találkozó zajlik. Az első szettet Magyarország 25-22-re nyerte Horvátország ellen, a másodikat ugyanilyen arányban Horvátország nyerte, úgyhogy nagyon-nagyon fontos percek következnek. A szó Virányi Zsolté.
2: Buzóki Szednák Réka csapatkapitány 11. pontját szerezte, és 8-5 után 8-6-ra, 2 pontra megközelítjük a második, illetve a harmadik játszmában a horvátokat, 1-1-es játszmaállással, és valóban ez sorsdöntő lesz, hogy melyik csapat lép el 2-1-re összesítésben. Német Anett jól ér a labdába, oda pöccinti az ellenfél játékosa, pedig ezt már nem tudja visszatenni, nem volt ebben erő, hanem fifika volt. Tulajdonképpen egy blokkolás német Anettől, és ez azt jelenti, hogy újabb a magyar pont. 8-5 után most már a második, Buzóki Szednák Réka csapatkapitányunk meg nyithat ismét. 8-7-es horvát vezetésnél, hát ha sikerül az egyenlítés, egy ejtett nyitás, ezt könnyedén fogadják. A hátsó sorból jön Becsics az ő ütését, Petrenko Brigitta a feladónk menti, és aztán német Anett balkezes ütését, viszont két nyurga, horvát Burilovics, valamint Butigan, ők ugrottak fel, blokkolják, és ezzel nincs meg az egyenlítés, hanem sajnos hiába jöttünk fel, 8-7-re, 8-5-ről, 9-7-re megint a horvátok 2-vel vezetnek, és Burilovics mehet is nyitni a nyitóhelyre, egy kis pattottatás után felugrik, és a nyitása, ez egy ász, ezt benéztük, maradjunk annyiban, nem részletezném, azt hittük, hogy majd hosszúra száll, de hirtelen lecsapódott, van ilyen. 10-7-re viszont a horvátok harmadik játszmában ellépnek, miközben ott az irányítójuk, igen, a feladójuk, Jaksetics egy kicsit, mint egy modell, még megigazítja a haját, de hát ez a nőröplabda mérkőzéseknek a megszokott jelenete. Jól van, Kislilla ütésébe talán beleér egy horvát, mondom én, nem ér bele. Kislilla hosszúra ütötte, és így egyáltalán nincs jól, mert megint 4 ponttal elhúz a horvát csapat a második játszában, 11-7-nél. Következik is az időkérés, Alessandro Chiappini, az olasz szövetségkapitánya a magyar csapatnak nem tehet mást, hiszen ez nem jó előjel, és azt nézem, hogy az első játszmában is volt 11 hét a horvátoknak, azt megnyertük 25-22-re, ha ebből indulok ki, és valaki hisz a számmisztikában, szerintem nincs sok köze egyiknek a másikhoz, mármint hogy mi történt az első játszmában, és 11 hétről fordítottunk 25-22-re, hát most is erre van szükség, most hamarabb kér időt Chiappini, nem várja meg azt, hogy még jobban elmenjen az ellenfél. Egyébként akkor 12-12-re kiegyenlítettünk német Anett ászával, és még ami fontos lehet, hogy egyébként itt az Európa Ligában 24 csapat harcol azért, hogy majd a jövő hét végén, amikor befejeződik a 3 hétvégén át tartó 6 meccses sorozat, szóval, hogy 6 meccsből kiszerzi a legtöbb pontot, és ki lesz az első 4-ben. Egyelőre úgy kezdtük ezt a meccset, hogy mi ott voltunk a görögökkel, a szlovákokkal és a svédekkel az első 4-ben, de mögöttünk a szlovének, a spanyolok, a románok és a finnek is ugyanúgy 3-3 győzelmet értek el, mint a másik 4 csapat, tehát nagyon-nagyon szoros még itt az élmezőny, és ezért nem mindegy, hogy hogy verjük meg a horvátokat, ha egyáltalán sikerül megverni. Most 1-1 összesítésben az időkérés után horvát nyitás, mi fogadjuk, és a horvátok közül most Becsics csak át teszi a sáncolnik igyekvő játékosaink fölött. Egy német Anett keresztütését megmentette, és egy újabb center lehetőség, amit Kumpalizmus nem ront el, hanem gyönyörűen befejezi középről a hálónál felugorva, és ezzel a centerponttal közelítünk a horvátok felé. Kellett is, Kumpaliz pedig most a forgásnak köszönhetően mehet a nyitóhelyre. és még szorosabbá teheti a mérkőzést. Jól nyitott eddig a mérkőzésen, egyébként ez a negyedik pontja, 11-8-ra vezetnek a horvátok. Jól van, a nyitás nem rossz, de Becsics könnyedén hárítja, és aztán Becsics még üt is, de ezt meg Bozóki Szedmák menti meg. Majd most Kis Lilla ütése, ez szerintem magyar pont kellene, hogy legyen, de most se azt mutatják a játékvezetők. Sajnos azt mutatják, hogy Kiepini hiába reklamál, ez ha csak videó nem lesz, de videó lesz, jól van, akkor még nem biztos, hogy 12-8 a horvátoknak. Hát, ha a Kis Lilla ütésébe beleért valaki, nézzük, hogy mit reklamál Kiepini, hogy lehetne ebből magyar pontot varázsolni. Most azt nézem, hogy a Kiepini arcánál, hogy egyébként arcáról azt olvasom, legyen minden mindegy alapon kérte ezt a challenge-et, de aztán lehet, hogy tévedek, de az a lényeg, hogy hát ha bejön, és nem lesz 4 pontos horvát vezetés. A horvátok is izgatottan nézik, hogy döntenek a játékvezető, méghozzá itt a videónél, és azt nézem, hogy nem ért hozzá, szerintem, ami nekünk nem jó, de remélem, hogy az én szemem rossz. Szóval blokk érintés volt-e vagy sem, de mert most megmutatják itt a nagy kivetítőre, és ezt még szemüveg nélkül is lehet látni, hogy blokk érintés, tehát Kis Lilla ütése után, így viszont magyar pont, és Kumpaliz lehet ismét nyitni, nagyon más a leányzó fekvése, mert hogy itt 11-9-re, 2 pontra megközelítjük a horvát csapatot, Aliz megint nyit, mindent belead ebbe a nyitásba, és aztán Butigan ütése, én szerintem, hát mondanám, hogy kiment, de Petrenko Brigitte is elismerő, hogy vonalat csípte, így ismét 3 ponttal 12-9-re vezetnek a horvátok a harmadik játszmában, ami roppant fontos abból a szempontból, hogy kinyeri a mérkőzést, bár 2-2-nél is még az ötödik játszmában bármi lehet, hát ugye 32-30-re nyerték 3 hete a horvátok a Memzában a Közép-Európai Liga mérkőzésen a negyedik játszmát, ott mi vezettünk 2-1-re, és volt meccslabdánk több is, mégsem értékesítettük 2-2-re, de az ötödik játszmát legalább megnyertük, tehát semmilyen következtetés nem lehet levonni sem ebből, sem abból. Most még áll a játék, lehet, hogy megint videóznak, 12-9-nél nincs videózás, horvát előny 3 pont és horvát vezetés akkor, amikor Butigan nyitása nem a hálóban, hanem lecsapódik, épp hogy csak fel tudja Kis Lilla szedni, németenet ütésébe beleér még a blokk is, megmentik, aztán visszateszik, ajjaj, ott centerben jobban kellett volna a zsombukannak határozottan beleütni, és ezt sajnos ki is használják a horvátok, mert hogy Becsics ütése az üres területre 13-9-re Horvátország meglép, 4 ponttal vezet továbbra, és a harmadik játszmában a mérkőzés állása a játszmákat tekintve 1-1, nem állunk jól, innen folytatódik majd a mérkőzés, 25 pont kell, 2 különbséggel, most a szóval stúdióé.
1: A stúdióból pedig kézilabdával folytatjuk, hiszen zajlik a férfi kézilabda bajnokok ligája döntője. A bronzmérkőzés már korábban véget ért, ezen a német Magdeburg csapata 32-26-ra győzte le az Aalborg gárdáját, vagyis a Magdeburg szerezte meg a 3. helyet a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A szünetben pedig a Barcelona 20-16-ra vezet a Füchse Berlin ellen, ugyebár a Füchse Berlin az a csapat, amely a Veszprémet úgy ütötte ki a legjobb 8 között, hogy büntető párbaj volt, és abban bizonyultak jobbnak a berlini rókák. Jelenleg tehát 4 gólos Barcelona előny a Füchse Berlinnel szemben, de hát az a találkozó, ami messze nem dőlt el, ismerve mostanában a férfi kézlabdát, néha 3-4 perc alatt lehet 4 gólos hátrányt behozni, illetve 4 gólos előnyt leadni. Fogunk majd ezzel is foglalkozni, de már hamarosan kezdődik a Németország Curaçao labdarúgó világbajnoki találkozó, egészen pontosan 12 perc múlva, de addig még majd lesz röplabda is itt, de most egy picit lazításként zenélünk, úgyhogy menjenek ki valami üdítőjét, aztán térjenek vissza a készülékek mellé.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 8 perc múlva lesz 7 óra, 8 perc múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság negyedik napjának első mérkőzése, addig viszont röplabda. Kapcsolunk vissza Virányi Zsolthoz, Kecskemétre.
3: Buzóki Szedmák Réka remek ütése, ő egyébként ugye visszajön Magyarországra, visszajött a Vasas Óbudához, a bajnokcsapathoz, amelyik a bajnokok főtábláján vehet majd részt. A horvátok nem állnak ilyen jól, de itt a meccsen ugye a második játszalomban vezettek, most 15-15-nél ismét egyenlő, 1-1 a mérkőzés állása. Hú, ez egy kegyetlen keresztítés volt, Burilovics, igen, ő volt, aki egyébként már 19. pontját szerezte a mezőny legeredményesebb, Butingának van 11, és Becsisnek 10 a horvátoktól, Német Anett 12, Buzóki Szedmák Réka 11, Kis Lilla 10, mi is gyűjtögetjük a pontokat, de Burilovics sajnos egyelőre jobban áll, és mondom 19. pontja, azt eredményező, hogy ismét horvát vezetés a harmadik játszában 16-15-nél. A nyitás fogadás nem rossz, és aztán Zsombok Eszter, aki Német Anett helyett, a feladó átló helyett, ott van, és a jobb oldalról, a háló mellől keresztbe üt. Jó van, szép volt, ő is nagyon fiatal, 18 éves, mint a testvére Zsombok Eszter, illetve Zsombok Anna, mert hogy Eszti megy most oda a nyitóhelyre, ő a feladó átló pozíciójában, Zsombok Anna pedig centerként. Egyébként mind a ketten előbb a pályán voltak, most a Zsombok Anna nincs, Zsombok Eszter nyit, ezt a horvátok most már kezdő liberóval megoldják, jól fogadnak, és Bosnyák rájuti a hármas sáncukra, és a hármas sáncunkról vágódott le, ezért nagy kár, mert ez ismét horvát pontot jelent, nem tudjuk mondjuk visszavenni a vezetést, vagy átvenni a vezetést itt a harmadik játszmában, akkor, amikor a feladójuk, Jaksetics nyithat a fekete hajú jó nyitását, jól van, Kis Lilla összeszedi, érkezik Zsombok Eszter, és ezt pedig sajnos megmenti ott a liberójuk, Bosnyák csak átüti a mit értenünkre, nem is olyan rosszul, Kertész, a liberónk, aztán Buzóki Szedmák Rékát leblokkolják, nem tudott nagyon jól ütni, mert nem volt jó a bejátszás, Zsombok Eszter csak átteszi a horvát térfélre, Bosnyák, Jaksetics, és aztán Burilovics ütése, jól van a hármas blokkról most vissza a horvát térfélre. Újabb próbálkozás Burilovicstól, ez nagy mentés, méghozzá ott hátulról Kis Lillától. Buzóki Szednák ütése sajnos nem ér hozzánk, egyetlen horvát sem, ebből még lehet videózás, 18-16-os horvát vezetésnél. Lesz-e videózás? Persze, hogy lesz videózás, Iappini. Hogyan tovább? Hát nagyon nem mindegy, hogy meglépnek-e itt a második, nem sem a második, a harmadik játszma végéhez közeledve a horvátok vagy sem. Az ütéshez hozzáérte egy horvát, eléggé izgulnak a horvát lányok, a horvát hölgyek, de hát ők ugyanúgy fáradnak, mint mi. Mi is azért inkább feszült tekintettel figyeljük a videózás közben az eredményezőt, a monitort, amin majd megjelenik a végeredmény. Azért vannak mosolygó arcok, és jól van, Buzóki Szedmák Réka, a csapatkapitány ezt mutatja. És jó a mosolygás, mert egyértelmű blokkérintés, és így már mindjárt jobb a kedvünk, de hát ezt mintha megérezték volna a magyar hölgyek ott a pályán. A fiatal Zsombok Eszter is mosolygott, újabb csere, most jön vissza Petrenko Brigita és Német Anett, tehát nem egy Kis Nóra, a második számú feladónk, és Német Anett is visszajön, az a Zsombok Eszter le, most akkor, amikor ez a csere megtörténik, azért fontos, mert nem 18-16, hanem egy 17-17, és ismét egyenlő, vezethetünk, Buzóki Szedmák Réka nyitása, ez nagyon-nagyon fontos. Ott elől a hálónál Német Anett, Kis Lilla, jó van, jó nyitás, de azért fogadják ezt a horvátok. Burilovics keresztütését megmentik Kertész Petra, rendkívül nagy mentés volt, Kis Lilla felugrik ezt a keresztet, a magas beltéri csarnokban megmentette Burilovics, aztán most ő csak át fogja tenni, át lőkből ilyen mit ér felünkre. Kump, Petrenko, előkészítjük Kis Lillának, a blokkoló kézről megmentik a horvátok, érkezett Burilovics a bal oldalról, és remek a blokk! Ott a pont, 18-17, Kump és Német Anett, talán Anett kezéről. Jól van, 18-17-re vezetünk. Azt nézem, hogy itt a jegyzeteim alapján először a harmadik játszmában nincs még időkérés, van viszont csere, méghozzá a nyitás miatt 18-17-es magyar vezetésnél remek blokk volt. Hiába ezt a meccset lehet, hogy az nyeri, amelyik jobban tud, amelyik csapat jobban tud blokkolni, a sánc munka döntő lehet, meg persze a másik fontos elem a nyitás-nyitás fogadás, és ebben, amikor egy picit bizonytalanabbak vagyunk, a horvátok ellépnek. Most 18-17 ide, és Német Luca, a másik balkezes játékosunk a nyitóhelyen, hát ha egy ásszal meglepi felugrásos nyitásával a horvátokat, akik nehezen tudják ezt fogadni, ebből sajnos Bosnyák kiüti, nem lehet könnyű befejezést, azt akartam mondani, de aztán követve a labda útját, Bosnyák ütését, de videózás lesz, hogy hozzáérte egy magyar kész, hát nyilván nem csak a szívem, most a szemem is azt mondja, hogy nem, de hát a videónál azért sokkal pontosabban meg tudják nézni, úgyis mondhatom, hogy tökéletesen. Nagyon szurkoljunk azért, hogy ne érjen hozzá a videózás szerint senki, hogy nem ért hozzá magyar kéz, mert akkor bizony én így szemmel ebben bízom, ezt láttam, de a szemem megtéveszthet, és mondom, a videózás olyan közelről nézik monitorral, hogy azt is lehet, hogy mondjuk a jobb hüvelykúj hozzáére, vagy valamelyik. Most egyelőre ott a fejek mozgásából, akik nézik videón, azt látom, hogy nekünk kedvező, de most még egyszer megnézik, most már azért kellően idegesek lehetünk. Most is mosolyogjunk, ott Németh Luca, aki ilyen nyitóhelyen van. Nincs bokkérítés, jól van. Én azt mondom, de a videó alapján ez most nagyon érdekes, mert a kivetítőn ilyenkor látja a közönség, és a horvátok azt mutatják, hogy hát pont az ellenkezőjét mutatja, hogy volt blokkérintés, akkor hogy lehet, hogy nekünk a pont? Hát 19-17, remélem, hogy ezt elkönyvelhetjük. 19-17-es magyar vezetésnél. De 19-17-nél egyelőre lehet, hogy visszaveszik. Hát, ezt majd csak később tudjuk meg. Nagyon fontos pillanat, de megint videóznak, ezt nem várjuk meg. Majd a foci mérkőzés közben elmondjuk. Most a stúdiója szó.
2: Világbajnoki újonc egy olyan válogatott ellen, amely az eddigi 22 világbajnokság közül 12-t követően is dobogóra tudott állni, hiszen Németország rendelkezik eddig 4 aranyéremmel, 4 ezüstéremmel és 4 bronzéremmel a világbajnokságok történetében. Curaçao pedig abszolút újonc. Egy 150 ezer lakosú kis államról beszélgetünk, vagyis kisebb, mint Debrecen, Miskolc vagy esetleg Szeged. No de Curaçao ott van a világbajnokságon, sajnos a magyar válogatott nincs ott, de a világbajnokság egyik legegyértelműbb mérkőzése következik vélhetően, de hát mondtuk már sok ilyet az elmúlt évek során, aztán néha borult a papírforma, hát ma valószínűleg nem fog borulni a papírforma. A helyszín Houston, és lehet, hogy a Curaçao játékosai a következő 2 órában sokszor el fogják mondani azt a mondatot, ami az egyik legikonikusabb és legismertebb mondat az emberiség történetében. Houston, baj van. Hogy hányszor fogják elmondani, ezt elmondja nekünk a mérkőzés 2 kommentátora, Jó András és Katona László, illetve szakkommentátora Bene Ferenc.
1: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, különleges összecsapás előtt állunk, hiszen a két nemzeti csapat története során először találkozik egymással. A németek a világbajnokság egyik legsikeresebb résztvevői, 4-szer hódították el a trófeát, és immár 21. alkalommal szerepelnek a tornán. Ugyanakkor a nacionál számára fontos a jó rajt, hiszen a legutóbbi 2 világbajnokságon már a csoportkörben búcsúzott, ráadásul mindkétszer vereséggel kezdte a szereplést. Az ellenfél Curaçao ezzel szemben történelmi pillanatot él át, a karibi ország először jutott ki a világbajnokságra, és már ezzel sporttörténelmet írt. A selejtező során rendkívül eredményes futballt játszott, 28 gólt szerzett, amivel a CONCACAF zóna legeredményesebb csapata volt, és még egy fontos információ, Curaçaónak 3 hivatalos nyelve van, a holland, a Papiamentu, egyébként az a legelterjedtebb helyi nyelv, amely portugál, spanyol, holland, angol és afrikai nyelvi hatásokat ötvöz, illetve az angol nyelv. A mindennapi életben a legtöbben Papiamentut beszélik, ez egy különleges kreol nyelv, amely így hangzik például, jó napot, bon dia.
6: De azért a futballé a főszerep a mai nap folyamán, bár Curaçao országában a baseball az egyik legfontosabb sportág, többen is az MLB-ben játszanak, az amerikai, vagy hát észak-amerikai baseball bajnokságban, de most itt a lehetőség, hogy a világbajnokságon is az Egyesült Államokban megmutassák magukat. Az ellenfél Németország, ahol a kapuban Manuel Neuer fog majd védeni, legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon volt a pályán a spanyolok elleni negyeddöntőben, amikor kikapott egyébként a később győztes spanyoloktól a német válogatott, de most már Neuer ismét egészséges, mert 40 esztendősen nála lehet ez a legfőbb kérdés. A védelemben baloldalt Brown, középen Schlotterbeck és Tá, jobboldalt pedig Kimmich. A középpályán Pavlovics, Mecha, Wirtz, Musiala és Zané, elől pedig Kai Havertz, az Arsenal támadója. Erős csapattal jött a német válogatott erre a világbajnokságra. A hollandok, vagyis hát bocsánat, a curaçaóiak pedig olyan, mintha egy kis Hollandia lenne, mert valójában Hollandiához tartoznak. szinte mindenki ott játszik a holland bajnokságon, vagy leginkább Hollandiában született. Hamarosan elkezdődik a mérkőzés, kékmezben játszanak majd a Curaçao játékosai, és a fehér-fekete felszerelés lesz majd a németeké, de ismerkedjünk meg Curaçao összeállításával is.
5: Bizony, mert van olyan játékosok is, akik egyébként Amerikában játszott, mint például a kapus Rúm, a Miami FC kapusa, a védelemben Floranus, Bazur, Obispo és Fonville kap szerepet a mai mérkőzésen, a középpályán Leandro Bakuna, a csapatkapitány, Comanencia, valamint Juninho Bakuna, Chong, a Sheffield United játékosa, Hansen, illetve a támadó sorban Locadia, ő is a Miami FC játékosa, egyébként ő is játszott a PSV-ben, de megfordult a Premier League-ben, a Brightonban, de Németországban is a Hoffenheim csapatában. És akkor Bene Ferencet is köszöntjük, mint állandó szakértőnket. Feri, te sok gólos mérkőzésre számítasz, vagy esetleg arra gondolsz, mint Katon László kollégánk is, hogy azért itt azért annyira sok gól nem lehet, a kettőnél több gól az már ilyen érdekes lenne.
6: Feri, akkor itt próbáld meg elmondani a gondolataidat.
7: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Egyelőre szeretném átlátni a szituációt, mert ugye a curaçaói válogatottól egy egyértelmű defenzív hozzáállást várok, és egy hatalmas német fölényt. Az biztos, hogy technikailag is, fizikálisan is játék ritmusában a német válogatott sokkal, de sokkal erősebb. Én arra leszek kíváncsi, hogy a curaçaóiak meg tudják-e valósítani azt az ausztrál példát, amit láthattunk a reggeli mérkőzés folyamán, ahol gyakorlatilag teljesen megszállva a védőharmadát Ausztrália, gólhelyzetet sem nagyon engedélyezett Törökországgal szemben. A futball ott bebizonyította, hogy a gyengébb kvalitás is tud esetleg nyerni, de hát itt úgy gondolom, hogy nagyobb a különbség a két csapat között.
6: Most már a második percben járnak a csapatok, és 0-0 a Németország Curaçao mérkőzés állása. Én azért gondolnám azt, hogy azért inkább itt a közép-amerikai országnak lehet esélye, bár most éppen a 16-oson belül vannak a németek. Brown az, aki középen a büntető területen belül próbálta betenni a labdát, de már elhozzák a kékmezesek a labdát, sőt, még szabadrúgást is ki tudnak harcolni. A földön pedig Fonville, úgyhogy jöhetnek majd a félpályához közel a curaçaói játékosok. Szóval a holland iskolát tanulták meg a játékosaik java része, hiszen ott születtek Hollandiában a curaçaói labdarúgók. Az más kérdés, hogy majd ez tényleg mit is ér a világbajnokságon. Eltelik 3 perc a mérkőzésből, Németország Curaçao 0-0, zajlik egy női röplabda mérkőzés a magyar válogatott részvételével. Virányi Zsolt.
3: Kecskeméten az Európa Ligában, itt a harmadik játszma, egy ász, micsoda csere, 18 éves Zsombó Kanna helyett bejött a 16 éves Pampuk Gréta, a nyíregyházi tehetség, és az ász a nyitása azt jelenti, hogy megnyertük a harmadik játszmát 25-21-re, nagy csatában, de lépés előnyben vagyunk, 2-1-re vezetünk összesítésben, jó lenne 3-1-re nyerni, mert az 3 pontot ér, és ugye egy nagy számolgatás, de hát ebben nem bonyolódunk bele, hiszen a labdarúgó mérkőzésen is zajlik a meccs, egyelőre 2-1, és itt szünet.
5: Itt a negyedik percben tart a mérkőzés, Németország Curaçao 0-0, és Locadia, a curaçaói támadó, kisebb labdát szerzett ott a németek térfelénél, sőt a 16-osánál, de kipattant róla a labda, úgyhogy kapus kirúgás jött, Neuer rúgta fel a labdát. Most Zanének egy rossz pontatlan labdája és curaçaói labdaszerzés, de nem nagyon tudja kihozni a saját térfelőkről a labdát, mert hogy a németek többségében már ott voltak a curaçaói térfélen, és Kimmich az, aki megszerezte a labdát. Most pedig már a bal oldalt jár a labda, a Schlotterbeck az, aki Brownnak adja a labdát, neki kell kicsit visszább lépnie, mert hogy Hansen egészen magasan védekezik vele szemben, aztán pedig Comanencia is besegít neki. Most pedig curaçaói labdaszerzés, már lassan átlépik a felezőt, eddig sikerült vinni a labdát, mert hogy már is labdaszerzés, Musiala az, aki tette volna tovább előre a labdát Havertznek, ezt is lefülelték a curaçaói játékosok, nagyon nagy kérdés lesz, mert hogy bírják ezt a tempót, mert egészen valószínű, hogy majd a németek fogják diktálni itt az iramot. Az 5. percben lépve továbbra is az állás, Németország Curaçao 0-0.
6: Oldalra kerül a labda, bedobás lesz. Az egyik Bakuna testvér volt az, aki végül oldalra kitette a labdát. Ketten vannak egy csapatban, úgyhogy ők minden szempontból tudják, hogy mégis mit kell a pályán tenni. Ők ismerik egymás minden egyes lépését. Rüdiger hozza át a labdát, vagy tá, bocsánat, Rüdiger nem is játszik. Szóval a lényeg az, hogy a németeknél annyira erős a keret, hogy még tényleg a cserepadon is vannak olyan játékosok, akik bajnokok ligáját nyertek, de egy világbajnokuk van mindössze. Neuer a kapuban, ő ott volt a 2014-es világbajnokságon, amikor a Messivel felálló Argentinát tudták megverni. Curaçao labdát szerez, de a félpályán túlra már nem tudják továbbítani a labdát. Pavlovics az, aki azonban megszerzi, és már előre rakja, mégpedig Brown a bal oldalt. Egy indítás a védők mögé, jónak tűnik. Musiala 16-oson belül a jobb lábán a labda, elővi, belevetődnek azonban a curaçaói védők, de még mindig ott van a labda Musialánál. Egyet tovább teszi Brown a bal oldalt egyelőre, itt a 16-os sarkánál a német válogatott, mégpedig Wirtz teszi tovább, és elő, és gól! Vezet Németország! A találkozó 6. percében, a gólszerző pedig nem más, mint Mecsa! Hát gyors volt ez a vezető találat, nem bízza a véletlenre a német válogatott. Egy szép akció, összjáték Wirtz és Mecsa között, ő pedig aztán a bal sarokba belsőzte a labdát, 12 méterről kissé balról, a Dortmund játékosa tehát megszerzi a németek számára a vezetést. Nagyon gyorsan ment mindez. Bene Ferenc?
8: Igen, azzal indult az előzetesen az akció, hogy Wirtz a bal széle megfutotta a szélső védőjét, és különösen azért volt beszédes ez, hiszen négy védővel védekezik a curaçaói csapat, és a jobb hátvéd és a belső védő közötti területbe futott be Wirtz. Azért ezt általában egy jól védekező csapat ezt úgy tudja lereagálni, hogy szűkíti a távolságot a két játékos között, és már a paszt mondjuk egy jobb hátvéd bal lábbal át tudja venni, vagy megakadályozza. Itt látszott, hogy túl nagyok a távolságok, utána folytatott adott az akció, és egy egész egyszerű fölpassz, visszapassz, mondhatni úgy, hogy mélységi kényszerítővel, tehát gyakorlatilag rövid passzos játékkal kialakítottak egy lövőhelyzetet, amit Mecsa kitűnő rugó technikával, jobb belsővel a bal kapufa mellé tekerte a labdát. Az feltűnő, hogy hatalmas a sebesség, a tempóbeli különbség a két csapat között, tehát én úgy gondolom, hogy itt a curaçaóiaknak csak a tisztes helytállás lehet a célja.
5: Német labdaszerzés, Musiala már a 16-oson belül is elakad egy curaçaói lábban az a lövés, de továbbra is rohamoz a német válogatott. Brown a bal szélen tenné be a labdát, és mintha visszapattant volna a német játékos lábára a labda bizony. Itt tehát a 7. percben Németország curaçao 1-0, és jöhet majd egy kirúgás, és azért itt említsük meg egyébként a német védelmet, és ugye a 4 éve hibázó Schlotterbeck most nem a védelem szélén, hanem a közepén kap helyet, ugye Tál mellett. Alapvetően mióta ez a védelmi tengely összeállt, hogy a német válogatott még nem kapott ki, úgyhogy egészen érdekes világbajnokság lehet ez majd a németek részéről, és nyilván az is, hogy Havertz hogyan tudja majd kihasználni az ő lehetőségét, hogy befejező csatárként hogyan tud majd működni itt a német válogatottban. Jó, a kirúgás pontos volt, a továbbítás nem volt jó Lokadiától, de továbbra is curaçaói labdaszerzés vagy labdatartás a német térfélen eddig, ahogy ezt így végigmondtam, mert ő megint Kimmich volt az, aki remekül zárta a folyosót, a passz folyosót, és már is labdát szerez a német válogatott, tartja hátul és járatja hátul, Schlotterbeck majd táj, és akkor valószínűleg Kimmich is megkapja a labdát.
6: 9. perc, Németország curaçao 1-0, Mecsa a gólszerző, ez már a második gólja a válogatottban a 10. fellépésén. Az egyetlen egy gólt még a találkozó előtt épp a magyar válogatottnak lőtte a Nemzetek Ligájában, amikor a budapesti mérkőzésen 1-1-jel zárult a találkozó. Megint egy átlövés mellé! Mecsa megint! Egyelőre ő akar a meccs embere lenni, de úgy látszik, hogy még a pontosság az így 50%-os a neve mellett. Remek kísérlet, a jobb kapufa mellett ment el a labda, 17 méterről lőtte a labdát, ráadásul ezt azért már a curaçaói kapus csak nyomozta, hogy lesz majd erre esélye, mondjuk elvetődött. Ettől függetlenül bekezdenek a németek, 1-0-ra vezetnek, úgyhogy abszolút nem azt mutatja a német válogatott, mint éppen a brazilok, mondjuk a tegnapi nap folyamán, vagy ez már magyar idő szerint a mai nap, hogy egy kicsit azért visszafogottabb teljesítmény nyújtanak, de a németek jönnek előre, Brown is már a félpályán, a németeknél egyelőre nagyon magabiztosan adogatnak, és a lábról lábra mennek a átadások. Tá indít előre, Havertztől azonban most eljön a labda, olyannyira, hogy Csong már elindulna, korábban a Manchester Unitedban párszor pályára lépett, tehát nem volt neki maradása ott a United együttesében. Labdát szereznek a németek, Kimmich felpassza következhet majd a találkozó 8.-9. percében.
5: Ugye az jól látható, hogy Rúm kapus azért rendszeresen a kirúgásoknál Lokadiát keresi. Hát több-kevesebb sikerrel Lokadia meg tudja tartani labdát, de hát hogy a csapattársak már zömében elveszítik. Utána Havertz lép vissza, és már is átkerül a labda bal oldalra Brown. és onnan lehetne befele törni. Wirtz meg is teszi a cselt, a passz továbbítás Havertznek pontatlan, de még mindig a németeknél labda, mert Brown visszaszerzi. Wirtz tologatja megint a pálya bal szerén, a 16-os csücskénél, Musiala sarokkal, visszakerül Wirtzhez, Wirtznek az lövő lehetőség, nem lövi el, inkább cselez. Még egy csel a lövés, után pedig beleállt a lövésbe Bakuna, és aztán pedig már visszakerült a labda németekhez ismét. Zané az, aki tör befelé, tőle rendszeresen láthatjuk ezt tükör szélsőként, aztán pedig Mecsa az, aki megtartja a labdát remekül, és akkor elindul megint a német labdajáratás. Kimik fölnéz, megtorpan, inkább visszafordul, tát választja. Az összes német játékos egyébként a kuraszai térfélen, ez így jól néz ki. Zané megkapja a 16-osra belül a labdát, egy csel, a hosszút veszi célba, és panaszkodnak a német játékosok, hogy beleért ott Obispo a labdába, de nem ért bele, úgyhogy egy újabb kirúgás következik majd a mérkőzés 11. percében, továbbra is meccs a 6. percben szerzett góljával vezet Németország 1-0-ra Kuraszau ellen.
6: Fickándoznak a német játékosok, is zsebkendőnyi területen tudnak lövési lehetőségeket kiharcolni maguknak. Mi az oka ennek?
8: Nagyon érdekes, mert összehasonlítva, és nagyon-nagyon friss az emlék, hiszen a hajnali órákban vagy kora reggel történt a Törökország-Ausztrália mérkőzésen, amelyik 2-0-es ausztrál győzelemmel zárult. Hasonló volt a játékképe, de az ausztrál válogatott sokkal szűkebben, sokkal kompaktabban védekezett, és dinamikusan, folyamatosan nyomás alatt tartotta a török labdás játékosokat, és a védő harmadban egész egyszerűen lövőhelyzetbe alig jutott a török válogatott. Hasonló volt a labdabirtoklási fölény, de most abból adódik ez az egész, hogy egész egyszerűen tempóban is jobb a német válogatott, tehát nem érnek oda sehova, folyamatosan úton vannak, ahogy mondani szokás a kuraszaui játékosok, nincsen gyakorlatilag ütköző távon belül egyetlen egy védőjátékos sem, vagy fogalmazunk úgy, hogy védekező típusú játékos, tehát hiába szállják meg szervezetten a saját védőharmadukat, nagyon könnyen kerülnek gólhelyzetbe a németek.
6: Mecsa az, aki próbálkozik megint harmadszor a találkozó során, a kapus Rum pedig tudja fogni a labdát. Most 6 méterről pöckölte valójában a kuraszaui kapus kezébe a labdát. Ha tudta volna irányítani, akkor már lehet, hogy már 2 gólos ő maga is, meg a német válogatott is. De egyelőre még csak egy van közte, nagyon magabiztosnak tűnik egyelőre a nacionál elf. A két szövetségi kapitányról egy apró kis érdekesség, hogy Dick Advocaat 78 éves és 260 napos, mármint az életkorát tekintve, ő a legidősebb szövetségi kapitány, aki a világbajnokságok során dirigálhatta együttesét, miközben Julian Nagelsmann 38 év és 326 napos, és a kettő közötti 39 esztendő és majdnem 300 nap, 290 nap pedig a legtöbb, ami két szövetségi kapitány között fellelhető. Ez apróság mindössze, de hát a jelen azt mutatja egyelőre, hogy Nagelsmann Dick Advocaatot, ha nem is lemossa a pályáról, de a német válogatott 1-0-ra vezet Kuraszau ellen.
5: Feri, Nick Holtemál, de több gólban vállalt szerepet, mint bármely más német játékos a 2026-os világbajnoki selejtezők során. Ugye 4 gólt szerzett, mind a 4 kapott által a lövéséből, emellett 1 gólpasszist adott. Nem lenne itt a helye a kezdőben?
8: Igen, ez ilyenkor mindig felmerül, mert ugye sokszor a szurkolók azokat a játékosokat hiányolják mindig, akik éppen nincsenek a pályán, de azért a német válogatott az jelentkezik, illetve rendelkezik olyan kerettel, amelynek azért a kispadjáról is jó pár játékos lehetne kezdőben is. Én úgy gondolom, hogy Nagelsmannnak az a logikája, hogy Havertz egy sikeres szezonon van túl, a BL döntőben is gólt szerzett, és azért az önkéntelenül, amikor minden nap látod egy játékosnak a teljesítményét az edzéseken, a formáját, akkor én úgy gondolom, hogy nem szabad megkérdőjelezni a szövetségi kapitánynak a döntését, de abban szinte biztos vagyok, hogy a mai mérkőzésen is pályára fog lépni, hiszen a német válogatott ugyan híres arról, hogy volt már olyan világbajnokság, amelyet végigvezetve tudott, vagy végig dominálva tudott megnyerni, de hát ott is arra készülnek, hogy hosszú a torna, tehát biztos vagyok benne, hogy az ötöt le fogják cserélni, amint eldől a mérkőzés, egyre több játékos fog beszállni a padról, és hát azt se szabad elfelejteni, hogy azért is kell játékperceket adni mondjuk Voltemade helyzetében lévő játékosokra, hiszen később egy élesebb, ennél jóval élesebb mérkőzésen főszerep is hárulhat rájuk.
5: 14. percben Florian Wirtz tölt be a 16-os bal csücskénél, 2 átlépős cselt követően, a lövése pedig mellé szállt, tehát Floranos egyébként nagyon-nagyon szépen megverte. Most pedig kialakulóban van egy kuraszaui támadás, Bakuna az, aki most a pálya bal oldalán próbálná meg bevinni a labdát, fűzte volna be Zanét, de visszapattant a labda Zanéról, majd aztán Bakun a lábáról ment ki a labda az oldalvonalon, úgyhogy most egy bedobás jöhet Németország és Kimmich, a németek csapatkapitánya már fogja kezében a labdát, sőt előre is vágja a Zané felé, ott sikerült lefejelni Leandro Bakunának a labdát, visszakerül a német térfélre a labda, és Kimmich az, aki most Neuert választja, és már is átkerül a labda a bal oldalra, Brown, Schlotterbeck, és akkor építkezik a német támadás, 16. percben Németország, Curaçao 1-0.
6: 8 lövése volt már a németeknek, ebből 2 eltalálta a kaput, Mecsal gólszerző, és így 1-0-ra az állás, vezetnek tehát a németek, a jobb oldalt pedig már jönnek is fel, Zané révén egyel tovább tudja tenni a labdát, Mecsal 16-os vonalánál jobb oldalt, nem tudja azonban középre tenni, Musiala kérte volna, de hozzá most nem jutott el, a curaçaóiak pedig azért ki tudják hozni a labdát, de kérdés, hogy meddig jutnak, jobb oldalra megy ki, Lokadia felé a labda, nem jó azonban az átadás, sőt Csongnak akarta ívelni ki a labdát a csapattárs, de Schlotterbeck ott volt és keresztezett, aztán pedig már hátul a németeknél Pavlovic, aki visszahúzódik, tá ott van mellette, 5 darab Bayern München játékos van a kezdőben, azért ez nem olyan meglepő, mindig az aktuális német válogatott a Bayernre szokott építkezni, bár az majd nagy kérdés, hogy a jövőben mondjuk kiket vásárol meg majd a Bajor együttes, akár ebből a jelenlegi keretből, ha akarnak még. De nincsen Lennart Karl, a mindössze 18 esztendős, fiatal tehetségük, aki ebben az idényben robbant be valójában a Bajoroknál, és akkor ez egy fájdalma lehet azért a német együttesnek, de azért elég nagy a valószínűsége, hogy az Ecuador, valamint elefántcsontpart elleni mérkőzéseken még elbírják a hiányát. 1-0-ra vezet Németország Curaçao ellen a 17. percben.
5: Havertz tűnik fel, egy kicsit hátrébb a pozícióját tekintve, de már is visszahúzódott, és a németek pedig járatják a labdát a curaçaói térfélen. Mecsának kellett egy kicsit megnagyobbítani a lépéseit, hogy megtartsa a labdát, aztán pedig Kimmich szeretett volna csínybe adni a labdát, de nem sikerült, visszajött a labda, aztán Zané most a jobb oldal cselezgetne, és jó kérdés, hogy kiről megy ki a labda, bizony a német lábról, Zané lábáról ment ki, ezt most Juninho Bakuna jól csinálta, és akkor jött egy curaçaói bedobás, mint a 17. percben, reméljük, hogy azért majd tudunk olyasmiről is beszámolni, hogy egy curaçaói lövés, Lokadiát keresték a bedobással, és ő vele szabálytalankodott tá, úgyhogy jöhet majd egy curaçaói szabadrugás. Na hát ebből lehetne egy jó kis támadást végigvinni, de inkább gyorsan elvégezték, és már a jobb oldalt van a labda, Floranus, aztán bent húzogatja a labdát Csong, ők játszanak össze ketten, Floranus felnéz, nem tudja előrébb tenni a labdát, rendkívül jól védekeznek a németek, így tehát visszakerül most saját térfelükre a labda, Obispo és Bazur járatja a labdát, egyébként Bazur a Konyaspor játékosa, míg Obispo a PSV Eindhovenben rúgja a bőrt, most pedig a bal oldalra kerül át a kapustól Rumtól, Obispo-hoz a labda, aztán pedig Fonville fölnéz, és úgy látta volt előtte terület, meg is indult, aztán pedig meg kellett állni, mert a Zané belépett, de aztán Bakunya pedig jól tette tovább a labdát, Csong pedig elesik a felezőnél, és jár a curaçaói szabadrugás. Mecsa volt most a szabálytalan, hogy őszerezte az első gólt a 6. percben, és akkor majd curaçaói szabadrugással folytatódhat a mérkőzés a 18. percben.
6: Arról már volt szó, hogy egy mindössze 150 ezres lélekszámú országról van szó, ám mégis holland fennhatóság alatt van, ami azt jelenti, hogy a király Vilmos Sándor holland király az, aki uralkodik, de saját jogalkotói köre van, tehát kormányzóval, valamint miniszterelnökkel, mégis függő államnak lehet tekinteni, úgyhogy a FIFA tagja több mint 15 éve, ennek az oka az leginkább, hogy most ők megjelenhetnek mondjuk egy világbajnokságon. Csak egy példa, ami talán közelebb áll az európai emberekhez, Grönland, amely dán fennhatóság alatt van, de ugye grönlandi válogatott a FIFA rendezvényein, UEFA rendezvényein még nem rajtolt el, vagy nem indult el. De most jönnek előre a curaçaói játékosok olyannyira, hogy a jobb oldalt lódulnak meg. Egészen pontosan jön a beadás középre, van csúsztatás Csongtól, és még jó is lehet Lokadiának, nincs azonban lövés, lelopja azonban Musiala az érkező játékos Bakuna lábáról a labdát, aztán van egy lövés távolról, 25 méterről Jocskán fölé, megpróbálta Bakuna, de maradjunk annyiban, hogy ez történelmi tett, hiszen a világbajnokság során a csapatkapitány Bakuna legalább megpróbálta az ellenfelet egy kicsit meglepni, azért annyira nem sikerült, egy 5-6 méterrel, de fölé bombázta a labdát. 20. perc, Németország Curaçao 1-0, milyen a találkozó, Bene Ferenc.
8: Egyébként érdekes ez a holland befolyás, hiszen a játékstílusuk is hasonló a hollandhoz a kuraszói csapatnak, tehát próbálnak ebben a 4-3-3-as játékrendszerben holland stílusban futballozni, de jelentős a technikai lemaradásuk. Tehát ehhez a ritmushoz, amit a németek diktálnak, azért ez a technikai színvonal kevés, és a németek úgy is diktálják a tempót, amikor nincs náluk a labda, tehát folyamatos nyomás alá helyezik a labdás játékost. Ugyanez nem mondható el a kékmezes csapatról, tehát itt az elsődleges probléma az, hogy hatalmas a különbség egyéni kvalitások tekintetében. Úgyhogy ilyenkor, ha ekkora a különbség, ráadásul ennyire nyíltan futballozik egy csapat, mert azért valljuk meg őszintén, a csapatrészek közötti távolságok azért jelentősek, szóval a védekezési szervezettségük sincs meg a közép-amerikai csapatnak. Tehát egy látványos jó mérkőzést láthatunk, ahol próbálkoznak inkább egyéni kvalitások terén, és próbálnak rövidpasszos játékkal, sok forgatással a széleken,

0: És még pont jó, hogy tanulom a nyelvet, és figyelem, mert hogy papírmentő nyelven úgy van, hogy el saca un gol. Curaçao, tehát Curaçao gólt szerzett a 21. percben.
1: Hát elég szerencsés találatot maradjunk annyiban. Ugye volt egy hosszú indítás, azt természetesen jól csinálják, elindították a szélső játékost. Ezt a szituációt megoldotta a német védelem, de a 16-oston kívül körülbelül olyan 20 méterről volt egy átlövés, ami, ha jól láttam, megpattant egy védőn, ezért nem sikerült Neuernek védenie. Hát ilyen a futball, abszolút nem volt benne a mérkőzésben, de talán ebből a szempontból jó lehet a találkozó, hiszen a németeknek folytatniuk kell a tempót. Úgy látom, hogy Táj kicsit lemaradt az akcióról, és hát nem is tudom, hogy Schlotterbecken talpantan talán meg.
2: Meg lehet, igen, de itt miután hajnalban megint lőtt gólt, és az két emberen is megpattant, biztos, hogy majd a curaçaói játékosnak adják a találatot. Dick Advocaat együttese, tehát egyenlít a mérkőzés 23. percében. 1-1 a Németország curaçao találkozó állása, történelmi gól tehát, amit a kis nemzet országának labdarúgója szerez, és aztán már jönnek is előre, mégpedig Locadia már a 16-os sarkánál ballal nem lövi el, ellenben lehet, hogy elsodorták, azt mutatja a játékvezető, hogy kiugás lesz, Locadiát azért egy kicsit, mint hogyha a bal combját érte, vagyis a bal combbal a védekező német játékos lehet eltalálta, értelemszerűen majd, ha úgy adódik, akkor megnézik a játékvezetők, hogy volt-e szabálytalanság vagy sem, azért határozott volt a védekezését tekintve, mehet tovább, avagy itt a lehetőség arra, hogy egy kicsit felfrissítsék magukat a játékosok. Én csak látom, vagy hinném azt, hogy 11-es volt, vagy ez egy szabályos szerelés?
1: Én úgy gondolom, hogy nem volt 11-es. Gyanítom, hogy leszituációs volt előtte, de amennyiben azt elengedték, akkor is gyakorlatilag egy testkontaktot alkalmazott, de lábbal semmiféleképpen sem követett el szabálytalanságot. Próbált 11-est eljátszani a curaçao támadója, de összességében az ivószünetet használjuk ki arra, hogy igazából a két csapatnak a mérkőzés tervéről beszéljünk. Egyértelmű a németeknek egy komoly labdabirtoklási fölénye alakult ki, 90%-os a passz biztonságuk, a passz pontosságuk, ami azért eléggé jó adat, főleg úgy, hogy ennek a nagy része az ellenfél térfelén történt, tehát nem arról beszélünk, hogy hátul adogatnak a belső védők ellenfél nélkül, hanem elég könnyedén tudnak a sorok közé, az úgynevezett sorok közé, tehát gyakorlatilag a curaçaói középpálya és védő sor közé bepasszolni passzokat. Ez mindig kulcs egy labdarúgó mérkőzésen, hogy ezeket a sorok közé beütött passzokat mennyire tudja hatékonyan végrehajtani egy csapat. Ez a németeknél alapjában működik. Nagyon sokat lépnek fel a szélsővédők, tehát gyakorlatilag Kimmich is és Brown is sokat van játékba. Meccs életveszélyes, tehát volt egy gólja, volt egy centikkel mellélőtt átlövése. A Havertzet is könnyű megjátszani, Virsani a széléről befelé mozogva a szélsővédőknek területet nyit, tehát alapjában működik ez a német csapat. A curaçaói válogatottnak a védekezése nekem egy picit szellős, lehet, hogy túlságosan beégett a reggeli ausztrál mérkőzés, de ahhoz képest sokkal szellősebb, ezért viszonylag könnyedén tudnak eljutni a 16-os könnyékén a németek, viszont támadójátékban a közép-amerikai csapatnak nagyon gyors támadói vannak, tehát az egyértelműen látszik, hogy a szélsőket próbálják beindítani, és nagyon sok olyan hosszú indítás van, vagy olyan középes labdabirtoklásból a szélek felé való forgatás, amire azért a németeknek is oda kell figyelniük, mert hát úgy vettem észre, hogy nem vették eléggé komolyan ezt a iménti curaçaói támadást, hiszen ebből volt a gól, amit ugye Schlotterbeck először határozatlan volt, utána a 18-20 méterre a lecsorgó labdából, pedig ha jól láttam, most egészen pontosan Kimmichről pattant meg a labda, így egy picit szerencsés a találat, de a német védelemnek és a német védőjátékosoknak a határozatlanság is kellett hozzá.
2: Egy-egy a Németország curaçaói mérkőzés állása, de hát ennél már talán a játékrészeket tekintve jobb a helyzet, mondjuk, hogyha a magyar röplabda válogatottról van szó, a hölgyekről egészen pontosan, Virányi Zsolthoz kapcsolunk.
3: Bozóki Szedmákrék a 16. pontja után, most egy ász, méghozzá Petrenko Brigita, a rutinos feladónk, remek, ez nagyon kellett, mert 3 ponttal megléptek a horvátok a harmadik játszmát, ugye megnyerte a magyar csapat, 2-1-re vezetünk, és a negyedik játszmában most zárkózunk fel 17-16-ra, amikor még cserélnek egyet a horvátok, de nagyon kellene itt az egyenlítés, hiszen akkor meg lehetne nyerni a negyedik játszmát, és a mérkőzést lezárni 3-1-rel. Labdarúgás.
0: a 26-ot.

0: percben Németország Curaçao 1-1, az egyik curaçaói szurkoló Molinóján olvasható volt az, hogy legkisebb ország, a legszebb nők, de hogyha mondjuk csak Edwin László szavaival kellene élnem, akkor hogyha mondjuk Curaçao büntetőz jut és esetleg berúgja, akkor azt mondhatták volna a németek, hogy Houston baj van, hiszen akkor már vezetés szerezhetett volna Curaçao, de erről nincs szó, sőt Musiala pedig befűzi Bakunát, és ebből most egészen komoly támadás is lehetett volna, de Musiala pedig nem tudja még tartani a labdát. Két Curaçao játékos gyűrűjében ott elesik Musiala, és azért panaszkodik, hogy ez bizony szabálytalan volt, és a játékvezető be is fújt. A komoly erő jöhet a szabadrúgás, egészen majdnem a szögletzászlónál, mondjuk ott talán van még egy 3 méter különbség, úgyhogy majdnem szöglettel jön Németország, és ezt a szabadrúgást majd Joshua Kimmich fogja elvégezni. Itt a 27. percben, tehát német szabadrúgás, mert vannak a magas emberek is, tehát természetesen, vagy Schlotterbeck is ott van már a 16-oson belül, Kimmich pedig még nem tudja elvégezni. Picit még azért odébb kell rakni ezt a labdát. És akkor már is jöhet majd be a labda. A németek csapatkapitányától, tehát Havertzinő rövid oldalra, hosszúra érkezik a labda. Ott jön egy fejes, Schlotterbeck talán, és mekkorát védett Ruhm. Nagy védése volt itt szükség, mert a főső sarok felé ment a labda, és ki kellett onnan az bizony tornázni. Ruhm hatalmas védés mutat be, egy nagy góltól védte meg most a csapatát itt a 28. perc legelején. Jöhet majd egy német szöglet.
1: A találkozó során először, és bala majd Brown az, aki belőheti középre a Frankfurt játékosa. Amikor volt egy Frankfurt-Ferencváros Európa Liga mérkőzés, akkor Brown nem lépett pályára. Egyébként marokkói játékvezetője van a mérkőzésnek, Jayed egészen pontosan, ő az, aki helyre teszi most éppen a középen lévő Bazurt, illetve ha minden igaz, akkor Tah volt az, aki kakaskodott egymással. Brown szöglete jöhet, tehát a 29. percben ballal íveli be középre. Ruhm az, aki kiboxolja a labdát a 16-oson kívülre. Egészen Wirtzig tudta ütni a labdát Brown, majd Wirtz a jobb oldalt. Van üres ember középen, Musiala sarokkal akarta továbbítani, aztán Brownnál van. Flipperezik a labda a 16-os környéken, Musiala a büntető területen belül, remek becsúszó szerelés. Jöhet majd a németek második szöglete a találkozó során, de azért Obispo megérdemli a dicséretet, hiszen egyfajta utolsó utáni pillanatban tudott oda kapni. Musiala lábát nem találta el, csak a labdát, német szöglet jön.
0: Bizony a 29. percben érkezik majd Brown újabb szöglete, már is jön be a labda, rövid oldalt, nem, bocsánat, a hosszú oldalra jön a labda, Schlotterbeck megint befejeli, ezúttal középre a labdát, nem a kapu felé. Ez lehet, hogy most rossz döntés volt, mert ott nem volt jelenleg német játékos, és én azt látom Feri egyébként, mintha életre kelt volna a curaçaói védelem, és hát ezért szép sportlabdarúgás, nem?
2: Igen, nagyon jól látod, de ez inkább ennek lélektani okai onnak. Tehát azzal, hogy szereztek egy gólt, gyakorlatilag addig úgy nézett ki a mérkőzés képe, hogy jaj, ússzuk meg pár gólos vereséggel, és teljesen tanástalanok voltak. Érezni lehetett a félelmet, a bizonytalanságot, és ez a gól olyan lélektani gátakat szakított át, hogy gyakorlatilag most extázisban egymást bíztatva, csúszva, mászva, és hát bizony úgy védekeznek, hogy most már a távolságok is sokkal szűkebbek, úgymond, tehát egyértelműen mentálisan erőt nyert a curaçaói csapat, hát ez a gól csodája.
1: Zané a 16-os vonalánál, lövés Pavlović, és akkor blokkoló lábról megy ki a labda, hogy legyen egy harmadik német szöglet. Egyelőre beszorul egy kissé a curaçaói válogatott, de jöhet majd az újabb szöglettel a német csapat. Kimmich átmegy ettől függetlenül jobbról a bal oldalra, mert most be is csavarhatja legalább a 16-oson belülre. Havertz, hiába ő a középcsatár, ő nem megy oda be a 16-oson belülre. Meccsáz, aki fogózkodik Bazurral, ott az 5-ösön belül. Egyelőre Ruhm kapus tartja a lelket a curaçaói együttesbe, bár ugye Meccsa egyszer már mattolni tudta őt. Jön a találkozó 30. percében a harmadik német szöglet. Schlotterbeck megint a hosszú oldal, Tával együtt. Ez volt eddig a forgatókönyv, hogy Kimmich átívelte a túloldalra, megint ezt teszi. Schlotterbeck emelkedik, de nem tud azonban fejelni, ki tudják bólintani a curaçaói játékosok, és aztán már előrefelé, Locadia felé megy a labda, és jut hozzá, sőt, Csong az, aki merre tudja venni. És ott volt a jobb oldalon a lehetőség, de nem figyelt Komenenciára, a gólszerzőre az egyik curaçaói játékos. Csong azonban labdát szerezne a bal oldalt, tudja javítani a hibáját ott Kimmich, sőt Wirtz az, aki hátra jött ráadásul. Azért pikáns pillanatokat tudnak átélni a német védők. mert a kuraszói játékosok, ha úgy van, akkor ütik, vágják az ellenfelet, odarúgnak, csípnek, harapnak. Na most Musiala meglódul, keresztbe ráadásul, az átadásával azonban beleérnek. Csong az, aki összeszedi a félpályánál a labdát, térül, fordul, de inkább csak hátrafelé teszi. Meg akarta játszani a csapattársa, aztán Comanencia úgy az ellenfelet átvágni leginkább, hogy meg is fordul körülötte, de azért a megkerülős cselt lendületből illene ilyenkor elvégezni. 32. perc, meccs a vezető gólja után Comanencia tudott egyenlíteni. 1-1 a Németország Curaçao találkozó állása.
0: Zané majd Kimmich forgulódik most a labdával, Fonvő védekezett Zanéval szemben jól, ezért kellett visszafordulnia itt a pálya jobb oldalán. Egyébként Virc is feltűnt már nemrégén itt a pálya jobb oldalán, most pedig egy passz Musialától Mecsá felé, Mecsá pedig rendszeresen feltűnik egészen magasan a támadó sorban, viszont labdaszerzés Curaçaói részről, majd aztán visszakerül a labda a németekhez. Virc pedig már Zánénak adja a labdát. Zané fölnéz, ellövi, jól becsúszó szerelés. Havertz előtt még a labda, elesik a 16-oson belül. Ez nem 11-es. Zané pedig szerette volna kiengedni, ehelyett belebotlik a labdával, meg rá is segített hátulról a curaçaói védő. Floranus így, ha jól láttam a játékvezető intését, curaçaói bedobás jöhet majd a 32. percben. Hát azért ebbe több volt. Talán Zané egy kicsit elkönnyelműsködte. Ami a lövést illeti, az egy jól kivitelezett lövés lett volna, hosszút vette célba, de becsúszott ott Bazur, hatalmasat mentett. Így tehát most nem kellett Rúmnak védenie, és a bedobás követően pedig belevág egy hatalmasat Hansen a labdába a túloldalra, de ez még jó lehet Leandro Bakunának, vagyis bocsánat, testvérének, Juninho Bakunának. Most van Bakunánál labda, és akkor a 24-esben felfutó játékos nem más, mint Fonvill, aki nem tudja megszelidíteni a labdát. Visszakerül a németekhez a játékszer. A 33. percben továbbra is az állás 1-1.
1: Németek a félpályát átlépik, és Brown a bal oldalt, már ha felfutna, de nem őnála van a labda, hanem Virznél egészen pontosan, középen Havertz, nem ő kapja a labdát, hanem Mecsánál van, nagy bombázó ezen a mai mérkőzésen, ki a jobb oldalra, a németeknél Zané most a baljára teszi, a 16-os sarkánál Kimmich, a játékvezetőt arrébb kell tessékelnie, hogy egyáltalán be tudja adni a labdát, ez megtörtént, az alapvonalon kívülre száll a labda. 34. perc, Németország Curaçao 1-1. Női röplabda, Virányi Zsolt.
3: 22-22, nagyon-nagyon szoros a negyedik játszma, és a horvátok egyenlítettek, ők nyithatnak, és az egyik cserejátékosuk, Máša Mlinár érkezett, és sokkal fiatal, nincs még 20 éves, és akkor az ő nyitása, az most azért lehet sorsdöntő, mert nem mindegy, hogy 23-22 ide vagy oda Buzóki Szedmekréka fogadja. Petrenko előkészít, németenet kiütötte, sajnos horvát pont, 23-22, és ha ezt a játszmát a horvátok megnyerik, akkor még lesz egy döntőjátszma, most már 2 órája, illetve bő 2 órája játszanak, hiszen 17:30 kezdődött időkérés, 1 ponttal a horvátok vezetnek, labdarúgás.
0: A 35. percben Németország Curaçao 1-1, Mecsá és Comanencia góljai, tehát amik felkerültek az eredményjelzőre, és nemrégiben egy játékossal nem beszéltünk még, aki szintén itt volt a képernyőnkön, egy adattal, egy statisztikával, Manuel Neuer, a németek kapusa, aki minden idők legidősebb játékosa, aki pályára lép német mezben, 40 évesen, 79 naposan, hát ő még mindig ott van a top-top formákban.
2: Igen, kétségtelenül így van, nem érezni rajta az idővasfogát, és azok kapusok közé tartozik, akik lábbal is kitűnőek, gyakorlatilag egy feltolt védelem mögött lesöprögetik a hosszú indításokat, és hát még mindig a teljesítményével képes hozzátenni a csapatjátékhoz.
0: Baloldalra egy szöktetés, Hansennek kell most szedni a lábai, de meg is menti a labát, vele szemben Kimmich, jó a továbbítás, Bakunya befelé tör, abból lehet lesz a lövés, és van lövés is. A bal felső sarkot vette célba, a labda fölé ment, azért rendesen húzták ott Juninho Bakunának a mezét. Ez a labda, ez a lövési kísérlet, ez fölé ment. 3 gólja van a világbajnoki kvalifikáción Bakunának, és akkor a kirúgás követően pedig már a németeki a labda.
1: Hátul passzolgatnak Tá, illetve a másik középhátvéd Schlotterbeck, azért az ő esetükben a megértés azért nehézkés, mert mégiscsak a Bayern München, valamint a Dortmund két középhátvédjéről van szó. Ugye korábban azért, amikor arról volt szó, mondjuk a Bayern két középhátvédje játszott az elmúlt időszakokban, tehát például volt rá példa, hogy olyan labdarúgókat tett be az aktuális szövetség kapitány Joachim Löw, akik általában a bajorokban, vagy a bajor csapatban volt első számú opció, és itt a válogatottban is. Középen elpasszolgatnak azért a németek, ettől függetlenül. Most éppen Musiala figyeli a bal oldalon felfutó Brownt, aki inkább csak középre visszateszi a labdát. Musiala 40 méterre az ellenfél kapujától a német válogatott, most már csak 20-ra, nem tudja azonban átverekedni magát a németek játékosa. Ellenben Havertz teszi be középre, centerezne a labdával középre, de nem jó az átadás, nem jó a bepassz. Jön majd a negyedik német szöglet, Kimmich pedig oldalra menne ki, de ott van valójában Havertz, gyorsan elvégzi, csak hát nem volt pontos a szöglet, azért, mert valószínűleg a vonalt nem érte a labda, amikor berúgta középre, illetve lehet, hogy nem is adott jelet.
2: Nem érintette a labda vonalat.
1: Úgyhogy akkor újra megpróbálhatja majd a német válogatott középre rúgni a szögletet. Brown érkezik, mert ő majd ballal becsavarhatja most már a labdát. Kimmich úgy látszik visszavonulót fúj. 37. 38. perc, Németország Curaçao 1-1, szöglettel jönnek a németek.
0: Jönnének, ha a játékvezető megadná az engedélyt, de egyelőre magához hívja ott Musialát talán, és ott még egy curaçaói játékos, Floranuszt, velük kell valamit megbeszélni, valószínűleg meghúzás lehetett itt, ami probléma volt, és akkor most mind a két játékosan megbeszélte, amit meg kell, és akkor megadta az engedélyt, jöhet át a 37. perc legvégén, Brown szöglete most érkezik, középre, jó fejes, és ott a gól! Schlotterbeck már annyiszor felugrott, annyiszor volt lehetősége fejelni, most pedig megint őt kereste a labda, ő pedig a hosszú alsót, a kapu jobb alsó sarkát vette célba, Room nem is tudott vetődni érte, ez remek fejes volt, és vezet Németország a 38. percben. Brown szögletéből tehát Schlotterbeck emelkedett, és a hosszúba fejelte a labdát. Így megszületett a németek második gólja is a mérkőzésen.
2: Milyen érdekes, hogy ugye pont azt elemeztük, hogy az asszisztens jelzésére újra rugatták a szögletet, és eredetileg egy kis szögletet akart létrehozni a német válogatott, és amennyiben engedi a játékvezető, akkor szó sincs erről a gólról. Most viszont Schlotterbeck rendkívül jó ütembe érkezett.
1: Németország Curaçao 2-1, röplabda Virányi Zsolt.
3: 24-24-nél Buzoki Szednek ejtését megmentik, a kicsit zavarodott horvátok, akik előbb reklamáltak, vitattak egy pontot, de hiába sárgalapot kapott a csapatkapitány. Buzoki Szednek ütését még összeszedik ott Burilovicsék, aztán jön Becsics, jó a magyar blokk, megint próbálkozhatnak a horvátok, és ismét leblokkoljuk Becsics, és Obzsicsról pedig be a hálóba a labda, nem a mi térfelünkre, játszma és mérkőzés labdához jut a magyar válogatott először. 2 óra 10 perce tart a mérkőzés, 25-24 ide, és ebben a játszában 17-14-es horvát vezetésről zárkóztunk, és fordítottunk, és küzdöttünk, és most 25-24-nél jöhet megint Kisvilla, a szélső ütőnk, a mostos 20 éves játékosa. Ő nyitott előbb is, és most ő nyithat megint. Hát, ha egyelőre jó nyitás, épp hogy mentik a horvátok, de még azért ütésre fogják befejezni a támadást. Leblokkoljuk! Bozóki Szedmák! Réka a csapatkapitány, Zsombó kannával ugrott fel, megvan a pont, megvan a mérkőzés, 26-24-re megnyerjük a negyedik játszmát, így egy drámai csatában 3-1-re Magyarország legyőzte Horvátországot, és ott az örömtánc, mindez azt jelenti, hogy továbbra is hibátlan, 100%-os a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában, 4-ből 4 győzelem, ez is 3 pontot ér, mert 3-1-re nyertünk, korábban 3x3-0-ra, ez szép volt, ha nem is férfi munka volt, de gyönyörű győzelem. A szó Katona Lászlóé, valamint Jó Andrásé.
1: 40. perc, Németország Curaçao labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzésen. 2-1, most már a németeknél ismét az előny. Schlotterbeck első gólját lőtte a National Elf színeiben. Még meccs a révén a 6. percben szerzett vezetést a német válogatott. Komenencia egyenlített a 21-ben és a 38-ban, tehát Schlotterbeck fejesével már ismét a németeknél az előny. Wirtz az, aki visszakapja a labdát egy passz követően 30 méterre a kaputól, de hátrébb kerültek, most olyannyira, hogy Mecsa továbbítja, majd megint a 16-oson belül Zanét találtak volna meg a csapattársak, de nem jutott el hozzá a labda, és visszaszerzik a németek. Mecsa az, aki végül egy kicsit erőszakosabb, de nem annyira, hogy az szabálytalan lenne. Wirtz indítása azonban lehet, hogy liverpooli önmagát mutatja, hiszen nem emberhez ment, hanem üres területre. Zanénak nem volt jó, és ráadásul még hosszú is. Az alapvonalon kívülre kerül a labda, a kirúgása jöhet Curaçao.
0: Én egy dolgon gondolkozom, hogyha nincs, az az bizonyos ivószünet. ugye az megszegte ott a lendületét a kuraszói csapatnak, akkor egészen jöttek fölfelé, akkor másabb lehetett volna most itt a végjáték az első félidőnek?
2: Hát én nem hiszek ekkora csodákban, azért itt a játék képe és a statisztikák is azt mutatják, hogy a játék minden elemében jobbak a németek. Igazából ott gyakorlatilag a kuraszói csapatnak az egyenlítő góljával kell elszámolni a német védelemnek, hiszen ott egy hosszú indítás volt, amin elvesztették a párharcot, ráadásul én úgy gondolom, hogy 18-20 méter a kaputól azért sokkal agresszívabban kellett volna támadni a labdás játékost, utána megpattant a védőn egy olyan lövés, amit valószínűleg Neuer egyébként védett volna, tehát inkább az nem volt igazából realitás.
0: Musziala pedig most végig viszi a labdát, Havertznek menne a továbbítás, de jó ütembe jött ki Rúma kapujából, így tehát nincs veszély, és nyugodtan fejezve.
2: Igen, igen, még azt akartam említeni, hogy a labdavesztések a saját védőharmadban az 14 a kuraszaónál, 2 mindössze a németeknél, tehát ez is azt mutatja, hogy a németek letámadása, illetve visszatámadása azért működik. Alapjában a csapatjáték sem rossz. Én egy picit, ha kritikát fogalmaznék a németekkel kapcsolatban, akkor az, hogy a széleket kevésbé használják ki. Tehát nagyon tengelybe próbálják a bontásokat végrehajtani. A szélső hátvédek kevésbé aktívak.
0: Bakuna az, aki labdát szerzett a félpályára, és indította volna a hosszú oldalon elinduló Lokadiát, de Schlotterbeck az útját átállnak a passzak, azért ez hatalmas meglátás lett volna. Most pedig Fombil forgolódik, és eszi tovább a labdát. A bal oldalra Komanenciának, az első gól szerzőnek, az első kuraszói gól szerzőjének visszafordul. Bakunya az, aki végigvinni, és lecsente a lábáról Musziala. Meg kell dicsérni, őt remek ütemben lépett vissza, és Virc már robogna a pálya bal oldalán, de inkább jön mellette a társa, sőt már előtte volt jócskán Brown, aki már a 16-os csücskénél, bal csücskénél forgolódik, meg kell állnia, és sőt vissza is kell fordulnia. Aztán egy lőtt passz befelé, meccsának onnan visszajön Pavlovics, Virc. Az, aki most továbbra is a bal oldalt törne befele, Pavlovics. Meccsá az, aki visszább lép. Kimik is beszáll most a játékba. 43. percben járunk, 2-1-re vezetnek a németek. Schlotterbeck is beszáll az adogatásba elől. Az összes német játékos tehát már a kuraszaói térfélen. Virc megint, ezek a cselek eddig jók. Aztán pedig Floranus volt az, aki remekül állt a útját Florian Virznek, és akkor jöhet egy újabb német szöglet a 44. percben.
1: Szám szerint az 5., és most Virc áll oda a labdához, ő az, aki beívelhetné középre a labdát, Schlotterbeck, illetve Táp, aki már gondolom félig meddig aktivizálja magát, hogyha úgy adódik, akkor ők emelkednének. Kimik az, aki átveszi a jogát annak, hogy elvégezze a szögletet. Ugye itt nem nagyon lehet az idővel játszani már, tehát minél gyorsabban a bedobásokat, szögleteket, kirúgásokat el kell végezni. Marokkói játékvezető szólt is emiatt ott a sarokban meghúzódó Kimiknek, hogy akkor már végezze el a sarokrúgást. Jön a szöglet megint a hosszú oldal felé, és Schlotterbeck befejeli az ötösön belülre, levágódik a labda, ismét az alapvonalon kívülre kerül, újabb szöglet, és megint Schlotterbeck fejét érdemes lesz majd figyelni, mert ez most már a 6. német szöglet lesz a mérkőzésem.
0: Elképesztő, hogy nem tudok mit csinálni Schlotterbeck, egyébként nagyon-nagyon jó az zárt megint neki Pavlovics, és megverte ember és Schlotterbeck, és ő egyedül fel tudott ugrani, emelkedni erre a labdára. Rúmot mutatják a kamerába, hiszen azért jó néhány bravúrt bemutatott ezen a mérkőzésen, de ugye így is be tudott találni neki Meccsá és Schlotterbeck is, és akkor jöhet most egy újabb szöglet a 45. percben, és akkor majd lassan ráadásról is beszélhetünk. Brown sarokrugása, Rúm jön a kapuból, öklözi a labdát, még mindig a kuraszaói 16-oson belül a labda, de már Hansen kivágta, de ez így Kimiké, úgyhogy visszakerül a németekhez a labda. Musziala a bal oldalt, Floranusszal szemben húzná meg egy kicsit, cselek befelé, aztán elviszi a bal lába mellett, jó lehet a bepassz, nem jön, nem volt pontos, a passz jött, de nem volt pontos, a lövés viszont elakad most egy lábban, Zané, és Pavlovics próbálta meg belőni ott a kapuba a labdát, de egy kuraszaói játékos az útját állta, ezzel pedig mehetne Hansen, de nem tud, mert hogy tá remek ütemben tolt előtt, aztán pedig Virc is csatlakozott a védelembe, segített ő is az ügyben, hogy ne tudjon tovább menni a kuraszaói játékos, és így jöhet majd egy bedobással kuraszaó válogatottja, és lassan azt is megtudjuk, hogy mennyi lesz a hivatalos ráadás, 4 perc a ráadás.
1: Bizony, hát ebből ugye 3 elment az ivószünette, de alapjában éve nem is állt annyira a játék, úgyhogy nem akarta a marokkói játékvezető túltolni azt, hogy még tovább futballozzanak a fiúk az első fél időben. Zané kap egy keresztlabdát a jobb oldalt, középen bent mindössze 1 vagy 2 német játékos, körbejáratják a labdát, Kimik beemeli megint a 16-oson belőre, azért egy kicsit ilyen állóháborúszerűvé válik néha a németek támadása, mert a Curaçao labdarúgók ott maradnak a saját 16-osuk előtt, meghúzva ott a büntetőterület vonalánál a védvonalat. Csonk pedig megpróbálna kibújni az egyik német mellett, és a labdát meg is szerzi, Lokadia pedig már figyelve a lesz vonalra nem fog tudni előrébb menni, de megkapja a csapattárs a labdát. A kérdés, hogy Bakuna hova teszi aztán, a baloldalt választja, Hansennél van a 16-os sarkánál, jobb lábára cselez, el is tekeri jobban laposan, ezt Neuer könnyedén fogja, és így aztán elhal a curaçaói támadás, de már is kidobja a fél pályáig a labdát. Wirtz az, aki lekezeli, nem tudja áthámozni magát az ellenfelen, így lelassul a németek akciója. Eltelik másfél perc, lassan kettő is a hosszabbításból, Németország Curaçao 2-1.
0: Veszélyesen adogatják hátul a labdát a curaçaói játékosok, most Rúmhoz kerül, a kapushoz hátról pedig felrúgja Lokadia felé, Lokadia pedig elesik és a fejét fogja, a játékvezető pedig szól, hogy álljon fel, folytassák a játékot. Lokadia úgy érezte, hogy egy könyök belelandolt oda a tarkójába, de a játékvezető szerint ezt ő rosszul érezte. Wirtz viszont pedig már ostromolná a curaçaói kaput, cselezget a 16-oson belül már. Brown fölnéz, beteszi a labdát, az így jó, meccsának meg kettő, második csel, tovább megy és befújta a játékvezető 11-esnek. Azt hiszem ez teljesen egyértelműen adható volt, és mutatja a játékvezető, és szóltak a fülére.
2: Egyértelmű volt a 11-es, biztos vagyok benne, hogy meg fogják erősíteni. Egyre inkább kezd a szimpatikus curaçaói válogatott elfáradni, nem bírják ezt a fajta ritmust, amit a németek mutatnak. És érdekes volt, mert Wirtz várta a 2-1 elleni játékhelyzetben, hogy Brown mellette a bal keze felől elinduljon, és amikor megkapta a labdát Brown, akkor nem beívelte a beadást a belső magas védők közé, hanem visszagurította a lábra, és ezt erre a labdára csapott le Mecsa, és két lövőcsel után, ami váratlanul érintette a védőket, nem lőtt, hanem a második lövőcsel után is kifelé megtolta a labdát, és ezt már a becsúszó védő nem bírta idegekkel, és a lábát találta el. Egész egyszerűen tempóba és egyéni kvalitásokban is gyorsabbak, dinamikusabbak a német játékosok. Ugyanakkor azért a támadóiban is van sebesség a közép-amerikaiaknak, tehát egy-egy elleni játékhelyzetekben azért oda szoktak tudni érni a kapu el, és abban van veszély, de hát ezt a németeknek csapatszinten ezeket a kontrákat meg kell tudni oldania. Előrejátékban pedig, ha ugyanezt a tempót diktálják, akkor még jobban el fog fáradni a másik fél időben a curaçaói csapat.
1: Kai Havertz az, aki elvégzi majd a 11-es, Rúm kapus egy kicsit megtörölközik, a marokkói játékvezető pedig elmagyarázza neki nagy valószínűsége, hogy érdemes a vonalon maradnia, hogyha a 11-es majd elvégzi a német játékos. Szóval Havertz jöhet és 23. gólját lőheti a német válogatottban 59. fellépésén. Imádkoznak a curaçaói szurkolók, illetve a német drukkerek is, hiszen a tét az, hogy meglegyen a harmadik gólja a német válogatottnak. A hosszabbítás már letelt, 49. 50. percben 11-est végezhet el a német válogatott. Kai Havertz, az Arsenal játékosa, a labda mögött ballal lövi majd el, mégpedig be a kapuba, a jobb alsó sarokba, 3-1, Rúm elment balra, a labda pedig jobbra, Havertz pedig gólt szerez a világbajnokságon. Betalált tehát az első félidőben a német válogatott harmadszor is, és nagy valószínűséggel még egy kis középkezdésen lesz lehetőség, de maga biztos tényleg a német válogatott, csak úgy zárójelben 16 lövése volt a National Elfnek, ebből 6 eltalálta a kaput. 3-1, így azért most egy kicsit hátra dőlhetnek a németek.
2: Igen, talán érezhető volt, hogy azért sima lesz az a találkozó, de a statisztika is ezt mutatja, de volt egy nagyon-nagyon fontos sportemberi, de taktikai pillanat is. Nevezetesen nem tudom ki, próbálta lerakni a labdát a 11-es ponthoz, és készült a 11-eshez, utána végül átadta Havertznek a lehetőséget. Ez lélektanilag fontos, hogy egy csapatnál a befejező támadó megszerezze az első gólját, mert egy támadónak a gól az olyan, mint egy fuldoklónak a levegő. Tehát ezzel is segíti a csapattársát, hogy Havertz gólt szerezzen, megjön az önbizalom, és később még több hasznára legyen a csapatnak.
1: Talán Kimmich volt az, aki így átadta a lehetőséget.
2: Igen, taktikai gesztus volt.
0: Bizony, és véget ért az első félidő. Németország Curaçao 3-1, Mecsa, Schlotterbeck és Havertz szerezte a németek góljait, míg Komenencia pedig a 21. percben megszerezte Curaçao első gólját a világbajnokságok történetében. A félidő után pedig folytatjuk majd a mérkőzés közvetítését, addig is szó a stúdiói.
4: Miközben néztem ezt az első félidőt, eszembe jutott két olyan találkozó, amelyet a német válogatott világbajnokság nyitányán játszott. 1982. június 16-án Algéria, NSK, akkor még így mondtuk 2-1, majd 2006-ban június 9-én Németország, Kosztarika 4-2. Hogy miért jutott eszembe? Azért, mert akkor is meglehetősen gyenge ellenfele volt mind a két alkalom a német válogatottnak, ugye már 82-ben Algéria, amely akkor még csak ismerkedett a labdarúgással, 2006-ban pedig a németországi világbajnokságon Kosztarika, és hát ugye Algéria legyőzte Németországot. Kosztarika ellen egyébként egy nagyon jó mérkődést játszott az akkor már egyesített Németország csapata, de Kosztarika is futballcsapatra emlékeztető volt. Hát ez a Curaçao csapata azért távolról emlékeztet csak futballcsapatra, és továbbra is rettegek attól, hogy a magyarok 10-1-es győzelmét megfogják a németek dönteni a második játékrészbe. Reméljük, hogy nem így fog történni, de természetesen ez még a jövő zenéje, pontosabban 15 perc múlva következik a második játékrész, a hírek pedig másodperceken belül itt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakken Európa bajnokság zárónapján. Telefonon egyeztetett az amerikai és az ukrán elnök. Holnap is záporok zavarhatják meg a napsütést. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
5: Sporthírek.
6: 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakken Európa bajnokság délelőtti programjában. A mieink 4 olimpiai számban állhattak ma dobogóra. A délutáni maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes, a kajakos kőhalmjemese aranyérmet szerzett 5000 méteren. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11-7-re nyert Olaszország ellen. Megnyerte a női hét próbát az atléták összetett magyar bajnokságán Szűcs Szabina, egyúttal 6340 pontos egyéni csúccsal teljesítette a birminghami Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét. Lewis Hamilton a Ferrari pilótájaként első sikerét aratta és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell a Mercedes-szel ért be másodikként, és a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskun-Félegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek között szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. Volodymyr Zelenszkij felköszöntötte Trumpot 80. születésnapja alkalmából. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök is. Amint egy egyórás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Az orosz elnök is felköszöntötte Trumpot 80. születésnapja alkalmából, és sok sikert kívánt a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Az amerikai elnök szerint hátráltathatja az iráni béke megteremtését Izrael újabb Libanon elleni légicsapása. Donald Trump közölte, a Hezbollah ellenes beiruti támadásnak nem lett volna szabad megtörténnie. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indította az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Korábban Donald Trump közölte, hogy akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között.
5: Közlekedés.
6: Több autó ütközött össze az M0-es déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon Dióst térségében. A 10-es kilométernél a két belső sávban halad a forgalom. Az M6-oson Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
6: Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A hírek alatt véget ért a férfi kézilabda bajnokok ligája 2025-2026-os kiírása. A döntőben a Barcelona 37-34-re legyőzte a Füchse Berlin csapatát, így a Barcelona szerezte meg a bajnokok ligájas trófeáját, második lett a német Füchse Berlin, harmadik szintén egy német csapat, a Magdeburg, amely 32-26-ra győzte le a bronzmérkőzésen az Aalborg csapatát. A délután során hallhatta közvetítést Kecskemétről, női röplabda Európa Liga találkozóról, amely Magyarország 3-1-re győzte le Horvátországot, 25-22-re nyerte a magyar válogatott az első szettet, ugyanilyen arányban veszített el a másodikat, majd a harmadik szettben 25-21-re, a negyedikben pedig 26-24-re nyert Magyarország nem akármilyen izgalmak után. A mérkőzés követően pedig a helyszínen lévő Virányi Zsolt a magyar csapat játékosával, Pampuk Grétával beszélgetett.
3: Mi döntött ezen a meccsen, hiszen nagyon változatos, szokásosan változatos, fordulatos volt, és hát roppant fiatalok vagytok, te is csak 16 éves. Ez most hol dőlt el szerinted a horvátok ellen?
4: Hát most úgy pattantak a labdák, ahogy mi szerettük volna, és szerintem ez volt a kulcs, hogy mi irányíthattuk a játékot.
3: Az első játszma az miről dönthetett, mert ugye az 25-22-re meglett, aztán a második-harmadik játszmában is volt bőven fordulat.
4: Hát szerintem az, hogy ott a végén fel tudtunk állni, és nagyon fókuszáltak voltunk így a szett végén, és szerintem ez volt a kulcs.
3: Milyen ez a válogatott, azon kívül, hogy nagyon-nagyon fiatal, és hogy áll össze itt az Európa Ligában?
4: A csajok nagyon befogadók voltak tényleg az elejétől kezdve. Szerintem jól teljesítünk eddig ugye az Európa Ligában, és remélem így lesz továbbra is.
3: Neked bármilyen izgalom van, amikor pályára lépsz, mert például ugye meg tudtad csinálni a harmadik játszma végén, amikor talán Zsombók Anna helyett beálltál oda a nyitásra, és hát abból az ászból lett meg az a játszma, ami nagyon fontos volt, hogy kinyeri a harmadikat, ti nyertétek 25-21-re.
4: Igen, ez nagyon hirtelen jött nekem, de hát hál' Istennek a szerencse mellettem állt, és egy ászba be tudtam fejezni ezt a játszmát.
3: Mit tapasztaltok abból, hogy az olasz szövetségi kapitány hogy kezeli ezt a fiatal magyar csapatot, hiszen keveri a kártyákat a harmadik játszma elején, mert 14-ből 13 játékos a pályán volt.
4: Igen, hát ahogy láttatok, szeret cserélgetni, és tényleg így nagyon kedves mindenkivel, fiatalokkal, az idősebb játékosokkal is, és ő is segített, ahol tudott.
3: 4-ből 4 győzelem megvan, és akkor még egy hétvége mentek Pristinába, ott ugye Koszovó, valamint Montenegro lesz az ellenfél. Az a kettő meccs, az mennyire lesz nehéz?
4: Hát én bizakodó vagyok, hogy mind a két meccset 3-0-ra le tudjuk hozni, és így tényleg ünnepelhetünk, mert így eddig jól szerepelünk eddig az Európa Ligában.
3: És akkor a két újabb győzelem az már lehet, hogy elég lehet a négyes döntőbe.
4: Hát is. Nagyon bizakodó vagyok benne.
2: Holnap lesz 44 éve annak, hogy a labdarúgó világbajnokságok történetében egy válogatott egy mérkőzésen 10 gólt tudott szerezni, soha egyetlen csapat nem szerzett korábban 10 gólt, és azóta sem. Azt hiszem nagyon sokan tudják, hogy Magyarország az 1982-es világbajnokságon 10-1-re győzte le Salvador csapatát. A mai napig ez a csúcs. Egyébként ezen kívül még 2-9 gólos győzelem született a világbajnokságok történetében. Az egyik 9 gólos győzelem szintén Magyarország nevéhez fűződik, az 54-es világbajnokság első találkozóján Puskásig 9-0-ra verték meg Koreát. Aztán volt még egy 9-0-ás győzelem, a 74-es világbajnokságon Jugoszlávia győzte le Zairét 9-0 arányban. Zaire egyébként ott van a világbajnokságon, jelenleg Demokratikus Kongó néven szerepel a csapat, hát mi pedig már ugye Bázsinórban a 10. világbajnokságunkon nem tudunk ott lenni. Viszont ezt a bizonyos 44 évvel ezelőtti, tehát mondom, holnap lesz ennek 44 éve, 10-1-es győzelemről fogunk beszélni holnap a visszajátszásban, megvan mind a 10 gólnak a közvetítése, ezt is prezentálni fogjuk majd a képzeletbeli 10 órai és a valóságos déli harangszó között, és előveszem, ha megtalálom a Nemzeti Sport másnapi számát, és elolvasom majd önöknek, akik velünk tartanak, hogy mit írt a Nemzeti Sport annak a bizonyos 10-1-es győzelemnek a másnapján. Egyébként a holnap még ünnepel a magyar labdarúgás egy másik nagy sikert is, amikor 62-ben Mexikó győzte le 4-0-ra. Na hát a 11-et meg azért mondtam, mert nagyon reménykelek benne, mint többször elmondtam már a nap során, hogy a mai napon nem fog megdőlni ez a bizonyos 11-es győzelem, de hát ahogy elnéztem ezt a Curaçao válogatottját, hát hogyha németeknek mondjuk 15-öt kellene lőni, összesen 90 perc alatt, akkor félek, hogy 15-öt lőnének, remélem nem fognak 8-nál többet. De hogy alakul a második játékrész a Németország Curaçao világbajnoki csoportmérkőzésen, ezt láttatja velünk Jó András, Katona László és Bene Ferenc.
1: Nemzeti Sportrádió.
5: Gól! Bent van! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Rendkívül mosolygós curaçaói játékosokat láthattunk, és már mind a két csapat a pályán van. Folytatódik tehát a Németország-Curaçao mérkőzés. Egyfél időt követően 3-1 az állás, tehát vezetnek a németek, és csere volt a curaçaói együttesben. Hansen jött le, és jött a helyre Antonis, és hogy nagyon-nagyon figyeltem, hogy talán Gorré melegíte, de nem látom egyébként, de viszont egyike volt annak a mindössze 4 játékosnak, aki legalább 3 gólt és 3 gólpassz jegyzett a CONCACAF VB-s elejtező során, és ő volt az egyetlen curaçaói labdarúgó, akinek ez sikerült. Én nem értem, hogy ő hogy nem lehet a kezdő, ez olyan érdekesség, de mindegy, hát nyilván valószínűleg majd Gorré is pályára fog lépni, egy biztos, tehát hogy már a labda útnak indult, és a németek járatják a labdát, aztán pedig Schlotterbeck is kérni a labdát, ugye, aki gólt szerzett itt a mérkőzésen, összerezte a németek második találatát, most kapja meg a labdát, Tánohoz kerül vissza, ő átlépi a felezőt, tol egyet a labdán, föllép Musiala, aki elesik, és szabadrugáshoz jut a német válogatott, hiszen a szabálytalanságot Bazur volt az, aki elkövette Musialával szemben, de a labdát már tovább is passzolták, tehát elvégezték a szabadrugás, és már közelítenek a német játékosok Kimmich a labdával. Jó a bejátszás Musialának a 16-oson belül, és ott a negyedik német gól. Mindössze alig másfél percet kellett várni. Gyönyörű bejátszás volt ez. Musialának lefordult a védőjéről, és a hosszú alsóban lőtte a labdát. A 46. percben tehát megszerzi Németország a negyedik gólját a mérkőzésen. Az állás 4-1 a németeknek. Ez igen csak korán érkezett ez a gól.
7: Igen, viszont tényleg egy mintaszerű megoldás volt, nagyon jó volt a mélységi beindulás a Musialának, nagyszerű volt a passz, és érdekesség, hogy beindult ugye a jobb összekötő helyén, egy fordulásból kilőtte a jobb alsó sarkot, a hosszú sarkot, ez tipikusan az a megoldás, amikor érzi a csatár, hogy merre van a kapu, hiszen fordulásból nem láthatta. Minden esetre a védőjátékosnak ilyenkor minimálisan egy testkontakttal ki kell billenteni a támadót. Tehát továbbra is az az érzésem, hogy volt egy 5-10 perces fellángolás a rugott gólja után Curaçaónak, ahol tényleg mint egy extázisban védekeztek a játékosok, önfeláldozóan mentettek több esetben a gólvonalról is, látszott, hogy pacsiznak egy-egy megoldás után, de túlságosan kellemes ellenfél, azt kell, hogy mondjam. Tehát nem azt mondom, hogy ilyenkor durvasággal kellene kompenzálni, de hogy egy testkontakt sincsen, sehol nem érnek oda, és még egy ilyen kiszorított helyzetben sem bántja a támadót semmilyen mértékben a védő, az azért a mai nemzetközi top futballban nem jellemző.
8: Musiala góljával 4-1-re vezet a német válogatott a 48. percben Curaçao ellen. Vaján játékosának ez volt a 10. találata a válogatottban. Így aztán most már ő is tovább tudta növelni góljai számát. A csapattársak is most már azért valamilyen szempontból erre is figyelhetnek. Ugye fontos a gólkülönbség, de nem valószínű, hogy pont a Curaçao elleni mérkőzést kell majd figyelnie az eredményeket tekintve az aktuális csapatoknak. Szóval a továbbjutásnál a gólkülönbség az sokat nyom, sokat érhet majd a folytatásban, ha éppen pont azonosság van. A curaçaói játékosok egyelőre nem értik, hogy miért nem ők jöhetnek bedobással, még a félpálya környékéről. Brown pedig kezébe veszi az irányítást, meg magát a labdát is, ő az, aki behajítja hátra a Schlotterbecknek, Tah pedig már kémleli, hogy kinek lehetne adni a labdát. A csapatkapitány Kimmich kéri el, középre beteszi, ami azt jelenti, hogy a félpályát már átlépik a németek, Mecsa a mellette felfutónak passzolja a labdát, olyannyira, hogy aztán nem tudnak előrébb jutni azért a németek. Musiala hátrafelé vette inkább az irányt, Paketá, majd aztán megint Mecsánál van a labda, Musiala 20 méterre a kaputól nem tudja ellőni, blokkolják most a lövését vagy passzát, Kimmich a jobb oldalt. Zané kérné el és kapja a 16-os sarkánál, majd aztán Kimmichhez visszajátsza, ki belemonyolódik, nem is a cselbe, hanem az átadásba, tovább passzolni sem tudja. Szerelni tudják a Curaçao játékosok, de Zané megint visszaszerzi, és még vele szemben szabálytalankodnak, úgyhogy oldalról jöhet majd az ötös vonala környékéről szabadrúgással a német válogatott az 50. percben, akkor, amikor már 4-1-re vezet Németország Curaçao ellen.
9: Kimmich az, aki leteszi a labdát, és szeretné majd elvégezni a szabadrúgást. Egyébként van benne egy kósza gondolat, hogy szerette volna kicsibe adni Mecsának vagy Zanénak. Meg is teszi azt Mecsa, 16-oson belül belövi a labdát, ő mekkorát védett Rúm. A rövid oldalt vette célba Mecsát, Mecsának továbbra is hatalmas a lövőkedve, és kellett tornázni azért Rúmnak, mert oda bőségesen befért volna a labda, és a lassításban is látjuk bizony, hogy a hosszú felsőbe ment a labda, közben már elvégezték a bedobás egyébként a németek, és Wirtz az, aki szökteti a bal oldalt Brown-t. Brown jól fűzi át védőjét, de már ott volt a másik Curaçao játékos, ő kivágja a labdát, de visszakerült most a németekhez a labda. Tál, Schlotterbeck, és Wirtz az, aki most följebb lép, vagyis visszább lép. Területet kellett neki nyernie ellenfelével szemben. Ott pedig most megindult van a Schlotterbeck, és talán önök is hallották, hogy Csong volt az, aki jól megkínált a Schlotterbeck lábát. Közben meg már a jobb oldalt a labda, Zané törne be, Musiala sarokkal, ott nem jött senki, Zané kapja vissza, Zané meghúzza, sok volt. Kirúgásra jöhet majd Curaçao válogatottja az 52. perc legelején, Németország Curaçao 4-1.
8: Továbbra is nagyon sokat birtokolja a labdát a német válogatott, és a lövések számát tekintve is már 18-nál járnak a németek, 4 van mindössze a curaçaói válogatott neve mellett. 82. a világranglistán ez a kis közép-amerikai ország, miközben a németek a 10. helyen vannak a világranglistán, úgyhogy nagy a különbség a két nemzet között. Curaçao egyébként Venezuela felett található, tehát majdnem Dél-Amerikához tartozik, de értelemszerűen még a közép-amerikai térséghez van csatolva, így aztán amikor a világbajnokságra ki kell jutniuk, amit ezt megtették, akkor a CONCACAF zónából tudnak oda kerülni, már mint a világbajnokságra. Haitivel is voltak egy csoportban a második szakaszban, és akkor kéz a kézben tudtak tovább menni, aztán pedig már nem is annyira könnyedén, de a curaçaói válogatott a világbajnokságra tudta kvalifikálni magát, például mondjuk Trinidad és Tobagót is megelőzve. Egyébként ők ugye 2006-ban voltak ott a világbajnokságon, de Bermudát is megverték kétszer, illetve Jamaica ellen tudtak 4 pontot is szerezni, veretlenül jutottak ki a világbajnokságra. A maga nevében azért ez egy kifejezetten könnyed csoport volt, amelyből kijutott Curaçao, hiszen mégiscsak az Egyesült Államok, Mexikó, illetve Kanada hármasa alapjába véve ott volt már rendezőként a világbajnokságon. Csong az, aki jobbra teszi a labdát, nem tudnak azonban a 16-oson belülre érkezni a curaçaói játékosok. Neuer az, aki a félpályáig előre vágja a labdát. A Havertz volt a szabálytalan, hiszen ott középen, a középpályánál valójában baloldalt megfogta az ellenfél játékosát, és jöhet szabadrúgással majd Curaçao válogatottja a mérkőzés. 52. percében 4-1-re vezet Németország Curaçao-val szemben.
9: Van egy olyan érzés az embernek, hogy a németek egy kicsit magukra engedték a curaçaói játékosokat, és már egy jó ideje a curaçaói csapat birtokolja a labdát. Most egészen viszont hátra került a labda Rúm kapusig, ő a 16-osán belül kell, hogy most megmentse a labdát, mert hogy Comencia labdája, passza egészen potantlan volt, sőt a bal oldalt már el is adta a labdát Fonville, úgyhogy a bedobást követően Kimmich már lövi be a labdát, ott van bent Wirtz, leveszi a labdát, befordul, és egy hatalmasat kellett védenie Bakunának. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy oda lépjen időben Bakuna, mert azért Wirtz átvette a labdát, és már ahogy fordult be, lőtte is a labdát. Hatalmas lehetőség volt ez Florian Wirtz előtt. Nem akar összejönni neki most ez a gól. Sokat próbálkozik Florian Wirtz ezen a mérkőzésen. A szögletet pedig már elvégezték a németek. Zané, aztán Kimmich, most Wirtz kapja vissza a labdát. Kimmich, az ő lábán van a labda, akkor a biztos, hogy komoly passz jöhet. Most is egy befelé lőtt passz lett volna. Ezt lefülelték a curaçaói játékosok. Manuel Neuer pedig a kapujától 50 méterre tűnt fel a felezőnél. Segítette társait egy fejessel, de már el is végezték a németek a bedobást. Törne befelé, Zané el is lövi a labdát, aztán pedig kipattan a labda, most pedig érkezik Wirtz a második hullámmal, jól bepassz Pavlovic egy lövés, ajjajjajjajjajj, ez nagyon fölé ment a belfelső sarkot, vette célba. Egy kicsit lecsúszott neki, én úgy gondolom, és így nincs újabb kaput eltalál lövés, sőt még gól sincs. Az 54. percben tehát Németország Curaçao 4-1, és már javában melegítenek a német játékosok is. Most például itt Rüdiger tűnt fel, hát nem tudom, hogy Rüdigernek mennyi szerepe lesz a mai mérkőzésen, belső védőként, de hát mi meglátjuk, majd cserélnek természetesen.
8: Szétnyílt egy kicsit a pálya, és Curaçao válogatottja, minthogyha úgy keresté önmagát, és lemaradva egy-két ütemmel. Bene Ferenc.
7: Gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet, hogy a német válogatott egyértelműen eldöntötte a találkozót. Most ilyenkor azok az automatizmusok jönnek be, hogy egy picit, ha tempóból nem is egyértelműen látványosan, de visszavesznek, és igyekeznek kerülni a párharcokat, és igyekeznek egy gazdaságosabb futballra átállni, ami azt jelenti, hogy próbálnak azonnal az ellenfél térfelén labdát szerezni, kerülni a párharcokat, nyilván nem akarnak megsérülni. Ebből azért látványosan kijöhet úgy jobban Curaçao, hogy talán többet jut el a német térfélre, de ez is veszélyes. Tehát gondoljunk abba bele, hogy mondjuk curaçaói játékosok elindulnak támadásba, akár 5-6 játékos is átmegy támadásba a németek térfelére, de nincs meg az a technikai színvonal, az a tudás, hogy ezt az akciót be tudják fejezni. Egy labdavesztés után, esetleges labdavesztés után pedig mindössze 3-4 védő maradt hátul. Tehát ebben azért több csapda van, és talán egy pici tudatosság is a németek részéről, de igazából különösebben nagy egetrengető változás nincs a találkozón. Curaçaóiak inkább élvezik a futballt, a szerkezetük is egy picit szétesett, a németek pedig teljesen gazdaságosan, már-már önmagukat szórakoztatva, kontrollat tartva a mérkőzés, szerintem újabb gólokat fognak szerezni. Illetve hát jönnek majd a cserék természetesen, ami meg különösen egy fontos taktikai lépés, hiszen úgymond VB percekhez kell juttatni olyan játékosokat, akikre adott esetben később még kult szerep hárulhat.
8: 56. perc, Németország Curaçao 4-1, a német válogatott, amíg Bene Ferenc beszélt, tartogatta a labdát, most már táj is előre megy, oda szinte 25-30 méterre az ellenfél kapujától, csündisznó állásban a kékmezben játszó karibi térség labdarúgói Zané, aztán Schlotterbecket hozza a játékba, de ő is az ellenfél tér felé, ma bal oldalon pedig hát nem is felfutó ember, mert Wirtz oda kihelyezkedik, de mellette ott van Brown, vagy éppen Havertz, őt rúgják meg, mert tovább úgy látszik. A marokkói játékvezető, ha kell, akkor nem fúj a sípjába, most megteszi, mégpedig azért, mert egy másik német labdarúgó is a földön, jöhet majd szabadrúgással, nagy valószínűséggel nem is a német válogatott, hanem a curaçaói, hiszen Brown volt a szabálytalan, az oldalvonal mentén rúgta meg az ellenfelét, Musiala is kapott a bokájára, úgyhogy Comenencia nem csak gólt szerzett, hanem az ellenfél játékosait is darálja, ha van rá lehetősége. Egyelőre úgy néz ki, hogy a német válogatott nagyon magabiztos, ez a 4-1-es vezetés idáig a világbajnokságon a két csapat közti legnagyobb különbség, bár az Egyesült Államok 4-1-re vette Paraguayt, és abban a találkozóban még hátra van több mint fél óra, de a lényeg, hogy majd most bedobással jöhetnek a németek talán.
9: Bizony a németek jöhetnek, majd Brown dobhatja be, és hát Musiala, aki ugye a 10. gólját szerezte a német címeres mezben, nagyon-nagyon sántikál, és a bokáját fogta, továbbra is biceg, már egyébként újra a pályán van az ápolás követően, és tá, az, aki most följebb lép egy picit. Pavlovicsot nem sokszor említjük egyébként a mérkőzésen, azért aktívan játszik ő is, de a labda nélküli játék az neki sokkal-sokkal fontosabb, ahogy látom azon a mérkőzésen. Most pedig Rúmnak kell tisztáznia, mert egy egészen komoly veszély alakult ki a kapuja előtt, de már ott van egyébként a labda újra a németeknél, és meccset tette ki a bal oldalra, Schlotterbeck pedig Wirtznek teszi a labdát, jön Musiala, segít neki, az érintő nem jó, Comenencia jó ütemben lépett oda, el is veszik a labdát a németektől, és akkor most talán meg lehetne futni ott hátul Kimmichet, mert hogy jó labdát kapott ott a bal oldalt, meginduló Locadia, de meg kell egy picit torpannia, Fonville lép fel neki segíteni, Csong az, aki kicsit cselezget, átlépős cselekkel bolondítaná meg a labdát, meg védőidet, Kimmich résen volt, és elvette tőle a labdát. És nagy lendület most megállt egy pillanatra, úgyhogy tá úgy gondolja, hogy neki van előtte terület, akkor el is indul, bőségesen viheti a labdát, most teszi ki a bal oldalra a labdát, Pavlovicsnak kellett szednie a lábát, egy picit pontatlan volt ez a passz, Wirtz lép vissza, jó az összjáték ott bent középen, de egyelőre ebből nem nagyon tud előrébb építkezni a német válogatott. Így úgy gondolják, hogy átfordítják akkor a labdát a jobb oldalra. Zané, jó az átvétel, Kimmichel az összjáték jó kis területen, ott pedig az nem jön vissza a labda Musiálától, úgyhogy oldalt megy ki a labda egy kuraszagói játékosról, a bedobás pedig már elvégezték. Kimmich néz föl, 16-os sarkánál vannak egyébként egészen közel a szögletzászlóhoz, most már vissza kell jönnie Kimmichnek, mert ott egészen beszorult, és el is veszíthette volna a labdát, úgyhogy át kell forgatni most azt a bal oldalra, tá megtorpan egy pillanatra, fellép Wirtz, Wirtz egészen sok helyen tűnik fel, most már a pálya jobb oldalán van, Havertz pedig visszalép, jó a bejátszás Brownnak!

0: Ecuador, illetve majd Elefántcsontpart lesz az egy csoportban az ellenfele a német csapatnak, de Curaçaónak is ugyanez a forgatókönyve lesz majd a hátralévő két összecsapás. Azt, hogy lesz-e folytatás vagy sem, az még a jövő kérdése. Szabadrúgásra jöhetnek majd, meg pedig a Curaçao játékosai, akik közül Csong kiemelkedik, hiszen azért a párharcok tekintetében kifejezetten jó statisztikát tud mutatni, 7-szer már nyert párharcot 9 alkalomból, ő talán kiemelkedik. Jön a szabadrúgás, éppen ott a 16-os környékére menne a labda, Komenencia nem tudja átvenni a labdát, Ta pedig belsővel kiemeli, még pedig Virznek, Zané nem tud meglódulni, lábhoz kapta a labdát, nem üres területre, így elhal a németek akciója, indítás Locadia felé, aki megtartja Tá mellett a labdát, lebirkózza aztán a Bayern hátvédje, szabadrúgás lesz, de még az is előfordult, hogy lehet a mérkőzés első sárga lapját kiosztják, már azért nem volt akkora a szabálytalanság mértéke, hogy emiatt előkerüljön talán a lap, de azért nyúlt a mez itt is, ott is, Locadia a földön, jöhetnek majd a 16-os sarka környékéről egy szabadrúgással a curaçaóiak, akiknél azért egyelőre a kaput eltaláló lövések nem feltétlenül oly sok a szám, mindössze 2-szer tudták eltalálni az ellenfél kapuját, abból az egyik gól lett, most pedig jöhetnek szabadrúgással 62. percben.
1: Bizony, és egy veszélyes helyről járhat ez a szabadrúgás, hát kíváncsi vagyok, hogy a rögzített helyzetekből mire tud menni majd ez a curaçaói válogatott. Egy biztos, hogy Neuer úgy gondolja, hogy elég mindössze egy ember a sorfalban, ő nem más, mint Zané, és nagyjából a távolság egy olyan 20 pár méter lehet, és akkor nézzük, érkezik lassan a curaçaói szabadrugás, fent van már a kéz, jön be a labda rövidre, hopp, egy fejes, ez jól nézett ki, Bakuna volt, Leandro Bakuna volt az, aki a kapu felé tudta biccenteni a labdát, és hát egészen egyedül volt a meglepő, nagyon szabadon tudta elfejelni a labdát, jól érkezett ez a rövid sarokra ez a labda, és 62. percen továbbra is 4-re vezet Németország, és Feri, azért beszéljünk egy picit arról, hogy alapvetően ez a curaçaói válogatott szerintem egy kellemes csalódás, a védelmet kéne azért jócskán rendbe szedni.
2: Igen, de azért összességében, amikor kritika éri a 48 csapatos lebonyolítást, azért ezekre a csapatokra gondolunk. Most viszont egy szép indítás.
0: Zané az, aki végül mellé lövi. Kapott a mélységből a középhátvédek közül egy indítást, Leroy Zané, és aztán a 16-oson belülre élve ballal végül a jobb kapufa mellé tette a labdát. Tehát, hogy megijedt a nagy lehetőségtől. Szóval 48 csapat, Feri.
2: Igen,
0: Curaçao kilóg?
2: Hát egyértelműen kilóg. Nem kérdés, hogy itt az első pillanatok kezdve lehetett látni, hogy óriási különbség van a két csapat között. Szóval azért nem véletlen mondják azt többen is, és ezzel értek én is egyet, hogy igazából az egyenes kieséses szakasz a 32 között indul valójában a világbajnokság. Tehát egy ilyen szükséges rossz ez a selejtező sorozat. Valójában 12 csapatból 8 legjobb harmadik is tovább jut, tehát nagyon-nagyon nehéz úgymond kiesni. A másik pedig, hogy én azt látom, hogy még az alapfokú szervezettség sincs meg, tehát ez a klasszikus közép-amerikai nagyon-nagyon laza stílusban futballoznak, nyilván holland elemekkel tarkítva próbálják a földön tartani a labdát, és amiben viszont egyetértek veled, Andris, hogy fizikálisan és sebességben bizony komoly kvalitással rendelkeznek, ha a labda rugás szempontjából technikailag nem is. És a német válogatottal kapcsolatban nem tudom, hogy ez a mérkőzésnek szól, de azért én Nagelsmann helyében azért annyira nem lennék nyugodt a védőimnek az egy-egy elleni védekezésével, hiszen imént Tát is beforgatták, a gól előtt Schlotterberg volt határozatlan, egyszer-egyszer Kimik is fennragad a széleken, Brown amikor fennragadt, akkor a középpályás visszatámadás, ha nem sikerült, akkor Brown mögé is berúgták a labdát, tehát a német válogatottnak annak ellenére, hogy elképesztő a fölénye, látszanak bizony olyan hibapontok, amiket a jövőben ki kell küszöbölniük mindenképp.
0: Cseréltek a csapatok, Margarita érkezett a curaçaói válogatottba, és jön felé is az indítás, meg Neuer is a kapujából, Locadia hagyta el a pályát, a németeknél pedig Undav jött be, Stuttgart csatára, Musiala helyett, megcsapta a fülemet az, hogy nem szervezett a curaçaói válogatott. De megnéznélek, Feri, hogy Dick Advocatnak ezt így elmondod.
2: Nem arra gondoltam, mert természetesen Dick Advocat mesternek elképesztő tudása van.

0: és a pályafutása is irigylésre méltó. A kuraszaui és közép-amerikai lélek, tehát nekem is volt közép-amerikai játékosom, és élnek halnak az egyéni megoldásért, szinte táncolva futballoznak, tehát itt a kuraszaui lélekről beszélek, hogy nem az a klasszikus szervezet védekezés, amivel egy elképesztő rendszert alkotva védekeznek, hanem nyilván ezt a hallgatóknak nehéz átadni, de óriásiak a távolságok az egyes csapatrészek között, és a játékosok között is, és az, amikor 4-1-es vereségre állnak, de még szorosabb állásnál is az volt, hogy elindulnak egy támadásba 5-6-an ész nélkül, és gyakorlatilag a középen eladják a labdát, onnantól kezdve 3-4 ember marad csak a labda mögött, tehát egyrészt kontrázhatóak is, másrészt, amikor felállt védelemmel 10 a labda mögött vannak, akkor is túl nagy távolságok vannak, és túlságosan könnyedén tudott a német válogatott gólhelyzetbe kerülni, hogyha röviden kellene fogalmaznom, akkor gyakorlatilag 50%-ot nyújt ez a német válogatott, és könnyedén kerül szinte bármikor gólhelyzetbe. Kicsit az ember érzése, hogy akkor rúgnak gólt, amikor akarnak.
1: Antoni szabadrugása 66. percben, majd aztán lepattanó lövés, ez így egyébként gól, de már jócskán les volt egyébként, úgyhogy azért nem is örvendeztünk annyira. Egyébként Curaçao nem csak nyelvben, hanem italokban is nagyon gazdag, mert hogy alapvetően a Curaçao nem csak a karibi szigetországot, hanem a híres Curaçao likört is jelenti, most pedig ugye nemrégiben pályára lépett Margarita is. Másik kiváló koktél, úgyhogy nagyon-nagyon gazdag ez a kuraszói kis szigetország, és itt lassításban is láthatjuk, hogy egyébként Acuña gólt szerzett, de már lesen állt. Egyébként volt csere a németeknél, és Musiala lejött, ami alapvetően szerintem nem jó hír, hiszen ugye korábban kapott egyet a bokájára, és nagyon-nagyon sántikált. Helyére Undav érkezett, a Stuttgart játékosa, most pedig egy felszabadító kirúgás Neuertől, a bal oldalra Havertzhez, nem tudta lefejelni a labdát, majd aztán a Curaçao játékosok megszerezték azt, de már is hátra kell tenni Floranosnak a labdát, Rúm kapushoz, a kirúgása pedig egészen jó volt, de nem tudták megszelídíteni a labdát, és Zané már Rom megy a curaçaói kapu felé, megtorpantam egy pillanatra, mert Zané elesett a 16-oson kívül, de a síp az néme maradt, úgyhogy nincs ítélet, a labda pedig egészen hátul a németeknél, Táz, akinek el kell szaladnia érte, és már is forgatják a labdát a jobb oldalra. Zané az, aki átveszi, és segít neki Undav, ő rohamozna befelé, de inkább megtorpan Havertznek adja a labdát, ő vissza, úgyhogy szépen jár a labda a curaçaói térfélen, építik a németek a támadásukat. Wirtz most befelé tör a pálya bal oldalán, a továbbítása pedig pontatlan, de mégis átmegy a labda, és fordulásból, ha jól láttam, Brown bizony megszerzi az első gólját itt a német válogatottban, és hát azt tegyük hozzá, hogy ez a mai mérkőzésen az 5. talált, így már 6 gólunk van a mai a mérkőzésen. Nagyszerű labda volt, és hát az sem volt semmi, hogy belőtte azt a kapuba.
0: Nagyon szép gól volt, de itt néhány másodperccel a gól előtt lehetett látni, hogy a 4 curaçaói védő kétségbe esetten próbál hátrálni, és hát előttük a középpályások szinte kocognak. Tehát itt is bebizonyosodott az, amiről beszéltem, hogy az a fajta szigorú védekezést, amit egy német válogatott ellen, hogy eredményesen tudja szerepelni, vagy hogy megúszd akár kevés kapott góllal, az elengedhetetlen, az itt nincs meg. Tehát a középpályások egy picit már olyan lustácskák, nem zárnak vissza, egyáltalán nincsen kettős fedezék a német játékosokra. Hát ilyen kvalitással rendelkező európai top csapatokban játszó német válogatott ellen ez megengedhetetlen. Gyakorlatilag nagyon sok az egy-egy elleni játékhelyzet, amikor a védekezésnek az alapja az lenne, hogy a labda környezetében létszám fölint alakítsanak ki, és a középpályások is visszazárjanak. Úgyhogy hát alapjába véve egyébként közben a lassításon látszik, hogy pár centivel volt mélyebben Brown, ezért teljesen érvényes a gól, de összességében a futballban nincsenek véletlenek, tehát amikor egy csapat nem ütközik, nagyon keveset szabálytalankodik, és nincs meg az a fajta, és ez nem edzői hiba a szervezettség, hanem egész egyszerűen kvalitásbeli különbségek vannak. Továbbra is azt tudom mondani, hogy láttunk reggel 6 órától egy ausztrál válogatottat. Ekkora különbség nyilvánvalóan nincsen a török és az ausztrál válogatott között, de kvalitásbeli különbség igenis van a törökök javára, de az ausztrál válogatott elképesztő szívós, agresszív és testkontaktra épülő rendkívül szervezett és odaadó, egymást kisegítő védekezés nyújtott, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették a törököket, elszívták előlük a területet, nem tudták játszani a rövid passzos gyors kombinációikat, keveset forgatták a játékot. Itt pedig látunk egy olyan német válogatottat, amelyik hát egy világbajnoki csoportmérkőzést már-már edzőmérkőzés szintűvé silányít, azáltal, hogy gyakorlatilag félgőzzel is könnyedén kerül gólhelyzetbe bármikor. Én Curaçaótól, hát nyilván nagyon sokkal többet nem vártam, mert ez is tiszteletre méltó, hogy eljutottak egyáltalán idáig, de hát azért más egy olyan VB csoportból kijutni, ahol mondjuk Barbadosszal vagy Arubával, esetleg Szent Lucia szigeti ellen kell kijutni. Hát ez a mostani VB lebonyolítás sajátossága. Attól függetlenül abban viszont nagyon szimpatikus a curaçaói válogatott, hogy az eredmény ellenére és annak ellenére, hogy itt játszhatnának egy bunkermérkőzést, nagyon látványosan és akár 5-6 játékossal átmennek támadásba és próbálják szórakoztatni a közönséget. Hát ez valójában megvalósul, de ez az eredményességük jóval hátrányára.
1: De azért mi is elfogadnánk egy ilyen BB-s rejtezős csoportot, nem hogy Szent Lucia
0: vetársai. Azt biztos, én gondoltam rá, hogy költségben azért nem lenne egyszerű állandóan átrepülni az óceánt, de szerintem jó esélye kijutnánk. Egyébként ennek a világbajnokságnak az a sajátossága, hogy amennyiben kijutott volna a magyar válogatott, abban szinte biztos vagyok, hogy azzal együtt a csoportból is tovább jutnánk. Tehát nem létezik, hogy a 8 legjobb harmadikban nem lennénk benne. Ilyen úgy, hogy minden egyes csoportban van azért egy kilógó csapat.
2: A 40 éve azért már csak a ha.
0: Igen, ez igaz. Ez nem hangzik jól egy magyar ember szájából, amelyik válogatott 40 éve nem jutott ki, de amennyiben ha kijutottunk volna, tehát most sem nagyon tudom elképzelni, hogy bármelyik európai kiessen, mondjuk nem jusson be a 32-be.
2: Egy kis szünet, hiszen 29 fok van Houston városában, és az ottani idő szerint 13 óra 34 perc, tehát itt arról van szó valójában, hogy a németek délben futballoznak egészen kiválóan, bár fedett a stadion a Houstoni aréna, tehát nincs arról szó, hogy megsüti őket a nap, úgyhogy még arról sincs szó, hogy a különböző klíma az akár a kisebb ország, a közép-amerikai ország felé vinné el a hangsúlyt. Majd Raum, Rüdiger, illetve Goretzka érkezik a németeknél. 5-1-re vezet egyébként Németország Curaçao ellen. És hát ha már Texas állam, akkor Houstonban játsszák a mostani mérkőzést, tá elhagyja a pályát, és majd Dallasból jön a Hollandia-Japán mérkőzés 22 órától magyar idő szerint. Rüdiger is már a pályán, úgyhogy a két csere, ami még hátra van, az hamarosan végbe megy. Goretzka érkezik, ő is régi motorosa már a német válogatottnak, illetve elhagyja a pályát Brown, a gólszerző, illetve Mecsa is, tehát így lesz teljes a kör, posztra cserél ráadásul, ha minden igaz, Nagelsmann mester, Goretzka szintén a Bayern München labdarúgója, csak hogy egy kicsit színesebbé tegye a keretét Julian Nagelsmann, Raum a Leipzig labdarúgója, Rüdiger pedig a Real Madridé. 5-1 a 73. percben folytatódik a Németország Curaçao találkozó.
1: Bizony, és a labda most Csongnál. Curaçao birtokolja a labdát és kiharcol egy szabadrugást, hopp, és ott Pavlović pedig megállt előtte. Ez nem mérlapot egyébként? Ez most hogy is van pontosan?
0: Azért nem, mert a Curaçao játékos olyan gyorsan végezte el a szabadrugást, direkt ki akarta provokálni a sárgalapot, ilyen esetben nem jár. Abban az esetben jár, ha a társát akarja megjátszani, és belelép egy német mondjuk szándékosan, de ebben az esetben, akkor ki akarod provokálni azért, mert olyan gyorsan gyakorlatilag nem paszt akart adni, hanem szándékosan rárúgta a német játékos lábára, ebben az esetben nem jár.
1: Labdát szereztek a németek, és már forgolódnak a curaçaói térfélen. Leginkább Virca az, aki most már a bal szöglezásztónál forgolódott, de aztán pedig Bakuna elvette tőle a labdát, aztán pedig nem tudja kihozni Curaçao, de Csonggal szemben már Havertz szabálytalankodott, úgyhogy most egy picit megnyugodhatnak hátul a curaçaói játékosok, és akkor megpróbálkozhatnak azzal, hogy kijussanak a saját térfelükről, a szabadrugás pedig már is elvégzi Curaçao, jobb oldalt megkapja Floranos a labdát, fölnéz, van előtt a terület, átvihetni a labdát, inkább átteszi a bal oldalra, és inkább a középre a labdát, az ott nem volt jó. Margaritának aztán Antonius az, aki a labdáért futott, megszerezték, és akkor most elindul a labdajáratás, curaçaói labdajáratás a németek térfelén. Antonius az, aki most átforgatja a labdát a jobb oldalra, Bakuna az, aki megtolja, jött vele szembe már Wirtz, de azért tartja bőségesen a távolságot, és akkor most szépen adogatnak a curaçaói játékosok. A 74. percben Németország Curaçao 5-1.
2: Cseréltek azért a németek most már négyet is, ha úgy adódik, akkor még egyszer változtathat Nagelsmann. Csonga jobb oldalt, a curaçaói válogatott támadnak, két embert át is ver vallal, beadás, lövés, a 2-1 velege azt jelenti, hogy az alapvonalon kívülre kerül a labda, jöhet kirúgással majd a német válogatott. Csong játszott a Manchester Unitedben, de nem tudta megvetni a lábát. Tehát sokan vannak így, úgy zárójelben. Most jelenleg a Sheffield United labdarúgója, és a Championship-ben 21 mérkőzés jutott neki ebben az idényben. A Luton Townban is futballozott, a Birminghamben is, de például Németországban is fellelhető volt a Werder Bremen játékosaként még 2021-ben, de egyelőre a Szigetországban találta meg a számításait, azaz Angliában. Most megint a curaçaói válogatott támadhat, és Margarita az, aki a kapu fölé csavarta a labdát. 8 méterről, kissé balról, megnézte magának a bal felső sarkot, fölé csavarta azonban a labdát. Itt már Rüdiger első pár percét élvezheti a világbajnokságnak, csak figyelte azt, hogy talán a rövid oldalt azért egy kicsit tudja fogni. Nem is indult el Neuer kapus, hogy vetődve próbáljon hárítani. Kicsit most már élénkül a curaçaói támadó alakzat. 76. perc, Németország curaçao 5-1.
3: És ha már Rüdiger szóba került, akkor már Real Madrid, ugye lesz egy posztársa Konáté személyében, ugye ez hivatalos, és a bal hátsó pozícióba, bal szélső védő posztra is, ha minden igaz, sajtóíreket követve Cucurella érkezik majd közben. Havertz labdát szerez a curaçaói 16-oson belül, Rumnak kell jönni a kapuból, mert hogy ott volt Undav, és ő már azért szerette van ott azonnal belülni az ötösön belül, úgyhogy Rum egy picit megkésve azért, de kijött a kapujából. Szóval visszatérve Real Madridra, ugye Cucurella az, aki valószínűleg alá fog írni, hogy a Chelsea-ből érkezik majd, hát egészen meg fog erősödni ez a Real Madrid a következő idényre, és Zané pedig cipeli a labdát a pálya jobb oldalán, most megfordul egy pillanatra, a tempót vált, közelít befelé, de inkább odaadja Schlotterbecknek a labdát, aztán pedig Pavlovic vissza megint Zanénak, átolódik a bal oldalra a labda, ezzel együtt Zané is, Wirtz, Havertz játszik össze, Zané cselez, ki kell onnan hozni, mert két curaçaó játékos is ott volt, Havertz nem adja vissza Zanénak, inkább Pavlovic, Wirtz, így játszanak össze a németek most kis területen. Raum, aki továbbítja Havertz, már a 16-oson belül jó a bepassz, ott a második hullámban Kimmich tologatja, még nem lőtte, inkább Undavnak, és ott a hatodik német gól is. Nagyon-nagyon túljátszották ezt a németet, de gyönyörűen szépen megforgatták a curaçaó játékosokat, és egyébként abban a pillanatban, amikor Undav ellőtte a labdát, akkor nagyjából Rum kapuson kívül még kettő curaçaó játékos volt bent a kapuban, nem tudták kitenni onnan a labdát, úgyhogy a 78. percben megszületik a mérkőzés hetedik gólja is, ami azt jelenti, hogy Németország 6-1-re vezet curaçaó ellen.
0: Hát gyakorlatilag nagyon látványos és közönség szórakoztató volt a gól, szinte cicáztak az ellenfél játékosaival a németek a 16-oson belül, és szinte üres kapuig kijátszották. Ez két dolgot jelent, az egyrészt, hogy azért egy nagyon erős német válogatottról beszélünk, amelyik tényleg félgőzzel is játszik könnyedséggel elver egy világbajnoki csoportmérkőzésen egy ellenfelet. Ugyanakkor továbbra is állítom, hogy curaçao válogatottja azért nincs azon a súlycsoportban Németországgal, és egy eléggé szétestek, nem is azt mondom, hogy picit szétestek, eléggé szétestek azért a második félidő során, de hát ez borítékolható volt az első félidőben is. Az egy érdekes dolog, hogy ez a német válogatott, ha ennyire erős és ütőképes, akkor mi lesz, hogyha mondjuk 100%-osat teljesít, tehát egyértelműen ez egy erődemonstráció is valójában azért üzenet a egyrészt a csoport többi tagja felé, és hát természetesen az egész világbajnokság többi csapata felé is.
2: Undav hetedik gólját lőtte tizedik válogatottsági mérkőzésén Németország színeiben. Kifejezetten erős időszakot tudhat magáénak, hiszen Gánának is lőtt kettőt. Akár lehet a következő talál itt is, de nem lesz egyelőre. Jobbról jött a beadás, ezt most egyelőre még védekezik a curaçaó játékosai. Szóval Undav a gólszerző, már van neki egy gólpassza is a mai mérkőzésen, hiszen Brownnak ő pörgetett a 16-oson belőle. Rüdiger fut hátra és adja oda Neuer kapusnak. Nagy védése nem volt ezen a mérkőzésen, ellenben hogyha ki kellett passzolni, rúgni a labdákat, akkor általában ezzel nem volt semmiféle gondja. Hát a németek számára általában nem probléma kijutni egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, most sem volt az, csak amikor elkezdték éppen a selejtező sorozatot, akkor a szlovákoktól kikaptak meglepő módra, és hosszú évtizedek után először kaptak ki világbajnoki selejtező mérkőzésen, de aztán megrázták magukat, és nem is tettek kérdőjelet a VB irányultságuk felé, tehát a hátralévő mérkőzéseiken nagyon könnyedén megszerezték azt a pont mennyiséget, amivel megnyerték a csoportjukat, és itt vannak a világbajnokságon. Egyelőre úgy néz ki, hogy a leggolgazdagabb mérkőzésén a világbajnokságnak nagyon magabiztos játékot mutat be a német csapat, de ahhoz, hogy mondjuk a döntőbe jusson, az ugye minimum 7 mérkőzést kell játszani, a 8. lenne a finálé. Egyelőre a találkozón 7 gól esett, Németország Curaçao 6-1 a 81. percben.
3: 24 lövés a németektől, 10 kaput eltaláló lövés, és 3,76 százados XG, ami a németek mellett van, míg a túloldal csak 0,35 század, úgyhogy az egészen nagy különbség. És közben már Csong az, aki mozogatja itt a labdát a németek tér felén, de Schlotterbeck nagyon magabiztosan lépett oda, és már fordulnak le a németek. Hát lesz-e még itt gól a végén, mert hogy még szűk 10-12 perc van hátra a mérkőzésből, a hosszabbítást is talán beleszámolva. Nyilván azért Ivoszünet miatt a ráadás lesz legalább 2 perc. Azért mondjuk ez is itt előfordul, vagy megfordul az embernek a fejéből, hogy egy ilyen mérkőzés, és hiába van Ivoszünet, még rátenni 4 percet? És ugye talán Intó mérkőzésre is ezt mondtam, hogy lehet, hogy erre szükség.
0: Igen, ez egy jó felvetés, lehet, hogy ebben az esetben nem kellene. A curaçaói válogatott rendkívül módon el is fáradt. Tehát a lelkesedés előrefelé még viszi őket, de egy labdavesztés után a hátrafelé sprinteket már nem futják meg, és gyakorlatilag a sarkalatos pont a középpályás a védők közötti terület az teljesen üres. Fickándoznak a németek, egész könnyedén nem csak egy-egy passzal egy érintőből, hanem simán rá tudnak fordulni az ellenfél kapujára, és onnantól kezdve kinyílnak a passzsávok. Tehát ez most egy örömfoci a németek számára.
2: 82. perc, 6-1-re vezet Németország Curaçaóval szemben, Raum szöglete jön be középre, Raum kapusnak nem is kell jönnie, az alapvonalon kívülre kerül a labda, Raum németül szoba, Raum angolul szoba, de valójában nincs a kettő labdarúgó között semmiféle rokoni viszony, csak a nevük jelentése az, ami így találkozik. Na meg jön egy curaçaói csere, ami azt jelenti, hogy Csong elhagyja a pályát, számára ennyi volt a mai mérkőzés, és az új ember pedig a 19-es számmal játszó Castanir, aki tehát jöhet és első világbajnoki mérkőzését játszhatja. Dick Advokát ettől függetlenül persze lehet, hogy nem kergetett nagy álmokat, azért ez a 6-1-es vereség nem annyira kellemes lehet számára. Volt ő a holland válogatott szövetségi kapitánya Európa-bajnokságon, de volt Szerbia nemzeti csapatánál is, rengeteg helyen megfordult pályafutása során. A németeknél pedig Anton érkezik, ő az 5. csere, tehát most már kihasználta Nagelsmann az összes változtatási lehetőségét, mégpedig Kimmich a csapatkapitány jött le. 83. perc, Németország Curaçao 6-1.
0: Igen, és talán az meglepetés, hogy volt-e már, de nem állt be, és így akkor Havertz végigjátszott találkozott, ha jól látom. Úgyhogy számomra ez meglepetés, mert ezek szerint ez egyértelmű voks a kapitány részéről Havertz irányába.
3: Nagyon érdekes, igen. Közben egyébként ugye Kimmich 2 gólpasszt adott a mai mérkőzésen, ugye úgy cserélte le most Nagelsmann őt, közben egy jó indítás előre Havertz irányába, de sikerül elfejelni, aztán érkezett Undavis, de hát sokkal jobb tempóban várta a labdát a curaçaói játékos, és megindulna, és pont itt a tempó különbség, amit talán te is beszéltél, Feri, hogy azért itt azért látszik már a curaçaói játékosokon a fáradtság, de most igen. Talán Castanir az, aki meg tud indulni frissében, hiszen nemrég állt be a pályára. Antoniz a bal oldalra a labda, Margarita, labda pontatlan volt, oda tudott rúgni egyet Anton, és akkor jöhet majd egy sarokrúgás, amit majd Curaçao végezhet el a 84. percben, és hát amit én nagyon-nagyon szeretek, ami újítás itt a labdarúgó világbajnokságon, hogy van referee-cam, tehát van játékvezetői kamera, nagyon közelről láthatjuk, hogy mi is történik a pályán, egészen jók ezek az újítások. Van olyan újítás, Feri, ami neked annyira nem szimpatikus?
0: Nem, alapjában nem, nincsen. Tehát én annak is örültem, amikor először a futballtörténelemben egy sárga lapot vontak vissza azért, mert műesés volt, és a védőt nem büntették jogtalanul. Az is nagyon tetszik, hogy a cserék gyorsabban zajlanak. Sokkal látványosabban, sokkal kevesebb a fetrengés, hiszen egy percre le kell menni, akit lápolnak. Szóval alapjában ezek az újítások nekem tetszenek. talán azzal értek egyet, amit te említettél, hogy amikor már ennyire mocskaegér játék folyik a pályán, akkor nem feltétlenül indokolt majd az 5-6 perces hosszabbítás, de hát ez nincs lefektetve szabályba, ez abszolút a játékvezetőre van bízva.
1: Egyre közelebb vagyunk már a 85. percben jár a mérkőzés, Németország Curaçao 6-1.
2: Hátul passzolgatnak a németek, valójában Rauma bal oldalt, aztán a csapattársnak teszi, és Rauma 16-oson belül is megkapja, ellövi, és védeni tud Room, a labda pedig felvágódik, ő pedig aztán leszedi a labdát. Itt is előhettem volna a szóviccet, de inkább már megtettem ezt korábban, akit érdekel, az nyugodt szívvel a Nemzeti Sportrádió applikációján meghallgathatja ezt a kis szösszenetet, meg az összes gólt, hiszen 7 volt a találkozón, eddig ez a leggólgazdagabb találkozója a világbajnokságnak. 22 órától jön majd a Hollandia-Japán találkozó, azt is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy nem minden mérkőzés, de azért a emberi időben zajló találkozókat, magyar idő szerint jó időben zajló találkozókat élőben hallgathatják nálunk. Room kapja hátul, és a kapus előre tudja rúgni, csak éppen német labdarúgóhoz vágja előre, mégpedig az egyik új ember kapta, mégpedig nem más, mint Goretzka, de aztán már indítanak elől a curaçaóiak, nem tudnak előrébb jutni. Castanir az, aki szabálytalankodik az egyik némettel szemben, szabadrúgással jöhetnek majd a németek. Kevesebb mint 4 perc van hátra a rendes játékidőből, minimális hosszabbítás lesz majd a találkozón, de összességében roppant sportszerű a találkozó, mert nem volt még sárga lap az összecsapáson.
3: Bizony nem volt, egyébként félelmetesen egy-két szurkoló, hogy néz ki, egészen érdekes festések vannak az arcokon, hogy török-ausztrál meccsen is lehetett látni jó néhány szurkolót, hogy mennyire kifestette magát. Most itt egy curaçaói szurkolót láthattunk, egészen teljesen be volt borítva kék színnel, kék festékkel az arca. Egy pontatlan indítás Pavlovicstól előre, ez Habersnek nagyon-nagyon hosszú volt, és Room az, aki nyilván nem kapkodja el, tehát azért ők is szeretnék, mert vége legyen ennek a mérkőzésnek, de most felveszi, és már is odaadta a labdát Obispónak bal oldalra. A továbbítás, Fonville, aztán visszakerül Obispóhoz, fölnéz, előreíveli, ez pontos egyelőre, ez jó labda kihozata lehet. Castanir az, aki forgolódik, vele szemben Rüdiger, tovább tudta tenni Antonisnak, de már kiment a labda, ami azt illeti, hogy német lábról ment ki. Anton volt az, aki hibázott egy kicsit, aztán pedig egy bedobó csel, az csel, mert hogy beszerette volna ott dobni a labdát ott Bakuna, de aztán megtorpant egy pillanatra, aztán utána pedig már be is dobta a labdát a pályára. Már a játékszer a túloldalt, a jobb oldalt, hátuljáratja egyelőre a labdát a curaçaói válogatott, de nincs is túl sok reménye az, hogy előrébb menjenek, mert azonnal, hogy megpróbálják, már jön is a labdaszerzés, és Havertz öles léptek megy a kapu felé, vele szemben Room átemeli, és ott a 7. gól a 88. percben. Havertz kapott egy remek kiugratás, és azért ott volt a nyakán Obispo, de át tudta remekül emelni bal lábbal Room kapus fölött a labdát, és akkor hát jó volt a voks Havertz mellett?
0: Egyrészt igen, de az nem lehetetlenség, hogy voltam áll, és ugyanilyen eredményes lett volna. Ugyanakkor bebizonyosodott, amiről beszéltünk, hogy nagyon szimpatikus curaçaó, de amikor elindulnak támadásba, és tényleg nagyon nyitottan, nem számítva arra, hogy a támadásba való védekezés, ha nem oldják meg, akkor az milyen veszélyeket rejt önmagában, főleg egy német válogatottal szemben. Elvesztették középen a labdát, és gyakorlatilag egy mélységi passz elég volt, hogy rögtön zicserbe kerüljön Havertz. Ez egyébként jellemző a mostani világbajnokságra, hogy a sprintben történő mélységi indulásokból elég sok gól van, erre azért oda kell figyelni, még curaçaónál sokkal acélosabb védőcsapatnak is. Hát nem kell említeni, ugye a Brazília-Marokkó mérkőzésen is két világsztár brazil belső védők között lépett ki a marokkói támadó hasonlóan, tehát erre oda kell figyelni a csapatoknak. De Curaçao minél inkább akar támadni, annál veszélyesebb a német válogatott. Tehát kvázi akkor a legveszélyesebb Németország, amikor Curaçao támad extrém módon, mert a labdavesztések után nyíltak maradnak. De igazából olyan periódusokban is túljátszott a német válogatott, szinte játszik könnyedséggel a közép-amerikaiakat, amikor 10 ember a labda mögött voltak. Tehát ez egy tényleg egy klasszikus macska-egér párharcra silányult a találkozó, főleg azért is, mert rendkívül módon elfáradtak.
2: 90. perc, 7-1-re vezet Németország Curaçao ellen, és lehet itt a 8. Még van lehetőség. Rauma 16-oson belül, középen Goretzka kérné, jön a beadás, Azur tudja aztán visszafejelni a labdát a 16-os vonalára, a bal oldalára, de ki tudnak jönni legalább a saját térfelükről a kékmezben játszó karibiak. Rögtön is veszítik a labdát, mégpedig Raum az, aki vissza tudja tenni előrefelé, oda Undav, Goretzka, vagy éppen Havertz környékére. Havertz tehát két gólos, Undav pedig már két gólpassznál jár, és egy gólnál, és felmerül bennem az, hogy 2002-ben a német válogatott Szaúd-Arábia ellen 8-0-al kezdte a világbajnokságot, ennek már 24 éve, úgyhogy ez a 7-1 már hasonló lehet, mint ami volt korábban. 5 perc a ráadás, ha minden igaz, ennyit még játszanak a csapatok, a találkozó állása 7-1, akár tényleg lehet 8. német gól is, 2, akkor a Szaú válogatottjától, amint a két lőtt gól talán messzebb van, de az is lehet, hogy elpasszolgatnak egymással a játékosok, mert már nagyon előrefelé egyik együttes sem akar menni.
3: Ez nem fogja növelni a színvonalat így, hogy konkrétan a kuraszói játékosok állva passzolgatnak, és hogy a katari világbajnokságon is eszméletlen hosszú, és sok hosszabbítás volt, és itt is erről beszéltünk, 5 percet rátesznek erre a mérkőzésre, hogy tényleg már senki nem akar játszani.
0: És nagyon látványos, ahogy mondod, most már maguk a játékosok sem akarják folytatni a találkozót, tehát gyakorlatilag a németek már nem támadnak le, kuraszói pedig lábról lábra passzolgat, előrefelé nem nagyon mennek. Amikor a 16-oson környékére érnek, akkor nyilván a német védelem aktivizálódik, tehát gyakorlatilag lehet, hogy ezt is be kellene vezetni egyfajta iratlan szabályként, amikor ennyire egyértelmű a mérkőzés, akkor nem kell ennyit hosszabbítani.
3: Még egy kérdés, Anton nem tűnik annyira acélosnak ott a jobb oldalt, második hibáját láthatjuk, hogy ő váltotta ki méket.
0: Igen, ezt már említettem, hogy nem tudom, hogy a német válogatott egy-egy elleni védekezése ennyire hibapontos, vagy a mérkőzés jellege hozza ki, hogy nincs meg az a fajta fókusz, ami egy élesebb mérkőzésen az nagy valószínűséggel jobban meg lesz a német védőkben.
2: Nem valószínű, hogy azért ő jobb hátvédként szokott játszani, ez most ilyen kényes dolog számára, hogy bár VB meccsen játszhat, mégis jobb oldalt kell neki. Rüdiger oldalra kipasszolja, neki sem volt eddig jó megmozdulása, oly sok, ettől függetlenül bedobásra jöhetnek majd a kuraszaui labdarúgók, ott oldalt jöhetnek majd a pardobással, hátrafelé egészen pontosan, de előrefelé nehezebben tudnak menni most a kékmezben játszó karibi labdarúgók, olyannyira, hogy lövést kellene leginkább mutatniuk, mert a második félidőben egyszer bombáztak, akkor Jócskán fölé ment, most megint a csapatkapitány próbálna valamit alkotni, de egyelőre nem tud előrébb kerülni Bakuna révén Curaçao válogatottja. Julian Nagelsmann együttese magabiztos sikerrel kezdi meg a világbajnokságot. Talán ő magas a hitte és gondolta volna, hogy 6 gólos győzelmet aratnak majd az E csoport nyitányaként, és majd jön ebből a 4-esből az Ecuador Elefánt Csontpart mérkőzés éjjel, mégpedig 1 órakor, de most jön Curaçao a 16-oson belül, nincs azonban lövés az ő oldalukról olyannyira nem, hogy végül Goretzka, aki a 16-oson belül passzolja tovább Antonnak a labdát, ő tovább tudja tollani, és már Zané az, aki vissza Goretzkának, áthozzák már szinte a félpályán túl a németek, Goretzka meglódul, előtte 1-2 és még 3 Curaçao játékos is, aztán ő nem tudja továbbítani, de Goretzka megint visszaszerzi, 93. perc.
3: Pavlovics a jobb oldalra passzolja a labdát, aztán pedig Wirtz néz fel, jaj, nagyon nem volt szép ez a passz, pontatlan volt. Obispo pedig megindult volna, de kár volt, mennyit ide a curaçaói fal. Goretzka belül, nem sikerült neki eltalálni a labdát, jó ütemben lépett oda Bazur, sikerült felszabadítani eddig a pillanatig, mert hogy már is jön Undav révén a német válogatott előre Pavlovics, a passz pontatlan, de sikerült talán visszaszerezni a labdát. Nem sikerült, de közben már Pavlovicsot buktatták ott nagyjából 20 méterre a kaput, hogy nagyon komoly helyről jöhet egy veszélyes próbálkozás a 94. perc legvégén. Valószínűleg ezt így jócskán el fogják húzni a német játékosok, ezt a szabadrugás is már le is fogják fújni majd a mérkőzés. Hát itt egy újabb lehetőség arra, hogy gólszerezzen a német válogatott, ugye az állás 7-1 az ellenfél Curaçao, és akkor kérdés majd az, hogy ki fogja lőni a szabadrugást, azért Kimik szeret odaállni az ilyenekhez, Leroy Zané is azért jócskán szereti az ilyeneket lővé, ugye Kimik nincs, Zané még itt van a pályán, és Rune pedig, ha jól látom, 4 tagú sorfalat állít majd fel, de majd mindjárt meglátjuk a teljes totál képet, és akkor látjuk, mert egyébként Rune-ot látjuk, hogy ő továbbra is igazgatja a sorfalat, bizony 4 fő, természetesen azért Goretzka is odaáll, és Raum is. Raum azért áll oda, hogy ő el szeretné lőni, pedig Goretzka, akit kiemelte nemrégében, ő a sorfal mellé áll oda, ami a német játékosokat illeti.
2: három fő az, aki próbálkozna a szabadrúgás elvégzésével. A Leipzig labdarúgója Raum az, aki a legagilisabb abból a szempontból, hogy ő tette le. A négytagú sorfal mellett fölött rúgná el a labdát, de Zané is ott van. Wirtz valószínűleg hagyja az egészet, hogy Raum végezhesse el. Ívelés van, Havertz visszafejeli, Goretzka nem tud ráfordulni, mert nem tudja ellőni a labdát, Anton pedig felment, mármint hogy kirúgja a labdát az alapvonalon kívülre, és ezzel valószínűleg véget ér a mérkőzés. Hát megpróbálta azt Curaçao, ami a lehetetlen kategória, de valójában hozta a kötelezőt az E-csoport nyitányán a Nacional Elf. Németország Curaçao 7-1 története első világbajnoki mérkőzését játszotta a mindössze 150 ezres lakosú közép-amerikai nemzet, aminek labdarúgói Hollandiában születtek, és a futball alapjait is ott tanulták meg. Remekül kezdtek a németek a hatodik percben Wirtz és Mecha összjátéka után, a Dortmund játékos a csavart 15 méterről a kapu jobb oldalába. Egy perccel később Mecha ismét lőtt 17 méterről, kissé jobbról, keresztbe azonban mellé bombázott. Manuel Neuer 40 év felett játszott VB mérkőzést, amivel Lothar Matthäus korábbi rekordját döntötte meg a világbajnok kapus. A 21. percben azonban mattolták a Bayern hálóőrét, mivel Locadia, a curaçaói támadó jutott el a 16-osig, majd lövését blokkolták, Comenencia pedig 15 méterről lőtt, kísérletébe Kimmich még beleért, Neuer felett a kapu jobb sarkába vágódott a labda. Fél óra után a németek temérdek szögletet lőttek, a 38. percben Brown jobbról végezhetett el egy sarokrúgást, a beívett labdát a jó ütemben üresbe mozgó Schlotterbeck 6 méterről fejette a jobb alsó sarokba. Az első félidő hosszabbításában Mecsát vágta fel Bazur a 16-oson belül, a megítélt 11-est a jobb sarokba gurította Kai Havertz. A második félidő első percében Kimmich passzolt Musialához, aki éles szögből 6 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 4-1. A 69. percben 20 méterre a kaputól Undav pörgetett Brown elé, a Frankfurt bal hátvédje a büntető területen belül maga elé engedte a labdát, majd féloldalas lövését a bal sarokba vágta 9 méterről. A 78. percben Wirtz az alapvonal közeléből gurította hosszún helyezkedő Kimmichhez, Kimmich visszapasszolt középre Undavhoz, aki 9 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 6-1. A 88. percben pedig Undav ugratta ki Havertzet, aki a büntető területünk belülre érve Rum kapust átemelte, a labda a hálóba csorgott. A német válogatott könnyed sikerrel mutatkozott be a világbajnokságon, a karibi kisország szimpatikus együttes képét keltette. Németország Curaçao 7-1. Bene Ferenc, egy záró pár gondolat.
0: Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjelve nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
2: Ennyi volt akkor a mai mérkőzés, a Németország Curaçao találkozó. Jó András, Katona László és Bene Ferenc köszöni a figyelmüket. Még egyszer a végeredmény, Németország Curaçao 7-1, a Szó a stúdiói.
4: Houstonban bajba került Curaçao csapata, azt hiszem most a világ szerencsétlen Curaçao játékosokat sajnálja, én viszont Bene Ferencet sajnálom, akinek szakmai mondatokat kellett mondania erről a találkozóról, hát ez szakmailag értékelhetetlen, és de sok találkozót fogunk még látni június 28-áig, ilyen értékelhetetlen, június 28-án kezdődik a 32-es tábla, a küzdelem sorozat, aztán igazából július 4-én kezdődik a világbajnokság. Hát ez volt az E-csoportban, tehát a Németország Curaçao mérkőzése, az E-csoportban a negyedik napon még játszanak egy meccset, ez már nálunk átesik ugye hétfőre. Elefántcsontpart Ecuadorral játszik Philadelphiában, magyar idő szerint 1 órakor, majd magyar idő szerint 4 órakor, tehát hajnalban az F-csoportban Monterreyben, vagyis Mexikóban Svédország Tunéziával találkozik, ellenben az F-csoport nem itt fog bemutatkozni, hanem szűk 1 óra múlva Dallasban, tehát egy másik texasi városban. Dallasban Hollandia-Japán találkozó lesz, hát az talán nem lesz ennyire egyértelmű, természetesen azt a mérkőzést is közvetítjük, de hát addig is még izgalmas, érdekes eseményekkel várjuk önöket, úgyhogy maradjanak velünk, annál is inkább, mert megérkezett Gábor Anikó a hírekkel.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Országos razzia kezdődik a hazai közutakon, holnap is záporok zavarhatják meg a napsütést. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
5: Sporthírek.
6: 13. Bajnokok Ligája címét nyerte a rekordgyőztes Barcelona férfi kézilabda csapata, miután a kölni 4-es döntő fináléjában 37-34-re legyőzte a német Füchse Berlin csapatát. A bronzérmet a Magdeburg szerezte, mivel a helyosztón 32-26-ra nyert a dán Aalborg ellen. Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A magyarok 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a 4-es döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11-7-re nyert Olaszország ellen. 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság délelőtti programjában. A mieink 4 olimpiai számban állhattak ma dobogóra. A délutáni maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes. A kajakos kőhalmjemese aranyérmet szerzett 5000 méteren. Megnyerte a női 7 próbát az atléták összetett magyar bajnokságán Szűcs Szabina, egyúttal 6340 pontos egyéni csúccsal teljesítette a birminghami Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét. Gálpár Zsombor karriercsúcsot jelentő 8006 pontos eredménnyel megnyerte a férfi 10 próbát.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Holnaptól kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körömfájás miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket június végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Holnap kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen, több mint 3000 vizsgabizottság előtt csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi királyt azonosítottak a Magyarság Kutató Intézet genetikai módszerekkel. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésével kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. Korábbi elemzések már feltárták az Árpád-házi uralkodók genetikai kapcsolatait a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal is, mint például az Abák, a Korvinok vagy a Bátoriak. Holnaptól egy hetes közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton razzia is lesz. Az Európai Roadpol akció részeként kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.
5: Közlekedés.
6: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M6-oson Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
6: Holnap már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén kánikulára kell készülni.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A 23. labdarúgó világbajnokság negyedik napjának első mérkőzésén Németország Curaçao 7-1. Ez azt jelenti, hogy a német válogatott, bár én tartottam tőle, nem döntötte meg a magyar válogatottnak a csúcsát. A magyar válogatott 44 évvel ezelőtt, egészen pontosan holnap lesz 44 éve annak, hogy 10-1 arányban legyőzte Salvadort a 82-es világbajnokságon. Szerencsére ez nem dőlt meg. Erről viszont szó lesz majd a holnapi visszajárásban délelőtt, mint ahogy egy másik olyan mérkőzésről, világbajnoki találkozóról is, amelyen a magyar válogatott nagyszerű győzelmet aratott. Nem árulom el, hogy az melyik mérkőzés volt, hallgassák meg majd holnap reggel a visszajátszást. Ez a visszajátszásnak volt az előzetese, és hogy mit olvashatunk a holnapi Nemzeti Sportban, ezt elmondja a holnapi lapszám vezető szerkesztője, Elpap István. Szervusz!
2: Szia, hát természetesen például arról is lesz szó, hogy kicsit izgultam is a végén, hogy minden maradjon így, hogy most nem a brazilok kaptak 7-1-et, hanem Curaçao. Úgyhogy ebben a szempontból a németek kezdése teljes mértékben rendben volt, de hát a labdarúgó világbajnokság kapcsán például Borsos László, aki Mexikóban van, olyan karneválba csöppent, ami, mint kiderült, nem csak annak szól, hogy itt most győztek a nyitó meccsen a mexikóiak, hanem ez most ilyen permanensé kezd válni, hogy utcán van az egész ország. Aztán ugye bemutatkoznak a zöldfoki szigetekiek, Duarte-val, a Puskás Akadémia régiósával Borsos László készített egy nagyobb interjút, tehát félő, hogy a spanyolok ellen rájuk is valami hasonló vár, mint Derék Curaçaóikra a németek ellen, de nem csak futball VB, hanem a világon Abu Fani Belgrádba szerződését is részletesen taglalja a Nemzeti Sport, hiszen ugye a Sven az Zvezda labdarúgója lett a Ferencváros után. Két nagyobb interjú van, egy a Siklósi Gergellyel a jövő heti vívó világbajnokság előtt, ő azt mondja, hogy a milákozást választotta, ő ezt érti az alatt, hogy kicsit elvonult a világ elől, meg hallgatásba burkolózott, de most megtörte ezt a hallgatást, és Somogyi Ádámmal, a szolnokiak válogatott kosárlabdázójával, aki viszont Spanyolországba szerződött, és azt mondja, hogy élet egyik legjobb döntése volt, hogy ezt bevállalta. És természetesen népsport melléklet is van, például egy Schmeling Louis 90 évvel ezelőtti nehézsúlyú profi címmérkőzés felidézésével, a Panyenka féle 76-os labdarúgó EB döntővel, ami éppen 50 évvel ezelőtt volt, és a stockholmi lovas olimpiával, mert 56-ban Melbourne-be nem engedték be a lovakat az ausztrál karantén szabályok miatt. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy az olimpiát egyébként a magyar forradalom melletti kiállása miatt bojkottáló Svájc mégiscsak szerzett ezen az olimpián egy bronzérmet lovaglásba 56 nyarán Stockholmban, amikor nyilván sehol a világon nem álmodtak arról, hogy mert forradalom lesz Magyarországon 56 őszén.
1: Köszönöm szépen Elpap Istvánnak, a Nemzeti Sport holnapi lapszámának vezető szerkesztőjének, ő ezt elmondta. Nekünk 4:10 van 2026. június 14-én, amikor a második születésnapját ünnepli a Nemzeti Sport Rádió, és a körkapcsolást a labdarúgással folytatjuk, bár ez nem éppen világbajnokság, de hát a labdarúgásból érkeznek azért hírek, nem csak a világbajnokság helyszínéről, ugyanis pár napja vált hivatalossá, hogy a portugál José Mourinho visszatér a Real Madrid labdarúgó csapatának kispadjára. A Special One-ról Cserjés Bendegúz készített összeállítást.
3: I am José Mourinho.
4: Nagy visszatérés az európai edzőporondon a VB árnyékában. A Real Madridnál már hónapokkal ezelőtt kérdéses volt, hogy vajon Álvaro Arbeloa maradhat-e a vezetőedző a madridiaknál. Aztán, amikor erre megkaptuk a választ, az volt a következő kérdés, hogy vajon ki helyesíti. A sajtóhírek José Mourinho-ról szóltak, de hivatalos bejelentés sokáig nem érkezett. Aztán a világbajnokság nyitónapjának estéjén hivatalos lett a döntés, Mourinho 13 év után ismét leült a Real Madrid kispadjára.

0: José Mourinho a karrierjét 2000-ben kezdte a Benficánál, majd a Leirában folytatta pályafutását még roppant fiatal edzőként. Az első igazán nagy lehetőséget 2002-ben kapta meg, amikor munkát adott neki a Porto.
1: I was really aware of
2: nagyon odafigyeltem, hogy minél több fiatal tehetséget szerezünk meg kisebb csapatoktól. Nem féltünk attól, hogy egy teljesen új irányt szabjunk meg a Portónak azzal, hogy megszerezzük a legnagyobb tehetségeket Portugáliában. Nem volt egy olyan játékosunk sem, akit milliókért igazoltunk volna más top csapattól. Mindenki fiatal és elhivatott volt, nagy motivációval és belefektetett munkával. Amikor elkezdtem dolgozni velük a felkészülési időszakban, választ kaptam pár kérdésre azzal kapcsolatban, hogy miként kell viszonyulni az ő pszichológiai dimenziójukhoz. Megtanultam egy másik valóságban élni és együtt élni azzal a nyomással és felelősséggel, amely körülvett.
0: Mourinho tehát a fiatalokkal vértezett, csapat egységben hitt és a magas letámadásban, amelynek köszönhetően a Porto egyre csak fejlődött, 2003-ban az UEFA kupát is megnyerte a Celtic ellen. Mourinho emelt a téten, a 2003-2004-es idényben a BL-lel párhuzamosan a portugál bajnokságot 5 fordulóval a vége előtt megnyerte úgy, hogy hazai pályán egyszer sem kopott ki.

0: Az első nagy nemzetközi sikert 2003-ban aratta Mourinho, azaz egy évvel a kinevezése után. Ekkor csapatával az UEFA Kupa döntőig jutott, és meg is nyerte azt a Celtic ellen. Egy évvel később pedig ugyanezt a sikert érte el a Bajnokok Ligájában.
1: The main changes was that in the UEFA Cup we consider ourselves one of the best teams.
2: A különbség az, hogy az UEFA kupában az egyik legjobb csapatként tekintettünk magunkra, a BL-ben egyáltalán nem voltunk köztük. Aztán a csoportkörben játszottunk a Real Madrid ellen, a kieséses szakasz első körében pedig megkaptuk a Manchester United-et. Az UEFA kupában, a csoportban lengyel és török csapattal játszottunk. Aztán oké, a Lációval és a Celtickel. De a Bajnokok Ligája már egészen más. Tudtuk, hogy nem egy vagyunk a legjobbak közül, kicsit meg kell változtatni a gondolkodásunk. Sokan gondolják, hogy a tehetség az egyetlen, ami kell a győzelemhez, de vannak stratégiai elemek is.
0: A 2004-es Bajnokok Ligája döntőjének győztese a Porto lett, José Mourinho pedig bemutatkozott a világnak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ezt mondta.
2: Nagyon büszke vagyok, a gárdával 2,5 év alatt mindent elértünk, de eljött a távozás ideje. A következő néhány napban döntök a jövőmről. Először beszélnem kell a klubvezetőkkel, mert élő szerződésem van a Portóval, ám én távozni szeretnék.
0: Távozott is. Román Abramovics hívására Mourinho a Chelsea vezetőedzője lett a következő idényben, és remekül folytatta, amit elkezdett. Portugáliában lerakta az alapot, és felhőkarcolót épített rá. A portugál az egyik jelképe lett a modern, pénzuralta új gazdag futballmentalitásnak, hiszen évi 4,2 millió font volt a kezdő fizetése, ami aztán tovább emelkedett, ezzel a legjobban fizetett edzővé vált a világon. A Chelsea torony magasan megnyerte a Premier League-et, 12 pont előnnyel az Arsenal előtt. Mourinhoék mindössze egy vereséget szenvedtek el, és 15 gólt kaptak összesen a bajnokságban. Ha a Porto-féle BL győzelemmel még nem vált egyértelművé, a Chelsea-nél lévő első idényes sikerével biztossá vált, hogy Mourinho egy sztáredző. Mondhatnánk azt is, hogy special van, azaz különleges személy, amely ismert beceneve lett már akkoriban. Az új év új sikereket hozott, a Premier League-et ismét 12 pont előnnyel nyerte meg a Chelsea. Lehetne még sorolni az angol csapatnál elért sikereit, de messze még az összeállítás vége. Azért azt érdemes megemlíteni, hogy a Chelsea-s időszak 2007. szeptemberében ért véget, Mourinho 3 év alatt 6 trófeát szerzett, és egy hazai bajnokin sem kapott ki. Jött az új mérföldkő, a portugál szakember Olaszországban az Internél vállalt munkát. Az olasz bajnokságot már az első idényében megnyerte, és 2010-ben újabb rekordot állított fel. Ő lett az első edző, amely 3 különböző csapattal jutott el a BL elődöntőig, sőt, ebben az évben a fináléba is bejutott.
3: A hivatalos sajtótájékoztatón Mourinho arra a kérdése, hogy ezúttal is betolják-e a csapatbuszt a kapu elé, ha arra szükség lesz, azt mondta, ha kell, akkor a repülőt is. Ez a mondat ott Madridban a BL döntő előtt hangzott el először, és azóta szálló igévé, illetve szálló mondattá vált.
2: A meccset egyébként mester és tanítványa csatájaként harangozták be sokan, hiszen a múlt évezred végén a fiatal Mourinho Louis van Gaal segítője volt a Barcelonánál, és sokat is tanult tőle. A többit meg maga tette hozzá a zsenialitásával, és ez a kettő együtt azt eredményezte, hogy a tanítvány 2010-ben legyőzte mesterét a kettőjük legfontosabb csatájában.
0: A csatát az Inter megnyerte, Mourinho a második BL címét szerezte meg, és ebben az idényben a legjobb edzőnek választották meg az aranylabda gálán. Nem csoda, hogy kiszemelt őt magának az a csapat, amelyhez a napokban tért vissza, a Real Madrid.

2010. május 28-án José Mourinho váltotta Manuel Pellegrinit a kispadon. Nagy elvárások szakadtak a portugál szakember nyakába. Az érkezése nem volt zökkenőmentes, az első idényében megnyerte a Copa del Rey-t, a bajnokságban viszont második lett, a BL-ben pedig a Barcelona búcsúztatta az elődöntőben. A következő idényben Mourinhoék 100 ponttal zárták a spanyol bajnokságot, és 121 szerzett góllal rekordot döntve lettek bajnokok. A BL-ben ismét az elődöntő volt a vége, ezúttal a Bayern München 11-es párbajban búcsúztatta a királyi gárdát. 2013-ban Mourinho megnyerte a spanyol szuperkupát, ezzel az összes honi trófeát bezsebelte. Ő lett az első edző, aki 4 különböző országban nyerte meg az összes hazai kupát. A portugál szakember a harmadik idényében is az elődöntőig menetelt csapatával a BL-ben, a bajnokságban második lett, a kupában pedig kikapott a döntőben. Mourinho ezután elhagyta a Real Madridot. Azt lehet tehát

0: kötött ki, ahol 2 évet töltött. Ez idő alatt egy Community Shield-et, egy ligakupát és egy Európa Liga győzelmet zsebelt be. Ezen a ponton Mourinho már túl volt a zenitjén, és a buszparkolós játékrendszere sem nyert el túlzottan a futball szeretők tetszését. 2019 és 2021 között a Tottenham edzője volt, és a Leire óta az egyetlen csapat, amellyel nem nyert semmit. 2021-ben a Róma vezetését vette át, és az első idényében megnyerte a Konferencia Ligát, de másikért nem ért el az olasz fővárosi klubbal, és a Fenerbahçe-ba ment. Ezen a ponton már egyértelmű volt, hogy José Mourinho nem tartozik már a top edzők közé, hiszen sem a Manchester Unitednál, sem a Tottenhamnél, és a Rómánál sem váltotta be az elvárásokat. Úgy tűnt, hogy a Fenerbahçe-val sem fog csodát tenni. Basos László, a Nemzeti Sport munkatársa így látta akkor Mourinho helyzetét.
1: Hát tekintve, hogy ő azért jellemzően idő előtt szokott mostanában távozni a csapataitól, és nem tölti ki az idényt, így nem lennék meglepődve, hogyha ezúttal is úgy lenne, hogy őt menesztenék, vagy hát inkább közös megegyezéssel szerződést bontanának vele. Elég sok olyan videót lehet látni az interneten, amelyben valamilyen keretek között, leginkább sajtótájékoztatók keretében azért kritizálja a török futballt, meg labdarúgást, nem finomkodik, amikor bele kell állni valamibe. Ki tudja, lehet, hogy ez előbb-utóbb már olyannyira provokatív lesz, hogy az a környezet is úgymond kiveti magából.
0: Borsos László várakozása beigazolódott. Ez a Fenerbahçe időszak előtti interjú részlet azért is érdekes, mert hasonló helyzet jelenleg is fennállhat, ugyanis a provokatív stílusú edzőnek egy olyan öltözőben kell rendet tennie, ahol ugyancsak hozzá hasonló provokatív karakterek vannak. A török időszakból is számos szórakoztató szöveget mondott Mourinho, és bepillantást nyerhettünk abba, hogyan látja a futballt manapság. Ezekből következik most pár részlet. Beszélt például arról, hogy vajon még mindig lehet-e őt special one-nak szólítani.
2: Biztos vagyok benne, hogy csak egy special one vagyok, nem pedig a special one. A 25 éve tartó edzői karrieremmel és a 26 címemmel együtt. Nincs csak egy meccs, ami leírja a pályafutásom. Az enyém 25 éves távlat. Icardi posztja alatt több olyan komment volt, hogy ő minden idők legjobbja. Természetesen nem vagyok hajlandó kommentálni a minden idők legjobbjának szavait. Túl nagy személyiség.
0: José Mourinho újabb megfigyelése.
3: Everybody was saying the same thing. Skandal, skandal, skandal.
2: Tegnap mindenki csak egy szót hajtogatott. Skandallum, skandallum, skandallum. Hát, tanultam egy új szót. Skandallum ide vagy oda, de szerintem néhány embernek tetszik. Ebben az országban sokak használják ezt a szót, még a győztesek is. A legrosszabb az egészben, hogy egyértelmű, hogy minden áron győzni akarunk.
0: The worst thing. José Mourinho arra a kérdésre, hogy miként választja ki a kezdő 11-et.
3: I have 25 coins. I threw the coins to the air.
2: Van 25 érmém, és ezt a 25 érmét feldobom a levegőbe. Azok, amelyek az asztalon maradnak, jelképezik a kezdőket. Az érmék, amelyek lehullanak, na ők a cserék. A hét folyamán jól szórakozom, éjjeli szórakozóhelyekre megyek minden nap Isztambulban, és amikor dolgozni kell, csak dobálom az érméimet. A lényeg, hogy 11 érme hulljon az asztalra. Ilyen egyszerű.
0: José Mourinho a BL célokról.
3: In relation to Europa League or Champions League, I think you have to learn how to.
2: Amikor az EL-ről vagy a BL-ről beszélek, akkor olvasni kell a sorok között. Meg kell tanulni értelmezni, amiket mondok. Amikor azt mondom, hogy nem vagyunk BL-kompatibilis csapat, nem azt jelenti, hogy nem tudnánk helytállni. Ilyenkor ezt úgy értem, hogy nem tudjuk megnyerni, és szerintem senki nem hibáztathat azért, ha nem nyerjük meg a Bajnokok Ligáját a Fenerbahçe-val. Lehetetlen küldetés lenne megnyerni.
0: Mourinho, amikor elbúcsúzott a Fenerbahçe-tól, végkielégítésként 15 millió eurót kapott. Egy apró érdekesség, a Nemzeti Sport korábban készített egy összevetést, amely alapján a portugál sztáredző több, mint 100 millió eurót szerzett csak végkielégítésekből. A legtöbbet a Chelsea adta neki, 30,5 millió eurót. És még egy apróság, Mourinho, amikor elbúcsúzott Törökországtól, azt nyilatkozta, szívesen vállalna munkát egy kis csapatnál Angliában. Ehhez képest nem sokkal később a Benficába ment, azaz oda, ahol karrierjét kezdte. Teljes mértékben úgy tűnt, hogy Mourinho hazament levezetni, csak hogy a régi csodatevő énjéből Benficában sem tudott sokat mutatni. A portugál bajnokságban a harmadik helyen végzett, a BL-ben pedig a rájátszás során esett ki, igaz a Real Madrid ellen. Egy kiemelkedő pillanatot azért szerzett Mourinho, hiszen az alapszakaszban 4-2-re győzte le az akkor még leendő csapatát, a Realt. Ez azért is volt fontos, mert muszáj volt két góllal győzni a portugál.

0: állóknak, hogy tovább jussanak. Valljuk be, erre szinte senki nem számított.
1: Perdi jogos, já ganhei, já perdi eliminatórias no último minuto, mas nunca...
0: Vesztettem és nyertem is más selejtezőket az utolsó percekben, de olyan még soha nem történt, hogy egy kapus fejeljen olyan gólt, amelyre csak a legnagyobb csatárok képesek. Szóval tényleg hihetetlen. Még számomra is, pedig én már átéltem pár dolgot a futballban. Eddig azt hittem, hogy már semmi nem tud meglepni, és nem számítottam rá, hogy valaha látni fogok egy ilyet. Ez az este fantasztikus volt a Benficának, független attól, hogy mi lesz a jövőben. Tisztában vagyok vele, hogy óriási szerencsénk volt a sorsolással, persze azért megkaptuk az Intert és a Real Madridot is. De összességében feltettük a koronát ezzel az estével, emlékezetesre sikerült. Főleg a fiatal szurkolóinknak, ez a győzelem nekik szól. Szuper boldog vagyok a játékosaim miatt is. Nagyon jól szerepeltek, remekül játékot tudhatnak maguk mögött. Nem tudom elképzelni, hogy ezentúl bárki is lenézné őket, hiszen átugrottak egy hatalmas akadályt. Kimondhatatlanul boldog vagyok a játékosok miatt.
1: Indescritível. Passaram uma barreira indescritível. Eu estou super contente pelos jogadores.
0: Tehát összegzésképp. Mourinho a Benficával harmadik lett a portugál bajnokságban, nem nyert kupát, és a nemzetközi porondon a Real Madrid csodaszámba menő legyőzésén kívül, majd az ellene való kieséssel nem alkotott maradandót. Őszintén, mit látott meg a Real Madrid José Mourinhoban most 2026-ban? Judi Ádámmal, a Nemzeti Sport munkatársával erre keressük a választ.
2: Jó döntésnek tartom, hiszen azért az a mindenki tisztában, hogy José Mourinho milyen minőséget jelent, és hogy ő az egyik legjobb edző a világon, és azt is tudjuk, hogy ugye Real Madridnál ő már dolgozott korábban. Egyedül a Bajnokok Ligája nem jött neki össze. Nyilván most azért a téllal tér vissza, hogy ezt is ő megszerezze, és Bajnokok Ligáját nyerjen a Real Madriddal. Ugye itt a Real Madrid edzőt keresett az idény végeztével, már itt az idény hajrájában, és hát olyan nevek röpködtek felét, mint a Deschamps, Allegri, vagy éppen a Pochettino nevét lehetett olvasni. Most, hogyha a szívünket veszik a kezünket, akkor, hogyha egy Xabi Alonsoval az öltöző ugye eljátszotta azt, amit mindenki tud, akkor ezek az imént elmintett nevekkel is, hogy finoman fogalmazok, megette volna az öltöző, de José Mourinho azért más kalibert jelent, és hát nem az ismeretlenbe jön, ugye dolgozott már Madridba, és ha valaki, akkor szerintem most ezt a gödörbe lévő Real Madridot ő ki tudja vezetni.
0: Mi az, amivel a Real Madridot ki tudja ő vezetni? Tehát újat mutatni gondolom már annyira nem tud, de mik az ő erősségei, amik most segíthetnek?
2: Hát mindenek előtt az, hogy neki nyilván hatalmas tekintélye van. Mondjuk még egy Vinicius, vagy egy Kylian Mbappéval szemben is neki hatalmas tekintélye van. Ha ő mondjuk kinyitja a fejet, vagy hogyha az asztalra csap, akkor talán még az egók is odafigyelnek rá. Talán nem merik megtenni azt vele, mint amit mondjuk egy Xabi Alonsoval megmertek tenni. Illetve nyilván a taktikai felkészültségét is meg kell említeni, mert azért említette te is, hogy igen, sokak szerint most már leáldozóba volt az ő karrieré, de azért nem kell őt félteni, szóval azért tudjuk, hogy taktikailag milyen szintet képvisel, tudjuk azt is, hogy neki micsoda tekintélye van, tudjuk azt, hogy azért ő milyen képességű szakember. Azért, ha beállnak a sorba, itt az lesz a legnagyobb kérdés, hogy itt az egók, azok a játékosok, akik mondjuk a Xabi Alonsoval megtették, amit megtettek, hogy ők beállnak a sorba, és hogy hallgatnak a Mourinhóra. Mert hogyha igen, akkor szerintem kétség sincs afelől, hogy akkor Mourinho meg tudja oldani azt, hogy kivezesse a gödörül a Real Madridot. Ugye hallottuk itt az idején végén, hogy milyen balék voltak az öltözőn belül, ugye Valverde, Tchouaméni berekedésre gondolok, ugye két éve nem nyert semmit a Real Madrid. Hát szerintem, ha valakivel, akkor Mourinhóval vissza tud lépni a győztes útra a Real Madrid. És nyilván a legfontosabb itt most az lesz, hogy a Bajnok Ligáját megnyerjék vele, hiszen önnek is már csak az hiányzik a Madrid gyűjteményéből, és hát a játékos keretet is nézzük, és ha ő tényleg egyenesbe tudja állítani a csapatot, akkor szerintem minden esély megvan rá, és nyilván lehet itt hallani a nyári játékos erősítésekről is, amik szintén egyelőre jónak tűnnek, ami nincs is hivatalos bejelentés, de nyilván most már halljuk, hogy kikkel fog erősíteni a Real Madrid, jónak tűnnek, és szerintem abszolút Mourinho stratégiájába illenek ezek az érkezők.
0: Pont erről akartalak kérdezni, hogy a Real Madridnak a jelenlegi játékos állománya mennyire áll összhangban a Mourinho féle iskolával, vagy Mourinho taktikájával?
2: Szerintem ez teljesen rendben van. Ugye egyrészt emlékezhetünk, amikor az első Madrid időszakában dolgozott, akkor ugye százmondta egy bajnok, ugye, és emlékezhetünk, hogy azt a sokak szerint a történelem legjobb Barcelonáját Pep Guardiola féle Barcelonát taszította le a spanyol bajnoki trónra José Mourinho, és hogyha abból indulunk ki, hogy akkor milyen játékot játszott mondjuk azzal a játékos állománnyal, akkor abszolút ez a mostani is tud olyan látványos, sok gólt szerző csapat lenni, mint az a csapat. Ugye emlékezhetünk a villámgyors kontráira annak a Real Madridnak. Hát nyilván most egy Vinicius-szal, egy Mbappé-val, egy Valverde-vel, egy nyilván Bellingham nem a gyorsaságáról ide, de egy Bellingham-mel is tud majd olyan kontrákat vezetni ez a csapat, amelyik az a Cristiano Ronaldo fém lesz a csapat tudott. És hogyha mellé teszik a rutint, hiszen most is vannak a csapatban azért rutinos játékosok, de nézhetjük azért az erősítéseket most a nyáron, hogy nyilván a védelem a legfontosabb most is, hiszen a Real Madrid védelem az elmúlt időszakban az finoman szólva hagyott némi kívánvalót maga után, viszont most, hogyha érkezik Konaté, Dumfries, és itt vannak még Rüdigerék, akkor az Mourinho rendbe teheti, és hogyha Bernardo Silva is érkezik, akkor a középpályára az a kreativitás és az a rutin, az pedig sokat érhet abban a csapat részben.
0: José Mourinhoról rengeteg szó esett, most egy pár szó a Real Madridról. Érdemes tudni, milyen csapatot vett át a sztáredző. A bajnokságot még Xabi Alonsoval kezdte meg a klub, és 13 fordulón keresztül az élen is volt, majd főleg a második helyen szerepelt. Alonsót az év végén menesztették, 2026-ot már Álvaro Arbeloával kezdte meg az együttes, akivel csupán egy forduló erejéig volt az első a Real, egyébként meg a második helyen szerepelt, és ott is ért célba 8 pont lemaradással a Barcelonával szemben. A bajnokok ligájában nem volt nagy gondja a Realnak, de a két legnagyobb alapszakaszos ellenfelétől, a Liverpooltól és a Manchester Citytől is kikapott, sőt a Benficától is. A BL-től a negyeddöntőben a Bayern München búcsúztatta. A Copa del Rey-ben a Real a legjobb 16 között kikapott a másodosztályú Albacete ellen, a Superkupát pedig elbukta a Barcelonával szemben. Tehát ebben az idényben egy trófeát sem nyert az alakulat, és öltözön belül is akadtak problémák. Rengeteg hír szólt arról, hogy Xabi Alonsót nem tisztelik eléggé, arról, hogy Mbappé-nak nagyobb hatalma van, mint kéne, és ne feledjük a verekedés sem Tchouaméni és Valverde között, akinek az ütés által kapott hege a mai napig látszik. Ráadásul a tisztújítás is inkább arról szólt, hogy ki tud nagyobbat mondani. Még az akkori és újra megválasztott elnök Florentino Perez 150 milliót érő átigazolást ígért, amiből végül nem lett semmi. Addig ellenfele Enrique Riquelme Erling Haaland leigazolásáról beszélt, amelyért a sajtóhírek szerint a Manchester City peperelte Riquelmét. Ráadásul a szurkolók is eltávolodtak szeretett csapatuktól, a Real Oviedo elleni mérkőzésen kifütyülték Kylian Mbappét és Vinicius Juniort is. José Mourinhót 15 millió euróért vásárolták ki a szerződéséből, az új szerződése 2029 nyaráig szól, és a munkát a Real Madridnál július 13-án kezdi meg.
3: A már másodszor Real Madridhoz szerződő José Mourinhóról Cserzs és Bendegúz készített összeállítást, és még mindig maradunk labdarúgásnál, csak egy kicsikét más szintről fogunk beszélgetni, ugyanis a Máté Szalkai MTK és a Nagyatádi FC labdarúgó csapata az NB3-ba jutásért vívott osztályozót. A párharc visszavágóját rendezték Máté Szalkán, amelyet a Szalkai csapat nyert meg 7-1-re, így aztán kettős győzelemmel összesítésben 11-1-jel jutott fel a Máté Szalkai csapat. Zsoldos Barnabás készített interjúkat a visszavágó után.
4: Máté Szalka nem csak a bajnokságot nyerte meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az megyei első osztályban, hanem hát az NB3-as osztályozót is Nagyatáddal szemben. Bolyér Gábor, amikor Máté Szalkára jött, gondolta, hogy még ilyen ünneplés lesz a bajnokság végén.
5: Igen, nyilván a terv az ez volt, amikor jöttem, szerintem ezt is nyilatkoztam, hogy ugye két célunk van, az egyik, hogy megnyerjük a bajnokságot, a másik pedig, hogy feljussunk NB3-ba. Ezt tűzték ki a vezetők, ezért csaptunk egymást a nyerébe, úgyhogy örülök, hogy mire kettőt sikerült megvalósítani.
4: Készül, tervezik gondolatban a felkészülést a következő szezonra?
5: Nyilván a vezetők, igen, nekünk mind a közös jövőről kell beszélnünk. Volt már puhatolózás, de mondtam, hogy menjen le ez a két meccs, két osztályzó legyen biztos a feljutás, utána üljünk le. A cél az, hogy mindenki számára egy jó megbeszélés legyen majd. Annál az asztalnál, amikor le fogunk ülni közösen, nézd még a jövő zenője.
4: Ha a helyzet olyan, akkor szívesen marad Máté Szalkán.
5: Hát Istennek nagyon jól érzem magam, nagyon befogadó közegbe kerültem, nagyon jó szakmai vezetők közé már olyan értelemben, hogy akik a klubért dolgoznak, nagyon sokat tettek azért, hogy jól tudjunk dolgozni jó körülmények között. Igaz, hogy megye egy volt, de sokszor azt éreztem, hogy sokkal magasabb szinten van akár a klub, akár a közösség. tehetség, és le a kalappal a csapat előtt, hiszen az érdem az övéké, nagyon-nagyon jól játszottak ebbe az évben.
4: Torma Tamás, a Máté Szalkai munkás testgyakorló köre sportelnöke. Ugye a labdarúgók nagyszerű eredményt értek el, már a múltról nincs értelme beszélni, az értékelés gyorsan Bolyér Gábor vezetőedző el is mondta, nézzünk előre. Nem kis feladat, hogyha NB3-ban gondolkodunk.
6: Igen, valóban, nagyon örülünk annak, hogy ezt a szezont a megyes osztályban ilyen maximális teljesítménnyel próbálta a csapat kimaxolni. A bajnokság kezdetén már úgy próbáltuk összeállítani a csapatot is, illetve olyan igazolásokkal egy megerősíteni, Bolyér Gábor személyében, mint szakvezető, hogy az NB3-as bajnokságra készülve, illetve a bajnoki cím megszerzésére, ezért lépéseként haladjunk előre.
4: Nagy az ünneplés, amit meg is lehet érteni. Ez azt jelenti, hogy van váltás a fiúkban.
6: Igen, mindenképpen, és mint ahogy említettem is, kitűzött cél ugye a 60 pont megszerzése, amiből ugye 76 pont lett. Vereség nélkül 96 rugott góllal, 13 kapott góllal, úgy gondolom a támadó és védő szekció is kiváló módon szerepelt, és hát a továbbiakban természetesen azon dolgozunk, hogy a Máté Szakaváros önkormányzata részéről megpróbálom minden lehetséges erőforrás mozgósítani, hogy az NB3-as szereplés biztosítottá váljon.
4: Cél az NB3, azt gondolom ez a város meg is érdemli.
6: Igen, valóban így van. Két évvel ezelőtt megizleltük az NB3-nak a bajnoki ízét, ugye a megye első osztályba, ahogyan visszaesett a csapat, természetesen úgy dolgoztunk, hogy egy stabilabb alapokat készítsünk elő, ha és amennyiben a bajnokságot megnyerjünk, az NB3-as lehetőségekhez.
4: Nagy a tárgy, a visszavágón is vereséget szenvedett Máté Szalkán, amikor összesorsolták a két csapatot, mire gondolt Nikolics Vukán, a Nagyatád vezetőedzője.
7: Igazolt a jó híret a Máté Szalka. Többet kaptam, mint vártam. Egy nagyon-nagyon jó csapat. Kárágodni, kárt beszélni. Két meccs alatt ennyi a különbség. Csak ennyi gólt kapni, és csak egyet rugni. Nem tudok más mondani, csak gratulálni az ellenfélnek, sok sikert kívánni az NB3-mal, de a saját csapatomnak nem tudok, és nem is akarok egy rossz szó sem mondani, mert ezt is el kell, hogy fogadjunk, ez is mi vagyunk. Jó párszor mi bajnokságunkban rúgtunk ennyi gólt, akkor ünnepeltünk, most ezt el kell fogadni, most megyünk egyet pihenni, és készülünk a következő szezonra.
8: Gyódos Barna készített interjúkat az NB3-ba jutásért vívott osztályozót követően. A Máté Szalka csapata 11-1-es összesítéssel ütötte ki a nagyatádi FC csapatát, így a Máté Szalka léphetett magasabb osztályba.
9: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2026. június 14-e van, ma van a Nemzeti Sport Rádiónak a második születésnapja, ezzel sokat foglalkoztunk az elmúlt órákban, és a második születésnap tiszteletére néhány kollega felelevenített néhány emléket az elmúlt két évből. Hallgassuk meg, hogy mire emlékszik úgy első blikre Szegő Tibor.
3: Belépőkártya. Ha beszeretnénk jutni az épületbe, ahol dolgozunk, szükségünk van a varázskártyára, mely egy mozdulattal, pici érintéssel megnyitja Szezám kapuját. És bár nem az 1001 éjszaka mesegyűjteményben szereplő Ali Baba és a 40 rablóból ismert kincses barlang szikla kapuja tárul ki, csak szimplán bejutunk a munkahelyünkre. Nem csupán a bejáratnál funkcionál a kártya, hanem ennek segítségével állíthatjuk le az autónkat a dolgozói parkolóban, de nyomtatni is csak úgy lehet, ha a plastiklapot hozzáérintjük a készülékhez, ő kibányászta nekünk, hogy mit küldtünk a printerre, és már is a kezünkben van az A4-es lap. Emellett az étteremhez, a büféhez is csak ennek segítségével lehet eljutni, mert azok ugyebár más épületben vannak. Nincs ezzel semmi gond, ha a kártya tökéletesen működik. Emberünk odatartja a villáskapu érintkezőjéhez, és már fordul is az alumínium szerkezet, és beléphetünk, vagy akár ki. Igen ám, de az én kártyám nem mindig teszi a dolgát. Előfordul, hogy 3-4 alkalommal kell érintenem, hogy munkára fogjam, de ez néha kimegy a fejemből. Így jártam egyik nap, amikor a fölszinti lépcső fordulónál szerettem volna bejutni. Oda tartottam a lapocskát az érintkezőhöz, és nagy lendülettel léptem volna be, de a gonosz cső a helyén maradt, úgy övmagasságban. Ez nem lett volna baj, de felsőtesttel már belül voltam, így felakadtam a fémdarabon, mint a frotír törölköző, amit feldobnak a fregolira. Lábaim még kint, testem felakadva lengett a levegőben, fejem meg már bent, úgy 20 centire a földtől. Miután mindenütt kamerák figyelik a jövésmenést, gondoltam, kész is van a TikTok videó, aztán eszembe jutott, hogy az őrök vagy a dolgozók közül hányan láthatták a balesetemet, de aztán feltápászkodva körülnézve megállapítottam, hogy nincs senki a közelben. Ezt megúsztam, gondoltam, se sérülés, se szemtanú. Felmentem a lépcsőn a stúdióba, levezettem a körkapcsolást, majd 10:30 felé távoztam volna, amikor megállított az egyik biztonsági őr, és így szólt. Nagyon megijedtem, amikor átestél a villán, de annyira kellett röhögnem, hogy nem mertem oda menni hozzád. Borravaló. Az épületünkben étterem és büfé is működik. Pár hónapja bevezették a borravaló automatizálását. Akár készpénzzel, akár kártyával fizetünk, kis képernyőn megjelenik, hogy 3-5 vagy 8% jattot szeretnénk adni, de opció lehet, hogy az ügyet elengedjük, nem juttatunk semmit a személyzetnek. Én hol a 3, hol az 5%-ot választom, és ezzel általában mosolyt csalok a személyzet arcára, hiszen ők abban a pillanatban látják az összeget, ahogy hozzáérek a gombhoz. Ebből kiindulva arra gondoltam, hogy a kommentátorok, műsorvezetők is kaphatnának borravalót, ha jól teljesítenek. Úgy is működik a Nemzeti Sportrádiós applikáció, melybe be lehetne illeszteni mindenkinek a nevét, és 3-5-8%-os opciót is kaphatnának. Kiindulhatnánk 1000 forintból, és innen indulhatna a buli. Mondjuk, ha valaki beér a Nemzeti Sportkör kezdési időpontjára, kaphatna némi plusz pénzt. Ha a kommentátor például a válogatott meccsen eltalálja a gólszerzőt, már is csördülhetne a kassa, és inkasszálhatna 30, 50 vagy 100 forintot. Vagy ha a műsorvezető pontosan tudja, hogy a vendégét hogy hívják, melyik sporták kiválósága, már is lehetne nyomni a gombot. Esetleg borravalót kaphatna a technikus, ha időben bekeveri a műsorvezető mikrofonját, és mondjuk 5 másodpercen belül elindítja a korábban rögzített interjút. Vagy akár a szerkesztő, aki a stúdió kameráját úgy állítja be, hogy ne a műsorvezető hátát lehessen látni. A befolyt pénzt aztán felajánlanánk jótékony célra.
2: Szegő Tibor visszaemlékezése után következzen Virányi Zsolt, rádiónk főszerkesztő helyettese.
4: A rádió, a rádiózás örök. Mondták, és manapság is mondják legendás előreink azok, akiktől azt tanulhattam, hogy az élő közvetítések, műsorvezetések, tudósítások és interjúk során nagyon fontos, hogy legyen szókincsed, műveltséged, improvizációs készséged és bátorságod, valamint összességében egy stílusod, amitől egyedi lehetsz. Azért ezzel kezdtem, mert itt a Nemzeti Sportrádióban a nap 24 órájában reggeltől éjszakában nyúlóan lehetőség van ennek bizonyítására, nem csak nekem, hanem valamennyi munkatársamnak. A feladat nem könnyű, mivel nincs megállás. Azonnal jön a következő kihívás. Ezért szoktam mondani, hogy számunkra minden nap egy olimpia. A rádiótól elvárás az, hogy friss legyen, hiszen nem kell hozzá akkora stáb, mint egy tévéműsorhoz, ahol általában nagyjából 10-20 fő személyzet kell ahhoz, hogy mindent a helyére tegyenek. A rádióban viszont elég egy hangmérnök és egy műsorvezető, és már is az élőadás varázsában találhatod magad. Legutóbb az egykori kiváló labdarúgó Fazekas László halálakor készítettünk rendkívüli sporttörténelmi című műsorunkat Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Edvi László kollégámmal, aki épp bent volt a szerkesztőségben. Simon László és Cserjés Bendegúz, vagyis az archívum segítségével gyorsan előkerült három anyag, interjú Fazekas Lászlóval és persze gólok is tőle. A többi sztorit és Fazekas László méltatását könnyedén megoldottuk. A rádiózásnak ez a lényege. Főleg a sportvilágában, ahol számtalanszor kell reagálni egy-egy váratlan szituációra, nem beszélve arról, hogy mindig láttatnunk kell azt, ami elénk tárul, ami előttünk történik, mindig minden körülmények között. Ez alapszabály. Persze nem mindig sikerül mindez tökéletesen. Van, amikor belegabolyodunk a mondandónkba, van, amikor sztorizunk, miközben a semmiből gól születik, vagy éppen nem találjuk el elsőre a góllövőt, de aztán javítunk. Fent és lent, mint a sportolók a pályán és azon kívül is, és pont úgy, mint a hétköznapi hősök, akik bennünket hallgatnak, akkor is, ha szerelmi bánatuk van, vagy rossz csapatra tettek a fogadóirodánál, vagy éppen állnak a kilátástalan dugóban. Itt álljunk is meg egy pillanatra, amíg emberek vezetik ugyanis az autókat, addig szükség lesz a rádiózásra, a rádióra, mert nagyon sokan ott választanak bennünket, valamint más rádiócsatornákat is persze. Nemrég pont arról győződhettem meg újból, hogy többen hallgatnak bennünket, mint azt gondoljuk, hiszen az egyik ismerősöm szóba hozta a női lesiklást Cortinából. Az idei februári téli olimpia második versenynapján Lindsay Vonn tragikusan emlékezetes bukását közvetítettem a milánói ötkarikás játékok helyszínéről. Szerencsémre Pál Pál Előddel, az M1 munkatársával, aki jól ismeri az alpesi sízőket, igaz, egyáltalán nem számítottunk a visszatérő amerikai olimpiai és világbajnoknő 13 másodperc alatti óriási bukására és kiesésére. Megrázó élmény volt. Nem megrázó, hanem inkább jó értelemben katartikus, csodaszámba menő, felemelő és felejthetetlen élmény a férfi kettes bobok utolsó futama, szintén a téli olimpián, Cortinában, este 9-kor. Simán bejutottunk online-os kollégámmal a rajthoz, igen a rajthoz, mintha mi is indulnánk versenyzők, vagy legalábbis edzők, szakértők lennénk. Újjá kellett dugnunk az akkreditációs kártyát, hogy nehogy lebukjunk és észrevegyék, hogy tulajdonképpen mi olyan helyen járunk, ahol nem lenne szabad ott lennünk. Egyszerűen csak az akkreditációs kártyákkal egy ember kérdezte, hogy hova megyünk, ő átengedett, utána senki nem szólt hozzánk, mi meg ott találtuk magunkat a boppája, rajtjának tövében, néhány méterre a versenyzőktől, sőt, néhány centire a boboktól. Testközelből, szemben a szurkolókkal a pálya mellett szenzációs és örök élmény marad az egész, majd aztán, ahogy a sötétben lesétáltunk a magasból, miközben a hófötte hegycsúcsok ott magasodtak a fejünk fölött, míg nem leereszkedtünk a település főutcájára, ahol kollégáink összeszedtek az autóval, és mehettünk is a szállásra. A téli olimpia örök élmény marad, ugyanúgy, mint 2018-ban Pyeongchangban, amikor szintén ott lehettem, és ne felejtsük, akkor született meg Magyarország első történelmi téli olimpiai aranyérme, köszönhetően a férfi 5000 méteres váltónknak. Élmény van bőven, hiszen a rádió, a rádiózás örök.
2: Szegő Tibor és Virányi Zsolt visszaemlékezését hallhatták annak az apropóján, hogy a mai nap során 2026. június 14-én ünnepli a Nemzeti Sportrádió a második születésnapját. Amikor elindultunk, akkor éppen ez zajlott, pontosabban akkor kezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság magyar részvétellel. Most, amikor a második születésnapunkat ünnepeljük, akkor pedig világbajnokság van, labdarúgó világbajnokság sajnos magyar részvétel nélkül. Viszont egy izgalmas mérkőzésre van kilátás, hamarosan kezdődik az F csoportban, Dallasban a hollandiai-japán találkozó, ezt közvetítjük, de előtte gyorsan elköszön már a körkapcsolás, a szerkesztő Bera Emese, a két hangmérnök, Horváth Milán és Gombár Bendegúz, továbbá a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek sehova, hiszen kezdődik a hollandiai-japán találkozó az F csoportból a 23. labdarúgó világbajnokságon, úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat, illetve Bukovics László nevében is üdvözlök mindenkit. Következik a Hollandia-Japán mérkőzés közvetítése a világbajnokságról. Ismerkedjünk is meg a találkozó főszereplőivel, mert bár nem szokták pontosan ezen a világbajnokságon elkezdeni a mérkőzéseket, most viszont már az együttesek ott vannak a pályán, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy nem elképzelhetetlen, hogy útjára indul a labda egy másfél percen belül, úgyhogy mielőtt Vukovics László el tudná mondani a várakozásait, gyorsan mondom a két kezdőcsapatot, jöjjenek elsőként a hollandok, Per Bruggen a kapuban, Van de Ven a bal oldalon, Dumfries a jobb oldalon, Van Dijk és Van Hekke középen, Reinders, De Jong és Gravenberch a három középpályás, Hakpo, Malen és Somerville pedig elől. Tiszta narancsmezben balról jobbra támad majd a holland csapat. Megéltük azt a pillanatot, és akkor innen köt majd, vagy innen csatlakozik a mondandómra Vukovics László, hogy a japán válogatott kezdő 11-je a hollandok ellen csupa Európában légióskodó játékosból áll. Tehát amikor hajlamosak egyesek legyinteni, hogy jó, hát ez Japán, meg nem veszük komolyan, szóval Suzuki a kapuban, Watanabe, Taniguchi és Ito a három védő, Doan a középpálya jobb oldalán, vagy a védelem jobb oldalán, Nakamura a bal oldalon, Kamada és Sano középen, Kubo, Maeda és Ueda pedig elől. Na, Vukovics Lászlót köszöntöm nagy tisztelettel, és akkor Laci, kérlek, innen induljunk neki ennek a mostani közvetítésnek. A hollandok kezdik majd a mérkőzést, és másodperceken belül este 10, legalábbis magyar idő szerint, úgyhogy az első olyan mérkőzés a világbajnokságon itt Dallasban, amikor jár a piros pont a szervezőknek, mert hogy pontosan időben indul a mérkőzés. Na de, Japán, mit mutat ez számodra, hogy mind a 11 játékos a kezdőben Európában játszik?
5: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Számomra ez azt mutatja, hogy minőségi futballisták képviselik a japán válogatottat. Hát gondoljunk csak vissza, hogy a előző VB-ken Németországot, Spanyolországot 2-1-re verték, többször bejutottak a negyeddöntőbe.
4: Hát olyannyira is, bocs, hogy közbeszólok, hogy a legutóbbi világbajnokságon európai csapattól nem szenvedtek vereséget, hiszen ugye a horvátokkal 1-1-et játszottak a legjobb 16 között, aztán utána a 11-esekkel pottyantak ki, tehát a rendes játékidőben ott is döntetlen volt.
5: Pontosan, tehát egy abszolút kiki meccset fogunk látni, véleményem szerint. A Hollandiát nem kell bemutatni, az egyetlen csapat a világon, aki nálunk is több VB döntőt vesztett, ők három VB döntőben maradtak alul, ugye mi kettőt vesztettünk el. Itt nagyon nagy bravúr lenne, a hollandok a 8 közé vagy a 4 közé be tudnának jutni, de hát gondolom ez az álmuk. Japán meg szeretné átlépni azt az árnyékot, ami nem is olyan árnyék, mert az ő szempontjukból óriási teljesítmény, a negyed döntőkig eljutottak, szeretnének minél tovább jutni. Szerintem egy jó futball fogunk látni ezen a mérkőzésen.
4: Hátra kerül Verbruggenhez a labda, és akkor annyit még gyorsan előjárójában, hogy Japán soha nem tudta megverni Hollandiát egy döntetlen mellett. Két vereség az egymás elleni mérkőzések eredménye, és világbajnokságon másodjára találkoznak 2010-ben a csoportkörben Wesley Sneijder góljával. Akkor a hollandok tudtak nyerni 1-0-ra, és egyébként ugye 2010-ben pont a világbajnokság döntőig menetelt a holland csapat, hogy aztán ott a spanyolok Iniesta hosszabbításban szerzett góljával végül is legyőzzék Hollandiát, és így Spanyolország megszerezte a világbajnoki címet. 2 perc telik el a mérkőzésből, a japán válogatott megszállja a saját térfelét, a labda a hollandoknál a kezdőkörben, Van Hekke az, aki gondol egyet és kifordítja a labdát a bal oldalra, Hakpo irányába, Hakpo az oldalvonal mellől indul el befelé, szervezetten is jól védekezik a japán csapat. Ez az F csoport nyitó mérkőzése, ma hajnalban, magyar idő szerint ma hajnalban, a következő hajnalban, akkor inkább így mondom, mert így lesz helyes a mondat, jön majd a Svédország-Tunézia mérkőzés, ugye így teljes ez a csoport. Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a két európai csapat mire megy majd a tényleg nagyon erősnek tűnő Japánnal és egy afrikai csapattal, Tunéziával mit tudnak majd kezdeni. Veszélyes holland akció kibontakozóban, Málen a 16-oson belül, oly mekkora védés! 14-15 méterről sikerül befordulni, Suzuki pedig kitolja a labdát a kapu jobb oldalából. Az első nagyon komoly helyzet a mérkőzésen, Málen két védő között beforog, ahogy egy középcsatárnak kell, hát most itt van egy középcsatár a stúdióban, aki tud arról mesélni, hogy ezt így kellett megcsinálni, ezt máshogy nem is nagyon lehetett.
5: Ez nagyon nagy dicséret Málennek, hogy így befordult két védő között, és a kapus óriásit védett be, jól is lőtt el. Nagyon jó vetődéssel szöglete tisztázott, az első komoly lehetőség.
4: Ismail Elfat, az amerikai játékvezető dirigálja az összecsapást, és már is jelzi, hogy ott középen rend a lelke mindennek. Reinders szöglete a rövidre jön, de ezt sikerül onnan kifejelnie az egyik japán védőnek. A labda marad a japánok térfelén, bekezd Hollandia, tehát hogy a cél és a szándék teljesen egyértelmű. Málen gyönyörűen csinálja, és Suzuki nagyon nagyot védett egyébként ennél a szituációnál. Az első komoly helyzet Málentől, a Róma játékosától. Jó szezont futott, gólpasszokkal, gólokkal, aztán, hogy az olasz bajnokságban szerzett találatok mennyire értékesek, ugye azon már lehet egy picit vitatkozni, de hát azért egy Rómában szórni a gólokat gólpasszokkal fűszerezve, olykor például mesterhármast is szerzett a Pisa ellen, azért ezek önmagukért beszélnek, ezt nem hiszem, hogy egy csatár esetében meg kell magyarázni. Nyilván itt azért mondjuk egy angol és olasz bajnokság összevetésére gondoltam, amikor ezt a költői kérdést feltettem. Ronald Koeman irányítja a holland együttest, nem az első alkalom ez már. Kiderült számodra, Laci, hogy Koeman milyen edző egyébként? Mert ellentmondásos, tehát vannak nagyon jó dolgai, de mellette egy csomó érthetetlen is az edzői karrierjében.
5: Igen, amit mondasz, 2008 és 10 között irányította először az Orangét, és 2023 óta most az edző, és a világ leggólerősebb védője volt, 250 gólt szerzett játékos pályafutása során, de te most mint edzőt kérdezed, hát igazából a holland válogatottból szerintem megint egy ütőképes csapatot csinált. Én esélyesnek tartom a hollandokat arra, hogy beleszóljanak a nagyok dolgába is, tehát a 8 közé jó eséllyel be tudnak jutni szerintem.
4: Igen, amit mondott Vukovic László, hát talán a legemlékezetesebb gólja, vagy a legfontosabb gólja, ami ugye trófeát ért 92-ben a Sampdoria ellen a Barcelona játékosaként, amivel akkor még bajnokcsapatok Európa kupájának hívták, az volt az utolsó back sorozat, és utána lett ugye bajnokok ligája, szóval azt egy bődületes Koeman szabadrúgás bombával nyerte meg annak idején a Barcelona. Kiharcol a japán válogatott egy szabadrúgást, Nakamura ment el a bal oldalon, és pont a 16-os csücskével egy vonalban, de az oldalvonalhoz közel jut szabadrúgáshoz, méghozzá a bal oldalon a japán együttes. Ugye a japánok jobbról balra támadnak, és ez a kispadok felüli oldalnál, tessék úgy elképzelni, hogy a 16-os csücskével egy vonalban, de az oldalvonalhoz közel jön ez a japán szabadrúgás. Kamada állott a labda mögött, illetve nem csak Kamada, hanem Kubo is. Most vagy Koeman ballal, vagy Kamada jobbal, ez a kérdés, akkor, amikor Kamada teszi fel a kezét, ez jó eséllyel az ő szabadrúgása lesz. Át a hosszúra, annyira hosszúra, hogy kint is volt már az a labda, hiába jön egy mentés Holland részről. Sőt, azt mutatja az asszisztens, hogy les volt. Ha jól láttam a mozdulatot. Ami a lényeg, teljesen mindegy is, hogy kint volt, nem volt. A hollandok hozhatják játékba a labdát. Mindenképpen a japán válogatott ezt a szabadrúgást nem tudta jól kihozni, vagy nem tudott belőle komolyabb helyzetet kialakítani. 6 perc, 40 másodperc telik el a hollandia-japán mérkőzésből. Az F csoport nyitó mérkőzése ez Dallasban, és nincs gól, 0-0 a találkozó állása. Azért azt szeretném jelezni, hogy a két csapat nagyon közel van a világranglistán egymáshoz. A hollandok a 8-ok, Japán a 18. helyen áll, úgyhogy a csoport rangadójának is lehet ezt nevezni, de én egyébként bivaj erősnek gondolom a svéd támadósort ebben a csoportban, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy az egyébként nem játékerejét tekintve talán annyira nem veszélyes svéd csapat annyira fejnehéz, vagy annyira jó támadókkal rendelkezik, hogy mennyi gólt tudnak majd szerezni, és mennyire tudják például a most pályán lévő két csapat dolgát megnehezíteni.
5: Igen, hát Viktor Gyökeresre gondolsz, gondolom, és Elangára, akik nagyon tényleg olyan gólerős játékosok, ugye az Arsenal játékos a Gyökeres. De Japánra visszatérve, Ausztráliát megelőzve 23 pontot szerzett, és csoportgyőztesként kvalifikált ide a világbajnokságra. Hát a világbajnokságról már beszéltünk, hogy szerepelt. Hát a sérült játékosuk Kaoru Mituma, a Brighton 29 éves játékos, aki most nem állhat rendelkezésre. Ugye a becenevük a japánoknak a kék szamurájuk, és nagyon híresek még a szurkolók viselkedése, világszerte példaértékű. Gyakran kitakarítják maguk után a szektort, sőt még a csapat is szokott ilyen gesztust tenni az öltözőben. Hagynak egy origami darvat, és köszönő üzenetet a vendéglátóknak.
4: Igen, tehát amikor erről először megjelentek a közösségi médiában felvételek, tátott szájjal néztem én magam is, de az egész világ, hát most hadd használjam kicsit pestiesen szólva, vagy egy kicsit szabadabban, megbámulta ezt az egészet, vagy így rácsodálkozott arra, de hát igen, valóban különlegesek, és az a helyzet, hogy a világranglistás helyezésük is, amit itt most Laci említett, az idáig vezető útjuk is, minden azt mutatja, a legutóbbi VB-n begyűjtött skalpok is azt mutatják, hogy ez bizony ez egy jó csapat, tehát hogy nem lehet őket félvárról venni. Nyilván csalóka ugye a képen azért a japán válogatott selejtező mérkőzéseit a legfanatikusabb vagy a leghardcore-abb szurkolókon kívül azért az átlagember nem nagyon látta, vagy nem nagyon jutott el hozzánk. Nyilván azért árulkodó, amivel kezdtük, ugye, hogy csak és kizárólag Európában légióskodó játékos szerepel náluk. Jó magam megadatott, és engedjenek meg egy személyes élményt. Hát a Zwolle elleni mérkőzés tavaly december 6-án a Feyenoordban játszik az Ueda nevű csatáruk, és az pont a női kézilabda világbajnokság ideje alatt volt. Rotterdamban szerepelt a magyar válogatott, és azon a péntek estén pont ki tudtam menni arra a mérkőzésre. Na most ez a japán fiú rúgott 4 gólt ezen a mérkőzésen, csak azért nem rúgott klasszikus mester 3-as, mert Timber egy 11-essel bepofátlankodott, ha lehet így fogalmazni, de az első fél időben már 4-0 volt az állás, és végül is 6-1-re nyert azon a meccsen a Feyenoord, valami elképesztően nagyot játszott. Tehát azért egy Feyenoordba 4-et rúgni, az megint annyira önmagáért beszél, hogy nem, tehát ehhez nem, más nem nagyon kell. És mondom, azért mondom, hogy ezt a helyszínen látva, átélve, tényleg csak csettintett az ember, hogy elképesztő.
5: A japán népről tudjuk, hogy milyen fegyelmezettek, és ezt a futballpályán is megmutatják. Nagyon jó futballt játszanak. Nekem nagyon tetszik az, hogy ennyire tudnak egymásért küzdeni. A szövetségi kapitányuk ugye nagyon jól összefogja őket. Egy nagyon komoly csapatot csinált belőlük. Hajime Horiyasu 2018 óta van a csapattal. Ez se lehet véletlen, hogy most már 8. éve vezeti a japán válogatottat. Remek futballt játszanak, még egyelőre a hollandok irányítanak jobban, de nem játszik alárendelt szerepet Japán sem.
4: És Doha révén most a jobb oldalon pont meg is indul a japán csapat, akkor amikor kereken 11 perc telik el a mérkőzésből. Hát igen, ráadásul klasszikus japán neve van a kapitánynak, ezzel a Hajimével egyébként, szóval Ugye a rengeteg viccben is előkerül, amikor a japánokról, vagy hogyha ázsiai dologról esik szó, valahogy így a hangzásvilága. Aztán most már a 16-oson belül Maeda volt az, aki megpróbálkozott volna valamilyen helyzetet kialakítani. Most védekezésre kényszerül a holland csapat, akkor, amikor 11 és fél perc telik el a mérkőzésből. Szánó az, aki kidobja a labdát a jobb oldalra, és akkor onnan építkezhet most a holland csapat, a hollandok ellen na, a japán válogatott. Kubo laposan tenné középre, ez csemege volt Van Dijk számára, azért ennél jóval nehezebb feladatokat is megoldott már Van Dijk, és akkor Suzukihoz kerül hátra a labda, nagy tapsot kap a japán szurkolóktól a nemzeti 11, hiszen megtartja a labdát a mérkőzésen, először huzamosabb ideig tudja tartani a labdát a japán válogatott. Kamada az, aki visszahozza, azért az is nagyon szembeötlő számomra, és majd erre mindjárt Vukovics László tud reagálni. Mind a két oldalon az elsődleges és a legfontosabb a biztos védekezés. Tehát ahogy elveszítette a labdát Hollandia, én azt tudom most mondani, hogy minden holland játékos a saját tér felén, a legelőrébb lévő Málen is a kezdőkörtől legalább 10 méterrel hátrébb, és várták türelmesen a hollandok, hogy tudjanak labdát szerezni. Ez megtörtént, megpróbáltak egy kontrával megindulni, nem jártak sikerrel, és azonnal zárnak vissza. Tehát mind a két oldal nagyon-nagyon-nagyon megszervezte a védekezését, és annyira érződik így szűk negyed óra alapján, hogy a legfontosabb csak, hogy gólt ne kapjunk.
5: Igen, a labdabirtoklás váltásnál látszik, hogy le van gyakorolva mindkét oldalon, hogyha a pálya közepén vagy kritikus helyen vesztenek labdát, akkor kinek mi a feladata. Itt méterre, fél méterre pontosan megvan, hogy kinek hol kell lenni, milyen szituációba, és ezt maximálisan be is tartják a csapatok. Hát a legnagyobb veszély jó csapatok, amikor egymással játszanak, ha olyan helyen vesztesz labdát, vagy építkezel, és akkor van labdavesztés, azonnal meg tudnak kontrázni, mert nyitva van a csapat.
4: Így van, jön az első japán szöglet majd a mérkőzésen, hiszen Maeda volt az, aki kiharcolta. A bal oldalon futott egy japán támadás, és onnan jött a mentés. Szöglettel jöhet tehát a japán csapat. Kamada érkezik majd a sarokrúgáshoz. Mondanom sem kell, hogy a népsűrűség megnőtt a 16-oson belül. Aki él és mozog, jön előre a japán védősorból is, és lesz-e fejes, nem lesz fejes. Van Dijk fejelte ki a labdát, marad viszont a japánoknál, és akkor vissza a feladóhoz. Kamada. Kamada a 16-os csücskénél tartja a labdát a kékmezes ázsiai csapat. Nakamura. Kubo most már. Szép játék. Jön a beadás, és ebből lesz egy. A japánok szögletet reklamálnak. Érzésem szerint én is elsőre azt mondtam volna, de az amerikai játékvezető meg azt mondja, hogy kirúgás lesz majd. Szépen lábról lábra épül az akció, és egy gyönyörű lapos beadás jön. A japán csapat hármas számú játékosa, Taniguchi volt az, aki előre húzódott, és végül is ő kereste volna bent a centert. A hollandok hozhatják azt a játékban most már a labdát. Ott tartunk, kedves hallgatók, hogy eltelik a mérkőzésből kereken negyed óra ez a Hollandia-Japán találkozó a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Nincs gól, 0-0 az állás. Málen révén volt egy komoly holland helyzet rögtön a meccs elején. Azóta rendeződött, kiegyenlítődött a labdabirtoklási arány. Most éppen 54-46 a százalékos mutató a hollandok javára. Tehát a látottak alapján azt kell mondani, hogy tényleg egyenlőnek tűnő erők csatája a pályán.
5: Én is ezt gondolom, egy nagyon minimális, nem csak a labdabirtoklásra gondolok, hanem egy picit többet vannak az ellenfél kapuja előtt a hollandok, de igazi helyzetet a Málen lövésen kívül még nem tudott kialakítani egyik csapat sem. Hát keresik a rést egymáson, tényleg azt nagyon jól észrevetted, hogy arra vigyáz mind a két csapat, hogy ne veszítsen kritikus helyen labdát. Első tényleg a túlbiztosítás. Ennek nagyon jó tenne, mint minden mérkőzésnek, ha egy gól lenne, mert akkor a másik csapat kijebb jön. Meg hát a 7-1-jel elkápráztattak minket az előző mérkőzésen. Igaz, hogy ott egy szerényebb képességű gárda volt a német válogatott ellenfele. De itt most azért ennyi gólt, ha nem is várhatunk, de bízunk benne, hogy akadnak majd találatok.
4: Igen, az a helyzet, hogy bárcsak igazad lenne, Laci, viszont a bookmakerek azért úgy áraszták itt a várható gólokat, hogy nagyon maximum kettőben bíznak, és annál többen nem. Tehát azért ez, amikor tényleg kiegyenlített mérkőzésen jó csapatok feszülnek egymásnak, ott azért ez valóban egy kardinális kérdés, hogy ki hogy tudja ezt megoldani. Jelen pillanatban a hollandok a jobb oldalon indítanak egy támadást, és Itónak kell védekeznie, és meg is oldja a japánok védője. Most minden mezőn játékos a japán térfélen, és akkor kezdődik a türelemjáték holland részről, hol lesz a rés a pajzson, ha lesz egyáltalán rés a pajzson. Van Ecke, Van Dijk a középkör, vagy a kezdőkörben a felező vonalnál. Van Ecke és Van Dijk, most egy picit jönnek előrébb a japánok, nem tud viszont az ázsiai csapat labdát szerezni. Beleteszi a lábát Kubo egy holland passzba, Van Dijk átadásába, de kimegy róla a labda, majd csak a felezővonal és az oldalvonal találkozásától jöhet a kispadokkal átellenes oldalról egy holland bedobás. Átkerül a labda Dumfrieshez, ez pedig azt jelenti, hogy a hollandok jobb oldalán épül most már a támadás. Somerville, egy beadás középre, Kubo szedi le a lecsorgót, és még mielőtt odaért volna egy holland és megzavarta volna, elindít egy támadást a japán csapat a jobb oldalon. Lesz majd egy japán bedobás a jobb oldalról. Van de Jongról ment ki a labda. Nem teljesen értett egyet ezzel az ítélettel a Barcelona játékosa. Jöhet most viszont már előre Itó révén a japán csapat. És akkor megint az álló háború. Most éppen a japánok keresik a rést a pajzson. Forgatják jobbról, balra, balról, jobbra, mindenki hozzáér. Van visszalépő ember a középpályáról, Kamada nagyon sokat van játékban, most pont nála a labda a kezdőkörben. És aztán a japánok jobb oldalára kerül ki a labda. Nincs rés viszont a pajzson, és ebben a pillanatban el is adja a labdát a holland térfélen az ázsiai együttes. 18 perc és 20 másodperc az eltelt idő a mérkőzésből, gól nélkül a hollandia-japán találkozón. Akpo, ez jó játék, Málen középen egy picit rálépett a labdára, és ezzel kibillentette saját magát az egyensúlyából, és így oda a holland lehetőség. Most a japánok szállják meg saját 16-osuk környékét. A legelőrébb lévő japán támadó is saját térfelének közepén, tehát ilyen 30 méterre körülbelül a kaputól. Nagyon-nagyon sűrű. Mit lehet ilyenkor tenni? Szél? Ki szélre beadni?
5: Hát beszéltük, hogy a japán milyen fegyelmezett nép, itt most, ha megrajzolnánk a vonalakat, csodálatosan kirajzolódna, hogy mennyire egységesen mindenki tudja négyzetcentiméterre hol kell lenni a védekezésnél, a tolódásnál. Hát, hogy mit lehet tenni, azt majd a spanyolok szerintem meg fogják mutatni. Szerintem most a világon ők a legjobbak abban, hogy felállt védelem ellen hogy lehet bontani. Hát egy az egyezni, ugye az a legnagyobb erény, de utána kis játék, gyors passzok, szélváltás, tehát gyorsan súlypont áthelyezések, egy-egy távoli lövés azért, hogy kilépjenek a védők, hogy be lehessen ütni oda a labdát zicserekbe.
4: Annyi történik közben, mondom a hallgatóknak, miközben Vukovics László nagyon szépen elmondja, hogy mit lehet tenni, hogy a hollandok körülbelül 82 paszt bemutattak a 16-os előterében. Sikerült is egy labdát valahogy bevarázsolni Hakpo irányába a 16-oson belülre, de volt ott egy japán láb, úgyhogy egy bedobást sikerült kiharcolni a Hollandiának. Majd mindjárt szeretnék reagálni arra, amit Vukovics László mondott az egyegyezés kapcsán, de a hollandoknál most megint újraépül a támadás. Kicsit ilyen kézilabda jellegű történetté alakul ez most át, hogy a felállt fal ellen járatja a labdát Hollandia körbe. Jobbról átkerül a labda balra, Hakpo. Ott kellett volna jönni az egy az egyezésnek, de nem volt elég tér hozzá. És ilyenkor, amikor azt mondja a szakértő jelen esetben Vukovics László, hogy kellene az egy az egyezés, hát igen, csak vérzik a szívem, amikor ugye azt látjuk, hogy ma már nagyon kevés varázsló van a pályán, mert hogy a gyerekeknél gyerekmeccsen, hogyha valaki egy az egyezést akar csinálni, az edzője leteremti, hogy nem a rendszerben gondolkozik, nem tagozódik be, és innentől kezdve azok a képességek, most mondok egy nagyon extrém példát, fölfelé kilógatva. Hát az, ami Ronaldinhóban megvolt, hát őt hova tudtad volna berakni, egy olyan ilyen sémák közé rakni, hogy neked ide helyezkedsz, meg oda helyezkedsz. Tehát egy ilyen varázslót az életben nem tudtál volna volna berakni. Most mondom, szándéka mondtam fölfelé egy példát, ami extrém ilyen szempontból.
5: Arra gondolsz, hogy kiöllik a cselet a gyerekekből. Kiöllik, hogy ne cselezzél, passzolj, két érintőből játszál. Én azt vallom, hogy a kettő között van az igazság, hogy gyereket hagyni kell cselezni, de minél érettebb korba kerül, akkor már be kell illeszteni abba, hogy lássa az összjátékot is. De nem szabad kiölni, pláne azokból, akikben benk van ez, mert az egy pótolhatatlan dolog, ha valaki le tud venni egy embert, mert abból indul mindig a játék, ha tudsz csinálni egy létszámfölényt. Nyilván passzal is lehet csinálni létszámfölényt, át tudsz játszani sok embert egy erős fölpasszal, de ha minél több lábon állsz, annál jobban tudsz bontani az ellenfél védekezését, de a japánokról még egy szó, amit az előbb említettem.
4: Bocsánat, Laci, annyi történt, hogy most Hakpo meg tudta verni az első emberét, és azzal, hogy áthúzta magát, talán Doan volt ott, de nincs is jelentősége, ki volt az első, aki áthúzta magát, azonnal ott termett a második, tehát a szervezettség, a biztosítás azonnal, egy tized másodperc alatt.
5: Pont ezt akartam kiemelni újra, hogy tehát mindenki tudja pontosan a helyét, hogy a pálya melyik részén, mikor, hol a labda. Ha álmukból fölkeltenék, meg tudják mondani, ha az ellenfélné, ha nálunk, kinek hol kell helyezkedni, és ezt ők maximálisan végrehajtják, ez az egyik nagy erényük. Ha nem véletlenül játszik, hogy te is mondtad, a kezdőcsapatból minden játékos Európában.
4: Igen, az a helyzet, hogy mind a két csapatnál egyébként öt, de annyira gyönyörűen kirajzolódik, hogy el tudjuk mondani, mind a két csapatnál, ahogy labdavesztés van, 5-4-1-re visszaállnak, és húzzák a vonalakat, és teljesen betonbiztosan védekeznek. Jön az ivószünet, ugye ez ennek a világbajnokságnak a fix találmánya, hogy ez ha kell, ha nem kell, mindenképpen ugye megáll a játék mind a két félidőben 3 percre, és akkor utána ugye ezt bele lehet számolni a meccsvégi dolgokba, úgyhogy ez viszont lehetőséget teremt nekünk. Egyébként szeretném rögzíteni, hogy pont az első félidő felénél járunk, 22 perc, 50 másodperc telik el, amikor jön ez a bizonyos szünet. Szóval, hogy egyenlő erők csatája, ugye erről beszéltem korábban, az az egy málen helyzet a mérkőzés elején. Ezen kívül nem szeretnék se nem csúnyán fogalmazni, se nem telhetetlennek tűnni, de nekem annyira mesterségesen, természetellenesen rendezett mérkőzés benyomását kelti, hogy az izgalomnak az egy málen helyzet, amikor a váratlan volt, egyébként sémák, rendszerek feszülnek egymásnak is, és álló háború.
5: Én avval egészíteném ki, amit mondasz, mert jól látod, hogy 4 csapat van minden csoportban, 2 automatikusan továbbjut, és a 8 legjobb harmadik. Ez a 2 csapat, ez nem lenne elégedetlen, ha egymástól egy-egy pontot elvennének. Nyilván mindenki győzelemre játszik, de úgy mondom, hogy ők a másik 2 csapatot szeretnék biztosan megverni, akkor megvan az első 2 hely valamelyike. Ez nem zárja ki, sőt, itt is győzelemre

0: szemben sem állott. Az más kérdés egyébként, hogy a megközelítése például Hollandián belül, hogy milyen volt ennek a mérkőzésnek, nem feltétlenül onnan állt hozzá mindenki kivétel nélkül ehhez, ahonnan te fogalmaztál, Laci, hanem itt azért nyilván szerintem az abból is adódik, hogy azért a svédeket, vagy éppen a svédek legnagyobb sztárja egy gyökerest ugye napról napra, vagy hétről hétre látjuk. Tehát, hogy persze elismerik a japán csapatot, nagyon jó csapatnak gondolják, de ugyanúgy már a svédek elleni nagy csata is szóba került, tehát, hogy valahogy a svédeket szerintem fölfelé pozícionálják, és amit ugye mondtam, hogy nem tudom, hogy ők vajon mennyire tudják majd ezt hozni, vagy sem, az biztos, hogy a FIFA világranglistás helyezés alapján rögtön ugye a csoport rangadó itt az F csoportban ennek a két együttesnek az egymás elleni csatája. A japánok bedobásával megy majd tovább a mérkőzés, akkor, amikor 25 perc, 40 másodperc telik el a meccsből. Ez megint egy érdekes jelenet, hogy itt most nem volt senki, aki stopperórával mérte volna, de mégis 3 perc volt, majdnem másodperc pontosan, amit állt a játék, vagy amit a csapatok az oldalvonal mellett töltöttek. Ugye itt volt a VB már olyan mérkőzés, amikor a csapatok hamarabb visszajöttek volna, és a FIFA egyik illetékese mutatta a stopper órát, hogy már pedig nem lehet hamarabb visszajönni, hiszen ezt a szünetet vannak országok, ahol úgy használják ki a televízió társaságok, hogy azonnal reklámokat is tudnak adni. Ugye ez egyértelműen amerikai találmány.
1: Igen, és ha már Svédországot említetted, a Svédország tragikusan szerepelt a selejtező csoportjában. Svájc, Koszovó és Szlovénia mögött 2 ponttal az utolsó helyen végzett. A Nemzetek Ligáján keresztül tudott kijutni, hogy Ukrajnát 3-1-re, Lengyelországot 2-1-re verte meg. Tehát a svédeknek nagyon jól jött a Nemzetek Ligája.
0: Hát, na igen, tehát itt most megint ugye, amikor beszélgetünk erről, azért tudunk most megint egy picit sztorizni, mert az történik a pályán, hogy a hollandok elveszítették a labdát, és a japánok farkasszemet néznek álló helyzetben a holland játékosokkal. Senki nem mozdul sehova, most megy ki a labda, a holland védelem bal oldalának kell munkába lendülni, a japánok támadnak az oldalvonal mellett, és akkor Kamadához kerül újra vissza középre. Szóval, hogy nehéz ugye a selejtezős produkcióból messze menő következtetéseket levonni, mert például ugye a svédek borzasztó gyengén szerepeltek, ellenben a Nemzetek Ligája helyezésük feljogosította őket, és mentek ugye egy szép pót selejtezős kört. Na most a dél-afrikai válogatott jut eszembe, akik megelőzték Nigériát, és akkor áradozott róluk a nemzetközi sajtó, miközben egy japán lehetőség a 16-oson belül már a labda, 4 holland is ott van, az egyszem japán támadó előtt, aztán egy visszagurítás, illetve jön egy távoli lövés. Ito az, aki, hát mennyi lehetett ez, 19-20 méterről ballal a legurított labdát kapura zúdítja, zörgeti, de hát azért ez elkerülte Verbruggen kapuját, és így nem volt veszélyes. Szóval, hogy a dél-afrikaiak nagyot mentek a selejtezőben, Nigériát is megelőzték, na most ehhez képest Mexikó ellen olyan egyértelműen belettek árazva, hogy napnál világosabb, hogy az nem egy jó csapat.
1: Én is ezt láttam, de adjuk meg még az esélyt nekik, ugye van még 2 csoportmeccs, megtátosodhatnak, ha már elvesztettek 2 játékost, a kiállítás sorsára jutott. Még annyit a holland védekezésre, de az japánról is elmondható, hogy még a passávokat is remekül zárják. Azért volt ez egy kuriózum az előbbi japán helyzet, hogy be tudták játszani a 16-oson belülre a labdát, abból lett egy kavarodás, egy visszakészítés és a fölélövés. Tehát nagyon jó zárnak a csapatok, nagyon nehezen jut be bármelyik a másik 16-osára.
0: Hakpo indul az oldalvonal mellől, 2 japán is ott van a Liverpool sztárja előtt, hát őt nem nagyon lehet hagyni kibontakozni, ez vitán felül áll. Nagyon jó felkészülést zárt egyébként Cody Hakpo, egy veszélyes beadás. A hollandok a bal oldalon tudtak bontani, és onnan jött középre a labda. Például az üzbégek elleni 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzése mind a 2 holland gólt Hakpo szerezte, ugye ezzel zárta a felkészülését a világbajnokság előtt a holland válogatott. És akkor marad a labda a narancsmezeseknél. Gyorsan pillantsunk rá az órára, hogy hol is tart a mérkőzés. A 30. percben járunk, nincs gól, Hollandia-Japán 0-0. És akkor megint csak Hakpo a bal oldalon. Azért az érződik, hogy őt nagyon sokat foglalkoztatják. Somerville van a jobb oldalon, őt azért jóval kevésbé keresik a társak. Tehát a támadások vagy a megfejtés többségében azt várják De Jongék, hogy majd Hakpo ott a

0: bal oldalon megoldja.
1: Remekül lekettőzik a japánok, hát nagyon készültek erre, Hakpót, azt tudják, hogy milyen játékerőt képvisel, és nagyon jól védekeznek ellen a japánok. Egyszer tudott mögéjük kerülni az előbb, az egy gyönyörű beadás volt, 6 méterre a kapu elé remekül jött keresztbe a labda, de a japánok felszabadítottak. Nincs nagy helyzet a mérkőzésen, állóháború zajlik, és nagyon jó védekezések egyelőre.
0: Igen, nem véletlenül mondtam azt egy pár perccel ezelőtt, hogy nekem olyan szempontból van hiányérzetem, hogy azért ez ilyen túlságosan mesterséges, vagy ilyen műanyag benyomását kelti. Tehát, hogy az a fajta őszinte, a szó jó értelmében vett foci egyáltalán nem jelenik meg.
1: Igen, arra gondolsz, hogy nem vállal senki különösebb semmilyen kockázatot. Tehát a biztonság tényleg mindent felülír egyelőre. Erre mondom, igen, vagy szoktam mondani, hogy jót tenne egy gól.
0: Igen, az edzők biztos, hogy ilyenkor egyet elégedetten csettintenek, vagy azok a szakemberek, akik ezt a meccset nézik, és ínyencként azt mondják, hogy micsoda szervezett védekezés, hogy begyakorolták. Viszont a közönség számára ez kevésbé szórakoztató. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit a labdarúgó világbajnokság F csoportjának nyitó mérkőzésén. Hollandia-Japán 31 perc játék után 0-0, állandó szakértőnkkel Vukovics Lászlóval épp azon elmélkedtünk, hogy úgy ment le a mérkőzésből 31 perc, hogy volt egy darab óriási holland helyzet rögtön a mérkőzés elején. Málen a hollandok középcsatára tudott befordulni 14-15 méterre a kaputól, ráfordult és a kapu jobb oldalát vette célba. Suzuki, a japánok kapusa óriásit védett, és így rögtön szöglettel jöhettek a hollandok. Ez volt a harmadik perc eseménye. Na, ezen kívül volt még a japánoknak egy darab lövés, ami célt tévesztett, és egyébként pedig mind a két csapat, ha elveszíti a labdát, és pont itt kapcsolódtak be a Kossuth Rádió hallgatója közvetítésbe. Szóval azonnal visszaáll 5-4-1-es védekezésre, és a legfontosabb, és most már ez így fél óra játék után teljesen egyértelműen és magabiztosan kimerjük jelenteni, az az, hogy ne kapjunk gólt, mind a két csapat ezt tűzte a zászlajára. Most éppen a hollandoknál a labda, és akkor Fanekker évén elindulhat előre a holland támadás. Nagyon sokat van játékban Cody Hakpo, a Liverpool támadója, most is ő íveli középre a labdát, jól védekeznek vele többségében, vele szemben is a többségében jól védekezik a japán válogatott. Dumfries a bal oldal, illetve a jobb oldalon, és akkor most már Fanekke, a középső védő is a japán térfél középen, Hakpót keresi, megint csak egy japán védő, aztán még egy japán védő, és sikerül kijebb tolni Szoboszlai Dominik csapattársát. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a labda a japán térfél közepén átkerül a bal oldalról a jobb oldalra. Somerville eladja most a labdát Málen. Tud-e indulni gyorsan? Akar-e indulni gyorsan a japán csapat? Nem, eladják ők is a labdát már, mint az ázsiaiak, és ebből lesz egy szöglet. Taniguchinak kellett becsúsznia, mert hogy ott középen érkezett egy holland támadó, és mielőtt még a labda jött volna középre, jó a becsúszó szerelés. Málen volt nagyon határozott, és szedte el a labdát a bizonytalankodó Kamadától, és jön majd Reinders révén a második holland szöglet. Na hát, ha vannak szituációk, amiket persze lehet modellezni, de azért ilyenkor egy-egy szögletnél vagy pontrugásnál bizony beszoktak csúszni hibák. Szóval a szervezett védekezés ide vagy oda egy pontrugásból azért sok minden föl tud borulni, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt a második holland szögletet a 34. percben, mert hogy veszélyes! Bizony, hogy veszélyes! Suzuki, és ha jól láttam, Málen volt az, aki az ötösről tudott fejelni, majd pedig jön egy újabb ívelés jobbról. Ez a második fejes már veszélytelen holland részről. Na hát akkor megvan egy második Málen próbálkozás. Megelőzi, ráadásul megint két védő volt ott Málen környékén, de mégis a hollandok támadója tudott fejelni. A bal alsó felé megy a labda, nem megy eléggé sarokra. Azért én nem fedném meg a csatárt, tehát két védővel a nyakán ezt ennél jobban nem nagyon lehetett kapura tenni.
1: A maximumot kihozta belőle Málen, viszont itt emeljük, hogy a hollandoknak azért fizikai és magasságbeli fölényük van, tehát a pontrugások azok veszélyt fognak jelenteni mindig a japán kapuért, ezt igyekeznek a japánok redukálni, hogy minél kevesebb legyen ebből. A japánok most már egy 10 perc azért eléggé beszorultak, most a hollandok átvették az irányítást.
0: Igen, ez a gyakorlatban azt takarja, hogy 68%-ban birtokolja most a a labdát Hollandia 32%-ban értelemszerűen. Japán, ez volt a harmadik holland próbálkozás a mérkőzésen, kettő kaput is talált, tehát hogy tényleg a statisztikai mutatók billentik, vagy a fölény a hollandok felé billen, de hát tényleg szervezetten, elképesztően szervezetten védekezik a japán csapat.
1: Hát ha például lenne egy pauze gombunk és megnyomnánk, akkor érdekes lenne, hogy a japánok tényleg mindig minden szögből, jobbról is, balról is a tükörképe ugyanott vannak, ahol lenniük kell a védekezésbe. Ebből látszik, hogy mennyire precízen csinálják
0: ezt. Végig lehet ezt csinálni egy teljes meccsen?
1: Akkor nem lehet, hogyha az ellenfél minél gyorsabban járatja a labdát, minél jobban elfárasztja, kifárasztja, mert a labda nélküli futás fárasztja legjobban az ellenfelet, és ha te minél gyorsabban járatod a labdát, nagy iramot diktálsz, akkor elfárad, és a fáradt játékosoknál csúszik be előbb-utóbb a hiba.
0: Reinders jöhet egy holland szabadrúgással, a holland kispad előteréből tekeri középre a labdát, a lecsorgóból lesz egy újabb helyzet. Az a helyzet, Hakpo volt az, aki estében próbálta kapura kotorni, vagy lőni a labdát. Nem mondom, hogy érik a holland gól, de az, amit most Vukovics László az imént kijelentett, teljes mértékben megállja a helyét, és áll a lábán ez a kijelentés, hogy egyértelműen fölényben most már Hollandia, és nem véletlenül tettem fel, hogy a kérdés, hogy végig lehet ez bírni egy teljes mérkőzésen, mert azért, hogyha folyamatában jönnek az ívelések egyik-másik oldalról, akkor, amikor az ellenfél ráadásul fizikai fölényben is van, ott azért szervezettség ide vagy oda, az sokat nem, sok jót nem jelent a védekező csapat számára, na maradjunk ennyiben.
1: Hát érzik is a japánok, hogy valamit tenni kell, most cipőt kötnek, húzzák egy kicsit az időt, hogy meg kell fogni, most egy-két percet lelassították a játékot, meg kezd lendületbe jönni Hollandia, most Japán rendezi a sorait, megpróbálja is egy kicsit megtartani a labdát, mert ha ez így folytatódik, akkor előbb-utóbb a hollandok megszerzik a vezetést.
0: Igen, nem tudják megtartani, 8 másodpercet sem tudták tartani, Suzuki előre vágta a labdát, még időben nem csúszott el, egyáltalán nem volt időhúzás, illetve nem kellett ugye itt az új szabályokat alkalmazni, viszont kiment a labda az oldalvonalon kívülre, úgyhogy jöhetnek újra a hollandok. A hangulat egyébként kifejezetten extra a mérkőzésen, úgyhogy erre nem lehet panasz. A játék iramára sem feltétlenül, az pedig már ugye mindenki saját maga el tudja dönteni, hogy mennyire lehet értékelni tényleg ezt a fajta szervezett játékot, ami biztos, hogy egy szakember vagy egy edző számára teljesen más, hogy jelenik meg, mint egy szurkoló számára. Van Dijk a kezdőkörben a labdával, 38. perc a mérkőzése, nincs gól, a Hollandia-Japán találkozón a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzése, ez sok szó esett már róla, és nem mennénk megint végig a kedves hallgatóink jelentős része szerintem pontosan hallotta már itt akár a Nemzeti Sportrádió, akár a Kossuth Rádió bizonyos adásaiban, hogy mennyire fölemelték a létszámot, milyen sok mérkőzés van. Egyetlen egy dolgot emeljünk csak ki ezzel kapcsolatban, ami viszonylag jól mutatja, hogy ennek a létszámemelésnek nem mindig sülezel jól. Ugye a mai első mérkőzésen már, ami a délutáni esti programot illeti, hiszen ugye reggel is volt már több találkozó is, szóval a 19 órás mérkőzésen a német csapat 7-1-re nyert Curaçao ellen. Ezt megint mindenki eldöntheti magában, hogy egy ilyen meccsnek mennyi értelme vagy létjogosultsága van egy világbajnokságon. Kétségtelen tény azonban, hogy a 8 gól jelentősen közönség szórakoztatóbb, mint egy olyan 0-0, szoktam mondani a 0-0-ra is, hogy van abból is a jófajta 0-0, amikor pörgés van, helyzetek vannak, lehetőségek, de csak az íről hiányzik a pont és nincs gól, na ez nem az a fajta 0-0.
1: Igen, de az előbb jól pedzegetted, hogy egy edzőnek a legjobb az, amikor a védekezés, mert ugye egy ház is úgy az alapoktól épül, ha masszív a védekezés, van egy jó kapusod, egy jó védelmed, és most már nem azt mondják, hogy a 4 védő védekezik, most már a csapat védekezik, és a csapat támad, de most már a csatároktól is elvárják, hogy ellássanak bizonyos védőfeladatokat, és itt a japánoknál ez maximálisan dicsérhető, de egy néző, aki megveszi a borsosárú jegyet a világbajnokságra, hát, és bizony. Kimegy, ő tényleg helyzeteket, futballt, rengeteg olyan dolgot szeretne látni, ami miatt ő kiment, ő szórakozni szeretne. Amit mondtad, a szakembernek ez óriási öröm, hogy ilyen csapata van, de a néző pedig látványos játékot, gólokat szeretne.
0: Így bizony. 5 perc van még hátra a rendes játékidőből. Ugye volt egy kötelező 3 perces, mondjuk úgy, hogy ivószünet, tehát ez azt jelenti, hogy minimum 8 perc még az első félidőből hátra lévő idő, és továbbra sincs gól a Hollandia-Japán mérkőzésen. Nincs változás olyan tekintetben, most már itt az első félidő második fele egyértelműen arról szól, hogy a hollandok iszonyatos mezőnyfölényben és letáboroznak a japán térfélen. Van Hekke, illetve Van Dijk, a két holland középső védő, hát mennyire vannak bukó? 35-40 méterre?
1: 40 méterre,
0: na, 40 méterre a japán kaputól, a két holland középső védő folyamatosan. Dumfries a jobboldali védő a 16-os csücskével egy vonalban. Tehát ezt így tessék elképzelni, hogy teljesen odatolja a holland együttes a japánt a saját kapuja előterébe, vagy a saját 16-osára, a 16-os vonala nagyjából a leshatár, amit meghúztak a japánok. Tehát mondjuk úgy, hogy egy 20 méteren belül a 20 mezőny játékos.
1: Pontosan, de a japánok mondjuk vissza is álltak, tény, hogy odatolták a hollandok őket, de ők vissza is álltak. Amikor lehetőségük van, egy kicsit próbálnak följebb jönni, most följöttek a saját 30-asukig, de aztán szépen visszatolják a hollandok, és most egy labdaszerzés a saját térfélen.
0: Van Dijk adja el a labdát, és akkor vajon végig tud-e menni egy japán kontra? A bal oldalon a labda, Nakamura, leviszi a szöglet zászlóhoz. Laci?
1: Hát annyira éles volt már a szög, hogy hosszú tolt egy kicsit a labdán a cser után, és nem tudta jól beadni, kikanyarodott a pályán. Egy gyors kontra lehetett volna, a japánoknak nem sok adatott meg ezen a mérkőzésen, de kiment a labda, és holland kirúgással folytatódik.
0: Igen, azért azt gyorsan szeretném hozzátenni, persze nyilván mindenkinek lehet rossz pillanata, vagy rossz labdakezelése, de hogy azért Keito Nakamura ugyan a francia Rams együttesében játszik, és volt olyan mérkőzés egyébként itt az elmúlt időszakban a másodosztály 34. fordulójában, amikor egymaga 4 gólt szerzett Uedához hasonlóan, azért ez francia 2. Tehát hogy a legnagyobb tisztelet mellett is Európában játszó játékosok, de hát ez a beadás azért nagyon jól megmutatta, hogy azért csodát annak ellenére, hogy a ranglistás helyezésük 18. Szóval azért csodát nem lehet várni minden esetben.
1: Igen, de az kalapemelést érdemel tényleg, hogy 18-ok szerintem nem minden esetben tükrözi hűen a világranglista helyezést. Mert vannak, nem tudod, hogy kivel játszottak csapatok, ami alapján jóval előrébb rangsoroltak, mint a valós erejük. De Japánra ugyanazt tudom elmondani, amit eddig, hogy tényleg szervezettek.
0: Na
1: de,
0: és most van, megállt
1: a tudomány.
0: Igen, most bocsánat, annyiban változott a helyzet, hogy megszerezte a labdát a japán csapat, és most ugyanez, amit mondott Laci a tükörképes esetben, csak most a holland 16-oson van meghúzva a leshatár, a kezdőkör szélénél állnak a japán középső védők, és ott egy ilyen 20 méteres sávon belül próbálkoznak. Jön egy jobboldali beadás, ebből egy helyzet! Na ez viszont egy nagy lehetőség! Nakamura! Jobban a bal alsó, a jobb alsót veszi célba, 16-ról, ez egy komoly helyzet volt. Az első igazán nagy japán lehetőség a 43. perc a mérkőzésen centiméterekkel megy el a jobb kapufa mellett a labda, nem is 16 ez, 13-14 méter a 16-oson belül, picit a 16-os széle felé sodródott helyzetből. Nagyon szépen, Nakamura, na hát nem, szóval francia 2-t mondtam az előbb a lecsúszott beadásnál, szóval azért a francia 2-ben is, ha valaki 4 gólt rúg, az azért rúg 4 gólt, mert ilyen löketeket tud kapura zörgetni, mint ez a mostani.
1: Egy mélységi befutással a holland védelem bal oldala mögé kerültek, onnan jött egy beadás, ott a holland védő aláfutott a labdának, azért került helyzetbe Nakamura. A lövés a kapustól gól lett volna, de egy körülbelül egy 20 centivel a jobb kapufa mellé ment.
0: Igen, na ez viszont most egy szép jelenet sor volt, úgyhogy a holland védelem is zavarba hozható, most megint éppen a japánok jönnek előre. De Jong pakol oda egy ajándékcsomagot az egyik japánnak, az amerikai játékvezető pedig le is fújja. És akkor ezek szerint szabálytalanság történt a kezdőkörben. 1 perc maradt hátra a rendes játékidőből. Ubó volt az, aki földre került, de aztán utána lepacsizik De Jonggal, és mehet tovább. Szóval 1 perc a rendes játékidőből, plusz ugye minimum 3 perc hosszabbítás, oldalháló! Megint csak egy japán lehetőség. No, hát akkor átfordult 2 perc alatt a mérkőzés, amekkorára, vagy amilyen fordulatra talán senki nem számított. Kamada ívelte be a labdát a 16-oson belülre, és Ueda a Feyenoord légiósa jobbal föl akarta lőni a bal felsőbe, ott van rajta a kapus, Pep Bruggen, és bizony, látványos lövés volt, jó lövés volt, de az oldalhálót találta telibe.
1: A Kamadát nagyon meg kell dicsérni, mert fantasztikus labdát adott jobbal a jobb összekötő helyére, úgy, hogy a futójátékosnak egy pattanás után tudta ellőni. Egy kicsit éles volt a szög, nem volt rossz a lövés, de nem talált el a kaput az oldalhálóba. Ment a kapus, egyébként rajta volt.
0: Kamada a Crystal Palace játékosa, és sokat is játszik egyébként a Crystal Palace együttesében. Ne felejtsük el, ugye az angol együttes megnyerte a konferencia ligát, tehát, hogy feldobott hangulatban, sikerélményekkel a háta mögött érkezik Kamada erre a világbajnokságra. Ahogy az várható volt, 3 perc és egy másodperccel sem több, a ráadás, elkezdődött a hosszabbítás az első félidő végén. Megélénkült itt a két japán lehetőséggel az első félidő vége. Jól indult a meccs, aztán utána állóháború, tehát egy Málen helyzet, állóháború, két japán lehetőség, így lehet nagyjából
1: sumázni. Volt az a Málen fejes, igen, még ott, ja, a
0: tényleg,
1: szövet
0: tényleg, után. Így van. Na de majd mindjárt egy kicsit kivesézzük részletesebben, ahogy véget ér az első félidő, hogy pontosan mi is történt Dallasban a pályán. Most éppen a hollandok szereznek labdát a kezdőkörben. Sportszerű a mérkőzés, kevés a szabálytalanság. Egyelőre most a hollandok gyorsan elvégeznek egy szabad rúgást. Hakpo megint csak sokat gyára a hollandok bal oldalán. Hakpo visszafelé teszi a labdát. Megint csak ki a bal oldalra a hollandoknál. Lesz-e belőle beadás? Málen felé menne a labda. Ez most pontatlan volt, vagy dicsérjük meg Taniguchit, aki kifejelte onnan középről. Megint keresik a hollandok a részt a pajzson. Másfél perc eltelt a 3 perces hosszabbításból. Középen most a játékvezető is egy pillanatra útba. Van Dijk, Akpohoz, a két liverpooli játszik össze. Vissza a feladóhoz. Van Dijk 30 méterre a japán kaputól. Ugyanott van De Jong is, teljesen középen. Van Hekkel aztán ki a jobb oldalra. Dumfries lábról lábra, ez kétségtelen, viszont nincs rés a pajzson. Van Hekke, és lesz még egy holland szög, de a harmadik holland sarokrúgás, és erre biztos, hogy lesz idő, mert hogy most kezdődött el a 48. perc a mérkőzésen. Az amerikai játékvezető elnézést, Elfát oda rendeli magához az egyik japán védőt, és rendre inti, hogy középen viselkedjen szépen. Ugyanolyan szépen, amikor az öltözőt rendbe hagyják maguk után, nem szabad ám húzni a holland támadók mezét. Na de viccet félretéve, jöhet tehát egy holland szöglet, a 48. percben járunk, de még az első félidőben a mérkőzésen. Reinders a labda mögött. Volt már veszélyes beadása Reindersnek, és abból jött egy fejes! Megint csak! Jó, az első félidő vége kifejezetten jól alakul egyébként, ez bizakodásra ad okot a második játékrészt nézve. A Manchester City játékosa Reinders egyébként kifejezetten jó ezeknél a rögzített szituációknál. Nos, ebben a pillanatban letelik a jelzett 3 perces hosszabbítás, és az amerikai spori egy másodpercet sem tesz rá. Ez azt jelenti, hogy egy fél időt követően Hollandia, Japán a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzésén 0-0. Na hát akkor vegyük végig, Laci, hogy milyen is volt ez az első fél idő. Ugye rögtön egy nagyon komoly Málen helyzettel kezdődött minden, aztán utána nagyon sokáig szinte semmi, majd egy Málen fejes, és az első félidő végére, az első félidő utolsó 5 percére, 10 percére élénkült meg a játék. A látottak alapján ez a 0-0 megfelele a mérkőzés képének.
1: Igen, és még volt Hakpónak egy kavarodás után, amit 11 méterről fölé lőtt, az még a 30. perc körül volt a hollandoknak, tehát a hollandok álltak közelebb a gólszerzéshez, de így van, az utolsó 10 percben valóban a japánok előtt is adódott két közepes lehetőség. Egy nagyon picit a hollandok közelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést, de a félidő nagy része arról zajlott, hogy mind a két védelem remekül visszazárt, 5-4-1-es vonalat húztak, ha bár a japánok 4-4-2-ben kezdik a védekezést, de utána a hollandok, amikor benyomják őket, akkor visszaállnak 5 védőre, és a saját 20-asukon vannak, az első csatáruk is 30 méterre van a saját kapujuktól. Nehéz dolga van a hollandoknak, Hakpót lekettőzik, nem nagyon tud mögé kerülni, ezáltal mindig visszapasszolja a balhátvédnek, kezdik újra a járatást, a japánok jól tolódnak, nem nagyon tudnak helyzetet kialakítani. Az utolsó 10 perc az első fél időből az bizakodásra adhatok ott olyan szempontból, hogy hát egy kicsit jobban kinyílik az olló, és jön több helyzet. Voltak labdavesztések, labdaszerzések, amiből meg tudták kontrázni egymást a csapatok, de végül is kevés helyzetet hozott az első fél idő. Nagyjából igazságosnak mondható a döntetlen, ha pontozásos sportág lenne, akkor Hollandia egy picit vezetne.
0: Így bizony. Na hát akkor itt tartunk, tehát egy fél időt követően. Hollandia, Japán 0-0, innen jön majd a folytatás, de csak a szünet után.
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Gól! Van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagyon bízom benne, hogy a vasárnap késői óra ellenére sokan vannak itt velünk, bár nyilvánvalóan hiú ábrányaim nincsenek, hogy azért aki teheti, nem biztos, hogy alapértelmezett módon, rádiós módon követi az eseményeket, de mi itt vagyunk, és mindenkinek, aki minket választott, természetesen próbálunk a kedvében járni. A csapatok nem feltétlenül jártak a mi kedvünkben, vagy a hallgatók, nézők kedvében. Taktikai csata, nagy taktikai csata dúl a pályán, szervezett védekezések, a közhelygenerátort el tudom indítani, és tudok olyan lenni, mint az edzők szoktak lenni, nem szeretnék jelenni, ugye sok mindenről beszéltünk már ezzel kapcsolatban. Na de jöjjön egy-két olyan érdekesség, amire nem tértünk ki itt az első félidőben. Kicsit játék a számokkal. A hollandoknak ugye ez a 12. világbajnoksága, világbajnoki szereplése. Vukovics László állandó szakértőnk említette már, hogy több VB döntőt senki nem bukott még a hollandoknak. Ugye 3x74, 78 és 2010, amikor buktak. Viszont ami érdekes, hogy a hollandok a világbajnokságon eddig 55 mérkőzést játszottak, ebből 30-at megnyertek, csak a braziloknak és a németeknek van jobb mutatója százalékos arányban a világbajnokságok történetében, tehát elképesztően eredményes nemzet a holland, ha a világbajnokságok történetét vesszük alapul. Na és akkor még egy mutató, ami, és akkor itt összeér majd a történelem, hogy a legutóbbi 16 csoportmeccsén Hollandia veretlen maradt. 12 győzelem, 4 döntetlen. Amikor legutóbb fejreálltak valaki ellen a csoportkörben, az 1994-ben volt, Orlandóban Belgium ellen, amikor is Dick Advocaat vezette, aki ugye most a curaçaói csapatot irányítja, a holland válogatottat, és bizony akkor szenvedtek legutóbb vereséget, akkor Belgium 1-0-ra tudott nyerni Hollandia ellen. No, hát ezekről én azt javaslom, hogy annyiból indítsuk innen a beszélgetést, hogy azért ez érződött, hogy ez a holland, ez tényleg egy jó csapat, és talán most nincsenek olyan nagy nevek, mint amilyenek korábban voltak a holland válogatottban, viszont azért az első félidő nagyobb részében irányította a játékot Hollandia, és ugye azt úgy mondta Laci, jól emlékszem, ugye, hogyha pontozásos sportág lenne, akkor a hollandoké volt az első félidő.
3: Igen, abszolút így mondtam, és akkor már hollandoknál vagyunk, akkor mondjuk el, hogy Johan Cruyff háromszoros aranylabdás a Hollandiának.
2: Ezek... És majd mindjárt befejezheted, csak közben rögtön egy holland helyzet, a jobb oldalról jön középre a labda, és Hakpo elül az utolsó utáni másodpercben jön a mentés. Reinders most már a hollandok bal oldalán, bocsánat Laci, hogy belét folytottam a szót, de rögtön épp, hogy elkezdődik a második félidő, és rögtön egy veszélyes holland beadással lesz a lövés, mert a 16-os vonalánál a labda ott

0: Situáció, és akkor most már rákanyarodunk arra, ami a mérkőzésen történik, vagy a pályán történik. Hakpo meg tudta verni az ellenfelét, és nem volt biztosító Japán, tehát egy az egyben maradt Itóval szemben Hakpo, és ez hozta azt, hogy kiharcoltak a hollandok egy szabadrúgást, úgyhogy Reinders a felelőse a rögzített szituációs helyzeteknek a holland válogatottban, és bizony nagyon veszélyes labdákat küldött szögletből is középre, szóval az 50. percben jár a mérkőzés, Hollandia veszélyes szabadrúgást végezhet el, Reinders próbálkozását viszont Doan kifejeli a rövid oldalról. De Jong szedi össze a labdát. Gravenberch. Ott az ívelés. Gól, kapufáról bepattan. Vezet Hollandia. Van Dijk maradt elől. A védő pedig megszerzi a hollandok vezető találatát az 51. percben. Az előző Reinders-féle szituációnál jött előre a Liverpool védője Van Dijk, és ott marad elől. És a második szándékra visszaküldött labdát végül is a baloldali kapufa segítségével a bal alsó sarokba csúsztatja, megszerzi a vezetést, nem is érdemtelenül Hollandia.
1: Ahogy te is megérezted, a hollandok úgy kezdték a második félidőt, ahogy szerintem az elsőt szerették volna, csak megtapasztalták egy félidőn keresztül, hogy mit játszik Japán. Ronald Koeman remekül eligazította őket, és itt a gól előtt a kaputól 28 méterre a jobb szélről, a 16-os meghosszabbított vonalából egy remek beadás jött a hosszú sarok felé, és a szöglet utáni fönnmaradt Van Dijk 8 méterről a hosszú kapufától keresztbe fejelte úgy a labdát, hogy a bal kapufa belső lapjáról vágodott be. Nem volt egy erős fejes, de rendkívül jól helyezett labda volt. A kapusnak esélyesen volt a védésre. Közben Ronald Koeman örömét látjuk, akiről már említettük, hogy játékos pályafutása során nála több gólt klubcsapatba védőként senki nem szerzett, több mint 250 gólt szerzett labdarúgóként. Hollandia a második félidei játékának, ami eddig köszönhető játékának megfelelően megérdemelten szerezte meg a vezetést.
0: Mi látjuk Ronald Koeman örömét, és ugye erre utalt Vukovics László, és próbáljuk ugye átadni mindazt, amit látunk, és erről beszámolni. A japánok el is végezték a középkezdést, és akkor... Na innentől ez viszont egy merőben más mérkőzés lehet, mert ugye a japánoknak kockáztatnia kell. Nincs most már továbbá mire várni, az 1-0-t felesleges őrizgetni, mert ugye persze számít a gólarány is, de azért ez egy olyan szituáció. És azért csak kijött az, amiről beszéltünk az első félidőben. A testi fölény, súlyban, centiméterben, tehát magasságban, azért itt az apróbb termetű japán védők között Van Dijk úgy is, hogy egyébként teljesen tisztán maradt, tehát itt volt egy helyezkedési hiba is, és akkor ugye megint az első játék részben miről esett szó, a szervezett védekezés, nagyon jó, amikor a labda a földön van, csak amikor itt ívelések vannak, meg jön középre egy váratlan helyről egy beadás, ott a szervezettség azért, a szervezettségbe tud hiba csúszni, vagy ott a leginkább sebezhető egy jól szervezett védelem is.
1: Meg amit beszéltünk, hogyha fárasztják az ellenfelet és gyorsan járatják a labdát, akkor lesznek helyezkedési hibák, és csúszik meg a védekezés, lesz egy ilyen, hogy Van Dijk teljesen egyedül maradt, és tulajdonképpen nem is kellett fölugrania a fejes előtt.
0: Igen. No, hát Dumfries hozza most már a hollandok jobb oldalán a labdát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a japán csapat mit lép majd erre a szituációra, hogy hátrányba került. A hollandok minden esetre nem változtatnak a játékukon, a japánok sem egyelőre, tehát ugyanaz a szálló háború elnézést jelenik meg most, vagy rajzolódik ki, mint az első félidő nagyobb részében, úgyhogy megint csak visszatérhetünk oda, ahonnan indultunk. Suzuki szedi össze, most egy kezdőkör irányából 16-osra bepasszolt labda megy el mindenki előtt. 13. gólját szerezte Van Dijk a válogatottban, a Koemani úton, még hogyha nem is annyira nagyon eredményes, mint Koeman, tehát azért egy védőtől 93 válogatott fellépésén a 13. gólja azért az nem egy rossz teljesítmény.
1: Igen, de pontosan Ronald Koeman azért szerzett ennyi gólt, mert fantasztikus rugó technikával rendelkezett. Olyan erővel lőtte a szabadrugásokat,
0: hát az...
1: és az 40 méteren belül az már gólveszély volt nála.
0: Igen, tehát olyat egyébként én nem is tudom, hogy ilyen Roberto Carlos szintű lövőerővel rendelkezett. Tehát olyan tényleg, nem, milyen jelzőt lehet erre mondani?
1: Bődületes erővel és rendkívül pontosan. Igen. Tehát ez nagyon ritka kombó, mert erős lövésű embereket láttunk, meg olyat is, aki jól tud rúgni, nem tud olyan erősen, de hogy a kettő találkozzon, ez Ronald Koemanban megvolt.
0: Döbbenetes tényleg.

0: Egyébként igen, így visszagondolva erre az egészre. Ajánlom a kedves hallgatóknak a figyelmébe, érdemes. Például mondom ezt a Sampdoria elleni 92-es begdöntőben szerzett gólját visszanézni, valami elképesztő, aki esetleg még nem látta, vagy már régen látta. No, hát a pályán pedig az történik most, hogy a hollandok megint letáboroznak a japánok térfelén. Most egyébként ugye nyilván a hollandoknak már kevésbé sürgős, tehát most éppen Van Hekke, valamint Van Dijk adogattak a kezdőkörben, és mivel nem volt egy japán se, aki megtámadta volna őket egészen eddig a pillanatig, így innentől kezdve teljesen tökéletesen jól el voltak. Nem vállal nagyobb kockázatot a japán csapat, ugye most már azért eltelt a gól óta, egészen pontosan majdnem 5 perc, az 56. perc kezdődik a második is a mérkőzésen, a második félidőből eltelt 10 perc most már, és egy centiméterrel nem jöttek előrébb a japánok, tehát még nem érzi úgy, azt mondja, hogy Hajime kapitány, hogy változtatni kellene, vagy nagyobb kockázatot kellene vállalni.
1: Így van.
0: Hajime Moriyasu.
1: Így van, de megvannak a letámadásnak az ismérvei. A japánok várják azokat a dolgokat, hogy egy lassabb passz, egy magas labda, amit nem tud úgy átvenni a védő, vagy nem tud ráfordulni, vagy egy hátra passz az ellenféltől, akkor indítják meg a letámadást. De ők kivárnak, tehát nem kockáztattak még, nem mennek bele egy egy-egy elleni oda-vissza játékba, mondjuk egy hákpót ott hagynak egy-egybe, az öngyilkosság lenne. Ezt most nem vállalják fel a japánok egyelőre, de egyre kijebb fognak majd jönni.
0: Rendkívül eredményes és sikeres időszakon van túl a japán válogatott. Ha csak a legutóbbi 3 felkészülési mérkőzést nézem, a 2 márciusit, illetve a májusit, akkor azt tudom mondani, hogy 3 darab győzelem, mind a 3 a legminimálisabb. Izland ellen is, Anglia ellen is, és Skócia ellen is 1-0. Az más kérdés, hogy mondjuk az angolok ellen egyébként a Wembley-ben nyerni 0-1-re, hogy az, tehát az megint az a kategória, amit nem kell magyarázni, egy veszélyes beadás balról, de ugyanezt el tudom mondani, akármennyire is a skót válogatott is volt, vagy volt már erősebb korábban, mint amilyen most, azért a Hampden Parkban nyerni nem egy mindennapos dolog. Japán támadás, kibontakozóban, nem csak a kibontakozóban, jön az egyenlítés a 16-os vonaláról! Nakamura! Teszi-veszi a labdát, nem veszik komolyan a hollandok, és kilövi Nakamura a jobb alsót.
1: Pontosan ez történt. Hát mögé kerültek a jobb hátvételén a hollandoknak, de visszahozták a labdát egész 20 méterre, és akkor már a hollandok azt gondolták, hogy megúszták a veszélyes szituációt, hozta keresztbe a labdát, valóban nem vették komolyan, és nagyon erős lövést zúdított kapura annak ellenére, hogy állóhelyből maga alatt volt a labda. A kapus nem is számított rá, hogy ilyen erővel meg tudja lőni a labdát. Ez körülbelül a bal összekötő helyén hozta befelé a labdát, hozta, és pontosan a kapufával szembe, háttal a kapunak ráfordult, és a jobb alsó sarokba óriási erővel bevágta. A kapus nem is számított rá, mert háttal volt a kapunak, abból fordult rá a japán játékos.
0: Igen, és ráadásul sok mindent nem is nagyon látott, mert Van Hekke ott a középső védő lába alatt mellett megy el a labda, meg a Maeda is ott volt a japánok részéről. Hát a semmiből jön a japán egyenlítés. Na, mennyivel másabb a leányzó fekvése így, hogy van gyors gólváltás itt a második félidő elején, teljesen más érzetet és színezetet ad a mérkőzésnek, és amit a hollandok elterveztek, nagyon szépen megvalósították, viszont az egész körülbelül 6 percig állt, vagy ült, vagy élt, mert hogy jön a japán egyenlítés, kezdődhet minden előről.
1: Igen, és ez a japánoknak azt a játékát igazolja, hogy nem mentek fejjel a falnak a kapott gól után, hanem játszották a játékokat, várják azokat a szituációkat, amikor megindíthatják a labdaszerzést. Ez speciál nem egy labdaszerzésből, ez egy felépített támadásból esett gól. Nagyon szép egyéni villanás.
0: Igen, és akkor megint csak egy adalék a japán csapat erejét mutatva, szóval itt azért volt olyan felkészülési mérkőzésük is tavaly ősszel, amikor a brazilokat verték ám. Tehát, hogy megint úgy helyezzük ezt el, hogy Tokióban a brazilok vezettek a félidőben 2-0-ra, és megfordították.
1: Hát nem akármilyen skalpok, amiket felsorolt, tehát Anglia, Wembley-ben nyerni, azért ezek fantasztikus skalpok, és válogatott szinten edzőmeccs, vagy barátságos meccs, persze az nem tétmeccs, de a válogatott az mindig éles mérkőzés.
0: Hát meg Laci, egy brazilok elleni sikert, meg egy angolok elleni meccset, vagy sikert felkészülési meccs, ide vagy oda, szerintem nem kell magyarázni, tehát az az a kategória. Ellenben térjünk vissza a mérkőzéshez, mert hogy Dumfries révén jöhet egy nagy bedobás, egy veszélyes bedobás, a hollandok megérkeztek, a japán 16-os közelébe jön, és a labda az ötösig Van Dijk irányába, a lecsorgót visszaszerzi Hollandia, és a jobb oldalról építhet támadást az európai csapat. Lesz-e belőle például szöglet? Lesz bizony, és akkor ez a negyedik holland szöglet a mérkőzésen. Megint egy rögzített szituáció, megint egy ívelés, megint egy lehetőség Van Dijk számára, hogy tovább növelje góljai számát. Reinders a pálya minden szegletében feltűnik. Ha jobbról, ha balról, egyértelműen ő az első számú ítélet végrehajtó, vagy pontrúgás felelős, hogy mondjuk ezt szépen. Ő az, aki középre íveli a labdákat. A negyedik holland szöglet megint csak Reinders a rövidre, ezúttal ez most nem volt veszélyes. Lesz-e belőle japán kontra? Úgy néz ki, hogy lesz bizony, és 4-4 ellen jönnek a japánok. Watanabe kapott egyet a lábára, és könnyen lehet, hogy a mérkőzés első sárga lapja is villan, bizony, hogy villan, mert hogy Somerville odapakolt egyet Watanabénak, aki egy jó visszahúzós csellel megbolondította a hollandot, teljesen egyértelmű a sárga. Nagyon csúnya volt a szabálytalanság.
1: Igen, taktikai fal, csak ez között is vannak különbségek, ez az elég keményen odarúgott a holland játékos, teljesen jogos sárga lap.
0: És akkor jöhet egy japán szabadrúgás. Na mire mennek az apró termetű japánok egy ívelésnél a hollandokkal? Kubo a labda mögött, meg az egész mérkőzésen jó teljesítményt nyújtó Kamada a labda mögött. A holland térfél nagyjából közepén járunk, viszont a kispadokhoz közelebb eső oldal felé teszik le a japánok a labdát, és a 16-os vonalát húzza meg Les határnak a holland védelem. Iszonyatosan sűrű ott a 16-os vonal a félkörívnél. Kubo íveli középre a labdát, nyilván fejesről sok szó nem eshetett, vagyis japán fejesről, ellenben most már a második szándékra a gólszerző Nakamura tette volna vissza a labdát. Kamada vissza a feladónak. Nakamura eddig szép, lábról lábra, most jön egy ívelés középre! Ez veszélyes helyzet volt ám, az ötös, a rövid oldali ötös csücskéről jött a labda középre, és minden japán támadó mozgott a rövid oldalra, és így a hosszún nem érkezett senki. Ellenben a holland védelem is mélázva nézte ezt a hulló falevélszerű labdát. Hát veszélyes japán megmozdulások, a semmiből jön az egyenlítése az ázsiai csapatnak, és akkor ott tartunk, hogy 62 perc játék után a 63. percben járunk a mérkőzésen. Hollandia, japán 1-1 a labdarúgó világbajnokságon. Verbruggen végzi majd el a szabadrúgást, ez egy kirúgással felérő szabadrúgás a hollandok számára. Jön is a labda a japán térfére, és akkor Ronald Koeman mellől végezhet el egy bedobást Van de Ven, őt talán még nem említettük a második félidőben, a hollandok bal hátvédje végezte el. Aztán most már a gólszerző Van Dijk a japán térfélen, a kezdőkör közelében. Anhecke, ő pontosan a kezdőkör közepén, ahonnan indulni szoktak a mérkőzések. Szépen, most ez egy váratlan csel után épül Gravenbeck révén az akció, lesz-e lövés, lesz bizony, ott a gól! Holland gól! A 16-os vonaláról Somerville talán! Az biztos, hogy ez egy gyönyörű ballábas lapos lövés a jobb alsó sarokba. Szépen a jobb alsóba, tökéletes befejezés. Ha jól láttam, a hollandok 24-es számú játékosa Somerville volt az, de majd mindjárt, ahogy látunk mi, Vukovics Lászlóval egy lassítást, ezt meg tudjuk erősíteni. Ő lesz az, jól láttam elsőre. Szépen már látszott egyébként, hogy meg tudták bontani a hollandok a japán védelmet, és egy gyönyörű csele Somerville becsapja a védőjét a 16-oson belülre érve pallal, nagyon okos, fineszes tekerés, és hát megint a második góljukat a kapufáról, ezúttal a jobboldali kapufa segít be. Hát ennél pontosabban nem lehet se a Van Dijk fejes, se ezt megoldani. Hát tényleg, az, hogy mind a kettő a kapufa belső éléről, ez ha 5 centivel arrébb megy, egyik se gól.
1: Ez abszolút így van, de ezt a gólt megelőzte fantasztikus egyéni alakítások. Ott a középpályán Reinders gyönyörű cseleket csinált, kitette jobbra, és amikor hozta befele a játékos, Dumfries nagyon jól megcsinálta azt, hogy mélységből beindult teljes sprintbe a játékos mögött, elvitte a védőt, aki nem tudta, hogy hirtelen melyik játékossal menjen, ezt kihasználta, betolta a labdát, és óriási gólt tőtt a hosszú alsó sarokba. Nagyon szép találat.
0: A West Ham játékosa, Somerville, ugye beszéltünk arról, hogy a Crystal Palace-os kolléga, mármint ugye a japán csapatból Kamada milyen jó idén zárt a Crystal Palace-a. Nos, Somerville ugye kiesett a West Ham-mel az angol első osztályból, úgyhogy számára ilyen szempontból nem volt túlságosan jó az idén. Viszont ugye egyik pillanatról a másikra főszereplő lett a meccsen, ő kapta az első sárgát, meglőtt egy csodaszép gólt. Úgy, hogy ugye sokat beszéltünk arról, hogy Hakpo a bal oldalon volt a kettő holland szélső közül, vagy szélső támadó közül az

0: a Bayern München játékosa, Hiroki Ito volt ugye az első másodperctől kezdve fönt a pályán. Mi történik, Laci, közben, miközben adminisztrálok?
1: Óriási lövés volt 22 méterről, épp hogy elkerült a felső sarkot. A japán játékos teljesen váratlanul, körülbelül 25 méterről óriási lövés zúdított, és elképzelte, hogy még a kapus is hozzáért, de nem, mert kirúgással folytatódik a játék.
0: És a Genk csatára Junya Ito érkezett a pályára, úgyhogy így Hirokit és Junyát majd meg kell nevezni a külön is, és akkor most van lehetőség szusszani, mert hogy jön az ivószünet. No, hát jogos, ugye? Vagy erősíts, vagy cáfolj, kérlek. Az első félidőben én magam kritikát fogalmaztam meg a mérkőzéssel kapcsolatban, ezt jogosan tettem az első félidőben, bizonyos szakaszokban?
1: Igen, túl óvatosak, biztosak voltak a csapatok, tehát mindenki a biztosra ment, hogy ne kapjunk gólt.
0: Itt most akkor fölvitted a hangsúlyt, és azért szólok közbe, hogy akkor, ha én fogalmaztam meg ott a kritikát, akkor úgy igazságos, ha én vagyok az, aki viszont most azt mondom, hogy ez a második félidei 20-25 perc nem hogy minden igényt kielégítő, hanem extra. Tehát ez osztályzatot tekintve, és nyilván túlzásban nem szeretnék esni, egy 10-es skálán 10-es mondjak rá, de hogy egy 8-as bármelyik pillanatban egy 10-es skálán erre a 20 perces, sőt, még lehet, hogy egy picivel többet is rámerek mondani, de hogyha nem akarok túlzásba esni, erre a 20 percre egy 8-asat bármikor.
1: Igen, ez szerintem a hollandoknak köszönhető. A második félidőben úgy jöttek ki, hogy abszolút látszott, hogy el akarják dönteni a mérkőzést. Helyzet hátán nagyon jól játszottak, oda nyomták a japán csapatot, meg is szerezték a vezetést, és utána tényleg a semmiből talált egy gólt Japán, és utána a Japánt ez nagyon fölhozta, utána még egy helyzetet kidolgoztak, azt nem sikerült értékesíteniük, és utána Somerville egy gyönyörű egyéni villanással a jobb összekötő helyéről a hosszú sarokba, az is kapufás gól volt, megszerezte Hollandiának a vezető gólt. Igaz, hogy Hollandia jobban játszik Japánnál, de egy gól az nem életbiztosítás. Most is volt egy 25 méteres japán lövés, ami épp hogy elkerülte a kaput. A második félidő az már az, amire számítottunk előtte, hogy egy jó mérkőzés lesz.
0: Igen. Ami viszont érdekes, ugye, hogy azt a Majedát kapta le a szövetségi kapitány, aki a Celticben elképesztő idényt produkált. A legutóbbi, vagy az utolsó 7 mérkőzésén minden sorozatot egybevéve mindig betalált, legalább egy gólt szerzett, és ebből volt 2 olyan meccs is, amikor nem csak hogy gólt szerzett, hanem gólpaszt is kiosztott. Tehát ez a japán fiú elképesztően jó formában volt a világbajnokságot megelőzően a skót Celtic csapatában. Itt azért sok minden nem szólt róla ezen a mérkőzésen. Kop Miners érkezik majd a holland csapatba, úgyhogy csere lesz, sőt kettős csere jön a hollandoknál, úgyhogy akkor Ronald Koeman is úgy érzi, hogy hozzá kell szólni. A Timber lesz a másik, akit hoz majd, sőt, 3-as csere, mert hogy jön Memphis Depay is a pályára, azt mondja, hogy 18-as, 10-es Malen helyére érkezik Depay, és akkor az amerikai játékvezető mondja Malennek, hogy indulás lefelé, mert hogyha nem megy le időben, akkor ugye itt az új szabályok értelmében retorziókra számíthat, aztán Malen végül is csak hát nem mondom, hogy húzza nagyon az időt, de azért a végén már, amikor el kellett hagyni a pályát, ott már az olyan nagyon nem sietett, hiába bíztatta az amerikai játékvezető. Somerville a gólszerző is elhagyja a pályát, meg Reinders lesz a harmadik játékos, aki elhagyja a pályát. A jobb oldalon, a bal oldalon, meg középen is frissít Koeman. A támadó szekcióban a szándék teljesen egyértelmű. Tehát, hogy ő még van ugye a Republik klasszikusa, még ennyi nem elég. Ez jutott erről eszembe.
1: Igen, posztra történtek a cserék, és nem beáll védekezni Ronald Koeman véleményem szerint nagyon helyesen, hanem megy tovább, szeretné megrúgni a harmadik gólt, lezárni a mérkőzést. A második félidő abszolút kielégítő, és most már a közönség is, aki kijött erre a mérkőzésre és élőben nézi, vagy a kedves rádióhallgatóknak el tudjuk mondani, hogy remek mérkőzést látunk. Nagyon jó, a japánok mindent elkövetnek az egyenlítésért, de azért teljesen nem támadhatnak ki, mert a hollandok nagyon gyorsak egy az egybe.
0: Így bizony, de még egyszer akkor tehát csak, hogy rögzítsük Malen helyére Depay, Somerville helyére Timber, illetve Reinders helyére pedig Kop Miners érkezett a pályára. Nem gyengült a holland csapat, nem lett gyengébb.
1: Valamiből válogatniuk.
0: Igen, igen. Na, azt mondja, hogy én is gyorsan mindent elkönyveltem, és akkor gyorsan rögzítsük, hogy a 72. perc indul a mérkőzésen. Kubo, a japánok játékosa került a földre. Gyorsan, azt mondja, hogy helyzetjelentés a

0: második félidőből, ami a számok világát illeti. 70%-ban birtokolja a labdát Hollandia. Mind a két csapatnak két-két próbálkozása volt. A hollandok kétszer találták el a kaput, mind a kettőből gól lett. A japánok csak a második félidőről beszélek egyszer, abból is gól lett. Hát igen, igen, a második félidő jelentősen, tényleg extra az elsővel összevetve, meg aztán pláne. Ami a folytatást illeti, ugye erről nem beszéltünk még, sok minden szóba tudott kerülni, európai csata jön majd, Hollandia-Svédország, az egy kifejezetten izgalmasnak tűnő és kis pikáns mérkőzés lesz majd, és ugye Tunézia ellen zárja majd a csoportkört a holland együttes, és ugye értelemszerűen a japánok számára a következő ellenfél majd június 21-én Tunézia lesz. Ha minden így marad itt ezen a mostani mérkőzésen, ott viszont már a képzeltbeli kés ott lesz a torkukon, és ott már nyerniük kell. Hakpo viszi be a labdát a 16-oson belőle, és nagyon-nagyon-nagyon pibasz módon visszalövi a rövid alsóba, és Suzuki számít erre. És nagyon szép a megmozdulás, a lövés is Hakpótól, és a védés is. Ez megint foci, ez megint nagybetűs foci egyébként. Ahogy Hakpó megveri a védőjét, beviszi, és az ötös csücskéről majdnem hogy, és kiharcol egy újabb szögletet. Ezúttal, mivel nincs Reinders, jön Memphis Depay, Kubót kell továbbra is ápolni. A bal térdén egy óriási jeges tömlő, ez azért túl sok jót nem jelent. Jön egy fejes, Van Hekke húzódott előre, és ezt a gyengécske fejes Suzuki maga biztosan védi. Az előző jelenetnél, amit mondtam, hogy nagybetűs foci, a lövés is, meg a védés is tényleg zseniális volt.
1: Hakpo hozta befele a labdát párhuzamosan az alapvonallal, gyönyörűen visszafele cselezett, és ilyenkor 10 játékosból 8 vagy 9 biztos, hogy a hosszú sarkot választaná, mert rövidet a kapus is arra bízza, hogy a védő blokkolja a rövid sarkot, de Hakpo visszarántotta a rövidbe, óriási lövés, ott nagyon nagyot védett Suzuki, leért a jobb alsó sarokba. A japán kapusa nem lehet egy panasza, semmilyen panasza.
0: Így van, kifejezetten jó teljesítményt nyújt egyébként Zion Suzuki, ugye ő a párma labdarúgója, úgyhogy szintén az európai kontingenst erősíti. Azért mondom, hogy akárhogy is azért ez kifejezetten nagy dolog. Szép cselek, méghozzá Doan volt az, aki jól megcsinálja és kiharcol a japán csapat is egy szögletet. Ez a második sarokrúgásuk lesz majd. Van de Ven volt az, kiről kikerült a labda az alapvonalon túlra. Doan indította meg a japán akciót, Watanabe utott föl a jobb oldalon szépen, és ez így bizony egy szögdet lesz. Junya Ito az, aki majd középre teszi a labdát, kettős japán csere a mérkőzésen, elhagyja a pályát Doan egyszer, és azt mondja, hogy 16-os, 22-es Watanabe lesz a másik, aki elhagyja a pályát, sőt, hát hármas csere, Kubót is le kell cserélniük, úgyhogy itt egyértelmű változtatások. Azt mondja, hogy mindjárt akkor mondom a könyvelésnek a végeredményét, mert azért így, amikor egyszerre hármat változtatnak, nem egy egyszerű a helyzet. Az Ajaxból jön Tomiyasu Watanabe helyére, az egy posztra történő csere. Azt mondja, hogy Tomiyasu, engedjék meg, hogy elkönyveljem, és a szöglet után majd mondom a többieket, hogy kik jöttek még. Gyenge a japánok második szöglete, ellenben átszállt a hosszúra, onnan jött egy lövés, ez viszont rendkívül veszélytelen. Fölé is, mellé is, ez egy gyenge próbálkozás volt. Na szóval, tehát Tomiyasu érkezett egyszer, aztán érkezik a pályára a Nijmegen csapatából, Hollandiából. Azért megint a sors fura fintora lenne, hogyha valamelyik Hollandiában légióskodó japán tréfálná meg a hollandokat. Szóval Koki Ogawa érkezik a pályára, és az megint egyébként egy posztra történő csere, mert hogy Ogawa Kubót váltja, miközben egy holland helyzet kibontakozóban, és Suzuki szedi föl a lecsorgó labdát. Azt mondja, hogy Ogawa messzámát engedelmükkel gyorsan nézem, 19-es, csak hogy elkönyveljem, és akkor volt még egy csere, amivel adós vagyok. Doan hagyta el a pályát, és hogy az ő helyére kiérkezett, azt muszáj most már a hivatalos oldalról megnézni, méghozzá Sugawara érkezik az ő helyére, és akkor így jönnek a csereverék. Nem változott a helyzet, mert Vukovics Lászlónak mondom, csak Európában játszók érkeztek, hiszen Sugawara Werder Bremen játékosa az Izland elleni felkészülési mérkőzésen ő adta a gólpaszt, abból nyert egyébként Japán.
1: Igen, ez mutatja a japán erejét, hogy mennyi Európában játszó játékosuk van, és a mai mérkőzésen még nem is került pályára olyan, aki nem Európából jött volna. A japánok most próbálják odanyomni a hollandokat, a hollandok tolódnak, de a kontráikban mindig benne van a hollandoknak a veszély.
0: Azt mondja, hogy Sugawaránál még egy messzámmal adós voltam, elsősorban saját magamnak, méghozzá 2-es számmal érkezett csak, hogy meglegyen, és pont a történet főszereplője Sugawara tette tovább a labdát. A hollandok ellen a japánok itt a saját jobb oldalukon próbálkoznak. Hogy ez mennyire kifizetődő, hogy ilyen mindenféle ívelésekkel próbálkoznak, azt nem tudom, de most azért ez most már a sokadik beadási kísérlet volt Japán részről, és azért gyorsan tegyük hozzá, hogy például, ha már hiányzók, ugye az az Endo, aki az egyik legnagyobb játékosuk, vagy az egyik legnagyobb név, hogy ő például nem lehet itt a mérkőzésen, tehát azért a japán válogatott erejét, ugye amikor fejtegetjük, vagy beszélünk róla, akkor azért ezt is gyorsan tegyük hozzá. Megint csak Sugawara az, aki középre íveli a labdát, teljesen tudatosan álltak rá ilyen beívelésre a japánok, jobbról is, balról is, és ugyanúgy, ahogy egyébként a japán védelmet a holland ívelések megzavarhatták, itt persze nyilván a fizikai fölény nem változik, tehát a Van Dijkéknek ilyen szempontból azért nem kell izgulniuk, de azért össze lehet őket is keverni, zavarni mindenféle ívelésekkel.
1: Hát ha ki tudsz alakítani minőségi beadó pozíciót, akkor meg tudják úgy rúgni a labdát, gondolok itt arra, hogy le tudja vinni majdnem az alapvonalig, vissza tudja készíteni lövésre, vagy izomból be tudja rúgni úgy a rövid sarokra, hogy nem kell ahhoz magas játékosnak lenni, ha jól mondjuk meg tudja előzni a Hori Horgas, Van Dijkékat egy-egy japán játékos, csak ehhez el kéne jutni olyan minőségi beadó pozícióig.
0: Na hát ezzel próbálkoznak most a japánok, van 12 percük a rendes játékidőből még erre. Ugye minimum 3 perc az ivószünet miatt rengeteg cserebere volt, tehát egy ilyen nagyjából 5 perc hosszabbítással kalkulálhatunk. Ez azt jelenti, hogy mindennel együtt is, hát mondjuk úgy, hogy kevesebb, mint 20 perc a hátra lévő idő a mérkőzésen, hiszen a 79. percben járunk most már. Van Dijk góljával az 51. percben Hollandia szerzett vezetést, Nakamura az 57. egyenlített, ezzel lett át akkor 1-1 a meccs állása, és Somerville a 64. percben újra a hollandokat juttatta előnyhöz. Itt tartunk. Tehát akkor, amikor hát normál esetben azt mondanánk, hogy jön a hajrá, hiszen az utolsó 10 perc, de hát itt azért azzal, hogy pontosan tudjuk, hogy lesz legalább 5 perc hosszabbítás, azért az utolsó negyed óra inkább akkor így mondom, jön a mérkőzésen. Junya Ito az, aki középre teszi a labdát, és Verbruggennek kellett védenie, ez most minőségi beadó helyzet volt.
1: Igen, és gyönyörűen gurította vissza a lövése, tehát teljesen tudatos, nem csak egy bevágott labda volt középre, hanem tudatosan vissza a második hullámból érkező társnak.
0: Nem sok hiányzott hozzá, a befejezés gyengécske volt egyébként. A szándék egyértelmű a japán csapat részéről.
1: De ha így tudnak játszani, akkor nem tudom, mire vártak eddig. Tehát folydogált, csordogált a mérkőzés. Japán most nagyon szépen adogat, és nagyon jót tett a mérkőzésnek ez, hogy akkor Hollandia vezet. Japán kijebb jött, és nyílt játékot játszik.
0: Igen, a megfejtést egyébként el is tudom neked mondani, amire én gondolok, amit te vetettél föl, hogy egyik se tiltakozott volna az ellen, hogyha itt egy ponttal zárt. Tehát az óvatosság az annak szólt, hogy addig, ameddig lehet, óvatosak vagyunk, az egy pont, az pont egyel több, mint a semmi, a csoportrangadón.
1: Igen, valóban benne van ez, de most már ugye vesztesen senki nem akarja elhagyni a pályát. Japán most már, nem azt mondom, hogy ész nélkül kockáztat, de jóval följebb nyomta a védekezését. Ez jót tett a mérkőzésnek ez a 3 gól, és pláne úgy, hogy a hollandok vezetnek, míg a japánok kijebb jönnek.
0: Így bizony, lesz majd csere, miközben azt tudom mondani, hogy az összpróbálkozások száma az közel egyforma 9 és 7, tehát 9 a hollandoknál és 7 a japánoknál, viszont a hollandok jóval többször találtak kaput. Na, ami a holland cserét illeti, Kravenbeck jön le a pályáról, és az amerikai játékvezető egy kicsit megsürgeti, hogy beleférjen itt az új szabályértelmezésekben, és Aki érkezik ötösen. Ha azt mondjuk a japánoknál, hogy csak Európában lévők, hát a hollandok meg olyanokat cserélnek be, olyan játékosokat cserebelélgetnek, most gondoljunk bele, hogy ebben a csapatban Aki csak csere. Melyik csapatban játszik Manchester City? Igen. Ugye? Tehát, hogy azért...
1: Hát igen, ez a játékerőt mutatja, de egyébként a kispad mutatja a játékerőt, akiket tudsz behozni.
0: Igen, igen. No hát, mindent egybevetve, most már viszont tényleg beléptünk a 83. percbe, na bocsánat, 82. percbe a mérkőzésen, tehát ott vagyunk, hogy innentől minden egyes mozdulatnak a jelentősége felértékelődik, és kíváncsian várjuk, hogy mit tud tenni a japán csapat az egyébként visszahúzódó Holland ellenében. Hiába cserélt posztra Koeman, és hiába van az, hogy akkor még ennyi nem elég. Itt azért Depay a szögleten kívül nem nagyon találkozott a labdával, tehát egyelőre holland támadásokról nem nagyon lehet beszélni a mérkőzésen. Szintén egy olyan újítás, ami nem volt korábban jellemző, a stadionban lévő reklámtáblák, amik ugye most ilyen LED fal körbe a pálya mellett, bizonyos esetekben japán írásra vált, és a különböző szponzorok, akik ezt a világbajnokságot támogatják, ilyen-olyan-olyan úton-módon, hogy az ázsiai nézők számára is komfortosabb legyen, egy pillanatról a másikra átváltott japán írásjelekre, legalábbis valami olyasmire, ázsiai módra, hogy ők nekik is tényleg a komfort érzetük, illetve a reklámérték is megnőjön. Jön egy sárga lap, miért jön a sárga lap, Laci?
1: Hát elég csúnyán neki rohant a japán játékosnak a holland. Igen, Depay volt az, aki érzékelte, hogy ott van, és fölemelte a könyökét, és neki ugrott tulajdonképpen az álló japán játékosnak, teljesen jogos sárga lap.
0: Igen, ez egy erődemonstráció akart lenni Depay részéről, és még egyébként össze is teheti a két kezét, hogy megúszta egy sárgával. Mi látjuk a lassítást, azért ez tényleg egy olyan erődemonstráció akart lenni, ami egyébként túlzásba vitte itt Depay. Cserél a japán válogatott is, azt mondja, hogy 18-assal lejön a Feyenoord csámadója Ueda, és Jogán érkezik 26-ossal. Azt mondja, hogy Gai, gyorsan elkönyveltem magam is a cserét. Hát hiába az egyébként tényleg jó formában lévő, ugye Uedáról meséltem ezt a bizonyos Rotterdami, ezt a Feyenoordos történetet, nem tudták megváltani a japán csatárok a világot, azért ott Van Dijk mellett sok, nem hogy ők azért, talán nem sértő, ha azt mondom, hogy nagyobb nevek sem szoktak sok zsót megenni.
1: Hát ezt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy ki ellen játszol. Hát mindenki annyit játszik, amennyit engednek neki, amennyit hagynak neki, és egy csatár nagyon ki van szolgáltatva azért a középpályásoknak, a szélső hátvédeknek, hogy mennyi és milyen minőségi labdákat kap.
0: Akpó lejön a pályáról, és akkor a hollandoknál egy új ember érkezik majd. Mindjárt mondom ezt is, csak most nézzük, hogy ki volt az. Azt mondja, hogy Brobbi érkezik majd a pályára. Hát itt szerintem elfogytak a csere lehetőségek. 1, 2, 3, 4, 5, így van. Azt mondja, hogy a Sunderland támadója érkezett a pályára, és a japánoknál 1, 2, 3, 4, 5, ott is megvan. Tehát több csere most már egyik oldalon sem lesz. Hát teljesen átalakultak egyébként a cserék. Üdvözled egyébként ezeket a szabálymódosításokat? Itt például a fetrengések száma szerintem egyértelműen kevesebb, tehát hogy ez én kifejezetten tetszik nekem. Nem nagyon látok időhúzást ugye azzal, hogy sürgetni kell őket. Annak idején, amikor ugye ezt az 5 cserés lehetőséget ugye itt a koronavírusos időszakban bevezették, akik nagyon futballromantikusok, hogy már a 2 cseréről a 3-ra átállás is nehezen emésztettük, de hogy ez a 3. Az a helyzet, hogy amikor ennyi meccset játszanak a játékosok, amikor ilyen iramú meccsek vannak, én például az 5 cserét is most már teljes mértékben megszoktam és üdvözlöm is, de arra vagyok kíváncsi, hogy azok a változások, amik most kifejezetten itt a VB-re jöttek be, vagy innen indulnak, hogy ezeket mennyire látod jól, vagy nézed jó szemmel, inkább így kérdezem.
1: Én minden olyan cserét örömmel veszek, ami gyorsítja a játékot és az időhúzást redukálja. Ezáltal azokat, hogy a kapus nem rúgja ki a labát, szögletet ítélnek, most nem megyek végig minden ítéleten, de a cserejátékos minden hamarabb hagyja el a pályát. Tehát, hogy a tiszta játékidő legyen több, azt támogatom.
0: Így van. Na, hát a tiszta játékidőből, vagyis a rendes játékidőből van még 4 perc hátra, minimum 5 perc hosszabbítással számolva. Ez összességében 9 perc minimum ami a mérkőzésből előttünk áll, és egyértelműen fordult a kocka. Mondom, hogy ez mit jelent, ugye emlékezzünk vissza, volt olyan pillanat, amikor a 70-30 volt a labdabirtoklás a hollandok javára, de most a második félidei eredményt mondom, a labdabirtoklás, most már a japánoknál van többet a labda, 55-45, és ez az összképben is azt jelenti, hogy elkezdtek közelebb zárkózni, de ez még mindig 60-40 az összképet nézve, ami csak a labdabirtoklásra vonatkozó arány a hollandok javára. De hát ez biztos, hogy még inkább Japán felé fog tolódni, mert megint csak ők már, mint az ázsiaiak, próbálkoznak egy íveléssel, teljesen tudatosan, most már mindenhonnan lövöldözik befelé a labdát a 16-oson belülre. Junya Ito az, aki most előkészíti, Kamada pedig kiharcol egy szögletet. Van de Ven az, aki valamit magyaráz az asszisztensnek, hogy mit reklamált, bevallom őszintén, én nem teljesen értettem.
1: Azt akarta, hogy visszapattant a japán játékos, de természetesen ez nem így volt, csak próbálta befolyásolni a játékvezetőt.
0: Na, azt mondja, hogy a harmadik japán szöglet jön, hogyha jól jegyzeteltem. Nem volt igazán veszélyes az első kettő. Ito, Junya Ito rövidre teszi, ez sem volt igazán veszélyes. Viszont marad a labda a japán csapatnál. 88. perc a mérkőzésen, így van, jól jegyzeteltem. Ez volt a harmadik szöglete az ázsiai csapatnak. Nakamura, a japán gólszerző fordít a bal oldalról a jobb oldalra. Ito a 16-oson belül, ott a negyedik szöglet. Mindent megtesz Japán. Nagyon-nagyon-nagyon próbálkoznak. Dumfries az, aki most kivágta a labdát, vagy akiről kiment a labda. Nem mondom, hogy óriási nyomás, de nyomás alatt a holland csapat, és ugye amiről már beszéltünk, fordított előjellel, hogyha nyomás alatt tartod, akkor onnan azért a hiba lehetőségek is lehet, hogy megnőnek. Ezúttal most középre megy a labda, gól! Tessék, megnőttek! Na de, hogy megnőttek! És egy fejes! Hát ez hihetetlen! Elképesztő! Egyenlít a japán csapat, a cserejátékos Ogawa a bal felsőbe! Gyönyörű fejes, jó meslet belőle, Laci.
1: A második félidő fantasztikus, le a kalappal, és teljesen megérdemelten egyenlített Japán. Ito nagyon sokat tesz hozzá a játékhoz, most is ő harcolta ki ezt a szögletet, és a szögletnél Japánnak kénytelen erőből belőni a labdát, mert magasabbak, erősebbek a holland játékosok, és az erős belőtt labdára remekül érkezett a cserejátékos, óriási fejes, a kapus bele tudott érni, de már csak bejjel tudta segíteni a bal felső sarokba.
0: És nem nagyon volt embere ám Ogawának, és így lesz 2-2 a mérkőzés állása. No, hát az embere az pedig Van Dijk lett volna egyébként, csak hogy akkor a sors fura fintora megint csak.
1: Hajime nagyon örül a szövetségi kapitány, de hát van is oka az örömre. Most már szerintem nem fogja kiengedni a kezéből Japán, de hát ki tudja, mit tartogat még a hosszabbítás.
0: Én Ogawát mondtam, viszont itt a monitoron előttünk Kamada jelent meg, mint gólszerző. Ha és amennyiben a két ázsiai fiút összekevertem, elnézésüket kérem. Én esküszöm, hogy azt láttam elsőre, hogy Ogawa volt, de aztán, hogyha Daichi Kamada lesz az, akkor tényleg elnézést kérek mindenkitől. Egyelőre nincs változás ilyen tekintetben, és Kamada lesz, igen, hivatalosan is megjelenik. Ebben az esetben elnézést mindenkitől Kamada góljával. Hát Kamadát dicsértük egyébként, fölteszi az íra a pontot mezőnyben, nagyon nagyot játszott, és ez a gól meg akkor aztán így pláne.
1: Azt hiányolhatjuk egy kicsit, de a második félidő kárpótolt mindenért szerintem minket is, és a kedves hallgatókat, és aki látja, mégis vagyok, aki jelen van a nézőtéren a világbajnokságon. Hogyha így tudnak játszani ezek a csapatok, és pláne Japán is ilyen futballra képes, akkor az első félidőben mire vártak? Hát a biztonságra.
0: 6 perc lesz közben a hosszabbítás, és marad a labda a japánoknál. Na most nem voltam teljesen egyébként rossz helyzetben. Ogawa volt az, aki egyébként középre adta a labdát, akkor valamiért ott zavarodhattam meg. Na mindegy, Ogawának jegyzik az asszisztot ennél a szituációnál, de az meg teljesen nem lesz jó, mert egyébként Ito tette középre ott. Na mindegy, a lényeg, hogy Kamadának adták a gólt, felesleges ez most már ragozni. Van de Ven kap sárga lapot, méghozzá ez is egy érdekes szituáció, hogy csak holland sárga van a meccsen, 3 darab figyelmeztetés, és 1 perc eltelt a jelzett hosszabbításból. Szeretném jelezni, hogy a japánoknál megint csak a labda, tehát annyi, hogy mennek a győzelemért.
1: A hollandok nem tudnak váltani. Az második félidőt remekül kezdték, nagyon jól játszottak, kétszer is megszerezték a vezetést, teljesen úgy nézett ki, hogy maguk javára tudják billenteni a mérkőzést, de amióta a japán előrébb jött és egyenlített, azóta a hollandok nem találják nagyon olyan játék ritmusát, és most a japán egy kicsit közelebb áll a győztes gólhoz, de szerintem itt már nem nagyon esik gól.
0: Az a helyzet, ugye, hogy a bookmakerek is kicsit zsákutcába vitték itt az embert a meccs előtti árazásokkal. Ugye mondtam, hogy nagyjából két gól körül vízionáltak, de most ebből lett 4, és kifejezetten extra a második félidő, és még mindig van hátra egyébként a jelzett 6 perces hosszabbításból több mint 4, úgyhogy akár még egy plusz poén, vagy még egy fordulat benne lehet. Vezettek a hollandok, egyenlített Japán, megint vezetett Hollandia, elnézést, és megint tudott egyenlíteni az ázsiai együttes. És akkor tovább folytatódhat itt minden, mindenkinek a nagy sorozata, ugye az, hogy a japánok európai csapattal szemben veretlenek maradnak, ugye beszéltünk a német, a spanyol, a horvát mérkőzésről, a legutóbbi VB-ről, most, hogyha leigszálnak a hollandokkal, ellenben a hollandok ugye a 12 győzelem 4 döntetlen, a legutóbbi 16 világbajnoki csoport mérkőzésüket ugye veretlenül hozták, ez most 17-re nőhet ez a szám, tehát itt egy csomó sorozat mehet tovább egy jó mérkőzésen. Most éppen a hollandok próbálnak rámenni a győztes gólra, méghozzá a 93. percben Dumfries középre, jön egy fejes, Kopp Meiners volt az, aki fejelt a védő szorításában, de nem találta el a kaput. Mutatja az amerikai játékvezető Suzukinak, hogy tessék végezni a kirúgást, vagy tessék játékba hozni a labdát. Most azért hallgattam el egy pillanatra, mert egyébként megint...
1: Ogawa volt a gólszerző.
0: Na, ugye?
1: Igen.
0: Azért mondom, hogy én jól láttam elsőre, és az hogy ők kiírják Kamadát, tehát megbolondítanak azzal itt a késő órán, és a saját szememnek nem akarok hinni, miközben jól látom, hogy Ogawa volt a gól. Na mindegy, még mindig egyébként Kamadát adják meg, és ez szerepel minden hivatalos helyen. Jó, mindegy. 2-2 az a biztos egyébként, és az, hogy kinek a gólja, azt majd hivatalosan eldöntik a mérkőzés végén. Dumfries a középre teszi a labdát, és Suzuki védi ezt a próbálkozást. Mindez a 94. percben történik már. Aztán Suzuki előre vágja a labdát. Igen, nagyon komolyan vette azt, hogy gyorsan játékba kell hoznia. Az egyik japán szurkoló megszerezte a lelátón is. Úgy örül neki, mintha VB-t nyert volna a csapata. Hát óriási erekjével gazdagodik egy meccslabda a hollandok elleni meccsről. Ezért a nagyon nagy öröm a lelátón, és még mindig van hátra 2 perc a mérkőzésből. Lesz-e vajon csattanó, slusszpoén? Vagy az utolsó csattanó az volt, hogy a 88. percben ki tudott egyenlíteni a japán csapata mérkőzésen. Ez itt a nagy kérdés. Ez már a 95. perc az összecsapáson. Hollandia-Japán 2-2. Minden mezőnyjátékos jelen pillanatban a japánok tér felén. Aki? Van Dijk. Van Dijk a kezdőkörben. Álló háború most megint másfél perc a jelzett hosszabbításból. Aki a labdával. Nem nagyon van társa, ki ez lehetne tenni. 35-40, inkább 50 méterre a japán kaputól. Van Dijk Dumfrieshez a jobb oldalra. Eddig szép. Jön egy beadás, lepattan az első japán védőről, nem lesz szöglet. Mindig játékban a labda, visszaszerzi nagyon hamar Hollandia, és akkor lehet saját térféről újra építkezni. Elkezdődött a 96. perc a meccsen. Jön egy belöbbölt labda a japán 16-oson belőle, Depay elől sikerül elfejelni, nem tudja kihozni japán a labdát. A hollandok nagyon szeretnének győztes gólt szerezni. Lesz-e rá esélyük? Ez a kérdés. Egy gyengécske beadás. Be lehet viszont futni a labdát a túloldalon. Van de Ven összeszedi be a 16-oson belőle. Jó a mentés japán részről. És akkor még Junyaito megpróbálhat megindulni. Nem indul meg, hanem visszafelé teszi a labdát a japánok. Én azt hiszem, hogy ezzel az egy ponttal teljesen elégedettek. Ebből a szituációból én ezt olvasom ki. Nem akarnak ők előre menni. Hiroki Ito az, aki tartja a labdát. Ebben a pillanatban pedig úgy tűnik, hogy vége? Nincs még vége. Ito meg, a hollandok is megálltak. Most van vége a mérkőzésnek. 2-2-es döntetlennel zárul ez a csata. Ellentétes félidők után pontosztozkodás, Hollandia-Japán 2-2. Egy óriási Málen lehetőséggel a harmadik percben már Hollandia veszélyeztetett az ázsiai elleni mérkőzésen, de nem született gól ebből a szituációból. Aztán Málennek volt még fejese az első félidőben, abból sem lett gól, és sokáig csak álló háborúról tudtunk beszámolni ezen a mérkőzésen. Bár az első játékrész hajrájában volt két japán próbálkozás is, összességében nem született gól, egy felejthető, egy nem túlságosan izgalmas első félidőt követően 0-0-al vonult a költözőbe a csapatok, hogy aztán utána úgy jöjjenek vissza a folytatásra, hogy minőségi focit, a szó nagybetűs értelmében focit láthasson a helyszíre kilátogató, a dallasi stadionba kilátogató, majd csak 100 000 néző, illetve erről tudjunk beszámolni. Az 51. percben Gravenberch hívelését követően Van Dijk fejesével szerzett vezetést Hollandia, Van Dijk a baloldali kapufát találta telibe, és onnan a kapufa belső éléről került a labda a hálóba. Sokáig nem örülhettek a hollandok, hiszen Kubo passzából Nakamura egyenlített az 57. percben. Egy nagyon pontos lövés, egy nagyon veszélyes lövés a jobb alsóban kötött ki a labda 16-ról. Sokáig viszont a japánok nem örülhettek most az egyenlítésnek, hiszen megint csak Gravenberch az előkészítő, és Somerville a 64. percben egy kapufás góllal, a hollandok mindkét gólja a kapufa segítségével született. Ezúttal viszont a jobb oldali kapufát érintve szintén 16-ról egy baloldali tekeréssel újra a hollandokat juttatta előnyhöz. Zseniálisan jó volt a második félidő, gondoljunk csak bele, hogy az 51. és a 64. perc között 3 gólt is láthattunk a mérkőzésen. Hiába vezetett viszont Hollandia, a japán csapat nagyon komoly energiákat mozgósított annak érdekében, hogy legalább az egyik pontot megszerezze a csoportrangadón, és ez bizony össze is jött a 88. percben egy szöglet utáni fejessel az ázsiai csapat kiegyenlített. A mérkőzés végeredménye még egyszer tehát Hollandia-Japán 2-2. Vukovics Lászlóval, állandó szakértőnkkel követtük az eseményeket. Nos, Laci, én azt mondtam, hogy ellentétes félidők után igazságos pontosztozkodás. Kérlek, erre az állításra reagálj, hogy megállja ez a helyét, vagy sem. Lehet-e ezt így mondani, vagy sem?
1: Hát, ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben, ugye említettük Málen helyzetét, a fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a találkozó, akkor nagy különbség volt a két csapat között. Nagyon odapréselték a japánokat. De a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abba a pillanatba váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, én nem is tudtam, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, mondtad, hogy francia másodosztályban, megnéztem, hogy jó csapatokban, Frankfurtban, stb. Játszanak, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem bal oldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, jöttek a beadások, ugye beszéltünk arról, hogy a magas védők ellen mi lehet az ellenszer minőségi pozícióból, jött egy szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
0: Vukovics Lászlónak köszönöm szépen a szakértelmet, Gombár Bendegúznak pedig a technikai segítséget a háttérből. Ez volt tehát a Hollandia-Japán mérkőzés közvetítése, és 15 másodperccel éjfél előtt mindenkinek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, jöjjön a magyar himnusz, és maradjanak a Nemzeti Sportrádióval majd a folytatásban is.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Szia Nándi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye
2: igen,
4: mindig
2: igen,
4: korán
2: igen, kell. Igen, igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen fifás játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Meg a spanyolok is jók, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyében most nem megyünk bele mélyebben.
4: Szegény, de várjátok, hadd csapja már le Nándi, mert Szilvi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés? Vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Ezért így kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktbe, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
3: Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugye Nándi, a medencébe is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát, hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát, hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy vadállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát, hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is. Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
4: az
3: rossz.
4: Az máig a legfényesebb siker?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogyha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, ez 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van. Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem ugye az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le, az akkor, hogyha nem az a szenvedős, és és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jó, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg 3-an edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Virt Balázs-féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Kovács Benedek, te és ki?
3: És a I.S. Laura.
4: Tényleg? Jó, okay.
3: És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő itt végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Holló Bazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
5: Uh-huh. Mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal, most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg?
5: Nem, kellemes. De próbáld ki egyszer, ajánlom.
4: Tök nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval, hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, néha hűsítő
4: lehet. Egy kicsit ilyen nem
3: aberráltak,
4: de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
3: Hát az biztos. Biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de
2: de azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
4: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
3: Illetve,
4: nem?
3: Hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
4: Tehát hogy nincs javítási
3: például igen lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire, ugye két darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
4: De már az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
3: Az nem feltétlen, az inkább...
4: Az korrigál?
3: De nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de ez nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni, ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában, ugye például Kósubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is, egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott, esetleg felkelni. Talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek, szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam vele, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Ez az, ami plusz, ez a nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
4: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez hozzá azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, de tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
2: De pont ezért embert próbáló, vagy kalapemelést hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
3: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek milyen 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanezt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
4: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. Az az érdekes eset esett meg a Soproni Országos Bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel-távol nem volt Milák Kristóf, megúszta Szágy Jóson a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, fóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
3: Igen,
4: jöttél?
3: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körben, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy lehet, nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
4: ez így
3: elég
4: van.
3: Jól úsztam. Uh-huh. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, uh-huh, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá.
4: Nem jöttél rá? De te érzel magadon valamit?
3: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni, amúgy biztos, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
5: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanolt, tehát az hát még igen. Látszik, hogy az teljesen más, mint hegyéniben úsztok.
3: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, mert nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
4: Jó, akkor nincs világfróbia.
3: Hát reméljük nincs.
4: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
2: És neked van. Egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
3: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye a nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Romány nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
4: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott szóval, hogy elég komoly.
3: Igen, ez
4: komoly
3: nagyon
4: volt.
3: Komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából
4: ennyi. És ő is felépült.
3: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
2: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
4: Az csak a játékba jön ki.
2: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozod fel az ilyen dolgokat?
3: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyen, például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
5: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt nem hiszem, hogy nézitek.
3: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Bálint, a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok, az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
5: Ha már másodpercek.
3: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rúgni. Az látszott.
4: És most vagyunk itt.
2: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
3: Hát nem, az biztos. Amit még mondtak, ugye, hogy a célbaérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
4: Tényleg?
3: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó tempónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
4: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
3: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerep.

0: mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg, illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
1: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
0: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezetőmedencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál Chalmerssel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
2: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorral kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
0: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Azt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
1: felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
0: Ausztráliában még nem voltam.
2: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szemben még zónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
0: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
2: Ez az Indianapolis.
0: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
2: De ilyenkor elsötétül a világ?
0: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk,

0: kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre, szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a résszel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
1: jön a sötétedés. Szédelgek,
0: igen.
1: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az időeredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számítasz, amit az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
0: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy igazából itt nyilván a vízmélységre gondolok, hogy a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erős ebbé lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
2: 8 éve nem volt ilyen nagy ebbé.
0: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB-EB olimpia, ami kicsit
2: és ilyen... És még a végén rövid pályás VB is.
0: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott 2-szer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja, úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusset az viszont eltört a lábát, most olvastam.
2: Akkor ő neki ugrott.
0: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
2: Szegény hazai elbe. De szegénynek azért a hazai elbe az...
0: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
2: Száz gyors az egyéni szám, Szívi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
0: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
2: De nevezni nevezel.
0: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt 2 Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
1: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
0: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
1: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
0: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül, és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosmo Dominiqué a mai napig, úgyhogy...
2: Az nem most volt.
0: Az figyelj, nem.
2: Ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
0: Nem, ez... Na talán ez, most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig, az olimpiai évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom, de nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy megy.
3: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba Bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
0: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
2: rádurinkel,
0: igen, megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat úszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
2: Hát aki versenyzésre készített téged, mondjuk egy középdöntőben.
0: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kell úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy ez már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja meg a középdöntőt is, és
2: hát lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyér meg menjen egy két futam, vagy nem tudom,
0: hát,
2: valahogy
0: több
2: lehet.
0: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
2: Mennyire fair vagy,
0: hát mennyire motivált jó egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
1: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milák, Kristóf, Kósubert is ott van.
0: Hát
1: szóval...
0: ez egy álom, inkább
1: álom?
0: Mondjuk úgy.
1: Igen?
0: Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, de akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve, meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. És gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
1: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében.
2: Szívi olyan, mint egy naív.
0: Igen. Szóval én, nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról odáll, örülni fogok neki, mert az Kristófról van szó. Tehát,
2: hogy... Viszont egy Németh Nándor, Szabó Sebastian, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
0: az,
2: négy nevet.
0: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
2: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
0: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő minden, mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltunk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
2: Bár csak szóljon.
0: Viszont ugye most egész kós családot ízeljük, de az Olivér, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
2: mondjuk szépen így, halad?
0: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rosszul az Amerika. Úgyhogy meglátjuk. Az maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország, ott amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök.
1: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik tőled, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett.
0: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, ja. Érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye egyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a 100-gyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
2: Ezt akart mondani, hogy két érem, nem?
0: Minimum jó lenne két érem. 100-as váltó, vagy 100-gyors, vagy még a 200-gyorsos váltó, és 3 érem egyből. Úgyhogy
3: beszélgessünk még 5 percet.
0: Így van, számon így kell, kérjük. Hát ha találunk még pár váltót.
2: Még ott a vegyes váltói.
0: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk
2: a melúszónk. Igen,
0: megtaláltuk a melúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
1: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Csaba is akkor elégedett lesz veled.
2: Igen, mert Csaba ráugrik.
1: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEC és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: És a kvízmester Tóth Béla.
3: Csak bukni lehet, nagyon csak.
5: Igen, én is ezt tudhatok.
3: És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homokfoci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak olloz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollozva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók
4: nem
3: egymás volt, között bemutató mérkőzés. Az bemutató mérkőzés. Ezek, akik addig ollozgattak a homokon, úgyhogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt a bemutatót, a lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetés.
2: Talán itt kell mollózni kell majd is.
3: Mit adhatom akkor a
2: számítani. Na, de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
5: Én Domi. Ott leszek, igen. Egyrészt,
2: hogy sikerült elintézni?
5: Örömömre elfogadták az akkreditációt, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
3: Thomas Little néven.
5: Ott leszek, áll néven, igen.
3: És Arsenal szurkolóként?
5: Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de
3: semleges
5: igen.
3: Semleges újságíróként.
5: Igen, semleges újságíróként, de egyébként.
3: Egy Arsenal mezben.
5: Egyébként. Nem, azért a mezt azt otthon fogom hagyni.
4: Ilyenkor alá kell venni valaminek is.
5: Kabala. Igen, egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapus
2: sikerül volt lőni?
5: Igen. Három próbálkozásod van. Az egyik, a középső, az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakció ideje van ennek a robotkapusnak.
3: Hát ha bekapcsolják, ugye, nem úgy mindenkinek.
5: Nem úgy mindenkinek, akinek nem kapcsolják.
3: Akkor lemerült az ellen.
5: Igen.
4: Megifutás közben kirúgta a konnektorból.
5: Egyébként, de dicséret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
2: megemelted a labdát.
5: Igen, úgyhogy most már nagyjából az erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt betom lőni, hogy hova érdemes lőni.
2: De nem vártok ettől a BL döntőtől, a szombat esti összecsapástól?
3: Hát ha jól tudom, akkor ugye hét olyan mérkőzés volt egymás után, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
2: Nagyon jól tudod.
3: Lesz ilyen kezdés?
2: Nem.
3: Jó,
2: nem. Beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott szóba került.
5: Itt van, aki handicap.
3: Hű, azt elfelejtettem.
4: Ez nem lesz kérdés.
2: Ez nem lesz kérdés,
3: természetesen. Akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjon mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
2: Leo?
4: Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy sikerült volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen, nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően, hogy a térdükön jártak, amire jutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak.
2: Az Arsenal valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról.
4: Ennyi szóval is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a, mint a PSG-nek. Nem tudom, az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőbe egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni, úgyhogy én simán tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyébe, ha 1-0, mondjuk a 60. 70. percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60. 70. percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, na majd meglátjuk.
2: Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
4: Egyszer voltam, így van, az nagy komoly rutin.
2: De hát így is tapasztalta vagy, mint a rivális.
3: Jó, abszolút kvízújoncok vagyunk miatt, amivel.
2: Na hát szerintem ne is húzzuk az időt.
3: Engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, szalámi, azt el tudom kérdezni.
5: Nem tudom, hát gondoltam le, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
4: Abban bízol inkább.
5: Hát bízom is, meg úgy is várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy része a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinte, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik
2: csapat. De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőbe, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
4: Hát tőled függ végül is.
2: Van SMS számunk, a plusz 36 30 55 55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes bekés BL döntőknek.
4: Mindenki húzzon egyet?
2: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy el picit, hogyha odáig közelebb húzzátok magatokhoz,
3: akkor
2: könnyebb elérni,
3: ez igaz.
2: De még ne nyissátok ki a borítékot.
5: Nem. Van rajtuk szám, vagy nincs meg szám?
2: Semmi.
4: Hát egyébként van.
2: Bekés BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. 3 helyen, 3 pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
4: Persze, hát beszélgetünk.
2: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
4: Ez a 99-es.
2: Nagyszerű.
4: Ez a Manchester Bayern.
2: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
4: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
2: Megvan, az egyik megvan.
4: Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
2: Nagyszerű.
4: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
2: kit keresünk tehát akkor?
4: Blomqvist.
2: Nagyszerű.
4: Ő volt.
2: Megvan, akkor mind a 3 hiányzó játékos sikerült kitalálni.
4: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
3: És Johansson elnök úr sem.
4: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
3: Hozzáteszem joggal. Mit nem mondott nem működött a United játéka.
4: Teljes joggal.
2: Mit mondott?
3: Nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
4: Igazabb volt pedig abban, amit mondott.
3: Szerintem igazabb volt.
4: Így van.
3: Azt mondta, hogy nem volt jó ötlet. Oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, hogy Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 percben Beckham visszament a szélre,
4: igen.
3: És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka.
4: Meg Sheringham is szósjár
3: bejött. És Sheringham is szósjár bejött.
4: Klasszikus csodacserénk.
2: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
4: Hát
3: Collina.
2: Nagyszerű.
4: Jó.
2: Megtaláltam, most elrabolta a válasz lehetőséget.
4: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
3: De ezért elmondtad azért, neked adom. Vagy hát...
4: Tudtam volna.
2: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpasszt Teddy Sheringhamnek?
4: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt, miután aztán Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: És Fink. Fink.
4: Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink, rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: Átnál a szület átment a hosszúra, és visszafejelték.
4: Igen.
3: És úgy pattogatott
4: igen,
3: a labdát, és Fink a lábán volt, hogy kirúgja, és, ne, és volt, nem találta.
4: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
3: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábáról, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
4: Nem. A Sheringham az belekanalazott. Az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna a kapura, kicsit mellé tartott.
3: Tényleg abba beleért.
4: Most nem tudom, a Giggs talán?
2: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az
5: egyáltalán lövés. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
4: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba ért bele a Sheringham.
2: Soma már bontott egyet.
3: De még nem néztem meg.
2: Tomi, veled folytatjuk igen. Akkor. Jön a következő
4: Soma borítékát. Hiába bontogat
2: egy kicsit. Ezt a borítókat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
5: Jézusom.
3: Derítsük ki, melyik csapat?
2: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
5: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
2: Na melyik? Ajaxról van
5: ez
2: szó.
5: Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
4: Óvodás voltam.
5: Akkor menjünk végig. Gondold el, hogy akkor...
2: Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
5: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruth Kroll, Wim Surbier, ugye ez volt a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
2: Középpályán akkor ezek szerint?
5: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
4: Olyási futballista volt az összes egyébként.
5: És a jobb, itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső, aki...
3: Ha nekem van egy ilyen Renzenbrink lehetett?
4: Nem.
2: Most ugye nem segítséget használsz.
4: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
5: Igen,
4: én szerintem a Vasovic, ha az első, akkor a Vasovic az a pana elleni, de igen.
2: Annyiban segítek akkor, hogy...
4: biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
2: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
4: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff Kroll Surbier hármas előtt.
2: Megvan eddig akkor kettő. Tehát
4: Blankenburg. Az. Tudom, hogy ott volt egy-két
5: légy,
4: nem
5: néztem,
4: ezt nem láttam szerintem.
2: És akkor melyik döntő ez?
4: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljában nyerték meg.
2: És Blankenburg adta...
4: Igen.
2: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
5: A 73-as döntőt?
4: Az nekem se lesz meg.
5: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
3: Nem, nincs meg nekem se.
2: Itt közeli országban.
3: Bécsben? Hát
2: az segít. Nem.
4: Belgrád.
2: Marakana.
3: Igen.
2: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
4: Juve, nem?
2: Juve, és itt lennék az edző személyére
4: kíváncsi. A Juve edzőjének? Tjú.
2: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
5: Sikerült belehúznom.
2: Nagyon jó kezed van.
4: Együtt gondolkozunk.
2: Na ki lehetett
4: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Michez.
2: Annyit segítsek a nemzetiségében?
4: Nem
3: olasz.
4: Most csehszlovákra gondolom, valami kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csehsz, valami Vicsek, nem az, de valami ilyen nevű.
2: Szabad a gazda?
4: Persze.
2: Czesmir Witzpalek.
4: Na, mondtam.
5: Majdnem egyébként. Jó, hogy közel jártam.
4: Te nem véletlenül ezt emléztem meg, mert először is nem nyerték meg.
3: Könnyű feladat.
5: Ez jó volt, igen.
3: Ezek a hülyék ott bent. A stúdióba.
2: Na, Soma, na most te.
3: Na nézzük. Na, én mit kaptam?
2: Na, neked mondja, aztán hát ez...
3: Kapuban Rogério Dominguez, védelemben Márkitas és Pajín, José María Vidal és José María Zárraga, és elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento, úgyhogy beraknám Puskást.
2: Nagyon jó eddig.
3: Beraknám Di Stefanót.
2: Igen, és akkor keresünk egy...
3: belső védőt.
4: Santa Maria.
3: Santa Maria. Igen.
4: De legalább a nagy neve. Hát ez a Frankfurt. Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
3: 7-3.
4: Nagy rúgott 4 gólt.
3: Puskás 4, Di Stefano 3.
2: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
3: gólt? Eintracht játékosok.
4: Nem, a Helt az, nem? Az Iggy Helt az, mintha ott játszott volna.
2: Nem.
4: De lehet, hogy... Azt
5: jobban meg kellett volna nézzem, amikor...
4: Nem, ezt biztos...
5: három német...
2: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
4: igen, ott van, aki így van, jogos, jogos.
2: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
3: 1960-ban? Szerintem olasz.
2: Segít a helyszín.
4: Skót.
2: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
4: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
3: Például, és, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrás,
4: labdaszedő volt.
3: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Intert, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettség okán. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
4: Hát honnan tudod,
3: ha már a BL döntőt rávizod, akkor miért nem...
4: Hát figyelj, én azt tudom, nem, azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
3: De róla mindenki tudja.
4: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
3: ne, csak problémák csak István lett miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
2: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
4: Ezért ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az a már egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
2: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
4: Szám nélküli borítékkal.
2: Na,
4: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Bobán, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X.
2: Nagyon jó.
4: Az az első X.
3: Én azt mondom, hogy Desai.
4: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti, vagy Costa Curta, Costa Curta még nem játszott ezen a meccsen, nem mindegy, biztos sérült volt.
2: Soma? Hát, ha tudod.
4: Hogy még nem játszott
3: Costa Curta?
4: Akkoriban fix kezdő volt.
2: Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés
4: sérült volt. Még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után tört. 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott BB döntőt.
3: 2002-ben így van.
2: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
3: Capello.
4: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonájú volt.
3: Capello volt, Capello. Igen.
2: De jó vagy a helyszínekben? Melyik városban rendezték?
3: Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülős sztrájk volt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
4: Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis
3: a Milánói.
4: Mert buszosztályk
3: hát
4: is volt.
3: Hát egy hegy van a reptér és a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni valamelyik
4: irányba. Hát ha irányba, én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba, tehát gyalog is.
3: Okay. Egy jó cacikit megkóstolni.
2: Eljössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad ki.
5: Nyilván a 1957-es. Nyilván valami ilyesmi.
2: Na?
5: Hoho, ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
3: Na,
5: ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
2: Nagyon jó.
5: Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként.
3: Akkor
5: elől,
3: az a 2009-es lesz.
5: Az...
2: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
4: Vagy 9 vagy 11.
5: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
2: Aha, ez már sokan segít az értelemben.
5: Keresünk egy bal de ez hátvédet. Itt,
4: de biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
5: Hát itt
4: magyarul
5: azt.
4: Nem Dani Alves, hanem mondjuk
5: itt azt.
4: Abidal logikusan.
2: 2009.
3: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
5: Akkor az
3: menjünk
5: nem.
3: Tovább.
4: Silvinho.
5: Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van még szerve, az meg a Viktor Valdes, gondolom.
4: Az biztos.
5: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
4: De, akkor már igen.
5: Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
4: És keresünk egy balhátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott balhátvédet.
2: Nem.
4: De miért nem játszott jobb hátvédet, mert ott volt. Na mindegy, az biztos.
2: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
3: Silvinho.
5: Igen, ez 2009.
2: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
3: És hogy?
2: Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem, amire gondolsz.
4: Ez 2-0 lett.
2: Hogyanból?
5: Eto?
2: Igen, Eto. Messi gólra.
3: Messi fejes gólja.
4: Amikor átfejelte a kapust.
2: Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
5: Az elődöntőben?
3: A Real Madridot.
2: Nem. 2009. Ez a 2008-2009-es idény.
4: Akkor nyertek
2: először
4: Guardiolával.
2: Ez az az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a Super Barcelona tényleg.
4: Valami angolt?
5: De nem.
2: 2009-ben. Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
4: Ja, a Chelsea.
3: A Chelsea.
5: Hát nem.
4: Az akkora csalás volt, hogy a Chelsea. Nekem se kutyám, se macskám a Chelsea, de minimum három égbe kiáltó.
5: De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
3: Utána is játszottak, igen. De meg előtte
5: volt, amikor Ronaldinho rúgta a Ronaldinho azt a...
2: Az korábban volt. Az korábban volt. 2006 szerintem, nem?
3: Igen, az 2006.
5: Igen.
2: Nagyon jó, de végül meglett a megoldás, igen, és az volt ugye az az elődöntő, amikor Drogba a végén, hogy ez it's a disgrace.
3: Az volt. Övreből ott
4: a Balak le akarta harapni a fejét a bírónak.
3: Olyan 11-eseket nem adott meg a Chelsea-nek.
4: És még így is majdnem tovább jutott a Chelsea egyébként, mert ugye Essien rúgta, ugye azt hiszem a... Ja nem, Essien rúgta a Chelsea gólját.
3: És a végén egyenlített.
4: És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
3: Na nézzük. Kapuban X.
5: Az jó.
3: Védelemben Johnny

0: Akkor még Rummel Fliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummel Fliegének becézték, ami azt körülbelül hülyen lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul, az, hogy Rummel Fliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, mindent tudott a labdába, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
1: A kapus szerintem a legkönnyebb.
0: Azt tudni fogod.
2: Igen.
1: Ikonikus német kapus.
2: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvenci, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
0: Dinamo nadrág.
2: Hogy hívják? Hát, nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
0: Ancingi macska.
2: A Breitner lehetett ebbe a csapatba? Paul Breitner?
1: Hát hova gondolod őt egyébként? Mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
0: Hát fétsor, hogy néz ki, Hansen?
2: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
0: Akkor nem Breitner, akkor a Reálba volt szerintem, igen, és szerintem igen. A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt. A Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarít ott volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
1: igen.
0: Játéka és volt.
1: Megvan akkor a középső védő, az egyik, Schwarzenbeck.
2: És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?
1: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
0: Nagy név, nem?
1: Nagy név.
0: 76-ban biztos, hogy ott volt.
1: Annyit segítek, hogy még mindig ott van a Bayern hát. Környékén, sőt, mi több.
0: Azaz. Már gondolkoztam, hogy 76-ban volt-e még a Hönes, de hát egyrészt nem volt az annyira öreg akkor, másrészt abban az évben, ugye, ő hagyta ki a 11-est, mielőtt a panyenkázta volna a Maiert.
1: Két kérdés még. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
0: És hogy kivezette, azt is meg fogod kérdezni.
1: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
0: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, és még nem, de már Malonyai Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
2: Karcsi bácsi
0: vezette.
1: És volt a másik oldalon.
0: Szenet ilyen. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münz és tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársaság kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy Beck döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt a Népsport korrektül le is írta az akkori Népsporton.
2: Kinek a el a nem se,
0: arról nem szólt a fáma, meg azt meg se néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy Beck döntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
1: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dolog, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
0: És hogy abban az évben kinyerte a Becket.
1: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani, most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. 1 és 6 között mondj kérlekek számot.
2: 4-es.
1: 4-es, akkor a 4-es zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg, jöjjön akkor a zeneszám.

0: Na?
1: Túl sok pozitív értelem, nincsen
2: túl
1: az
2: sok értelem nincs az arcom. Tehát igen, ez egy dupla kérdés.
3: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
2: Kik ezek?
1: Akkor első körben adok neked három választási lehetőséget.
2: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
1: Na hát azt én nem árulhatom.
2: De 87-es érdek felsorolom neked, meg a Ákos összes dal.
3: Őszinte legyek, én a számot egyébként nem ismerem, de ez nem... nem

0: Cseh Tamás.
1: Cseh Tamás.
0: És azt valaki megvan. Még.
1: Másik János. Másik János.
0: Hát azzal voltak közösen.
1: Ez nem sokat segített Somának.
0: Ez viszont 80-as évek, az biztos.
2: Na, akkor ez 86.
1: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Első lehetőség.
0: Az évszám nem fontos.
1: Félix Magath eldönti a döntőt.
2: 83-ba.
0: Igen.
1: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
2: Az 94.
1: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
2: 91. Ez
1: külön Tominak. Ez eddig jó, az évszámok jó.
2: Na, így már tudom.
1: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe. A
2: tippem 91.
1: Korábbi tippek.
2: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
0: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
1: Na Tomi, te?
3: Hát akkor legyen a, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
1: Nyertél? Na, 94,
2: minden más lehetőséget kilőttük,
3: bravo Tomi.
1: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
3: Akkor legyen a 6-os.
1: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: Menni fog, Tomi.
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleum lámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: van hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Hát nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg, igen, a lehetőségeket.
3: Az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: Ne, dehogy is, 60-as évek vége.
1: A 70-es évek elejét tippeltem volna, de hát még
2: Presser az Omegában volt.
3: Igen, arra.
2: Ez 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a backdöntőben. Johan Cruyff először lép pályára back fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a back döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1009.
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára back fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat, azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem, 69. Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-as évek eleje.
3: Így. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Amik közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Ez akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: fogd?
1: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude. Azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
0: Mondom akkor a lehetőségeket.
1: Mert azt hiszem, a McCartney, a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése ez a Beatles szétesése kapcsán írta. De...
0: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona ellen.
1: Akkor még meg se alakult a Beatles
2: korai. És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott három
1: és kettőre. Ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították.
0: És nem is öltöztek ott.
2: És Cibor, mondták, hogy többet ide ne
1: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
0: Akkor ezt kizártátok.
1: Ez ugye 61.
0: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
1: Az 68.
0: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe
1: vezeti. Az meg 71, és ez pedig az ott van.
2: Én szerintem
1: talán a 71.
0: De
1: 71-ben már nem volt, akkor nem is volt Beatles. 68,
0: így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
1: Az eredmény? született Somogyi Zsolt.
0: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség. Mehet.
0: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a cipelgetést, ha mondhatnám, hogy
2: ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem,
1: ez
2: az, az a Waterloo. És
1: Waterloo,
2: az, az 70-es, 75 vagy 70, de ez, ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madzser sarkazva szerez gólt a Beck fináliában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor meg már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor ez nagyjából meg is van.
2: Aston Villa 82.
0: És el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, marad kettő szám, hármas, ötös.
3: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, a hangmérnöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő eközben villámkezekkel próbálja húzogatni a számokat.

0: odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb szerintem az aztán.
0: Hát a...
1: Vagy de előadó.
2: Annyi azért.
0: Hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
3: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem meg bonyolítja a helyzetet.
0: Hát segített maga a zene, meg tehát maga a zene szám, az megvan. Hát azért nem egy
2: 1959-es megdöntő fog következni.
0: De az Abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, mint ezt, mert hogy...
3: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
2: Aztán mondottanak, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
3: Intim Torna Illegál.
0: Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
2: Ezt honnan húztad elő? Na igen.
3: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
3: Löw Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
2: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
3: És a harmadik.
1: 21.
3: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
3: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
0: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
3: Maradt a 2010 és a 2014.
1: Én azt mondom 2010.
3: Tomi?
2: Tiéd
3: a végső
0: szó. Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
3: Hát a korábbiakból okulva...
0: De... Legyen akkor 2014.
3: Nagyon jó!
2: Intim Torna Illegál.
3: Jegyezzétek meg.
0: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2014, az 12 éve volt. És, hát...
3: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas, Leo, ez
2: nem rád tudok mást választani.
0: Na 2009.
2: Hát Madonna. Kész.
3: Madonna, és már évszámmal együtt?
0: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
2: Madonna? Körül,
3: mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
2: Kicsoda?
3: Dida.
2: Jó, Dida, igen.
3: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerző.
1: Az, az első percben.
2: Másodikban, nem? Na, 2005. Második. Én a gólömre értem haza. Azt mondom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
3: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
2: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
3: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
0: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovic sem emlékszem,
1: de... Te Madonnás vagy?
0: De, nem vagyok, csak felismertem.
2: És a Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
0: Igen, de ez a dala, ez
2: késői.
0: Ez késői dala, tehát ez 21. század eleje valamikor.
2: Mi volt 2003 és 2005?
3: Ez viszonylag közel most
2: itt. Most a kettőből.
0: Én a 2005-öt mondom.
3: Nagyon jó!
1: Ez zenei mágus vagy.
0: Nem, részben igen.
1: 2009-es volt, tehát ez pontlemanás.
0: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
2: Nem, a 2000-es évek az meg, de mind a kettő 2000-es évek volt, a 2003, a 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
3: És az is ment, hogy Madonna hang up.
2: Igen,
0: az meg volt, igen.
3: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
2: 15.
3: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
0: Clarence Seedorf.
3: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
3: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
2: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
3: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
0: Legtöbbször veszített.
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
2: Nem, jó, sokkal több.
3: Itt lehet akkor számolgatni.
2: A Bayern is vagy 6.
0: Juventus.
3: Az nagyon jó.
2: Hétszer.
0: Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
3: Soma kitartja a rekordot az egy Beck per BL döntőben lőtt gólok tekintetében.
1: Puskás.
3: Kiszerezte a Beck döntők történetének első gólját.
2: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
3: Biztos?
2: Ja nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
1: Reims.
2: Kopa. Akkor még nem ott volt.
3: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
2: hát leborulok. Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
3: Tomi?
0: Igen?
3: Hány Beck döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
0: Hát hányban játszottak az a kérdésben?
1: Hát figyelj,
2: 61-ben és 62-ben nyertek.
1: A 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
2: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
3: 53.
1: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
2: Igen, azóta nem voltak döntőbe.
3: És a azóta nem volt. Hát a 60-as években ott még azért igen, volt egy erős sorozatú.
2: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőbe.
0: Igen, csak hányszor az a kérdés?
3: 63, eddig 4-et számoltak össze.
2: Tehát 63, hát 68.
0: A tippem az 5.
3: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
2: Van, még ott még egyszer. Az Inter. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
3: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb Beck és BL döntőt?
1: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
2: Nagyon sokba rendeztek sokszor.
1: Sokba rendeztek sokszor. És a várost mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
2: De stadion,
3: egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
2: ott
1: erős.
2: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt
2: nem többször.
3: A Wembley.
1: De a Wembley
3: 8-szor.
2: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, ahogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
2: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na oda mentek,
2: könyörögni. Nem mentek, ment. Eusébio egyedül oda ment, és érdemelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
3: Nem hatott.
2: Nem.
3: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett Beck vagy BL döntőben?
2: Juha, ez valami...
3: Legidősebb játékos.
2: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
3: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Zoff!
3: Nagyon jó!
2: Zoff, tényleg csak elvesztették a...
1: Mert ugye 83-ban.
2: Helyzetben már nem ő véget, de
3: 83-ban.
2: Igen. Zoff.
3: Tomi? Melyik együttesben játszott Beck döntőt Kű Lajos?
0: Jó! Ezt illene tudni.
3: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
0: Belga.
3: Aha.
0: Brüzs.
3: Nagyon jó. Melyik? A Cercle vagy a...
0: Nem a Cercle. Szerintem azok nem is játszott.
3: Soma. Melyik évben kellett megismételni a Beck döntőjét?
1: 70 Bayern Atletico, 74.
2: Igen.
3: Nagyon 74 jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo, sorolj fel...
1: Nekem eddig is mindegyik az volt.
2: Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosa rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen?
3: Na de az a kérdés most, hogy sorolj fel a Reims játékosának a csapattársait. Ez nem kérdés.
2: Kopa ott volt.
3: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik Beck vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
2: Tehát edzőként.
3: Igen, hat ilyen van, és vezetőedzőkkel.
2: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai, és Jenei, gondolom.
3: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
2: Löw.
3: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
0: Real Madrid szerepelt benne?
3: Jó, eddig jó.
0: Real Madrid szerepelt benne?
2: Hát ez csak egyszer volt.
0: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
3: Ez még előtt.
2: Nem. Már szóba
1: ez a 2014-es atletikó.
2: Ez a Ramos Godin Ramosos.
0: 2014.
3: Amikor ugye az utolsó pillanatban
1: engedített
3: Ramos. Igen. Soma.
1: Hosszabbításba rúgtak három.
3: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a Beck és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
3: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottinghamre tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindenkétszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha, és sokszor bejutnak, és néha vesztenek.
1: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
3: De,
2: veszített. Tehát a Kocsis Cibor.
1: De Kocsis Cibor. Vagyok, hát tényleg.
2: Hát 92-ben nyertek először.
3: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, Milán, persze, ugye vagyok, azt is
2: és azt Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, akkor a...
2: Crvena.
1: Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb keve, Aston Villa.
1: Az Aston Villa is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
2: Várjál.
1: Akkor várjál.
3: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
1: Ja, persze,
3: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze,
3: igennel.
1: Tényleg. Persze, azt elveszített, és 80-as
3: években. Na, de a 80-as években van még.
1: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
3: Nagyon jó.
1: Eindhoven, 88-as, az... Nem voltak
3: sok többen. Maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
2: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
3: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős munkó.
2: Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA Kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Hát össze?
3: Lesz még ilyen.
2: Hát amíg ilyen azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték volt. Persze,
1: Nóvalt, az
2: kezdő volt.
1: Ja, persze.
3: Igen. Következő
1: vasárnap
3: kérdés.
1: Találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és így most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
3: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
3: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as az most szóba került.
3: Hát, nagyon jó.
2: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, hogy gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
0: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
2: Hát várjál, 60-ban.
0: Ja, hogy onnan menjünk, jó? Oké,
2: legyen. 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban ott se nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyerte német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
1: BL-t.
2: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat. 2000-ben spanyolok, vagy franciák, de azok nem nyertek BL-t.
0: Igen.
2: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét. Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa bajnok.
0: Igen,
2: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván
1: de spanyol,
2: nem. Nyilván
1: spanyol
2: nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és egy. És a Humán, de bocsánat,
2: 24.
1: Spanyolország,
2: tényleg,
1: az Európa bajnok és a Real.
3: Nagyon jó.
2: Tényleg.
1: Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
2: az simán
1: megy, de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15, év, előző 15 évben tudok semmit.
0: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es évek.
3: Pakolunk rá még erre is.
2: Jaj.
3: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
2: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez azért komplikáltabb.
3: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztosan.
2: Hát a 74-es Bayernből.
3: Igen.
0: Na, 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek el, érted?
3: Abból az 5-öt azt tudod abszolválni. Az 5-öt azt tudod abszolválni abból a Bayernből.
0: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
2: De 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
1: Ki volt még a Bayern?
2: Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, Köbe ennyi.
3: Van még, szerintem Beckenbauer nem mondta.
2: De mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
3: Nagyon jó, akkor megvan de, okay. Az összes Bayern játékos.
2: Na jó, de ezek csak a Bayern-esek.
0: Okay. Ezek csak a Bayern-esek.
2: De nem volt a vagy hogy van, tehát
0: beszéltünk, ugye?
2: Világbajnok hát, és BL győztes.
3: Ugyanabban az évben.
0: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, akkor menjünk a VB-re.
2: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem a 14-ben.
1: És mit szólsz?
0: Lehet.
1: 98-ban. Karembő kerettag volt?
3: Nagyon jó.
2: Hát Karembő.
3: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
2: Olaszország volt a Barszában?
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyol...
2: Zamrotta nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat... Ba, nem, ott az
2: Inter.
1: 14-ben.
2: Kedira.
1: 18-ban francia, a világ, Franciaország világbajnok.
2: És kinyerte, és Real. Varan.
3: Nagyon jó.
2: Varan.
0: Valóban.
2: Varan.
3: Most már visszafelé menjünk. Tehát...
1: 22 nem, Katarban nem volt.
2: Hát ezek nincsen
3: nem azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julián Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. Az 22-ben meg a Real lett a...
1: Nem, az a világbajnokság az...
2: Na menjünk
1: az,
2: vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es idény.
2: Az a 94...
1: De, bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 így, decemberben.
3: 2006-tól kezd tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
0: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki
2: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
0: Roberto Carlos.
1: Hát a Real.
2: Az a Leverkusen.
1: A Real nagyon ott volt.
2: Meg is van mint.
3: Megvan mint.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
2: Én azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, a Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernben.
3: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Desiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
2: Beck nincs, jó.
3: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
1: Aki duplázott. Cristiano.
3: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
2: Karens Riedle.
1: Riedle 97-ben.
2: Ne vicceljük.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
2: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben, azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot, 22-es mezben, ami még szebbé tette.
3: Három megvan.
1: Na várjál, akkor még...
2: Tehát még van 4.
3: Négy van még, igen.
2: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
1: Cristianót hányszor lehet meg nevezni?
3: Egyszer volt,
0: mondtuk.
1: Azért nem.
2: Várjál, Massaro. A 4-0-nál.
1: Első kettő
2: volt. Ott nem volt. Ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna. Volt egy pár ilyen. Kivéve a Dortmundot, de ott
1: 2000-ben három különböző Real játékos volt, Morientes, meg Menemen és Raúl, az nem?
2: 2002, nem, 2003-ban Gose volt.
1: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
3: Nagyon jó.
2: Crespo.
1: Ott van 2005-ben Crespo.
2: De nem nyertek.
1: Rúgott 2 gólt.
2: Inzaghi. 2007-ben
1: Inzaghi, és van. Még van?
3: Van.
1: És még 2007-től még fölfelé?
3: Ugorjatok fölfelé, sokat.
1: Ja, akkor 2010-20...
2: Valami reálos, nem?
0: Hosszabbítás is bele számít?
3: Bele. De itt nem hosszabbítás.
0: Ja, itt nem hosszabbítás.
2: Benzema.
3: Nem.
0: A Bélnek volt még duplája.
1: Bél. Persze.
0: Csak én arra bírul, hogy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás, de mindegy.
2: Kariusznak, nem?
1: De az Benzema, ahol is igen, beúrozott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
3: No, maradt még 2 feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezető edző nyerte meg a Becket és a BL-t 2 különböző együttessel. 7 vezető edző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad
1: hát, a következőkörből. És ABC sorrendben akkor Ancelot.
0: Köszönjük szépen.
3: Nagyon jó, Hitz, Tomi.
2: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éve.
3: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van pipálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
0: Két különböző?
3: Nagyon közel múltat néz.
2: Vannak még.
0: Nagyon közel. Luis Enrique.
3: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első
3: körben? Hét vezető edző nyert két különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
1: Gárdiolát azért megnyom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
3: Mourinho
1: megnyerte a Portóval és az Interben.
3: És szerintem maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
2: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
1: 2-0 vezet a Fradi.
2: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
3: Nagyon jó.
2: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Szóval hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ment.
3: Happel. Megvan, igen, és maradt egy.
2: Nem véletlen róla nevezték el.
3: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
2: Henkes. Hát az első Hello. Real.
0: Igaz.
2: Első Real Henkes.
1: Első Real is Bayern.
2: Hát a Bayern persze az,
3: marad
2: az
3: nem volt régen. Marad még két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
1: Én döntős csapatok.
2: Legyen.
1: Vagy?
0: Lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kibicelek itt az urak közül.
2: Döntős csapat.
1: Legjobb vagy.
3: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindig
2: találni. Hát a Reims-szel mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
3: Nagyon jó.
2: És időben is az van.
3: Tomi?
0: Volt Hamburg?
1: Hamburg nyert.
0: Ja, az nyert? Bocsánat.
1: Az, én az Atletico.
3: Kimaradsz ebből a körből?
1: Atletico Madridot mondom.
2: Az a leghíresebb.
0: Atletico tényleg.
1: És kétszer is egy percre voltak kb. Igen. A sikertől.
2: Valencia nyilván, ugyanígy.
1: Valencia hát kétszer, ugyanígy, igen.
2: De az is kétszer.
3: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
1: Bayer Leverkusent mondanám.
3: Hát, nagyon jó.
2: Meg a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek. Igen.